0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legnagyobb potenciálú vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán Vác vasút, írja közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre, gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. A tárcavezető szerint az ingázók egy része szívesen választaná a vasutat, ha az megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtana. A miniszter jelezte, a veresegyházi vonal utasainak száma a jövőben akár a 3-4-szerese is lehet a jelenleginek. Megújulnak és akadálymentesek lesznek a vasútállomások és a megállóhelyek, továbbá megfelelő számú parkolóhelyet alakítanak ki az autóknak és kerékpároknak, tette hozzá. Készül a kormányzati előterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. A tárcavezető szerint három fejlesztési irányt vizsgálnak. Az első szerint a planetárium az épület rendbetétele, a meglévő vetítő javítása után már 2027-ben ideiglenesen kinyitna. Az ideiglenes megnyitás pár hónapig működhetne, és néhány 100 millió forintból megoldható, tette hozzá. A második lehetőség a teljes, a 21. századi követelményeknek megfelelő felújítás, modern 8K plusz full dome vetítés technikával, új hang- és vetítési rendszerrel, interaktív tartalmakkal és kiállításokkal. A miniszter a harmadik, nagyobb léptékűnek nevezett elképzeléssel kapcsolatban azt írja, a planetárium körül tudományos és technológiai élményközpont jöhetne létre űrkutatási, robotikai, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, valamint természettudományos kiállításokkal, szabadtéri tudományos parkkal és a Népliget környezetének megújításával. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést magyar mentelmi joggal rendelkező hivatalos személy ellen Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult a fővárosi nyomozó ügyészséghez, mert májusi felmentését követően nem kapta meg a felmentési időre járó illetményét. A feljelentés szerint Havasi Bertalan kormányzati szolgálati jogviszonya a május 17-én kezdődő 6 hónapi felmentési idő figyelembevételével idén november 16-án szűnik meg, ezzel együtt a felmentési idő teljes időtartamára mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. Az erre az időre járó illetményére havonta egyenlő részletben jogosult. A feljelentés szerint Havasi Bertalan július havi illetményének kifizetése nem történt meg. Hatályba léptek a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai, amelyek növelik a köznevelési intézmények igazgatóinak jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. Ennek részeként bővítik a tankerületek által fenntartott intézmények igazgatóinak munkáltatói jogköreit, valamint helyreállítják a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításával visszaállítják a nevelőtestület döntési jogát, egyebek között a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program és az éves munkaterv elfogadásával kapcsolatban. Emellett a 2027-28-as tanév kezdetéig meghosszabbítják azt a rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógus hiányában a mindennapos testnevelés megtartására határozott időre testnevelő edzői szakképzettséggel, vagy felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképesítéssel rendelkező személy is alkalmazható. Végül az időjárásról. Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre nagyobb területen kiderülhet az ég. Csapadék nem várható. Az északnyugati szelet olykor élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 20 fok között várható, de a derült, szélcsendes északi völgyekben ennél több fokkal alacsonyabb, még a délkeleti tájakon kissé magasabb értékeket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Zinger Magdolna, író, újságíró, tréner, mentálhigiénis szakember, gyásztanácsadó, a gyászolókat segítő Napfogyatkozás Egyesület elnökségi tagja, aki rendszeresen tart előadásokat különböző képzéseken, szakmai konferenciákon, hospice, gyász, vállás és újrakezdés témakörökben. Az idei ünnepi könyvhétre jelent meg a legújabb kötete, melynek címe Felépülés a gyászból. Vallomások a megbékélés útjáról. A gyászhoz kapcsolódóan ez már a sokadik munkája, de az abból való felépülés először kerül a fókuszba, és a 20 pozitív történet az olvasó számára is sok-sok tanulsággal szolgálhat. Egy új könyv megjelenésének mindig van felhajtó ereje, de ha az ember valami nagyon szokatlant lép az életében, annak meg különösképp. Márpedig Zinger Magdolna közel egy éve egy igen szokatlan elhatározásra jutott. Feladva a fővárosi életét egyik pillanatról a másikra egy alföldi kis faluba, Tiszakőtre költözött. Mi indokolhat egy ilyen döntést, s az jónak bizonyult-e? Ezt is megbeszéljük.

0: A legújabb könyved Felépülés a gyászból, vallomások a megbékélés útjáról. Lehet mondani, hogy ez tulajdonképpen egy sorozatnak a része, mert a gyászfeldolgozás amúgy is az egyik fő profilod, és számos könyved megjelent már ebben a témában, ha csak arra gondolok, hogy gyászkísérés, együtt a bánat és a feldolgozás útján, vagy a vigasztalódás a gyászban, vagy asszonyok álmában síró babák, ki vigasztalja meg a gyerekeket, válás és gyász a családban, veszteségek ajándéka, boldogan éltek, míg meg nem haltak. Tehát szinte minden kötetedben ezt a témát járod körül. A legújabb könyved szinte folytatása az előzőknek. És a te jól bevált módszered az, hogy beszélgetsz emberekkel. Olyan emberekkel, akik jelesül ebben a könyvben el tudják magukról mondani azt, hogy felépültek a gyászból. Ahogy olvastam a történeteket, próbáltál többféle kapcsolatot megmutatni, hogy milyen az, amikor az ember elveszti a szüleit, milyen az, amikor a gyerekét, milyen az, amikor az unokáját, milyen az, amikor a testvérét, milyen, amikor az állatait, tehát gyászolni kell valakit vagy valamit, és ezek az emberek nem véletlenül kerülnek veled kapcsolatba, mert ők azok, akik keresik az útját annak, hogy hogyan lehetne felépülni a gyászból. És már ez önmagában, én szerintem, egy nagyon előremutató attitűd egy ember életében, hogyha nem ragad benne a gyászában, hanem megpróbálja feldolgozni azt. Ugye itt van 20 történet. Ők az utóbbi hány évnek a találkozásai számodra?
1: Egyáltalán nem arról van szó, hogy mindegyikkel kapcsolatba kerültem, és kliensekből lettek az interjúalanyok, hanem más módon is elém kerülhettek olyanok, akikről tudtam, hogy már túl vannak, hogy már több éve megtörtént a veszteség, a tragédia az életükben, és akkor kíváncsi voltam, hogy hova jutottak. Egyébként az volt a motivációm, a célja ennek a könyvnek, hogy gyászsal kapcsolatos könyvek, hála Istennek, egyre több van most már az utóbbi években, tényleg nagyon sok, nagy a választék, és ezekben a könyvekben arról van szó, hogy milyen a gyásznak a folyamata, hogy milyen érzések kísérik, meg adnak is konkrét segítséget is, tanácsokat is, hogy hogyan álljon fel valaki. És ez nagyon jó, de olyan nem nagyon van, amikor már azt mutatjuk be, hogy sikerült is valakinek felépülni a gyászból. És azt gondoltam, hogy ez motiváló lehet, inspiráló, vigasztaló, reményt adó olyan embereknek, akik még benne vannak a gyászukban. Hogy lám-lám, ővele is mekkora tragédia történt, és mégiscsak eljutott a megbékélésig. Persze a könyvben nem mindenki egyformán jut el a megbékélésig, de azért a többség igen.
0: És nem mindenki jut egyformán bele a gyászolás kényszerűségébe. Tehát vannak olyan emberi sorsok, ahol pláne, hogyha nem természetes módon következik be a gyász, mert az, hogy elveszítjük az időszüleinket, azt mondhatnám, hogy egy abszolút életszerű folyamat része, és azzal viszonylag könnyű megbékélni, ha meg tudunk békülni. Arra is vannak itt példák, hogy sokszor azzal se könnyű, de az mindenképpen sokkal természetesebb. De hogyha olyan helyzetekbe kerülünk, és akkor azt tudjuk magunk is alakítani néha, hogy létrejön jönnek halálesetek, például, mert történt egy baleset, történt egy öngyilkosság. Tehát akkor, amikor már aki meghal, vagy aki a meghalt ember mellett van, mondjuk problémás személyiség, tehát problémás kapcsolatokból jön létre egy olyan helyzet, hogy meghalnak emberek. És ezt nagyon jól érzékeltetik ezek a egyes szám első szemében készült beszámolók, hogy sokszor bizony tényleg konfúzus az életük, össze-vissza ugrálnak az életükben, a kapcsolataikban, megbízhatatlanok. Ők maguk is tudják, hogy hibákat követnek el, és ezzel együtt például eljutnak oda, hogy ezt átgondolják, és sokszor lelkiismeret fúdalás közepén próbálják feldolgozni a nekik is idézőjel köszönhetően halott embernek az emlékét, vagy megküzdeni a problémával.
1: Igen. Van egy olyan pszichológiai tézis, hogy a konfliktus nem hal meg az elhunyttal együtt, hanem tovább dolgozik az itt maradóban. Tehát nem arról van szó, hogy megkönnyebbülünk, bár kíséri megkönnyebbülés is a halálesetet, de ott van a fájdalom, és ott vannak a további kérdések, amiket nem sikerült megoldani a kapcsolatban. És ezek nagyon megdolgoztatják az itt maradót. Tehát a legnehezebben feldolgozható, bár sok nehezen feldolgozható gyászforma van, de az, amikor valakit nagyon szerettünk és meghal, az egy tiszta ügy, ott nincsenek elvaratlan szálak, ott nagyon nagy a fájdalom, a hiány. És akit meg egyáltalán nem nagyon szeretünk, vagy távol állunk, az is könnyű. Kettő közt van az úgynevezett ambivalens kapcsolat, meg ambivalens gyász, amikor szerettünk is, meg gyűlöltünk is, és konfliktusos volt, ott sokkal nehezebb feladat, sokkal nagyobb kihívás, és hosszabb idő, meg esetleg kell segítség is, hogy átbeszélni a kapcsolatot. És a bűntudat is megjelenhet olyan módon például, hogy egyrészt a harag, mert továbbra is ott a harag az ellen, aki meghalt, mert olyat vétett ellene, vagy nem tudom. De amikor a vita során a gyászoló is mondott azért durva dolgokat, akkor meg bűntudata is van. Tehát ezek ilyen nagyon ambivalens, nagyon gyötrő érzések.

0: Mondasz egy-két példát, ami számodra is a legmegdöbbentőbb volt, vagy legmegrázóbb, mert hogy ezeket a történeteket olvasni nem könnyű. Itt nem csak arról van szó, hogy valaki éppen gyászol, és jaj, valahogy túl legyek rajta, ez mondjuk a beszámolóknak a záró része, hanem inkább nagyon komoly élettörténeteken kell végigmennünk.
1: Igen.
0: Mindegyik akár külön-külön filmre, novellába, regénybe kívánkozhatna. Tehát mondjuk így, hogy érdekes történeteket olvassunk, érdekes, megrázó történeteket.
1: Igen, azért is érdekesek ezek a vallomások, mert nem a végéről van szó csak, hogy és felépültem, meghalt, és aztán felépültem, így meg úgy megküzdöttem. Nem csak ezt mutatja be, hanem az előzményeket is, hogy milyen volt a kapcsolat, hogy mi vezetett oda, akár csak egy betegség, akár ilyen konfliktus és öngyilkosság, és ilyen teljes életutakat is bemutat sokszor az interjú. Számomra a legdurvább, legmegrázóbb nyilván, mint anyaként is talán, amikor a kicsi 3-4 éves kisgyerek úgy fulladt be egy zajló patakba, hogy a nagypapa gyakorlatilag nem ugrott utána. Tehát a nagypapa tartotta a karján, egyáltalán nem volt ott a helye, nem kellett volna neki átmenni azon a rozogapallón, ilyen viharos vízfolyásnál, és majd amikor megcsúszott és beleesett, akkor a kisgyereket elsodorta a víz, és amikor este megérkeztek a szülők, a teljes kétségbeesésbe és kiborulásba majd megtalálták a holttestet, mindez Franciaországban történt, és akkor pár nap múlva ott a temetésről beszéltek, akkor ez a nagypapa azt kérdezte, hogy Magyarországon, ahol majd lesz a temetés, ott van-e 5 csillagos szálloda már, hogy neki az kell. Tehát, hogy ilyet az édesanyja mindenáron megpróbált eljutni a megbocsátásig, mert a férjét nagyon szerette, ezért a férje szüleivel sem akart rossz viszonyba kerülni, de még a szívében sem akart haragot táplálni, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt neki a gyásza mellett ezeket is feldolgozni.
0: Ugye általában a történeteknél, amelyek ilyen problémásabbak, tehát nem egyszerűen csak eljutunk az életvégi halálhoz, és azt kell elgyászolni, hanem történhetnének másképp is a dolgok.
1: Igen.
0: Itt ebben az esetben az édesanyja, aki elmeséli a történetet, ő pontosan tudta, hogy problémása a férjének a szülei. És nagyon aggódott is, hogy kénytelen az ő kezükbe adni a kisgyereket. Tehát itt ugye lehetett volna másképp, csak ezek nagyon történelmietlen és nagyon rossz felvetések, hogy mi lett volna, ha.
1: Igen.
0: És nyilván ő egész életében ezzel küzd, hogy több ponton tudott volna másképp alakulni a történet, és még ma is örülhetne a gyerekének.
1: Igen.
0: De egész más az a helyzet például, amikor egy anya az iker terhességébe elveszíti a gyerekeit. Ez egy menthetetlen szituáció.
1: Igen.
0: Talán annyival szerencsésebb, ha egyáltalán jó ez a jelző ide, hogy a gyerekek még nem kezdték el a tényleges életüket.
1: Igen.
0: Tehát valami olyat veszít el, ami még nem úgy hiányzik neki. De amikor például egy 5 éves kisfiú azért hal meg, már a születéskor olyan komoly problémák adódnak, amit aztán az összes későbbi operáció sem tud megjavítani, akkor ezek olyan kemény élettények, amelyekkel nem mindenkinek kell feltétlenül találkozni, és nem is hibázott. Egyszerűen csak megtörténtek az események úgy, ahogy. Ez egy sorscsapás, egy viszmajor. Nem tudok vele mit kezdeni, az a dolgom, hogy kezeljem a helyzetet.
1: Ja. Ezek a vallomások, ahogy erről mesélnek, ezek egyben megrendítőek, de egyben felemelőek is, mert hogy az emberi nagyság mutatkozik meg mindegyikben. Például az ápolás során, hogy mi mindent követnek el az emberek. Az egyik interjúban például egy fiatal édesanyja, akinek kicsi gyermekei is voltak, emellett azonban felváltva kellett rohangálni egyik kórházból a másikba, meg intézménybe, ahol aztán évekig kómában lévő édesanyját ápolták, tehát az egész annyira, de annyira nehéz volt, és közben felemelő is, hogy mire képes az ember, vagy az a nagymama, aki beteg unokája ápolásába belsegített, de hát részletesen elmondta, hogy ez mit jelentett, hogy olyan orvosi dolgokat kellett házilagosan megoldani a gyomorszondától kezdve, nem tudom mi mindenik, és hogy nyilván az olvasó számára is nehéz olvasni, de közben meg én azt gondolom, hogy ez a sors közösség, hogy mindannyian hasonló cipőben járunk, mindannyian elszenvedünk az életünk során nehézségeket, és ezek nagyon jól segítenek bennünket abban, hogy hát példa, modell, hogy tessék, lám, ezeken ment keresztül, és mégis eljut az elfogadásig és megbékélésig.

0: az is egy jó következtetés lehet, hogy akkor, amikor már valaki ilyen borzasztó sok nehézségen átmegy, hogy utána, amikor esetleg felszabadul a nehézségek alól, például a gyerekápolás, a szülők elvesztése, stb. Az összes ügynek az intézése, ami az ilyen személyek körül adódik, akkor utána eljut egy megkönnyebbülési fázisba, pusztán azért megszűntek a nehézségek, és akkor ahhoz képest lehet derűsen tekinteni az életre, hogy már annyi mindenen túlmentem, hogy már az, ami korábban zavart, már föl se veszem. Tehát egész egyszerűen az embernek megváltozik a szemlélete, a hozzáállása a dolgokhoz, sokkal elfogadóbb tud lenni.
1: De jó, hogy ezt említed, mert hogy ez a legszebb része tulajdonképpen, és ez az, ami talán mások számára is gyógyító, olyanok, akik még benne vannak a saját fájdalmukban, hogy nem csak arról van szó, hogy el lehet jutni a megbékélésig, hanem van egy ilyen növekedés is, egy ilyen gazdagodás, személyiségfejlődés része, amelyről szinte mindenki beszámolt. Anélkül, hogy én kérdeztem volna, noha nekem ez az én kedvenc területem, és könyvet is írtam erről.
0: Ez a poszttraumás növekedés.
1: Növekedésről, de hogy ők maguktól is mind mondják, hogy elmondják, hogy nem félnek a haláltól soha többet. Tehát ez mennyire gyönyörű. Megváltoznak a prioritások az életben, hogy mi fontos, mi nem. Már nem idegeskednek olyan dolgok miatt, ami korábban gondot okozott számukra.
0: Ugye ezek az emberek olyanok, a te interjú alanyaid, akik segíteni akartak magukon, mert más nem tud lényegében segíteni az emberen, csak saját maga, viszont nyilván lehet segítőket kérni ehhez. Nektek van a napfogyatkozás egyesületetek, meg van felnőtt gondozási csoport, gyászcsoportok. Ezek mind-mind kiderülnek az interjúkból, hogy ezeken keresztül találkoztak veled, és mesélték el a történeteiket.
1: Az emberek általában szeretik mesélni a saját történetüket, bár a férfiak kevésbé vállalkozóak, mint a nők, de hogy ez egy lehetőség is, szoktam is mondani, amikor felkérek valakit arra, hogy szeretnék vele interjút készíteni, például akit említettünk, hogy a kisfia belefulladt a vízbe, ő vele zumbázni jártam, és tudtam az ő történetét, és úgy kértem fel. Tehát nem segítője voltam, hanem csak tudtam a történetét. És amikor felkértem valakit, mindig szoktam mondani, hogy amúgy ez egy gyógyító beszélgetés, tehát hogy nem csak ad nekem, amit hálásan köszönök, hanem ő is fog kapni ezáltal, hiszen olyan lehetősége van, hogy akár órákig mesélheti a történetét. Nyilván én röviden fogom megírni, de neki bármennyi ideje van, hogy elmesélje. És az a tapasztalatom vissza is jelzik, hogy ez egy gyógyító beszélgetés volt. Például most, aki a kutyáját veszítette el, a könyvben szerepel, már pár éve történt, de nem jutott el odáig, hogy ismét legyen neki egy házi kedvence, és most írta éppen Messengeren, hogy Magdi, nagy valószínűséggel a veled való beszélgetés eredménye, hogy nyitottá váltam arra, hogy újra legyen kiskutyám.
0: Érdekes, hogy valakit ennyire megvisel például egy állat elvesztése. Megírod a lányodnak a történetét, és aki a lovát veszítette el, és utána vált, úgy érezte felnőtté. Ez olyan érzés lehet, mint amikor elveszítjük a szüleinket, és akkor azt gondoljuk, hogy na, most már felnőtté kell válnunk, már nincs hova menni anyukához, apukához, és ő valami ilyesmi élményt élt meg. Te ennek tanúja voltál közelről?
1: Hú, hát nagyon érdekes. Természetesen a lónak a halálánál ott voltam, és a temetésénél is. Amikor elaltatták a lovat, akkor az egész család ott volt, és támogattuk Sárát, akit borzalmasan megviselt. Sőt, hát az a nap az úgy telt el, hogy mozgosítva volt a család, hogy ma lesz az altatás, és akkor óránként változott a helyzet, mert a Sára azt írta, hogy mégsem, azt látom, hogy most eszik, legel, mégsem, mégis igen, és az egész család így nem tudta, hogy most mi lesz. Tehát ilyen szempontból részt vettem, és láttam, viszont a gyászában nem annyira, mert ő azért ezt nem mutatta ennyire, és nem beszélt róla, és ahhoz képest, hogy ugye az anyukája gyászban jártas szakember, tulajdonképpen nem mondhatnám, hogy sok segítséget kapott tőlem.
0: De és azért, mert nem kért.
1: Nem kért, igen, persze. És amikor egyszerűen ezt pár év múlva megírta, tehát ez az egyetlen történet a könyvben, amit nem én írtam meg, hanem ő a vallomástevőnek az írása, és nagyon örültem, hogy a szerkesztő nem kukázta ki, mert szerintem egy nagyon értékes írás, hogy micsoda személyiségfejlődésen ment keresztül, úgyhogy először rosszabb lett, szinte deviánssá vált, tehát bulizott meg, ivott a haverjaival, és túlzásba vitte ezt a bulizást. Ez is a gyásznak egy megnyilvánulása. És aztán szépen lassan képes volt nem csak felépülni, hanem reflektált arra, hogy mind ment keresztül, hogy ez az ő személyiségében milyen változást hozott. Először egy romló folyamat volt, aztán egy építkezés, és azért ugye a tragédia ellenére is nagyon sok szépség van. Egyébként az összesben, nem? Az összes vallomásban rengeteg a szépség. Tehát olyan emberi mélységek vannak, és olyan sok filozófia. Tehát a nagy küzdelem mellett keresik a miértekre a választ, hogy miért történt ez, mi értelme van ilyen tragikus veszteségeknek, hogy egy gyermek halál például, hogy nem szülő, hogy mi az a tanítás rám nézve, hogy van-e ezzel nekem valami dolgom, és azon túl is, hogy mi van az univerzumban, meg vallásfilozófia értelemben, tehát nagyon sok az elmélkedés is, amire lehet úgy rezonálni, tehát az olvasó nagyon sok esetben akár a negatív érzésekre is, hogy harag, bűntudat, befejezetlenség, hogy aha, én is pont így, pont. És akár az élet nagy kérdéseire is lehet úgy rezonálni, vagy éppen szembe menni és elgondolkodni, hogy egyáltalán hogy van ez.

0: Érdekes, ahogy megírod a kutyának és a lónak a halálát, az elvesztést és a nagyon mély gyászt, amit éreztek a gazdáik az állatoknak, ugyanakkor az összes többi emberi történet, és ezek így teljesen ekvivalensen egyformán jelennek meg, mintha az pont ugyanolyan értékű lenne egy állatnak az elveszítése és a gyász érzés, mint amikor egy embert veszítünk el. Maga a fájdalom, az érzés, ugyanivel te foglalkozol, amit föl kell dolgozni, az mintha ugyanolyan lenne.
1: Sőt, megtörténik, hogy rosszabb, nehezebb egy gyászfolyamat, még Polcalennek is volt olyan könyve, ami

0: barátnőm, meg mindenki, hogy szerelemmel, azt én nem tudom, de ismerem ezt. Nagyon jól ismerem, hogy mit éreznek a kutyatulajdonosok. Ez a feltétel nélkül elfogadás az, ami mindent üt.
1: A történeteken túl, amik nagyon izgalmasak és szinte regényben, novellában, filmre kívánkozóak, nagyon fontos az, hogy hogyan küzdenek meg az emberek a saját problémáikkal, és érdekes az, hogy nagyon sokan elkezdenek váltani, egész más életstratégiákat kidolgozni, más foglalkozásokba beleásni magukat. Sokan gyógyítók lesznek, mint amilyen te magad is. Lehet, hogy elmentek ezekbe a csoportokba, akár a Napfogyatkozás Egyesületnél is megfordultak, és maguk is úgy gondolták, hogy kócsák kell válniuk, hogy gyógyító foglalkozásokat kell vezetniük, mert ők aztán tényleg hitelesek abban, hogy hogyan kell megküzdeni a gyásszal.
0: Igen, ez is a veszteségek ajándéka kategória, a poszttraumás növekedés, hogy nagyon sokan váltanak hivatást, nem feltétlenül a gyógyításra, vagy a segítő felé, de hogy felhagynak azzal, amit korábban már próbáltak. Például valaki egy multicégnél az volt a feladata, hogy a multicég nyereségét növelje, akkor ráébred, hogy azért az emberi élet ennél több kell, hogy legyen. Nagyon sokan már előtte is fontolgatják, csak hát ugye jól keresnek, meg félelem is egy újba belekezdeni, és akkor nagyon sokszor van, hogy az él határhelyzetei azok, amik mint egy kikatapultálnak bennünket onnan, ahol vagyunk, és rákényszerítenek egy változásra, ami pozitív lehet.

0: A felépülés a gyászból, ez a legújabb kötetednek a címe, 20 történettel. Én biztos vagyok abban, hogy neked még nagyon sok történeted van, és fogunk újabb történetekkel találkozni. Most éppen hol tartasz ebben a munkában?
1: Most éppen nem írok, mert élvezem a kertészkedést, mert elköltöztem egy kis faluba.
0: Na, mesélj csak erről, légy szíves, hogy miért is költöztél el, mikor költöztél el?
1: Igen, múlt év őszén költöztem el, szeptemberben, mert egyszerűen csak meglátogattam egy barátnőmet, aki egyébként munkatársam is, tehát válláscsoportokat vezetünk online. És meglátogattam ott Tiszakürtön, és ő mutatott egy kis házikót, és mondta, hogy eladó, nem költözöl le magni, és mondtam, hogy hát bolond vagy, de hogy költözöm, hát itt születtem Budapesten, itt élek, itt a 4 gyerekem, unokám. Nem. Mondtam ezt dél körül, és este már hívtam az ingatlanost, hogy szeretném megvenni azt a házat. Ez azért tudni kell, hogy nincs saját lakásom. Sokkal könnyebb változtatni nyilván, mint hogyha lenne egy saját lakás. Viszont a bérleti díj meg igen magas, mint tudjuk. És azt nekem ki kell

0: termelni havonta, és úgy képzelem, hogy azért fáradni fogok, ahogy idősödöm. És hát ez egy nagyon olcsó ház volt, de nem ilyen nagymamás. Egyetlen egy szoba, konyha, fürdőszoba, egy nagyobb kamra. Viszont van egy gyönyörű nagy kert. És ahol van, az is nagyon-nagyon szép. Közvetlenül mellettem egy arborétum, és a Tisza pedig olyan 5 perc séta előttem. Úgyhogy a fiam, amikor meglátogatott, akkor azt mondta, hogy anyu, neked a kerted végében folyik a Tisza. Hát nem, de hogy ennyire szép környezet. És hát hangsúlyozom a biztonságot, az anyagi biztonságot, hogy azért nagyon nem mindegy, hogy a nyugdíjam 137 000 forint, de termeljek ki 200 000 forintot minimum havonta alvéletre. Ez szerintem önmagában egy adóász, hogy ott nem kell ezt.
1: Ez a ház a te tulajdonod?
0: Ez az én tulajdonom, és egyébként pedig a bátyám vásárolta meg nekem. Nem volt egy drága, 12 millió.
1: Milyen szép gesztus.
0: Igen.
1: A részéről.
0: A válás utáni helyzet sodort ilyen devizás történet.
1: Oké, Magdi, tehát ez jó hangzik, hogy van egy házad most, Tiszakürtön. Ahhoz képest, hogy te itt az életnek a sűrűjében voltál, de nagyon intenzíven és folyamatosan láthattunk itt ott megnyilvánulni. Rengeteg kliensed volt, itt működnek az egyesületek, amikben dolgozol. Hát így benne voltál abszolút a fővárosi életben, és aki ehhez hozzászokik, hát annak egy óriási változás ez, hogy Tiszakürt. Szóval ezt úgy elsőre nehezen fogja föl az ember, sokkal inkább itt szokott lenni az irány, hogy valaki, ha inspirálódni akar, akkor inkább választja a nagyobb helységet, legyen ez akár egy megyei jogú város, mondjuk ebben esetben Kecskemét lehetne, ugye?
0: Igen.
1: Az Kecskemét. De bárhol is élsz az országban, tehát nyilván egy nagyobb városban, ahol sokkal több a lehetőség, sokkal izgalmasabb az élet, mint olyan. Na most ehhez képest pont az ellenkező irányt választottad. Hogyan tudod meggyőzni a barátnőd, illetve a körülmények arról, hogy neked igenis van ott helyed, van ott dolgod?
0: Egyrészt rendkívül békés, nyugalmas, tehát ez az érzés, ez azért ott rögtön átjött. Másik meg, ahogy ez a barátnőm elmondta, hogy tudunk dolgozni továbbra is online, a kliensekkel is tudok online módon is, a válaszcsoportot is online is, de nem arról van szó, hogy engem nem látogatnak meg kliensek, hiszen ott is élnek emberek. Nyilván nem a faluból, de Kecskemét, Szolnok, tehát a környező városokból el tudnak jönni hozzám, de egyébként Budapestről is eljött már több, és most is kaptam egy levelet, hogy elhozza az édesanyját. Tehát nem szakadtam el attól, hogy személyesen is találkozzak kliensekkel. Szerencsére, bár sokkal kevesebb, ezt el kell ismernem. Az tény, hogy kiállításokra, színházba nyilván kevésbé tudok eljönni, tehát ez egy veszteség, de kárpótol a természetközeliség, a kert, mert az most ilyen szenvedélyemmé vált. A kert tulajdonosok erről sokat tudnak, akár a kutya tulajdonosok, ódákat tudnak zengeni, és engem be is szippantott, tehát mint egy megszállott építek, mert egy dzsumbúj volt a kert, tehát a nulláról van módom építeni. És hát látogatnak engem, a gyerekeim lejönnek, élvezik azt, hogy milyen jópofa kis kirándulás, én is fel tudok jönni azért 2 óra busszal egyébként az út, nem kevés. Nem csak a gyerekeimhez jövök fel, hanem azért, hogyha konferencia van, és akár részvevőként, akár előadóként elvállalok valamit, akkor feljövök. Most például ez az interjú itt történik Budapesten, és ugyan a fiam miatt jöttem, akinek volt egy kisebb műtétje, de képzést tartok a Mozgásjavító Intézetben.
1: Milyen képzést?
0: A Mozgásjavító Intézetben sajnos megtörténik az, hogy valaki meghal izomsorvadás következtében, vagy hát bármi lehetséges, és ezért a pedagógusok szembesülnek azzal, hogy gyászolnak a gyerekek, az osztálytársak, az egész iskola gyászol. Szembesülnek azzal is, hogy hasonló betegségben szenvedő gyerek, ha ugye elkezdi böngészni az internetet, akkor pontosan tisztában jön a saját várható sorsával. És a pedagógusok számára nyújtunk a tiszakürti kolléganemmel képzést, hogy hogyan tudják támogatni a gyerekeket. Már nem először vagyunk ebben az intézetben egyébként, pár évente megjelenünk, mert ugye változnak a pedagógiai összetétel, mert ez egy nagyon nagy intézmény, bentlakásos is, nagyon sok a nem csak pedagógus, hanem a segítő, bármilyen segítő. Ja, és még a lenti életemhez hozzátartozik az is, hogy én alapvetően egy introvertált személy vagyok. Tehát, hogy én igaz, hogy amikor emberekkel vagyok, akkor képes vagyok feloldódni, és jókedvű lenni, és jó ízűt beszélgetni, meg programokat csinálni, de igazából leginkább egymagam otthon érzem jól magam. Tehát nagy szükségem van, hogy visszavonuljak. Egyenesen, amikor bejelentettem a gyerekeimnek, hogy leköltözöm egy kis faluba, akkor azért ők is csodálkoztak, és hogy akkor az milyen lesz, és nem csak ők, de mások is mondták, hogy majd be fogok szűkülni, és majd hú, meg korán megöregszem, meg nem tudom, miket mondtak, és akkor a nagyobbik lányom azt mondta, hogy ugyan már, hát anyu egy kivetett bolygón egyedül el lenne, ha van könyv, és ő ismer legjobban.
1: Amit olvasol, vagy akár meg is írsz.
0: Igen.
1: De a könyv az nálad kétféle irányban működik.
0: Hát tényleg, és mi íróként is, hát nem arra van szükségünk, hogy békében tudjunk írni.

0: Ami még nálad fontos, és remek formában vagy, hogy nagyon komolyan sportoltál is, és erre mindig nagyon figyeltél. Persze sportolni lehet egyedül is, nagyon jókat lehet ott, gondolom, menni, túrázni, le a Tiszához, akár úszni, nem tudom, hogy ezt szereted-e.
1: Nem annyira.
0: Nem annyira, mindegy, tehát az is lehetne egy opció, igen. De azért eljártál edzőterembe, igen. Komoly edzés mennyiséged volt, amit itt Budapesten tudtál személyi edzővel együtt megvalósítani, na most ezügyben hogy állsz?
1: Na hát ez például egy veszteség, de az az igazság, hogy már nagyon fárasztott is engem az, hogy eljártam, mert két délelőtt zumbázni mentem, két délelőtt edzésre. Az azt jelenti, hogy a hétköznapból egy délelőttön maradt, amikor nem, és azért zumbázni már 10 évig jártam, a személyedzővel való találkozásot meg csak 3 év, de hogy azért ez már nagyon fárasztott engem ez a kötöttség. Amikor leköltöztem, akkor semmiképp se akartam a mozgást, hát azt nem lehet abba hagyni. És akkor még úgy terveztem, hogy na majd átjárok Kunszentmártonra, ami egyébként 20 perc busszal, tehát nem egy nagy út, de hogy ott van gym, hogy oda majd fogok járni, de aztán rájöttem, hogy jár a fene, nincs kedvem. Úgyhogy beszereztem ilyen gumiköteleket, rengeteget, és nagyon szorgalmasan csinálom, és tényleg odafigyelve, hogy megdolgozzam az izmaimat, plusz gyalogolok, plusz táncolok zenére otthon.
0: Tehát akkor a sportolás az megvan, és szerintem a séta az egy kiváló ötlet. A lábunk mindig kéznél van, hogy ez a képzavarral éljek.
1: Erdőben, ugye, ami pszichésen is, lelkünknek is jót tesz.
0: Van-e még valami, amit úgy csinálsz? Tehát van a kert, van a mozgás, van a házad, aminek örülsz, nyilván azt be kell rendezni, otthonossá tenni, vannak klienseid.
1: Igen, hát a barátságokról nem beszéltem, mert hogy azért az is egy kérdés, hogy az ember lemegy egy kis faluba, és jó, hogy már ott adva van egy barátnő, de hogy azért az emberi kapcsolódások nagyon fontosak. És az a jó hír, hogy így meglátogatnak engem olyanok például, akikkel nem találkoztam Budapesten, mert mondjuk pszichológus, kedves ismerős, közeli kedves ismerős, de Kecskeméten él. És akkor több ilyen személy is van, aki olvasott valami posztomat, hogy leköltöztem, és akkor jöttek a levelek, hogy Magdi, de jó, közel költöztél, és meglátogattak, és meglátogatnak, tehát ez egy folyamat, meg Budapestről is jönnek a barátok. Van olyan barátunk, aki közös a lenti barátnőmmel, és akkor együtt hárman finom ebédet készítünk, megyünk az arborétumba sétálni, tehát vannak ilyen baráti találkozók is. És egyik szomszéddal sikerült jobban összebarátkozni, velem korú házaspár, és bármiben segítenek. És nagyon furcsa is ez a más dimenzióban való élés, hogy amikor kellett nekem valami, és nem vezetek most már pár éve, és ott azért eléggé hiányzik az autó, és akkor a szomszédnak meg van autója, és akkor mondta, hogy hát átmehetünk, mit tudom én, Cserkeszőlőre, és akkor ott vehetünk a kerthez maratrágyát, vagy nem tudom, és akkor mondom, hogy jó, akkor majd egyeztetünk időpontot. Ehhez vagyok én hozzászokva. És akkor azt mondja, milyen egyeztetés? Azt mondja, szólsz, és akkor kiállok a kocsival. És ennyi.
0: Ugye lassan egy év, hogy ezt az életformát választottad Tiszakürtön, tehát fölváltottad a fővárosi életformát a kisfalusi életformára, ami óriási különbség. Lehet, hogy még nem jött el az idő, hogy pontosan értékeld ennek a döntésednek a jelentőségét, de hát, ha azért megkérdezem, hogy most úgy gondolod, ez egy jó döntés volt?
1: Persze, hát most már bizonyított, hogy jó döntés volt. Azt nem tudom, hogy ha beteg lennék, akkor mi van. Mert ugye azért itt Budapesten a gyerekeim közelében éltem, és az nyilván egy másik helyzet, hogyha én beteg lennék. Egyébként figyelnek rám, hát imádom azért ezt a faluban, hogy van egy ezermester, aki ősz óta dolgozik nálam nagyon-nagyon sokat, egy nagyon helyes kis pasi, meg a felesége is, meg a gyereke is, sokszor az egész család, és akkor egyszer csak mondja az az ezermester, hogy tudod Magdi, mi már családtagnak tekintünk téged. Aztán egyszer csak felhívott telefonon, és azt mondja, hogy jaj Magdi, felőled jött egy mentor, rendben vagy, jól vagy, nem kell segíteni?
0: Tényleg, amikor ott megjelentél, a fővárosi ismert ember, akkor úgy elsőbbikre hogy fogadott a falu?
1: Szerintem nem tudják, hogy ismert vagyok, vagy lehet, hogy egy-két ember tudja, de úgy egyébként. Akivel beszélgettem, nyilván feltette a kérdést, hogy mi motivált, mert az mindenkit érdekel, hogy miért jön valaki.
0: Igen, azért gondolj bele, ez mégiscsak egy kis falu, egy kis közösség, itt mindenki mindenkit ismer, és akkor jön egy ilyen gyütment, igen, ahogy ezt szokták mondani, és hogyha az a gyütment nem kellemes ember, igen, akkor azért az biztos, hogy tud feszültséget okozni magában a közösségben.
1: Ezt én is kérdeztem ott egyik ismerőstől, hogy hogy van ez a gyütmentség, és azt mondja, hogy annyira sokat változott már a falu összetevője, hogy már nincs ilyen, hogy gyütment valaki.
0: Ugye azt mondtad, hogy most nem írsz, mert hogy annyira sokat foglalkozol a házaddal, a kerteddel, a Tiszakürtön, és egyáltalán a megváltozott életedben most nem annyira fér bele, hogy leüljél és írjál, de pont ez a magány és csend és nyugalom, ami körülvesz téged, én szerintem nagyon inspiráló lehet, hogy előbb-utóbb azért mégiscsak megszülessen egy könyv, és ha igen, akkor akár már lehet, hogy van anyagod is hozzá, de mi az irány?
1: Most arra gondoltam, hogy a következő könyvem az nem interjú kötet lenne, meg nem regény, mert azt is elkövettem hármat, hanem ilyen esszék, amik foglalkoztatnak, olyan gondolatok, amit ki tudnék fejteni. Például az, hogy mi a különbség a válási gyász és a haláleseti gyász között, akkor azt így leírnám. De lehet, hogy akár a kertépítéssel, vagy valami filozófiai, nem tudom még. De az biztos, hogy ilyen saját rövid írások.
0: Tehát eszégyűjtemény.
1: Mondjuk.
0: Biztos vagyok benne, hogy a kertről fogsz írni.
1: Igen.
0: Ápoljuk kertjeinket.
1: És lelkeinket.

A mai kávéház vendége Zinger Magdolna író, gyásztanácsadó volt. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legnagyobb potenciálú vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán Vác vasút, írja közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. A tárcavezető szerint az ingázók egy része szívesen választaná a vasutat, ha az megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtana. A miniszter jelezte, a veresegyházi vonal utasainak száma a jövőben akár a 3-4-szerese is lehet a jelenleginek. Megújulnak és akadálymentesek lesznek a vasútállomások és a megállóhelyek, továbbá megfelelő számú parkolóhelyet alakítanak ki az autóknak és kerékpároknak, tette hozzá. Készül a kormányzati előterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte a tudományos és technológiai miniszter. A tárcavezető szerint három fejlesztési irányt vizsgálnak. Az első szerint a planetárium az épület rendbetétele, a meglévő vetítő javítása után már 2027-ben ideiglenesen kinyitna. Az ideiglenes megnyitás pár hónapig működhetne, és néhány 100 millió forintból megoldható, tette hozzá. A második lehetőség a teljes, a 21. századi követelményeknek megfelelő felújítás, modern 8K plusz full dome vetítéstechnikával, új hang- és vetítési rendszerrel, interaktív tartalmakkal és kiállításokkal. A miniszter a harmadik, nagyobb léptékűnek nevezett elképzeléssel kapcsolatban azt írja, a planetárium körül tudományos és technológiai élményközpont jöhetne létre űrkutatási, robotikai, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, valamint természettudományos kiállításokkal, szabadtéri tudományos parkkal és a Népliget környezetének megújításával. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést magyar mentelmi joggal rendelkező hivatalos személy ellen Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult a fővárosi nyomozó ügyészséghez, mert májusi felmentését követően nem kapta meg a felmentési időre járó illetményét. A feljelentés szerint Havasi Bertalan kormányzati szolgálati jogviszonya a május 17-én kezdődő 6 hónapi felmentési idő figyelembevételével idén november 16-án szűnik meg, ezzel együtt a felmentési idő teljes időtartamára mentesül, a munkavégzési kötelezettség alól. Az erre az időre járó illetményére havonta egyenlő részletben jogosult. A feljelentés szerint Havasi Bertalan július havi illetményének kifizetése nem történt meg. Hatályba léptek a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai, amelyek növelik a köznevelési intézmények igazgatóinak jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. Ennek részeként bővítik a tankerületek által fenntartott intézmények igazgatóinak munkáltatói jogköreit, valamint helyreállítják a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításával visszaállítják a nevelőtestület döntési jogát, egyebek között a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program és az éves munkaterv elfogadásával kapcsolatban. Emellett a 2027-28-as tanév kezdetéig meghosszabbítják azt a rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógus hiányában a mindennapos testnevelés megtartására határozott időre testnevelő edzői szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképesítéssel rendelkező személy is alkalmazható. Végül az időjárásról. Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre nagyobb területen kiderülhet az ég. Csapadék nem várható. Az északnyugati szelet olykor élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 20 fok között várható, de a derült szélcsendes északi völgyekben ennél több fokkal alacsonyabb, még a délkeleti tájakon kissé magasabb értékeket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Vaszinger Jenő nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma a Tardi falunapra és Tokajba látogatunk el. Augusztus 15-én rendezték meg a falunapot Tardon, mégpedig a Sándor völgyben. Kulturális programok és kenyérszentelés várt a falu lakosait, most ebből nyújtunk át egy kis csokrot. Elsőként dr. Linzenbold Levente plébános beszél nekünk, majd Molnár Csenge énekét követhetjük, ezután pedig Kleszó Tibor polgármester köszöntőjét halljuk, és végezetül a kenyérszenteléssel zárjuk kis összefoglalónkat. Most beszéltük meg, hogy régen találkoztunk, ugye, éppen kenyér szentelés előtt, vagy áldás is lesz? Tehát református sok ilyenkor nem jönnek? Egyedül akkor?
1: Tardon nincsenek reformátusok, baptisták vannak, egy kis gyülekezet, akikkel jó a kapcsolatunk, de ők ilyen ünnepségekre így nem jönnek hivatalosan, és ilyenkor szoktuk falunapon a kenyér megáldást is megejteni. Nagy boldogasszony ünnepén, erről is fogok egy pár szót szólni. Ugye augusztus 15-én az a nap, amikor Szent István király halála napján felajánlotta az országot, meg magát is. És hát igazából ez pont így a kettő, akit megemlékezi Szent István, a kenyér megáldása, illetve nagy boldogasszony ünnepe így pont ezen a jeles napon együtt van, és hát azt is szóvá teszem, csak egy-két mondat erejéig, hogy a benedikció, amikor áldunk, az életet szimbolizál, a kenyeret megáldjuk, akkor a latin benedikció szó azt jelenti, hogy áld jót mondani. És valójában abban a világban ma, amikor a közbeszéd a megbántásról, a tiszteletlenségről és a mások megsértéséről szól, nagyon is fontos, hogy a hivatásunkat teljesítsük, hogy jót mondjunk magunknak, másoknak, másokról. Úgyhogy ebben mindenképp szeretném buzdítani a közösséget, hogy tartson ki a jót mondásba, azaz az áldásban.
0: Ugye tudom, hogy tanítasz, és azért vagy itt közelbe Egerhez. Egyébként egy ilyen nem túl nagy faluban ilyen élni egy plébánosnak, akinek hát úgy munkája van, de azért a fő szerep az oktatás, ugye?
1: Igen, tehát...
0: Hát nem itt, hanem Egerben.
1: Nyilván a tanítás, bírósági munka, ugye most már második ciklusban viszem a bírósági feladatot az Egri Egyházmegyében, mint helynök, amelyik ellátja a Debreceni Egyházmegyét is a bíráskodás tekintetében, de hát jó nekem hazajönni, és nem csak egy falun van, Tard, hanem Cserépvárra és Bükzsérc, három egyházközség tartozik hozzám, és a legfontosabb, hogy egy zárt közösség, vallásos közösség, szeretik az emberek a papot is, az egyházat is, a liturgiát, a szertartásokat, és a többi egyházközségről is ezt tudom mondani. Bükzsérc az egy református közegben van, de ott is nagyon jó a kapcsolat a református egyházzal, Cserépvárra is mindig is tartozott, úgyhogy a három egyházközség az egy kicsit bázis, ahonnét indulok, és ahová hazaérkezhetek a tanításból és a bíróságból.
0: Viszonylag régen vagy itt, ez azt is jelenti, hogy már meg is szoktak meg, meg is szerethettek, és hát ragaszkodnak hozzád. Ugye a papokat általában viszonylag gyakran helyezik, hát itt nagyon nagy fájdalom lenne, hogyha neked más sorsot adna az érsek atya, de hát egyelőre úgy tűnik, hogy még itt van rád szükség.
1: Igen, hát felettem két személy is disponál. Első a Debrecen Egyházmegyés vagyok, és a debreceni püspök a legfőbb előjárom. És mivel itt tanítok már 30 éve Egerben, ezért az érsek atya természetesen, ha az ő területén látok el közösségeket, akkor ő a másik közvetlen előjárom. És hát ennek is köszönhető az, hogy most már 15 éve itt vagyok Tardon.
0: Ugye mondtam, hogy 25 éve, amikor indult a rádiónk, akkor mentem ki szólásra hozzád, óriási megfázás után szeptemberben, nem tudom, hogy jött össze. Azt hittem, hogy ebből semmi nem lesz. 2-3 mondatot kellett mondanom, de kiegészítettél, hát mondjuk kapcsolatunk valamilyen szinten volt, hát ezért ismertük egymást bizonyos szintig, és akkor megköszöntem, hogy kihúztál a szárból. Ugye azért nem emlékeztél te se rá, de hát volt sok minden más, amire kellett eddig emlékezni. Mi a legjobb, amit itt megéltél?
1: Tartom.
0: Még, hát meg itt a Egri Egyház megyének ezen a részén.
1: Én megvallom őszintén, minden közösségbe, ahová helyeztek, mindig jól éreztem magam. A hívektől függ az, hogy mennyire segítik a papot, nyilván tőlünk is, hogy szolgáljuk őket. De hát egy jó riporter, visszatérve a kérdésre, a jó riporter elég csak egy-két kérdést föltesz, és akkor már beszél is az alany, úgyhogy gratulálok neked is a sok évtizedes munkához. Jól tudsz kérdezni, és hála az Úrnak, reméljük, hogy a lelkek üdvösségére és a hallgatóknak a nagy örömére szolgál a munkád eddig is, úgyhogy köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, most már készülnöd is kell valamit, meg kell egy kicsit le kell ülni is.
1: Jó, hát akkor együtt ünnepeljünk tovább, és köszönöm szépen.

0: Tisi.
1: Elférre barátom, én is hadd beszéljem. Még olyan asszonytól, mint te vagy, nem félek. Ösmertem apádat, hogy mi nő gazdagú. Falu végén lakott, százba gyurongyavú.

0: Kedves.
1: Tisztelt ünneplő közösség, kedves tardiak, kedves vendégeink. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és engedjék meg, hogy először is még a megjelent plébános urat is köszöntsük. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Tard község augusztus 20-ai ünnepségén és falunapján. Augusztus 20-a különösen nagy számunkra. Ezen a napon Szent István királyra, államalapításunkra és több mint 1000 éves hazánkra emlékezünk. De ez az ünnep ennél többről is szól. Szól mindarról, ami összeköt bennünket, a hazáról, a szülőföldről, a családról, a közösségről, azokról az emberi kapcsolatokról, amelyek megtartanak bennünket a mindennapokban. Mi, akik egy kisebb településen élünk, talán még jobban tudjuk, milyen nagy érték a közösség. Egy falu ugyanis nem csak utcák, épületek összessége. Egy falut az emberek tesznek otthonná. Azok, akik itt élnek, dolgoznak, gyermekeket nevelnek, segítik egymást, őrzik a hagyományainkat, és akiknek fontos, hogy mi lesz Tarda a holnap, egy év, vagy akár egy évtized múlva. A mai világban talán minden eddiginél nagyobb szükségünk van egymásra. Sokszor rohanunk, intézzük a dolgainkat, dolgozunk, aggódunk a holnap miatt, és közben könnyű megfeledkezni arról, hogy életünk legnagyobb értékei nem tárgyakban mérhetők, hanem azokban az emberekben, akik körülvesznek bennünket. Egy kézfogásban, egy jó szóban, egy beszélgetésben a kapuban. Abban, amikor észrevesszük, ha valakinek segítségre van szüksége, és abban, amikor együtt tudunk örülni egymás sikereinek. Ahogy Széchenyi István mondta, egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Úgy gondolom, hogy egy kis település életében ennek különösen nagy igazsága van. Tard jövőjét sem egyetlen ember építi. Mindannyiunk munkájára, odafigyelésére és tenni akarására szükség van. Lehetnek köztünk különbségek, gondolkodhatunk másképp bizonyos dolgokról, de van valami, ami közös bennünk. Ez a település mindannyiunk otthona. Augusztus 20-a egyben az új kenyér ünnepe is. A kenyér ősidők óta az élet, a munka és a gondoskodás jelképe. Benne van a föld ereje, a gazda munkája, az eső, a napsütés, az emberi szorgalom és remény. Amikor megszegjük az új kenyeret, gondoljunk arra is, hogy az asztalunkra kerülő kenyér mögött mennyi munka, türelem és kitartás áll. A kenyér ugyanakkor megosztás jelképe is. Hiszen az igazán jó közösség olyan, mint a közös asztal. Mindenkinek jut hely mellette, falunapunknak, és ez lenne az egyik legfontosabb üzenete. Legyünk ma együtt. Beszélgessünk azokkal is, akikkel talán régen találkoztunk. Keressük egymás társaságát, elevenítsük fel közös emlékeinket, és teremtsünk újakat. Mert egy település erejét nem csak az mutatja meg, hogy milyen épületei, útjai vagy intézményei vannak, hanem elsősorban az, hogyan tudnak az ott élő emberek egymás mellett egymásért élni. Kedves tardiak! Legyünk büszkék arra, amit elődeinktől kaptunk. Őrizzük meg hagyományainkat, becsüljük meg értékeinket, és közösen gondoljunk azokra a fiatalokra is, akik majd utánunk viszik tovább mindazt, amit építettünk. Azt kívánom, hogy Tard továbbra is olyan település legyen, ahol jó hazatérni, ahol ismerjük egymást, ahol számíthatunk egymásra, és ahol nem csak egymás mellett, hanem egymás közösségében éljünk. Köszönöm mindazok munkáját, akik hozzájárultak a mai ünnep és falunap megszervezéséhez. És köszönöm mindenkinek, aki jelenlétével megtiszteli közönségünket. Kívánom, hogy az új kenyér jelképezze számunkra a bekövetkező esztendőben is a biztonságot, a bőséget, az összetartozást és a reményt. Isten áldja Tard községet, Isten áldja az itt élőket, Isten áldja Magyarországot. Kívánok mindannyiuknak méltó ünneplést, jó egészséget és örömtelmes falunapot.
2: Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Polgármester úr elvette a kenyeremet, mert nagyon szép és sokat mondó beszédet mondott a mai ünnepek kapcsolatban. Én egy kicsit rövidebb leszek, ahogy szoktam. Ma nagy boldogasszony ünnepén arra a Szent István királyra is emlékezünk, aki halálának napján, augusztus 15-én egyéni és a közösségi életét, az ország, a boldogságos szűz országát, a boldogságos szűz anya oltalmába ajánlotta. Amikor megáldjuk az életet szimbolizáló kenyeret, akkor azt se felejtsük el, hogy az áldás, hogy szoktam mondani latinul, a benedikció annyit jelent, hogy jót mondani. A polgármester úr beszédében ezt a jó szót emelném ki magam számára. Jót mondani nem könnyű abban a világban, amikor a közbeszéd mások bántásáról, megalázásáról és tiszteletlenségéről szól. Ezzel szemben legyen a mi hivatásunk az, hogy jót mondunk a másikról és a másiknak. Ez egy jó alkalom, hogy ezt ma megtegyük. Mondjunk jót magunk, mások életére, és így nem csak áldottak leszünk, hanem áldás is mások számára. Könyörögjünk. Dicsőítünk téged, Atyánk, Istenünk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki a pusztában megáldotta az öt kenyeret, és megszaporította, hogy táplálja vele az összegyűlt sokaságot. Urunk, aki megadtad, hogy Szent István királyunk, országunk védőszentjére emlékezve, és a nagy boldogasszony ünnepén együtt ünjük, aki hétről hétre megtöröd és szétosztod köztünk az eukarisztia ígi kenyerét, áld meg ezeket a kenyereket, mindennapi életünk táplálékait, és taníts meg bennünket arra, hogy mindennapi kenyerünket mi is megosszuk másokkal, hogy megízlelhessük az igazi testvéri szeretet ízét, szent neved dicséretére és dicsőségére, Krisztus a mi Urunk által. Dicsétessék a Jézus Krisztus!
0: Elhangzott összeállításunkban Molnár Csengét, Kleszó Tibor polgármestert és dr. Linzenwald Lemente plébánost hallották.

0: Maradjunk még Tardon, ahol ma is fontos a hagyományőrzés. Most erről lesz szó.
1: Majnár Mónika vagyok, Noszvajról. A Tardi Gyöngykalár is hagyományőrző együttesnek a tagjai léptek most föl. Jobbágytel ki és magyar palackai táncokat táncoltak. Azért is nem most Tardival készültünk, mert hát azt már úgymond a könyökökön jön ki, ha lehet így fogalmazni, de persze nem felejtjük el, nem felejtették el a saját táncukat, azt mindig szoktuk gyakorolni, feleleveníteni.
0: Tehát akkor eléggé sűrűn lépnek fel ahhoz, hogy megunják.
1: A legtöbb rendezvény, amin fellépnek, az Tardi. Ugye Tardi nyilván akkor a saját táncukat illő, hogy hozzák, de most azért már kezdünk így vegyíteni, Erdélyből is tanulunk táncokat, egy kicsit így vérfrissítésnek nem árt.
0: Kavarom egy kicsikét az egész dolgot, Noszvajról, Veszőtárkány, Tard, tehát a csapat az Tardi, akik táncolnak, az oktatók pedig importáltak, ugye?
1: Olyasmi. Több helyről is járnak így. Igen? A környékről a táncosok, a legtöbbjük Noszvajról, de például köztük is van olyan, aki erdélyi származású. Jó, hát már nem Erdélyből jár ide, nyilván, de vannak tardiak is, igen. Régebben volt Bogácsról is, szóval ez ilyen inkább a környékről, szűk környék.
0: Hallottam, megláttam, nem azt mondom, hogy profik, de azért a színvonal az megvan. Ehhez azért dolgozni kellett.
1: Igen, igyekszünk több mindent fejleszteni a táncpróbák alkalmával, szóval nem csak tánctanulás, táncoktatás folyik, hanem ritmikai fejlesztés, forgásgyakorlatokat is szoktunk
0: vinni.
1: Persze. Hogy tudjuk emelni, igen, a színvonalat.
0: Milyen gyakran tudnak próbálni?
1: Heti egyszer szoktunk 2 óra hosszás próbát tartani. Most a nyári szünet zajlott le, akkor nyilván nem próbáltunk, de a fellépés előtt egy ilyen gyors próbát tettünk, hogy aminek mennie kell.
0: Beleleveníteni a tudást.
1: Persze.
0: De egyébként, hogy ahhoz, hogy igazából komolyan tudjanak működni, ahhoz több próba is kellene, gondolom.
1: Persze, rendszeres, heti szintű próbák, azok mindenféleképpen kellenek.
0: Egy egyetemi vagy egy középiskolás csapatnál teljesen más a helyzet. Ott vannak helyszínen, oda mennek, vagy pedig hát hétvégén hazajárnak, de itt, ahol ki kell jönni, vagy el kell menni valahová, nehezebb a helyzet. Én tudom, az amatőr táncosoknál, énekkarnál mindenütt nehéz a helyzet összetartani, de azért úgy látom, hogy azért össze van ez a csapat rázva egy kicsit.
1: Igen, én úgy látom, hogy akik járnak ide az együttesbe, akár az énekkarnak a tagjai, vagy a mi táncos csapatunk, hogy azért nagyrészt azért járnak össze, mert szeretik ezt művelni. Szeretnek egymás társaságában lenni. Nem feltétlen az a cél, hogy most a nagyon kiemelkedő táncosok legyünk, vagy nagyon kiemelkedő legyen az ének, hanem inkább maga a közösség.
0: Ugye ahhoz, hogy egy fellépő szint legyen, ruhák kellene, megfelelő próbamennyiség, vezető kell, aki összefogja őket, művészeti vezető, stb. Hát aki megszerzi esetleg az utazási költségeket, vagy pedig megszervezi azt, hogy hová menjenek, és el tudják-e vállalni, mert ugye ingyen valahogy nem vagyok megutazni önöknek sem, tehát azért egy szervezőnek is. Ön miben segít? Mindenben?
1: Igen, nagyon sokat segít a szervezőnk, szóval nem én szervezem, hanem Évike, az egyik táncosunk, és hát én mindig el vagyok képedve, hogy mennyi mindent a kezében tart, akár pályázatokon át, utazások, fellépések, leszervezése, kommunikáció, szóval innen is köszönöm neki a munkát, az odaadást, mert azért szerintem nem csinálna, hogyha nem lenne itt a szíve meg a lelke a csapatban.
0: Milyen korú a színpad elől, nem nagyon láttam, de olyan 30.
1: Igen, most a legfiatalabb tagunk 30 év körül van, a legidősebb 65 körül. Nem mertem úgy pontosan mondani, mert hölgytagról van szó, de igen, eléggé nagy a szórás. de hát most én a táncosokra vetítettem le csak
0: igen,
1: ezt.
0: Hát tulajdonképpen akkor itt csak
1: igen.
0: A szeretetből, szerelemből teszik, csinálják.
1: Persze. Sőt, nemrég volt nálunk pár évig csatlakozott egy 18 éves tag is, és nagyon szeretett is hozzánk járni. Szóval nem azért hagyta el a csapatot, mert esetleg kedvét vesztette, hanem tovább tanulás miatt, de reméljük, hogy még majd fogjuk viszont látni a csapatban őt is például.
0: Hát, ha az idősebbek hozzák majd a
1: persze.
0: Gyereket vagy az unokát.
1: Persze, igen, igen.
0: Hát mondjuk egy ilyen csoportnak azért az életmódot ad, ugye? Egy olyan életmódot, ami úgy meghatározza a hétvégéjét, vagy a próbák idejét, de mégis a fellépés öröme az, ami ott tartja, együtt tartja a csapatot, gondolom. Nem a próba, vagy az is?
1: Mindkettő. Mindkettő. Szoktunk a próbán kívüli közös programokat is szervezni, és akkor hát beszélgetünk, együtt mulatunk. Nem feltétlen a táncon van a hangsúly, hanem inkább az együtt lét öröme, nótázás, ilyesmi. Igen, ez így hozzáad a csoporthoz.
0: Látom a számat, nótázgatnak?
1: Persze. Akár ugye a környékre való nótákat, amit például az idősebb asszonyok is szívesebben énekelnek, jobban tudják, ugye? Vagy akár erdélyi nótákat is szívesen énekünk egy-egy ilyen összejövetel alkalmával.
0: Ami tulajdonképpen felkészülés az esetleges előadásokra?
1: Persze, persze.
0: Hol próbálnak, mindjárt elmegyek én is. Hát már nem kérek be a 65.
1: Tardona! Teleházba, itt a falu központba.
0: Fölötte vagyunk, úgyhogy nem biztos, ha már kikoptam akkor. Mm. Tehát ez a korszak már elmúlt.
1: Sosincs késő.
0: Most még délben, mikor süt a nap, biztos nincs késő.
1: Hát igen.
0: Köszönöm szépen, de ezt a jó kedvet, ezt azért onnan is hozzam, meg egyébként megvan önbe is. Folyamatosan ez a jó kedv?
1: Folyamatosan talán nem. Azért néha megfárad az ember szerintem, de igyekszem, mint női oktató azért hozni azt a, nem tudom, lelkesedést és örömet, amit valamilyen szinten példát kell mutatni. Még akkor is, ha jóval idősebbek tőlem a táncosaim, de valamiben érdemes így ebben is szerintem példát mutatni.
2: Majnár Mónika táncoktatót hallották.

0: Sikszai Imre régi ismerősöm, ha a faluban járok, mindig megkeresem néhány szóra. Most is így volt ez.
1: Imre bátyám, nem tudom, hogy hanyadjára találkozunk már, nem kell számolni sem, de hát azért ez a kenyérszentelés utáni kis, meg közben lévő kis műsor, azért egy régi, jó tanítóhoz megfelelően ment le.
2: Hát remélem, hogy igen. Hát az ember igyekszik azért megfelelni a elvárásoknak, a dolgoknak. Ilyen hosszú távon,

0: számok kerekednének ki, mikor ide jöttél Tardra, és azóta folyamatosan itt vagy. Talán tanítóként kezdhet, hogyha jól emlékszem, történelem és ének, tudom én milyen szakos tanár, illetve mindennek a mindenese, hiszen a tájházak alapítójától kezdve, énekkartól és tánckartól kezdve, amit csak lehetett Tardon, megcsináltál. Hány év munkája ez?
1: Ó, hát ha én most mondom, hogy 1969 novemberében, november 24-én kerültem ide, és már a következő év elején már fel is kértek először ifjúsági klub vezetésére, és hát úgy kerültem ide akkor, hogy még nem végeztem el a főiskolát, levelezőt akarosan végeztem, de feladatot adtak bőven, és vállaltam is, és kezdetben, mint kép nélküli nevelő, rövidítve így mondom, voltam, majd miután a főiskolai diplomámat megkaptam, még jobban be tudtam vetni magamat a munkába. Voltam 13 évig helyettes iskolában, 8 évig igazgató is, és mellette természetesen a kulturális életnek, hogy úgymond, továbbvitele vagy színesítése fontos feladatomnak tartottam, és színjátszókört alakítottam kezdetben. Fiatalokkal foglalkoztam, de a színjátszócsoport hozta meg a kedvet ahhoz, hogy tovább építsem magamat is. Majd az országos mozgalomban is bekapcsolódtam, és tagja lettem az ELTÉN székelő történelmi tanárok egyesületének, és ott is aktívan vettem részt ki magamat, azért, hogy tovább képzések nem csak, hogy eljártam, hanem én szakmailag is úgy éreztem, hogy reagálni kell bizonyos dolgokra, és itt konferenciát is szerveztem. A történelmi tanároknak országos konferencia volt az ELTE-vel közösen, és 5 alkalommal egy-egy hesszes kurzus volt. Nagyon élveztem azt a munkát is. És természetesen mellette, mikor már éreztem, hogy nyugdíjas is leszek, akkor hát felkértek engem. Először is a megyénél voltam, hogy vezessem a nyugdíjas klubot, de akkor még nem voltam, mondom, nyugdíjas, 2-3 év még hiányzott, és azért a hagyományőrzést nem hanyagoltam el. És éppen ezért lényegében, amikor, hát jó 30 évvel ezelőtt, 40 már lesz sajnos, múlik az idő, a Magyar Televíziótól kerestek meg engem, hogy Matyó Menyegző címmel a matyóságról egy hagyományápoló nagyon szép lakodalmat készítenek. Itt Tard, Mezőkövet, Szent István is, még Bogács is helyszín volt. Na és annyira aktívan kellett ott dolgozni, megszervezni nagyon sok, kicsit nagyon kat, nagyon sok embert, és ez kedvet kapott nekem arra, hogy akkor a hagyományúzi csoportot megalakítsam. És már ez a változat, amit most kezelek, hogy úgymond, 35 éves, mert 91 őszén kezdtem el, és belevetve magamat a munkába, azért nagyon sok helyen eleget tettünk a felkéréseknek. A mostani fellépésünk az 540 valahanyadik volt, nem kevés, és jártuk mi az országot, eljutottunk, hogy úgymond Ipoly-Tarnóztól kezdve Pécsváradon át, Szilling, ott a nyugati megyében van. Természetesen a helyben, illetve a környező településeken is sokszor részt vettünk, úgyhogy próbáltam mindig azt bemutatni, hogy milyen feladat járt, hogy fontos volt a hagyományápolás, és ez számunkra, vagy számomra mai napig is egy elkötelezett munka.
0: Mióta ismerlek, még a Mezőkövesdő

0: Voltam a műfázba, akkor már össze-vesze futottunk, hiszen közös kulturális igényük volt a hagyományőrzésre, és utána pedig hát történelem tanárként még te aktív is voltál, vagy ha már nyugdíjas is voltál, de akkor is aktívan tetted a dolgaidat, és hát végül is akkor tudtam meg, hogy a tájházakat szervezed, és tulajdonképpen nyugdíjasként nem nyugszol, állandóan mozgásban vagy, hát most is a csapatot ott volt a színpadon, te is ott voltál a színpadon, szépen elmondtad, hogy tulajdonképpen mi is ez a kenyérszentelés. 69 óta oktatod, tardod tulajdonképpen. Te az örök oktató vagy itt tardon akkor?
1: Hát így is lehet.
0: Nevelős mondjuk.
1: Igen, és hát a munkámhoz tartozik, hogy elvállaltam a felkérést, hogy mint kulturális szakember is, mondjuk a tájházak szerepéről is ne feledkezzünk el, mert tagja lettünk a Tájház Szövetségnek, és nagyon sokáig lényegében olyan építő munka folytott, és gyűjteményi munka, hogy manapság már olyan eszközökkel rendelkezünk, olyan anyaggal, pontosabban anyagokkal, hogy nagyon gazdag a gyűjteményünk. Az egyik tájházat azt most sikerült felújítani, és éppen folyamatosan rendezem be a kornak megfelelően. Helytörténeti gyűjtemény címen megy ez a program, és várom azt a segítséget, hogy a legrégebbi tájházak egyike az országban a budgyos tetejű tájház is méltóképpen fel legyen újítva, mert az idővasfoga ezeket kikezdte. Igyekszem a ide látogatóknak, és vannak csoportok, úgy megszervezni a látogatásukat, hogy ez részükre öröm legyen. Tavaly is volt már, de az idén szinte heti alkalommal olyan 10-15 fős, vagy éppen 20 fős olyan csoport is látogat el ide, és hát tudni kell azt, hogy a két tájház mellett van a hagyományőrző központ, amelyet annak idején pályázati úton készítettünk. Ez azt jelentette számomra, hogy megint bele kell vásznem magam a munkába, hogy élettel telítsem azt a hagyományőrző központot, és akkor 2-3 tardi, beöltözött tardi matyósokkal fogadjuk a vendégeket, és én ki mit kér, visszakanyarodok tart eredetéhez, visszakanyarodok a legfontosabb tardi eseményekhez, élvezettel hallgatják, hogy mi is történik, hogy mi az, hogy tardi matyó, vagy mi az, hogy matyóság, hiszen a matyó művészet, mint ilyen hungarikum, és ennek örülök, hogy ebbe részt vehettem annak idején, és elismeréssel adóznak a tájházba, vezetek egy emlékkönyvet, vendégkönyvet, és igazán nagyszerű szavakkal méltatják a mi munkánkat, és ez mindig inspirál engem valamire.
0: Inspirál arra, hogy tovább, tovább, tovább, te folyamatosan dolgozol. Igaz, hogy a dolgozás te nem munkaként kezeled, hanem azért az életednek a része. Ugye sokan mondják, hogy ha nem csinálnám, már nem is élnék, vagy legalábbis másképp élnék. Nem bírod ezt abba hagyni, csak az egészség, hogyha úgy szolgál, akkor addig viszed, amíg bírod.
1: Igen, nagyon jól látod ezt a dolgozást, mert hát ugye a magánéletem is úgy alakult, hogy két családom van, azok Gödöllő, illetve Pesten élnek. Én itt ragadtam, a feleségem sajnos 10 évvel ezelőtt meghalt. Az anyósommal éltünk egy portán, de nem egy lakásban. Ő 2 évvel ezelőtt halt meg, és teljesen egyedül maradtam. Most ebben az egyedüliségben a remény az, ami tovább visz még, és az, hogy minden nap átmehetek szinte a tájházakhoz, mert ott lakok nem messze, ha más nem, akkor szétnézek, ha más nem, ezt kiigazítom, ha más nem, megnézem, hogy minden rendben van-e. És ez leköt, úgy leköt, hogy el is feleltem a búvomat, bánatomat, mert hát ebben a korban már ez is előjön, az is előjön, de nem azzal foglalkozom, van nekem más dolgok.
0: Köszönöm, újra megszólalt a zene, most egy kis pihenés akkor kell nekünk is.
1: Igen, köszönöm szépen, hogy meghallgattál, és régi ismerősként ugye találkozunk itt ott, ott, hiszen valóban több évtizede már, hogy itt a, én a községet szolgálom, itt a környéket is, és a Szent István Rádióban is volt már többször riport is.
0: Szikszai Imre tanárurat, a falu animátorát hallották Tardról.

0: Végezetül a tokai írótáborba megyünk, ahol Szentmártoni János József Attila díjas költővel beszélgetünk a mai magyar irodalomról, illetve a mai magyar valóságról.
1: Egy írószövetség elnökének nem az volt a feladata, hogy minél ismertebbek legyenek?
2: De ez volt a feladatom, és hát ma is ez a feladata minden írószervezetnek természetesen, hogy a kortárs írókat jobban megismerjék az emberek. Csak sokkal nagyobb zajban élünk, mint 50 évvel ezelőtt mondjuk, és ugye a digitális forradalom óta még nehezebb utolérni a potenciális olvasókat, azt a szélesebb érdeklődési kört mozgósítani, amely ugye a kortársakat is, nem csak a klasszikusokat, hanem a kortársakat is népszerűsíteni. Az Írószövetség számos programot indított az én időmben is annak érdekében, hogy kimozdítsuk az írókat az elefántcsont tornyukból, és részt vegyenek a társadalom életében aktívabban. Például különböző programokkal, fesztiválokon vettünk részt, vagy színházakban talk show sorozatot indítottunk, vagy megnyitottuk a székházunkat, a budapesti székházunkat, a múzeumok éjszakáján különböző programokkal. Tehát számos ilyen rendezvény volt, és kezdeményezés, vagy éppen a világhálón új honlapot indítottunk, ugye a közösségi médiában is részt vettünk, és hát egy másik szervezetet említsek, a Tokai Írótábor Egyesületnek is feladata. Bár megjegyzem, azért ez a tábor, a Tokai Írótábor inkább szakmai kérdésekről szokott szólni, sőt, közéleti kérdésekről szokott szólni, de talán érintünk mindig olyan kérdéseket, olyan témákat is, amely a szélesebb közvélemény érdeklődésére is számot tarthat.
1: Ugye ismerjük azokat a 19. század végén, 20. század elejé költőket, írókat, akik aktívan részt vettek a társadalom életébe, politikailag is, és hát úgymond olyan szinten, hogy az emberekkel foglalkoztak. Önök is foglalkoznak az emberekkel, csak éppen saját magukkal kell először foglalkozni ahhoz, hogy megéljenek. Kell egy jó, nem újságíró szakma, mint sokaknak volt, de kell egy olyan fix állás, mert ma már kiadványokból, versekből, regényekből igencsak megszámolnám az ujjaimon, hogy meg tudnának élni, úgyhogy itt az is cél lehetne, nem, hogy egy kicsikét azért fixebb, biztosabb pontot adni azoknak a művészeknek, akik jobban látják a társadalom problémáit, mint mondjuk itt az utcaembere. Vagy akár én is, bár én is elég sokat császkálok, mászkálok, de azért egy művész jobban bele tudja úgy képzelni, élni magát ebbe az életbe, tehát nagyon megbecsülés kellene. Nem az írásai alapján, hanem a gondolatai alapján.
2: Hát szívemből szólt, mert valóban nagyon-nagyon méltatlanul kevesek a honoráriumok, amit a lapok tudnak fizetni, egy-egy könyv honoráriuma is, amit adott esetben egy regényíró több évig ír. Annak a tiszteletdíja is megalázóan kevés szokott lenni, még nagy kiadók sem tudnak sokat fizetni, nemhogy a kis kiadók, akik igazából az életükért küzdenek. Tehát alapvetően itt valóban van teendő, bőségesen a mindenkori kultúrpolitikának. De azért kiegészíteném ezt a gondolatot azzal, hogy nem volt olyan korszak azért, amikor az írók többsége abból élt, hogy verset írt vagy regényt írt. Mindig kevesen tudtak csak ebből megélni, minden korban kevesen tudtak megélni, sőt, némi humorral még azt is mondhatnám, hogy régen ez úri passzió volt, hiszen ha mondjuk a magyar irodalom történetet nézzük, az első jeles költőink, mondjuk gondoljunk Balassi Bálintra, vagy a későbbi évszázadokból, akire emlékeztünk is, hiszen évfordulója van, Berzsenyi Dánielre, hogy arisztokraták írták a nagy verseket. Természetesen idővel, amikor polgáriasult a hivatásunk, akkor megjelentek a vándordeákok, ugye a vándorköltők, az egyik zsenink, Csokonai Vitéz Mihály sem dúskált például a pénzben. Ugye ő tőle van az elhíresült mondás, hogy az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon. Tehát ez sajnos nem sokat változott, és később, amikor intézményesült a hivatásunk, ez a reformkorra tehető, tehát amikor folyóiratok, kiadók alakultak, akkor gyakorlatilag szintén keveseket tudott csak eltartani a szakma. Szerelemből csinálták sokszor, hiszen a legtöbben jogászok voltak civil állásban, vagy tanárok, vagy újságírók, de volt köztük orvos is, tehát mindig voltak civil állások a háttérben, hogy meg tudjanak élni az írók, és ők egy idő után és nagyon kevesen tehették meg azt, hogy a műveik eladásából vagy a műveik jogdíjából el tudják tartani a családjukat.
1: Ugye csak így most, hogyha visszatekintünk, sokan úgy gondoljuk, hogy igen, ők abból éltek meg, persze, tudom én, csak hát valahogy ki kell ugrasztani a nyulat a bokorból, De azért mégiscsak szerencsésebb lenne, hogyha a, úgy mondom, a színejava a magyar irodalomnak, ugye, hogy az meg tudna élni olyan módon, hogy nem éhezne, mert ugye ezek éheztek is, költők, írók, festők, stb. Nem kell felsorolni, hát ismeri ön is az egész történetet. Társadalmi megbecsülés mikor kezdődik el egyébként? Ugye nagyon kevés olyan mai embert ismerünk, aki mondjuk például, mint ön, hogy József Attila díjas, de nem nagyon ismerik az iskolában.
2: Az oktatást valóban közelíteni kellene még intenzívebben a kortárs művészeti élethez. Természetesen ennek vannak azért hagyományai, tehát több írószervezet vagy könyvkiadó elküldi a szerzői iskolákba rendhagyi irodalomórákat tartani. Ennek mindig örülnek a diákok, mert egyrészt látják, hogy nem csak a tankönyvekben léteznek a rég meghalt írók, hanem köztünk járnak, ugyanúgy lélegeznek, ugyanúgy esznek, ugyanúgy szerelmesek, mint mindenki más, csak éppen máshoz értenek. Nem asztal tudnak faragni, hanem verset tudnak írni, vagy regényt tudnak írni, amelyek majd a lelki építkezésünkhöz és a szellemi gazdagodásunkhoz járulnak hozzá. Hosszú távon mindenféleképpen fontosak ezek a találkozások, de valóban lehetne több olyan programot, központi programot is indítani akár, hogy a diákság még több kortárs költőt, még több kortárs írót ismerhessen meg, mert aztán később belőlük kerülnek ki az olvasók is, tehát nem csak az új alkotók, hanem az új olvasók is közülük fognak kikerülni, akik esetleg találkoztak egy kortárs költővel, íróval, akkor megkedvelik, megveszik a könyvét, olvasóivá válnak, eljárnak majd a rendezvényeire, a találkozóira. Tehát ez egy nagyon fontos hagyomány, amit tovább kell erősíteni mindenféleképpen, mert még gyerekcipőbe jár sajnos.
1: Meg kell ahhoz halni egy nagyon jó írónak, költőnek, hogy utána úgy elismerjék, mert amíg él, addig szinte olyan, hogy nem is lehet, mondjuk szobrot se felállítani neki, nem lehetne odaállítani nagyon nagy példának, mert még elkövethet valami hibát, csak halála után lehet valaki jó. Hát régebben azért József Attiláék azért életben is voltak nagyon jók, és elismertek.
2: Általában igen, tehát, de ez sem az új kornak a belejárója, vagy tünete. József Attilát is igazából a halála után kezdték el a tehetségén és a súlyán mérni, és tisztelni és becsülni. Igazából a szakma ismerte őt jobban, a költőtársak és szerkesztőtársak, akik nagyon nagyra becsülték az ő képességeit, az ő tehetségét, de bizony van az a történet is róla, hogy egy írólvasó találkozón egy vagy két könyvet tudott eladni, pedig akkor már neves költő volt, ahogy mi ezt szoktuk mondani. Tehát bizony sokszor a halál után, nem tudom mennyi idővel tudjuk megbecsülni az íróinkat, költőinket, amely nem elegáns. Ugyanakkor viszont egy picit módosíthat a képen mondjuk a világhír, és azért most már büszkélkedhetünk két Nobel-díjas íróval is, és nagyon nehéz átküzdenünk magunkat igazából a nyelvi bezártságon, mert bár meggyőződésem, hogy a világ egyik leggyönyörűbb nyelve a magyar nyelv, egyik leggazdagabb. Ezt külföldiek is mondják, hogy bár nehéz megtanulni, de amikor megtanulják, akkor rájönnek ők is, hogy milyen árnyalat, mennyire metaforikus és milyen gyönyörű, gazdag nyelv ez. De mivel kis nyelv vagyunk, ezért nehéz a világhírig is elvergődni, hogy leforítsák ugye az alkotóinkat külföldi nyelvekre, világnyelvekre, hogy aztán ismerté váljanak. Úgyhogy sajnos ez egy olyan kereszt, egy olyan teher, amit cipelnünk kell életünk végéig, aztán halálunk után is.
1: Hát köszönöm, nem akarom a halállal befejezni, hanem az élettel, azzal az élettel, ahogy gratulálok azért. Én ritkán ülök egy olyan emberrel szembe oldalt, akinek azért már vannak elismerései, díjai is. Nehéz volt egyébként megkapni, vagy hát azért a művek adták, vagy pedig volt benne egy kis úgymond baráti segítség is, akik tudták, hogy tehetséges.
2: Biztos, hogy volt minden, mind a kettő, tehát én bízom benne, hogy a képességeim és a tehetségem, vagy a megírt könyveim minősége miatt is kaptam természetesen szakmai elismeréseket, és az odafigyelés az persze a rokon szemben is alapul, nem csak nem csak a tehetségen, a rokon szemben is alapul, hogy ki kire tud odafigyelni, ki kivel tud együtt lélegezni, ki kivel tud azonos platformra helyezkedni, vagy közös gondolatot kialakítani, de még fontosabb az olvasóknak az elismerése, amely sokkal, hát erről beszélgettünk az elmúlt percekben is, hogy sokkal nehezebb dió. Nagyon fontosak az elismerések, a díjak, mert szakmailag legitimálják az embert, és megbecsülve érzi magát, de az olvasók, akik életben tartják, levegőztetik azokat a műveket, amelyeket egy író, egy költő megír, és belekapaszkodnak, és társul viszik magukkal az életük során, azok a visszajelzések még fontosabbak.
1: Nagyon köszönöm, még munkája van bőséggel, még ugye menni kell, ott sok minden lesz. Hát azért gratulálok, és nagyon örülök neki, hogy meghallgathatják a rádió hallgatók is, hogy azért vannak nekünk olyan embereink, akiket érdemes megbecsülni.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelő volt beszélgetni. Köszönöm szépen.
0: Szent Mártoni János, József Attila díjas költőt hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
3: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
4: 4 óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
5: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legnagyobb potenciálú vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán Vác vasút, írja közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre, gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. A tárcavezető szerint az ingázók egy része szívesen választaná a vasutat, ha az megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtana. A miniszter jelezte, a veresegyházi vonal utasainak száma a jövőben akár a 3-4-szerese is lehet a jelenleginek. Megújulnak és akadálymentesek lesznek a vasútállomások és a megállóhelyek, továbbá megfelelő számú parkolóhelyet alakítanak ki az autóknak és kerékpároknak, tette hozzá. Készül a kormányzati erőterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte a tudományos és technológiai miniszter. A tárcavezető szerint 3 fejlesztési irányt vizsgálnak. Az első szerint a planetárium az épület rendbetétele, a meglévő vetítő javítása után már 2027-ben ideiglenesen kinyitna. Az ideiglenes megnyitás pár hónapig működhetne, és néhány 100 millió forintból megoldható, tette hozzá. A második lehetőség a teljes, a 21. századi követelményeknek megfelelő felújítás, modern 8K plusz full dome vetítés technikával, új hang- és vetítési rendszerrel, interaktív tartalmakkal és kiállításokkal. A miniszter a harmadik, nagyobb léptékűnek nevezett elképzeléssel kapcsolatban azt írja, a planetárium körül tudományos és technológiai élményközpont jöhetne létre űrkutatási, robotikai, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, valamint természettudományos kiállításokkal, szabadtéri tudományos parkkal és a Népliget környezetének megújításával. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést magyar mentelmi joggal rendelkező hivatalos személy ellen Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult a fővárosi nyomozó ügyészséghez, mert májusi felmentését követően nem kapta meg a felmentési időre járó illetményét. A feljelentés szerint Havasi Bertalan kormányzati szolgálati jogviszonya a május 17-én kezdődő 6 hónapi felmentési idő figyelembevételével idén november 16-án szűnik meg, ezzel együtt a felmentési idő teljes időtartamára mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. az erre az időre járó illetményére havonta egyenlő részletben jogosult. A feljelentés szerint Havasi Bertalan július havi illetményének kifizetése nem történt meg. Hatályba léptek a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai, amelyek növelik a köznevelési intézmények igazgatóinak jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. Ennek részeként bővítik a tankerületek által fenntartott intézmények igazgatóinak munkáltatói jogköreit, valamint helyreállítják a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításával visszaállítják a nevelőtestület döntési jogát, egyebek között a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program és az éves munkaterv elfogadásával kapcsolatban. Emellett a 2027-28-as tanév kezdetéig meghosszabbítják azt a rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógus hiányában a mindennapos testnevelés megtartására határozott időre testnevelő edzői szakképzettséggel, vagy felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképesítéssel rendelkező személy is alkalmazható. Végül az időjárásról. Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre nagyobb területen kiderülhet az ég. Csapadék nem várható. Az északnyugati szelet olykor élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 20 fok között várható, de a derült, szélcsendes északi völgyekben ennél több fokkal alacsonyabb, még a délkeleti tájakon kissé magasabb értékeket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
3: Holdvilág.
6: Kedves hallgatóink, most következő zenei összeállításunkban a Budapest Bár 2020-ban megjelent Ha megtehetnéd című albumáról válogatunk. Énekelnek többek között Tóth Vera, Németh Juci, Lovasi András, Szűcs Krisztián, Kis Tibor, Rutkai Bori, Behumi Dóri és Kollár Klemenc László. Zenei összeállításunkhoz jó szórakozást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában a Budapest Bár 2020-ban megjelent Ha megtehetnéd című albumáról válogatott a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. Köszönjük figyelmüket, további jó rádiózást és tartalmas időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat vasárnap reggel a Szent István Rádió stúdiójából. A bemondó Kriston Tamás vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli programkínálatunkat. A műsorismertetést követően a napi mája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. A Kalendárium című műsorunkban a nap jeles eseményeit ismertetjük. 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, majd meghallgathatják a napversét. 6 óra 30 perctől ismét a vatikáni rádióadását sugározzuk. 7 órakor híreket mondunk, melyet az egyházi hírek ismétlése követ. 7 óra 20 perctől az evangéliumot hallhatják magyar, szlovák és roma nyelven, majd 7 óra 30 perctől a Könyvek könyve című műsorunk következik. Ezt követően megismételjük az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk szerdai adását. Ezután a szerzetesek fél órájával jelentkezünk 8 óra 30 perckor. 9 órakor ismét híreket mondunk, majd az ökumené következik. 9 óra 50 perctől a Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 10 órakor szentmisét közvetítünk. Kedves hallgatóink, ezek a délelőtt programjai, műsorainkhoz jóvételt és tartalmas időtöltést kívánok.

0: A nap imája.
1: Jóságos Istenem, nem panaszkodhatom férjemre. Senki sem angyal, ő sem az. Mégis derék és becsületes ember. Nem káromkodó, nem iszákos, nem durva. Hűséges, gondját viseli a családnak, tisztelt téged. Ha összehasonlítom másokkal, azt kell mondanom, köszönöm Istenem a jó férjet. Szent József, te a legpéldásabb feleség, legpéldásabb férje voltál. Őrizd férjemet, hogy kitartson a jóban, legyen minél jobb és tökéletesebb. Az Isten pedig bőségesen jutalmazza jó szívűségét. Kérlek, Szent József, segíts nekem is imádságos közbenjárásoddal, hogy mindig jó felesége legyek, hogy szívből szeressem és tiszteljem férjemet, tudjak áldozatot hozni az ő és a gyermekek boldogságáért, hogy mindig örömet és Isten békességét sugározzam a családunkban.

0: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legnagyobb potenciálú vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán Vác vasút, írja közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. A tárcavezető szerint az ingázók egy része szívesen választaná a vasutat, ha az megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtana. A miniszter jelezte, a veresegyházi vonal utasainak száma a jövőben akár a 3-4-szerese is lehet a jelenleginek. Megújulnak és akadálymentesek lesznek a vasútállomások és a megállóhelyek, továbbá megfelelő számú parkolóhelyet alakítanak ki az autóknak és kerékpároknak, tette hozzá. Készül a kormányzati előterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte a tudományos és technológiai miniszter. A tárcavezető szerint három fejlesztési irányt vizsgálnak. Az első szerint a planetárium az épület rendbetétele, a meglévő vetítő javítása után már 2027-ben ideiglenesen kinyitna. Az ideiglenes megnyitás pár hónapig működhetne, és néhány százmillió forintból megoldható, tette hozzá. A második lehetőség a teljes, a 21. századi követelményeknek megfelelő felújítás, modern 8K plusz full dome vetítés technikával, új hang- és vetítési rendszerrel, interaktív tartalmakkal és kiállításokkal. A miniszter a harmadik, nagyobb léptékűnek nevezett elképzeléssel kapcsolatban azt írja, a planetárium körül tudományos és technológiai élményközpont jöhetne létre űrkutatási, robotikai, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, valamint természettudományos kiállításokkal, szabadtéri tudományos parkkal és a Népliget környezetének megújításával. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést magyar mentelmi joggal rendelkező hivatalos személy ellen Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult a fővárosi nyomozóügyészséghez, mert májusi felmentését követően nem kapta meg a felmentési időre járó illetményét. A feljelentés szerint Havasi Bertalan kormányzati szolgálati jogviszonya a május 17-én kezdődő 6 hónapi felmentési idő figyelembevételével idén november 16-án szűnik meg, ezzel együtt a felmentési idő teljes időtartamára mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. Az erre az időre járó illetményére havonta egyenlő részletben jogosult. A feljelentés szerint Havasi Bertalan július havi illetményének kifizetése nem történt meg. Hatályba léptek a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai, amelyek növelik a köznevelési intézmények igazgatóinak jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. Ennek részeként bővítik a tankerületek által fenntartott intézmények igazgatóinak munkáltatói jogköreit, valamint helyreállítják a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításával visszaállítják a nevelőtestület döntési jogát, egyebek között a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program és az éves munkaterv elfogadásával kapcsolatban. Emellett a 2027-28-as tanév kezdetéig meghosszabbítják azt a rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógus hiányában a mindennapos testnevelés megtartására határozott időre testnevelő edzői szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképesítéssel rendelkező személy is alkalmazható. Sport. A tervezett 8 helyet csak 7 magyar öttusázó vesz részt a jövő heti kínai világbajnokságon. Az eredeti elképzelés az volt, hogy Guzi Blanka, Erdős Rita, Bauer Blanka, valamint Koleszár Mihály, Tárkányi Zsombor, Bőm Csaba és Szép Balázs, Szép Balázs és Tamás Boton indul az egyéni és ezzel együtt a csapatversenyben. A másfél hete Isztambulban Európa-bajnoki ezüstérmes Tamás Botonnak azonban Az utolsó itthoni akadálypályás edzésen eltörött az ujja, így ki kellett hagynia a világbajnokságot. Végül az időjárásról. A felhősebb tájakon a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Csapadék nem lesz, és az északi-északnyugati szelet csak időnként kísérhetik érintlökések. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái Leó pápa egynapos San Marinói és Rimini látogatásáról. Leó pápa a San Marinói hatóságokhoz. A szabadság a személy méltóságának tiszteletéből fakad. A Szent Atya beszéde San Marino egyházi közösségéhez. Isten szent akaratának tiszteletére építsetek. A Szent Atya augusztus 22-én egynapos lelkipásztori látogatása érkezett San Marinóba és Riminibe. Leó pápa szombaton reggel 8 órakor indult a Vatikánból helikopterrel, és egy órás repülés után érkezett meg a San Marinói köztársaságba, ahol a Torraccia repülőtéren szállt le a gépe. Innen a Piazzella Libertára, a Szabadság térre hajtott, ahol a kormánypalotában államtitkárokkal találkozott, utána pedig zárt körű megbeszélés folytatott a régens kapitányokkal a 12 tanácstermében. A látogatás a vendégkönyv aláírásával zárult. Délelőtt a nagy tanács tagjaival találkozott a tanácsteremben, ezt követően a kormánypalota központi erkélyéről Leó pápa üdvözölte a téren összegyűlteket, beszédet intézett hozzájuk, és apostoli áldását adta rájuk.
1: 14. Leó pápa San Marinóban a hatóságok képviselőihez. A szabadság a személy méltóságának tiszteletéből fakad. 14. Leó pápa augusztus 22-én szombaton San Marinóban a Palazzo Publicóban találkozott a köztársaság vezetőivel, a hatóságok és a civil társadalom képviselőivel. Beszédében a világ legrégebbi köztársaságának történelmi örökségéből kiindulva a szabadság valódi értelméről, a lelkiismeret elsőbségéről, a közjó szolgálatáról és a béke építéséről szólt.
2: Sono molto lieto di visitare il vostro paese.
1: Leó pápa örömének adott hangot, hogy ellátogathatott San Marinóba, amelynek hagyománya a 4. század elejére nyúlik vissza. Köszönetet mondott a két régens kapitánynak a meghívásért és a fogadtatásért. Látogatását Szent II. János Pál 1982-es és 16. Benedek 2011-es útjának folytatásaként értelmezte, amely megerősíti a Titánó-hegyen fekvő köztársaság és az apostoli szentszék közötti szoros kapcsolatot. Felidézte azt is, hogy éppen 100 évvel ezelőtt 1926 áprilisában létesítettek hivatalos diplomáciai kapcsolatot a szentszék és San Marino között. 14. Leó beszédének vezérfonalául San Marino jelmondatát a Libertas, vagyis szabadság szót választotta. Felidézte az alapító Szent Marinusnak tulajdonított lelki végrendeletet.
2: Relinquo vos liberos ab utrope homine.
1: Mindkét embertől szabadon hagylak benneteket. A Libertas egy nép és egy állam történetében mindenek előtt az önrendelkezés, a más politikai hatalmaktól való függetlenség vágyát fejezi ki. A pápa azonban hangsúlyozta, hogy ennél sokkal mélyebb jelentéssel rendelkezik. Mindenekelőtt azt szeretném hangsúlyozni, hogy nincs valódi polgári szabadság személyes szabadság nélkül,
2: senza libertà personale,
1: vagyis az emberi személy méltóságának tisztelete és előmozdítása nélkül, amelynek a szabadság lényegi alkotóeleme. Ez a szabadság, folytatta, végső soron Istentől származik, és ő biztosítja azt. Hangja minden ember lelkiismeretében megszólal. A szabadság előmozdítása ezért szükségszerűen magában foglalja a lelkiismeret szabadságának védelmét is. A Szent Atya gondolata azokhoz a férfiakhoz és nőkhöz szól, akik minden korban és a világ számos részén a szabadság vértanúivá váltak, mert a lelkiismeret elsőbségéről tettek tanúságot. Az igazság keresésében megerősödve felelősséget vállaltak döntéseikért, és nem engedték, hogy külső kényszer eltérítse őket attól, amit lelkiismeretük helyesnek ismert fel. Példaként Mórusz Tamást, a kormányzók és politikusok védőszentjét említette.
2: Esemplare in questo è San Tommaso Moro.
1: Ma is sokan vannak, akik nagyon ellenséges körülmények között is hűségesek maradnak lelkiismeretükhöz, és ezzel arról a valódi szabadságról tesznek tanúságot, amely Isten gyermekeinek szabadságából fakad. A pápa ezután a szabadság közösségi dimenziójára irányította a figyelmet. A valódi szabadság nem elszigetel, hanem kapcsolatot teremt, az ajándékozásban, a szeretett közösségben, a találkozásban és a párbeszédben valósul meg. A Szent Atya egy növényhez hasonlította a szabadságot, amely növekszik, ágakat és leveleket hajt, hogy mindenkinek oxigént, árnyékot, illatot és gyümölcsöt adjon, és új magvakat teremjen. Mindez azért lehetséges, fejtette ki, mert a szabadság forrása maga a Szent Háromságos Isten szeretete. 14. Leó szerint napjainkban különösen szükséges emlékeztetni erre a teológiai alapra, mert létezik egyfajta bálványimádás, amely gyökerében rontja meg azokat a politikai és gazdasági terveket, amelyek ugyan a szabadság nevében lépnek fel, valójában azonban a bálványok és a hatalom rabságában állnak. A keresztény szemléletben tehát a szabadság és a szeretet közösség elválaszthatatlan egymástól. A pápa felidézte, hogy számos szent olyan közösséget alapított, amelyekben az emberek éppen az evangéliumon alapuló szabály iránti engedelmességben fejezték ki szabadságukat.
2: A una regola basata sul Vangelo.
1: San Marino esetében különösen jelentős, hogy a közösség eredeténél olyan emberek állnak, mint Szent Marinus és Szent Leo, akiket a pápa szabad és békés városok építőinek nevezett. A Libertas San Marino számára a pápa szerint a béke építésében való aktív és pozitív részvételt is jelenti. 14. Leó nagyra értékelte a köztársaság etéren vállalt szerepét, amelyben különleges összhangot lát a szentszék törekvéseivel. Mindketten nagy jelentőséget tulajdonítanak a diplomáciának és a multilateralizmusnak, mint a nemzetközi kapcsolatok ápolása és a nemzetek közötti egyetértés előmozdítása kiemelt útjainak. A Szent Atya Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézve arra figyelmeztetett, hogy napjainkat az impulzív kommunikáció, az agresszív retorika és a hatalmi logika jellemzi. Ezzel szemben a diplomácia hivatása, hogy mindenkivel párbeszédet folytasson, azokkal is, akiket kényelmetlen tárgyalópartnernek tartanak. A diplomáciának a végsőkig élnie kell az alázattal és a türelemmel, hogy a konfliktusban álló felek jó akaratának legapróbb jeleit is összekapcsolja, és ezzel elindíthassa a béketeremtés folyamatát. Beszéde következő részében 14. Leó a kis államok sajátos értékére hívta fel a figyelmet. Monakói látogatásához hasonlóan San Marinóban is hangsúlyozta egy olyan kis emberléptékű állam jelentőségét, amelyben a politika közel maradhat a polgárok szükségleteihez, és így a demokrácia is közvetlenebbül valósulhat meg, még inkább akkor, ha keresztény ihletésű. A pápa szerint ezért San Marino a jó politika laboratóriumává válhat. Az állam világi jellegének teljes tiszteletben tartása mellett meríthet a katolikus társadalmi tanítás alapelveiből. A közjó kereséséből, a javak egyetemes rendeltetéséből, a szubszidiaritás és a szolidaritás összhangjából, valamint a társadalmi igazságosságból. Ez a feladat különösen időszerű most, amikor működésbe lép az Európai Unióval kötött társulási megállapodás, és San Marino tartós, bár sajátos kapcsolatba kerül egy jóval összetettebb közösséggel. A pápa meggyőződése szerint ebből nem csak a kis köztársaság profitálhat, az Európai Unió számára is értékes lehet San Marino hozzájárulása. 14. Leó még mélyebbre tekintve megjelölte ennek a politikai laboratóriumnak a legfontosabb célját, az emberről való gondoskodást. San Marino egyszerre őriz gazdag hagyományos értékeket, és halad együtt a technológiai fejlődéssel. Éppen ezért képes lehet olyan társadalom építésére, amely minden emberi életet véd annak valamennyi szakaszában, a fogantatástól a természetes halálig. A pápa enciklikájából idézve hangsúlyozta. Egy civilizáció minőségét nem eszközeinek hatalma méri, hanem az a gondoskodás, amelyet nyújtani képes, és az a képesség, hogy a másikban arcot, ne pedig funkciót ismerjen fel.
2: E non come funzione.
1: Az egymásról való gondoskodás képessége emberi mi voltunk fontos része, mutatott rá Leó pápa. A másikról való gondoskodás San Marino történelmének kezdeteitől fogva megkülönböztető vonása volt, állapította meg a pápa. Ez különösen is megmutatkozott a befogadás hagyományában, amely az évszázadok során újra és újra segítséget kínált a szenvedőknek és a megpróbáltatásokat átélőknek. 14. Leó elismeréssel szólt San Marinónak a nemzetközi humanitárius jog melletti elkötelezettségéről is egy olyan történelmi pillanatban, amikor annak szabályait nap mint nap figyelmen kívül hagyják, sőt, gyakran lábbal tiporják. A Szentatya végül rámutatott, ez az érzékenység San Marino keresztény hagyományának is gyümölcse, valamint annak az állandó és pozitív együttműködésnek, amely a politikai vezetők és a püspök között a közjó keresésében kialakult. 14. Leó ezért köszönetét fejezte ki San Marino tanúságtételéért, majd a köztársaság vezetőit, polgárait és az egyházi közösséget egyaránt arra buzdította, hogy bátran és előre látóan folytassák munkájukat minden ember méltóságának és a közjónak a szolgálatában.
0: Leó pápa San Marino egyházi közösségének, Isten szent akaratának tiszteletére építsetek. A San Marinoi köztársaság bazilikájában a Szent Atya beszédében a város alapítók példáját emelte ki. Az alapító szentek eredetileg kőfaragók voltak, akik az evangélium üzenetét egy új közösségi és társadalmi modellé tudták alakítani, amelyet a szabadság, a kölcsönös tisztelet és a közösség keresztény elvei jellemeztek. A polgári hatóságokkal való találkozás után a Szent Atyát a város bazilikájában Domenico Beneventi püspök, a San Marino Montefeltoro egyházmegye püspöke és Marco Mazzanti plébános fogadta. A látogatást szentségimádás vezette be, majd a pápa lerúgta tiszteletét Szent Marinus erekéi előtt. Ezután a Szent Atya beszéddel fordult a papokhoz, a megszentelt személyekhez és a helyi egyház képviselőihez. A San Marino Montefeltoro egyházmegye a hit és a bátorság gazdag történelmének örököse,
2: erede di una ricca storia di fede e di coraggio.
0: Hiszen Szent Marinus és Szent Leó 18 évszázaddal ezelőtt a keresztény üzenet új távlatait és értékeit hozták ide, ami révén olyan kultúra és civilizáció született, amelynek középpontjában az emberi személy, Isten képe áll. Idézett a Szent Atya a beszéde kezdetén 16. Benedek pápa prédikációjából, amelyet 15 éve tartott San Marinóban. Az alapító szentek eredetileg kőfaragók voltak, akik az evangélium üzenetét egy új közösségi és társadalmi modellé tudták alakítani, amelyet a szabadság, a kölcsönös tisztelet és a közösség keresztény elvei jellemeztek mindmáig. Leó pápa beszédében az azóta megtett út néhány fontos szempontjára mutatott rá. Először is a fiatalokhoz fordulva ismét Benedek pápától idézett. Ne álljatok meg a részleges, azonnali válaszoknál, amelyek talán elsőre könnyebbek és kényelmesebbek. Néhány pillanatnyi boldogságot és mámort ígérnek, de nem vezetnek el az élet igazi öröméhez. Majd hozzátette. A szívetek egy ablak, amely a végtelenre nyílik.
2: Il vostro cuore è una finestra aperta sull'infinito.
0: Most Leó pápa azt kérte a San Marinói fiataloktól, hogy tartsák nyitva ezt az ablakot. Lelkükkel kövessék azokat az ösvényeket, amelyeket a szépség, a jóság és az élet iránti nagy vágya kerültek ki a szívükben. Ha gondosan ráhagyatkoznak a vágyak hangjaira, akkor azok felfelé viszik őket az Istennel való találkozáshoz. Második felhívásában arra kérte őket a pápa, hogy lelkesen öleljék át küldetésüket a világban. Először is mindenki keresse a saját egyéni hivatását, majd szenteljék magukat neki. Ne féljetek olyan igényes döntéseket hozni, mint a házasság, az Istennek szentelt élet, a papi szolgálat, a szakmai élet, a társadalmi és politikai elkötelezettség. Vegyetek részt a szeretet és az igazságosság kezdeményezéseiben, mert így ti is hozzájárultok ahhoz, hogy a béke tanúságtétele szóljon a világhoz.
2: A dare una testimonianza di pace che parla al mondo.
0: Ahogy a pápa látogatás mottoja is jelzi. A Szent Atya köszönetet mondott a papoknak, a hitoktatóknak és minden nevelőnek, akik különféle programokon és kezdeményezéseken keresztül a gyermekek emberi és keresztény fejlődéséért dolgoznak. Munkájuk a szülőket segíti, akik elsősorban felelősek gyermekeik hitbéli neveléséért. Valóban a család a hitre nevelés elsődleges helye, mint egy anyamíh, ahol az evangéliumot gyermekkortól fogva tanulják. A keresztény életbe való beavatás közvetítse elsősorban a keresztség és szentségi élet szépségét és örömét, hogy a közösségekben megszülethessenek és megerősödhessenek a szentség útjai, és mindenkiben kialakulhasson a saját prófétai, papi és királyi méltóságának tudatossága. A II. Vatikán zsinat szellemében a liturgiát gondosan kell ápolni, és a híveket arra kell nevelni, hogy azt egységes testként, egyetlen élő test közös cselekvéseként éljék meg, amelyben minden tag az Úr asztalától merít erőt, hogy világosságát elvigye a világ ösvényeire. A pápa meggyőződése, hogy az evangélium révén a szabadság útján mindenki végleges választ talál kérdéseire Jézus Krisztusban. Éppen ezért a legnagyobb ajándék, amelyet testvéreinknek adhatunk, ha segítjük, hogy találkozzanak vele, az ember élet Istennel, aki meghalt és feltámadt értünk.
2: A incontrare lui, il Dio fatto uomo, morto e risorto per noi.
0: Korunk nyugtalanító jelenségeivel szembesülve a hívő ember bánozat csak az lehet, hogy még nagyobb meggyőződéssel járjunk az evangélium útján. Ahogy Szent II. János Pál pápa tanította, itt San Marinóban tett 1982-es látogatása során, olyan társadalmat építünk, amely a saját és mások szabadságának tiszteletben tartására és mindenek előtt Isten szent akaratának tiszteletén alapul. Egymás kölcsönös támogatása és a közelség lelkületével segítsék a legeldugottabb területek kis közösségeit az elnéptelenedéssel és a szolgálatok hiányával szemben. Ezek a látszólag kicsi gesztusok olyan lángok, amelyekből erőt meríthetünk, hogy újra-újra felrobbantsuk mindenkiben a szilárd, ősi és mindig jelenlévő értékek tüzét. Ezek a tapasztalatok tanúskodnak annak a nagyszerű emberségnek a melegéről, amelyre törekednünk kell, hogy legyőzzük egy bizonyos nagyvárosi és fogyasztói kultúra individualizmusát, valamint a bizalmatlan és megosztó lokalitás más formáit, és új életet leheljünk a testvériség és a béke reményébe. Végül Leó pápa a szívéhez legközelebb álló témáról, a közösségről szólt.
2: L'ultima parola è quella che più mi

fogadtatást, imádságaimban magammal viszlek benneteket, és biztos vagyok benne, hogy ti továbbra is imádni fogtok a pápáért. Köszönöm, zárta Leó pápa a San Marinói Egyházi Közösséget intézett beszédét. A Szentatya Rimini programját vasárnapi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 5 óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legnagyobb potenciálú vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán Vác vasút, írja közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre, gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. A tárcavezető szerint az ingázók egy része szívesen választaná a vasutat, ha az megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtana. A miniszter jelezte, a veresegyházi vonal utasainak száma a jövőben akár a 3-4-szerese is lehet a jelenleginek. Megújulnak és akadálymentesek lesznek a vasútállomások és a megállóhelyek, továbbá megfelelő számú parkolóhelyet alakítanak ki az autóknak és kerékpároknak, tette hozzá. Készül a kormányzati erőterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte a tudományos és technológiai miniszter. A tárcavezető szerint 3 fejlesztési irányt vizsgálnak. Az első szerint a planetárium az épület rendbetétele, a meglévő vetítő javítása után már 2027-ben ideiglenesen kinyitna. Az ideiglenes megnyitás pár hónapig működhetne, és néhány 100 millió forintból megoldható, tette hozzá. A második lehetőség a teljes, a 21. századi követelményeknek megfelelő felújítás, modern 8K plusz full dome vetítés technikával, új hang- és vetítési rendszerrel, interaktív tartalmakkal és kiállításokkal. A miniszter a harmadik, nagyobb léptékűnek nevezett elképzeléssel kapcsolatban azt írja, a planetárium körül tudományos és technológiai élményközpont jöhetne létre űrkutatási, robotikai, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, valamint természettudományos kiállításokkal, szabadtéri tudományos parkkal és a Népliget környezetének megújításával. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést magyar mentelmi joggal rendelkező hivatalos személy ellen Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult a fővárosi nyomozó ügyészséghez, mert májusi felmentését követően nem kapta meg a felmentési időre járó illetményét. A feljelentés szerint Havasi Bertalan kormányzati szolgálati jogviszonya a május 17-én kezdődő 6 hónapi felmentési idő figyelembevételével idén november 16-án szűnik meg, ezzel együtt a felmentési idő teljes időtartamára mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. Az erre az időre járó illetményére havonta egyenlő részletben jogosult. A feljelentés szerint Havasi Bertalan július havi illetményének kifizetése nem történt meg. Hatályba léptek a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai, amelyek növelik a köznevelési intézmények igazgatóinak jogkörét, a tantestületek

Születek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. Ennek részeként bővítik a tankerületek által fenntartott intézmények igazgatóinak munkáltatói jogköreit, valamint helyreállítják a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításával visszaállítják a nevelőtestület döntési jogát, egyebek között a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program és az éves munkaterv elfogadásával kapcsolatban. Emellett a 2027-28-as tanév kezdetéig meghosszabbítják azt a rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógus hiányában a mindennapos testnevelés megtartására határozott időre testnevelő edzői szakképzettséggel, vagy felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképesítéssel rendelkező személy is alkalmazható. Sport. A tervezett 8 helyet csak 7 magyar öttusázó vesz részt a jövő heti kínai világbajnokságon. Az eredeti elképzelés az volt, hogy Guzi Blanka, Erdős Rita, Bauer Blanka, valamint Koleszár Mihály, Tárkányi Zsombor, Bőm Csaba és Szép Balázs és Tamás Boton indul az egyéni és ezzel együtt a csapatversenyben. A másfél hete Isztambulban Európa bajnoki ezüstérmes Tamás Botonnak azonban az utolsó itthoni akadálypályás edzésen eltörött az ujja, így ki kellett hagynia a világbajnokságot. Végül az időjárásról. A felhősebb tájakon a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Csapadék nem lesz, és az északi-északnyugati szelet csak időnként kísérhetik érinklökések. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma a Bencék, a Farkasok, a Fülöpök, a Szidóniák és a Rózsák ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. A Bence a latin Vincentius név régi magyar Bencenc alakjának rövidülése, amelynek jelentése győztes. A Farkas régi magyar személynév. A Farkas nevet a középkor óta folyamatosan használják. A Fülöp a görög Filipposz név rövidülésének a magyar alakváltozata, jelentése lókedvelő. A Szidónia föníciai eredetű, a név jelentése Szidón föníciai városból való nő. A Rózsa magyar eredetű név, a Róza latin női névből származik. Már az Árpád korban használatos volt Magyarországon. Jelentése a virág maga. Isten eltesse tehát a Bencéket, a Farkasokat, a Fülöpöket, a Szidóniákat és a Rózsákat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.

0: Kalendárium.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 410-ben Alarik király vízigótjai megszállják Róma városát. 1572-ben Szent Bertalan éjszakája Párizsban ezen a napon volt. Augusztus 23-áról 24-ére virradó éjszakán Medici Katalin anyakirályné utasítására legyilkolják a Párizsban tartózkodó hugenották nagy részét. 1849-ben Szemere Bertalan miniszterelnök többet magával Orsovánál elássa a magyar koronát és a koronázási ékszereket rejtő ládát. Magyarország koronáját 1790-től rövid megszakításokkal Budán a várban őrizte a koronaőrség. 1848. decemberében Budán nemzetgyűlési képviselők jelenlétében felnyitották a koronát rejtő ládát, és megbizonyosodtak arról, hogy a helyén van. A kormány Debrecenbe költözésekor a ládika is oda került, majd 49 nyarán visszahozták Pestre. Július elején Pest újabb kiürítésekor Kossuth álláspontjával szemben Szemere Bertalan elvitette, majd a szóbeszéd szerint Aradon kíváncsiságból fel is próbálta azt, és megállapította, e föveg nem emberi fejre való. Ezután megpróbálta elrejteni, de ez végül csak Orsovánál sikerült, ahol a Havasalföldre vezető út mellett segítőivel 1849. augusztus 23-án elásta és a rejtek helyet jól leírta. A császári hatóságok, miután megszerezték a leírást, 1853. szeptember 8-án akadtak rá a ládára. A koronát és az ékszereket előbb Bécsbe, majd Budára szállították. 1914-ben a japán császárság ezen a napon hadat üzen Németországnak, majd elfoglalja a Szantung félszigetet. Novemberre már megszállja a német császár kínai és csendes-óceáni birtokait. A háború után ezeket a területeket a Népszövetség beilleszti mandátum területeinek rendszerébe, amik jóvoltából nemzetközi ellenőrzés alá vonhatják a vesztesek területeit. 1938-at írunk, a Bledi értekezleten a kisantant hatalmak elismerik Magyarországnak a fegyverkezéshez fűződő jogát, cserében hazánk lemond a trianoni határok fegyverrel való megváltoztatási igényéről. 1939-ben a Molotov-Ribbentrop paktum aláírása történt meg ezen a napon Moszkvában. 1944-ben a szovjet hadsereg Iasi-Kisinyov offenzívájának sikere nyomán Románia hivatalosan kapitulál és megtámadja addigi szövetségeseit, a német és magyar csapatokat. Első Mihály román király a politikai pártok és a hadsereg támogatásával sikeresen végrehajtja a kiugrást, John Antonescu-t letartóztatja és Konstantin Sanatescu vezetésével új kormányt alakít. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek augusztus 23-án. 1754-ben 16. Lajos francia király. 1783-ban William Clerk, angol mérnök, a budapesti Széchenyi Lánchíd tervezője. 1813-ban Simor János bíboros esztergomi érsek. 1877-ben Szabó Ervin társadalomtudós könyvtáros. 1879-ben Berzenagy János magyar néprajzkutató. 1926-ban Hernádi Gyula magyar író. 1954 óta jelentek meg írásai a Csillagban, a Dunántúlban és a Jelenkorban. 1979-től a Népszínház vezető dramaturgja, 83-tól a Kecskeméti Katona József Színház művészeti vezetője volt. 1989-től az Új Idők szerkesztőbizottságának tagja volt, 91-től a Független Magyar Írók Szövetségének elnöke volt. 1929-ben ezen a napon született Cibor Zoltán, válogatott labdarúgó, az aranycsapatban a szélsője. A Ferencvárosban, a Csepelben, majd a Budapest Honvéd csapatában kétszer is magyar bajnokságot nyert, és 1945-ben ő lett a gólkirály. Tagja volt az 1952. évi Helsinki olimpián aranyérmet, és az 1954-es berni világbajnokságon ezüstérmet nyert labdarúgó válogatottnak. Az akkor világverő legendás aranycsapat balszélsőjeként 43-szoros válogatott volt, és 17 gólt lőtt a nemzeti 11-ben. Az 1956 októberi forradalom idején csapat a külföldi túrájáról nem tért haza. És előbb az AS Róma, majd 1958-tól az FC Barcelona csapatában még sikereket ért el. Kétszer nyert bajnokságot és egyszer spanyol kupát. Később még játszott az Espanyol, az Austria Wien csapatában is. Visszavonulása után Spanyolországban élt. 1990-ben hazatelepült és Komáromban haláláig segítette a helyi labdarúgást. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el augusztus 23-án. 1831-ben Kazinczy Ferenc, költő, író, a nyelvújítás vezéralakja. 1838-ban Kölcsey Ferenc, költő, író, a himnusz szerzője. 1991-ben Nemes Nagy Ágnes, Kossuth, József Attila és Baumgarten díjas magyar költő, író, műfordító. 1992-ben Székely János, erdélyi magyar költő, író, drámaíró. És 1994-ben Fábri Zoltán, Kossuth díjas színházi és filmrendező, díszlettervező. Fábri színházaknál dolgozott, majd 1949-ben átkerült a Hunnia filmgyárba művészeti vezetőnek. És ettől kezdve nagy sikerű filmek egész sorát vitte vászonra. 1993-tól tagja volt a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiának, 70-től tanított a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Első filmjeiben még ő volt a díszlettervező is. 1984-től újra festett, de több önálló kiállítása is volt. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legnagyobb potenciálú vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán Vác vasút, írja közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. A tárcavezető szerint az ingázók egy része szívesen választaná a vasutat, ha az megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtana. A miniszter jelezte, a veresegyházi vonal utasainak száma a jövőben akár a 3-4-szerese is lehet a jelenleginek. Megújulnak és akadálymentesek lesznek a vasútállomások és a megállóhelyek, továbbá megfelelő számú parkolóhelyet alakítanak ki az autóknak és kerékpároknak, tette hozzá. Készül a kormányzati erőterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte a tudományos és technológiai miniszter. A tárcavezető szerint 3 fejlesztési irányt vizsgálnak. Az első szerint a planetárium az épület rendbetétele, a meglévő vetítő javítása után már 2027-ben ideiglenesen kinyitna. Az ideiglenes megnyitás pár hónapig működhetne, és néhány 100 millió forintból megoldható, tette hozzá. A második lehetőség a teljes, a 21. századi követelményeknek megfelelő felújítás, modern 8K plusz full dome vetítés technikával, új hang- és vetítési rendszerrel, interaktív tartalmakkal és kiállításokkal. A miniszter a harmadik, nagyobb léptékűnek nevezett elképzeléssel kapcsolatban azt írja, a planetárium körül tudományos és technológiai élményközpont jöhetne létre űrkutatási, robotikai, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, valamint természettudományos kiállításokkal, szabadtéri tudományos parkkal és a Népliget környezetének megújításával. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést magyar mentelmi joggal rendelkező hivatalos személy ellen Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult a fővárosi nyomozó ügyészséghez, mert májusi felmentését követően nem kapta meg a felmentési időre járó illetményét. A feljelentés szerint Havasi Bertalan kormányzati szolgálati jogviszonya a május 17-én kezdődő 6 hónapi felmentési idő figyelembevételével idén november 16-án szűnik meg, ezzel együtt a felmentési idő teljes időtartamára mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. Az erre az időre járó illetményére havonta egyenlő részletben jogosult. A feljelentés szerint Havasi Bertalan július havi illetményének kifizetése nem történt meg. Hatályba léptek a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai, amelyek növelik a köznevelési intézmények igazgatóinak jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. Ennek részeként bővítik a tankerületek által fenntartott intézmények igazgatóinak munkáltatói jogköreit, valamint helyreállítják a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításával visszaállítják a nevelőtestület döntési jogát, egyebek között a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program és az éves munkaterv elfogadásával kapcsolatban. Emellett a 2027-28-as tanév kezdetéig meghosszabbítják azt a rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógus hiányában a mindennapos testnevelés megtartására határozott időre testnevelő edzői szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképesítéssel rendelkező személy is alkalmazható. Sport. A tervezett 8 helyet csak 7 magyar öttusázó vesz részt a jövő heti kínai világbajnokságon. Az eredeti elképzelés az volt, hogy Guzi Blanka, Erdős Rita, Bauer Blanka, valamint Kolesszár Mihály, Tárkányi Zsombor, Bőm Csaba és Szép Balázs és Tamás Boton indul az egyéni és ezzel együtt a csapatversenyben. A másfél hete Isztambulban Európa-bajnoki ezüstérmes Tamás Botonnak azonban az utolsó itthoni akadálypályás edzésen eltörött az ujja, így ki kellett hagynia a világbajnokságot. Végül az időjárásról. A felhősebb tájakon a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Csapadék nem lesz, és az északi-északnyugati szelet csak időnként kísérheti kérénklökések. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
1: Keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Límai Szent Róza Szűz harmadrendi domonkos nővér volt. 1586-ban született Límában. A dél-amerikai kontinensen olyan nagy a jelentősége, mint Itáliában Szénai Szent Katalinnak. A kerességben az Izabella nevet kapta, de a család egyik indián szolgálója Rózának becézte, és a név rajta ragadt. Ezt a nevet választotta Birma nevének is. Irtózással kerülte a bűnt. Egész életében vezekelt. Levágatta haját, hogy ne tudják férjhez adni. Kezeit oltatlan mésszel csúfította el. Derekán súlyos vezeklővet viselt, fején vasból készült koronát. Ostorozta magát, ágya kemény volt, szülei házából kiköltözött a kertbe egy saját maga készítette kunyhóba. Ez a szokatlan életmód, amely ugyan a szentek között nem meglepő, a világ szemében kit csodálatra, kit botránkozásra indított. Mindent megtett azért, hogy a felebaráti szeretetet, mint a legfontosabb parancsot gyakorolhassa. 1606-ban belépett a domonkos szenti apácák közé, így ő lett az első domonkos apáca Peruban. Örökre Krisztusnak szentelte magát. Csodálatos életéhez az ima adott erőt. Naponta akár 12 órát is elmélkedett és imádkozott. Ezen kívül font, szőtt, hímezett, kertet művelt, egy szóval imádkozott és dolgozott. Bilbaói Lui így ír róla, Róza Isten lelkének irányítása alatt állt, betöltötte őt a bölcsesség lelke, és különleges beléöntött tudás volt a birtokában. Róza is, mint a többi nagy szent, sokat szenvedett az egyházért, gyötrelmeit maga írta le. Az életgyónás igen nagy szenvedést jelentett. Írja naplójában, szorongás, vigasztalanság, elkeseredés, kísértés, harc, meghazudtolás a gyóntató atyák részéről, meg nem értés az emberektől, betegségek, fájdalmak és láz. Élete utolsó 3 évét barátnőjének házában töltötte. 1617. augusztus 24-én halt meg, végelgyengülésben. Utolsó szavai ezek voltak. Jézusom, Jézusom, maradj mellettem. Halála után azonnal általános tisztelettel vették körül Límától Madridig. Róza életét felajánlotta népe megtéréséért, és engesztelésül a spanyol hódítók véres tetteiért. 1668. február 12-én avatta boldoggá 11. Kelemen pápa. Így lett Dél-Amerika első virága, vagyis kanonizált szentje. 1671-ben avatták szenté. Mit kérünk? Límai Szent Róza emléknapján a Szentmisében. Istenünk, te Límai Szent Róza lelkében lángra gyújtottad szeretetedet, és arra indítottad, hogy elhagyva a világot kemény vezeklésben egyedül neked éljen. Közben járására add, hogy a földön az igaz élet útját járjuk, a mennyben pedig eljussunk hozzád, minden boldogságunk forrásához. Krisztus a mi Urunk által.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Sík Sándor, nyárvégi reggel. Aranyporos nyárvégi reggel, gyomlálsz a kertben szorgalmas kezekkel. Pedig a nyár lassan lejár, a kardlilium kardja hegye sárgul. Hull a szirom az öntözött virágról, lassan elkezdi csomagolni már zöld podgyászát a fák alatt a nyár. Nyár, szép arany nyár, jó meleg. Engedd, hogy szépen kérjelek, csak egy nagyon-nagyon picit lassítsd lehellett lépteid. Hadd hallgassuk még egy picinkét a vadgalambot, meg a cinkét. Hadd ültetünk még egy-nehány margarétát, meg tulipánt. Hadd legyen még egy csepp nyarunk, gyomlálni kócos udvarunk, fáradt szívünkbe gyűjteni, ami a nyárban isteni, hogy ködöt, esőt megelőzve suhannánk át a sárga őszbe. A sárga csendbe, magunk körül, piros tavasz teremtve.
1: Sík Sándor nyárvégi reggel című költeményét Jakó Beáta mondta el. Sík Sándor piarista egyetemi tanár, Kossuth Díjas író, költő, műfordító, irodalomtörténész, 1889. január 20-án született Budapesten. Fiatalkorától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágába. Már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével, később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és színműveket. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat, működött, mint lelki gyakorlatvezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. 1903-ban lépett be a piarista rendbe. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevélen kívül doktori diplomát is szerzett. Vászott kezdett tanítani, majd a következő évtől rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 1915-ben két hónapig tábori lelkészként szolgált Péterváradon. 45-ben az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető alelnöke, a következő évben rendjének tartományfőnöki tanácsosa, majd 47-től magyarországi tartományfőnöke lett. Sík Sándor 1963. szeptember 28-án hunyt el Budapesten, a Mikszáth Kálmán téri piarista rendházban.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái Leó pápa egynapos San Marinói és Rimini látogatásáról. Leó pápa a San Marinói hatóságokhoz. A szabadság a személy méltóságának tiszteletéből fakad. A Szent Atya beszéde San Marino egyházi közösségéhez. Isten szent akaratának tiszteletére építsetek. A Szent Atya augusztus 22-én egynapos lelkipásztori látogatása érkezett San Marinóba és Riminibe. Leó pápa szombaton reggel 8 órakor indult a Vatikánból helikopterrel, és egy órás repülés után érkezett meg a San Marinói köztársaságba, ahol a Torraccia repülőtéren szállt le a gépe. Innen a Piazzella Libertára, a Szabadság térre hajtott, ahol a kormánypalotában államtitkárokkal találkozott, utána pedig zárt körű megbeszélés folytatott a régens kapitányokkal a 12 tanácstermében. A látogatás a vendégkönyv aláírásával zárult. Délelőtt a nagy tanács tagjaival találkozott a tanácsteremben, ezt követően a kormánypalota központi erkélyéről Leó pápa üdvözölte a téren összegyűlteket, beszédet intézett hozzájuk, és apostoli áldását adta rájuk.
1: 14. Leó pápa San Marinóban a hatóságok képviselőihez. A szabadság a személy méltóságának tiszteletéből fakad. 14. Leó pápa augusztus 22-én szombaton San Marinóban a Palazzo Publicóban találkozott a köztársaság vezetőivel, a hatóságok és a civil társadalom képviselőivel. Beszédében a világ legrégebbi köztársaságának történelmi örökségéből kiindulva a szabadság valódi értelméről, a lelkiismeret elsőbségéről, a közjó szolgálatáról és a béke építéséről szólt.
2: Sono molto lieto di visitare il vostro paese.
1: Leó pápa örömének adott hangot, hogy ellátogathatott San Marinóba, amelynek hagyománya a 4. század elejére nyúlik vissza. Köszönetet mondott a két régens kapitánynak a meghívásért és a fogadtatásért. Látogatását Szent II. János Pál 1982-es és 16. Benedek 2011-es útjának folytatásaként értelmezte, amely megerősíti a Titánó hegyen fekvő köztársaság és az apostoli szentszék közötti szoros kapcsolatot. Felidézte azt is, hogy éppen 100 évvel ezelőtt 1926. áprilisában létesítettek hivatalos diplomáciai kapcsolatot a szentszék és San Marino között. 14. Leó beszédének vezérfonalául San Marino jelmondatát, a Libertas, vagyis szabadság szót választotta. Felidézte az alapító Szent Marinusnak tulajdonított lelki végrendeletet.
2: Relinquo vos liberos ab utroque homine.
1: Mindkét embertől szabadon hagylak benneteket. A Libertas egy nép és egy állam történetében mindenek előtt az önrendelkezés, a más politikai hatalmaktól való függetlenség vágyát fejezi ki. A pápa azonban hangsúlyozta, hogy ennél sokkal mélyebb jelentéssel rendelkezik. Mindenek előtt azt szeretném hangsúlyozni, hogy nincs valódi polgári szabadság személyes szabadság nélkül,
2: senza libertà personale,
1: vagyis az emberi személy méltóságának tisztelete és előmozdítása nélkül, amelynek a szabadság lényegi alkotóeleme. Ez a szabadság, folytatta, végső soron Istentől származik, és ő biztosítja azt. Hangja minden ember lelkiismeretében megszólal. A szabadság előmozdítása ezért szükségszerűen magában foglalja a lelkiismeret szabadságának védelmét is. A Szent Atya gondolata azokhoz a férfiakhoz és nőkhöz szól, akik minden korban és a világ számos részén a szabadság vértanúivá váltak, mert a lelkiismeret elsőbségéről tettek tanúságot. Az igazság keresésében megerősödve felelősséget vállaltak döntéseikért, és nem engedték, hogy külső kényszer eltérítse őket attól, amit lelkiismeretük helyesnek ismert fel. Példaként Mórusz Tamást, a kormányzók és politikusok védőszentjét említette.
2: Esemplare in questo è San Tommaso Moro.
1: Ma is sokan vannak, akik nagyon ellenséges körülmények között is hűségesek maradnak lelkiismeretükhöz, és ezzel arról a valódi szabadságról tesznek tanúságot, amely Isten gyermekeinek szabadságából fakad. A pápa ezután a szabadság közösségi dimenziójára irányította a figyelmet. A valódi szabadság nem elszigetel, hanem kapcsolatot teremt. Az ajándékozásban, a szeretett közösségben, a találkozásban és a párbeszédben valósul meg. A Szent Atya egy növényhez hasonlította a szabadságot, amely növekszik, ágakat és leveleket hajt, hogy mindenkinek oxigént, árnyékot, illatot és gyümölcsöt adjon, és új magvakat teremjen. Mindez azért lehetséges, fejtette ki, mert a szabadság forrása maga a Szent Háromságos Isten szeretete. 14. Leó szerint napjainkban különösen szükséges emlékeztetni erre a teológiai alapra, mert létezik egyfajta bálványimádás, amely gyökerében rontja meg azokat a politikai és gazdasági terveket, amelyek ugyan a szabadság nevében lépnek fel, valójában azonban a bálványok és a hatalom rabságában állnak. A keresztény szemléletben tehát a szabadság és a szeretet közösség elválaszthatatlan egymástól. A pápa felidézte, hogy számos szent olyan közösséget alapított, amelyekben az emberek éppen az evangéliumon alapuló szabály iránti engedelmességben fejezték ki szabadságukat. San Marino esetében különösen jelentős, hogy a közösség eredeténél olyan emberek állnak, mint Szent Marinus és Szent Leo, akiket a pápa szabad és békés városok építőinek nevezett. A Libertas San Marino számára a pápa szerint a béke építésében való aktív és pozitív részvételt is jelenti. 14. Leó nagyra értékelte a köztársaság etéren vállalt szerepét, amelyben különleges összhangot lát a szentszék törekvéseivel. Mindketten nagy jelentőséget tulajdonítanak a diplomáciának és a multilateralizmusnak, mint a nemzetközi kapcsolatok ápolása és a nemzetek közötti egyetértés előmozdítása kiemelt útjainak. A Szent Atya Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézve arra figyelmeztetett, hogy napjainkat az impulzív kommunikáció, az agresszív retorika és a hatalmi logika jellemzi. Ezzel szemben a diplomácia hivatása, hogy mindenkivel párbeszédet folytasson, azokkal is, akiket kényelmetlen tárgyalópartnernek tartanak. A diplomáciának a végsőkig élnie kell az alázattal és a türelemmel, hogy a konfliktusban álló felek jó akaratának legapróbb jeleit is összekapcsolja, és ezzel elindíthassa a béketeremtés folyamatát. Beszéde következő részében 14. Leó a kis államok sajátos értékére hívta fel a figyelmet. Monakói látogatásához hasonlóan San Marinóban is hangsúlyozta egy olyan kis emberléptékű állam jelentőségét, amelyben a politika közel maradhat a polgárok szükségleteihez, és így a demokrácia is közvetlenebbül valósulhat meg, még inkább akkor, ha keresztény ihletésű. A pápa szerint ezért San Marino a jó politika laboratóriumává válhat. Az állam világi jellegének teljes tiszteletben tartása mellett meríthet a katolikus társadalmi tanítás alapelveiből. A közjó kereséséből, a javak egyetemes

0: Ezért képes lehet olyan társadalom építésére, amely minden emberi életet véd annak valamennyi szakaszában, a fogantatástól a természetes halálig. A pápa enciklikájából idézve hangsúlyozta, egy civilizáció minőségét nem eszközeinek hatalma méri, hanem az a gondoskodás, amelyet nyújtani képes, és az a képesség, hogy a másikban arcot, ne pedig funkciót ismerjen fel.
1: E non come funzione.
0: Az egymásról való gondoskodás képessége emberi mi voltunk fontos része, mutatott rá Leo pápa. A másikról való gondoskodás San Marino történelmének kezdeteitől fogva megkülönböztető vonása volt, állapította meg a pápa. Ez különösen is megmutatkozott a befogadás hagyományában, amely az évszázadok során újra és újra segítséget kínált a szenvedőknek és a megpróbáltatásokat átélőknek. 14. Leo elismeréssel szólt San Marinónak a nemzetközi humanitárius jog melletti elkötelezettségéről is egy olyan történelmi pillanatban, amikor annak szabályait nap mint nap figyelmen kívül hagyják, sőt, gyakran lábbal tiporják. A Szentatya végül rámutatott. Ez az érzékenység San Marino keresztény hagyományának is gyümölcse, valamint annak az állandó és pozitív együttműködésnek, amely a politikai vezetők és a püspök között a közjó keresésében kialakult. 14. Leo ezért köszönetét fejezte ki San Marino tanúságtételéért, majd a köztársaság vezetőit, polgárait és az egyházi közösséget egyaránt arra buzdította, hogy bátran és előre látóan folytassák munkájukat minden ember méltóságának és a közjónak a szolgálatában.
2: Leo pápa San Marino egyházi közösségének, Isten szent akaratának tiszteletére építsetek. A San Marinoi köztársaság bazilikájában a Szentatya beszédében a város alapítók példáját emelte ki. Az alapító szentek eredetileg kőfaragók voltak, akik az evangélium üzenetét egy új közösségi és társadalmi modellé tudták alakítani, amelyet a szabadság, a kölcsönös tisztelet és a közösség keresztény elvei jellemeztek. A polgári hatóságokkal való találkozás után a Szentatyát a város bazilikájában Domenico Beneventi püspök, a San Marino Montefeltro egyházmegye püspöke és Marco Mazzanti plébános fogadta. A látogatást szentségimádás vezette be, majd a pápa lerúgta tiszteletét Szent Marinus erekéi előtt. Ezután a Szentatya beszéddel fordult a papokhoz, a megszentelt személyekhez és a helyi egyház képviselőihez. A San Marino Montefeltro egyházmegye a hit és a bátorság gazdag történelmének örököse,
1: erede di una ricca storia di fede e di coraggio.
2: Hiszen Szent Marinus és Szent Leo 18 évszázaddal ezelőtt a keresztény üzenet új távlatait és értékeit hozták ide, ami révén olyan kultúra és civilizáció született, amelynek középpontjában az emberi személy, Isten képe áll. Idézett a Szentatya a beszéde kezdetén 16. Benedek pápa prédikációjából, amelyet 15 éve tartott San Marinóban. Az alapító szentek eredetileg kőfaragók voltak, akik az evangélium üzenetét egy új közösségi és társadalmi modellé tudták alakítani, amelyet a szabadság, a kölcsönös tisztelet és a közösség keresztény elvei jellemeztek mindmáig. Leo pápa beszédében az azóta megtett út néhány fontos szempontjára mutatott rá. Először is a fiatalokhoz fordulva ismét Benedek pápától idézett. Ne álljatok meg a részleges, azonnali válaszoknál, amelyek talán elsőre könnyebbek és kényelmesebbek. Néhány pillanatnyi boldogságot és mámort ígérnek, de nem vezetnek el az élet igazi öröméhez. Majd hozzátette. A szívetek egy ablak, amely a végtelenre nyílik.
1: Il vostro cuore è una finestra aperta sull'infinito.
2: Most Leo pápa azt kérte a San Marinói fiataloktól, hogy tartsák nyitva ezt az ablakot. Lelkükkel kövessék azokat az ösvényeket, amelyeket a szépség, a jóság és az élet iránti nagy vágyak jelöltek ki a szívükben. Ha gondosan ráhagyatkoznak a vágyak hangjaira, akkor azok felfelé viszik őket az Istennel való találkozáshoz. Második felhívásában arra kérte őket a pápa, hogy lelkesen öleljék át küldetésüket a világban. Először is mindenki keresse a saját egyéni hivatását, majd szenteljék magukat neki. ne féljetek olyan igényes döntéseket hozni, mint

0: házasság, az Istennek szentelt élet, a papi szolgálat, a szakmai élet, a társadalmi és politikai elkötelezettség. Vegyetek részt a szeretet és az igazságosság kezdeményezéseiben, mert így ti is hozzájárultok ahhoz, hogy a béke tanúságtétele szóljon a világhoz.
1: A dare una testimonianza di pace che parla al mondo.
0: Ahogy a pápalantogatás mottoja is jelzi. A Szent Atya köszönetet mondott a papoknak, a hitoktatóknak és minden nevelőnek, akik különféle programokon és kezdeményezéseken keresztül a gyermekek emberi és keresztény fejlődéséért dolgoznak. Munkájuk a szülőket segíti, akik elsősorban felelősek gyermekeik hitbéli neveléséért. Valóban a család a hitre nevelés elsődleges helye, mint egy anyamíh, ahol az evangéliumot gyermekkortól fogva tanulják. A keresztény életbe való beavatás közvetítse elsősorban a keresztség és szentségi élet szépségét és örömét, hogy a közösségekben megszülethessenek és megerősödhessenek a szentség útjai, és mindenkiben kialakulhasson a saját prófétai, papi és királyi méltóságának tudatossága. A II. Vatikán zsinat szellemében a liturgiát gondosan kell ápolni, és a híveket arra kell nevelni, hogy azt egységes testként, egyetlen élő test közös cselekvéseként éljék meg, amelyben minden tag az Úr asztalától merít erőt, hogy világosságát elvigye a világ ösvényeire. A pápa meggyőződése, hogy az evangélium révén, a szabadság útján mindenki végleges választ talál kérdéseire Jézus Krisztusban. Éppen ezért a legnagyobb ajándék, amelyet testvéreinknek adhatunk, ha segítjük, hogy találkozzanak vele, az ember élet Istennel, aki meghalt és feltámadt értünk.
1: A incontrare lui, il Dio fatto uomo, morto e risorto per noi.
0: Korunk nyugtalanító jelenségeivel szembesülve a hívő ember bánozat csak az lehet, hogy még nagyobb meggyőződéssel járjunk az evangélium útján. Ahogy Szent II. János Pál pápa tanította, itt San Marinóban tett 1982-es látogatása során, olyan társadalmat építünk, amely a saját és mások szabadságának tiszteletben tartására és mindenek előtt Isten szent akaratának tiszteletén alapul. Egymás kölcsönös támogatása és a közelség lelkületével segítsék a legeldugottabb területek kis közösségeit az elnéptelenedéssel és a szolgálatok hiányával szemben. Ezek a látszólag kicsi gesztusok olyan lángok, amelyekből erőt meríthetünk, hogy újra-újra felrobbantsuk mindenkiben a szilárd, ősi és mindig jelenlévő értékek tüzét. Ezek a tapasztalatok tanúskodnak annak a nagyszerű emberségnek a melegéről, amelyre törekednünk kell, hogy legyőzzük egy bizonyos nagyvárosi és fogyasztói kultúra individualizmusát, valamint a bizalmatlan és megosztó lokalitás más formáit, és új életet leheljünk a testvériség és a béke reményébe. Végül Leó pápa a szívéhez legközelebb álló témáról, a közösségről szólt.
1: L'ultima parola è quella che più mi sta a cuore. Comunione.
0: Közösségeinkben tegyünk tanúságot az egységről, a plébániák között és azokon belül a papok és hívek között, a különböző karizmák és szolgálatok között. Ez is része a megélt evangélium örökségének, amelyet a város alapítók hagytak ránk, hogy kitartással és odaadással folytassuk azt, amit ők elkezdtek. Közben járásukra áldjon meg benneteket az Úr, és mindig tartson meg titeket utatokon. Szívből köszönöm a fogadtatást, imádságaimban magammal viszlek benneteket, és biztos vagyok benne, hogy ti továbbra is imádni fogtok a pápáért. Köszönöm, zárta Leó pápa a San Marinói Egyházi Közösséghez intézett beszédét. A Szent Atya Rimini programját vasárnapi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 7 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legnagyobb potenciálú vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán Vác vasút, írja a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. A tárcavezető szerint az ingázók egy része szívesen választaná a vasutat, ha az megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtana. A miniszter jelezte, a veresegyházi vonal utasainak száma a jövőben akár a 3-4-szerese is lehet a jelenleginek. Megújulnak és akadálymentesek lesznek a vasútállomások és a megállóhelyek, továbbá megfelelő számú parkolóhelyet alakítanak ki az autóknak és kerékpároknak, tette hozzá. Készül a kormányzati erőterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte a tudományos és technológiai miniszter. A tárcavezető szerint 3 fejlesztési irányt vizsgálnak. Az első szerint a planetárium az épület rendbetétele, a meglévő vetítő javítása után már 2027-ben ideiglenesen kinyitna. Az ideiglenes megnyitás pár hónapig működhetne, és néhány 100 millió forintból megoldható, tette hozzá. A második lehetőség a teljes, a 21. századi követelményeknek megfelelő felújítás, modern 8K plusz full dome vetítés technikával, új hang- és vetítési rendszerrel, interaktív tartalmakkal és kiállításokkal. A miniszter a harmadik, nagyobb léptékűnek nevezett elképzeléssel kapcsolatban azt írja, a planetárium körül tudományos és technológiai élményközpont jöhetne létre űrkutatási, robotikai, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, valamint természettudományos kiállításokkal, szabadtéri tudományos parkkal és a Népliget környezetének megújításával. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést magyar mentelmi joggal rendelkező hivatalos személy ellen Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult a fővárosi nyomozó ügyészséghez, mert májusi felmentését követően nem kapta meg a felmentési időre járó illetményét. A feljelentés szerint Havasi Bertalan kormányzati szolgálati jogviszonya a május 17-én kezdődő 6 hónapi felmentési idő figyelembevételével idén november 16-án szűnik meg, ezzel együtt a felmentési idő teljes időtartamára mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. Az erre az időre járó illetményére havonta egyenlő részletben jogosult. A feljelentés szerint Havasi Bertalan július havi illetményének kifizetése nem történt meg. Hatályba léptek a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai, amelyek növelik a köznevelési intézmények igazgatóinak jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. Ennek részeként bővítik a tankerületek által fenntartott intézmények igazgatóinak munkáltatói jogköreit, valamint helyreállítják a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításával visszaállítják a nevelőtestület döntési jogát, egyebek között a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program és az éves munkaterv elfogadásával kapcsolatban. Emellett a 2027-28-as tanév kezdetéig meghosszabbítják azt a rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógus hiányában a mindennapos testnevelés megtartására határozott időre testnevelő edzői szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképesítéssel rendelkező személy is alkalmazható. Sport. A tervezett 8 helyet csak 7 magyar öttusázó vesz részt a jövő heti kínai világbajnokságon. Az eredeti elképzelés az volt, hogy Guzi Blanka, Erdős Rita, Bauer Blanka, valamint Koleszár Mihály, Tárkányi Zsombor, Bőm Csaba és Szép Balázs és Tamás Boton indul az egyéni és ezzel együtt a csapatversenyben. A másfél hete Isztambulban Európa-bajnoki ezüstérmes Tamás Botonnak azonban az utolsó itthoni akadálypályás edzésen eltörött az ujja, így ki kellett hagynia a világbajnokságot. Végül az időjárásról. A felhősebb tájakon a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Csapadék nem lesz, és az északi-északnyugati szelet csak időnként kísérheti kérénklökések. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket! Ünnepélyes keretek között hagyományosan a királyi napok keretében adták át az államalapító Szent István emlékérmet és díjat Székesfehérváron a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház dísztermében augusztus 18-án. A város legrangosabb civil elismerését idén Écsi Gábor, protonotárius, kanonok, pápai káplán, a katolikus karitász korábbi országos igazgatója vehette át. Écsi Gábor a kitüntetést a keresztény értékeket hitelesen képviselő, lelkiismeretesen áldozatos munkájával érdemelte ki, amelyet a rászorulókért, a szegényekért és a bajba jutottakért végzett. A díjátadó ünnepség kezdetén Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke, az államalapító Szent István érdemrend és díjalapítvány kuratóriumának elnöke ünnepi gondolataiban az emberi élet örök törvényeiről szólt, amelyeket Isten adott az ember boldogulására a paradicsomban, majd a 10 parancsolatban. Sajnos az ember elfordult ezektől, pedig az életet jóvá tennék, ilyen a tedd a jót, kerüld a rosszat parancsa. Sajnos sokan elfelejtkeznek arról is, ami az ember szívéből kellene, hogy fakadjon, mert a szív a jó kincséből jót hoz elő, de ha a rossz tölti be, az betegséget, pusztulást hoz, fogalmazott a főpásztor. Augusztus 29-én keresztelő Szent János vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek metropolita és Szocska Ábel, nyíregyházi megyés püspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán-görög katolikus egyház vezetőjével Szviatoszláv Sevcsuk nagyérsekkel találkoznak. A görög katolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreknek, valamint továbbítják a magyar-görög katolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A Mindenki Születésnapja Társadalmi Összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A Mindenki Születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. Az elmúlt 4 évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein működő 60 köznevelési intézményben több ezer speciális foglalkozással segítette a tanárok továbbképzését és a diákok sikeres iskolai előmenetelét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által koordinált program. a közösségorientált pedagógia, minőségi és eredményes oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű térségekben tanuló vagy onnan származó tanulók számára elnevezési projekt a felzárkózó települések programban az Európai Unió és Magyarország finanszírozásával a helyreállítási és ellenálló képességi terv keretében valósult meg. Az elmúlt 4 évben a legszegényebb felzárkózó településeken több mint 2800 alkalommal, változatos programokkal és folyamattanácsadókkal segítette a hátrányos helyzetű fiatalok sikeres tanulmányi előmenetelét és az őket oktató tanárok különleges többlet tudást igénylő munkáját a most zárult mintegy 6,2 milliárd forintos program. 30 napos bentlakásos lelki gyakorlatot szerveznek a Bükkben, az Illés hajlékban. A szervezők szerint a felépülés több, mint abba hagyni. A függőségből való felépülés a szermentesség fontos mérföldkő. A tartós változáshoz, belső megerősödésre, új kapaszkodókra és új életirányra is szükség lehet. Az Illés hajlék 30 napos bentlakásos lelki gyakorlata ebben nyújt segítséget a felépülés útján járóknak. A 30 napos programot 3 után gondozó hétvége követi. A program keresztény lelkiségi alapokon szakmai megalapozottsággal segíti a tartós felépülést. A következő 30 napos program időpontja szeptember 1-től október 1-ig tart. A részletekről Copvíva Klára nővért hallják, a Szent Ferenc kisnővérei szerzetes közösségből, aki lelkivezető, lelki gondozó és mentálhigiénis szakember.
3: Egy reményteli kapaszkodót nyújtó kezdeményezésre szeretnénk felhívni a figyelmüket. Egy új lelki gyakorlatos ház nyitotta meg kaput Bükkszentkereszt Hollós tetőn. Illés hajlék az ép szenvedélyért elnevezéssel. 2026 tavaszától a Pannonhalmi Bencés főapátság támogatásával a Ma Holnap Magyar Jóléti Alapítványhoz kapcsolódik az Illés hajlék non-profit Kft. Csonka Ferenc vezetésével. Lelki gyakorlatos programunk azoknak szól, akik valamilyen anyag vagy technika kényszerítő erejét szenvedik el életükben, és a függőségükből már határozottan elindultak a felépülés útján, legyen az alkohol, drog, nikotin, gyógyszer, játék, internet, pornó, mobiltelefon, evés, vásárlási munka, vagy akár kapcsolati társ függőség, mert már belátják, hogy a hosszú távú józan élethez erős kapaszkodókra van szükségük. Nem szoros értelemben vett egészségügyi vagy szociális intézmény vagyunk, hanem egy spirituális lelkigyakorlatos tér, ahol a felépülés útján járó szenvedélybetegek testi, lelki és szellemi egészségükben megerősödhetnek. Az egy hónapos elvonulás célja, hogy az élet forrásával elmélyülő szeretet kapcsolatban oldódjanak a szorongások, elakadások, amelyek a szenvedélybetegség gyakorlásának abbahagyása után is jelentkezhetnek, és az élet mélységében tudjon rendeződni. A vallásosság és a vallási közösséghez tartozás nem feltétele a részvételnek, csak az, hogy a jelentkezők szabadon döntsenek a felépülés útja mellett, és már ne legyenek aktív szerhasználók. Alkohol és drog beteg esetén legalább egy hónapos abszinencia, más függőségeknél beszélgetés alapján eseti mérlegelés lesz. Tehát legyenek nyitottak ezek a jelentkezők arra, hogy magunkban emberek nem tudjuk megoldani az életünk nagyon nagy kérdéseit és a szabadságunkat, hanem ehhez nekünk Isten segítsége, egy felsőbb erő segítsége szükséges. A lelkigyakorlatos program támogatást kereső hozzátartozók számára is nyitott. Ugye a felépülés több, mint abba hagyni. A függőségből való felépülés elég hosszú út, és a tartós változáshoz új életirányra és kapaszkodókra van szükség. Az Illés hajlék 30 napos bentlakásos lelki gyakorlata ebben nyújt segítséget a felépülés útján járóknak. Amit mi tudunk kínálni, egy csendes erdei környezet a Bükkben, a Nemzeti Parkban, Hollós tetőn igényes berendezett ingatlanban. 2 perc sétabusz megálló, kicsi létszámú, legfeljebb 10 fős közösséget várunk, őket, férfiakat is fogadunk, lelki és mentális és spirituális megerősödést kínálunk, elakadások feldolgozásában és új életvezetési minták kialakításában segítenénk. Ezt a 30 napos programot 3 utógondozó hétvége követi. A következő ilyen 30 napos program időpontja elég közeli, 2026. szeptember 1-től október 1-ig tart. Ha az érdeklődők közül bárkinek nehézséget okoz a lelki gyakorlat költsége vagy időtartama, bátran jelentkezzen azzal a bizalommal, hogy találunk megoldást. A kapcsolat és jelentkezés, és bővebb információk a www.illéshajlék.hu oldalon található. Telefonon is elérhetők vagyunk a 30-as hívószámon 701-1625-ös telefonszámon, és e-mail címen is írhatnak nyugodtan, illeshajlék@gmail.com. Tehát a programunk keresztény lelkisegi alapokon, szakmai megalapozottsággal segíti a tartós felépülést. Jelenleg 12 fős a munkacsoportunk, főképp önkéntesek dolgoznak benne. Egy gondnokházas pár lakik a házban, két orvos, két pap, szociális munkatárs, gazdasági munkatárs, jogász, addiktológiai munkatárs is segít benne. Én szociális és családsegítő lelki gondozóként, mentálhigiénés, szakemberként és lelkivezetőként dolgozom itt.
2: Az idei évben is indul vallás turisztikai szakirányú képzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A képzés ideje 2 féléves, önköltséges, levelező formában indul. A vallásturizmus mind Magyarországon, mind világszinten dinamikusan fejlődő ágazat. Jelentőségét mutatja a 2021-ben létrehozott Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv, amelynek egyik fontos alappillére az edukáció. A vallásturizmus a hit átadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. A képzés során a hallgatók megszerzik az értékkincsekhez kapcsolódó szellemiség hiteles átadásához, valamint az értékkincsek hatékony üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást egyaránt. Augusztus 28-a péntektől 30-a vasárnapig tartják Eger Lajosvárosban a Lajosvárosi búcsúi napokat. Pénteken este lelki gyakorlatos szentmisével, majd a fiatalok védőszentje Szent Karló Akutisztról szóló kiállítás megnyitójával, filmvetítéssel, szombaton délelőtt templomkerti főzéssel, alatta gyerekeknek ugrálóvárral és egyéb játékokkal, majd közös ebéddel, este pedig a templomkertben 6 órai kezdettel zenés műsorral várják a vasárnapi ünnep előkészületeként az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise Lajosváros védőszentjének, Szent Lajos király tiszteletére. A szentmise után megtartják az ilyenkor szokásos körmenetet a köztársaság téren. Idén a búcsúi ünnep szónoka főtisztelendő Kovács Lajos görögkatolikus parókus lesz. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
4: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát. Ezt válaszolták, van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkire kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Ezek az evangélium igéi.
5: Áldunk téged, Krisztus! Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Annak megvallása, hogy a názáreti Jézus az élő Isten fia, egy újfajta tudás, világnézet, értékrend alapja, amely nem a testtől és a vértől, emberi okoskodásból származik, hanem a mennyei atya Szentlélek általi kinyilatkoztatásából. Erre a sziklára épül az egyház közössége, ugyanakkor személyes életünkben is mindaz, ami megmarad az örök életre. Péter hitvallásán belül nekünk is meg kell fogalmaznunk a magunk személyes, egész lényünket elkötelező hitvallását Jézus Krisztus mellett. Mindent, ami számunkra kedves és fontos, ehhez a hitvalláshoz kell mérni. Ha lehet, be kell emelni a hitvallás erőterébe, ha nem, el kell hagyni. Legyen az önmagában bármi szépnek és értékesnek látszó mű, kedvezményes emberi kapcsolat, ha nem afelé a valóság felé mutat, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia, akkor menthetetlenül magában hordja az örök halált. Amit nem itatált a Jézus Krisztus istenségébe vetett személyes hit, azon bizony erőt vesznek a pokol kapui. Az igazi, Krisztusba vetett hit pontosan megfogalmazott igazságok pillérein épült híd, amely azonban Isten titkainak örvénylő mélységei fölöttivel. Szavaink, hitvallásunk nem meríti ki Isten misztériumát, csak éppen kapcsolatba hoz vele, s lehetővé teszi, hogy belepillantsunk végtelen gazdagságába, Szent Pálhoz hasonlóan újongó csodálkozással kiáltsunk fel. Milyen mélységesen gazdag az isteni bölcsesség és tudás, milyen kifürkészhetetlenek szándékai, és milyen megfoghatatlanak útjai. Kell, hogy ez a csodálkozás Isten dicsőségének elragadtatott szemlélete ott legyen az életünkben. Enélkül kereszténységünk csupán filozófálgatás és moralizálás. A csodálkozás viszont ugyanannak a léleknek a műve bennünk, aki képes minden szavunkat, cselekedetünket egyetlen hatalmas Krisztusról szóló hitvallássá formálni. Hiszen senki sem mondhatja, hogy Krisztus az Úr, csakis a lélek által. Hagyd, hogy összeomoljon benned és körülötted minden, ami nem Krisztusra és a neki való odaadásra épült. Kezd újra az alapozást. Engedd, hogy a Szentlélek feltárja előtted Isten bölcsességének mélységes gazdagságát, s ebből a gazdagságból merítve építsd föl benned a krisztusi életet.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
6: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ty si Peter, tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarei Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: Za koho pokladajú ľudia syna človeka? Oni vraveli: Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: Ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježiš mu povedal: Blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
7: Kanao Jézus pele Filipposki Cezáre are slopus las katarpeske sitiarde kaske ingrenman le manusa le manuseske sáves kadal pendeleske sikon le boladariankoske sikon le ileiseske le Jeromoske, vaj verese vokáver profétoske. A tuncio Jézus, karin glende boldaspe, haj tume sopenen konsomme. O Petru le Simonesco pendas, tusano Kristo le juvinde devlesko sávo. Pekadio Jézus, kodi pendas leske, Baktálosan Simon le Jónásosko sávo, kenaorat hajot rúpo pendas kadianda tute, bamurodad le rájosko. Vime penaptuke, tu Petrosan, pekado barvazdav muroker, hajla télu nyelumake vudára csizan napo zórtelen lesta. Tu kedab le rájoske temeski ki. Szopendas a pejphú, viando rájob hanglo avla, a eso putres pejphú, puter gyola viando rájo. palakodi pelengi ilo panglas peske sitjar denge, te napenen kanyikaske ke vojsilo Kristo. Zsikatar kadivráma o Jézus laszpate hatjára vel peske sitjar denca, ando Jeruzsálem otrubulte zsal, but dukhatrubulte lel katharle phúre, katharle sérune rasaja, aje katharle iskirito urura, mudárna lesz, bapotrito gyes zsuvingyola. O Petru rigáte lasz lesz, aj peleszke jáha sudaszkadale vorbenca, o délte feril rája, kadinastik pecil petusa. O Jézus boldas pelesztár, haj pendas lenge, letut mandar benga, hojár eszma, pekodi si tud gindoszó dél kamel, vaj pekodi szolemanusa kamen.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
8: Evangelium nach Matthäus. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia und sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm, selig bist du Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben, was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Wort des lebendigen Gottes.

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes teológia professzor Belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

Ki az én embertestvérem? Uram, hadd növekedjek és bővelkedjek a mindenki iránt való szeretetben. Hallottátok a parancsot, szeresd embertársadat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért. Így lesztek fiai mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszakra is. Esőt ad az igazaknak és a bűnösöknek is. A mózesi törvény szerint az embertestvér szeretete nem terjedt túl a vér kapcsolatain és a haza határain. Jézus egy pillanat alatt megújítja a törvényt. A szeretet parancsát kiterjeszti minden emberre, nem zárja ki az ellenséget, a bűnösöket, az idegeneket. A keresztény szeretet példaképét a mennyei atya szeretetében jelöli meg. Amikor a törvénytudó megkérdezi, kit tekintsek embertársamnak, a mester elmélet helyett egy kézzel fogható példával szolgál, az irgalmas szamaritánus példabeszédével. Nincs szükség vitára annak eldöntésére, hogy valaki embertárs vagy nem. Minden ember az. A lényeg az, hogy mindenkit embertestvérünknek tekintsünk, vagyis úgy közeledjünk minden emberhez, különösen a szükségben lévőkhöz, hogy ne törődjünk egyáltalán azzal, milyen eszméket vall, milyen párthoz vagy valláshoz tartozik. Egy szóval úgy, mint a szamaritánus. A történetet könnyű megérteni, de gyakorlati alkalmazása megkívánja a gondolkodásmód teljes fölfordítását, főképp pedig mély megtérést, hogy így megfeleljünk a Krisztus által megújított szeretett törvénynek. A keresztény is nagyon hajlamos arra, hogy azokat szeresse, akik őt is szeretik, akik a baráti köréhez, vagy ugyanahhoz a párthoz tartoznak, vagy akikből valami hasznot húzhat. Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? És ha nem köszöntitek csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Hát nem így tesznek a pogányok is? A pogány szellem kezet emel a szeretet ellen és tönkre teszi. A szeretet indítéka nem az embertársban, nem szeretetében, nem hasznos szolgálataiban, nem képességeiben, még csak nem is a rokon szemben, vagy a vérségi kapcsolatban áll. A szeretet indítéka kizárólag és egyedül Isten, akinek minden ember gyermeke. Isten azt akarja, hogy őt fedezzük fel és szeressük minden emberben, hogy rátaláljunk. Talán mélyre kell ásnunk egy kellemetlen természet érdes megnyilvánulásai vagy hibái, vagy a rossz romjai között. Az ok, ami a testvéri szeretetet indokolja, tanítja Szent Tamás, Isten. Embertársunkban Istenbe épültségét kell szeretnünk. Ez pedig annyit jelent, hogy teremtményi és Isten gyermeki mi voltában Istenhez tartozását kell szeretnünk. El kell ismernünk és szeretnünk a megváltásra való jogát, a Krisztus titokzatos testéhez való tartozás jogát, az örök élet és az örök boldogság birtoklására vonatkozó jogát. Mivel minden ember Isten teremtménye, ez annyit is jelent, hogy meghívást kapott ezeknek a javaknak élvezésére, és ha még nem örvend ezeknek, akkor a teologális szeretet ezek távlatában szereti őt, és gondoskodik arról, hogy mindezeket a javakat valóban elérje. A szeretet soha nem csupán rokonszenv és emberi érzelem vagy tiszta filantrópia. Szeretni Isten miatt kell,
Isten parancsából. A szeretet csak így lehet egyetemes, és terjedhet ki azokra is, akik ezt esetleg nem érdemlik meg, vagy nem kedvesek, szenvedést okoznak, vagy hálátlanok, vagy bizonyos esetekben kimondottan árulók. Isten vajon nem így szerette az embereket? Isten azzal tett tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Isten, hogy szeressen minket, nem várta meg, hogy bűn nélkül legyünk. Krisztus se várakozott élete odaadásával addig, míg barátai leszünk. A keresztény, ha meg is van keresztelve, nem az Atya gyermeke, nem Krisztus testvére, ha nem éli az Atya és a Fiú szeretetét. Isten szeretete pedig azt jelenti, hogy ő előbb szeretett minket. Ezért a keresztény szeretetnek kell mindig megtennie az első lépést. Ne várjon arra, hogy kedveskedve elébe menjenek, hogy tiszteletnyilvánítással serkentsék, hogy hódoljanak előtte, vagy kinyilvánítsák rokon szemüket. Krisztus szeretete ezt jelenti. A szeretetet arról ismertük fel, hogy életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk tehát életünket adnunk testvéreinkért. Talán túlságosan sok lesz, ha jót teszünk.

Még mindig az embertárs. Taníts, Uram, hogy előre haladjak a szeretetben. Szeresd embertársadat, mint saját magadat. Ez a Jézus által megerősített parancs meglepően részletes kommentárral megtalálható már a zsidó törvényben is. Például, amikor aratjátok földetek termését, ne vágjátok le a föld színéig, ne böngészd át szőlőtőkéidet, és ne szedegesd föl a fürtről lehullott szemeket. Hagyd ott a szegénynek és az idegennek. Vagy pedig, ne használd ki és ne zsákmányold ki embertársadat, a munkás bére ne maradjon nálad másnap reggelig. Felvethetjük a kérdést, vajon a kereszténység eljut-e erre a finomságra? Másik példa. Ne táplálj szívedben gyűlöletet testvéred iránt. Ne légy bosszúálló, ne gyűlölködj néped fiaival. Igazi előjátéka ez az evangéliumi szeretetnek. Van a kereszténynek mit megfontolnia, annál is inkább, mert az evangélium ezt a magatartást követeli meg tőle, nem csak testvéreivel és honfitársaival, hanem minden emberrel kapcsolatban. Tóbiás könyvében egy másik igen jelentős buzdítást olvashatunk. Amit magadnak nem szeretnél, azt másnak se tedd. Ez negatív megfogalmazása annak a parancsnak, hogy az embertársat úgy kell szeretnünk, mint saját magunkat. És ez egyáltalán nem kevés. Jézus ezen túlmegy, és megadja a parancs pozitív értelmezését. Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük. A keresztény nem elégedhet meg azzal, hogy nem gyűlöl, nem akar bosszút állni, nem tart haragot, nem akar rosszat tenni. Jót kell tennie. Meg kell tennie embertársának mindazt, amit a maga számára kíván. Beláthatatlan terület ez. Aki átsiklik ezen a parancson, azt gondolva, hogy ez számára már bevégzett tény, csak azt mutatja meg, hogy igen felületesen érti. Önmagának mindenki olyan nagy jót akar, és ha sikerülne, hogy valóban ugyanazt akarja bármely embertársának, a testvéri szeretet problémája megoldott lenne. Minden ember őszinte, nagylelkű és hűséges barátja lenne a másiknak. Ez volna a legnemesebb barátság, mivel Istenre épül és Isten szeretetében gyökerezik. A zsinat a keresztény életnek pontosan ezt a tanúságtételét kéri minden egyes hívőtől. Fűzzék szorosra a tisztelet és a szeretet kapcsolatait. Fűzzék szorosra mindazokkal, akikkel együtt élnek, vagy akikkel életútjukon találkoznak. Jézus tehát a testvéri szeretet pozitív szempontját hangsúlyozza. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, imádkozzatok rágalmazóitokért. Annak, aki elveszi köntösöd, add oda a ruhádat is, mindenkinek, aki kér tőled, adj. Nem túlzás ez, szeretnénk mondani. De ki az, aki nem hasonló bánásmódot kívánna magának, akkor is, ha rosszul viselkedett, megsértett valakit, vagy szüksége szenved? Valljuk be, amikor más jó és nagylelkű velünk, azt soha nem tartjuk túlzásnak. Akkor látjuk csak túlzásnak, amikor rajtunk a sor, hogy hasonlóképpen tegyünk. Az evangéliumi szeretet nagy ellensége az önzés, ennek tudható be, hogy a keresztény gyakran eltorzítja az Úr parancsát. A maga számára

a szeretet igen nagy mértékét igényli, mások iránt azonban igen szűk mértékkel mér, s még akkor is azt hiszi, hogy túl sokat tett, amikor szinte teljesen elhanyagolta a testvéri szeretetet, és csak kabzsi módon hintette el ennek magjait. Ürügyül általában az okosságot és az igazságos mértéket szokták felhozni, vagy azzal mentegetik magukat, hogy az evangéliumot nem kell betű szerint érteni, elég annak a szelleme is. És mégis az evangéliumi szellem ez. Jót kell tenni mindenkivel, személyesen, lemondani saját javunkról, még ha ostobának tartanak is ezért. Az evangélium szelleme forradalmi. Nem hagy békét az önzésnek, teljesen ki akarja füstölni, nyílt ellensége a kényelmes keresztény életnek, nagy lelkű, kézzel fogható és gyors szeretetet követel. A zsinat ebben a szellemben tanítja. A zsinat újra és újra sürgeti az ember iránti tiszteletet. Mindenki köteles embertársait kivétel nélkül úgy tekinteni, mint másik önmagát. Törődni azzal, hogy élhessenek és birtokolhassák az emberhez méltó élet feltételeit. Senki se utánozza azt a gazdagot, aki a szegény Lázárral mit sem törődött. Napjainkban különösen sürgető kötelességünk, hogy közel érezzük szívünkhöz megkülönböztetés nélkül minden embert, és ha ránk szorul, siessünk is a szolgálatára, még ha az akár egy mindenkitől elhagyott öreg, egy igazságtalanul lenézett vendégmunkás, vagy egy hontalan, akár pedig egy házasságon kívül született gyermek, vagy egy éhező, aki fölkavarja lelkiismeretünket, eszünkbe juttatva az Úr szavát, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.

ahogy én szerettelek titeket. Úr Jézus, hadd szeressük egymást úgy, ahogy te szerettél minket. A testvéri szeretetet tökéletesítő utolsó esetvonást és annak legmagasabb rendű kifejezését Jézus búcsú beszédében adta meg tanítványainak. Indulóban van. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Valaminek azonban köztük kell maradnia, mint egy meghosszabbítva jelenlétét. Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást. Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Annak a szeretetnek, amellyel elhalmozta tanítványait, köztük kell maradnia, és meg kell mutatkoznia a kölcsönös szeretetükben. Maradjatok meg szeretetemben, mondja nem sokára. Maradjatok meg. Nem annyira azért, hogy saját magatok egyénileg élvezzétek, hanem hogy megéljétek kölcsönös kapcsolataitokban. Ez lesz világos megkülönböztető jegyük. Arról tudják meg majd rólatok, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ez a magatartás tanúsítja majd a leghitelesebben, hogy Krisztushoz tartoznak. Az ószövetségi szeretet parancsot, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, Jézus is megerősítette, de kiegészítette, sőt, új parancsá tette. Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Az ősi formula már érvényét vesztette, amikor Jézus a testvéri szeretet példaképét és alapját a mennyei Atya szeretetében jelölte meg. Ez a szeretet azonban, bár a teremtés, a gondviselés, a megváltás által a legkülönbözőbb módokon nyilvánult meg, nehezen megközelíthető. Az embernek szüksége van arra, hogy egy húsból való szív által ismerje meg az isteni szeretetet. És Krisztus rámutat saját szívére. Ahogy én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Krisztusnak az Atya végtelen szeretetét emberi formában kifejező szeretete lesz az új törvény zsinór mértéke. Ez az új parancs, az ő parancsa. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Ezután a testvéri szeretet gyakorlásában nem emberi, hanem isteni mértéket, Krisztus szeretetének mértékét kell alkalmaznunk. A határok eltűnnek, nincs többé szűkre szabott mérték. Minél jobban behatol a keresztény Krisztus végtelen szeretetének misztériumába, annál inkább megsejti, meddig kell elmennie testvéri szeretetében. Isten új népének törvénye az új parancs. Úgy kell szeretni, ahogyan maga Krisztus szeretett bennünket. És hogy ez megvalósulhasson, a keresztény ember, a fiúnak a sok testvér között az elsőszülöttnek a képmása, megkapja a lélek zsengéit, és így teljesíteni tudja a szeretet új törvényét. A zsinat ismételten sürgette. Minden hívőnek kötelessége, hogy úgy szeressen, amint Krisztus szeretett. Az egyetlen út megnyílni a Szentlélek tevékenységének, aki Krisztushoz alakítva megkereszteltet, belé árasztja az ő szeretetét. Ezen isteni ajándék nélkül az új parancs abszolút megvalósíthatatlan lenne, és Jézus se adhatta volna. Az ajándékot azonban megkaptuk, az út nyitott. Minden keresztény képes arra, hogy utánozza, és utánoznia is kell Krisztus szeretetét. Líziói Szent Teréz az új parancsról elmélkedve ezeket írta. Ahogy Jézus szeretett,
ez a parancs biztosítékát nyújtja annak, hogy a te akaratod bennem szeretni mindazokat, akiket szeretnem rendelsz. A valóság az, hogy a keresztényben, aki megmaradt Krisztus szeretetében, maga Krisztus szeret, ő bocsát meg, ő üdvözít. Ezt jelenti a titokzatos test misztériuma, a test isteni, megdicsőült feje továbbra is tevékenykedik a tagokért a tagok által. Sürgősen helyet kell neki adnunk, teret kell neki biztosítanunk, teljesen rendelkezésére kell bocsátanunk magunkat, hogy Krisztus tanítványai szíve által folytathassa a világban szeretete kiárasztását. Senki sem szeret jobban, mint az, aki az életét adja barátaiért. Jézus azzal magyarázza a parancsát, amit most ő készül megtenni minden emberért. Idáig kell őt követnünk. Életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adnunk testvéreinkért. Ez jelenti a szeretet új törvényének nagy valóságát. Sok igazi keresztény, szent élte meg ezt a valóságot. A szeretet új törvényét Krisztus vére pecsételte meg. Most tanítványainak kell ráütniük saját vérük pecsétjét. Nem mindenkitől kérnek majd ennyit, de az minden kereszténynek kötelessége marad, hogy életét a testvéri szeretet feladatának szentelje, és így eleven tanulja legyen Krisztus szeretetének.

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes teológia professzor belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

0: A nap imája.
1: Jóságos Istenem, nem panaszkodhatom férjemre, senki sem angyal, ő sem az. Mégis derék és becsületes ember, nem káromkodó, nem iszákos, nem durva. Hűséges, gondját viseli a családnak, tisztelt téged. Ha összehasonlítom másokkal, azt kell mondanom, köszönöm Istenem a jó férjet. Szent József, te a legpéldásabb feleség, legpéldásabb férje voltál. Őrizd férjemet, hogy kitartson a jóban, legyen minél jobb és tökéletesebb. Az Isten pedig bőségesen jutalmazza jó szívűségét. Kérlek, Szent József, segíts nekem is imádságos közbenjárásoddal, hogy mindig jó felesége legyek, hogy szívből szeressem és tiszteljem férjemet, tudjak áldozatot hozni az ő és a gyermekek boldogságáért, hogy mindig örömet és Isten békességét sugározzam a családunkba.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön mutatott be szentmisét az Egri Bazilikában Ternyák Csaba egri érsek. A szentmisében áldotta meg a főpásztor az új kenyeret. Rámutatott, Szent István király évről évre visszatérő ünnepe alkalmat ad arra, hogy egyéni és közösségi életünk irányát hozzámérjük. Az ő személye minden korban eszménykép és ideál maradt a magyarság számára. A tőle örökölt lelki iránytű Jézus Krisztusra és a keresztény Európára mutat. Beszélt arról is, Szent István egy olyan nemes ágat oltott be a magyar kultúra fájába, amely mind a mai napig tápláló forrás és inspiráló erő nemzetünk számára. Ezért az ő tiszteletének megőrzése, megismerése és továbbvitele kiemelt feladatunk és megőrzendő kincs egyéni életünk, családjaink és nagyobb közösségeink számára. A tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése, a vízszint emelkedik, írta a honvédelmi miniszter tegnap a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus közölte, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. Nem egyszerűen egy műszaki feladatról, hanem az ország működéséről és biztonságáról van szó, tette hozzá. Később aztán élő bejelentkezésben lehetett megtekinteni, hogy visszakapcsolják a hármas blokkot a paksi atomerőműben. Magyar Péter miniszterelnök közölte, az építkezésnek és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a tervezetnél korábban újraindulhat a termelés ott is. A Hungaromet adatai szerint az Alpok térségében, így a Duna vízgyűjtő területén lehullott jelentős csapadék pozitív fejlemény lehet a folyó hazai vízállása szempontjából, ugyanakkor Magyarországon továbbra sem várható eső, sőt a jövő hét második felére ismét hőség körvonalazódik, néhol akár 40 fok körüli értékekkel. Egyre nagyobb problémát jelent a biztosítóknak a klímaváltozás. Európában gazdasági veszteségeket okoz a hőség, a vállalatok jelentős része nem tudja biztosítás útján kompenzálni a károk egy részét. A tavalyi hőhullámok becslések szerint 43 milliárd euró értékű gazdasági tevékenységet tettek a nullával egyenlővé, a biztosítók ennek töredékét tudták kifizetni. A kontinens sújtó hőség egészen meglepő helyeken okoz, esetenként nehezen bizonyítható károkat, derül ki a Reuters hírügynökség elemzéséből. Példa az olaszországi Padova, ahol a hagyományos esti aperitívó, vagy a vacsora előtti ital és társasági program egyre későbbre tolódik. A vendégek a légkondicionált belső tereket választják a teraszok helyett, azaz nem minden helyet használnak ki, és így a vendéglátóhelyek forgalma visszaesik. Az elmúlt hetek rendkívüli hősége, az éjszakai fagyok hiánya és a gleccserek gyors romlása miatt az Alpokban utolsóként nyitva tartó olaszországi Passo dello Stelvio is bejelentette, határozatlan időre leállítja a nyári síelést. Ezzel a sportág történetében először fordul elő, hogy egyetlen szabadtéri felvonós nyári síterep sem fogad vendégeket. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a hétvégén a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermekek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a www.kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legnagyobb potenciálú vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán-Vác-Vasút, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre, gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. Az Egyesült Államok 50%-os vámot vezetett be a Kanadából importált áruk egy részére, miután nem sikerült véglegesíteni a két ország között kidolgozott kereskedelmi megállapodást. A lépést Jameson Greer, az Egyesült Államok kormányának kereskedelmi képviselője jelentette be, arra hivatkozva, hogy Kanada elutasító volt. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet délutánra 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
5: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
6: Moravszky József Pékkel Pálházán ültem le beszélgetni, egy nem akármilyen helyen, egy vízimalomban, mert hogyha a kedves hallgatók erre látogatnak, akkor szeretnénk buzdítani őket, mindenképpen keressék fel Pálháza egyik látványosságát, ezt a vízimalmot, amelyet nyugodtan kijelenthetek, hogy ön épített, az ön ötlete és az ön tervei alapján készült. Legalábbis az alapgondolat mindenképpen.
7: Így van, de ez szó szerint, tehát ez új építésű pékség. A középkori jelleget akartuk visszaadni a malomnak, tehát egy középkori jellegű malmot építettünk, ami köves malom, teljesen működőképes, tehát a víz hajtja teljesen természetesen, tehát ez volt a célunk, amit el akartunk vele érni, meg hogy be tudjuk mutatni a egyre ritkábban adódóan egy hagyományos száraz őrlési módot, meg egy hagyományos kenyér, tehát végig a buzától a kenyérig egy ilyen folyamatot akarunk bemutatni, és mellette van egy sütőház, ahol meg is lehet kóstolni, meg is lehet készíteni a dolgokat.
6: Honnan jött az ötlet? A szakmából?
7: Igen, a szakmából adódott az ötlet, meg itt volt a pékségmentett terület, ami volt egy kis zógó a patakon, a Bisó patakról beszélünk konkrétan.
6: Ez a patak itt található a vízimalom mellett.
7: Így van. És egy felülcsapott patakmalmot építettünk vissza. Konkrétan ezen a helyen nem volt malom, de lejjebb volt vagy 6-700 méterre, ahogy megkutattuk a térképeken. És itt végül is ezen a területen ez adta magát pont egy zógó miatt, ami volt egy szintkülönbség, egy 2 méter 60 centisével, ezt tudtuk kihasználni, és erre tudtuk ráépíteni a malmot.
6: Ha már malom, akkor ez egy különleges malom, mert egyrészt nem akármilyen látványosság, másrészt pedig általában a vízimalmok nekem úgy vannak az emlékeimben, hogy egykerekűek. Ez a malom azonban végigjártuk, a riportra készülve bemutatta nekem, kétkerekű. Miért?
7: Azért lett kétkerekű a malom, mert menet közben én is az egykerekűnél kezdtem, tehát 2009-ben kezdődött ez az egész pályázati dolog, mert pályázati pénzből építettük a dolgot, a svájci alapú, az Sátorolyai közeli nagyvárossal együtt egy közös projektből lett építve ez a malom, és menet közben 2012-ben találtunk egy kivitelezőt, aki Magyarországon ezzel foglalkozik, a Tamás Péter nevezetű vállalkozó, és neki volt meg a kapcsolata Szentendrei Skanzennel, a Balázs György úrral, egy népnagykozhatóval, és ő világosított föl, hogyha középkori jelleget akarunk építeni, az tehát egy kőjárathoz egy kerék tartozik. Tehát ami modernebb, amiket most Erdélyben sok helyen lehet látni, a hagyományos köves malmokról, tehát nem engelszégekről beszélünk, ott már szín meghajtással teszik át a két meghajtás, az egy György nevezte egy modernebb változat, ami 1800-as évek második felében a németektől lett átvéve.
6: Akkor, ha jól veszem ki a szavaiból, ez egy középkori malom modern köntösben?
7: Hát középkori malom újonnan építve, középkori malom. Tehát azt nem mondanám, hogy modern, nem, mert ugyanúgy a kő meghajtás, az áttételek annyi, hogy ahol régen fa részek voltak, mint az orsókerék, meg ilyesmi, azt már mondjuk vasszerkezettel oldottuk meg. Tehát ilyen a szárazkerék is fából van még, tehát minden, ami régen volt fából, az itt is ugyanúgy van.
6: Nem régen nyílt ez a vízimalom, nagyon fiatal még az épület.
7: Így van, sikerült, megnyitunk ezt a malmot. Emiatt várunk mindenkit szeretettel, hogy minél többen jöjjenek és nézzék meg egy működő középkori vízimalmot, mert ez a nagyon nagy szó, hogy működőképes, tehát nem műemlék, emiatt tudom bemutatni, hogy működik, megnézhetik az emberek, nincs azok a kötöttségek, mint egy műemlék jellegű épületnél.
6: Nézzék meg a kedves hallgatók, erre szeretnénk buzdítani őket, de azért írjuk le szavakkal, hogyha eljönnek ide, akkor mit is láthatnak, milyen főbb részei vannak a vízimalomnak.
7: A vízimalom két részből áll, van a konkrétan a malom része, ott a két kőjáratot meg lehet nézni, meg lehet konkrétan nézni egy őrlést, és van egy sütőház része, ahol finom ételekkel tudjuk önöket várni, tehát az alapvető ételünk, a kenyérlángos, az klasszikus, mint a pékség meg a dolgokkal kapcsolatosan. Van a molnárok eledele, ez egy csülökkel megtöltött lepénykenyér, ez is nagyon finom, és elsősorban csülkös ételeket gyártunk, tehát ez a kemencére alapozott ételeket gyártunk mostan, és ezeket tudom ajánlani előzetes bejelentkezésre.
6: Nagyon lényeges, előzetes bejelentkezés fontos és szükséges.
7: Így van, így van. Így van, nagyon fontos, mert a csülöknek, hogy jól elkészítjük, egy kicsit több idő kell neki, tehát meg kell főzni, megsütni, tehát az egyik pillanatra a másikra nem tudjuk megoldani. Még ez hagyományosan, tehát hagyományos még a konyha, tehát így ez csak úgy tudjuk megoldani, hogy előzetes bejelentkezésre.
6: És úgy kell elképzelniük a kedves hallgatóknak, hogy ha bejelentkeznek, eljönnek ide, akkor valóban megláthatják a kezdetektől egészen a kész termékig a gyártási folyamatot, mert hogy megörli a búzát, liszt készül belőle, bedagasztja a tésztát, megsüti a kemencében, szóval minden egyes lépést itt a kedves látogató végig kísérhet.
7: Így van, tehát ezt meg tudjuk csinálni, erre akarunk rámenni, hogy teljesen a búzaszemtől a készkenyérig, tehát egy ilyen címszóval akarunk kitalálni programokat, elsősorban diákoknak, hogy tudják, hogy mi a kenyérnek a háttere, az őrléstől egészen a kenyérig, tehát szépen megvan a dagasztással egybekötött, mielőtt nekem pék a szakmám, tehát ezzel össze tudom nagyon jól kötni, végig tudok egy folyamatot vinni, és meg tudják a gyerekek főleg, meg akit érdekel a dolgot mutatni.
6: És ha jók az értesüléseim, jártak itt diákok, olyan diákok, akik cukrászok és szakácsok lesznek, és valóban ők már kipróbálhatták mindazt, amiről mi most itt beszélgetünk.
7: Így van, voltak kint ide Sátorójuhelyből a mezőgazdasági iskolából, a cukrászpék másodikos évfolyamosak voltak kint, és velük ezt a dolgot itt megejtettük. Nagyon sikeres volt a gyerekeknek. Az elején, ahogy szokott mondani, kicsit noszogatni kellett, utána meg nagyon lelkesedtek, és nagyon aktívan részen vettek az egész folyamatba. Egy 4-5 óra hosszás folyamat, tehát ez egy félnapos programnak mondható dolog, mert azért mindennek megvan az ideje, tehát kelési idő, dagasztási idő, tehát mindennek az tészta és sütési idő. Tehát azért mondom, hogy ez egy kicsikét hosszabb program, de nagyon megér. Meg nagyon érdeklődő.
6: És hát jó munkához idő kell. Milyen kenyér és milyen pékárú készül itt? Van egy tuti receptje, amelyet nem árul el, de ami erre a térségre, erre a vidékre jellemző?
7: Hát ez annyira, ahogy mi is tanultunk annak idején a magyar szabványok felett, mondjuk kifejlesztettem egy kimondottan, de Erdélyben nekem nagyon tetszettek az erdély, a vertkenyerek, ezek a krumplis vertkenyerek, arra fejlesztettem ki egy dolgot, egy receptet, az vagy 3-4 évvel kikísérleteztük. Megvannak benne a részletek, savóval kovászolni, meg krumplit nem főzzük bele, nem sütjük bele, tehát ilyen apróságokkal, hogy kicsit vissza tudjuk adni jobban az ízeket, meg ilyesmiket megpróbálni ebből a lisztből, amit környék 8 km a szomszédfaluba öllik a búzát, onnan veszem, és ebből helyi búzából előállított kenyeret.
6: És mekkora kenyerek készülnek, olyan igazi szép nagy kenyerek, amelyeket már tényleg csak azokban a falvakban láthatunk és kóstolhatunk, ahol még élnek a régi hagyományok?
7: Igen, 2,5 kilósba szoktam elkészíteni gömbölyűbe ezeket a kenyereket.
6: És meddig kell sütni? A sütési idő is gondolom, hogy ahogy mondtam is, jó munkához idő kell, hát hogy szépen megpiruljon, megbarnuljon, olyan igazi szép sült színe és illata is legyen, ahhoz azért idő kell.
7: Hát általában 1 óra körül vannak ezeknek a kenyereknek a sülési ideje. Tehát az 1 kilós kenyereknek azok 35-45 perc között szoktak, de ezeknek 1 óra, még néha egy kicsit több idő kell, hogy átsüljenek.
6: A pék szakmát tanultak évekkel ezelőtt. Mi miatt döntött emellett a mesterség mellett?
7: Hát végül is nekem a nagyapám volt pék, tehát ő neki volt Pálházán, ő nyíregyházi származású, Budapesten tanult, és lekerült Pálházára, és itt is volt péksége, még a múlt századi, még a rendszerváltás, mikor ráfőszisztották a dolgokat, akkor meg kellett neki szüntetni, és be kellett mennie a pékségbe, de addig 54 vagy 55-ig volt Pálházán saját péksége, tehát innen jött a dolgok, tehát van egy kis hagyomány a családba pék dolgoknak.
6: És volt a nagyapjának olyan receptes könyve, amelyet ön örökölt, és mind a mai napig azon receptúra alapján készíti a péksüteményeit, a kenyereit?
7: Igen, megvannak nagyapámnak a szakmai könyvei, a 30-as évekbeli szakmai könyvei. egy-két süteményt, mikor nagyon ráérek és van egy kis kedvem is hozzá, akkor szoktam belőle sütegetni. A töltelékanyagai nagyon jók, tehát a hagyományosan tejjel forrázott dió mágtöltelék, tehát azok a receptek szerint megpróbálom. A pozsonyi kifrit például azt megpróbáltam, nagyon verhetetlen volt, tehát az mindenki úgy kéri. Csak egy kicsikét ez időigényesebb, tehát ez időkérdése mindig.
6: És a jó alapanyagok kérdése.
7: Így van. Magyarországon megvannak a jó alapanyagok, csak az a bajunk van, hogy mindent szeretünk műanyagokkal megcsinálni, mert sokkal gyorsabb és egyszerűbb.
6: A keresztény ember számára is a legfontosabb táplálék a kenyér, hiszen legszebb imádságunkban, a mi atyánkban is imádkozzuk, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Jogosan merül fel az emberben a kérdés, hogy manapság ebben a rohanó világban, amikor már olyan kevés pékség működik, amikor a multikban megvásárolhatjuk a kenyereket, a pékárukat, akkor mit is mondhatunk el, milyen is a jó kenyér? És mitől is jó a kenyér?
7: Nagyon nehéz a kérdés, mert manapság pont, ahogy beszéltük, nagyon fölgyorsult a világ, hogy tetszett említeni, és pont emiatt van, hogy a jó kenyeret akarunk, ahhoz idő kell. Tehát normálisan kell első a lelke a kenyérnek a kovászolás. Középérésű kovászról beszélünk, az lenne az igazi, szerintem egy olyan 8 óra hossza körül, és utána a dagasztáskor már nem élesztőznek kenyeret, csak simán adó rá dagasztani a kovászra, akkor kerül bele a só, és akkor utána megint a tésztaérés egy folyamat. Már ez is sajnos föl van gyorsítva, tehát már 20 perc, fél órákat hagyjuk pihenni a tésztákat, ezenek is egy órószának lehetne egy átszellőztetése egy hagyományos dagasztógépnél, és utána a kelési idő megint a következő dolog, ami még emiatt ez is hosszabb lenne. Tehát magyarán mondva, lenne ideje a zemzineknek dolgozni, a kenyérbe végigvinni a folyamatot, tehát a savtartalma, ami az ízét adja a kenyérnek, ami már sajnos adalékanyagokkal adjuk bele a kenyérbe. Tehát az idő, ami szerintem az első dolog, meg a pékeknek a lelkét, hogyha vele tesszük, akkor nagyon jó kenyereket lehetne még mai nap sütni, mindenféle adalékanyag nélkül.
6: Ugyanez elmondható a péksüteményekre és a többi pékárúra is?
7: Ami hála az égnek egy kicsikét megváltozott most megint Magyarországon a sütőiparban, hogy már most eljutott odáig a Magyarországon is a hatóságok, hogy már most nem a műanyagokat kell annyira beletenni, hanem már most visszatérhetünk a tojáshoz, a vajhoz, a zsírodék, természetes zsírhoz, tehát nem a műanyagokat kell beletennünk. Emiatt most látok ráció, hogy az a baj, kicsit drágább ezekből az előállítás, de megérné, hogy ezekből dolgozzunk, mert egy egészségesebb terméket tudnánk a vevőink elítenni.
6: És mit tapasztal, működik a vízimalom, milyen iránt az érdeklődés? Gondolom a pálháziak örülnek és büszkék arra, hogy van egy ilyen látványosság már a településen.
7: Így van, ezt próbáltam is nagyon úgy, hogy a pálháziak, tehát a település magának érezze ezt a malmot, tehát a köztudatban is, tehát szívesen látjuk a helybelieket, nagyon sokszor csak kijönnek sétálni, mert szép kis malomtól kialakítva, és emiatt egyre sűrűbben járnak ki az itteniek.
6: És mivel egy pékkel beszélgetek, hát szubjektív véleményére is kíváncsi lennék, önnek van-e kedvenc péksüteménye, vagy olyan kenyere, amelyet különösen szeret valami miatt?
7: Hát a klasszikus a kifli, amit minden nap azért meg tudok enni. A süteményekben az ember váltogat, a túrós dolgokat szeretem, a túrós batyot, a hagyományosakat. A kenyérbe pedig ez a verkenyér, ez verhetetlen.
6: Szó szerint. És ha jól veszem ki a szavaiból, nem csak kenyeret, idézőjelben a csak, hiszen egy vízimalomban és egy pékségben természetesen a kenyéri a főszerep, de más finomságot is kóstolhatnak az ideérkezők, például a csülköt.
7: Így van, hát már ez is már most mondhatom, hogy már egész jól tudom csinálni.
6: Ennek is megvan, gondolom, a csinja, binja, hogyan kell pácolni, hogyan kell elkészíteni, hogyan kell sütni.
7: Igen, hát ami az eddigi tapasztalatom, tehát ez, hogy előtte meg kell főzni, tehát van egy pászleves főzési technológia, és akkor utána szépen sörbe megpárolni, és amit tapasztalatom, hogy a frissesség, tehát az mindennek a legnagyobb alapja. Tehát mindig minden frissen próbáljuk, és ezért ragaszkodunk az előre bejelentkezéshez, mert akkor tudjuk ezt megcsinálni.
6: Ha pedig felkeltettük kedves hallgatóinkban az érdeklődést, akkor mondjuk el, hogy hogyan is vehetik fel önökkel a kapcsolatot.
7: Pálháza vizimalom.hu, van egy honlapunk, és azon keresztül rajta vannak a telefonszámok, és akkor úgy fel tudják velünk venni a kapcsolatokat.
6: Moravszky József Péknek köszönöm szépen a beszélgetést, szívből gratulálok ehhez a vízimalomhoz, és köszönöm szépen a riportot.
7: És nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Mindenki szeretettel várok, aki a Szent István Rádiót hallgatja. Örülök, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget. Viszont hallásra.

0: műsorunk folytatásában Vas Andrással beszélgetek a kenyérsütésről. Riportom egy korábban elkészített hanganyag, szerkesztett változata.
1: Valóban házi jellegű kenyeret sütünk, kovászos technológiával készülnek a kenyereink. Ennek a folyamata a következőképpen volt. Beragasztották a teknőbe a kenyeret, utána egy óra tésztaérés volt, és a egy órás tésztaérés után szaggatták ki a szakajtókba a kenyeret, abba is kelt egy órát, és utána vetették be a kemencébe. Mi most ugyanezt a technológiát, és csak ezzel a technológiával dolgozunk. Tehát a beragasztás után van egy tésztaérlelő csészénk, ahol egy órát érik a tészta. Na most, a tésztaérés az egy nagyon fontos folyamata a kenyérsütésnek, azért szerintem talán az egyik legfontosabb, mert ez az az időszak, amikor kialakul a sikérváz, kialakul a kenyérnek az aromája, tehát az íz és az amatanyagok a kenyérbe lezajló mikrobiológiai folyamatokon keresztül itt alakul ki. És még el ne felejtsem, hogy a dagasztásnál kétféle kovászt használunk, egy hosszú érésű és egy rövid érésű kovász. Tehát kovász nélkül kenyeret nem sütünk. Éppen ezért én lényegesen kevesebb élesztőt használok. Tudnék, a mostani korszerű pékségekben már kelesztőkamra van, ahol bedagasztják a tésztát, rögtön kiformázzák, kimérik arra a súlyra, amelyet akarnak sütni, és utána szakajtóba teszik, betolják ebbe a kelesztőkamrába, ahol hőmérsékletet, páratartalmat lehet állítani, és akkor meg kell egy óra alatt, vagy fél óra alatt, utána rögtön teszik a kemencébe, sütik ki. Tehát én ezeket a kenyereket gyors talpaló kenyereknek nevezem.
0: Szükséges a finom kenyérhez a megfelelő idő. Tehát, hogy a kovász is megérlelődjön, és megdagadjon az a bizonyos kenyértészta. Mindennek megvan a maga ideje.
1: Mi a egy óra tésztaérés után kezdjük el feladni és formázni a kenyeret.
0: És egymás után ki vannak fejlesztve, hogy úgymond a kenyérkészítés lépései?
1: Nagyon fontos, minden kenyérkészítésnek természetesen megvan a folyamata, de nagyon fontos, hogy én ragaszkodok a hagyományos kenyér minőségéhez, és éppen ezért is tudom azt mondani, hogy az én kenyerem az nem savanyodik meg egy-két napon belül, hanem valóban tartja a minőségét több napon keresztül. Ez nem azt jelenti persze, hogy arra biztatom az embereket, hogy több napos kenyeret egyenek, de lényegesen ezzel a technológiával, tehát kovászos technológiával és tésztaérési folyamatot betartva, lényegesen kevesebb élesztő mennyiség kell a kenyér gyártásához, mint ezekhez a úgynevezett gyors talpaló kenyerekhez. Mert ott arra megy a technológia, hogy sok élesztő gyorsan megkeljen, nálam viszont lényegesen kevesebb élesztővel, hogy úgy mondjam, megadjuk a módját a kenyérsütésnek. Tehát betartjuk azt a régi technológiát, ami az én kenyeremre az van ráírva, hogy házi jellegű kenyér. És ha nem ezt a technológiát alkalmaznám, és nem ezt a technológiát szerint sütném a kenyeremet, akkor nem lenne házi jellegű kenyér.
0: Ezek a gyors talpaló kenyerek, ha fogalmazok most már én is így, mint ahogy ön, kölcsönveszem öntől ezt a kifejezést, nem is olyan tartósak.
1: Nem tartósak. Azok a kenyerek nem tartósak, igen, hamar meg savanyodnak úgy, hogy úgy mondjam, penészednek. Mi megadjuk a módját a kenyérsütésnek igazán valóban. Betartjuk azt a technológiát, ami a jó kenyér készítéséhez valóban szükséges.
0: És az öngyártási technológiájával mennyi idő alatt készül el egy kenyér?
1: A dagasztás kezdetétől számítva nálam 3,5-4 órán belül van kész kenyér. Mert, amint mondtam, a dagasztás az legalább 20 perc, utána egy órás tésztaérés, utána a feladás az szintén egy ilyen 20 perc, utána egy óra kelés a szakajtóba, tehát ott a formába, és utána pedig a kisütés az szintén 3/4 óra vagy 50 perc, és hogyha ezt összeadjuk, akkor ez 3,5 és 4 óra hossza között jön ki. Természetesen, hogy a minden árunál, de a kenyérnél is a vizualitás az nagyon fontos, mert amikor ránéz a kenyérre a vevő, és látja, hogy az nem elég dombos, hanem lapos, vagy esetleg nagyon éget, vagy nem eléggé sült, mert ilyen is van, akkor természetesen, hogy nem veszi meg. Maximálisan törekszünk a jó minőségre.
0: Többször említettem, hogy az én kenyerem az én általam készített kenyér. Hát most nagyon nehéz kéréssel fordulok önhöz, mert az ízekről beszélni nagyon nehéz. De mégis, ha meg kellene fogalmazni, hogy milyen az ön kenyere, milyen a finom Vas András féle besenyőtelki kenyér, akkor hogyan tudnánk ezt szavakkal leírni?
1: Hát igen, valóban elég nehéz az ízekről beszélni, mert lényegesen egyszerűbb, hogyha megkóstolja az ember, és akkor megfelelő savfok, megfelelő sótartalom, és ezen kívül természetesen, hogy a tészta érés során kialakult íz és zamatanyagok, amik a nem lehet másként mondani, hogy kenyéríz, tehát adalékanyagot minimálisat használunk.
0: Ez nagyon fontos kérdés, főleg a mai világon, amikor oly sok mindent hallatunk, hogy az élelmiszeriparban milyen problémák vannak az adalékanyagok használatával kapcsolatosan. Ön akkor ezt lecsökkentette a legminimálisabb szintre?
1: Az adalékanyagot minimális szintre csökkentettük, 0,02%-ot használunk lisztmennyiségre számítva. Tehát ami azt jelenti, hogy a technológiai folyamatnak a pontos betartásával pótoljuk azt, tehát a térfogatnak a növelését, mint ahogy mások esetleg térfogat növelő szerekkel érnek el. Mi viszont a technológiának a betartásával, tehát nem használunk ilyen térfogat növelő és ilyen állagjavító adalékanyagokat, csak teljesen minimális mennyiségben.
0: Milyen lisztből készíthető a legfinomabb kenyér? Több éves tapasztalata önnek mit mond erre a kérdésre?
1: Az én véleményem az, hogy a kenyeret is, a jó házi jellegű kenyeret többféle lisztből kell készíteni, tehát nem egyféle lisztből. Én háromféle lisztet használok, és minden kenyeremben háromféle liszt van. Akik ismerik a lisztet valamelyest, azoknak mond valamit az, hogy BL55-ös, tehát ez a finom liszt, ebből használunk 30%-ot, 60% 80-as, tehát BL 80-as, búzaliszt 80-as, és 112-es teljes kiürülésű lisztet is használunk minden dagasztáshoz. Tehát 55-ös, 80-as és 112-es lisztből sütjük a kenyerünket.
0: Annak idején olyan szép szokás volt még nagymamáink korában, hogy amikor hazavitte az ember a kenyeret, akkor természetesen keresztet vetett és úgy szegte meg. Mi az ön tapasztalata szakemberként? Valóban az emberek még gondolnak a kenyér megszelésekor arra, hogy hálát adjanak a jó Istennek, hiszen az egyik legfontosabb imádságunkban, a mi atyánkban is benne van, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Mennyire él ez a mai korban?
1: Én úgy látom, hogy mint ahogy minden, az élet minden területén a manapság, az erkölcs és a tisztesség az sajnos eléggé felhígult, meglazult. Én vallásom a gyakorló, hívő ember vagyok, katolikus, az Egri Bazilikába járok minden vasárnap templomba. Én természetesen, hogyha megszegek kenyeret, akkor előtte ugyanúgy, ahogy az édesapám tette, a késsel keresztet rajzolok rá, és utána szegem meg. Úgy tapasztalom, hogy van egy olyan réteg még, akik megfelelően tisztelik a kenyeret, mert dolgoztak nem csak ebben a szakmában, hanem a vetés, aratás, cséplés, tehát ezt a munkafolyamatot ismerik. És ezért tudják, hogy ez egy nagyon nehéz munkával járó folyamat, és megadják a tiszteletet a kenyérnek. Hiszen a régi parasztember, a régi falusi ember úgy hívta a búzát, hogy élet. És nem csak a búzát, hanem a kenyeret is. Úgy mondták, hogy az élet. És valóban így van, hogy most sajnos fölnőtt már egy olyan, nem egy, hanem több olyan generáció, aki nem adja meg ezt az igazi tiszteletet a kenyérnek se, és annak se esetleg, aki készíti. És ha valaki nem adja meg a tiszteletet az életnek, akkor bizony olyan dolgokat követele ellene, ami az én értékrendemmel nem egyezik.
0: Nagyon örülök, hogy megemlítette a kenyérnek járó tiszteletet, hiszen régen még olyan szokás is volt, hogyha leejtettünk egy darabot a kenyérből, akkor felvettük és megcsókoltuk.
1: Ezt én még mai napig is így csinálom, mert ha véletlenül, bár nem nagyon fordul elő ilyen, de ha véletlenül leesik kenyér, akkor igenis fölveszem, és utána megpuszilom, és utána aztán oda kerül esetleg, ahová éppen való.
0: A kenyér az nagyon fontos a mindennapi táplálkozásunkban, elvitathatatlanul, első helyen áll mindenki táplálkozásában, még akár a lisztérzékenyek esetében is, hiszen ők is tudnak olyan kenyereket készíteni, amely olyan típusú alapanyagokból készül, melyeket ők is ehetnek. Önnek a kedvenc étele a kenyér, a zsemle és a kifli?
1: Természetesen, hogy én a kenyeret szeretem a legjobban. A kifliét is szeretem, azt a kiflit, amit én sütök, de természetesen én, mint régi falusi gyerek, a kenyér a mindenek előtt a kedvenc péksüteményem, hogy így mondjam.
0: Elhangzott riportunkban Vas Andrással beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Szerzetesek fél órája.
4: Kedves hallgatóink! Műsorunkban Pem Gilbert Antal, ferences szerzetessel, a miskolci vasgyári plébánia plébánosával beszélgetünk hivatásának bontakozásáról. A riporter Papildikó.
5: Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények minden év elején, tanév elején kapnak egy mottót a főpásztortól, a fenntartótól, és idén Assisi Szent Ferenc naphimnuszából vett idézet, áldott légy Uram, ez a tanév mottója. Készülve erre a beszélgetésre azért felmerült bennem az, hogy reguláris harmadik rendhez tartozó ferences szerzetes nyilván nap mint nap kimondhatja különböző formában ezt a mondatot, de vajon mikor hallottad ezt a mondatot? Ha nem is ebben a formában, de a lényegét tekintve először életedben.
6: Hogy mikor hallottam ezt a mondatot, azt most így nem tudnám megmondani, de hogy ennek a szelleme mikor érintett meg, azt könnyebben. Annak idején, ugye ez egy kicsit hosszabb történet, a 80-as éveknek nagyjából a karizmatikus megújulásába csöppentünk bele. Tehát a közösségünk tagjai gyakorlatilag egymástól függetlenül ott értek meg, ott értem meg én is, és ennek a lényege egy új közösségi élmény volt, azt hiszem ez volt a kiinduló pont. Egy olyan közösségi élmény, ami nem csak arról szólt, hogy jól érezzük magunkat egymással, miközben ez egy lényeges része volt a tapasztalatnak, hanem ez egy egészen új életérzésből fakadt, valami egészen új istenkép, és egy ilyen helyenként gyors, de időnként így lelassuló átalakulási folyamat jellemezte. Ez volt akkor az újdonság. És valahogyan... Én már nem is tudom, hogy ez kinek köszönhető, valószínűleg a Júlia nővérnek, akinek egyébként is nagyon sokat köszönhetünk, így a közösség létrejöttét illetően. Talán így rajta keresztül jött ez a gondolat, hogy igen, az újdonság az, ami az adott kornak, meg ugye mi generációnknak a nagy újdonsága volt, ennek valahogyan kapcsolódnia kell a régihez. Tehát valahogyan ahhoz, amit már megéltek, ami hitelesnek bizonyult, és az idő próbáját is kiállta. És így valahogy teljesen spontán módon jött ez a ferences lelkiség, olyan módon, ahogyan ma Ferencnek az írásaiból, meg a róla szóló életrajzokból tükröződik. És akkor talán ott a karizmatikus megújulásban az imádságnak ez az új élménye, a dicsőítő imádság, tehát a dicsőítésnek ez az ereje, amit egyébként megéltünk, meg annak az átalakító erejét is megéltük, tehát ez a dicsőítésben rejlő erő ebben az újban, meg a régiben, ahogyan ezt Ferenc megéli, meg ahogyan ezt az ő útján itt újra meg újra tapasztalja. Na ez így találkozott. És valahogy én így kölcsönösen megtermékenyítette egymást, talán így mondhatnám.
5: Nem is kifejezetten arra gondoltam, hogy már a későbbiekben, közösségben hogyan találkoztál ezzel, hanem utaltam ebben a kérdésben nagyon rejtve arra is, hogy mennyire a családban, gyermekkorodban érintett meg téged az Isten hit.
6: A szüleimtől egy nagyon, testvéreimmel együtt egy nagyon értékes örökségként kaptuk a hitet. De ez ugye annak idején egy unalmas mesterség volt. Tehát templomba járni, imádkozni, miközben ugye gyerekként már tudtuk, hogy ez fontos, ezt a szüleinktől. És a szüleinken keresztül tudtuk, mert nekik is fontos volt, de ez a feladatok világába tartozott. Tehát így emlékszem, alkudoztunk a szüleinkkel. Az esti imádságnál, a közös esti imádságnál. Hát most akkor egy kicsit fogjuk rövidebbre, mert ezért, meg azért, meg amazért. Vasárnapi szentmiséknek, ugye emlékszem, rendszeresen visszatérő mozdulata volt, hogy így apukámnak így megcibáltam a kabátját, vagy én nem tudom én a nadrágját, és kérdeztem, hogy mikor lesz már vége. Ott inkább az jött át, hogy ez egy fontos dolog, ez egy kötelesség, és azt a részét, ami a szüleimnek erőt adott, azt még akkor nem értettem, se én, se a testvéreim.
5: Hányan vagytok ti testvérek?
6: Hárman. Hárman vagyunk testvérek, és ez nagyon lényegesnek bizonyult, mert pontosan nagyjából 20 éves koromban, amikor megtértem, akkor ez az egész gyerekkortól kapott keresztény nevelés, ez így teljesen új színben tűnt fel, mint ahogyan én ezt addig megéltem. Addig az a helyzet, hogy időnként irigyeltem azokat a cimboráimat, akiknek ilyen kötelezettségei nem voltak.
5: Volt eltávolodásod a 20 éves kori megtérésed, meg e között a kötelezettség között?
6: eltávolodásom ilyen nagy és látványos eltávolodás nem volt. Alkatilag nem egy lázadó vagyok. Alkatilag én nem a forradalmár típusa, hanem inkább a reformernek a típusa vagyok. Az egyik az robban, a másik meg állandóan kritizál. Erre most is figyelnem kell, és ezt a hívek időnként boldog mosollyal, hogy mondjam, konstatálják, hogy én erről tudok. Mert erről ők is tudnak. Tehát igazából nem voltam soha egy forradalmár. Inkább azt mondanám, hogy az a gyerekkori hitem és a megtérésem utáni hit, az mindig is távol volt egymástól. Egy fontos alap volt, annyit átadtak a szüleim, és ennyit sikerült befogadni, hogy ez egy fontos dolog. Tehát az Isten létében és az Isten jóságában sosem kételkedtem. De nem tudott, tehát egyre inkább kibontakozó, meg önállóvá váló életemre ez nem túl nagy hatással volt. Tehát, hogy kívülről nézett volna valaki, mondjuk ilyen 15-16 éves koromtól egészen a megtérésemig, akkor ugyanazt látta volna, mint az ateista, meg a nem hívő, meg a gyakorlati ateista cimboráimnál.
5: Gondolkodom azon, hogy 20 éves korod megtérése, hogy ez már a egyetemista évek, vagy esetleg a katonaság idejéhez köthető, hogy köthető ez konkrét eseményhez, történéshez?
6: Na, nagyon is. A katonaság alatt volt egy nagyon fontos találkozásom. Nagykanizsán voltam katona, 83-tól 85-ig, és ez alatt az idő alatt ott a törzs ütekben volt egy fiatalember, a Mérci Józsi, aki úgy nagyon elütött a többiektől. Tehát egyrészt nagyon jó humora volt, semmiféle agresszió nem jellemezte, de mindig legyőzte azokat, akik őt viszont támadták. Mert hogy nem rejtette vék alá, hogy ő keresztény. Ez ugye még a fényes szelek idejében volt, és nagy hatást gyakorolt rám, és egyszer leültünk beszélgetni, és akkor tette fel nekem a kérdést a Józsi, hogy mit jelent nekem az, hogy én keresztény vagyok, mert ugye ezt mondtam, hogy én is keresztény vagyok. És akkor nem nagyon tudtam erre választ adni. Tehát valamit mondtam, már nem tudom, hogy mit mondtam, de ez a kérdés, ez ott maradt bennem. Innentől fogva hozott nekem olyan olvasmányokat, amik tényleg ebben itt segítettek, tőle kaptam az első szentírásomat, és akkor ott a nagykanizsai Gábor Állón laktanya törzsütegének a raktárában, egy szép estén, amikor az imádságról, arról az imádságról olvastam, amit egyébként a szüleim gyakoroltak meg, amire megtanítottak engem is. Arról olvastam valamit, semmi rendkívüli nem volt, de olyan mélyen érintett, hogy azt mondtam, hogy ezt most ki kell próbálni, hogy akkor innentől fogom most vagyan személyesen megszólítani az Istent. És akkor ott a törzsütekbe szépen bezárt, törzsütek raktárának az ajtaját bezártam, letérdeltem, és elkezdtem mondani. Azt, ami így belülről jött. Nagyon furcsa érzés volt az elején. De aztán utána valami történt, és ezek valahol nagyon mélyen történhettek, mert nem tudtam számot adni magamnak arról, hogy mi történik, csak azt tapasztaltam, hogy jó volt visszamenni másnap, harmadnap, és onnantól fogva minden nap.
5: Ugyanoda a raktárba?
6: Ugyanoda. És akkor ugyanúgy ezeket, azt, ami bennem, nem is tudom pontosan miket mondtam, de valahogyan ez egy életemnek az első személyes imája volt, amikor arról beszéltem, ami ott legbelül volt, és amit nagyon furcsa volt hallani, mert ugye belülről az ember ezt így éli, érzi, de amikor ezt így kifelé megfogalmazza, az olyan furcsa

0: erdőbe, amit egyébként gyerekkoromban is gyakran megtettünk, akkor ott valami egészen más volt. Tehát valahogyan az élő valóság egészen új módon érintett meg. Tehát, hogy az a, mondjuk egy ilyen tölgyfának, vagy egy ilyen tölgyerdőnek az a kisugárzása, amivel ezt a stabilitást, az életet, az életerőt így hordoz, az nekem teljesen új volt, ahogyan az így hatott rám. Egy egészen új életérzés. A természettel való kapcsolatomban is. Tehát talán ezt az egyet tudom így kiemelni. Illetve hát azt is, hogy onnantól fogva, hát mondjuk a nem éppen dicséretes, hogy is fogalmazzak intelligensen, nem éppen dicséretes erkölcsi életemnek a normái nagyon gyorsan eltaláltak oda, amire a szüleim nevelni próbáltak, de nem túl nagy sikerrel. Tehát ott rövid idő alatt olyan dolgoktól, olyan bűnöktől szabadultam meg, amiktől addig talán nem is akartam. Tehát ez mondjuk tényleg egy nagyon markáns változás volt, és onnantól fogva valahogyan ez a fogalom, hogy a szív tisztasága, ez is egy új erővel hatott rám. Ez is egy teljesen új fogalommá vált számomra.
1: Katonaság előtt milyen elképzelések vagy vágyak, célok lebegtek a szemed előtt, hogy mi szerettél volna lenni?
0: Akkoriban olvastam egy könyvet. Én eredetileg német nemzetiségű vagyok. Hienc. Ez a fogalom ma már kikopott, még a 19. században, még a Jókai regényeiben is szerepel ez a népcsoport, a hiencek. Liszt Ferenc is hienc származású volt, tehát ilyen bajor ősöktől származó magyarországi németek. És ezért ugye nekem ez az anyanyelvem igazából, és akkor emlékszem, olvastam egy könyvet, Liebe ist nur ein Wort, tehát a szeretet az csak egy szó. Egy ilyen elég dekadens szerelmi regény volt az, és ilyen egyáltalán nem volt happy end a vége, hanem egy ilyen, nem is tudom, tényleg dekadens módon kezdődött, dekadens volt a tárgyalása és a befejezése is. És ezzel tudtam azonosulni. Ilyen az élet. És akkor gyakorlatilag, amit ki lehet hozni belőle, hozzuk ki. Én tulajdonképpen a Kádár rendszernek ezeket az utolsó évtizedeit ilyen ideológiai szempontból én átaludtam. Tehát nem voltam forradalmár, nem foglalkoztam velük. Ez is ugyanolyan, mint úgy alapvetően a világ. Nincsen túl sok értelme, valahogyan boldogulni kell. Talán így tudnám megfogalmazni, hogy nem találtam az élet értelmét, amiről tudtam, hogy kéne lennie, meg is kéne találni, de miután nem tudom, hogy mi az, ezért valahogyan el kell boldogulni ebben a világban. És ezért gyakorlatilag majdnem kitűnő lett az érettségim, de nem úgy döntöttem, hogy nem tanulok tovább. Tehát elmegyek, dolgozni kell. Elmentem a szombathelyi járműjavító üzembe dolgozni, és akkor ott gyakorlatilag 4 éven keresztül dízelszerelőként dolgoztam. Mozdonyokat javítottunk. És nagyon érdekes volt egyébként, hálás vagyok nagyon azért az időért, azok az emberek ott, akik munkatársaim voltak, nagyon értékes emberek. Tehát nem gondoltam volna, hogy ilyen mélyen érző és mélyen gondolkodó emberek vannak. Na nem mindenki persze, nem kivétel nélkül, de mindmáig nagy hatással vannak rám, ahogyan ez így tudatosodik, és ott gyakorlatilag éltem ezt az átlagos, különösebb nagy célok nélkül életet. Nem voltak céljaim. Nem voltak.
1: De elégedett voltál akkor úgy az életedben?
0: Nem. Nem. Kerestem valamit, amiről nem tudtam, hogy mi az, és talán ezt ma így fogalmaznám meg, hogy elfogyott az a remény, hogy ez változhat valaha. És így utólag megértem azokat, akik ebben az életállapotban gyakorlatilag a Carpe Diem ideológiának a képviselő, mert én is ez voltam. Tehát azt, amit a nap esetleg felkínál, hát azt szakítsuk le. Ez nagyjából ez volt, egy eléggé dekadens állapot, de ezzel én nem voltam egyedül. Jócskán voltak hozzám hasonlóak. Ez talán egy kicsit a korosztályomnak is a korszelleme volt bizonyos értelemben.
1: Aztán jött a katonaság, jött ez a megtapasztalás, fordulat, amikor el kellett azon gondolkodnod, hogy mit jelent valóban számodra az, hogy hit meg kereszténynek lenni.
0: Sőt, ezen a ponton egy nagyon mély meggyőződésem alakult ki, hogy van valami küldetésem. De van valami feladatom. Nem tudom, mi az. És a képzeletem is cserben hagyott ebből a szempontból, mert

0: elképzelni sem tudtam, hogy most akkor merre tovább. Azt tudtam, hogy elméletileg van három lehetőség. Az egyik lehetőség, hogy családot alapítok, egyébként ez is egy teljesen új színben tűnt fel. Tehát családot alapítani, családban élni, megtalálni a páromat, a korábbiakhoz képest ez is itt egy ilyen teljesen új színben tűnt fel. Tehát ez az egyik lehetőség. A másik, hogy az a küldetés, amim lesz, vagy amim van, csak még nem tudom mi az, az esetleg azzal jár, hogy egyedül kell leélnem az életemet. Érdekes módon ez is így elméleti lehetőségként előjött, és a harmadik, amit a legkevésbé tudtam elképzelni, hogy esetleg papi hivatásom van. De ez az abszolút elképzelhetetlen kategóriája volt, érdekes.
1: Na, de legalább már felmerült a fejem.
0: Felmerült, mint elméleti lehetőség, amit, ha én hűséges vagyok az Úrhoz, már pedig ez ott nagyon fontos volt, akkor ezt nem zárhatom ki. Na és akkor innentől fogva elkezdtem ezért imádkozni. Uram, akkor mutasd meg. Most akkor a három közül melyik az én utam? És nagyjából egy ilyen 2 éves folyamat volt ez, mert ugye időközben otthon a családdal elkezdtünk építkezni. Ugye a katonaság után ez így terve volt véve, és akkor a szüleimmel, testvéreimmel nekiálltunk építkezni, és miközben ez zajlott, érdekes volt, hogy ilyen lelki gyakorlaton megfordultam, olyan lelki gyakorlaton megfordultam, kerestem a közösséget, tehát így a közösségnek az ereje az nagyon korán megérintett. Azoknak a közössége, akik valami hasonlót éltek meg, mint én. És szép számmal voltak ilyen fiatalok, fiúk, lányok, vegyesen. Onnantól fogva volt közösségem a katonaság után Szombathelyen, Kálvária közösségbe jártam, és jöttek ilyen apró érdekességek, hogy az egyik lelki gyakorlaton, az pont Leányfalun volt, és ráadásul nem is a saját korosztályommal, hanem ilyen idősek és nyugdíjasok közösségébe csöppentem bele, ahol egy viszonylag fiatal ember volt, akivel aztán tényleg hosszan el is beszélgettünk, de ahol így a bemutatkozásnál a lelki gyakorlatot vezető papbácsi azt mondtam, hogy én dízelszerelő vagyok, és a vasúton dolgozom. Tolhatott-e még az Isten dízel mozdonyát? Még kicsit képzavar volt, de úgy meglepett, mert ez is egy ilyen célzás volt. De ezek nem hatottak rám. Vagy mondjuk, miközben imádkoztam, és másokat is kértem, hogy imádkozzanak értem, hogy itt kitisztuljon a kép, hogy mi az én dolgom ebben a világban. Vasúton utazom, nem is tudom honnan, hová. Velem szemben ül egy szimpatikus hölgy, nem is beszélgettünk, egyszer csak megszólít, hogy fiatalember, ne haragudjon, hogy megkérdezzem. Ön véletlenül nem szeminarista, nem kispap? Hát mondtam, hogy nem. De ez is bennem maradt. Ez a kérdés is bennem maradt. Nem hatott, hogy mondjam, tehát a döntéseimet ezek nem befolyásolták. És akkor találkoztam megint csak egy fiatal sráccal, akivel sokat beszélgettünk, és neki is ez volt a dilemmája, hogy felmerült a papság, de igazából nem annyira akart igent mondani rá, azt mondta, hogy nem annyira, inkább a másik irány. Na minden esetre itt azt vettem észre, hogy idővel ez az elképzelhetetlen egyre közelebb jön hozzám. Tehát azt hiszem, hogy alkatilag ez egy lényeges adottságom, hogy amíg valami mellett nem hoztam döntést, addig az ügy érdekében nem sok mindent tudok csinálni. Tehát körülbelül ebből adódott az, hogy amikor már ugye megszületett később a döntés, és bementem a szemináriumba, ott úgy ledöbbenve láttam, hogy itt jó néhányan vannak, akik még nem döntöttek a papság mellett. És akkor annak idején a Bosák Nándor atya volt a rektor. És akkor beszélgettünk, mondtam neki, botránkoztam, hogy hát hogy lehet? Hát a papságra készülnek emberek, és nem döntötték el, hogy mit akarnak. És akkor ő azért a nagy élettapasztalatával elmagyarázta nekem, hogy hát ezt azért nem lehet megkövetelni mindenkitől, ez nem mindenkinél így működik, hogy eleve már egy kész döntéssel megy a szemináriumba. Van, akinél így van, van, akinél a szeminárium évek érlelik a hivatást. És hogyha nem ment volna be, akkor nem is tisztázódna neki soha. De nyilván tisztázódni kell, és ott kell akkor megszületni döntés. Na jó, neki volt akkor a tekintélye, hogy ezt elfogadtam, elhittem neki, de alkatilag én az vagyok, akinek először kell bizonyosság, ami alapján eldönti, és akkor utána tud abba az irányba menni. Na minden esetre volt egy lelki gyakorlat, megint csak ilyen véletlenszerűen, egy idős jezsuita atya meghívott a Stellába. Tehát az ő éves lelki gyakorlatát végezte, ez még 86-ban volt talán, meghívott erre a lelki gyakorlatra, és mondta, hogy ha akarok, akkor én is részt vehetek rajta. Na és ez, nem gondoltam volna, hogy erre az időre ez a kérdés már olyan intenzívé vált számomra, hogy ott a lelki gyakorlaton jött el egy pillanat, egy ilyen délutáni szentségimádás alatt, hogy így valahogyan egy ilyen belső hang, de nem egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen misztikus, ilyen nem tudom én milyen élmény keretében, de valahol úgy legbelülről jött ez a hang, hogy ez most már megérlelődött, most már kimondhatod. És nagyon érdekes volt, hogy pillanat alatt leizzadtam, ott az oltári szentség előtt, heves szívvel, és pillanatnak a jelentősége úgy érződik, és akkor mondtam az úrnak, hogy nem, még nem tudom kimondani. De érdekes, hogy volt egy ilyen csendes bizonyosság, hogy most már tudom az irányt, és előbb-utóbb ki fogom mondani. Most még nem tudom. Tehát gondoltam, hogy majd hetek, hónapok, ki tudja, évek múlva. De aztán pár nap eltelt, és ugyanott, oltári szentség előtt, egy ilyen csendes imádság alatt, megint ugyanez. Tehát ez megérlelődött, eldöntetett, kimondhatod. Semmi kényszer nem volt benne, egy ilyen nagyon, amit valószínűleg ritkán él meg az ember, hogy szabad és dönthet. Na és akkor kimondtam. Akkor így kimondtam az igent az úrnak a papságra, hogy igen, vállalom, akarom, és hálát adok az Istennek, hogy ez soha nem kérdőjeleződött meg. Tehát ilyen típusú krízisem nem volt, ami mondjuk azt a kérdést vetette volna fel, hogy tényleg ez-e a hivatásom. Ezért nagyon hálás vagyok az Úrnak. Krízisek voltak, de az nyilván az sokféle lehet, ez a hivatástudat onnantól fogva nem kérdőjeződött meg. És érdekes, ott is valamilyen szintkülönbség lett hirtelen, mert addig valamilyennek elképzeltem a papi hivatást. De ez az én képzeletem volt. És onnantól fogva, amikor az igent kimondtam rá, valami egészen új, valami egészen más képem lett, vagy tapasztalatom lett arról, hogy milyen az, amikor ugye ezt a döntést meghozta az ember. Nagyon meglepő volt.
1: Mi változott?
0: Úgy képzeltem el, nyilván ugye ezt tudjuk, a cölibátus itt a legnagyobb kérdés. És a cölibátust valahogy úgy képzeltem el, hogyha valaki a papi hivatásra igent mondott, és azt komolyan akarja élni, tehát becsületesen akarja élni. Azt úgy képzeltem el, hogy guggolva is ki kell bírni a végéig körülbelül, valami ilyesmi. De ez nem így működik. Az, amit kegyelemnek mondunk, az így fogalmilag, az egy nagyon, nagyon szegényes valami, de ez a kegyelem ott nekem tartalommal telt meg. De nem tudnám ezt elmondani, nem tudnám részletezni. Sőt, meg se próbálom azért, mert egy kicsit ilyen...
1: Van, amire nincsenek szavak.
0: Igen, igen. Tehát úgy lehúz valamit, mikor az ember így a fogalmakat ráaggat, és úgyhogy így dőlt el.

Kedves hallgatóink, Pam Gilbertontól, ferences szerzetessel, a Miskolc Vasgyári plébánia plébánosával, Papildikó beszélgetett.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön mutatott be szentmisét az Egri Bazilikában Ternyák Csaba egri érsek. A szentmisében áldotta meg a főpásztor az új kenyeret. Rámutatott, Szent István király évről évre visszatérő ünnepe alkalmat ad arra, hogy egyéni és közösségi életünk irányát hozzámérjük. Az ő személye mindenkorban eszménykép és ideál maradt a magyarság számára. A tőle örökölt lelki iránytű Jézus Krisztusra és a keresztény Európára mutat. Beszélt arról is, Szent István egy olyan nemes ágat oltott be a magyar kultúra fájába, amely mind a mai napig tápláló forrás és inspiráló erő nemzetünk számára. Ezért az ő tiszteletének megőrzése, megismerése és továbbvitele kiemelt feladatunk és megőrzendő kincs egyéni életünk, családjaink és nagyobb közösségeink számára. A tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése, a vízszint emelkedik, írta a honvédelmi miniszter tegnap a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus közölte, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. Nem egyszerűen egy műszaki feladatról, hanem az ország működéséről és biztonságáról van szó, tette hozzá. Később aztán élő bejelentkezésben lehetett megtekinteni, hogy visszakapcsolják a hármas blokkot a paksi atomerőműben. Magyar Péter miniszterelnök közölte, az építkezésnek és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a tervezetnél korábban újraindulhat a termelés ott is. A Hungaromet adatai szerint az Alpok térségében, így a Duna vízgyűjtő területén lehullott jelentős csapadék pozitív fejlemény lehet a folyó hazai vízállása szempontjából. Ugyanakkor Magyarországon továbbra sem várható eső, sőt a jövő hét második felére ismét hőségkör vonalazódik, néhol akár 40 fok körüli értékekkel. Egyre nagyobb problémát jelent a biztosítóknak a klímaváltozás. Európában gazdasági veszteségeket okoz a hőség, a vállalatok jelentős része nem tudja biztosítás útján kompenzálni a károk egy részét. A tavalyi hőhullámok becslések szerint 43 milliárd euró értékű gazdasági tevékenységet tettek a nullával egyenlővé, a biztosítók ennek töredékét tudták kifizetni. A kontinens sújtó hőség egészen meglepő helyeken okoz, esetenként nehezen bizonyítható károkat, derül ki a Reuters hírügynökség elemzéséből. Példa az olaszországi Padova, ahol a hagyományos esti aperitívó, vagy a vacsora előtti ital és társasági program egyre későbbre tolódik. A vendégek a légkondicionált belső tereket választják a teraszok helyett, azaz nem minden helyet használnak ki, és így a vendéglátóhelyek forgalma visszaesik. Az elmúlt hetek rendkívüli hősége, az éjszakai fagyok hiánya és a gleccserek gyors romlása miatt az Alpokban utolsóként nyitva tartó olaszországi Passo dello Stelvio is bejelentette, határozatlan időre leállítja a nyári síelést. Ezzel a sportág történetében először fordul elő, hogy egyetlen szabadtéri felvonós nyári síterep sem fogad vendégeket. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, közölte a szociális és családügyi miniszter a hétvégén a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermekek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a www.kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legnagyobb potenciálú vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán-Vác vasút, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. Az Egyesült Államok 50%-os vámot vezetett be a Kanadából importált áruk egy részére, miután nem sikerült véglegesíteni a két ország között kidolgozott kereskedelmi megállapodást. A lépést Jameson Greer, az Egyesült Államok kormányának kereskedelmi képviselője jelentette be, arra hivatkozva, hogy Kanada elutasító volt. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet délutánra 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.

0: Egyre jobban rájöttem, hogy mennyire igaz, és hogy mennyire logikus, mennyire áldásos, és mennyire ideális az, hogy van ekkora szeretet, és van ekkora megbocsátás, mint Jézusban, és hogy ez nem e világi, tehát hogy ez nem tőlünk lehet, ez valami más, és valami nagyon szép. I do.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, erdészné Kárpáti Juditot hallják. Mai vendégünk személytelen, univerzális Isten fogalomból indult el, és személyes Istent talált a kereszténységben. Gabriel Marcella, Sztélo Gábor evangélikus gimnázium korábbi tanulója, jelenleg egyetemi közegben igyekszik képviselni Krisztust, aki őt kiemelte a depresszióból és függőségéből. Hallgassák őt szeretettel!

0: Neked a kereszténység hogyan érkezett az életedbe?
1: Nekem a kereszténység a gimnáziumba való felvételkor érkezett, ugyanis akkor mély ponton voltam, és nagyon depressziós voltam, és ott hallottam először Isten igéjéről az iskola lelkészünk által. Gyerekként burokban nőttem fel, és ezért hálás vagyok a szüleimnek, de ugyanakkor nem találkoztam a világgal úgy, ahogy van. És engem például a konzervatív neveltetés miatt, amiért hálás vagyok, nagyon érzékenyen érintett, amikor megláttam akár az én korosztályomban, vagy akár így a világban máshol is azt, hogy van, aki például meleg kapcsolatban van, ez az identitása, vagy ilyesmi, mert én nem így nőttem fel, és éreztem, hogy ez így nem helyes. És ugye akkor még nem tudtam választ adni, hogy ez miért nem helyes, csak éreztem, hogy mintha belém lenne írva, hogy ennek nem így kéne lennie, ez nem így a természetes.
0: Tehát nem is keresztény családból származol, és nem is a kereszténységed alapján zavart, ezt mondhatjuk?
1: Igen, igen. Ez a kontextus ez, hogy édesanyám nem hívő, és édesapám pedig inkább ilyen keleti vallások felé nyitott, ilyen hindu, buddhista és jóga irányzatokban. Tehát úgy nőttem fel, hogy vallottam, hogy van Isten, de hogy nem valláshoz köthető, vagy így bármilyen felekezethez. Úgyhogy így toppantam be a Sztélo gimnáziumba, hogy mély ponton vagyok, és hogy dühös vagyok másokra, és aztán később már magamra is.
0: Miért az evangélikus gimi volt a választásod?
1: Itt azt várná mindenki, vagy legalábbis a többség, hogy hát megtetszett, meg hogy én végig oda akartam járni. Ez amúgy nem így van, tehát ez teljesen Isten kegyelmének köszönhetem, ugyanis nem tudtam, hogy milyen gimnáziumba járjak. Nagyon céltalan voltam ebből a szempontból, és ezért a hozzám közeli gimnáziumokat kerestem meg először, és ugyanakkor nem is a Sztélóba, hanem mellette a Karinti Frigyes gimnáziumba akartam járni, és oda nem vettek fel sajnos. De úgy érzem, hogy ez végig Isten terve volt. Isten tervét érzem ebben kibontakozni.
0: Önszántadból akkor léptél először templomba, amikor elkezdtél járni a gimnáziumba?
1: Ez teljesen így van. Én nem is úgy mentem oda a gimnáziumba, hogy én most akkor hívő leszek, vagy ilyesmi. Eleve úgy választottam meg a hittant, hogy megnéztem, hogy melyik a legszimpatikusabb, és a hittételek alapján, és amiatt, mert evangélikus a gimnáziumos, emiatt döntöttem az evangélikus mellett. Tehát akkor ez tűnt logikusnak.
0: Érdekelne, hogy mi szűrődött át a te gyerekfejedbe a szüleid hitvilágából. Elmondtad, hogy szeretetben neveltek, és volt egy értékrend mögött. Mi az, amit hoztál mégiscsak a gondolkodásmódodban?
1: Igen, mindenképpen hordoztam. Én egy ideig próbáltam is követni a példát, és próbálkoztam a jógával is, vagy esetleg az egész filozófiával, de igazából nem volt hatása. Tehát, hogy nem volt mögötte semmilyen hatalom, vagy tényleges erő, isteni erő, mondhatjuk így is. De mégis a szemlélet az megmaradt. Tehát a karma, a reinkarnáció, ezek mind ott voltak, és ezek is befolyásolták. És az a gondolat is, ami manapság népszerű, főleg a nyugati világban, de a keleti vallások az eredete ennek az egész gondolatnak, hogy minden úton ugyanoda vezet, és hogy még hogyha ellentéteset mondanak is, akár a Biblia, és mondjuk a hindu upanisád, vagy a többi ottani könyv, mégis egy útra vezet, mert hogy hát egy Isten van, és hogy hát hogyha Isten mindenhol ott van, akkor hogy ennek igaznak kell lennie, és hogy csak máshogy jutunk el oda. És elsőnek így is próbáltam közeledni Istenhez. Tehát amikor hallgattam a prédikációkat, ott érintett meg először az Isten igéje. Győri Gábor Dávid lelkészen keresztül, ő volt akkor az iskola lelkészünk, és ott kezdett el ez így érdekelni, hogy ebben ott lehet az igazság. De ugyanakkor még a keleti részről próbáltam közeledni ehhez. Az csak később jött, hogy próbáltam összeegyeztetni, mert annak ott az az alapja, hogy minden tanítás összeegyeztethető, mert hát mindegyik Istentől van, és rájöttem, hogy ez nem így van. Tehát, hogy vagy az egyiknek van igaza, vagy a másiknak, mert a kettő egyszerre nem lehet, az nem lenne következetes Istentől.
0: Hogyan kell elképzelni mégiscsak azt a hatást, amit elért benned a hittanóra, az áhítatók, tehát az iskola légköre, mennyire lehet átitatott Isten tanításaival és jelenlétével egy evangélikus intézményben szerinted, és te mit éltél meg ebből? Vagy ez inkább személyes szinten dől el?
1: Szerintem mind a kettő kell hozzá. Nálunk ott a gimnáziumban megvolt ez. Tehát ott a prédikációk és az egész lelki légkör az ott volt, tehát hogy az iskola lelkész tényleg hitből csinálta, és mondta, és mondjuk ez így is helyes. Ugyanakkor az is kell hozzá, hogy engem Isten oda helyezzen, hogy megérintsen az üzenete is, mert ugyanakkor ezt végül is ki lehet mondani, hogy általában nyilván vannak kivételek, de általában gáznak gondolják ezt az egészet, és hát az a légkör is van körülötte. Tehát ugyanakkor van egy nyomás azokon, akik mégis szeretnének hinni. De ott van az a kevés ember, akit Isten azért helyezett oda, hogy az egy prédikáció szíven üsse, és elültesse benne azt a magot, azt a csírát, amit utána majd ki tud növeszteni Isten.
0: Mi ebben a szerepe a már hívő fiataloknak? Tehát egymásra hogyan tudtatok hatni?
1: Abszolút, teljesen. Egyik jó barátom a Pestszentlőrinci ifibe is jár. Ő hívott először a helyi ifire. Én magamtól nem gondoltam oda elmenni, mert még nem tartottam ott fejben, és ugyanakkor van, amikor az embernek szüksége van egy kis noszogatásra Istentől, hogy na hát most már lépj tovább, mert itt a következő lépcsőfok, mert hajlamosak vagyunk legalábbis én mindenképpen megragadni így a hitnek a lépcsőfokain, hogyha ezt lehet így nevezni. Úgyhogy mindenképpen kellett egy kis noszogatás, de utána éreztem, hogy annyira összeállnak a dolgok, és annyira, mintha ez tervszerű lenne. Úgyhogy mindenképpen éreztem azt, hogy ez egy jogos noszogatás volt, és hogy ennek így kellett lennie.

0: Lélekhangoló evangélikus műsorunkban Gábriel Marcellel beszélgetünk. Arról már ejtettél pár szót, hogy milyen lelkiállapotban vagy szakaszban voltál, amikor a gimnáziumba kerültél, és hogyan indultál akkor el ezen a lelki úton, és mikor és hogyan vált személyessé számodra Isten? Egy távoli, transzcendens valaki, ha a keleti vallásokra tekintünk, ott nincsen egy személyes Isten kép.
1: Talán 2021 és 22 között valamikor, hogyha le kéne teljesen szűkíteni. Hát ott elkezdtem ugye hallgatni az állítatokat, meg ugye van kötelező templomba járás nem sokszor, tehát hogy nem volt ennyire vaskalapos a gimnázium, de ott volt az is, és ugyanakkor elhívtak az osztálytársak vagy évfolyamtársak, illetve tanárok. Közösen elmentünk egy katolikus, de ökumenikus szervezésű zarándoktáborra, és nekem az az egy hét is, ami ott tettünk egy zarándoklatot, Mária Nosztráról, Mátra Verebé, Szent Kútig talán. Ez és az, hogy emellett még az IFI-n is elkezdtem ott lenni a templomban, ezek ugye mind növelték azt, hogy én több időt töltök Istennel. És akkor így egyre jobban rájöttem, hogy az mennyire igaz, és hogy mennyire logikus, vagy legalábbis mennyire áldásos, és mennyire ideális az, hogy van ekkora szeretet, és van ekkora megbocsátás, mint Jézusban, és hogy ez nem-e világi, és hogy pont ezért isteni. Tehát, hogy ez nem tőlünk lehet, ez valami más, ez valami új, és valami nagyon szép.
0: Hogyan változott a gondolkodásmódod abban a tekintetben is, amit említettél, hogy nagyon megítélted például a meleg társadalmat és annak a megnyilvánulásait, vagy akár ahogy a fiatal körökben, ahol mozogtál, ez közvetlenül is veled szembe jött?
1: Most mindenképpen meg kell említenem kontextusnak, hogy igaz, hogy szüleim nem voltak keresztények, de megkereszteltek, és valamennyire jelen is volt ugye Istennek a tudata, amit már említettem is, de nagyon burokba neveltek, és szerintem ez amúgy így is volt helyes. Viszont így, amikor bekerültem a mély vízbe, így egyszerre ért ez sok hatással, hogy hát mennyire máshogy vannak a dolgok máshol. Nincs meg ez a stabil alap például, mint nálunk meg volt családi háttér. És amit erre mondtam, hogy tudtam, hogy ez így nem helyes, amit tesznek. Például akik meleg kapcsolatban vannak, vagy ezt akarják megélni. Vagy például emellett az is, hogy manapság mennyire olcsó lett az intimitás. Mennyire nincs értéke annak, hogy elköteleződés, főleg az én korosztályomban. Vagy akár annak, hogy házasságig várunk a szexel. Ez abszolút nincs jelen, és ez is egy kihívás, tehát hogy külső nyomás, vagy ilyesmi. Emiatt én akkor nagyon dühös voltam, és ugye Isten nélkül voltam, és az Isten nélküli emberben először a gyűlölet van mások iránt. És ugye keresztényként azt mondja Isten, hogy szeresd a bűnöst, és ítéld el a bűnt. Akinek nincs meg Isten, az nem csak a bűnt, hanem a bűnösöket is utálja, az embert. Hogy ők akkor már el vannak dobozolva, hogy ők akkor most már el fognak veszni, vagy bármi is van az élet után a túlvilágon. De ugyanakkor be kell vallanom, hogy ezt utána később valamilyen szinten vissza is kaptam, hogy hát bűnösök el fognak veszni, meg ilyesmi, mert sokan a korosztályomban, meg sokan akár a gimnázium évek alatt én is így megismerkedtem vagy akár előbb is, ne adj Isten, megismerkedtem ugye a pornográfiával, ezt nem lehet szépíteni, és utána már nem csak másokra voltam dühös, hanem magamra is, mert próbáltam legalább következetes lenni, hogy ne legyek kétszínű, hogy jó, hát akkor ők csinálják jól, de én megtehetem, mert én nem vagyok meleg, például. De ez nem, tehát ez nem így volt jelen. Tehát azt is utáltam, akivé én lettem, és így kerültem a sztélóba depressziósan. Ott jött utána szembe velem az, hogy próbáltam keresni az igazságot. Egyrészt arra is a gyógyírt, hogy én hogy lehetek ilyen, és hogy van-e számomra esély, és arra is, hogy ugyanakkor tudom, hogy nem jó, amit ők tesznek. Akkor még nem gondolkodtam azon, hogy nekik van-e megbocsátás. Isten előtt még igen önzőbb az ember. Tehát ezt is utána kapja meg általában az ember kegyelemből. Az se természetes, hogy ilyen sok az intimitás ilyen kevés idő alatt. Tehát, hogy mondjuk egy hónap alatt valakik eljuthatnak olyan szintű intimitásra, mint más házasság után. Ez nagyon-nagyon rossz volt látni. Főleg egy stabil szülői háttér után. Itt jutottam el ahhoz, hogy megérintett az Isten igéje, mert ott hallottam először, hogy igen, ez így nem helyes, nem így teremtette őket Isten. De ugyanakkor engem sem teremtette arra, hogy pornográfiát nézzek például. És itt jutottam el szépen lassan ahhoz, hogy Isten lehámozta rólam a keleti vallásoknak is a nézőpontját, hogy minden út ugyanoda vezet, mert igazságból csak egy lehet. Ha valaki szöges ellentétét mondja a másiknak, akkor nem lehet mind a kettőnek igaza. És így jutottam el oda, hogy rájöttem, hogy megtaláltam az igazságot, és Jézus az. És nem csak az igazság, hanem az élet és az út is.
0: És hogyan érezted meg Jézusnak a bocsánatát, hogy azt is lefejti rólad, ami miatt gyűlölni kezdted már magad, és meghasonlottál magaddal?
1: Ez nem is jöhetett volna jobbkor. Ez tartott legalább 2 évig szerintem. Én ott többször elgondolkoztam azon, hogy öngyilkos legyek például. Megnéztem otthon a kenyérvágókést, hogy amúgy ezt egész könnyen át tudnám szúrni magamon, vagy ilyesmi, de sosem tettem végül. Sosem tettem végül, és szerintem ebben is Isten keze van benne, mert akkor nem állhatnék ma itt, vagy nem lehetnék ott másoknak most. Abba az ördögi körbe hurcolt a sátán, hogy egyrészt először azt, hogy te megteheted a pornográfiát, hogy hát ez nem akkora dolog, meg ilyesmi, meg hogy ezt mindenki csinálja. Viszont miután megtettem, utána meg pedig azzal jött, hogy én mekkora rossz alak vagyok, és én hogy tehetek ilyet, és hogy számomra nincs megbocsátás, és hogy igenis jól áll az a kenyérvágókés. És ekkor jött Isten, hogy nem ilyennek teremtett, se őket, se engem, hogy van egy másik út, az ő útja. Abban igazam van, hogy ők se jó, amit tesznek, de közben bennem is volt nagyon-nagyon sok, és még most is van nagyon-nagyon sok olyan dolog, amiben nincs igazam, és nem járok jó úton. És ott nem is az volt nekem a lényeg, hogy nekem legyen igazam velük szemben, mert az igazságot kerestem, és így jutottam el azon a mély ponton oda, hogy elfogadjam Istent, ahogy ő adja magát, és nem pedig előítéletekkel közeledjek hozzá, hogy ha te vagy Isten, akkor most nyisd ki azt az ablakot, és akkor elhiszem, hanem azért hiszem el, mert ő ad megbocsátást, mert ő az, aki igazán szeretett. Még azelőtt, hogy megszülettem volna, vagy akár lett volna gondolat arra, hogy ebbe a világba jöhessek, és ekkora szeretettel nem találkoztam máshol. És ekkora kegyelemmel, hogy sok mindent elrontottam, és mégsem ez definiál engem. Hogy mégis van egy más út, egy más, valamilyen szinten identitás. Úgyhogy így jutottam el ideig a kegyelemig.

0: Milyen szerepet játszik az életedben a Biblia?
1: Főleg az elején annyira rácsodálkoztam, hogy gyakorlatilag az élet minden területén megvan a válasz a Bibliában. Kezdve ott, amikor arról van szó, mondjuk akár a példabeszédek könyvében, hogy a kimondott szónak ereje van, és hogy a nyelv az tud mérget is csöpögtetni, tehát az lehet romboló is, de lehet építő is, és az apostoli levelekben pedig ott van az, hogy csak az építőt szóljuk, csak az, amivel építeni lehet, és hogy legyünk lassúak a válaszra, hogy átgondoltam mondjuk, és nem csak azt, ami hirtelen felindulásból jön. És ezeknél csodálkoztam rá, hogy annyi minden rossz dolgot lehetne kihagyni, vagy elhagyni az életből, vagy annyi minden megelőzhető lenne, ezt a szót kerestem, hogyha tényleg azt követnénk, amit Isten mond, és tényleg szeretetből élnénk, hogy ez elmondhatatlan.
0: Miben érzed feladatodat a társaid felé, a hozzád hasonló fiúk és lányok felé, vagy akik között mozogsz? Mi lehet a feladatunk keresztényként mások számára? Neked mi a fontos?
1: Mindenképpen példával előjárni. Hallottam egy ilyen idézetet, hogy keresztényként van, aki csak bennünket lát. Tehát valaki sosem fogja a Bibliát olvasni, és így csak azt látja, hogy mi hogyan cselekszünk, és ez alapján ítéli meg, hogy itt tényleg jelen van Isten, vagy ha nem csinálunk valamit, vagy ha nem próbálkozunk, és letérünk az útról, akkor pedig azt fogja jönni neki, hogy ez nem következetes, ugyanúgy csinál dolgokat, amiket én is, ez nem lehet az igazi. Szóval mindenképpen van felelősségünk szerintem abban, hogy keresztényként következetesen előjárjunk mások előtt. Mert láthatják akkor, hogy van máshogy is. Hogy nem csak vizet prédikálunk és bort iszunk, és ez nem csak egy ilyen sztori, amit magunknak mondunk lefekvés előtt, hogy akkor mi jól érezzük magunkat, hanem ez egy teljesen más életstílus és élet. Nem csak stílus, hanem tényleg élet Isten kegyelméből élni. És hogy ennek igenis vannak meglátható, tapintható gyümölcsei az ember életében, ahogy a Szentlélek ott van, és elkezdi betölteni és megtisztítani minden előző rossz szokásaitól például. Mostanában divatos mondani, hogy hát mindenki azt csinál, amit akar, és hogyha nem bánt másokat ezzel, addig hadd csinálja. De nem ez az igazi szeretet, hanem ahogy Isten is, amint meséltem, hogy engem is ő rántott ki a depresszióból. Én nem tudtam, hogy hogyan kell ebből kilábolni, nem tudtam, hogy Istent kell keresni. És ő jött oda elém, ő szólított meg, és nem is megszólított, hanem igazából nem is engedte, hogy ebbe belemélyüljek, és nem is engedte, hogy bekerüljek például oda, ahova szerettem volna, hanem oda, ahova nekem szükségem volt. Így szerintem keresztényként az a kötelességünk, hogy akkor is, hogyha valaki azt mondja, hogy mondjuk ő szeretne drogozni, és hogy neki ez a döntése, és a baráti körben mások azt mondják, hogy hát hagyjad, még nem erőszakos tőle, meg ameddig csak magának árt, addig az ő dolga. És szerintem igenis nem. Szerintem az a legjobb kérdés erre, hogy ha öngyilkos szeretne lenni az egyik barátod, és ő mindenképpen szeretne öngyilkos lenni, akkor te nem segítenél neki, nem mondanád azt, hogy nem, ne csináld. Akkor is, ha szeretnéd, tudom, hogy ez nem jó. És tudom, hogy később te is megbánnád ezt. Nem segítenénk neki. És szerintem ennek a tükrében kell ilyenkor mindig cselekednünk. És ez nehéz, mert ugyanakkor az emberben van egyfajta megfelelés is, hogy megfeleljen a másiknak. De ugye az igazi barát az nem az, aki bólogat, hogy igen, nagyon jól csinálod, az igazi barát az, aki tényleg, ha valamit rosszul csinálsz, igenis megmondja neked, és igenis próbál segíteni, hogy később ne üsse meg az ember a bokáját.
0: Te hogyan tapasztalod a megszentelő munkáját Istennek? Mi az, amiről te lemondasz, vagy máshogy gondolkodsz róla, vagy képviselsz főként?
1: Nem kertelek, ebben a korosztályban szerintem a legnehezebb. Mert ebben a korosztályban, korban, én 19 éves vagyok, ebben a korban van leginkább jelen az, hogy hát még élt ki az életed, még mielőtt megállapodsz, vagy hasonlók. Tehát én ebben próbálok például, hogy mértékkel fogyasztani alkoholt, nem drogozok. Sajnos ez is jelen van. Most egyetemen is hallok. És emiatt sok megtört lélek is van. Vagy például barátnőmmel abban állapodtunk meg ő is keresztény, hogy házasságig várunk az intimitással, a szexel, mert ez odavaló. És bevallom őszintén, ez a legnehezebb, főleg azért, mert az ember sok felől hallja, főleg mert annyira átitatta a kultúránkat az, hogy akkor vagy valaki, hogyha szexelsz, akár minél több emberrel, és ennek is lett az emberek között ilyen presztízse. És ugye a nyomás az, hogy hát mi van akkor, hogyha valamiből kimaradsz, amiből mások nem. Ezekkel valamikor nap mint nap meg kell küzdeni, de ugyanakkor tudom, hogy nem hagyok ki semmit, mert ezt Isten akarja így, és Isten csak jót akar nekünk. És csak akkor veszel valamit egy ideig, például ezt, hogyha utána egy sokkal jobb dolgot ad nekünk. Amit mi most valamilyen szinten megböjtörünk, azt utána később fogjuk meg sokszorozva visszakapni. És mások például ott vannak azzal, hogy 40 évesen sem találtak stabil párt, és ott már az emberek, főleg akik ebben a körökben mozognak, akik mondjuk lazábban veszik ezt az egészet, utána annyi traumával fognak találkozni, hogy nehéz is olyan párt találniuk, hogy úgy megnyílniuk annyi trauma után, hogy meg tudjanak állapodni. Tehát ez egy folytonos harc lesz utána egy csomó embernek, úgyhogy emiatt áldásosnak érzem, és így a barátnőmet is az egyik legnagyobb áldásnak érzem az életemben Istentől. És ugyanakkor itt van a legtöbb kísértés, tehát ez az, amit a sátán a legjobban akar lerombolni az életemben. És ezért tudom, hogy ez az, amit az egyik legjobban meg kell őriznem, mert ez már nem csak rólam szól, ez rólunk szól majd, jövőnkről.
0: Hogyan lettetek biztosak abban, hogy ti egymásnak valók vagytok, és hogy ilyen komoly tervekkel nézhettek a jövőbe, házasságban terveztek?
1: Egyrészt sokat imádkoztam ezért, tehát sokat imádkoztam érte is. Egy nehéz időszakon ment keresztül ő is, és én ott szerettem volna lenni neki. És ott is voltam, és hát ahogy összeismerkedtünk, úgy egyre inkább rájöttünk, hogy mind a ketten azt keressük, hogy a másikat tisztán szeressük, hogy legyen egy stabil pont az életünkben, hogy bízhassunk egymásban, és hogy ez egyfajta szövetségkötés is legyen. És utána ráadásul kiderült, hogy annyi mindenben kiegészítjük a másikat, hogy nem tudom egyszerűen véletlennek hinni, és tényleg olyan boldogok vagyunk, és olyan jól megvagyunk, és egyetértünk, de ugyanakkor megvannak a vitáink, de hát kinél nincsenek.
0: Mi az, ami leginkább a szíveden van, és amit képviselsz, amit így végszóként elmondanál még a hallgatóknak?
1: Azt, hogy sokan tudhatják, hogy ez a korosztály, ami mi vagyunk, ez a fiatalabb, aki már így beleszületett ebbe az egész digitális kultúrába, itt van a depressziósnak a legnagyobb aránya, és a legtöbb annak, akinek elveszettnek érzi magát, és nincsen stabil talaj. És ezért is van annyi minden, ez a negatív, ez a depresszió, ez a szomorkodás, vagy akár az, hogy valakik ilyenekben próbálják meg menedéket keresni, mint amit mondtam is, hogy akár egyre olcsóbbá teszik az intimitást, tehát kapcsolatról kapcsolatra mennek, vagy akár a kereteken kívül próbálnak, hogy hát az megoldást jelent egy nem hetero kapcsolat, és ezek nem megoldások. Ez olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy én almát szeretnék, és valaki ad egy körtét. És van megoldás. Ez a legfontosabb, hogy igenis van megoldás, és van kiút a depresszióban is, és akármilyen ilyen nehézségből, és az Isten az. És az a, amit mondanak is, a sálom, az a béke, ahol minden és mindenki a helyén van, ott, ahol lennie kell, mert Isten nem ránk akar erőltetni az ő tervét, azért, mert ő úgy gondolja, hanem ő formált meg minket édesanyánk méhében, és már akkor is ott volt velünk, még a születésünk előtt is, így ő tudja a legjobban, hogy mi a legjobb számunkra. Így lehet stabil alapunk, és így tudunk mi is stabil fiatal felnőttek lenni, és stabil a következő generáció, hogy legyen mit továbbadnunk utána, ami értékes is.
0: Nagyon köszönöm az őszintességedet és mindent, amit elmondtál.

Gábriel Marcel egyetemi hallgató volt a vendégünk, aki buddhista, hinduista, vallásos háttérből érkező fiatalként hallotta keresztények tanításairól és Istenéről a budapesti Sztélo Gábor evangélikus gimnáziumban. Elmondása szerint Krisztusra volt szüksége ahhoz, hogy a depressziótól és a pornófogyasztástól megszabaduljon, és egy egészen új úton indulhasson el. Beszélgetésünket megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a rádió menü alatt is, a misszió.lutheran.hu webcímen, illetve az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján, a lélekhangoló pedig megtalálható ezen a néven a Spotify-on is. Visszajelzéseiket örömmel fogadjuk e-mailen, az evmis@lutheran.hu címen, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. Kívánjuk, hogy vigyék magukkal hétköznapjaikba műsorunk biztatásait és jó hírét. Erős vár a mi Istenünk!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben,

Minden ember életében eljön az a pillanat, vagy inkább sok apró pillanat, amikor felmerül a kérdés, ki vagyok én, honnan jövök, mi a célom. Ezek a kérdések nem csak a kamaszokat foglalkoztatják, hanem a felnőtteket, az időseket, a vezetőket és a szolgálatot végzőket egyaránt. A legtöbb emberi krízis mögött, akár családi, hivatásbeli vagy lelki, ott húzódik valamilyen identitásválság. Mintha az ember megfeledkezne arról, hogy ki ő, honnan származik, mi az élet célja. Az evangéliumban Jézus először arról kérdezi tanítványait, hogy kinek tartják őt az emberek. A válaszok sokfélék. Illés, Keresztelő János, valamelyik próféta. E válaszok kívülről próbálják meghatározni Jézust ismerős szerepek fogalmak szerint, de Jézus nem elégszik meg ezzel, hanem a tanítványok személyes véleményére kíváncsi. Hát ti, kinek tartotok engem? Ez a kérdés egyrészt arra mutat rá, hogy mit gondolunk Jézusról, másrészt arra, hogy mit árul el rólunk a felelet. Mert ahogyan Jézusra tekintünk, úgy látjuk magunkat is. Ha ő számunkra csupán tanító, akkor mi legfeljebb tanulók vagyunk. Ha ő barát, akkor mi társak vagyunk. Ha ő a megváltó, akkor mi olyan emberek vagyunk, akiknek szüksége van a megváltásra. Ha ő az élő Isten fia, akkor a mi életünk többé nem lehet közömbös, öncélú vagy bezárt, hanem szeretett kapcsolatban kell élnünk vele. Péter apostol válasza nem csak Jézusról, hanem saját identitásáról is szól. Azt követően, hogy kimondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, ő maga is új nevet kap mesterétől. Te Péter vagy, vagyis kőszikla. Fontos látnunk, hogy Péter nem volt hibátlan ember. Nem sokkal később megdorgálja Jézust, mert nem akarja elfogadni a szenvedés útját. Később még meg is tagadja mesterét. Mégis őt választotta az Úr, mert nem a bűntelenség a feltétel, hanem a hit és a bűnbánatra kész szív. Az egyház tehát nem a tökéletesek közössége, hanem a hitvallók közössége, akik Krisztusra építik életüket, és újra meg újra visszatérnek hozzá. A helyes Krisztus ismeret új identitást eredményez, ezért van szükség személyes hitvallásra. Nem Istennek van rá szüksége, hanem nekünk. Mert amikor megvalljuk Jézust, akkor felismerjük önmagunkat is az ő fényében. A mai vasárnap bennünket is szembesít ezzel a kérdéssel, ki számomra Jézus? Csak egy történelmi személy, egy erkölcsi tanító, egy példakép, vagy élő úr, akihez bízva odafordulok, és akire az életemet építem. Nem csak szóban, hanem a döntéseimben, a kapcsolataimban, a napi küzdelmeimben kell válaszolnom erre. Amikor megbocsátok, amikor hűséges maradok, amikor valakivel jót teszek. Minden ilyen cselekedet a hitem kimondása. Te vagy a Krisztus. Jézus nem rögtön az elején mondja el, ki is ő, hanem fokozatosan, kérdésen keresztül vezet rá a felismerésre. Nem zúdítja ránk az isteni igazságot, hanem megszólít, figyel ránk és kivárja a választ. Péter nem tankönyvi meghatározást idéz, hanem szívből jövő vallomást tesz. Ma is sokféleképp vilekednek az emberek Jézusról, történelmi személyiség, forradalmi gondolkodó, erkölcsi tanító, misztikus vallási vezetőnek tartják. De az igazi kérdés nem az, hogy mások mit mondanak róla, hanem hogy én mit gondolok róla, és milyen kapcsolatban vagyok vele. A válaszom alakítja életem irányát. Ma komoly kérdésekkel nézünk szembe. Ki vagyok én Jézus számára? És ki Jézus az én számomra? Ha őszintén válaszolunk, nem csak Krisztus arcát látjuk tisztábban, hanem a magunkét is. Uram Jézus Krisztus, néha én is csak mások véleményén keresztül látlak téged, de ma meg akarom hallani kérdésedet, kinek tartasz engem? Add, hogy a válaszom ne csupán szóbeli legyen, hanem tanúságtétel arról, hogy élő kapcsolatban vagyok veled, bízom benned, követlek téged. Segíts felismerni téged, mint urat, megváltót, barátot és Isten fiát, ahogy egyre jobban megismerlek téged. Mutasd meg nekem, ki vagyok én a te szemedben.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szentmise énekrendje a következő: Éneklőegyház 533-as, 151-es a második verszaktól, 596-os, Szent vagy Uram 119 és Éneklőegyház 299. Tehát még egyszer, az Éneklőegyházból az 533-as, a 151-es a második verszaktól, az 596-os, a Szent vagy Uram 119-es és az Éneklőegyház 299-es, ezek az énekek csendülnek fel a szentmise keretében. Kapcsoljuk tehát mindjárt a bazilikát, imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, mai vasárnapunk az évközidő 21. vasárnapja. Hálatelt szívvel gondolunk arra, hogy megkaptuk hitünket, hogy hitünk szerint akarunk élni, hogy keresztény katolikusok vagyunk, és amikor hibákat vagy bűnöket követünk el, akkor mindig van lehetőség a bűnbánat szentségével visszatérni hitünkhöz, visszatérni Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó lélekkel vehessünk részt a Szent Mise áldozat ünneplésében. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért, boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk! Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy akarattal követnek téged. Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, és vágyakozzunk arra, amit ígérsz, és a világ változandóságai közepette szívből ragaszkodjunk hozzád, akiben megtaláljuk igazi örömünket, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Így szól az Úr Sebna udvarnagyhoz. Kivetlek tisztségedből, és elmozdítalak hivatalatból. Azon a napon elhívom szolgámat, Eljákimot, Hilkiau fiát, és ráadom köntösödet, és ráerősítem övedet, a kezébe adom hatalmadat. Így atya lesz Jeruzsálem lakóinak és Júda házának. Az ő vállára teszem le Dávid házának kulcsát, amit kinyit, azt senki be nem zárja, s amit bezár, azt senki ki nem nyitja. Mint a szeget, szilárd helyre verem be, és dicsőséges trónjává lesz atyának házának. Ez az Isten igéje. Isten.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, milyen mélységesen gazdag az Isten bölcsessége és tudása, milyen kifürkészhetetlenek szándékai, és milyen megfoghatatlanok útjai. Vajon ki látta az Úr gondolatait, és tanácsot kiadott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Ő belőle, ő általa, és ő érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Ámen. Ez az Isten igéje. Köszönöm.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezareájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az ember fiát. Ezt válaszolták. Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el nem mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, hogyha visszagondolunk az elmúlt napokra, amikor is a hosszú hétvégét töltöttük, akkor talán nekünk is van egy-néhány olyan beszélgetés, amire szívesen emlékezünk vissza. Olyan jó, hogyha valakit meg tudunk szólítani, és jó élményekkel gazdagodunk egy-egy beszélgetés során, amikor elmondjuk, vagy megfogalmazzuk kérdéseinket, és olyan válaszokat kapunk, amelyeket szívesen hallgatunk. Legyen az családtag, akivel sikerül beszélgetni most a 3 napban, vagy 4 napban, vagy legyen barátok, ismerősöknek a meglátogatása, találkozások. És ilyenkor vannak beszélgetéseink, amelyek megmaradnak. De valljuk meg őszintén, hogy a találkozásaink, beszélgetéseinknek a nagy részét azt a feledés homálya egy idő után elfödi. Hogyha megkérdeznénk, hogy 1-2 évvel ezelőtti találkozás alkalmával miről beszélgettünk, vagy csak felidéznénk valamilyen régi emléket, nem biztos, hogy a beszélgető társunk is emlékezne rá. Az apostolok Jézus Krisztus mellett nyilvános működése során 3 esztendőn keresztül ott vannak. Figyelnek Jézus szavára. Úgy beszél, mint aki még soha nem hallottak. Olyan tetteket visz végbe, amit még soha nem láttak. És azt érzik, hogy olyan jó Jézus Krisztus közelében lenni. És mégis szerintem az apostoloknak is sok-sok esemény egy kicsit elhalványodott, de a mai evangéliumban hallott párbeszéd az egészen elevenen él az apostolok emlékezetében, és az evangélisták lejegyzik ezt. Az evangéliumokat Jézus halála és föltámadása után 20-30 évvel később kezdik leírni a Szentlélek vezetésével, addig ugyanis szóban folyt az ige hirdetés. És mégis ez a párbeszéd élesen ott van Péter apostol és apostol társai és az evangélisták emlékezetében. Különleges, hogy az evangéliumunk azzal kezdődött, hogy megadja a helyszínt, hogy hol történt a beszélgetés. Fülöp Cezareájának vidékére értek, és ott Jézus föltesz egy kérdést. Kinek tartják az emberek az ember fiát? És az apostolok boldogan kezdik sorolni a legelismertebb alakjait vagy koruknak, vagy az Ószövetségnek, Keresztelő János, mint kortárs, mint Isten embere, mint akire mindenki odafigyel, mint akinek a hangja az egész néphez eljut, és ugyanígy említik még Illés prófétát, aki különleges módon elragadtatott a tüzes szekérrel a mennybe, vagy Jeremiást, aki nagy hatással volt az egész Ószövetségre. És Jézus nem elégszik meg ezzel a közvéleménykutatással, tovább megy. És ti kinek tartotok engem? És igazából ez az izgalmas kérdés, ez a második. Hogy vajon Jézus Krisztust kinek tartják? Csodatevőnek? Nagyhatású tanítónak? Valakinek, aki meghívta, hogy legyenek a segítőtársai? Ma is fölteszi Urunk Jézus ezt a kérdést. Ti kinek tartotok engem? És mi, akik eljöttünk ide a templomba, ezzel a cselekedetünkkel válaszoltunk, hogy Isten fiának. De vajon milyen válaszok születhetnek arra, hogy kicsoda Jézus Krisztus? Egy történelmi, nagyhatású egyéniség, akinek a tanítása mind a mai napig hozzáférhető. Egy emberi kiválóság csupán, akit ahhoz, hogy értsük kultúránkat, meg kell ismernünk, és tudnunk kell, hogy mit tanított. Egy zseniális életfilozófus, aki erkölcsi rendet és a szeretet főparancsát megfogalmazta, aki tanításában összhang található, és akit érdemes újból és újból felidézni, mert mindig új és új inspirációkat ad számunkra. Vagy legyen egy társadalmi reformer, aki átalakította az utána következő nemzedékeknek a sokaságát. Mondhatnánk, hogy forradalmár, aki teljesen új alapokra helyezte nem csak a Szentföldnek, nem csak Izraelnek, hanem az egész keresztény világnak a társadalmait. Példakép ő számunkra. Példakép, akit lehet követni, és példakép, akinek a követése az mindig valahol ott hangzik, ott visszhangzik a szívünkben, lelkünkben, és örömet és derűt áraszt, békességgel ajándékozd meg bennünket. De itt érkezünk meg Péter apostol válaszára. Te vagy az élő Isten fia. Az élő Isten fia, aki megszólítható, aki nem csak nekem fontos, hanem ő is személyes kapcsolatba akar velem lépni. Nap mint nap van lehetőség elmondani számára kéréseimet, köszöneteimet, gondjaimat, bajaimat, örömeimet, mindent, mert velem van, és őszinte lehetek hozzá. Az az őszinte jó akarat, amely boldoggá teszi az ember életét, Jézus Krisztus személye maga. Imádság és személyes jelenlét. Egy olyan tanítás, amely életformává alakítódik szívemben, lelkemben. Az ő tanítása szerint akarom életemet alakítani. Te vagy az élő Isten fia, hallottuk Péter apostolnak a vallomását. És ehhez a vallomáshoz csatlakozunk mi is a mai vasárnapon, és amikor tervezzük az előttünk álló hetet, szeptember közeledik, úgy tűnik, hogy véget ér a nyári szünet, és mindaz a feladat, ami ott van előttünk, az igényli, hogy nagy odafigyeléssel, szeretettel és sok-sok munkával tudjuk megvalósítani és megtenni mindazt, ami előttünk áll. De Jézus Krisztussal együtt, hiszen ő az élő Isten fia, aki velünk van, és aki képesít bennünket, hogy olyan gondok és problémák közepette is, ami messze meghaladja erőnket, helyt tudjunk állni. Ne fogjon el a türelmünk, ne fogjon el a békességünk, mert Jézus Krisztus velünk van. És Péter apostol ennek az egy rövid mondatnak a kijelentése kapcsán megéli azt, hogy igen, Jézus Krisztus megjutalmazza őt, megdicséri őt. Te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat. Minden bizonnyal messze többet jelent már nekünk ez a kijelentés, többet értünk belőle, mint Péter apostol ennek a krisztusi mondatnak az elhangzásakor. Mi lesz az, hogy egyház? Mi lesz az, hogy az egyháznak van szikla alapja? Kicsoda az a szikla, amire lehet építkezni? Nem olyan régen, néhány napja Szent István királyt ünnepeltük, és az evangélium éppen erről a szikla alapról szólt, amelyre lehet emberi életet, emberi közösségeket, sőt, országot és nemzetet is építeni. És az egyház messze több. Nem csupán egy ország, nem csupán egy nemzet, hanem a Jézus Krisztusban hívő embereknek a közössége. Itt az egri bazilikában, amikor a főbejárat lépcsőjén sétálunk fölfelé, akkor két apostol szobor között jövünk föl a lépcsőkön. Péter és Pál apostol szobrai között. És melyik Péter apostol? Hát akinek kezében két kulcs van. És éppen ez a mai vasárnapi evangéliumunknak a mondata, hogy miért is ábrázolják Pétert ezekkel a kulcsokkal, mert amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is, mondja Péternek Jézus Krisztus. Ez a szimbólum, ez ott van a szobornak a kezében, a két kulcs, de ott van Péter elsősége és a pápaság megalapozása Jézus kijelentésében. És innentől kezdve, aki katolikus, hogy miről ismerszik meg, nagyon egyszerű, nagyon sok mindenről természetesen, de három nagyon alapvető dologról. A pápának, mint Jézus Krisztus földi helytartójának az elfogadása és a tisztelete. Aki tanítja és elénk tárja keresztény katolikus hitünket. Ez az egyik. A másik az oltári szentség és a szentségeknek a tanítása, hogy az oltári szentségben Jézus Krisztus valóságosan jelen van a kenyér és bor színe alatt. És a harmadik pedig a boldogságos Szűz Mária tisztelete. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyben is. Péter apostol hitvallása után kapta meg Jézus Krisztustól ezt a feladatot és ezt a küldetést. És mi is, amikor feladat és küldetés van előttünk, milyen nagyszerű, hogy el tudjuk mondani keresztény hitünket, megvalva azt. Keresztény hitünk sok-sok segítséget jelent számunkra. Segít, hogy hely tudjunk állni békességgel, szeretettel és az isteni gondviselésbe vetett reménységgel. Törekedjünk rá az előttünk álló napokban. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, a valóságos Isten a valóságos Istentől. Született az Atyával egyénegyünk, és minden általa lett. Értünk emberekért, a műtösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalál szenvedett és eltemettük. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, a katolikus és apostolikus szentegyházban, hallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen.
1: Testvéreim, minden Istentől, Isten által és Istenért van, kérjük tehát őt rendíthetetlen bizalommal.
2: Áld meg, Urunk, szent atyánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy sziklaszilárdan álljanak korunk szellemi viharaiban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, Urunk, hogy a békesség és a megértés szelleme uralkodjék az egész világon. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy Krisztus mindenkor Urunknak és Istenünknek valljuk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy Péter sziklájához mindig hűségesen ragaszkodjunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy az egyháztól kapott feloldozás megnyissa számunkra a mennyország kapuját.
1: Imádkozzunk Csepelényi György boldoggá avatásáért. Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Urunk! Istenünk, te az igazság sziklájává tetted egyházadat. Add, hogy megtaláljuk benne biztonságunkat és békénket, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, te fiad egyetlen áldozatával új választott népet szereztél magadnak. Add meg irgalmasan egyházadnak az egység és a békesség ajándékát, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az ő csodálatos műve volt, hogy a húsvét szent titka által a bűnből és a halál igájából arra a dicsőségre hívott meg minket, mely által választott nép, királyi papság, szent nemzet és a te megváltott néped lettünk. Így mindenütt hirdetjük hatalmas művedet, hogy a sötétségből csodálatos világosságodra hívtál meg minket, ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőjét téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk.

0: Hét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg egyházadat szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Egyetek.

0: Íme az Isten báránya.
1: Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, akkor hanem csak egy szóval mondom, és meglátom.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, szerető jóságot hozzon nekünk teljes gyógyulást, segíts kegyesen és támogass, hogy mindenben tetszésedre éljünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Hirdetjük a kedves testvéreknek, egyházközségünk képviselő testületének soron következő ülése a plébánia közösségi termében hétfőn este 7:30-kor kezdődik. Kedden az Egri Főegyházmegye Oktatási Intézményei pedagógusainak tanévkezdő szakmai napja a Bazilikában délelőtt 10:00-kor kezdődik. A gyermekeikért imádkozó keresztény édesanyák Szent Monika csoportja a plébánia közösségi termében 27-én csütörtökön délután 5:00-kor tartja imaóráját. A Szatmári Egyházmegye mintegy 25-30 kántora Egri tanulmányútja során augusztus 27-én délután 17:30-kor a Servita templomban, 28-án reggel 7:00-kor pedig a Bazilikában vesznek részt a Szentmisén, és ismerkednek az orgonákkal. Szombaton délelőtt Bazilikánkat a varsányi zarándokok látogatják meg, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai pedig a mohácsi tragédia 500. évfordulóján Mohácson a magyarok nagyasszonya fogadalmi templomban közösen imádkoznak hazánkért. A következő vasárnap, augusztus 30-án két templombúcsú lesz Egerben, a délelőtt 11:00-kor kezdődő szentmisével ünneplik a lajosvárosi plébánia templom búcsúját, ahol a körmenet után a jelenlévőket szabadtéri agapéra invitálják. A szentbeszédet Kovács Lajos, görögkatolikus parókus fogja mondani. Délután 4:00-kor kezdődik a Rókus kápolna búcsúja, amely Egerváros fogadalmi búcsúünnepe a több mint 300 évvel ezelőtti pestis járvány elmúltáért.
0: Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, járjatok Krisztus békéjében. Jézusunk, lelked örök pásztora,
2: reménység halmaz szemmel, szeretett nájadra, Úrunk, mindvárás, sírj előtted, élünk

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Ficek László atya, általános helynök plébános mutatott be. Kántorként közreműködött Kubik Tamás karnagy orgonaművész, a felolvasók pedig Lóci Luca és Bóta Zoltánné voltak. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Elindult a Paksi atomerőműben a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése még késő este. Magyar Péter miniszterelnök élő videóban jelentkezett be az atomerőmű irányító központjából, amelynek ügyeletese, Kis Tamás elmondta, sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba. A bejelentkezés időpontjában a turbina 22 megawatt teljesítménnyel üzemelt, ezt percenként 1 megawattal növelték, amíg elérik a 240 megawattot. A további blokkok indítása is folyamatban van, hangzott el a videóban. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződés aláírta a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Az ünnep után rendkívül feszített időszak vár a kormányra, amelynek a szokásos parlamenti és kormányzati munka mellett több, augusztus végén lejáró határidős feladatot is le kell zárnia, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a hosszú hétvége után a politikai és gazdasági döntéshozatal azonnal gyorsul, a következő napok legfontosabb feladatait a nyárvégi határidők jelentik tehát, a kiemelt ügyek lezárására pedig már megkezdődtek az előkészületek. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó támogatás második 50 ezer forintos részletét majd november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a www.kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legnagyobb potenciálú vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán-Vác-vasút, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre, gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. Új alapokra helyezik az önkormányzati bérlakásrendszer Debrecenben. A legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat, a rendelet hatályba lépését követően 200 lakás válik elérhetővé az arra jogosultak számára, tudotta az MT-vel a Városháza. A lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően 3 bérbeadási kategória jön létre, szociális, költségelvű és piaci alapú. Az Egyesült Államok 50%-os vámot vezetett be a Kanadából importált áruk egy részére, miután nem sikerült véglegesíteni a két ország között kidolgozott kereskedelmi megállapodást. Mark Carney kanadai miniszterelnök közölte, Kanada dollárra megegyező értékű viszontvámmal válaszol az amerikai lépésre. Mintegy 1000 embert kellett kitelepíteni a spanyolországi Valencia közelében pusztító erdőtűz miatt. A lángok csütörtök éjjel csaptak fel Gátovánál, és a tüzet egyelőre nem sikerült megfékezni. A lángok már péntek estére 400 hektárnyi területet emésztettek fel, a tüzet feltehetően villámcsapás okozta. A gépjárművel nem rendelkezők számára autóbuszokat biztosítanak az evakuáláshoz. Szerbia északkeleti részén a Deliblati homokpusztán is tombol hatalmas erdőtűz. A július végén kezdődött tűz eddig több ezer hektár fenyőerdőt perzselt fel a különleges természetvédelmi területen. A térség mintegy 80 kilométerre van a fővárostól Belgrádtól, de Szerbia hetek óta nem tudja megfékezni a lángokat. Az EU helikoptereket és tűzoltókat küld, írja a Reuters hírügynökség. Gyújtogatás gyanújával elrendelték 3 kanadai állampolgár őrizetbe vételét Horvátországban, közülük 2 szökésben van, közölte a főügyészség. A gyanú szerint egy 30 éves nő augusztus 17-én 2 társával együtt száraz aljnövényzetet gyújtott fel a Sibenik-Nin megyei Drinsz közelében. Végül az időjárásról. Általában derült az ég kevés gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt. A csúcshőmérséklet a délutáni órákban 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
3: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Vízimalmok a Kistapolcán, 100-200 éves öregek, mohos, lapátos kerekek. Molnár szerettem volna lenni, dalos, csókos, malomról malomra vándorló, vidám Molnár legény. Idéztem ezeket a gondolatokat Erdélyi József egyik verséből, és idéztem még ezeket a szavakat mai műsorom vendégétől, szívós, győző, beörlő fő Molnártól is, akivel életéről és munkája szeretetéről beszélgetek. Különleges szakmájáról kíváncsiskodok, már csak azért is különleges, hiszen manapság egyre kevesebb Molnárral, fő Molnárral ülhetek le beszélgetni. Ön még ezen szakma egyik jeles képviselője. Kezdjük pályafutása elején a beszélgetésünket. Hogyan is emlékszik vissza a gyermekéveire és a pályaválasztás éveire? Miért emellett a szakma mellett döntött?
4: Igen, sajnos egyre kevesebben vagyunk. Hát úgy szokták mondani, hogy én a lisztes ládába születtem. Édesapám a keresztnevemet már azért kaptam, hogy ő akkor eldöntötte, hogy ezt a szakmát folytassam. Ennek egy mondatban annyi a története, hogy a hajdunálási Csiha Malom, a Csiha Győző egy malom gépészmérnök volt, aki saját magának épített abban az így 30-as években egy korszerű, tényleg legkorszerűbb malmot, ami mai napig is átépítve most már üzemel. Innen van a nevem és a pályaválasztásom. Öreg Molnárok meg úgy szokták mondani, hogy mindig ugye malom telepén lévő szolgálati lakásba értem, hogy a lisztes ládába születtem, tehát a óvodás koromban már bejáratos voltam a malomba.
3: Édesapja tehát eldöntötte, hogy mit szeretne önből Igen. idézőjelben nevelni Igen. és faragni. Aztán amikor a pályaválasztás elé került, akkor önben is már ez az irányultság megvolt?
4: Igyekeztek is azt hiszem így nevelni. Tehát én már általános 7. koromban Komádi még gőzmalom volt abban az időben. Én már ott a iskola szünetben segédfűtő voltam, ez ugye azt jelentette, hogy 2 kazán után a pincébe ki kellett hordani a salakot, a szenetbe hordani meg a csepüt. És ez igen nehéz feladat volt abban az időben. És ami hozzátartozott, hogy a gyönyörű gőzgépet csodáltam, milyen szép tisztaság van, meg amit még nagyon szerettem, hogy áramfejlesztés volt, és minden szilveszterkor a főgépésznek segíthettem, hogy kikapcsoltuk az áramot éjfélkor, mert ugye a faluba éjfélkor az áramot el lett oltva. Ma pedig már, ha ugrok egy nagy lépcsőt, ha már eszportra dolgoztunk Nigériában, Magyar Malomba, német áramfejlesztőt kellett venni, mert gyárak megszűntek. Hát ennyi a pályaválasztásomról, és édesapám ugye 56-ban felvitt a malomipari technikumba, ahol előtte felvételi volt, ez a Bánki Donát gépiparival volt egy épületben, és 56-ban kezdtem, tehát megértem az 56-os forradalmat. Budán volt a kollégiumunk, Óbudán, most is hálával gondolunk a Fodor István nevű kollégium igazgatóra, aki végig ott volt velünk éjjel-nappal, és utána 1960-ban a technikumot elvégeztem.
3: A technikumban mire tanították meg önöket?
4: Nagyon sok mindenre, tehát még tanítottak, azt gondolom, egyszer a mérnök előadó bejáró tanáraink a szakma szeretetre is, legnagyobb mérnök tanárok jártak be, ilyen Pénzes István, őse él már, Leidenbach József, aki egy különös egyéniség volt, szakgéptanra, technológiát, anyagismeretet tanított, ki is fejtette, hogy aki ezt az iskolát elvégzi, annak helye van a szakmában, vezetőhelye, tehát ő amellett kiállt az elvei mellett, és szerettük is. Nem lehetett kitalálni, hogy mikor felelünk, az sose, és a feleletünk áll a 2 órát tartott. közben az osztálynak nagyon figyelni kellett, mert ha valamit nem tudott a kint lévő, akkor felszólított valakit, és az ugyanúgy kapta jegyet. Ajánlmondata az volt, hogy a jóisten tudja ötösre, talán ő négyesre, ti meg majd meglátjuk. És így tanított bennünket 4 évig, de emellett mindent tudott. Tehát ha kézilabda meccsen gólt dobtunk, vagy valami, az ő avval kezdte, hogy gratulált annak. Aki valamit tett, azt figyelembe vette.
3: Néhány mondattal illusztráljuk és magyarázzuk meg a kedves hallgatóknak azt, hogy mit is kell tudnia egy beörlőnek, egy molnárnak, egy főmolnárnak, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie, mit jelent ez a szakma?
4: A én időmben még, tehát az öreg szakmunkás szakemberek azt mondták, hogy a molnár szakma az félig asztalos, félig lakatos, és a harmadik teljes egészében molnár. Ez azt jelentette, hogy tanulnunk kellett általános géptant, a szakgéptant, és hát kellett tanulni az gyártás technológiát, gyártmány technológiát és üzem technológiát. Főleg a buza előkészítés egy főművelet, ahol magát a buzahalmazt meg kell tisztítani, utána magát a buzaszemet meg kell tisztítani, és ezután történik a tulajdonképpeni őrlés. Utána még mindig van egy készáruüzem, ahol vagy zsákos, vagy ömlesztett készáru szállítással fejeződik be a termelés. Tehát fiatal koromban az öreg főmolnárok azt mondták, hogy a csepeli gépgyár nincs ilyen fejlesztő, hogy bemegy az acél, azt a végén kijön a bicikli. Hát egy komolyra fordítva. Tehát azért a technológia tényleg egy gyönyörű dolog. Mert hát ehhez kell aztán megfelelő rutin, meg elméleti felkészültség, hogy a választott gyártás technológiát megfelelő gépekkel és segédberendezésekkel válasszam ki. Ugyanakkor még ez tisztába kell lenni az erős áram üzembetartásához és a elektronika, tehát itt már a vezérléstől bármiék.
3: Hallgatva önt, meg kell, hogy állapítsam, nagyon összetett szakma és foglalkozás ez.
4: Igen, és gyakorlatot igényel, tehát az iskolai felkészítés az sokat jelentett. Említett tanárainktól Pénzes István például, ő volt a malomgépgyár fő tervezője. A szakrajzot például a szabadkai malom tervein tanultuk, amit hadisarcba építettünk Jugoszláviának 8 új malmot. Rengeteg malmot terveztek Irakba, erre arra magyar malmokat külföldre, és ezt Pézes István volt mindig a fő tervező vagy tervezési osztályvezető. Tehát így azt is mondhatom, hogy szerencsénk is volt, hogy kitanított bennünket az iskolába.
3: Életének, pályafutásának főbb állomásait javaslom, hogy most ismertessük. Az iskolából kikerülve először a dombovári malomhoz került.
4: Igen, tehát a dombovári malom ugye egy kötelező volt 1 év gyakorlat, ami hasznos is volt. A dombovári malom az 30-as években épült, egy gyönyörű telephely, gyönyörű épület, Herceg Eszterházy építette azért, hogy a saját cselédségének őröljön. Tulajdonképpen egy nagy malom volt benne egy rozsmalom, ami 2,5 vagon per 24 óra teljesítményű volt, és volt benne egy 5 vagy 6 vagonos bozamalom, 24 órás teljesítménybe. Tehát ez nagyon jó gyakorló hely volt, mert egyből kétfajta őrlésből szerezhetett az ember gyakorlatot, és nyilván kezdték a koptatóba, ami ugye a malomba azért porosabb hely volt, ahol a silóba beindul a buza, ott még por van, de utána a koptatás az már a buzának az előkészítése. Mikor ezt az ember jól csinálta, akkor kerülhetett be szitaőrnek. Utána voltam hengerőr is, műszakvezető is, tehát ezeket szépen csinálta az ember, akkor így lépegetett előre.
3: A hierarchiát betartva, igen, az egyes lépcsőfokokat ön, igen, is megtette.
4: És ennél a malomnál még azt meg kell említeni, hogy ebbe az időbe jött be a golyós csapágyasítás, tehát az országban abban az időben még szerintem 400 malom körül volt állami kézben, mert voltak az úgynevezett tanácsi malmok is, és az állami malmokat golyós csapágyasították, a vezérgépeket és a közlőműveket. Tehát ez mind jó tanulóiskola volt, és meg lehetett élni, hogy ezt az új dologba részt vettem. Ugyanakkor ugye meg lehetett tanulni, akkor még bőrszíjhajtások voltak még az üzemekben, ami nem volt egyszerű dolog, mert olyan értelemben, hogy nem voltunk nagyon ellátva anyaggal, külön öreglegény volt a malomba, aki az öreglegény feladata abból állt, hogy használt szíjakat, mondjuk félmétereseket összeragasztott, 10 méterre, amire egy hajtás kellett, ezt szépen meggyalulni, csikóra ülni, összegyalulgatni, összeragasztani. Ebbe is bele lehetett kóstolni a szakmának minden részében.

0: És hogy lépésről lépésre hogyan haladt elő a ranglétrán, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy számos munkahely következett ezután az életében. Tolna megye, majd Kecskemét, aztán Szolnok megyére került, és érdekességként említette meg, hogy karcagi tartózkodása idején még egy kitüntetést is kapott.
1: Igen, hát az kormány beruházás volt, 4 üzem létesült ott, 1 kukoricamalom, az volt az én feladatom. Ezek már abban az időben korszerű üzemek voltak, és a malommal én jól haladtam. A malom már üzemelt, a helyi igazgató nem értett egyet a központi vezérigazgatóval. Fel voltunk 3-an terjesztve munkaérdemrend bronzfokozatra, mondjuk kedden délután ez elment, és szerdán reggel vagy délbe kellett volna lenni a nehézipari minisztériumban, állófogadás keretében, és akkor kaptuk a telefont, hogy a karcagiak maradjanak otthon. Így sikerült a munkaérdemrend kitüntetése, de nem nagyon keserített el a dolog, mert végül is ott nagyon sok minden az én tevékenységemen zajlott. Más üzemeknek a szerelésébe is beleszóltam, mint műszaki ellenőr.
0: Vagy például Miskolcon a malomgyár létrehozásában is.
1: Igen, tehát a karcagi történet az úgy fejeződött be végül is, hogy nagyon jó munkahelyem volt, és a harmadik gyermekem az ilyen légúti, aszmás, tehát környezetet kellett változtatni. Ezt ki is próbáltuk, hogy az anyósnál ért 8 hónapig, ott nem volt beteg jásságba. Így Egerbe kötöttünk ki lakni, tehát itt ugye nem volt malomba hely, akkor kerültem a malomgépgyárhoz, és az első üzem volt Miskolca, amit kaptam, mint beüzemelő második ember, mert volt ugye a rangidős kollega, de hát nagy üzem volt, ugye a miskolci malom volt az országban az első PLC-s üzem, ami még magyar tervezésű alkatrészekből állt. Fiatal villamosmérnökök, ők maguk forrazgatták az élgépnek, a malomgépgyárnak a protokísérleti műveibe. Hát egy ilyen PLC-s malom az közel 3-400 villanymotor, meg rengeteg automatika elemből áll össze. Ez volt az országban az első, ennek egyetlen érdeme volt, hogy be kellett vezetni, meg kiderült, hogy hát sok minden gépészetileg is változtatni kell, szállító csigákon, felvonókon, tehát hogy az automatika elemek jól működjenek, ahhoz a gépeken is kell minimális alakításokat végezni a gyártásba.
0: Ha már megemlítjük az új és a régebbi malmokat, akkor szakemberként hogyan fogalmaznám meg, mi a különbség a mostani modern malmok és a régi malmok között?
1: Sok. Egyszer mentünk Baranyába, még a jársági tulajdonosommal, hogy valamilyen régi magyar gépet megvásárolni, és mikor beléptünk abba a malomüzembe, még a félig laikus tulajdonos is azt mondta, hogy ennek a malomnak lelke van. Tehát a régi malmokban meglátszott az a munkaszeretet, ahogy azt létrehozták, meg megtervezték. Az új üzemek már gyárak. Majdnem azt lehet mondani, mintha Holdon lennénk, vagy egy űrhajón. Hát a testvérbátyám majd vittem be Berettyóújfalun az új, átépített új malomba, és azt mondta, hogy hát ez egy holdjáró. Tehát egy lehetne röviden megfogalmazni. Ebbe bejátszik azt hiszem a tulajdonosok érdeke is, hogy egy ember ül már a vezérlőpultba, a gépeket ha körbejárja, ha nem járja, nem járja. Tehát jellemző, hogy Szlovákiában van egy ilyen új malom, 4-5 év múlva kezdett mondjuk a negyedik töret nem őrölni rendesen, akkor mondták, hát most már ezt akkor szét kell szedni, rovást kolni. Tehát ugye ilyen a régi üzemekben nem volt, meg régi szakemberek az éves karbantartást megtartsák ma is, legfeljebb ma már a piac miatt nem úgy, hogy leállnak 18 napra és mindent rendesen kitakarítanak, hanem 4-5 nappal tudnak leállni, vagy előre gyártanak a piacnak, tehát nem akarja egy üzem se elveszíteni a piacát, de a karbantartásokat elvégzik. Az új üzemeknél ez még 4-5-6 évre el lehet hanyagolni, hogy kevesebbet áll, vagy ha nagyon muszáj valami miatt.
0: Életének volt egy olyan időszaka is, amikor több külföldi országban foglalkozott a mesterségével, szakmájával, csak a felsorolás szintjén megemlíthetem Irak, Algír, Nigéria, India vagy Kína.
1: Igen.
0: Ezekben az országokban mind megfordult, és hát gondolom vannak emlékezetes események és történetek is. Egyet-kettőt ezek közül emeljen ki, legyen olyan kedves.
1: A Nigéria is elég érdekes volt olyan értelemben, hogy szakmailag mondjuk úgy volt érdekes, úgy nyerte el a Magyar Malomgépgyár a kivitelezést, beruházást, hogy egy technológiai soron kellett kukoricát, buzát, kölestét, cirkot örölni vagy hántolni. Most ezt Európában a nagyhírű nyugati cégek se vállalták, mi vállaltuk. És ketten voltunk beörlő főmolnárok, a említett pénzes tanárulón kívül ő volt a főtervező, elég sok mindent hozzáadtunk ahhoz, hogy technológiába ez sikerüljön, és működjön, hogy buza is menjen rajta meg. Cirok is, szerelés főidőszakában egy 150-200 benszülöttel, tehát fekete emberrel dolgoztunk, akit mi röviden boxosoknak hívtunk, és csodálatos nyelvérzékük volt. Egy év alatt tökéletesen megtanultak magyarul, úgyhogy amit mi mondtunk, azt ők tudtak. Szerettem dolgozni Indiában, az indiaiak szorgalmasak voltak, és primitív eszközökkel is bírtak dolgozni. Nem voltak szerszámgépeik. Egyszer nagyon sok áramszünet volt, míg az üzemet szereltük, addig háztartási áramszolgáltatás volt. 4-5 óránként volt 3-4 áramszünet, már mérges voltam, és 4 furatot kellett volna ugye padló emeleten fúrni, de a karpenternek, asztalosnak, hogy hát nincs nektek amerikán eretek. Ó, hát van neki. És hozza, nézem, egy ilyen vonó madzaggal, és akkor egy csavarhúzó elfordította. Tehát, mint az ősember madzaggal, vonóval húzta, és megkérdezte, hogy hajnas lukkel, akkorára kalapálta a csavarhúzó végét, gyönyörűen kifúrta a 8 vagy a 6 centis padlódeszkát. Vagy például meg kellett hajlítani egy 70-es szögvasat teljesen kör alakra, kis túlzással egy 2-3 kiló parázson, reggel odaült egy kisöreg meg egy fiú mellé, az mondott valamit, morgott, a kisfiú mozgatta a szögvasat, kalapácsuk se volt talán a kezükbe, délre kerek volt a vas. Szóval csodálkoztam, hogy hogy csinálgatják. Tehát ezeket az ősi módszereket tanult, és szorgalmasak voltak.
0: A rendszerváltás már kint külföldön érte önt, és amikor hazaért, akkor kényszervállalkozóvá vált, de szakmáját és hivatását még így sem hagyta el, fontosnak tartotta azt, hogy továbbiakban is malmok építésében vegyen részt.
1: Igen, érdekes volt, hogy a rendszerváltás ott ért, az Ceausescut, hogy meggyilkolták indián újságból olvasszuk, és a hazatérés után igen, ez a kényszervállalkozás történt, és így kiváltva az egyéni vállalkozást, egyszer csak lett egy malomszerelésem, ez volt az első Durántúlom. Utána mindig volt, aki megkeresett. Így volt, hogy Hevesen építettem volna egy malmot, na ez is jellemző a rendszerváltásnak a helytelen dolgára, hogy Dánskold malmot akartak építeni, de ez azt jelentette, hogy 3 malomkő, mivel az életben nem lehet, a Péksigmán üzemelt, ebből nem lehet olyan lisztet gyártani ezzel a 3 malomkővel, meg avval a primitív egy vájus kefeszitával, hogy abból kenyér süllye. Először a tulajdonost is meg kellett győzni, fél országot, meg félvilágot bejártuk, hogy ahol ilyen malom van. Akkor terveztünk egy magyar malmot, beadtuk a banknak, azt nem lehet. Hitel itten magyar gépre nincs. Na, akkor jó van. Dunántúlon épültek ugyanebben az időben olyan malmok, hogy a Németországból az Ócskavas telepről behoztak malmigépeket, arra volt hitel, de erre nem volt hitel. Na így folytattam, még bekerültem a Jászságba, ahol az 2 új malmot terveztem, Jászberényben is tevékenykedtem, ahol egy takarmánykeverő üzemnek a új üzemnek a tervezését, szerelés vezetését kellett elvégezni, tulajdonossal együtt, nagy tulajdonos a takarmánytápot, ő gyártott már régen, tehát ő neki a szaktudása is benne volt. De közben ő döntött, hogy malmot is épít, megvásárolta a Jászjákóhalmi régi malomüzemet, azért, mert annak olyan neve volt, hogy köszönhetően az előző Mészáros bácsinak, a főmolnárnak, aki szívén viselte a malom sorsát, és Nyíregyházától Zalaegerszegig az átmenő forgalom mindenki megállt Jászjákóalmán lisztet venni. Na, ezt az üzemet már teljesen én terveztem, levegőstől épületet, kivitelezését. Volt is vele sok dolgom, az biztos. Akkor ez befejeződött 99 Mária napra, és hogy a feleségem, aki Mária volt, akkor kértem a tulajdonost, hogy ennek a malomnak ott legyen a neve, és a mai napig az Mária malom. Mondjuk ehhez közbejátszott, hogy mondtam, hogy a Jászságban nagy hagyománya van a Mária kultusznak, amellett a tulajdonos felesége is Mária.
0: És milyen érzést tölti el az embert akkor, amikor most is jó néhány évvel később visszatér és látja az ön által létrehozott komplexumot?
1: Igen, tehát ennek megvan az a nyugalmas előnye, hogy ránézek, hogy ottan bizony sok dolgom volt. Tehát igazi magyar malom lett, és édesanyámtól az, amikor egy versre rá felhívott, szerintem az egy magyar nemzetbe lehetett, mert azóta se találom Erdélyi József összes verses kötetébe ezt tett meg, hogy vízimalmok a kis tapolcán, 100-200 éves öregek, mohos lapátos kerekek. Molnár szerettem volna lenni, dalos, csókos, malomról malomra vándorló vidám Molnár legény. Na hát ez ilyenkor megtörtént, hogy vándoroltam malomról malomra, amiket én talán meg is építettem, vagy csináltam. És ugyanebben a versben van, hogy a vége valahogy úgy van, hogy a boldogabb korban atomszampók járjanak, ne bűnt, baj, tragédiát, tehát ugye a csodamalom. Hát a csodamalmok épülnek, de inkább azon fárad azok most is, hogy dolgozok, hogy egy meglévő régi magyar malom, ami magyar tulajdonban van, korszerítést szeretnék rajta részt venni, tehát a műszakilag, és ezzel megmentenénk még egy magyar malmot az országban, mert azért már a 30-40% van igazán magyar kézben az új üzemeknek.
0: Kiegészítésként annyit mondjunk el, hogy most már nyugdíjas éveit tölti, de egyáltalán nem tétlenül szeretné akkor ezt a magyar malmot megmenteni az utókor számára.
1: Hát is így van a tulajdonosainak.
0: Mi a szépség ennek a szakmának és ennek a hivatásnak? Így jó néhány évtizedet eltöltve a szakmába, megfogalmazta már önmagának, hogy miért is jó Molnárnak, fő Molnárnak lenni?
1: Egy budaszem az egy élő lélek, és abból lesz ugye egy végtermék. Valamikor egy igen jó főmérnököt úgy mutatott be a vezérigazgató, mikor átkerült a malomiparból a sütőiparhoz, hogy ez az ember, ha meglátja buzaszemet, látja, hogy milyen kenyér lesz belőle. Hát körülbelül nagyon röviden ez a szépsége, de addig az út hosszú. Vagy eszembe jut Bétautelek bácsi karcagó, aki süket volt, tehát nagyot hallott, és kiabálni kellett vele. Állunk a malomudvaron, és mondja, hogy a harmadik töret zörög. Azt hallotta. Tehát ez valahol benne van az emberbe a gyakorlat utána a fülibe, a lelkibe vagy a szívibe, hogy zörög a malom. Édesapám is mindig azt mondta, hogy ez muzsikál. Az egyik az muzsikál, a másik meg zörög. Ami zörög, az nem jó. Ha muzsikált egybe, tehát mintha egy zenekart fogna össze a malomba, körülbelül ennyi.
0: Elhangzott portréműsorom mai vendége Szívós Győző, beörlő fő Molnár volt. Vele beszélgettem életéről, munkája szeretetéről. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái Leó pápa egynapos San Marinói és Rimini látogatásáról. Leó pápa a San Marinói hatóságokhoz. A szabadság a személy méltóságának tiszteletéből fakad. A Szent Atya beszéde San Marino egyházi közösségéhez. Isten szent akaratának tiszteletére építsetek. A Szent Atya augusztus 22-én egynapos lelkipásztori látogatása érkezett San Marinóba és Riminibe. Leó pápa szombaton reggel 8 órakor indult a Vatikánból helikopterrel, és egy órás repülés után érkezett meg a San Marinói köztársaságba, ahol a Torraccia repülőtéren szállt le a gépe. Innen a Piazzella Libertára, a Szabadság térre hajtott, ahol a kormánypalotában államtitkárokkal találkozott, utána pedig zárt körű megbeszélés folytatott a régens kapitányokkal a 12 tanács termében. A látogatás a vendégkönyv aláírásával zárult. Délelőtt a nagy tanács tagjaival találkozott a tanács teremben, ezt követően a kormánypalota központi erkélyéről Leó pápa üdvözölte a téren összegyűlteket, beszédet intézett hozzájuk, és apostoli áldását adta rájuk.
1: 14. Leó pápa San Marinóban a hatóságok képviselőihez. A szabadság a személy méltóságának tiszteletéből fakad. 14. Leó pápa augusztus 22-én szombaton San Marinóban a Palazzo Publicóban találkozott a köztársaság vezetőivel, a hatóságok és a civil társadalom képviselőivel. Beszédében a világ legrégebbi köztársaságának történelmi örökségéből kiindulva a szabadság valódi értelméről, a lelkiismeret elsőbségéről, a közjó szolgálatáról és a béke építéséről szólt.
2: Sono molto lieto di visitare il vostro paese.
1: Leó pápa örömének adott hangot, hogy ellátogathatott San Marinóba, amelynek hagyománya a 4. század elejére nyúlik vissza. Köszönetet mondott a két régens kapitánynak a meghívásért és a fogadtatásért. Látogatását Szent II. János Pál 1982-es és 16. Benedek 2011-es útjának folytatásaként értelmezte, amely megerősíti a Titánó-hegyen fekvő köztársaság és az apostoli szentszék közötti szoros kapcsolatot. Felidézte azt is, hogy éppen 100 évvel ezelőtt, 1926 áprilisában létesítettek hivatalos diplomáciai kapcsolatot a szentszék és San Marino között. 14. Leó beszédének vezérfonalául San Marino jelmondatát, a Libertas, vagyis szabadság szót választotta. Felidézte az alapító Szent Marinusnak tulajdonított lelki végrendeletet.
2: Relinquo vos liberos ab utroque homine.
1: Mindkét embertől szabadon hagylak benneteket. A Libertas egy nép és egy állam történetében mindenek előtt az önrendelkezés, a más politikai hatalmaktól való függetlenség vágyát fejezi ki. A pápa azonban hangsúlyozta, hogy ennél sokkal mélyebb jelentéssel rendelkezik. Mindenek előtt azt szeretném hangsúlyozni, hogy nincs valódi polgári szabadság személyes szabadság nélkül,
2: senza libertà personale,
1: vagyis az emberi személy méltóságának tisztelete és előmozdítása nélkül, amelynek a szabadság lényegi alkotóeleme. Ez a szabadság, folytatta, végső soron Istentől származik, és ő biztosítja azt. Hangja minden ember lelkiismeretében megszólal. A szabadság előmozdítása ezért szükségszerűen magában foglalja a lelkiismeret szabadságának védelmét is. A Szent Atya gondolata azokhoz a férfiakhoz és nőkhöz szól, akik minden korban és a világ számos részén a szabadság vértanúivá váltak, mert a lelkiismeret elsőbségéről tettek tanúságot. Az igazság keresésében megerősödve felelősséget vállaltak döntéseikért, és nem engedték, hogy külső kényszer eltérítse őket attól, amit lelkiismeretük helyesnek ismert fel. Példaként Mórusz Tamást, a kormányzók és politikusok védőszentjét említette.
2: Esemplare in questo è San Tommaso Moro.
1: Ma is sokan vannak, akik nagyon ellenséges körülmények között is hűségesek maradnak lelkiismeretükhöz, és ezzel arról a valódi szabadságról tesznek tanúságot, amely Isten gyermekeinek szabadságából fakad. A pápa ezután a szabadság közösségi dimenziójára irányította a figyelmet. A valódi szabadság nem elszigetel, hanem kapcsolatot teremt, az ajándékozásban, a szeretett közösségben, a találkozásban és a párbeszédben valósul meg. A Szent Atya egy növényhez hasonlította a szabadságot, amely növekszik, ágakat és leveleket hajt, hogy mindenkinek oxigént, árnyékot, illatot és gyümölcsöt adjon, és új magvakat teremjen. Mindez azért lehetséges, fejtette ki, mert a szabadság forrása maga a Szent Háromságos Isten szeretete. 14. Leó szerint napjainkban különösen szükséges emlékeztetni erre a teológiai alapra, mert létezik egyfajta bálványimádás, amely gyökerében rontja meg azokat a politikai és gazdasági terveket, amelyek ugyan a szabadság nevében lépnek fel, valójában azonban a bálványok és a hatalom rabságában állnak. A keresztény szemléletben tehát a szabadság és a szeretett közösség elválaszthatatlan egymástól. A pápa felidézte, hogy számos szent olyan közösséget alapított, amelyekben az emberek éppen az evangéliumon alapuló szabály iránti engedelmességben fejezték ki szabadságukat.
2: A una regola basata sul Vangelo.
1: San Marino esetében különösen jelentős, hogy a közösség eredeténél olyan emberek állnak, mint Szent Marinus és Szent Leo, akiket a pápa szabad és békés városok építőinek nevezett. A Libertas San Marino számára a pápa szerint a béke építésében való aktív és pozitív részvételt is jelenti. 14. Leó nagyra értékelte a köztársaság etéren vállalt szerepét, amelyben különleges összhangot lát a szentszék törekvéseivel. Mindketten nagy jelentőséget tulajdonítanak a diplomáciának és a multilateralizmusnak, mint a nemzetközi kapcsolatok ápolása és a nemzetek közötti egyetértés előmozdítása kiemelt útjainak. A Szent Atya Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézve arra figyelmeztetett, hogy napjainkat az impulzív kommunikáció, az agresszív retorika és a hatalmi logika jellemzi. Ezzel szemben a diplomácia hivatása, hogy mindenkivel párbeszédet folytasson, azokkal is, akiket kényelmetlen tárgyalópartnernek tartanak. A diplomáciának a végsőkig élnie kell az alázattal és a türelemmel, hogy a konfliktusban álló felek jó akaratának legapróbb jeleit is összekapcsolja, és ezzel elindíthassa a béketeremtés folyamatát. Beszéde következő részében 14. Leó a kis államok sajátos értékére hívta fel a figyelmet. Monakói látogatásához hasonlóan San Marinóban is hangsúlyozta egy olyan kis emberléptékű állam jelentőségét, amelyben a politika közel maradhat a polgárok szükségleteihez, és így a demokrácia is közvetlenebbül valósulhat meg, még inkább akkor, ha keresztény ihletésű. A pápa szerint ezért San Marino a jó politika laboratóriumává válhat. Az állam világi jellegének teljes tiszteletben tartása mellett meríthet a katolikus társadalmi tanítás alapelveiből. A közjó kereséséből, a javak egyetemes rendeltetéséből, a szubszidiaritás és a szolidaritás összhangjából, valamint a társadalmi igazságosságból. Ez a feladat különösen időszerű most, amikor működésbe lép az Európai Unióval kötött társulási megállapodás, és San Marino tartós, bár sajátos kapcsolatba kerül egy jóval összetettebb közösséggel. A pápa meggyőződése szerint ebből nem csak a kis köztársaság profitálhat, az Európai Unió számára is értékes lehet San Marino hozzájárulása. 14. Leó még mélyebbre tekintve megjelölte ennek a politikai laboratóriumnak a legfontosabb célját, az emberről való gondoskodást. San Marino egyszerre őriz gazdag hagyományos értékeket, és halad együtt a technológiai fejlődéssel. Éppen ezért képes lehet olyan társadalom építésére, amely minden emberi életet véd annak valamennyi szakaszában, a fogantatástól a természetes halálig. A pápa enciklikájából idézve hangsúlyozta: Egy civilizáció minőségét nem eszközeinek hatalma méri, hanem az a gondoskodás, amelyet nyújtani képes, és az a képesség, hogy a másikban arcot, ne pedig funkciót is.

0: rámutatott. Ez az érzékenység San Marino keresztény hagyományának is gyümölcse, valamint annak az állandó és pozitív együttműködésnek, amely a politikai vezetők és a püspök között a közjó keresésében kialakult. 14. Leo ezért köszönetét fejezte ki San Marino tanúságtételéért, majd a köztársaság vezetőit, polgárait és az egyházi közösséget egyaránt arra buzdította, hogy bátran és előre látóan folytassák munkájukat minden ember méltóságának és a közjónak a szolgálatában.
1: Leó pápa San Marino egyházi közösségének, Isten szent akaratának tiszteletére építsetek. A San Marinoi köztársaság bazilikájában a Szent Atya beszédében a város alapítók példáját emelte ki. Az alapító szentek eredetileg kőfaragók voltak, akik az evangélium üzenetét egy új közösségi és társadalmi modellé tudták alakítani, amelyet a szabadság, a kölcsönös tisztelet és a közösség keresztény elvei jellemeztek. A polgári hatóságokkal való találkozás után a Szent Atyát a város bazilikájában Domenico Beneventi püspök, a San Marino Montefeltro egyházmegye püspöke és Marco Mazzanti plébános fogadta. A látogatást szentségimádás vezette be, majd a pápa lerúgta tiszteletét Szent Marinus erekéi előtt. Ezután a Szent Atya beszéddel fordult a papokhoz, a megszentelt személyekhez és a helyi egyház képviselőihez. A San Marino Montefeltro egyházmegye a hit és a bátorság gazdag történelmének örököse,
2: erede di una ricca storia di fede e di coraggio.
1: Hiszen Szent Marinus és Szent Leo 18 évszázaddal ezelőtt a keresztény üzenet új távlatait és értékeit hozták ide, ami révén olyan kultúra és civilizáció született, amelynek középpontjában az emberi személy, Isten képe áll. Idézett a Szent Atya a beszéde kezdetén 16. Benedek pápa prédikációjából, amelyet 15 éve tartott San Marinóban. Az alapító szentek eredetileg kőfaragók voltak, akik az evangélium üzenetét egy új közösségi és társadalmi modellé tudták alakítani, amelyet a szabadság, a kölcsönös tisztelet és a közösség keresztény elvei jellemeztek mindmáig. Leó pápa beszédében az azóta megtett út néhány fontos szempontjára mutatott rá. Először is a fiatalokhoz fordulva ismét Benedek pápától idézett. Ne álljatok meg a részleges, azonnali válaszoknál, amelyek talán elsőre könnyebbek és kényelmesebbek. Néhány pillanatnyi boldogságot és mámort ígérnek, de nem vezetnek el az élet igazi öröméhez. Majd hozzátette. A szívetek egy ablak, amely a végtelenre nyílik.
2: Il vostro cuore è una finestra aperta sull'infinito.
1: Most Leó pápa azt kérte a San Marinói fiataloktól, hogy tartsák nyitva ezt az ablakot. Lelkükkel kövessék azokat az ösvényeket, amelyeket a szépség, a jóság és az élet iránti nagy vágya kerültek ki a szívükben. Ha gondosan ráhagyatkoznak a vágyak hangjaira, akkor azok felfelé viszik őket az Istennel való találkozáshoz. Második felhívásában arra kérte őket a pápa, hogy lelkesen öleljék át küldetésüket a világban. Először is mindenki keresse a saját egyéni hivatását, majd szenteljék magukat neki. Ne féljetek olyan igényes döntéseket hozni, mint a házasság, az Istennek szentelt élet, a papi szolgálat, a szakmai élet, a társadalmi és politikai elkötelezettség. Vegyetek részt a szeretet és az igazságosság kezdeményezéseiben, mert így ti is hozzájárultok ahhoz, hogy a béke tanúságtétele szóljon a világhoz.
2: A dare una testimonianza di pace che parla al mondo.
1: Ahogy a pápalátogatás mottoja is jelzi. A Szent Atya köszönetet mondott a papoknak, a hitoktatóknak és minden nevelőnek, akik különféle programokon és kezdeményezéseken keresztül a gyermekek emberi és keresztény fejlődéséért dolgoznak. Munkájuk a szülőket segíti, akik elsősorban felelősek gyermekeik hitbéli neveléséért. Valóban a család a hitre nevelés elsődleges helye, mint egy anyamíh, ahol az evangéliumot gyermekkortól fogva tanulják. A keresztény életbe való beavatás közvetítse elsősorban a keresztségi és szentségi élet szépségét és örömét. hogy a közösségekben megszülethessenek és megerősödhessenek a szentség útjai, és mindenkiben kialakulhasson a saját prófétai,

0: és királyi méltóságának tudatossága. A II. Vatikán zsinat szellemében a liturgiát gondosan kell ápolni, és a híveket arra kell nevelni, hogy azt egységes testként, egyetlen élő test közös cselekvéseként éljék meg, amelyben minden tag az Úr asztalától merít erőt, hogy világosságát elvigye a világ ösvényeire. A pápa meggyőződése, hogy az evangélium révén, a szabadság útján mindenki végleges választ talál kérdéseire Jézus Krisztusban. Éppen ezért a legnagyobb ajándék, amelyet testvéreinknek adhatunk, ha segítjük, hogy találkozzanak vele, az ember élet Istennel, aki meghalt és feltámadt értünk.
1: A incontrare lui, il Dio fatto uomo, morto e risorto per noi.
0: Korunk nyugtalanító jelenségeivel szembesülve a hívő ember bánozat csak az lehet, hogy még nagyobb meggyőződéssel járjunk az evangélium útján. Ahogy Szent II. János Pál pápa tanította, itt San Marinóban tett 1982-es látogatása során, olyan társadalmat építünk, amely a saját és mások szabadságának tiszteletben tartására és mindenek előtt Isten szent akaratának tiszteletén alapul. Egymás kölcsönös támogatása és a közelség lelkületével segítsék a legeldugottabb területek kis közösségeit az elnéptelenedéssel és a szolgálatok hiányával szemben. Ezek a látszólag kicsi gesztusok olyan lángok, amelyekből erőt meríthetünk, hogy újra-újra felrobbantsuk mindenkiben a szilárd, ősi és mindig jelenlévő értékek tüzét. Ezek a tapasztalatok tanúskodnak annak a nagyszerű emberségnek a melegéről, amelyre törekednünk kell, hogy legyőzzük egy bizonyos nagyvárosi és fogyasztói kultúra individualizmusát, valamint a bizalmatlan és megosztó lokalitás más formáit, és új életet leheljünk a testvériség és a béke reményébe. Végül Leó pápa a szívéhez legközelebb álló témáról, a közösségről szólt.
1: L'ultima parola è quella che più mi sta a cuore. Comunione.
0: Közösségeinkben tegyünk tanúságot az egységről, a plébániák között és azokon belül a papok és hívek között, a különböző karizmák és szolgálatok között. Ez is része a megélt evangélium örökségének, amelyet a város alapítók hagytak ránk, hogy kitartással és odaadással folytassuk azt, amit ők elkezdtek. Közben járásukra áldjon meg benneteket az Úr, és mindig tartson meg titeket utatokon. Szívből köszönöm a fogadtatást, imádságaimban magammal viszlek benneteket, és biztos vagyok benne, hogy ti továbbra is imádni fogtok a pápáért. Köszönöm, zárta Leó pápa a San Marinói Egyházi Közösséghez intézett beszédét. A Szent Atya Rimini programját vasárnapi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Sík Sándor, nyárvégi reggel. Aranyporos nyárvégi reggel, gyomlálsz a kertben szorgalmas kezekkel. Pedig a nyár lassan lejár, a kardlilium kardja hegye sárgul. Hull a szirom az öntözött virágról, lassan elkezdi csomagolni már zöld podgyászát a fák alatt a nyár. Nyár, szép arany nyár, jó meleg. Engedd, hogy szépen kérjelek, csak egy nagyon-nagyon picit lassítsd lehellett lépteid. Hadd hallgassuk még egy picinkét, a vadgalambot, meg a cinkét. Hadd ültetünk még egy nehány margarétát, meg tulipánt. Hadd legyen még egy csepp nyarunk, gyomlálni kócos udvarunk, fáradt szívünkbe gyűjteni, ami a nyárban isteni, hogy ködöt, esőt megelőzve suhannánk át a sárga őszbe. A sárga csendbe, magunk körül, piros tavaszt teremtve.
1: Sík Sándor nyárvégi reggel című költeményét Jakó Beáta mondta el. Sík Sándor piarista egyetemi tanár, Kossuth Díjas író, költő, műfordító, irodalomtörténész, 1889. január 20-án született Budapesten. Fiatalkorától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával. Már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével, később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és színműveket. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat, működött, mint lelki gyakorlatvezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. 1903-ban lépett be a piarista rendbe. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevélen kívül doktori diplomát is szerzett. Vászott kezdett tanítani, majd a következő évtől rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkészmozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 1915-ben két hónapig tábori lelkészként szolgált Péterváradon. 45-ben az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető alelnöke, a következő évben rendjének tartományfőnöki tanácsosa, majd 47-től magyarországi tartományfőnöke lett. Sík Sándor 1963. szeptember 28-án hunyt el Budapesten, a Mikszáth Kálmán téri piarista rendházban.

0: A nap imája.
1: Jóságos Istenem, nem panaszkodhatom férjemre. Senki sem angyal, ő sem az. Mégis derék és becsületes ember. Nem káromkodó, nem iszákos, nem durva. Hűséges, gondját viseli a családnak, tisztelt téged. Ha összehasonlítom másokkal, azt kell mondanom, köszönöm Istenem a jó férjet. Szent József, te a legpéldásabb feleség, legpéldásabb férje voltál. Őrizd férjemet, hogy kitartson a jóban, legyen minél jobb és tökéletesebb. Az Isten pedig bőségesen jutalmazza jó szívűségét. Kérlek, Szent József, segíts nekem is imádságos közbenjárásoddal, hogy mindig jó felesége legyek, hogy szívből szeressem és tiszteljem férjemet, tudjak áldozatot hozni az ő és a gyermekek boldogságáért, hogy mindig örömet és Isten békességét sugározzam a családunkban.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Délidőben.
1: Dicsetessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Augusztus 23-án, évközi 21. vasárnap, kora délután a Szent István Rádió stúdiójából. Ma a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot Kvasinger Jenő kezeli, a mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó Debnár Ádám. Hallgassák meg, milyen programokkal várjuk Önöket ma délután. Hamarosan egyházi hírekkel folytatjuk, majd a nap evangéliuma hangzik el magyar, szlovák, roma és német nyelven. Ezt követően a nap szentjéről, Limai Szent Róza Szűzről hallhatunk dr. Katona István segédpüspök hangján. A 13 órai híreket követően a hétvégi levél hangzik el, majd az üzenetet követően magyar nóta összeállítás következik. 14 órakor híreket mondunk, majd Cseperedő című műsorunk jön. Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal a szorongásról beszélget a szerkesztő Berec Renáta. Ezután a Sziluett női magazin következik, Bakos Réka grafikussal életének fordulópontjairól, munkájáról és saját képregényének készítéséről beszélget Szajkó Anita. Tokai vételkörzetünkben 14 órától lélekműhely, Kisújszállás és Törökszent Miklósi frekvenciáinkon pedig a Szülőföld című összeállítás szól. A 15 órai híreket követően jön a Krisztus kereszt az erdőn, Tikovics Ernő szakrális kisemlékekkel foglalkozó műsora. Ha kérem a következőt egészségügyi magazinunkban, megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. A narcizmusról hallhatnak, Barcs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal, Monos Márta a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélget. 16 órakor a híreket követően a hangoló szól, a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium műsorának ismétlését hallják. Természetesen ezután a vasárnapi kívánság műsor sem marad el, Farkas Erzsébettel és a kérzenei kedvencekkel tölthetik az időt. 17 órakor regionális híreket sugárzunk, majd 17 óra 15 perctől értékadó című műsorunkat ismételjük meg. A témák: sikeresen lezajlott a miskolci Jukói Közösségi Házban a Légy te a hős, rajtad múlik elnevezésű interaktív drogprevenciós délelőtt, rekordlétszámmal zárult az általános felvételi eljárás a Miskolci Egyetemen, augusztus 29-én befejeződnek a munkálatok a Miskolc-Nyíregyháza vasútvonalon, így újra közvetlen járattal lesz elérhető a két megyeszékhely, illetve szóba kerül a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő újranyitása is. 18 órától rózsafüzér imádságot közvetítünk Egri stúdiumból, majd elhangzik a napimája. 18 óra 40 perctől egyházi hírekkel jelentkezünk, aztán esti mesét adunk közre. Ez lesz Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 9. része. 19 órakor híreket mondunk, majd Andante című komoly zenei kalauzunkat hallhatják, ezután a hétvégi levél hangzik el ismét. Tokai vételkörzetünkben 19 órától találkozás, Kisújszállás és Törökszent Miklósi frekvenciáinkon Életünk című összeállításunk szól. Műsorismertetéssel este a 8 órai hírek után jelentkezünk újra. Jó rádiózást kívánunk a Szent István Rádió minden hullámhosszán.
2: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön Ternyák Csaba egriesek mutatott be szentmisét az Egri Bazilikában. A szentmisében áldotta meg a főpásztor az új kenyeret. Az érsek rámutatott, Szent István király évről évre visszatérő ünnepe alkalmat ad arra, hogy egyéni és közösségi életünk irányát hozzámérjük. Az ő személye mindenkorban eszménykép és ideál maradt a magyarság számára. A tőle örökölt lelki iránytű Jézus Krisztusra és a keresztény Európára mutat. A főpásztor 14. Leó pápa gondolatát idézte, aki szerint a keresztény örökség védelme nem csupán a keresztény szokások vagy hagyományok megőrzését jelenti, hiszen ez az örökség mindmáig inspirálja a művészeteket, a zenét, az építészetet, egyetemeket hozott létre és tart fenn, valamint védelmezője az emberi személy méltóságának. Ternyák érsek emlékeztetett, Szent II. János Pál pápa nagy célkitűzése volt, hogy elismertesse az Európai Unió akkori vezetőivel Európa keresztény gyökereit, de ezt akkor nem voltak hajlandóak belefoglalni az európai alapdokumentumba. Ha ezek után szűkebb hazánkra tekintünk, nekünk is van miről elgondolkodni és magunkba tekinteni. Számunkra elsősorban Szent István király az, aki példát és irányt mutat. Ezen az ünnepen nekünk is érdemes lelkiismeretvizsgálatot tartanunk és mérleget vonni. Vajon szűkebb hazánk, magyar népünk hogyan sáfárkodik ma a keresztény örökséggel? Megbecsüljük-e gyökereinket? Értékeljük-e őseink hitét és kitartását? Megteszünk-e mindent azért, hogy azt átadjuk gyermekeinknek, unokáinknak? Hozzátette, Szent István egy olyan nemes ágat oltott be a magyar kultúra fájába, amely mind a mai napig tápláló forrás és inspiráló erő nemzetünk számára. Ezért az ő tiszteletének megőrzése, megismerése és továbbvitele kiemelt feladatunk és megőrzendő kincs egyéni életünk, családjaink és nagyobb közösségeink számára. Drága ez az örökség, amelyet tovább kell örökítenünk az utánunk jövő nemzedékeknek. Bízzük ma életünket újra Krisztusra, újuljunk meg lélekben és gondolkodásmódban, töltsük meg ezt az ősi kultúrát újra élettel. Járjunk szenvedélyes lelkesedéssel azon a kitaposott úton, amelyet előttünk Szent István király, az Árpádházi szentek és többi szentjeink a nagyszerű példaképek bejártak, fogalmazott beszédében a főpásztor. Szent István király ünnepén templombúcsúra gyűltek össze a nyírkarászi hívek. Az ünnepi szentmisét Palánki Ferenc megyés püspök mutatta be a Szent István király tiszteletére szentelt templomban. A szentmise kezdetén a közösség nevében köszöntötték a főpásztort, majd az új kenyér megáldásának szertartására is sor került. A főpásztor homiliájában Szent István király örökségére irányította a hívek figyelmét. A Szent király életében olyan biztos alapokat láthatunk, amelyek ma is eligazítást adhatnak. Palánki Ferenc hangsúlyozta, ha nehézségek és viharok között is helyt akarunk állni, szükségünk van gyökereinkre. A szél kihívására a fa gyökereivel válaszol, idézte I. és Gyula gondolatát, rámutatva arra, hogy a hithez, őseink hagyományaihoz és keresztény gyökereinkhez való visszatérés adhat erőt a megújuláshoz. A megújulás ugyanakkor nem csupán a múlt értékeinek őrzését jelenti, hanem azt is, hogy a mindennapokban képesek legyünk a megbocsátásra, az irgalmasságra és az újrakezdésre. A püspök arra hívta a jelenlévőket, legyenek készek bocsánatot kérni és megbocsátani egymásnak, valamint új lehetőséget adni a másik embernek. Az új kenyér megáldásához kapcsolódva pedig arra emlékeztetett, az új kenyér az új élet lehetőségét is hordozza, újuljatok meg lélekben és érzéseitekben, és öltsétek magatokra az új embert. Augusztus 28-a péntektől a 30-a vasárnapig tartják Eger Lajosvárosban a lajosvárosi búcsúi napokat. Pénteken este lelki gyakorlatos szentmisével, majd a fiatalok védőszentje Szent Karló Akutiszról szóló kiállítás megnyitóval, filmvetítéssel, szombaton délelőtt templomkerti főzéssel, közben a gyerekeknek ugrálóvárral és egyéb játékokkal, majd közös ebéddel, este pedig a templomkertben 18 órai kezdettel zenés műsorral várják a vasárnapi ünnep előkészületeként az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise Lajosváros védőszentjének, Szent Lajos királynak tiszteletére. A szentmise után megtartják az ilyenkor szokásos körmenetet a köztársaság téren. Idén a búcsúi ünnep szónoka főtisztelendő Kovács Lajos görög katolikus parókus lesz. A Lajosvárosi Katolikus Egyházközség szeretettel vár mindenkit. 30 napos bentlakásos lelki gyakorlatot szerveznek a Bükkben, az Illés hajlékban. A szervezők szerint a felépülés az több, mint abba hagyni a káros szenvedélyeket, a függőségből való felépülés hosszú út. A szermentesség fontos mérföldkő, a tartós változáshoz belső megerősödése új kapaszkodókra és új életirányra is szükség lehet. Az Illés hajlék 30 napos bentlakásos lelki gyakorlata ebben nyújt segítséget a felépülés útján járóknak. A hónap hosszú programot 3 utógondozó hétvége is követi. A program keresztény lelkiségi alapokon szakmai megalapozottsággal segíti a tartós felépülést. A következő 30 napos program időpontja szeptember 1-től október 1-ig. A program kémiai és viselkedési függőségekből felépülők, valamint támogatás kereső hozzátartozók számára is nyitott. A részletekről Cof Éva Klára nővért hallják, a Szent Ferenc kisnővérei szerzetes közösségből, aki lelkivezető, lelkigondozó és mentálhigiénés szakember.
0: Egy reményteli kapaszkodót nyújtó kezdeményezésre szeretnénk felhívni a figyelmüket. Egy új lelki gyakorlatos ház nyitotta meg kapuit Bükk Szent Kereszt Hollós tetőn. Illés hajlék az ét szenvedélyért elnevezéssel. 2026 tavaszától a Pannonhalmi Bencés főapátság támogatásával a Ma Holnap Magyar Jóléti Alapítványhoz kapcsolódik az Illés Hajlék Nonprofit Kft. Csonka Ferenc vezetésével. Lelkigyakorlatos programunk azoknak szól, akik valamilyen anyag vagy technika kényszerítő erejét szenvedik el életükben, és a függőségükből már határozottan elindultak a felépülés útján, legyen az alkohol, drog, nikotin, gyógyszer, játék, internet, pornó, mobiltelefon, evés, vásárlási munka, vagy akár kapcsolati társ függőség, mert már belátják, hogy a hosszú távú józan élethez erős kapaszkodókra van szükségük. Nem szoros értelemben vett egészségügyi vagy szociális intézmény vagyunk, hanem egy spirituális lelkigyakorlatos tér, ahol a felépülés útján járó szenvedélybetegek testi, lelki és szellemi egészségükben megerősödhetnek. Az egy hónapos elvonulás célja, hogy az élet forrásával elmélyülő szeretet kapcsolatban oldódjanak a szorongások, elakadások, amelyek a szenvedélybetegség gyakorlásának abbahagyása után is jelentkezhetnek, és az élet mélységében tudjon rendeződni. A vallásosság és a vallási közösséghez tartozás nem feltétele a részvételnek, csak az, hogy a jelentkezők szabadon döntsenek a felépülés útja mellett, és már ne legyenek aktív szerhasználók. Alkohol és drog beteg esetén legalább egy hónapos abszinencia, más függőségeknél beszélgetés alapján eseti mérlegelés lesz. Tehát legyenek nyitottak ezek a jelentkezők arra, hogy magunkban emberek nem tudjuk megoldani az életünk nagyon nagy kérdéseit és a szabadságunkat, hanem ehhez nekünk Isten segítsége, egy felsőbb erő segítsége szükséges. És a lelkigyakorlatos program támogatást kereső hozzátartozók számára is nyitott. Ugye a felépülés több, mint abba hagyni. A függőségből való felépülés elég hosszú út, és a tartós változáshoz új életirányra is kapaszkodókra van szükség. Az Illés Hajlék 30 napos bentlakásos lelki gyakorlata ebben nyújt segítséget a felépülés útján járóknak. Amit mi tudunk kínálni, egy csendes erdei környezet a Bükkben, a Nemzeti Parkban, hollós tetőn igényes berendezett ingatlanban. Két perc sétabusz megálló, kicsi létszámú, legfeljebb 10 fős közösséget várunk, őket, férfiakat is fogadunk, lelki és mentális és spirituális megerősödést kínálunk, elakadások feldolgozásában és új életvezetési minták kialakításában segítenénk. Ezt a 30 napos programot három utógondozó hétvége követi. A következő ilyen 30 napos program időpontja elég közeli, 2026. szeptember 1-től október 1-ig tart. Ha az érdeklődők közül bárkinek nehézséget okoz a lelki gyakorlat költsége vagy időtartama, bátran jelentkezzen azzal a bizalommal, hogy találunk megoldást. A kapcsolat és jelentkezés és bővebb információk a www.illéshajlék.hu oldalon található, telefonon is elérhetők vagyunk a 30-as hívószámon 701-1625-ös telefonszámon, és e-mail címen is írhatnak nyugodtan, illeshajlék@gmail.com. Tehát a programunk keresztény lelkisegi alapokon, szakmai megalapozottsággal segíti a tartós felépülést. Jelenleg 12 fős a munkacsoportunk, főképp önkéntesek dolgoznak benne. Egy gondnokházas pár lakik a házban, két orvos, két pap, szociális munkatárs, gazdasági munkatárs, jogász, addiktológiai munkatárs is segít benne. Én szociális és családsegítő lelki gondozóként, mentálhigiénés, szakemberként és lelkivezetőként dolgozom itt.
1: Kémiai és viselkedési függőségekből felépülők, valamint támogatáskereső hozzátartozók számára szerveznek 30 napos bentlakásos lelki gyakorlatot a Bükkben, az Illés Hajlékban. A részletekről Coff Éva Klára nővért hallották, a Szent Ferenc Kisnővérei Szerzetes Közösségből, aki lelkivezető, lelkigondozó és mentálhigiénés szakember. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a háladás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódása egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve, a Migadczi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a Püspöki Palota közvetlen környezete és kertje, amelyben a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székelyegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye posságával közösen. Vácott szeptember 19-én külön standdal készül a Szent István Rádió is. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
2: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát. Ezt válaszolták, van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Annak megvallása, hogy a názáreti Jézus az élő Isten fia, egy újfajta tudás, világnézet, értékrend alapja, amely nem a testtől és a vértől, emberi okoskodásból származik, hanem a mennyei atya Szentlélek általi kinyilatkoztatásából. Erre a sziklára épül az egyház közössége, ugyanakkor személyes életünkben is mindaz, ami megmarad az örök életre. Péter hitvallásán belül nekünk is meg kell fogalmaznunk a magunk személyes, egész lényünket elkötelező hitvallását Jézus Krisztus mellett. Mindent, ami számunkra kedves és fontos, ehhez a hitvalláshoz kell mérni. Ha lehet, be kell emelni a hitvallás erőterébe, ha nem, el kell hagyni. Legyen az önmagában bármi szépnek és értékesnek látszó mű, kedvezményes emberi kapcsolat, ha nem afelé a valóság felé mutat, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia, akkor menthetetlenül magában hordja az örök halált. Amit nem itatált a Jézus Krisztus istenségébe vetett személyes hit, azon bizony erőt vesznek a pokol kapui. Az igazi, Krisztusba vetett hit pontosan megfogalmazott igazságok pillérein épült híd, amely azonban Isten titkainak örvénylő mélységei fölöttivel. Szavaink, hitvallásunk nem meríti ki Isten misztériumát, csak éppen kapcsolatba hoz vele, s lehetővé teszi, hogy belepillantsunk végtelen gazdagságába, Szent Pálhoz hasonlóan újongó csodálkozással kiáltsunk fel. Milyen mélységesen gazdag az isteni bölcsesség és tudás, milyen kifürkészhetetlenek szándékai, és milyen megfoghatatlanak útjai. Kell, hogy ez a csodálkozás Isten dicsőségének elragadtatott szemlélete ott legyen az életünkben. Enélkül kereszténységünk csupán filozófálgatás és moralizálás. A csodálkozás viszont ugyanannak a léleknek a műve bennünk, aki képes minden szavunkat, cselekedetünket egyetlen hatalmas Krisztusról szóló hitvallássá formálni. Hiszen senki sem mondhatja, hogy Krisztus az Úr, csakis a lélek által. Hagyd, hogy összeomoljon benned és körülötted minden, ami nem Krisztusra és a neki való odaadásra épült. Kezd újra az alapozást. Engedd, hogy a Szentlélek feltárja előtted Isten bölcsességének mélységes gazdagságát, s ebből a gazdagságból merítve építsd föl benned a krisztusi életet.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ty si Peter, tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Keď Ježiš prišiel do okolia Cezarei Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka. Oni vraveli, jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter, ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježiš mu povedal, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Kanao Jézus pele Filipposki Cezárea res lopus las kacarpeske sitiarde kaske ingrenman le manusa le manuseske sáves. Kadal pendeleske sikon le boladari jankoske sikon le illejseske le jeromoske vaj verese vokáver profetoske. A tuncio Jézus karinglende boldaspe haj tume sopenen konsomme. O Petru le Simonesco pendas, tusano Cristo le juvinde devlesco sávo. Pekadio Jézus kodipendas leske, baktálosan Simon le Jónásosco sávo, kenaorat hajot rúpo pendas kadianda tute, bamurodad le rájosko. Vime penaptuke, tu Petrosan, pekado barvazdav murokher, hajla télu nyelumake vudára csizsan napo zórte len leszta. Tu kedav le rájuszket hemeszki ki. Szophendas a pejp húv, viando rájob hanglo avla, haj szó putres pejp húv, puter gyola viando rájo. Palakodi pelengi ílo panglas, peszke szityár denge, te napenen kanyikaszke, ke vojszilo Kristo. Zsikatár kadiv ráma, o Jézus laszpate hatjára, velpeszke szityár denca, ando Jeruzsálem otrubulte zsál, but dukhatrubulte lel katharle phúre, katharle sérune rasaja, aj katharle iszkiritórura, mudárna lesz, bapotrito gyesz zsúvindyola. O Petru rigáte lasz lesz, aj peleszke jáhasú, daszkadale vorbenca, o délte feril, rája, kadinastik pecil petusa. O Jézus boldas pelesztár, haj pendas lenge, letut mandar benga, hojár eszma, pekodi si tud gindoszó dél kamel, vaj pekodi szole manusa kamen.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangélium nach Matthäus. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia und sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm, selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben, was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Wort des lebendigen Gottes.

0: Szentek, szent életű emberek.
1: Lémai Szent Róza Szűz harmadrendi domonkos nővér volt. 1586-ban született Límában. A dél-amerikai kontinensen olyan nagy a jelentősége, mint Itáliában Szénai Szent Katalinnak. A kerességben az Izabella nevet kapta, de a család egyik indián szolgálója Rózának becézte, és a név rajta ragadt. Ezt a nevet választotta Birma nevének is. Irtózással kerülte a bűnt. Egész életében vezekelt. Levágatta haját, hogy ne tudják férjhez adni. Kezeit oltatlan mésszel csúfította el. Derekán súlyos vezeklővet viselt, fején vasból készült koronát. Ostorozta magát, ágya kemény volt, szülei házából kiköltözött a kertbe egy saját maga készítette kunyhóba. Ez a szokatlan életmód, amely ugyan a szentek között nem meglepő, a világ szemében kit csodálatra, kit botránkozásra indított. Mindent megtett azért, hogy a felebaráti szeretetet, mint a legfontosabb parancsot gyakorolhassa. 1606-ban belépett a domonkos szenti apácák közé, így ő lett az első domonkos apáca Peruban. Örökre Krisztusnak szentelte magát. Csodálatos életéhez az ima adott erőt. Naponta akár 12 órát is elmélkedett és imádkozott. Ezen kívül font, szőtt, hímezett, kertet művelt, egy szóval imádkozott és dolgozott. Bilbaói Lui így ír róla, Róza Isten lelkének irányítása alatt állt, betöltötte őt a bölcsesség lelke, és különleges beléöntött tudás volt a birtokában. Róza is, mint a többi nagy szent, sokat szenvedett az egyházért, gyötrelmeit maga írta le. Az életgyónás igen nagy szenvedést jelentett. Írja naplójában, szorongás, vigasztalanság, elkeseredés, kísértés, harc, meghazudtolás a gyóntatóatyák részéről, meg nem értés az emberektől, betegségek, fájdalmak és láz. Élete utolsó 3 évét barátnőjének házában töltötte. 1617. augusztus 24-én halt meg, végelgyengülésben. Utolsó szavai ezek voltak. Jézusom, Jézusom, maradj mellettem. Halála után azonnal általános tisztelettel vették körül Límától Madridig. Róza életét felajánlotta népe megtéréséért, és engesztelésül a spanyol hódítók véres tetteiért. 1668. február 12-én avatta boldoggá 11. Kelemen pápa. Így lett Dél-Amerika első virága, vagyis kanonizált szentje. 1671-ben avatták szenté. Mit kérünk? Límai Szent Róza emléknapján a Szentmisében. Istenünk, te Límai Szent Róza lelkében lángra gyújtottad szeretetedet, és arra indítottad, hogy elhagyva a világot kemény vezeklésben egyedül neked éljen. Közben járására add, hogy a földön az igaz élet útját járjuk, a mennyben pedig eljussunk hozzád, minden boldogságunk forrásához. Krisztus a mi Urunk által.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Délidőben. Kedves hallgatóink, ma a Bencék, a Farkasok, a Fülöpök, a Szidóniák és a Rózsák ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. A Bence a latin Vincentius név régi magyar Bencenc alakjának rövidülése, amelynek jelentése győztes. A Farkas régi magyar személynév. A Farkas nevet a középkor óta folyamatosan használják. A Fülöp a görög Filippos név rövidülésének a magyar alakváltozata, jelentése lókedvelő. A Szidónia föníciai eredetű, a név jelentése Szidón föníciai városból való nő. A rózsa magyar eredetű név, a róza latin női névből származik. Már az Árpád korban használatos volt Magyarországon. Jelentése a virág maga. Isten eltesse tehát a Bencéket, a Farkasokat, a Fülöpöket, a Szidóniákat és a Rózsákat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.

0: Kalendárium.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 410-ben Alarik király vízigótjai megszállják Róma városát. 1572-ben Szent Bertalan éjszakája Párizsban ezen a napon volt. Augusztus 23-áról 24-ére virradó éjszakán Medici Katalin anyakirályné utasítására legyilkolják a Párizsban tartózkodó hugenották nagy részét. 1849-ben Szemere Bertalan miniszterelnök többet magával Orsovánál elássa a magyar koronát és a koronázási ékszereket rejtő ládát. Magyarország koronáját 1790-től rövid megszakításokkal Budán a várban őrizte a koronaőrség. 1848. decemberében Budán nemzetgyűlési képviselők jelenlétében felnyitották a koronát rejtő ládát, és megbizonyosodtak arról, hogy a helyén van. A kormány Debrecenbe költözésekor a ládika is oda került, majd 49 nyarán visszahozták Pestre. Július elején Pest újabb kiürítésekor Kossuth álláspontjával szemben Szemere Bertalan elvitette, majd a szóbeszéd szerint Aradon kíváncsiságból fel is próbálta azt, és megállapította, e föveg nem emberi fejre való. Ezután megpróbálta elrejteni, de ez végül csak Orsovánál sikerült, ahol a Havasalföldre vezető út mellett segítőivel 1849. augusztus 23-án elásta és a rejtek helyet jól leírta. A császári hatóságok, miután megszerezték a leírást, 1853. szeptember 8-ának adtak rá a ládára. A koronát és az ékszereket előbb Bécsbe, majd Budára szállították. 1914-ben a japán császárság ezen a napon hadat üzen Németországnak, majd elfoglalja a Szantung-félszigetet. Novemberre már megszállja a német császár kínai és csendes-óceáni birtokait. A háború után ezeket a területeket a Népszövetség beilleszti mandátum területeinek rendszerébe, amik jóvoltából nemzetközi ellenőrzés alá vonhatják a vesztesek területeit. 1938-at írunk, a Bledi értekezleten a kisantant hatalmak elismerik Magyarországnak a fegyverkezéshez fűződő jogát, cserében hazánk lemond a trianoni határok fegyverrel való megváltoztatási igényéről. 1939-ben a Molotov-Ribbentrop paktum aláírása történt meg ezen a napon Moszkvában. 1944-ben a szovjet hadsereg Iasi-Kisinyov offenzívájának sikere nyomán Románia hivatalosan kapitulál és megtámadja addigi szövetségeseit, a német és magyar csapatokat. Első Mihály román király a politikai pártok és a hadsereg támogatásával sikeresen végrehajtja a kiugrást, Ion Antonescu-t letartóztatja és Konstantin Sanatescu vezetésével új kormányt alakít. Kedves hallgatóim, most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek augusztus 23-án. 1754-ben 16. Lajos francia király. 1783-ban William Clerk, angol mérnök, a budapesti Széchenyi Lánchíd tervezője. 1813-ban Simor János, bíboros, esztergomi érsek. 1877-ben Szabó Ervin, társadalomtudós, könyvtáros. 1879-ben Berzenagy János, magyar néprajzkutató. 1926-ban Hernádi Gyula, magyar író. 1954 óta jelentek meg írásai a Csillagban, a Dunántúlban és a Jelenkorban. 1979-től a Népszínház vezető dramaturgja, 83-tól a Kecskeméti Katona József Színház művészeti vezetője volt. 1989-től az Új Idők szerkesztőbizottságának tagja volt, 91-től a Független Magyar Írók Szövetségének elnöke volt. 1929-ben ezen a napon született Cibor Zoltán, válogatott labdarúgó, az aranycsapat balszélsője. A Ferencvárosban, a Csepelben, majd a Budapest Honvéd csapatában kétszer is magyar bajnokságot nyert, és 1945-ben ő lett a gólkirály. Tagja volt az 1952. évi Helsinki olimpián aranyérmet, és az 1954-es berni világbajnokságon ezüstérmet nyert labdarúgó válogatottnak. Az akkor világverő legendás aranycsapat balszélsőjeként 43-szoros válogatott volt, és 17 gólt lőtt a nemzeti 11-ben. Az 1956. októberi forradalom idején csapat a külföldi túrájáról nem tért haza. És előbb az AS Róma, majd 1958-tól az FC Barcelona csapatában még sikereket ért el. Kétszer nyert bajnokságot és egyszer spanyol kupát. Később még játszott az Espanyol az Austria Wien csapatában is. Visszavonulása után Spanyolországban élt. 1990-ben hazatelepült és Komáromban haláláig segítette a helyi labdarúgást. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el augusztus 23-án. 1831-ben Kozinczy Ferenc, költő, író, a nyelvújítás vezéralakja. 1838-ban Kölcsey Ferenc, költő, író, a himnusz szerzője. 1991-ben Nemes Nagy Ágnes, Kossuth, József Attila és Baumgarten Díjas, magyar költő, író, műfordító. 1992-ben Székely János, erdélyi magyar költő, író, drámaíró. És 1994-ben Fábri Zoltán, Kossuth Díjas színházi és filmrendező, díszlettervező. Fábri színházaknál dolgozott, majd 1949-ben átkerült a Hunnia filmgyárba művészeti vezetőnek. És ettől kezdve nagy sikerű filmek egész sorát vitte vászonra. 1993-tól tagja volt a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiának, 70-től tanított a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Első filmjeiben még ő volt a díszlettervező is. 1984-től újra festett, de több önálló kiállítása is volt. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A 8-ból 4 turbina már termel Pakson, írta a miniszterelnök még reggel a Facebook oldalán. Magyar Péter közlése szerint a fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad, folyik a teljes visszakapcsolás. Szerdára az atomerőmű újra 2000 megawatton termelhet, fedezve a magyar fogyasztás 35%-át, tette hozzá. Reggelre az atomerőmű tájékoztatása szerint 800 megawatt fölött volt a termelés, között a kormányfő délelőtt a helyszínen, hozzátéve, hogy már az egyes blokkban is üzemel egy turbina, és folyamatosan terhelik fel a hálózatra a teljesítményét. Mintegy 150 méter van még vissza addig, hogy a Duna két partján épülő fenékküszöb összeérjen, jelentette ki. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben, ismertette Magyar Péter. Aki igazán meg akarja védeni a klímát, az nem lehet atomerőmű ellenes, válaszolta újságírói kérdése. Beszélt arról is, hogy a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokon felbuzdulva a kormány úgy döntött, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit úgy lenne méltányos és helyes elosztani, ha nem csak az adófizetők fizetnék azt meg, hanem a magyar kis- és nagyvállalatok, vagy akár a Magyarországon működő nemzetközi vállalatok is beszállnának a közös ünnepségbe. Teremtsünk ebből a hagyományt, hogy ne kelljen a miniszterelnöknek mindig szólnia, hogy van társadalmi felelősségvállalás, fogalmazott a kormányfő. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Komoly tárgyalások kezdődnek a MOHU-val hamarosan, felülvizsgálják a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzáfűzte, kemény partnerek lesznek, a nemzeti érdek és a lakosság magas színvonalú kiszolgálása érdekében mindent elkövetnek majd. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon kifizetik, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít. A rászorulóknak nyújtandó iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermekek iskoláztatására fordíthatnak. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a www.kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható. Az ukrán elnök szerint a háború idején megtartott választások szétzilálhatják az országot és megoszthatják a társadalmat, mondta újságíróknak az államfő. Volodymyr Zelenszky szerint az elnökválasztás az előbb a biztonsági kérdéseket kell rendezni, ha ez megtörténik, Ukrajna 69 napon belül kész a szavazásra. A Union hírügynökség beszámolója szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az orosz állami sajtónak adott interjújában arról beszélt, nem lehet szó a harcok leállításáról az ukrán államiság felszámolása nélkül. Úgy fogalmazott, az orosz állampolgárok többsége érti, miért harcolnak, és bár sokan szeretnék, ha mindez mielőbb véget érne és nem kellene tartaniuk drónoktól, rakétáktól, ez az általa náci rezsimnek nevezett ukrán vezetés hatalmon maradásával járna. 5 halálos áldozata van a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbét az utóbbi 3 hétben. Jelenleg 20 beteg fekszik a szkopjai fertőzőklinikán. Augusztus elején a főváros több kerületében ki kellett hirdetni a járványhelyzetet. Szaszó Klekovszki egészségügyi miniszter arra kért az embereket, engedjék le a tulajdonukban lévő medencék vizét és jelentsék, ha elhullott madarakat látnak, mert ezek az állatok vírusgazdák lehetnek. Az utóbbi hetekben intenzív szúnyogírtás folyik Szkopjéban és környékén, különösen a kanálisok és tavak körül, hiszen ezek a rovarok terjesztik a vírust. Hatalmas erdőtűz tombol Szerbia északkeleti részén a Deliblati homokpusztán. Belgrádtól mintegy 80 kilométerre vannak a lángok. Az Európai Unió helikoptereket és tűzoltókat küld Szerbiába az erdőtüzek miatt, írta meg a Reuters hírügynökség. Végül az időjárásról. Általában derült az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt, a csúcsomérséklet 27-29 fok körül alakul. Hasonló, de kissé szelesebb lesz az idő majd holnap, híreinket hallották.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
2: Kedves barátom, amikor a nemrégen ünnepelt Szent István királyunkra gondolunk, gyakran egy távoli történelmi alak jelenik meg előttünk. Egy király, aki több mint 1000 évvel ezelőtt élt, koronát viselt, törvényeket alkotott, templomokat épített, és egy fiatal országot vezetett be a keresztény Európa közösségébe. De vajon mit mondhat nekünk ma a 21. században? Mit üzenhet egy olyan korban, amikor néhány másodperc alatt elérhetjük a világ bármely pontját, amikor mesterséges intelligencia segíti munkánkat, amikor az információ mennyisége szinte felfoghatatlan, és amikor az ember mégis gyakran magányosnak, bizonytalannak vagy irányt vesztettnek érzi magát. Szent István öröksége nem pusztán történelmi emlék. Nem csupán ünnepi beszédek visszatérő témája, nemzeti jelképekhez kapcsolódó név, vagy egy régi korból ránk maradt legenda. Öröksége élő. Hogyan lehet egy közösséget úgy vezetni, hogy közben ne veszítsük el emberségünket? Hogyan lehet megőrizni a múlt értékeit úgy, hogy közben képesek legyünk megújulni? És hogyan lehet egyéni életünkben rendet teremteni, felelősséget vállalni tetteinkért, és a hitünket napi szinten megélni? Kedves barátom! Szent István első nagy öröksége talán éppen az, hogy fölismerte, átmeneti korban él. A magyarság ősi hagyományai, törzsi szerkezete és vallási világa találkozott a keresztény Európa rendjével. Ez nem lehetett egyszerű. Bizonyára sokan féltették a régi szokásokat, és sokan idegenkedtek az új úttól. A változás mindig hordoz veszteségeket, félelmeket és konfliktusokat. István megértette, hogy a fennmaradáshoz egy népnek intézményekre, törvényekre, műveltségre és erkölcsi alapokra van szüksége. Olyan rendre, amely nem csupán engedelmességet követel, hanem keretet ad az együttélésnek. Ez a felismerés ma is időszerű. A 21. század embere sok tekintetben szabadabb, mint elődei voltak. Több lehetőségünk van tanulni, utazni, választani és kapcsolatot teremteni. Ugyanakkor a szabadság önmagában nem ad irányt. A sok lehetőség néha éppen azért nehéz, mert nem tudjuk, melyik a helyes út, melyiken induljunk el. A technika gyorsan fejlődik, de az emberi természet lassabban változik. Ma is vágyunk szeretetre, biztonságra, elismerésre és közösségre. Ma is küzdünk irigységgel, félelemmel, önzéssel és hatalomvággyal. Szent István öröksége ezért nem avul el. Az emberi élet alapvető kérdései nem lettek mások attól, hogy okostelefont használunk, vagy digitális térben éljük mindennapjaink egy részét. Kedves barátom! A második fontos Szent Istváni örökség a felelősség. Szent István számára az uralkodás nem pusztán kiváltság volt, hanem szolgálat. A király nem önmagáért kapta hatalmát a Jóistentől. Feladata az volt, hogy népének jövőt biztosítson, rendet teremtsen, védelmet nyújtson, és olyan országot építsen, amely túléli őt. Ez az elv nem csak királyokra vagy politikai vezetőkre vonatkozik. Mindannyiunknak van valamilyen felelőssége. A családban, a munkahelyen, az egyházközségben, a lakóhelyünkön, vagy akár az online közösségekben is hatással vagyunk egymás életére. Lehet, hogy nem vezetünk országot, de vezetjük a saját életünket. Döntünk arról, mit adunk tovább gyermekeinknek, milyen példát mutatunk kollégáinknak, hogyan bánunk az idősekkel, a gyengébbekkel, az idegenekkel, vagy azokkal, akik másképpen gondolkodnak. A felelősség gyakran nem látványos. Sokszor abban jelenik meg, hogy valaki elvégzi a rábízott munkát, megtartja ígéretét, gondoskodik egy beteg hozzátartozóról, megőrzi egy közösség emlékeit, vagy egyszerűen nem továbbít egy rossz indulatú hírt. A történelem nagy alakjai mögött mindig ott vannak ezek a csendes, mindennapi döntések. Egy országot nem csak nagy törvények, hanem megbízható emberek is fenntartanak. Kedves barátom! Szent István keresztényi hite és élete számunkra is sugall egy megválaszolandó kérdést. Mit kezdünk azzal, ami ránk van bízva? ránk lehet bízva egy család, egy intézmény, egy templom, egy könyvtár, egy levéltári anyag, egy honlap, egy szakmai tudás, vagy egy másik ember bizalma. Ezek mind olyan értékek, amelyek nem a mieink véglegesen. Megőrzésre, továbbadásra kaptuk őket. Ez különösen fontos a gyorsan változó digitális világban. Ma sok mindent könnyű létrehozni, de nehéz hosszú távon megőrizni. Egy fénykép, egy levél, egy hangfelvétel, vagy egy régi dokumentum nem csak adat. Emlékezetet hordoz. Egy közösség identitásának része lehet. Aki digitalizál, katalogizál, rendszerez vagy archivál, valójában hidat épít a nemzetékek között. Lehetővé teszi, hogy a múlt ne tűnjön el a feledésben. Szent István templomokat, intézményeket és törvényeket hagyott utódaira. A mikorunk embere már inkább digitális archívumokat, rendezett adatbázisokat, hozzáférhető tudást és hiteles emlékezetet épít. Az örökség megőrzése tehát nem a múltba fordulás, éppen ellenkezőleg, felelősség a jövő iránt. Kedves barátom, Szent István harmadik nagy üzenete a nyitottság. Gyakran úgy beszélünk róla, mint aki megteremtette a keresztény Magyarország alapjait. Ez igaz, de érdemes észrevennünk azt is, hogy országa nem elszigetelődésből született. Isten felismerte, Magyarország akkor maradhat fenn, ha kapcsolódik Európához, ha tanul más népektől, és ha befogadja azokat az ismereteket, amelyek erősítik az országot. A nyitottság viszont egyáltalán nem jelenti, nem jelentheti saját identitásunk feladását. Aki biztosan tudja, honnan jött, az képes mások felé is érdeklődéssel fordulni. Aki ismeri saját nyelvét, történelmét és hitét, annak nem kell félnie semmilyen idegen hatástól. A 21. században különösen nagy szükségünk van erre az egyensúlyra. Egyetlen gomnyomással más kultúrák, gondolatok és vélemények között találjuk magunkat. Ez gazdagíthat, de össze is zavarhat. A nyitottság mellett szükség van belső mércére. Nem mindent kell elfogadnunk csak azért, mert új. De nem is kell elutasítanunk mindent csak azért, mert idegen vagy szokatlan. Meg kell tanulnunk különbséget tenni az igazi értékek és csillogó látszat, az igazság és a manipuláció, építő vita és romboló támadás között. Szent István korában is döntéseket kellett hozni arról, mit érdemes átvenni másoktól, és mit kell megőrizni a saját hagyományból. Ez a feladat ma sem könnyebb, csak más formában jelentkezik. Kedves barátom, a negyedik örökség a talán legfontosabb, az irgalom. Szent István törvényalkotó király volt, akinek a törvényei mai szemmel nézve kegyetlennek is tűhetnek, azonban a mai tudásunkat és szemléletünket nem szabad az ezer esztendővel ezelőtt élő és teljesen másképp gondolkodó eleinkre kiterjesztenünk. Első királyunk tudta, hogy törvények nélkül nincs rendezett társadalom. De az ország nem válhat élhetővé pusztán szabályok által. A törvénynek igazságot kell szolgálnia, és igazságnak pedig nem szabad elszakadnia az irgalomtól. Az ember nem csupán feladatokat teljesítő és időnként hibákat elkövető lény. Mindenki hordoz sebeket, félelmeket és nehézségeket, amelyeket kívülről nem mindig látunk. Ezért egy közösség értékét nem csak az mutatja meg, hogyan bánik az erősekkel, hanem az is, hogyan bánik a kiszolgáltatottakkal. A modern világban sokszor teljesítmény alapján értékeljük egymást. Fontos, hogy valaki gyors legyen, sikeres, hatékony és versenyképes. De az emberi méltóság nem a teljesítményből származik. Nem attól vagyunk értékesek, hogy mennyit termelünk, hány követünk van, vagy milyen eredményeket tudunk felmutatni. Szent István keresztény öröksége emlékeztet arra, hogy a gyengék védelme, a vendég befogadása és a rászorulók segítése nem mellékes erkölcsi feladat. Ezek mutatják meg, milyen közösséget építünk. A jövő Magyarországa nem csak attól függ, milyen gazdagok vagy technikailag fejlettek leszünk. Attól is függ, hogy marad-e bennünk együttérzés. Képesek vagyunk-e meghallgatni egymást? Tudunk-e bocsánatot kérni és megbocsátani? Meglátjuk-e az embert, a vélemény, a társadalmi helyzet vagy a származás mögött? Kedves barátom! Szent István öröksége azonban a hit dimenziója nélkül nem érthető meg teljesen. A kereszténység számára a hit nem egyszerűen hagyomány vagy kulturális jellegzetesség. A hit kapcsolat Istennel, amelyből erkölcsi iránytű, remény és szolgálat fakad. Szent István számára az ország építése és a keresztény életrendje összetartozott. A 21. században sokan úgy gondolják, hogy a hit a magánélet kérdése, és nincs helye a közös élet nagy döntéseiben. Sokan viszont úgy látjuk, hogy hit nélkül a társadalom könnyen elveszíti azt a nyelvet, amelyen a méltóságról, a felelősségről, az áldozatról és a reményről beszélni tud. Nem kell választanunk a modernség és a hit között. A modern ember az értelmét, ha úgy tetszik, a hasznosságát keresi mindennek. A digitális eszközeink pedig megkönnyíthetik a munkát, de nem válaszolnak arra, miért érdemes élni. A tudomány sok mindenre magyarázatot ad, de nem helyettesíti a hitet és a szeretetet. A gazdasági fejlődés jólétet teremthet, de nem biztosít belső békét. A hit nem menekülés a világ elől. Inkább olyan látásmód, amelyben a világért és egymásért vállalt felelősségünk mélyebb értelmet kap. Szent István örökségét talán akkor értjük meg legjobban, ha nem szoborként tekintünk rá, hanem utitársként. Nem azt kell kérdeznünk, hogyan másolhatnánk le pontosan az ő korát. Erre nem is lenne lehetőség. Azt kell megkérdeznünk, az ő alapvető döntései hogyan segíthetnek a mi döntéseinkben. Ő országot szervezett. Nekünk a közösségeinket kell megerősítenünk. Ő törvényeket alkotott. Nekünk felelős szabályokat és tisztességes intézményeket kell működtetnünk. Ő templomokat és egyházi szervezetet épített. Nekünk ezeket meg kell őriznünk az utódaink számára, és olyan tereket kell létrehoznunk, ahol az emberek találkozhatnak, tanulhatnak, imádkozhatnak, és segítenünk kell mindenkit abban, hogy amennyiben szükség van rá, egymás terhét is tudjuk hordozni. Ő a jövőre gondolt. Nekünk is úgy kell cselekednünk, hogy döntéseink ne csak a jelen kényelmét szolgálják. És ő tudta, hogy egy ország nem pusztán földrajzi terület. Haza ott születik és ott van, ahol az emberek felelősséget éreznek egymásért. Kedves barátom! Szent István öröksége akkor marad élő, ha nem csak emlékezünk rá, hanem meg is valósítunk belőle valamit. Ha tisztességesebben dolgozunk, ha felelősebben használjuk a ránk bízott tudást, ha nem engedjük, hogy a gyűlölet meghatározza beszédünket, ha segítünk valakinek, aki egyedül nem boldogul, ha gyermekeinknek nem csak sikert, hanem tartást is szeretnénk adni. Egy ország jövője nem egyetlen nagy döntésben születik meg. Sok apró mindennapi döntésben alakul. Abban, ahogyan egymással beszélünk, ahogyan a múltunkhoz viszonyulunk, ahogyan a gyengébbeket kezeljük, és ahogyan a jövőről gondolkodunk. Szent István több mint 1000 éve egy fiatal ország előtt álló bizonytalanságban vállalta a felelősséget. Nekünk a 21. század embereinek saját bizonytalanságaink között kell helytállnunk. A feladatunk más, de az alapvető kérdés ugyanaz. Képesek vagyunk-e olyan világot építeni, amelyben nem csak élni, hanem emberhez méltóan lehet élni? Szent István öröksége erre bíztat. Legyen bátorságunk a megújuláshoz, hűségünk az értékekhez, türelmünk egymáshoz, és hitünk abban, hogy a jövő nem eleve elrendelt sors, hanem közös felelősség. Ezért, amikor augusztus 20-án ráemlékezünk, nem csupán egy királyt ünneplünk. Egy döntést is ünneplünk, a döntést, hogy a magyarság közösséget, hazát és jövőt akar építeni. Ezt a döntést nekünk is újra meg újra meg kell hoznunk. Kedves barátom, kívánom, hogy Szent István öröksége ne csupán a történelemkönyvek lapjain, hanem a mindennapi életünkben is tovább éljen. Elsősorban a hitünkben és az ebből fakadó egymás iránti felelősségünkben, a munkánkban, a másik ember iránti figyelmünkben. Neked és szeretteidnek egyaránt áldott napokat kívánva ölel, barátod.

0: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

Kedves hallgatóink, műsorunkban ma Bálint Sándor, Bangó Margit, Bokor János, Dúri József, Hatvani Kis Gyöngyi, Jákó Vera, Kis Károly, Kovács Apollónia, Lente Lajos, Madarász Katalin, Miklósi József, Pásztorka Sándor és Talabér Erzsébet felvételeiből válogatunk. Közreműködik Déki Lakatos Sándor és Cigány zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

Kedves hallgatóink, műsorunkban ma Bálint Sándor, Bangó Margit, Bokor János, Dúri József, Hatvani Kis Gyöngyi, Jákó Vera, Kis Károly, Kovács Apollónia, Lente Lajos, Madarász Katalin, Miklósi József, Pásztorka Sándor és Talabér Erzsébet felvételeiből válogattunk. Közreműködött Déki Lakatos Sándor és Cigány zenekara. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A 8-ból 4 turbina már termel Pakson, írta a miniszterelnök még reggel a Facebook oldalán. Magyar Péter közlése szerint a fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad, folyik a teljes visszakapcsolás. Szerdára az atomerőmű újra 2000 megawatton termelhet, fedezve a magyar fogyasztás 35%-át, tette hozzá. Reggelre az atomerőmű tájékoztatása szerint 800 megawatt fölött volt a termelés, között a kormányfő délelőtt a helyszínen. Hozzátéve, hogy már az egyes blokkban is üzemel egy turbina, és folyamatosan terhelik fel a hálózatra a teljesítményét. Mintegy 150 méter van még vissza addig, hogy a Duna két partján épülő fenékküszöb összeérjen, jelentette ki. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben, ismertette Magyar Péter. Aki igazán meg akarja védeni a klímát, az nem lehet atomerőmű ellenes, válaszolta újságírói kérdése. Beszélt arról is, hogy a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokon felbuzdulva a kormány úgy döntött, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit úgy lenne méltányos és helyes elosztani, ha nem csak az adófizetők fizetnék azt meg, hanem a magyar kis- és nagyvállalatok, vagy akár a Magyarországon működő nemzetközi vállalatok is beszállnának a közös ünnepségbe. Teremtsünk ebből a hagyományt, hogy ne kelljen a miniszterelnöknek mindig szólnia, hogy van társadalmi felelősségvállalás, fogalmazott a kormányfő. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Komoly tárgyalások kezdődnek a MOHU-val hamarosan, felülvizsgálják a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzáfűzte, kemény partnerek lesznek, a nemzeti érdek és a lakosság magas színvonalú kiszolgálása érdekében mindent elkövetnek majd. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon kifizetik, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít. A rászorulóknak nyújtandó iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermekek iskoláztatására fordíthatnak. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a www.kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható. Az ukrán elnök szerint a háború idején megtartott választások szétzilálhatják az országot és megoszthatják a társadalmat, mondta újságíróknak az államfő. Volodymyr Zelenszkij szerint az elnökválasztás az előbb a biztonsági kérdéseket kell rendezni, ha ez megtörténik, Ukrajna 69 napon belül kész a szavazásra. A Union hírügynökség beszámolója szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az orosz állami sajtónak adott interjújában arról beszélt, nem lehet szó a harcok leállításáról az ukrán államiság felszámolása nélkül. Úgy fogalmazott, az orosz állampolgárok többsége érti, miért harcolnak, és bár sokan szeretnék, ha mindez mielőbb véget érne és nem kellene tartaniuk drónoktól, rakétáktól, ez az általa náci rezsimnek nevezett ukrán vezetés hatalmon maradásával járna. 5 halálos áldozata van a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbét az utóbbi 3 hétben. Jelenleg 20 beteg fekszik a szkopjai fertőzőklinikán. Augusztus elején a főváros több kerületében ki kellett hirdetni a járványhelyzetet. Szaszó Klekovszki egészségügyi miniszter arra kért az embereket, engedjék le a tulajdonukban lévő medencék vizét és jelentsék, ha elhullott madarakat látnak, mert ezek az állatok vírusgazdák lehetnek. Az utóbbi hetekben intenzív szúnyogírtás folyik Szkopjéban és környékén, különösen a kanálisok és tavak körül, hiszen ezek a rovarok terjesztik a vírust. Hatalmas erdőtűz tombol Szerbia északkeleti részén a Deliblati homokpusztán. Belgrádtól mintegy 80 kilométerre vannak a lángok. Az Európai Unió helikoptereket és tűzoltókat küld Szerbiába az erdőtüzek miatt, írta meg a Reuters hírügynökség. Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hétfőn hajnalban 12-14, napközben 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
8: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége Sipos Gál Eszter óvoda pszichológus, akivel a szorongásról beszélget a szerkesztő Berecz Renáta. A 2026. január 27-i adásunk ismétlését hallják.
9: A mai témánk tehát a szorongás lesz, és azért is fontos talán ezzel foglalkozni, mert hogy olyan gyakori, tipikus tüneteket mondhatnánk arra, hogy szorongó a gyerek akkor, hogyha csendben van, ha visszahúzódó, ha keveset beszél, de hogy ez általában véve egy sokkal nagyobb területet foglal magába. Üdvözöllek, Eszter, itt a stúdióban. Milyen tünetekről beszélhetünk?
10: Üdvözöllek én is téged meg a hallgatókat. Hát ez egy egészen széles skálán mutatkozó tünetegyüttes, és természetesen függ a gyermeknek a személyiségétől, temperamentumától, de alapvetően, amit mondasz, igen, az gyakori, sőt, mondjuk közösségben kutatások alapján is megfigyelt viselkedésmód ez, hogy valaki egyedül játszik sokat, vagy a játékban csak szemlélődő szerepet tölt be, tehát hogy vágyakozva nézi a többieket, de nem mer csatlakozni, ezt óvodában megfigyelték, de akár kisiskolásoknál is igaz lehet, de ezen túl azért még van két mesélye ennek, ami szerintem, vagy két végpontja. Az egyik az, hogyha ellenkezik, vagy visszautasít a gyermek helyzeteket. Nem akar óvodába menni, nem akar a nagymamánál aludni, nem akar felöltözni, hogy ki kelljen menni az utcára, és akkor ennek tényleg ilyen esetenként nagyon váltogatja magát. De vannak azok a szorongó gyerekek, akik azért lesznek, vagy azért tűnnek fel később, ugye a szülők, vagy a felnőttek számára, mert ők viszont behódolnak. Tehát nem mutatják egyből az ellenvetésüket olyan dolgok iránt, amitől ők félnek, hanem egész egyszerűen alávetik magukat a felnőttek akaratának, hogy igen, mondjuk most ez az óvis példa nagyon itt lebeg, hogy igen, elmegy óvodába, de nagyon fontos, hogy milyen kedvel, tehát és mennyire aktív volt, mennyire nyitott a többiek felé, tehát hogy nem biztos, hogy az ellenállás vagy az ellenkezés az egyetlen, ami ezt megmutatja. És ugye hát nem mindegy, hogy milyen szakaszában vagyunk annak, hogy valaki elkezd szorongani, mert amikor még csak egy kezdeti szakasz, és úgymond van egy nagyon konkrét dolog, amitől szorong, akkor ugye nyilván ott vannak azok a vegetatív jelenségek, amiket egyébként is ugye a félelemnél mindenki ismer magára, hogy szapor a szívverés, ugye magas pulzusszám, berejtékezés, megfeszül a teste, de ezen túl a testi tünetekben Hogyha elhúzódó szorongásról beszélünk, és több mindenre kiterjedőről, na akkor jelennek meg az ilyen dolgok, hogy hasfájás, fejfájás, hányinger, ugye ezek nagyon jellegzetes tünetek, de hát egyéb testi tünetben is megmutatkozhat, de mondjuk ezek a leggyakrabban jelentkezők. Ami pedig az érzelmeket, lelki dolgokat illeti, hát az ilyen gyerekeknek nagyon gyakran alacsonyabb az önértékelése, egy kicsit ilyen csökkent értékűséget élnek át, kisebb rendűnek érzik magukat a többieknél, ugye ebből is fakad az, hogy mondjuk nem mernek becsatlakozni egy tevékenységbe, egy játékba, mert ők azt gondolják, hogy nem fognak tudni olyan gyorsan futni, ők nem fogják tudni elkapni a, mondjuk a fogóban azt, akit el kell kapni, vagy kidobni a kidobóban a társukat. Illetve hát ugye, igen, ez a csendesség, zárkózottság, ez abszolút igaz lehet.
9: És mi van akkor, hogyha a tünetek nem így egyszerre jelennek meg, hanem mondjuk a gyerek csak folyamatosan, akár ez a mondat, amit mondtál, hogy én ezt úgyse tudom megcsinálni. De alapvetően mást nem tapasztalunk rajta.
10: Ez nagyon jó kérdés. Alapvetően a szorongás esetén azért elég széles körű az, hogy milyen fajta szorongásokról is tudunk beszélni, mert az, hogy ugye a leggyakrabban szerintem az embernek ez a félénkség, szociális szorongás jut eszébe ezzel kapcsolatban, főleg ugye, hogyha gyerekekről beszélünk, mert mit nézünk mindig. Van-e barátod az óvodában, vannak-e barátai a gyermeknek az iskolában, de van, aki mondjuk ebben teljesen jól működik, ahogy mondod, és igen, egy akár teszem azt is nagyon gyakori, hogy népszerű gyermek, és sikeres gyermek, és jó eredményekkel végzi az iskolát, vagy az óvodában is ugye gyakran kiemelik, megdicsérik, de valami előbukkan, mégpedig ezt úgy hívjuk, hogy teljesítményszorongás, ami egy egészen vad válfaja a szorongásnak olyan szempontból, hogy ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, mert nagyon erősen makacsul ragaszkodnak a gyerekek hozzá, és pont ez, amit mondasz, hogy ez megmutatkozhat ilyenben, hogy nem csinálom, mert nagyon nem bírom elviselni a kudarcot, tehát a kudarc kerülésben is megmutatkozhat, illetve abban is, hogy beleáll a bizonyos ilyen helyzetekbe, de ha nem jön össze, akkor nagyon kiderül. Vagy már előtte, tehát hogyha tudja, hogy mondjuk neki lesz egy megmérettetése, teszem azt egy kisiskolásnak egy dolgozat, akkor már előtte nem eszik úgy, nem alszik úgy. Ez is egy nagyon gyakori szorongásos tünet, az alvás zavar, ugye sokszor megszakítja az alvását, felébred éjszaka, nehezen alszik el este, nem tudja ugye megnyugtatni magát úgy, hogy ő álomra szenderüljön. Tehát, hogy igen, tehát nem mindig annyira szembeötlő ez, és van, akinél például a teljesítményszorongás kifejezetten gyakori sikeres gyerekeknél. Pont azért, mert nagyon sokszor hallja vissza azt magára, hogy ó, de ügyes vagy, ó, milyen szép vagy, ó, milyen okos vagy, és akkor hirtelen, ha valami nem sikerül, akkor mit van le ebben? Hát akkor én már nem vagyok ügyes, én már nem vagyok okos, én már nem vagyok szép.
9: Hát igen, ugye erre mondják, hogy számokban mérik most már ők is ilyenkor a teljesítményüket, hogy mennyit is értek el. De akkor ez mondjuk, mikortól jelezheti számunkra azt, hogy kell, szükséges a szakember?
10: Mindig azt kell megnézni, hogy alapvetően a szorongás az egy természetes életjelenség egyébként, tehát az, hogy valaki szorong, izgul, az nem lehet kizárni egy ember életéből, ugyanolyan, mint mondjuk az öröm, vagy bármilyen más ilyen érzelem, hogy
9: bizony, de erre mondják, hogy szükséges rossz.
10: Tehát szükséges, és nem mindig rossz, mert hogy a szorongás képes arra is, hogy mondjuk a teljesítményt fokozza. Tehát amikor mondjuk gondoljunk bele, hogy izgulunk, akkor egy kicsit kiélesednek az érzékszerveink, és lehet, hogy pont, hogy összeszedettebbek vagyunk, jobban meg tudjuk fogalmazni a gondolatainkat, jobban teljesítünk. Ugye sokszor vannak azok a gyerekek, akik hát én nem nagyon tanultam a dolgozatra, aztán csak ír egy ötös, vagy letagadja, vagy tényleg nem tanul, de ugye csak sikerült pont a szorongásnak a teljesítményfokozó hatása miatt összeszednie magát. Ugyanúgy a szorongásnak nagyon fontos jelző funkciója van, ugye akár az életben maradáshoz is, mondjuk már régebben, de még most is fontos szerepet játszott az életben maradásban is, hiszen az, hogy valamitől félek, valamitől tartok, az egy fontos jelző funkció. Az, hogy én elkerülök helyzeteket, mondjuk nem sétálok végig egy sötét sikáraton egyedül éjszaka, az egy, hát igen, az egy életmentő dolog. Tehát fontos a szülőkben ezt tudatosítani, mert gyakran látom, hogy már ilyen apróságokon is megijednek, hogy hát ugye idegen környezetben a gyermek nem nyílik meg egyből. De ez egy teljesen természetes dolog, hogy olyan emberekkel, akiket ő nem ismer, nem látott még soha, az lenne fura, hogyha a nyakukba ugorna. Hiszen jó, hogy tehát ez neki kell az életben maradáshoz, hogy legyen benne egy kis szkepticizmus, hogy én nem tudom, ki vagy, megvárom, hogy meglássam, hogy ki vagy, és mikor látom, hogy mondjuk átjönnek a szülőkhöz a barátok, és hogy milyen jól érzik magukat, és milyen jókat nevetgenek, akkor már ő is oda mer menni, és bekapcsolódik mondjuk a beszélgetésbe, játékba, de hogy igen, tehát viszont, hogy ne térjek el teljesen a kérdéstől, hogy mi az a pont ezen a skálán, amikor már szakemberhez kell fordulni, az segít ebben, hogy mennyire van kihatása az életminőségére. Tehát az, hogy neki néha nincs kedve elmenni óvodába, mert tudja, hogy aznap mondjuk tornán egy olyan foglalkozás lesz, vagy egy olyan játékeszköz, amit nem szeret, az egy egészséges dolog. De az, ha minden nap nehezen lehet vele elmenni, nem akar felöltözni, nem akar reggelizni, akkor van, tehát hogy az életminőségét milyen szinten befolyásolja, végülis ez a kulcsa annak, hogy mikor menjenek el a szülők, és mikor forduljanak szakemberhez. Ettől függetlenül vannak eseti szorongások. Tehát, hogy van olyan gyerek, akinek lelki alkata alapján mondhatjuk azt, hogy viszonylag elég szorongós, és ő sajnos így generalizálódik a szorongása, és nagyon sok mindenre kiterjed, és már ugye nem is köthető konkrét tárgyhoz, hanem csak van ebben egy ilyen általános félelemérzet. Ugye hát ők azok, akiknek egyből érdemes terápiás megsegítés, illetve itt ilyenkor a szülőknek is érdemes elgondolkodni, hogy de vannak az eseti szorongók, akik viszont történik velük valami, akár egy trauma, és annak következtében kezdenek el szorongani, olyankor is érdemes szakembert felkeresni, főleg, hogyha nem annyira úgy érezzük, hogy átmeneti lehet, mert akkor lehet, hogy elég egy-két alkalom, egy tanácsadás. Mondok példát, van, aki mondjuk éjszaka nagy vihar van, és akkor a vihartól fél. És akkor ez tényleg egy ilyen eseti szorongás, hogyha ő egyébként nem szorongós alkatú, és akkor ebben tud segíteni egy szakember, de ilyenkor azért van, mikor magától is rendeződik ez a szülők, azért azt kell, hogy mondjam, hogy ösztönösen is sokszor jól reagálnak ilyen helyzetekben.
9: Az előfordulhat, hogy a már észlelt szorongás, most visszakanyarodok megint erre a példára, hogy a teljesítménykényszer, ez fokozhatja a gyerekben azt, hogy ő még akár másra is szorongást mutathat?
10: Igen.
9: Tehát, hogyha ezt nem kezeljük, akkor mondjuk ez halmazati?
10: Nem feltétlenül, tehát nem előfeltétel, hogy most akkor legyen valami kicsi, és utána nagy, de előfordulhat bizony ezek így ilyen öngerjesztő folyamatok. Például most, ha valakinek először ugye mondjuk szociális szorongó is, és a közösségtől fél, és elkezd fájni a hasa, akkor ugye észleli, hogy fáj a hasa, akkor már elkezd szorongani a betegségektől is, és így tovább, ez azért tudja ezeket. Vagy mondjuk egy teljesítményszorongó mégis bekerül egy olyan helyzetbe, hogy mondjuk mások előtt nem teljesít úgy, harmadik lesz egy versenyen, mondok valamit, vagy akár második, ami mondjuk egy teljesítményszorongónak már maga a világ vége lehet akár, akkor már jöhet az vele, hogy akkor ő már nem szívesen megy közösségbe, mert mit fognak róla gondolni? Jaj, ő az, aki második lett a futóversenyen. Holott ugye az embereknek nem így működünk, de a szorongásnak egy nagyon kellemetlen része az, hogy ilyenkor azért ilyen nagyon elképzelt kis forgatókönyveket futtat le az ember az agyában, és nagyon nehéz ezeket leállítani.

0: Most, hogyha arra gondolok, hogy vannak ezek a trauma okozta szorongások, itt azért beszélhetünk arról is, hogyha valaki fél a víztől, miért félhet a víztől, akár valamilyen trauma érte a vízzel kapcsolatban gyerekkorában, vagy fél a rovaroktól, akár ez is okozhatott volt történés az életében, amitől ő fél, de hogy ezek a traumák, tehát ezt észre se veszi talán az ember a gyerekén, hogy mi történhetett, ami benne mondjuk ilyen gátat okozott.
1: Igen, és hogyha nem is biztos, tehát az életkorától is függ a gyermeknek, hogy mennyire tudunk ennek így 100%-ban utána járni. Én azt gondolom, hogy ilyenkor már főleg azzal kell foglalkozni, hogy hogyan tudunk neki segíteni. És amit mondasz, és szerintem elég gyakori, hogy mondjuk rovaroktól fél, víztől fél, nagyon fontos és nagyon jól működő módszer az a fokozatos visszaszoktatás. Tehát, hogyha mondjuk valaki fél a... És elkerülés annak, hogy hirtelen egy ilyen óriási szembesítés legyen. Ha valaki fél a rovaroktól, akkor nem dobok a hátára egy szarvasbogárt, hogy jó van, fiam, majd megszokod, mert valószínűleg csak tovább traumatizáljuk vele a gyermeket, de hogyha először csak képeket nézegetünk esetleg a rovarokról, meg ugye hát nyilván azért egy nagy szerencsénk kis hazánk, majd viszonylag változatos méretű és színű és egyéb rovarokat láthatunk, el lehet kezdeni a hangyáknál. El lehet kezdeni azzal, hogy találunk bennük olyan tulajdonságokat, ami főleg ugye még óvodáskorú gyermekeknél nagyon mágikus, még a gondolkodásuk, nagyon szívesen ruháznak fel emberi tulajdonságokkal, állatokat, tárgyakat, akkor lehet ugye a hangya egy szorgos, meg hogy milyen kedves, mennyit segítenek a társaiknak, építenek egy hangyavárat, és akkor utána van vörös hangyány, és katicebogra, hát most nem akarom mutatni a hallgatókat, valószínűleg mindenki szépen tovább gondolja ezt, de hogy sokat lehet ezzel segíteni. Tényleg akár azzal, hogy akkor először csak képeket nézünk, meg csak mesélünk, meg elképzeljük, és akkor elkezdünk pozitív ingereket is kapcsolni ehhez, és szépen alakul. De nyilván egy erősebb fóbiát, tehát az, hogy mondjuk valaki kicsit fél, azzal szerintem egyébként le lehet élni egy életet. De láttam már olyan gyermeket, aki nem tudott elaludni, mert légy volt a szobában. Az már megint csak, és ez a példát azért hoztam fel, szerintem ez is jól érzékeltető, hogy mennyire hat ki az élet minőségére. Hogyha ő ennyitől nem tud elaludni, hát valószínűleg lesz még légy a szobájában, meg a táborok szobájában, meg a barátnője szobájában, hogy ő sorolhatnám, tehát hogy ezzel érdemes foglalkozni, és mondjuk ebben is lehet szakember segítségét kérni, hogyha a szülő nem boldogul magától, és ezt nem kell szégyelni, mert hogy ez a szorongás, ez egy ilyen elég erős mumus az emberben.
0: Említed ezt az életminőséget, hogy mennyire hat ki mondjuk a gyerek életére, és nyilván így a környezetére is, de a testi tünetekre, ha gondolok, azért az már akkor egy súlyosabb tünet. Tehát, hogyha már a teste is jelez, hogy ő valamit nagyon nem szeret, akár ciklikusan, vagy visszatérően, akkor ott már tényleg szükség van ugye a terapeutára.
1: Igen, ez így van, de azért azt is kell nézni, hogy hát, hogyha egyszer van hány ingere, mert fél a dolgozattól, akkor nem. De hogyha krónikusan és visszatérő, akkor igen. Tehát, hogy lehet, hogy amúgy is egy fáradtabb, nehezebb napja van, és tényleg mondjuk fáj a hasa, mert izgul, de ha egyébként nem jellemző rá, akkor azért nem kell annyira megélni. De valóban a testi tünet az már akkor jelenik meg, amikor már egy kicsit elmélyül.
0: Tehát ha a gyerek folyamatosan emlegeti, hogy fáj a hasam.
1: Az bizony, az igen. Uh-huh. Ettől függetlenül a testi tüneteknél mindenképp meg kell említsem azt, hogy mindenképpen ki kell orvosi úton zárni az organikus okokat, mert a kettő nem zárja ki egymást. Tehát lehet valaki vesebajos úgy, hogy közbe szorong, és attól még a vesebaját ugyanúgy kezelni kell. Tehát orvosi vizsgálat, és azt kell mondani, hogy részletes orvosi vizsgálat, tehát egy ilyen, tényleg ilyen több mindenre kiható, nem pedig, hogy ránézünk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor menjen el pszichológushoz. Az azért érdemes szerintem ezekben a helyzetekben. Még akkor is, hogyha mondjuk így felnőttként látjuk, meg össze tudjuk rakni az okokozati tényezőket, hogy miért szoronghat, meg tényleg szorong, még akkor is azt mondom, hogy orvoshoz akkor is el kell menni.
0: Mi az a szint, állapot, amikor még a szülő segíthet a gyereknek, és hogyan tud ő egyáltalán segíteni a gyereknek ebben?
1: Hát az esetieknél szerintem, hogyha nem erős trauma van, vagy mondjuk fél a sötétben, nehéz ezt megmondani, mert hogy mindig esetek, tehát hogy esetspecifikusan könnyebb válaszolni, de ami viszont Így általánosságban véve azt gondolom, hogy segíthet, és hagy ajánljak egy könyvet, ami szerintem fantasztikus ebben a témában, a Deli Ága Éva és Lovász Hajnalkának a Mit kezdjünk a szorongással című könyve, ami én nagyon nagy szeretettel szoktam el a szülőknek, mert nagyon szépen, érthetően és sok példával alátámasztva mutatja be a szorongást, a gyerekek szorongásos tüneteit és a megoldásokat is, és van benne 8 plusz 1 megoldás, ami szerintem nagyon jó, mert ugye szülőknek tényleg néha a konkrétumok hiányoznak az életükből, de amit el tudok mondani így általánosságban, és gyakorlatilag ez így nagyjából megfeltethető ennek a könyvnek is, mert tényleg szerintem ez egy nagyon jó átfogó irodalom. Egyrészt az, hogy milyen példát mutat, meg mennyire megértő a gyermeke felé azokban a helyzetekben, amikor ő szorong. Tehát, hogyha mondjuk most volt ez az idegenek közé megyünk, és ezt azért hozom fel máshogy erre, mert tényleg nagyon gyakori szülőktől hallom, hogyha ő nem akar egyből köszönni az idegen bácsinak, meg nem akar a nyakába ugrani, meg nem akar puszit adni a rokonnak, akit fél évente egyszer lát, akkor megértéssel kell fogadni, a rokont kell edukálni, hogy hát ő már nem emlékszik rá, hát kicsit várjunk, és majd biztos feloldódik.
0: Hát ez valahol, bocsánat, hogy közbevágok, valahol ambivalens is, hiszen azt várjuk el a gyerektől, hogy idegenekkel ne is kommunikáljon, akár ha az utcán, buszon, bárhol
1: vagyunk.
0: Hát ez
1: az, igen. Igen, hogy mi magunk se tudjuk néha, hogy mit szeretnénk, nincs ezzel semmi baj. Plusz azért ott van a szorongó gyerekeknek, hát meglepő módon sokszor a szüleik is szorongóak. És hogyha mondjuk van egy teljesítménykényszeres szülő, akibe mondjuk így megjelenik a nagybácsi fél évente, és jön, és akkor a kislány meg, vagy kisfiú meg nem akar oda menni hozzá, akkor két csengő szólal meg, egy az, hogy támogatom a gyerekemet, megvédem, meg segítem, kettő meg az, hogy mit fog gondolni a nagybácsi rólam, hogy én hogy nevelem ezt a gyereket, hogy ő nem megy egyből puszit adni. Tehát, hogy nyilván ugye ez tényleg az egésznek a rákfenéje, hogy bizony azért ugye a szülőknél is gyakran egy ilyen mintázatkövetésre van az a gyerek részére, hogy a szülők is szoronganak, és ő is ugye ezeket átveszi, még akkor is, hogyha nem direktben van ez neki leközvetítve. Tehát, hogy visszatérve arra, hogy hogyan lehet még segíteni, hát önismereti munkával is nagyon sokat lehet segíteni ezeken a helyzeteken, illetve sokat lehet segíteni azzal, hogyha önállóságot biztosítunk neki, mert túlóvó, túlféltő szülő gyerekeinél is gyakori például a szorongásos tünetek felbukkanása, hiszen ő mit tanul meg magáról, én nem vagyok rá képes, megcsinálják mindig helyettem, akkor én biztos nem tudok ugyanannyit, mint mások, mert nekem mindig helyettem kell megcsinálni dolgokat, meg nekem engem féltenek úgymond a széltől is, akkor engem biztos hamarabb elfúj, mint a többieket. De ha az életkorának megfelelően önállóságot biztosítok neki, az mindig épít egyet az önértékelésében, és az segít a szorongás leküzdésében is például. Tehát rengeteg ilyen módszer van. Ugye, amit mondtam, a fokozatos hozzászoktatás a rovaroknál, rovaros példánál, meg hát a helyzetbehozás, ugye ezt így pont a Deli Ága Éváék írják így szó szerint, hogy helyzetbehozás, hogy bizony annak ellenére, hogy mondjuk tart egy helyzettől, annak ellenére mégis, tehát nem hagyjuk, hogy elkerülje, mert akkor csak azt tanulja meg megküzdési mechanizmusként, hogy én elkerülöm a számomra félelmet keltő dolgokat, már pedig fogok még izgulni sokat, hanem kis biztatással, meg egyéb technikákkal, ami például nagyon jó, hogyha kap egy ilyen kis kabalát, kis valami kis tárgyat, ami arra emlékezteti őt, hogy ő egyébként milyen bátor, milyen erős. Ezt közösen is elkészíthetjük, akár emlékekből is. Tehát, hogyha mondjuk neki van egy, próbálok ilyen bagatell dolgokat mondani, hogyha ő félt a bábszínháztól, de aztán elment menni, és akkor megvan az a bábszínház jegy, akkor abból lehet, mondjuk az lehet egy kis hajónak a vitorlája, és akkor azt a kis hajót magával viszi, kirakja a táskára. Tehát valami olyan kulcstartó jellegű, vagy kis kabala jellegű tárgyak, akár közös elkészítése, vagy közös vásárlása, de valami, ami őt arra emlékezteti, hogy ő egy valaki, mondjuk megmentett egy cicát, akkor egy kis plusz cicát visz magával, hogy ő milyen bátor volt, hogy megmentette azt a macskát. Tehát próbálok érzékletes példákat hozni. Lényeg a lényeg, hogy legyen nála egy kézzel fogható valami, ami emlékezteti a benne rejlő belső erőre, és akkor már azzal könnyebb helyzetbe hozni őt. Tehát ezek a módszerek azért még össze is függhetnek, meg egymásra is épülhetnek.
0: Visszacsatolnék oda, hogy a szülő működése, és ugye most a csapból is az folyik, hogy a minták, amiket hozunk magunkkal transzgenerációs úton, hogy amúgy ezzel tényleg érdemes akkor foglalkozni, hogy mi milyen mintákat hozunk magunkkal, mert lehet, hogy teljesen tudattalanul tápláljuk a gyerekben magát, azt a fajta szorongást, amit mi hozunk magunkkal.
1: Persze, sőt az is lehet, hogy mondjuk egy 3-4-5 generációval mondjuk egy olyan szokás, ami még akkor az életben maradást szolgálta, mára már csak egy ilyen szorongáskeltő, meg szorongásra alapuló szokás marad, mondjuk egy ilyen, de hogy mivel belénk ültették, ezért marad.
0: Hát akkor egy kis önismeret is szükséges ide a szülőkhöz.
1: De mindenképp úgy, hogy ne ítéljék el magukat, hanem inkább próbáljanak segíteni saját maguknak, mert azt gondolom, hogy ezek mind olyan dolgok, amik bárkivel előfordulhatnak, és fontos, hogy ne a szégyen érzed diktáljon egy szülőben, hanem az, hogy hanem a törekvés arra, hogy ő maga is egy kényelmesebb, kiegyensúlyozottabb életet él, és ezáltal a gyermeke is.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal a gyerekkori szorongásról beszélgettünk. A 2026. január 27-i adásunk ismétlését hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
4: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban megismételjük a 2025. november 30-ai adásunkat, melyben Bakos Réka grafikussal életének fordulópontjairól, munkájáról és saját képregényének készítéséről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.

0: Nagy meglepődéssel fogadtad a megkeresésemet, mert hogy nem olyan egyszerű a saját életünkről beszélni. Mi futott végig a fejedben, amikor először megkerestelek ezzel, és amikor azt kértem, hogy beszélgessünk. Te már voltál podcast vendég is, ugye?
1: Igen, nemrég kerestek meg, és hát én már a podcast megkeresésnél sem teljesen értettem, hogy miért pont velem akarnak megcsinálni egy podcastot. Igazából én azt gondolom, hogy így navírozok a saját kis életvízemen, és így próbálok túlélni, és nem gondolom, hogy ez így kimagasló lenne egyébként a magyar átlag életvitelben. Nem éppen gondolom, hogy én egy extra dolgot képviselnék a személyemben, de akkor lássunk neki hátha.
0: Hát dehogy nem, ugyanis hogyha egy kicsit részletesebben majd bemutatod az életedet, akkor azért abból kiderül, hogy több mindennel foglalkoztál, és foglalkozol most is. Ugye te nem törzsgyökeres egri vagy, viszont már pár éve itt élsz, és most felső terkenyben dolgozol egy kávézóban. Na de mi volt ezelőtt? Hogyan indult a te pályád, és egyáltalán honnan indítanál, ha most meg kéne mutatni magad?
1: Én Pesten születtem, én ott is éltem 13 éves koromig, ahol aztán utána elköltöztünk Ráckevére, és aztán nyilván mindenhova kevert az élet. 16 éves koromtól fogva dolgoztam már iskola mellett. Hát először mindenféle, tehát tényleg ilyen apró, mindenféle jellegű munkáim voltak, amik ilyen nagyobb lépések voltak, vagy ilyen nagyobb klikkek. Ugye ez egy cukrászipari munka volt az egyik, amit ugye majdnem 9 évig csináltam. Aztán utána a szakmámban is elég sokat dolgoztam, ugye én egyébként textiltervező grafikus vagyok végzettség szerint. Bár én a grafikus jelzőt azt jobban szeretem, mert ez az irány az, amit aztán a gyakorlatban én tovább alkalmaztam. Aztán tényleg minden felé sodort az élet, és végül aztán ugye Egerbe költöztem, és aztán itt kezdtem el a régészekkel együtt dolgozni. A vicc és a sors fura fintora, hogy én már egy részüket ismertem, mert tinédzserkori hobbim volt az életmód rekonstrukció. Ez egy...
0: Ez mit jelent?
1: Ez kérlek szépen, ez azt akarja, hogy egy baráti csoportot képzelj el, nemzetközi kapcsolatokkal és minden egyebbel, akik összedolgoznak a régészekkel, hogy a leleteket a gyakorlatban kipróbálhassák, és gyakorlatilag beépítsék az oktatásba. Ehhez van egy csoport, ezek az életmódrekonstrukcióval foglalkozó emberek, akik kipróbálják, hogy a valós körülmények között ezek a tárgyak hogy viselkednek, hogy kopnak, hogy tényleg a gyakorlati használatban milyen funkciókat látnak el. És én nagyon, nagyon sokáig az őskultúra alapítványnak voltam ugye a tagja. Sőt, hát igazából a mai napig tagja vagyok, mert hát végül is ez egy ilyen nagyobb család. És én úgy ismertem ugye a régészeket, mivel hogy ugye együtt dolgoztunk, és már nem ismeretlenül jöttem bele ebbe a munkába. Digitalizáló grafikus vagyok náluk, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden grafikai munka, amit a régész kéne elvégezzen, azt én végzem el. Egy régész a szakmájához ért, és ahhoz ért 100%-osan. De elvárják tőle, hogy a dokumentációk olyan dolgokat tartalmazzanak, amikhez kell neki egy grafikus. És ekkor jövök én a képbe. Tehát gyakorlatilag segítem az ő munkájukat, akár tárgyrajzzal, akár ugye az ásatási rajzokkal, minden egyéb, ami a dokumentációhoz szükséges. És ez egy ilyen oda-vissza dolog volt, hiszen ők örültek neki, hogy én ugye segítettem őket. Én örültem a helyzetnek, mert egy olyan munkahelyem volt, amit ugye nyilván kedveltem is csinálni. Ráadásul ugye nem kellett túlmagyarázzanak nekem dolgokat, mert nem csak a grafikai vonalon tudtam megállni a helyemet, hanem ugye a történelmi viseletek és mi egyéb szférájában én azért ráláttam erre. Tehát nekem elég volt félszavakból mondani valamit, hogy megértsem, hogy mit akarnak viszont látni.
0: De hát azért ez már gyerekkorodtól jött. Gondolom azért volt egy történelem iránt érdeklődés erősen, amit már be tudtál építeni később.
1: De nyilván, mivel 90-es gyerek vagyok, ezért azt gondolom, hogy minden 90-es gyerek valahol régész akart lenni, de amivel még szoktunk viccelni, tengerbiológus, és azt gondolom, hogy ezek a dolgok eredendően vonzottak. Nagyon klassz, régész baráti társasággal képesek voltunk feldolgozni egy csomó anyagot, mint például meg kell említsem, hogy a Zajor Saját, ő például ismert ebben a szakmában, és ezen a vonalon eléggé nagy névnek számít. vel is tök sokat dolgoztunk, és tök sokat agyaltunk együtt, mert nyilván egy történész és egy régész másképp lát dolgokat át, mint mondjuk valaki, aki a másik vízről evez. És ez így tök jó, hogy így össze tudtuk hangolni. Nagyon érdekes, Heves megyének a leletanyaga szerintem páratlan. A szomorú az, hogy erre nagyon kevés lehetőség adódik, hogy ezt valóban a múzeum, mint intézmény megmutathassa. Uh-huh. Ez nyilván anyagi a kérdése. Uh-huh. Maga a Heves megyei leletanyag az olyan gazdag, és olyan elemeket tartalmaz, amik szerintem tényleg nem csak a szakmán belüliek számára érdekes, hanem akár a teljes laikus közönség számára is teljesen érdekfeszítő lehet. Ha egy ilyen kiállítás vagy egy ilyen publikáció felmerül, akkor nyilván én vagyok az a személy, aki egy kicsit a kettő között van. Tehát én vagyok a valójában az a személy, aki a laikust és a szakembert valamilyen szinten összepróbálja kötni. Nyilván én nekem olyan szemmel kell néznem, mondjuk kapok mondjuk egy ruhaleletet, vagy kapok egy viseleti elemet, egy díszt, egy ékszert, bármit. Nekem ezt úgy kell szemléltessem, hogy a laikus ember, hogyha ezt meglátja, akkor egy átfogó kép kerüljön az agyába róla. Egy ruhakapcsot, ha kirakunk, akkor egy vendég számára, aki arra jön mondjuk a kiállításban megnézni, akkor jó, hogy szép ruhakapocs, oké. De hogy ez a gyakorlatban hogy néz ki, vagy hogy nézhetett ki, vagy esetleg személyessé tenni, hogy mondjuk egy emberen az hogy néz ki, milyen szerepet vagy funkciót tölthetett be, ezt szemléltetni, ez igazából az én dolgom lenne.
0: Tehát ez az, ha jól értem, hogy amikor látjuk a szöveg vitrinekben például az ékszereket, és mellé van téve egy kis lap, amin ott van egy rajz, akkor gyakorlatilag ez a te munkád.
1: Igen. Vagy esetleg, hogyha rekonstrukciós rajzok kerülnek elő. Tehát aha, mondjuk adva van ugye mondjuk egy sír, és annak kéne egy rekonstrukciós rajz, hogy ezt elképzeljük, hogy ez hogy nézhetett ki az illető, vagy milyen viseleti elemei lehettek a síron belül, az is ugye az én munkám. És ez persze a régészekkel egy ilyen, nyilván ők adják a szakmai hátterét, én megadom a vizuális részét, hogy minél nyilván abszolút hülyen a tárgyhoz, meg az eredetiségéhez bemutathassuk, megpróbáljuk ugye ezt a kettőt összeereszteni.
0: Ez a történelmi viselet, erről most eszembe jutott, nem tudom, mennyire beszélsz róla majd szívesen vagy nem szívesen, de úgy tudom, hogy nektek az esküvőtök is a most már Zsolt pároddal ilyen történelmi viseletben bonyolodott le. Láttam képeket, és egy fantasztikus.
1: Igen, egy 11. századi bizánci viselet volt rajta. Kézzel készült, tehát azt teljesen én csináltam, egy évben volt rá. Kézzel van hímezve, meg kézzel van varva az egész. Annak idején volt egy tanárom, ő volt a viselettörténet tanárom, és ő mondta, hogy van ismerettsége, hogy ő szeretné, hogyha elindulnék ezen a pályán. És mondtam neki, hogy hát ez nagyon gyönyörű, ez szép, és csak egyszer finanszírozni nem tudnám, és soha nem tudtam ilyen jellegű dolgokat finanszírozni, mindig megpróbáltam a jéghátán élni, és ez akkor sem volt másképp, úgyhogy én ebben nem tudtam tovább mozogni. De nem is baj igazából.
0: Erről még beszélünk majd meg az útkeresésről, ami nagyon sok mindenkit érint. Én azt gondolom, most főleg erről a generációról beszélünk majd, hiszen te édesanyja is vagy, ebből a szemszögből is tudod látni. De most még térjünk vissza oda, hogy grafikusság. Van egy csapat, akikkel együtt dolgoztok, Violence Comic. Ilyen néven vagytok ti, illetve van egy történet, amit képregénybe öntötök. Hogy jött ez egyáltalán az életedbe?
1: Ezt a képregényt 5 éve készítjük, jövőre lesz 6, jövő év elején. Ez nagyon érdekes, ezt akkor kezdtem el csinálni, amikor az derült ki, hogy nem lehet gyerekem. És nagyon kattogott az agyam, én mindig szerettem volna, és így azt gondoltam, hogy valamivel le kéne foglaljam az agyamat. És ez a történet már nagyon régóta volt bennem, én eleve nagyon szerettem mindig is rajzolni, nagyon szerettem mindig is meséket, meg történeteket kitalálni, és ez a történet már nagyon régóta meg volt. És a barátnőm unszolására vágtam bele végül, és kezdtem el a Violence Comicot elkészíteni. Egyedül, leülve elkezdtem rajzolgatni. Gyakorlatilag ezzel vettem le az agyamat arról, hogy ne ezen kattogjak. Egyfajta terápiaként indult. És aztán ez egy nagyon érdekes dolog volt, ugyanis amikor elkezdtem rajzolni, és kiadtam az első három részt, így megtalálgattak az emberek, így a baráti körből is jöttek, hogy akkor tök szívesen segítenének benne, és akkor így nem teljesen értettem, hogy én miért vonzom ezzel oda az embereket. Volt, hogy ismeretlenül kerestek meg, hogy akkor én meg csinálnék nektek egy weboldalt, és akkor így álltam, és néztem, hogy nem tudom teljesen értelmezni, hogy mi történik körülöttem. De akkor gyere te is!
0: Az élet, és a sors adta ezt a kezedbe, hogy na akkor ezzel most már kezdened kell valamit, ha megcsillogtad.
1: Igen, és nagyon belendültünk, és nagyon elkezdtük csinálni, és akkor lettünk egy csapat ezekkel az emberekkel, és nagyon-nagyon-nagyon sokat is köszönhetek nekik, nagyon sokat segítettek. És aztán, amikor belendült, akkor aztán kiterült, hogy babát várok. És hát nyilván, mint mindenkinek az idő fogalma, az itt teljesen átszerveződött az életemben, és hát azóta is nyilván próbálom a mérleg nyelvét valahogy beállítani, mert igazából szeretem ezt csinálni, és szeretném is folytatni, és fogom is, és csinálom is, csak hát nyilván nekem is 24 órából áll az egy nap.
0: Miről szól ez a történet pontosan? Ki a főszereplő, és milyen egyéb szereplők vannak, és mi volt egyáltalán ezzel a cél, hogy ezt a történetet így az emberek elé tárt?
1: A történet szerint a főszereplő fiú egy új-zélandi srác, Kellen Lance Nata. Ő egy olyan srác, akit maorik fogadtak örökbe. Egy másik országba kell kényszerüljön, ez a történetben még nem derült ki, hogy miért, úgyhogy nem is akarom leszpoilerezni azoknak, akik esetleg olvassák. Viszont ebben a másik országban ő nappal grafikusként dolgozik, éjjel pedig pluszbérkiegészítésként, olyan családon belüli erőszakok és egyéb elég kényes ügyekhez megy ki, amikor már nem elég a szép szó, amikor már nem elég az, hogy valamit finoman oldjunk meg, esetleg a bürokrácia nem engedi megoldani a problémákat. Gyakorlatilag ez egy nagyon kényes téma, és én azért kezdtem el ezen a vonalon ezt a történetet kibontakoztatni, mert nagyon sok olyan emberrel találkoztam az életem során, akik ezt így a való élet

nem súrolom, mert ugye ő egy mindennapi srác. Tehát ő ugyanúgy sérülékeny, neki ugyanúgy van vesztenivalója, őt ugyanúgy befolyásolják a dolgok, amint ugye az a történetben is, én erre például nagyon kényesen ügyeltem, hogy a történetben is világosan látszódjon az, hogy igenis van effektje annak, amilyen hatások érik őt. Amikkel ő találkozik, amiket ő lát, amiket ő hall, annak van hatása rá, és pszichésen ez, ez megváltoztatja az embert, és ezt külön ki is hangsúlyozom egyébként a történetben végig. Maga a sztori egyre nehezebb, egyre komplikáltabbba kezd válni, és a karakterek benne is egyre több mindennel kell, hogy szembenézzenek, és ezáltal egyébként változnak is benne, úgyhogy ennek mentén próbáltam ezt meglovagolni.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Bakos Réka grafikussal életének fordulópontjairól, munkájáról és saját képregényének készítéséről beszélgetünk.
1: Ma mennyire jellemző, hogy a gyerekek vagy a felnőttek adott esetben képregényt olvasnak? Mert ugye ez régebben azért jellemző volt szerintem, hogy fogtál egy magazint, egy újságot, ma már ez sem nagyon van, hanem online, és ha jól tudom, akkor te is online készíted ezt, és csak online elérhető, de hogy milyen helyzet ezzel szerinted?
2: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, ez pont a podcastban is elhangzott, hogy ugye bizonyos korosztály nem igazán veszi komolyan a képregényt, mint műfajt. Nálunk Magyarországon a képregény az a különböző újságoknak a töltelék, adalék része volt. Viszont ez a szubkultúrán belül, ez egy nagyon-nagyon komoly vizuális technika. Én pontosan a könyv és a film közé sorolnám, mert abszolút ugyanazokkal az elemekkel próbálja elmesélni a maga kis történetét. Sőt, én például nagyon erősen rá is feküdtem erre. Én nekem, ha valaki megnézi a képregényt, nekem pont a filmes storyboard szerinti méret arányok vannak majdnem mindenképp kockához megadva, mert ebbe dolgozik egyébként a film és az animációipar. Én kicsit másképp dolgozom, mint a többi képregényes. A többi képregényes a képregényes szakmán belül egyfajta kicsit kötöttebb vonalon indult el. Én bennem viszont van egy történet, ami ugyanúgy pörög az agyamban, mintha egy rajzfilmet néznék, és én ezeket kockákra lebontva állítgatom meg, és így vetem papírra. Tehát nálam egyben megvan, mint egy rajzfilm, és gyakorlatilag állítgatom meg különböző jeleneteknél, amiket aztán ugye belerajzolok. Először, amikor elkezdtük ezt csinálni, akkor a többiek azon röhögtek, hogy hát ugye elkérték a teljes, hát nem a teljes történet, hanem a teljes történetben nem akartak belelátni, hanem ők mindig előrébb látnak egy-két része. És aztán, mikor meglátták, hogy nekem ezek ilyen sárga posztitokon vannak, akkor így közölték, hogy na jó, hát ezt nem. Tehát az, és akkor így mondtam nekik, hogy az a helyzet, hogy az egész itt van a fejemben, és feleslegesnek érzem ezt még külön leírogatnom. Aztán rájöttem, hogy ez nagyon nem jó hozzáállás, úgyhogy össze kell szedjem magam, és valamilyen szakmai komolyságot erőltetnem az egészre, és aztán elkezdtem összeszedni a teljes szövegkönyvet és mi egyebet, hogy külön is meglegyen, és ahogy haladok a szövegkönyvvel, én ugye látom, hogy ez milyen képkockánál van, az én agyamban ott van. És igen, én digitálisan rajzolom meg, van egy digitális táblám, egy Wacom táblám, azon feskiccelem először, aztán utána a line, tehát a vonalazás megy, ugye a

0: fehér vonalazás, és utána gyakorlatilag kap egy szint, egy fényt, egy tónust, és utána van összeszerkesztve panelekbe, amit ugye aztán utána szövegeznek, és mi egyéb. Úgyhogy így készül el egyébként egy rész. Nagyjából az egy rész nálam 260 és 310 képkocka között mozog, ami egy magyar képregés viszonylatban nagynak számít. Ha nagyon nekifeküdnék, és nem lenne semmi más dolgom, én egy hónap alatt meg tudok csinálni egy részt. Beteggé tudom magamat amúgy ilyenekbe dolgozni, de hát nem. Az élet nem ilyen, nekem dolgoznom kell mellett, teredes ugye két helyen is dolgozom. Most ez egyre inkább csúszik ki a kezem közül, amit nekem most már összép kéne egy kicsit rántanom. A legutóbbi részünk, ez a nyolcadik rész, ami a legtovább tart, hogy elkészüljön. Egyrészt azért, mert rengeteg jelenet van benne, ami rengeteg munkát igényel, illetve azért, mert nyilván az élet úgy hozta, hogy ezt a 24 órát muszáj valahogy beosztogassam, és ez így megy.
1: Hát így van, és ráadásul ugye az anyaság az egy nagyon fontos szerep, ha már így belekezdtél, és már említetted a kisfiad. Jelenleg ugye egyedülálló anyaként, igen, neveled, mondhatjuk a gyermekedet, ez sem könnyű, ahogy egyébként szerintem az életed egyes szakaszai sem azok, mert mondtad, hogy voltak itt viszontagságok. Tehát milyen most?
0: Hát ugye ez egy évvel fönt, a volt férjemmel mi egyáltalán nem vagyunk haragban, nem úgy váltunk el, hogy ez bármiféle keserűséget okozzon, bármennyire is keserűen indult, és nyilván nagyon sajnálatos ez a dolog, bár én azt gondolom, hogy mi nem működik, azt nem kell erőltetni, csak azért, hogy a társadalom felé elmondhassuk, hogy mi milyen nagy boldog család vagyunk. Tehát ezt nem kell fenntartani, ezt az állapotot. Mert azt gondolom, hogy ez toxikus hosszú távon. Nem gondolom, hogy az a megoldás, hogy elmegyünk a végletekig valamit megmenteni, amit egy oldalon akarunk megmenteni. Ez nem működőképes. Szerintem felnőtt emberként fel kell ismerni azt, hogy eljut egy olyan pontra két személy, ahol nem tudnak egymás mellett fejlődni. Eljut egy olyan szakaszra, ahol egyszerűen a hatások már nem ugyanazt váltják ki belőlük, és nem tudnak egyszerre szépen együtt menni benne. Az egyiknek teljesen más igényei vannak, mint a másiknak, és nem akar összetalálkozni ez a kettő. És én amúgy sem tudok jeleníteni. Én eleve nagyon önazonos vagyok. Ha én érzek valamit magamban, akkor az kívülről látszik. De nyilván, mivel egy vizuális személy vagyok, duplán egyszerűen látszik rajtam, és azt gondolom, hogy ebben sem jó felnőni. Egy nagyobb gyerek esetén meg azt gondolom, hogy látja ezt amúgy. Nekem ugyan egy 4 éves kisfiam van, és lekopogom, hogy ő nem sínlette meg ezt a dolgot. Nagyon ügyes, nagyon okos, és nagyon jól felméri a helyzetet, és ebben próbálunk nyilván mind a ketten egyébként partnerek lenni, mert hát mind a ketten a szülei vagyunk ennek a gyereknek, attól függetlenül, hogy ez ugye nem működött. Ahhoz, hogy én minőségi munkát teljesítsek, ahhoz nekem ott kell lennem 100%-ban. Ahhoz, hogy én minőségi anya legyek, ahhoz nekem a gyerekem felé kell fordulnom 100%-ban. Nem tudok megosztani dolgokat. Na most akkor itt mi a helyzet? Akkor ezt az időintervallumot nekem fel kell osztanom valahogy. És persze az ember megpróbálja ezt kibalanszolni, de hát ez iszonyat nehéz menedzselni. És ez nyilván igen az én életemben is nehéz. Igen, van segítségem, nagyon ritkán veszem elő, mert én utálok segítséget kérni. Én nekem ez ilyen fizikai fájdalmat jelent, ha én nekem segítséget kell kérnem valakitől, és csak olyantól szoktam segítséget kérni, akinél én azt érzem, hogy tudok. Ha tényleg valódi segítségre van szükségem, akkor csak is olyan felé szoktam fordulni, akiben 100%-ig megbízok.
1: Beszéljünk egy kicsit még az útkeresésről, meg erről a sok mindenről, amit te is, meg szerintem nagyon sok fiatal, akár most a 30-asok csinálnak. Én azt gondolom, hogy elveszettek vagyunk sokan, bizonytalan világban élünk, digitális kultúra, digitalizációt, és minden fölgyorsult, és ezeket így össze akarod adni, keresed benne a helyet, és nagyon nehéz közben magunkat meglátni mindenben. Hogy találtad meg azt, amit igazán csinálni akarsz?
0: Aki 90-es gyerek, vagy aki előbbi, tehát ez a 80-as, 70-es, az félig analóg, félig digitális. Tehát mi mind a kettő részen egész jól ellavírozunk, egész jól érezzük magunkat, és egész jól kiismerjük, mert ki kellett ismerjük, és pont ennek határán, amikor ez berobbant, akkor volt mindegyikünk gyerek. És Én azt gondolom, én legalábbis azt gyakorlom a mindennapjaimban, hogy önmagamhoz próbálok autentikus lenni. Ha valamit csinálok, és ezt szenvedéllyel csinálom, akkor ez az én vagyok, abban én vagyok benne. Ha én ezt az állapotot fent tudom tartani bármiben, az az embereknek szimpatikussá fog válni. Én azt gondolom, hogy ez az útkeresés, ez egy olyan dolog, hogy én nem nagyon keresgélek utat, én így járok, és akkor így visszanézve igen, az alkotott egy utat, és akkor így lesz, ami lesz, és akkor így alakul, és vagy szimpatikusak leszünk valakinek, vagy totálisan nem, de akkor is ezt fogom tudni vállalni.
1: Én köszönöm szépen a beszélgetést, és kívánok neked mindenhez egy nagyon-nagyon szép utat és sikereket, bármibe is kezdesz, és akkor várjuk majd a képregény folytatását is.
0: Szuper, nagyon szépen köszönöm a meghívást, Anita, köszönöm szépen.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bakos Réka grafikussal, életének fordulópontjairól, munkájáról és saját képregényének készítéséről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ma reggelre 800 megawatt fölött volt az atomerőmű termelése, a tájékoztatásuk szerint, közölt a miniszterelnök délelőtt a helyszínen. Hozzátéve, már az egyes blokkban is üzemel egy turbina, és folyamatosan terhelik fel a hálózatra a teljesítményét. Mintegy 150 méter van még vissza addig, hogy a Duna két partjáról épülő fenékküszöb összeérjen, jelentette ki Magyar Péter. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben, ismertette a kormányfő. Aki igazán meg akarja védeni a környezetet, az nem lehet atomerőmű ellenes, válaszolta újságírói kérdésre. Beszélt arról is, a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokon felbuzdulva a kormány úgy döntött, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit úgy lenne méltányos és helyes, ha nem csak az adófizetők fizetnék, hanem a magyar kis- és nagyvállalatok, vagy akár a Magyarországon működő nemzetközi vállalatok is beszállnának a közös ünnepségbe. Teremtsünk ebből a hagyományt, hogy ne kelljen a miniszterelnöknek mindig szólnia, hogy van társadalmi felelősségvállalás, fogalmazott. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kabinet, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Komoly tárgyalások kezdődnek a MOHU-val hamarosan, felülvizsgálják a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Vajdos László hozzáfűzte, kemény partnerek lesznek, a nemzeti érdek és a lakosság magas színvonalú kiszolgálása érdekében mindent elkövetnek majd. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon kifizetik, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A támogatás második 50 ezer forintos részletét majd november 30-áig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására lehet fordítani. Bővebb információ a www.kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazása múlt héten. 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt, céljuk, hogy az valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. A következő fejlesztésként a grafikus helyfoglalást említette, amelynek révén az utasok a kocsi ülésrajzán láthatják majd a szabad helyeket és kiválaszthatják, hogy pontosan hol szeretnének ülni. Az ukrán elnök szerint a háború idején megtartott választások szétzilálhatják az országot és megoszthatják a társadalmat, mondta az államfő újságíróknak. Volodymyr Zelenszky szerint a voksolás az előbb a biztonsági kérdéseket kell rendezni, ha ez megtörténik, Ukrajna 69 napon belül kész a szavazásra. A Union hírügynökség beszámolója szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az orosz állami sajtónak adott interjújában arról beszélt, nem lehet szó a harcok leállításáról az ukrán államiság felszámolása nélkül. Úgy fogalmazott, az orosz állampolgárok többsége érti, miért harcolnak, és bár sokan szeretnék, ha mindez mielőbb véget érne, és nem kellene tartaniuk drónoktól, rakétáktól, ez az általa náci rezsimnek nevezett ukrán vezetés hatalmon maradásával járna, fejtette ki. 5 halálos áldozata van a nyugat-nírusi láznak Észak-Macedóniában. Szaszó Klekovszki egészségügyi miniszter arra kérte az embereket, engedjék le a tulajdonukban lévő medencék vizét, és jelentsék, ha elhullott madarat látnak, mert ezek az állatok vírusgazdák lehetnek a szúnyogok mellett. Az utóbbi hetekben intenzív szúnyogírtás folyik Szkopjéban és környékén. Hatalmas erdőtűz tombol Szerbia északkeleti részén. A július végén kezdődött tűz eddig több ezer hektár fenyőerdőt perzselt fel a különleges természetvédelmi területen, Deliblati homokpusztán, ez mintegy 80 kilométerre van a fővárostól, Belgrádtól. Szerbia hetek óta nem tudja megfékezni a lángokat. Az Európai Unió helikoptereket és tűzoltókat küld. Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hétfőn hajnalban 12-14, napközben 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Indul az iránytű.
6: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
7: Sziasztok!
8: Sziasztok!
0: Sziasztok!
9: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a Lucid zenekart mutatjuk be, Gyuris Luca énekes szövegíró és Szarka Endre gitáros dalszerző lesznek a vendégeim. Természetesen a zenéket is tőlük válogattuk. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek titeket itt a stúdióban, szervusztok!
1: Köszönjük mi is a hallgatókat!
2: Köszöntjük a hallgatókat! Örülünk, hogy itt lehetünk!
0: Mikor alapult a Lucid zenekar, és miért is jött létre?
2: Hát körülbelül, Luca szerintem jobban tudja, egy éve.
1: Egy éve, kb. Igen.
2: És azért mondom, hogy körülbelül, mert én már négy dal meg volt, mikor én megjelentem, és Luca felhívott, hogy van egy ilyen dolog, és akkor, hogy gondolnának rám, mondtam, persze, elmegyek, és akkor már egy négy dal nagyjából megvolt, így vázlatügyileg, és aztán elkezdtük csinálgatni.
1: Engem március körül keresett meg egy meglévő zenekar, hogy énekes keresnek, és csak rám gondolnak, mert hogy így Egerben nem nagyon tudnak kit hívni, és úgy gondolták, hogy én tökre alkalmas leszek a zenekarban. Nekem kicsit távol áll, mivel hogy én a jazz világából jövök, és ez meg egy rockzenekar eredetileg. Úgyhogy először is azt mondtam, hogy ne haragudjatok, de nagyon sok dolgom van, és hogy nem fér bele az életembe. Aztán végül is csak rávettek, hogy csatlakozzak, és milyen jól tettem, hogy csatlakoztam, mivel legalább beleláttam már ebbe a zeneszerzői, szövegírói vonulatba is, mert soha nem volt még erre példa, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez így megalakult.
0: A nevet változtattátok, vagy a te nevedből jött a Lucid?
1: Változtattuk. Eredetileg teljesen más név volt, amivel fel is vettük a dalokat. Viszont utána történt egy tagváltásunk, ugye a lemezen még Cucor Dániel, mint basszusgitáros szerepel, és ő úgy döntött, hogy nem folytatja velünk, mert Budapesten él, és így nehezebben tudtuk összehozni a próbákat, és ezután, ahogy kiszállt, gondolkoztunk, hogy valahogy így ezzel a névvel nem tudunk megbarátkozni, és legyen valami más. És így hirtelen, ugye angol szövegeket írok, és ez a Lucid, ez egy angol kifejezés, érthető gondolat, világos, tiszta lelkület, és én ezzel úgy tudtam azonosulni, a nevem meg még csak így pluszba rájött, hogy így tökre illik hozzá.
2: Egyébként Luca hozta az ötletet, hogy is ő találta ki, és szerintem egy másodpercig nem gondolkoztunk, mert annyira adott volt, annyira jó jön ki szerintem ez így, hogy mindenki azt mondta rögtön, hogy persze mehet.
0: Hány fős a csapat? A többiekről is beszéljünk néhány szót.
2: Folyamatosan bővülünk. Hát öt fővel számoltunk eredetileg, most hál' Istennek bekült hozzánk még egy hölgyike, és ő meg vokálozni fog Luca mellett, Marian, és nagyon-nagyon örülünk neki, úgyhogy most már hat fő tulajdonképpen.
1: Van még egy gitárosunk, Simon Dénes, és igazából vele szoktam írni a dalokat, amikor így ketten leülünk, és akkor így a próbán kívül, aztán megírjuk a dallamot, ő a zenét, és akkor azt pedig mindig mindenki
2: hát
1: hozzárakja. Így van, így van. És van még nekünk egy basszusgitárosunk, Szurovka Máté, meg egy dobosunk, Kirigusz József. Úgyhogy nagyon jó kis bandánk van, nagyon jó barátságban köztünk, kis családunk lett.
2: Igen.
0: Most meghallgathatunk egy számot tőletek, mi legyen ez?
1: Szerintem a Thousand Miles, az albumról szerintem ez a kimagasló dalunk, mivel hogy ehhez készült egy videóklip, aminek igazából nem kell nagyra gondolni, sajnos nem volt úgy időnk, hogy ezt igazából teljesen átgondoljuk, és megszervezzük, és megtervezzük.
2: Hát sem pénzünk még, ugye?
1: Úgy, és arról ne is beszéljünk.
2: Az volt a cél, hogy egy ilyen bemutató, hogy mégis kössenek arcot a névhez.
1: És hogy tudják, igen, tudják, hogy milyen a lelkületünk, meg milyen a kis vibe-unk így a zenekari létben, és a próbaterembe vettük fel.
0: Következzen tehát a Thousand Miles.

0: Az elmúlt percekben a Lucid zenekar Thousand Miles című számát hallgattuk meg, ez az első kislemezeteken jelent meg, ugye?
1: Így van.
0: Mikor jelent meg ez?
1: Ez érdekes egyébként, mert már tavaly nyáron elkezdtük ezt felvenni stúdióban, és így nagyon nehezen indult be. Egyrészt nekem még nem volt meg a megfelelő hátterem, így mint zeneszerző, mint dalszövegíró. Ezzel nagyon sok idő elment. Aztán hirtelen február 24-én kikerült a kislemez és a videóklip, úgyhogy amúgy nem is volt megbeszélve, hogy konkrétan mikor fog ez kikerülni, hanem csak pont Andy volt
2: ez. Próbálnőltünk, és véletlenül egy YouTube állítás, hogy nem tudom, mi volt a probléma, még nem derült ki egyébként, csak jött az értesítés, hogy
1: kint van a videóklip, és így néztünk, ott ülünk próbán, hogy így úristen, harangoztuk, nem is tudjuk, hogy mikor van a dátum, meg mit tudom én, úgyhogy így nagyon hirtelen jött.
2: Igen, és egyébként ehhez képest meg hirtelen megindult a nézettség, tehát azon meglepődtünk.
1: Így
2: szép
1: van.
2: Számokat mutat.
1: Ez az album egyébként az Unseen nevet viseli, és olyan dalokról van itt szó, amiket nagyon régen írtam, és soha nem mertem így igazából megmutatni őket, így a fiókba elraktam, aztán ugye jött ez a lehetőség, hogy akkor saját dalokat írunk, és Dénes mondta, hogy mindenképpen ki kell szednem a fiókból, és mutassam meg, és így jöttek ezek a dalok.
0: Daloknak készültek, vagy versek voltak eredetileg?
1: Daloknak készültek, igen.
0: És dallam is volt már valamennyire
1: így
0: a fejedben
1: van,
0: ehhez?
1: Így van,
0: igen.
1: A dallam az megvolt, a zene az igazából a fejemben teljesen máshogy szólt, mert nem gondoltam volna, hogy ezt rokkosítani is tudjuk, inkább ilyen balladának készültek.
2: Igen, hát ugye utólag sok minden változhat egy dalban, milyen irányba megy el, vagy hol viszik el a zenészek, vagy mi a közös megegyezés, mert még most is mindig lehet változtatni rajta, de egyébként nem mondanám magunkat rockzenekarnak, abszolút.
1: Hát ilyen poprock, én
2: pop rock, meg funk, meg igazság szerint most rajzolódik szerintem legjobban ki, hogy milyen irányt fogunk venni, vagy nyilván beszélünk a legújabb dalról is, és most érzi azt mindenki, szerintem, hogy igen. Hát ettől függetlenül születtek ezek a dalok, amik nagyon jók, kicsit vegyes.
1: Igen.
2: Tehát nehéz besorolni, hogy hova tartozik igazából műfajilag.
0: Egyetértés van a tagok között? Tehát a daloknál vagy sok a vita?
1: Nincsen vita.
2: Nagyon minimális. Tehát ami kötelező, hogy most akkor igen, beszéljük meg, hogy az a hang nem az jó-e, vagy ott akkor hogy történjen egy átvezető rész, vagy ne legyen, vagy rövidebb legyen, hosszabb, de ezek természetes dolgok. Igazság szerint vita nincs benne. Soha.
1: Inkább ilyen ötletelés, hogy kinek még,
2: igen,
1: amit bele lehet, és akkor próbáljuk meg azt, és ez mégsem jó, inkább az elejétől.
2: Hát a lényeg ebben az, hogy nyilván nem ebből élünk mi, és ezt csak csupa szív szeretetből csináljuk, úgyhogy mert is lenne vita.
0: Előbb van a szöveg, vagy a dallam, hogy készül egy szám, egy Lucid szám?
1: Inkább a dallam. A dallam is utána otthon gondolkozok, hogy mi is legyen a szövege. Általában a téma az megvan, úgyhogy valamilyen szinten könnyebb a dolgom otthon. De
2: ne, volt, igen, hogy próbálni is írta a szöveget.
1: Igen, így, igen.
2: Mert csak elkezdtünk egy dalt, és akkor...
1: Így van.
2: Ez a szöveg jó is rá így.
1: Igen.
0: Mik a leggyakoribb témák, vagy milyen témákat dolgoztok fel?
1: Szerelem. Szakítás. Úgyhogy így inkább ezek, amik így engem foglalkoztatnak, de szerintem ezzel nagyon sokan tudunk azonosulni, úgyhogy a művészt az ihleti, hogy a fájdalom, meg a boldogság, úgyhogy inkább így ezek a világ.
2: Érzelmek.
1: Igen, érzelmek.
0: Mindannyian zenei világból érkeztek, tehát korábban is zenéltetek. Ugye említetted, hogy jazz.
1: Így van.
0: Hol
1: így
0: és
1: van.
0: Mikortól zenéltek? Akkor legyen ez a kérdés.
2: Kezdtem, mert nekem vissza kell gondolnom, hogy mikor kezdtem.
1: Én 9 éves koromban kezdtem el énekelni, és úgy már az elejétől kezdve a jazz volt a világom, és azért, mert olyan nagy szabadságot kap egy jazz énekes zenész, hogy én nekem ez mindig is sokkal közelebb állt, mint az, hogy megmondják, hogy mikor, hogy mit, és innen jön a zeneszeretet, meg a jazz szeretet. Apukám zenész volt, sokat hallgattuk, ugye, hogy gitározik, énekel, nagyon jó dalokat hallgattatott velünk, és így, nem tudom, ezzel nőttem fel, aztán így kivirágzott.
0: Endre?
2: Én 12 éves voltam körülbelül, mikor volt egy ilyen orosz 7 húros gitár a falon, édesapám vett a lengyel piacon még itt Egerben, de sokkal korábban, csak én mondtam, hogy nem érdekel, és egyszer úgy meghallott, hogy veszegettem a falról, és próbálkozok. Hát azt nem mondjam, hogy milyen volt azon gitározni, és egyébként azon tanultam. Leszettük a 7. húrt, át se ért a kezem, ömlött a vér az ujjaimból, borzasztó nehéz rajta játszani. És hát ott indult el, és hát nem állt meg. Ez egy szerelem lett, és jöttek zenekarok. Egyébként érdekes, erről sosem szoktunk beszélni, de a mostani dobosunk és gitárosunk, Unga és Dénes, is játszott az Extális nevű zenekarban, meg én is, csak nem egyszerre. Meg ők sem egyszerre kb.
1: Igen, igen.
2: Ilyen fordulatok, az egy fura.
1: Mindenkinek egyébként zenész a múltja, szóval ne csatorlunk, beszéljünk, abszolút, hanem így, így mindenki. Hát szerintem egy 20 éve biztos, hogy zenélnek.
2: Persze.
1: Van, akinek több formációja is van, mint például a Máténak, a basszusgitárosunknak, a dobosunknak, Ungának is. Így van, nekem is egyébként több formációban énekelek, mint vokalista, mint főénekes. Úgyhogy már egy jó ideje a zene az életünk.
2: Egyébként amikor a stúdióanyagot vettük fel, Luca pont koncertezni volt a Dunántúlon.
1: Igen,
2: és
1: igen.
2: És úgy jött vissza, hogy mondtuk, hogy jaj, tényleg ennyi kész van, mi?
1: Na ez viszont amúgy csodálatos volt, hogy mellette tudom csinálni a kis karrieremet, és itthon is dolgoznak a fiúk, és így úristen, nem is kell ott lennem, és működik az élet, úristen.
0: Meséljetek erről az új számról, amit hamarosan meghallgatunk.
2: Azt még
0: nem tudjuk.
1: Szerintem meg tudjuk hallgatni. Már sikerült a lejelentés, igen, is, úgyhogy már lehet is hallgatni.
2: Hát ez nagy szerelem most szerintem a zenekarnak.
1: Igen.
2: Ez egy ilyen...
1: Nagyon jó, funky, groove.
2: Funky, de mégsem egy tipikus funky, és itt erre utaltam az előbb, hogy itt alakul ki szerintem, ami a Lucid, és ugye Lucid nyilván lenyomja a bélyegét minden dalra, és így kezd összeállni szerintem, hogy ez miről is fog szólni. És hát nekem nagyon nagy szám, de szerintem többieknek is.
1: Imádjuk ezt.
2: A dalt.
0: Ki írta?
1: Dénes hozta a gitártímát, a dallamot, és egyébként teljesen más lett volna, hogyha teljesen rábízzuk.
2: Mert rockzenének indult.
1: Igen, igen. És oké, kicsit pop vagy funkisabb volt az eleje, aztán mondtam, hogy ne menjünk át megint abba a világba, ami mondjuk az első lemezünk volt, hanem legyen egy ilyen nagyon laza funky. És mondom, nem kell nagy témára gondolni akár a refrénnél, hanem csak egy ilyen kis pici dallam, egy szöveg, és inkább legyen a gitár, ami így a főszerepbe kerül, és akkor így elkezdtem dúdolni.
2: Igen, olyan irányba vittük, amit még nem csináltunk.
1: És nagyon egyébként. Jó.
2: Ezért nagyon-nagyon élveztük a dallal a munkát, sokat dolgoztunk rajta, ez tény is való, nagyon változatos, tehát ezért nem is egy tipikus funky, mert tényleg sok minden történik benne, szerintem zenészeknek tetszeni fog, aztán remélem, hogy
1: reméljük.
2: A nem zenészeknek
1: igen, is. Igen.
0: Mi a címe? Konferáljuk fel akkor.
1: A Those Brown Eyes. Ez egy barna szemű fiúról íródott.
0: Egy valós személy?
1: Így van.
0: Következzen akkor a Barna szemű fiú című szám. Utána még jövünk vissza egy kicsit.

0: Lucid zenekar két tagjával beszélgetek, Gyuris Lucával és Szarka Endrével. Második lemez készül akkor ezek szerint?
1: Hát igazság szerint ez egy kis lemez. Ha még lehet erről beszélni a mai világban, hogy lemez, nem tudom. Igen, egy ilyen négy dalos kis lemez.
2: Kis lemez.
1: Nevezzük így.
2: Ez volt ugye az első.
1: Ezzel akartunk így előrukkolni, és folyamatosan dolgozunk a dalokon, úgyhogy valamikor majd ez egy egész lesz nyilván. De lehet, hogy így darabonként jövünk ki, hogy most kettő, most még három dal, most még négy dal, és aztán majd lesz egy egész.
2: A következő dalunk egyébként egy single lesz, úgyhogy nem társul hozzá több dal. Egyébként szerintem nem is gondolkozunk azon, hogy nagy lemezt szeretnénk csinálni, mert minél hamarabb ki szeretnénk adogatni, nem tudunk várni, én azt gondolom, legalábbis így.
0: Meg a mai világban talán nem is annyira érdemes, tehát egy lemezt kiadni, inkább az internetet használni, gondolom, ti is azt használjátok a forgalmazásra, vagy a kiadásra, hogy az interneten megszólítani a hallgatókat, és eljuttatni az üzeneteket, ugye?
2: Igen, és
1: azért az én idézőjeles ez a kis lemez, meg lemez, de nyilván gyűlnek a dalok, folyamatosan dolgozunk.
2: Szerintem egyébként ez nem is rossz dolog, hogy mindig van egy új dal. És akkor nem hirtelen rá zúdítjuk az emberekre mondjuk 5-6 dalt, hanem csak így fokozatosan, és akkor fenntartjuk a figyelmet is. Nekünk is jó, mert nagyon jó érzés, amikor kijön egy új dalunk, és így utána csak azt akarom hallgatni, mármint hogy ez nem így, nem egoistaként mondom ezt, hanem tökre büszke vagyok a kis...
1: Persze.
2: Kis gyermekünkre, mert mondhatjuk azt, hogy ez zenekarnak a gyereke.
1: Hát igen, mi régen ilyen 3 év volt, mire összett egy nagy lemezni anyag is, akkor megjelentettük. Mondjuk akkor még tényleg lemez formátum volt, és jó, nyilván voltak videó megosztók, meg ilyen dolgok, de még így kezdetleges volt az internet. Nem az internet, de ezek a, tehát nem volt Spotify és társai még eleinte, és akkor nekünk tényleg el kellett vinni koncertre, megmutatni, és akkor ahogy fogadják, de már akkor úgy tudtuk, hogy felvesszük, tehát egy kicsit most tudom, hogy egyébként könnyebb ebből a szempontból, abból a szempontból nem, hogy mindig újra vágynak az emberek, úgyhogy mindig gyorsan kell nekik adni valamit, hogy az érdeklődés megmaradjon.
0: Koncerteket tartotok? Tehát nyáron például hol találkozhatnak veletek a hallgatóink is akár?
2: Ez egy nagyon jó kérdés.
1: Ezt még nem fixáltuk le. Nekem az az álmom, hogy nyáron fogunk csinálni egy bemutatkozó koncertet. Én szeretném először helyben, tehát itt Egerben, és meglátjuk.
2: Nagyon jó lenne, de még sajnos nincs meg a teljes repertoár, hogy egy normális koncertet össze tudjunk hozni, de tervezzük, hogy szerintem ilyen nyár végére talán sikerülni fog. Nagyon jó lenne, hiányzik a színpad szerintem mindenki.
1: Nagyon.
2: Az még egy plusz energia, hogy így a csapatot összetartsa, úgyhogy nagyon jó lenne már valahol zenélni.
1: Hát igazság szerint tényleg most ezen vagyunk, hogy új dalok készüljön, legyen egy komplet műsor.
2: Igen.
1: Jutassuk el mennyit jobb helyre, és aztán majd nyilván elkezdődik, az úgy szokott lenni, hogy elindul, és úgy sem áll meg, tehát egyébként várjuk, nagyon.
0: Milyen visszajelzéseket kaptok az internetről?
2: Szerintem nagyon jókat egyébként, igen.
1: Az én tapasztalatom alapján meglepően jókat.
2: Igen, én is úgy kicsit féltem ettől, hogy ezt hogy fogják mondjuk az én ismerőseim, vagy mondjuk apukám, aki nagy jazzista hallgatni, és hogy tetszeni fog-e neki, de kifejezetten pozitív, úgyhogy nagyon boldog vagyok.
1: Én abszolút. És én azon is gondolok, mert még nem játszottam olyan zenekarban, ahol angol a szöveg. Uh-huh. És kíváncsi voltam, én már így titokban így küldözgettem barátoknak, hogy mit szóltok meg, hogy angol szöveg, és mondták, angol tök jó, de jó ötlet, hogy ezt eddig miért nem csináltatok, most lett így, most van Luca, most ő angolul ide dalokat, és ezt ebből dolgozunk.
0: Magyarul vagy angolul nehezebb? Próbáltál magyar dalokat is írni?
2: Próbáltam. Aha. Sajnos nekem a magyar az úgy kicsit távolabb áll, de szerintem ez azért van, mivel hogy ugye kiskorom óta a jazz és jazz standardek angolul vannak. És így már annyira abban a világban érzem magam otthon, plusz emellett két tannyelvű gimnáziumba jártam, úgyhogy az angol az így mindig is sokkal közelebb állt így dalszerzés terén, mint a magyar. Nekem nehezebb magyarul írni, és tudom, hogy emiatt egy csomó hallgató kiesik, mert hogy Magyarországon miért nem magyarul írok, valamiért nekem ez így jobban közelebb van a szívemhez.
1: De nem zártuk ki.
2: Nem zártuk ki. Szóval van a jövőben terv, hogy akkor kipróbálnánk, hogyha magyar szöveg lenne, de ahhoz segítséget kértem már, úgyhogy.
0: Tehát a fiókban nincs egy magyar szálves?
2: Nincs. Ott inkább csak ilyen versek vannak, amiket nem biztos, hogy meg akarok fogalmazni, mint dal.
1: Igen, nekem is vannak, csak nem Lucid jellegűek, meg nem Luca stílusúak, viszont a basszusgitárosunk is mondta Máté, hogy neki is vannak, és majd egyszer valamit összeolózunk, megpróbáljuk szerintem mindenképp. Ha tetszik, ha nem, akkor viszont nem
2: csináljuk. Ki kell próbálni.
1: Ki kell próbálnunk.
0: Tehát akkor reméljük, hogy hamarosan koncerttermekben is találkozhatunk veletek, akár a nyár végére, vagy amikor összegyűlik egy olyan anyag, amivel fel tudtok lépni egy egész estével, vagy másfél órás koncert. Hol tudhatnak meg még többet rólatok hallgatóink?
2: A Facebookon is fent vagyunk, az Instagramon is fent vagyunk, a Spotify-on is fent vagyunk, és a YouTube-on is, úgyhogy igazából mindenhol. Lucid néven.
0: Búcsúzóul mit hallgatunk meg tőletek?
2: Akkor legyen az egyik leglassabb dalunk, méghozzá a Three Weeks, ez is szintén egy szakításról szól. Talán életem legnehezebb periódusában íródott, és nagyon közel áll a szívemhez, úgyhogy következik a Three Weeks.
0: Luca, Endre, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
1: Mi is köszönjük, bármikor jövünk.
2: Köszönjük.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában a Lucid zenekart mutattuk be nektek. Gyuri Sluca énekes szövegíró és Szarka Endre gitáros dalszerző voltak a vendégeim. A zenéket is tőlük hallhattátok. Én búcsúzom és további tartalmas időtöltést kívánok a mikrofonnál. Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Ez alkalommal a narcizmusról hallhatnak. Bacs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője beszélget. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: A témánk az előttünk álló percekben nem más, mint a narcizmus, a narcisztikus kapcsolat, a narcisztikus személy. Én azt hiszem, hogyha a narcizmusról vagy a narcisztikus egyénekről beszélgetünk, akkor szerintem nagyon sokunknak bevillan egy kép egy szép fiatalemberről, aki hasalva egy tó partján a fejét a víztükör felé hajtja, és meretten bámulja önmagát. Ő az a tipikus narcisztikus férfi, Freud a görög mitológiából, Narcissostól mintázta meg. Azért beszélünk mi erről a témáról, mert az utóbbi időben egyre többször találkozunk olyan jelenséggel, amikor oda mondjuk valamelyik férfi a fiatalemberre, hogy a narcisztikus alkat, és hát, hogy ennek milyen negatív hatásai vannak például a kapcsolatra. Valahol az interneten kurkászva találtam rá egy olyan videóra, amelyben pontosan erről volt szó, hogy milyen hatással van egy kapcsolatban a másikra például egy narcisztikus személy. Öntől idézem, hogy a narcisztikus szülő nem tud igazán szeretni.
1: Lehet, hogy elhangzott tőlem is ez. Ez egy eléggé alapvető történés, hogy egy narcisztikus nem tud szeretni sem szülőként, sem testvérként, sem házastársként, sehogyan sem.
0: De azért ez egy elég meredek mondat ezt kijelenteni, nem gondolja?
1: Hát ugye attól függ, hogy hogyan definiáljuk azt, hogy szeretet. Mert ha úgy definiáljuk, hogy a szeretet azt jelenti, hogy én a másikat az ő személyéért szeretem, nem azért, mert valami hasznot hajt, vagy felelős vagyok érte, nem pedig magas ívből teszek arra, hogy mi történik vele, vagy empatizálni tudok vele, együtt érzek vele, ha valami gondja van, nem pedig csak a saját mozimat nézem mindeközben is. Szóval, hogy mit értünk szeretet alatt? Ahogyan én értem a szeretetet, úgy egy narcisztikus hát nem igazán tud szeretni.
0: Tehát maga a narcizmus, az tulajdonképpen az egy létező valami, egy személyiség zavar, egy rendellenesség.
1: Igen, bár most már azért tényleg szitokszóként használják ezt a jelzőt, tehát simán használják olyan emberekre, akik önzőek, vagy egocentrikusak, vagy törtetőek, másokon átgyalogolnak. A személyiségzavar az egy elég körülhatárolt állapot, és hát több jellemző van, aminek teljesülni kell. Tehát itt a személyiségnek egy nagyon alapvető, rossz módon történt kifejlődéséről van szó, ami nem változik egy életen át.
0: Azaz, hogy ő mindent magáról megpróbál bebizonyítani másoknak, hogy ő a Jani?
1: Igen, van ilyen is, bár vannak olyan rejtőzködőbb típusúak is, akikről ezt így elsőre nem lehet megmondani, mégis az történik körülöttük, hogy róluk szól az élet. Tehát vannak olyanok, akik nem nagy hangúak, meg nem kérkednek, csak valahogy mégis elérik, hogy egy egész család mondjuk köréjük rendeződik és alárendelődik az ő éppen aktuális lelkiállapotának. Szóval ez egy picit bonyolult kérdés.
0: Mert hogy különleges személynek tartják magukat.
1: Igen, van egy ilyen feljogosítottságérzet bennük, úgy érzik, hogy ők többet érdemelnek, mint mások, vagy többre érdemesek, mint mások. Aztán van úgy, hogy emögött van teljesítmény, tehát tényleg elérnek valami nagyot az életben, de van olyan is, hogy ez csak egy fantázia marad, és hát sokkal többet gondolnak magukról, mint mennyit érnek valójában.
0: És el is követnek mindent, hogy elfogadtassák ezt másokkal, és azt hiszem, hogy itt kell beszélni akkor az áldozatsegítésről.
1: Igen, egy ilyen ember mellett azért nagyon nehéz az élet, nagyon stresszes az élet. Az áldozatok sokszor azt élik meg, hogy elbeszélünk egymás mellett, nem tud megbeszélni a problémáinkat, az, hogy igazodni kell lehet az emberhez, az, hogy mindig az van, amit ő akar, neki lehet, nekem nem, tehát van egy ilyen kettős mérce, ez nagyon igazságtalan. Sokszor nagyon kritikusak tudnak lenni, tehát ha egy pici hajszál van a levesben, akkor azon hatalmas hiszti van. Tehát azért ezt elviselni, ez egy nagyon-nagyon stresszes, hosszú távú kitettség, és ebbe azért bele lehet betegedni. Mentálisan is, meg fizikailag is.
0: Maguk a narcisztikus emberek, azok tudják magukról, hogy ők azok?
1: Hát miután ennyit beszélünk róluk, most már azért előfordul az, hogy így esetleg így eljut hozzá ez az információ, mert mondjuk már hárman mondták neki, hogy te narcisztikus vagy. De azért a nagy többség nem, tehát hogy ugyanúgy, ahogy bármilyen más kritikát nem veszi komolyan, vagy lesöpri az asztalról.
0: Na de sokan csak azt mondják, hogy hiú, sokat foglalkozik magával, és az a kettő az nem ugyanaz?
1: Igen, ő sokat foglalkozik magával, de ő szereti tökéletesnek látni magát. És hát a legapróbb kritika sem elfogadható a számára. Tehát egy pici módosításra sem képesek sokszor azért, hogy a másiknak mondjuk jobb legyen.
0: Sok mindent elolvastam, és például ilyenre is ráleltem, hogy van narcisztikus szégyenérzet, narcisztikus düh, arrogancia, önelégültség, irítség, önzőség, ezek az elmaradhatatlan jelzők. Ezt még jobban megértem, de mit kell az alatt érteni, hogy narcisztikus szégyenérzet, meg narcisztikus düh?
1: Jó kérdés. Én arra tippelnék, hogy ez a narcisztikus személyiségében munkáló szégyen, ami nagyon átható, de sokunkban munkál szégyen. Tehát ez nem feltétlenül okoz narcizmust. Tehát sokunk viselkedését azért vezérli az, hogy jaj, nehogy mások rosszat gondoljanak rólam, vagy esetleg gyerekként felnövünk abban, hogy mindenki

0: kiugrik ebből az állapotból, és úgy tesz, mintha ő vele minden rendben lenne.
1: Azért is kérdeztem az előbb, hogy tudják-e magukról, hogy azok, mert akkor, ha tudja, akkor az megint kiválthat egy másfajta érzést jó esetben.
0: Igen, ugye ez az információ, hogy én narcisztikus vagyok, ez egyébként senkinek sem lenne egy könnyen nem észthető információ, hogy valami alapvető zavar van a személyiségemmel. Szóval ez senkinek nem könnyű.
1: Hát, még egy narcisztikusnak milyen nehéz elfogadni.
0: Tehát ő ezt teszi, hogy jó, hát ez elhangzott, de nem, ez nincs így, nem igaz rám. Tehát a leggyakrabban az történik, hogy ezt ők lekeverik, nem veszik komolyan, hülye a másik, hogy ilyet mond rám. Ő a narcisztikus, ilyesmi reakcióik vannak.

0: Manapság divat okolni például a negatív tulajdonságaink vagy hozzáállásunk miatt a múltat, netán például azt a családi milliót, amiben beleszülettünk, ahogy engem neveltek, vagy ahogy amilyen közösségben voltam. Kevésbé divat felvállalni mondjuk egy rossz tulajdonságot, hogy az az én bűnöm, az az én bajom. Rögtön hárít az ember, vagy legalábbis legtöbbször hárít az ember. A nácizmussal, a nácisztikus alkatokkal is előfordul ez, gondolom. Ott is hárít az ember, tehát megpróbálja rányomni másra a felelősséget, holott ez tulajdonképpen egy belekódolt valami az emberbe?
1: Hú, ez egy nagyon kiterjedt kérdés, és sokféle bugyra vagy iránya van. Egyrészt az igaz, hogy hát ugye a modern pszichológia is, meg ez a sok-sok pszichológiai könyv, ami most már elérhető a könyvesboltokban, ezek mind sugallják ezt, hogy a család, az első Igen. évek, ezek tehetnek a bármiről is. És hát véleményem szerint nem hangsúlyozzák eléggé az embernek a szabad akaratát. Tehát oké, hogy nekem mondjuk volt egy nehéz gyerekkorom, de nem lesz mindenkiből, nem tudom, sorozatgyilkos, csak azért, mert nehéz volt a gyermekkora. Tehát azért ott van a szabad akaratunk, a képességeink, a hajlandóságunk, a megküzdése, egy csomó minden. Tehát azért az éremnek két oldala van, igen, oké, szüleink tehetnek arról a millióról, amiben mi felnőttünk, de mi is tehetünk arról, hogy mi hogyan reagáltuk ezt le.
0: Kétségtelen.
1: Emberek hihetetlen hátterekből tudnak
0: óriásit alkotni.
1: Csodálatos dolgokat létrehozni, igen. Tehát, hogy hihetetlen szenvedést tudnak igaz gyöngyi alakítani, mondjuk így. De van olyan, aki nem ezt teszi, hanem inkább elindul egy lefelé tartó spirálban. Na most a narcisztikusok, hát ők náluk az úgy van, hogy a világ tehet mindenről. Tehát nem csak a szüleim, hanem a hülye főnököm, munkatársam, az a gyalogos, aki átment előttem, a boltos. Tehát, hogy minden

0: mindenki más tehet a problémáimról, én nem. Tehát ez egy nagyon kiterjedten így van az ő életükben, hogy mindig más a hibás, mert ugye én nem lehetek az. Ez az, amit ő mindenképp ebből akar ő mindig kiugrani, hogy ő volna bármiben is a hibás, vagy ő vele bármi probléma lehetne.
1: Mint pszichológus és mint a területtel, témával foglalkozó találkozik, vagy találkozott olyannal, hogy egy narcisztikus valaki felismeri magáról ezt a jellemzőségét, és ki akar ebből vonulni valahogy, vagy ki akar szakadni, menekülni akar?
0: Előfordul ilyen, bár nagyon ritka, de előfordul. Keresnek meg engem is ilyennel, hogy állítólag narcisztikus vagyok, tudnánk ezen valahogy segíteni, de én erre nem vagyok kiképezve. Tehát egy narcisztikus személyiségzavar, hát ez nagyon nehéz történet egyébként is, de hogy az különleges, speciális, egy magas szintű szakképzettséget igényel, hogy valaki ebben bármit is tudjon segíteni. Bár azért a szakma elég pessimista, tehát azért nevezünk valamit személyiségzavarnak, mert azt gondoljuk, hogy az minimálisan változtatható, vagy inkább egyáltalán nem egy élet alatt. Tehát ebben különbözik a más lelki betegségektől. A személyiségzavarok ezért vannak egy külön csoportba sorolva, mert ezek nagyon makacsul fennálló dolgok, és nem nagyon lehet velük, tehát egy picit lehet csiszolni rajta, de nem sokat.
1: Tehát marad az eltűrés, a tolerancia?
0: Akiknek én segítek, narcisztikusok körül élő emberek, áldozatok, hát inkább arra szoktam őket biztatni, vagy azt szoktuk inkább megkeresni, hogy hogy lehet akár ezt a kapcsolatot lezárni, vagy ha nem lehet, mert mondjuk összeköt minket munka, gyerekek, egzisztencia, akkor hogy lehet valahogyan leszeparálódni, minél kevesebb sérüléssel túlélni egy ilyen helyzetben, kivárni azt, ahogyan lehet ebből menekülni.
1: De hát egy narcisztikus alkat is lehet valahol vonzó, meg szimpatikus, akitől nehéz megszabadulni, még akkor is, hogyha ránk negatívan hat mindenféle értelemben.
0: Abszolút vonzóak, tehát ők ezt nagyon jól tudják előadni. Van egy ilyen hát, ilyen nagyon érdekes ilyen, mintha ilyen bűv erejük lenne, vagy egy bűv körbe tudják vonni azokat, akiket így kipécéznek maguknak. És nagyon lehengerlőek, vagy vonzóak tudnak lenni, elő tudják azt adni, hogy hú, mi mennyire egy hullámhosszon vagyunk. Ezt nehéz így elsőre felismerni, aki már volt ilyenben, az már lehet, hogy gyanakszik esetleg egy következőnél.
1: Mi most beszélünk a narcizmusról, a narcisztikus emberekről, és én szerintem a legtöbben férfiakra gondolnak, holott nők körében is előfordul.
0: Igen, bár jóval kisebb mértékben. Hát nehéz becsléseket tenni, már csak amiatt is, mert narcisztikus ritkán jut el szakemberhez, de hát az a becslés, hogy nagyjából 1/5-4/5 az arány a férfiak javára. Ami azt jelenti, hogy igen, léteznek narcisztikus nők, narcisztikus anyák, de a nagy többség az férfi. Bár azt is meg kell itt jegyeznem, hogy azért az a férfi szerep, az a hagyományos férfi szerep, amiben belenevelődnek a fiúgyerekek, azért az sok közös vonást mutat a narcizmussal. Egy nagyon férfi uralmú gondolkodásban nevelődött fiú az tud ugyanolyan feljogosított lenni, ugyanolyan empátia hiányos lenni, anélkül, hogy narcisztikus személyiségzavara lenne.
1: Igen, hát az is eszembe jut, hogy ez a jelen világ, ez a magamutogatós szelepvilág, azt harsogni, hogy ne vállalt fel a külsődet, legyél a lehető legtöbb eszköz segítségével a legszebb, a legek legje. Ez vajon kedvez annak, hogy kicsit eldeformálódjanak azok a személyiségjegyek, amelyek a normál kerékvágásban haladnának?
0: Igen, ettől tartok én is, hogy ez nem jó irány. Nem jó irányba megyünk ezzel. Abszolút rásegít. Tehát ha nincs egy ilyen koragyermekkorból kialakult narcizmus, személyiségzavar, attól még a viselkedés válhat olyanná emiatt, hogy követi ezeket a példákat.
1: Akkor még kell beszélnünk ezekről sajnálatos módon, mert ideje meg időszerűsége van. Hát az áldozat segítésről szóltunk elsősorban, pontosabban arról, hogy az ön feladata az azoknak az embereknek a segítése, akik egy ilyen narcisztikus alkat közelében vagy vele élnek. Nem tudom, hogy hogy lehetne magának a narcisztikusnak segíteni, különösen annak, aki felismeri magáról, és nem tudom, hogy hogy lehetne megoldást találni arra, hogy ne több, hanem kevesebb legyen a feladat ezen a téren.
0: Az áldozatsegítés az egy speciális tudás, tehát fontos, hogy hogyan állok hozzá ahhoz, aki mondjuk most egy kicsit kibővítve a kört bántalmazás áldozata, ugye egy narcisztikus az mindenképp bántalmazza hozzá közel kerülőket, de hogy szimplán enélkül is a bántalmazás áldozataival foglalkozni, ott azért nagyon tapintatosnak kell lenni, nagyon tiszteletben kell tartani az áldozatnak az élményét, tapasztalatát, tudni kell azt, hogy sok áldozat négyszer, ötször is akár, vagy még akár többször is visszamegy a bántalmazójához, ez a folyamat része. Itt sok-sok minden van, és én nagyon remélem, hogy egyre több szakember tanulja meg ezt a fajta működésmódot, hogy egyrészt, hogy felismerje a bántalmazást, másrészt, hogy jól tudjon benne segíteni.
1: Hát ez a kapcsolati erőszak egy tipikus formája, ha jól belegondolunk.
0: Igen, így van.
1: És erről elég sokat lehet olvasni, hallani.
0: Egy specializált formája, igen, amit mondjuk egy narcisztikus személyiségzavar hátterén alakul ki. Tehát egy narcisztikus ugyanúgy tudja fizikailag bántalmazni, a másikat lelkileg bántalmazni, szexuálisan bántalmazni, tud anyagi kontrollgyakorlást csinálni a másik felett, tehát tudja a bántalmazásnak az összes formáját. Ugyanúgy elszigeteli az áldozatát a barátoktól, családtagoktól. Tehát ugyanúgy tudja ezeket egy narcisztikus is, csak itt az ő viselkedését nem az magyarázza, hogy ebbe nevelődött bele, mint mondjuk férfi, hogy egy ilyen patriarchális férfi uralmú világban egy férfinek ez a dolga, és a nőnek meg az a helye, hogy ennek alárendelődjön, hanem itt a narcizmus az, ami kialakítja ugyanezeket a viselkedéseket.
1: Hát a tanács az, hogy menekülni az ilyen emberek közelségéből, meg az, hogy aki tud segítsen azoknak, akik ilyen emberek közelében élnek, és menekülni akarnak.
0: Én mindig ezt szoktam javasolni, hogy arra fölösleges várni, vagy nem éri meg várni, hogy a narcisztikus valaha is megváltozik. Tehát ez körülbelül olyan esélye van erre, mint megnyerni a lottó ötöst. Van rá esély, de nagyon elenyésző. Tehát inkább magát mentse, a szeretteit mentse, próbáljon meg egy távolságot képezni, ahogyan tud.
1: Én köszönöm szépen ezt a beszélgetést, remélem, hogy hallották, és hogyha csak egy ember ismeri fel, hogy ott van valaki, akitől rohanni kell a messzeségbe, akkor már elérte a beszélgetésünk a célját. Köszönöm még egyszer, viszont hallásra.
0: Köszönöm, viszont hallásra.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a narcizmusról hallhattak. Bacs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélgetett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ma reggelre 800 megawatt fölött volt az atomerőmű termelése, a tájékoztatások szerint, közölt a miniszterelnök délelőtt a helyszínen. Hozzátéve, már az egyes blokkban is üzemel egy turbina, és folyamatosan terhelik fel a hálózatra a teljesítményét. Mintegy 150 méter van még vissza addig, hogy a Duna két partjáról épülő fenékküszöb összeérjen, jelentette ki Magyar Péter. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben, ismertette a kormányfő. Aki igazán meg akarja védeni a környezetet, az nem lehet atomerőmű ellenes, válaszolta újságírói kérdésre. Beszélt arról is, a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokon felbuzdulva a kormány úgy döntött, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit úgy lenne méltányos és helyes, ha nem csak az adófizetők fizetnék, hanem a magyar kis- és nagyvállalatok, vagy akár a Magyarországon működő nemzetközi vállalatok is beszállnának a közös ünnepségbe. Teremtsünk ebből a hagyományt, hogy ne kelljen a miniszterelnöknek mindig szólnia, hogy van társadalmi felelősségvállalás, fogalmazott. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kabinet, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Komoly tárgyalások kezdődnek a MOHU-val hamarosan, felülvizsgálják a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncesziót, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Vajdos László hozzáfűzte, kemény partnerek lesznek, a nemzeti érdek és a lakosság magas színvonalú kiszolgálása érdekében mindent elkövetnek majd. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, tovább a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon kifizetik, közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A támogatás második 50 ezer forintos részletét majd november 30-áig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására lehet fordítani. Bővebb információ a www.kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazása múlt héten. 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölt a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt, céljuk, hogy az valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. A következő fejlesztésként a grafikus helyfoglalást említette, amelynek révén az utasok a kocsi ülésrajzán láthatják majd a szabad helyeket és kiválaszthatják, hogy pontosan hol szeretnének ülni. Az ukrán elnök szerint a háború idején megtartott választások szétzilálhatják az országot és megoszthatják a társadalmat, mondta az államfő újságíróknak. Volodymyr Zelenszkij szerint a voksolás az előbb a biztonsági kérdéseket kell rendezni, ha ez megtörténik, Ukrajna 69 napon belül kész a szavazásra. A Unión hírügynökség beszámolója szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az orosz állami sajtónak adott interjújában arról beszélt, nem lehet szó a harcok leállításáról az ukrán államiság felszámolása nélkül. Úgy fogalmazott, az orosz állampolgárok többsége érti, miért harcolnak, és bár sokan szeretnék, ha mindez mielőbb véget érne, és nem kellene tartaniuk drónoktól, rakétáktól, ez az általa náci rezsimnek nevezett ukrán vezetés hatalmon maradásával járna, fejtette ki. 5 halálos áldozata van a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában. Szaszó Klekovszki egészségügyi miniszter arra kért az embereket, engedjék le a tulajdonukban lévő medencék vizét, és jelentsék, ha elhullott madarat látnak, mert ezek az állatok vírusgazdák lehetnek a szúnyogok mellett. Az utóbbi hetekben intenzív szúnyogírtás folyik Szkopjéban és környékén. Hatalmas erdőtűz tombol Szerbia északkeleti részén. A július végén kezdődött tűz eddig több ezer hektár fenyőerdőt perzselt fel a különleges természetvédelmi területen, Deliblati homokpusztán. Ez mintegy 80 kilométerre van a fővárostól, Belgrádtól. Szerbia hetek óta nem tudja megfékezni a lángokat. Az Európai Unió helikoptereket és tűzoltókat küld. Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hétfőn hajnalban 12-14, napközben 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalom.
2: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
4: A Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
5: Hangolódjunk együtt!
6: Kedves hallgatóink! A következő percekben a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium 2024. április 21-ei műsorának ismétlését hallhatják.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
8: Mindörökké, amen!
7: Szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium iskola rádiósainak nevében. Műsorunkban riportot hallhatnak iskolánk vezetőjével, Sebes Péter igazgatóúrral, akit az elmúlt második fél év eseményéről kérdezünk. Legutóbbi beszélgetésünk óta milyen iskolai rendezvények, szakmai napok kerültek megrendezésre az intézményben?
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Rengeteg program van folyamatosan a keriben. Így a teljesség igénye nélkül ugye volt egészségnapunk, mi adtuk a március 15-i városi műsort, ami hát azt mondhatom, hogy nagyon nagy siker volt, rengetegen gratuláltak, köszönték az iskolának a színvonalas műsort. Lelki nap volt, pi nap volt, humán szakmai nap volt, teremtésvédelmi napunk volt, véradást szerveztünk, a Rákóczi Szövetség pályázata kapcsán felvidéken voltak az osztályaink. Az Erasmus programban részt veszünk, és most a szakmai úton a kollégák voltak kint Görögországban. A Magyar Nyelv Múzeumában a betűvetők versenyen ott voltunk, könyvtárhasználati versenyen ott voltunk, bankód, Zrínyi, pénziránytű, rengeteg program volt, és rengeteg rendezvény, rengeteg verseny.
7: Az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen 11. alkalommal került megrendezésre a Tehetség útlevél a felsőoktatásba program, melyre középiskolás diákok tudományos igényességgel megért pályamunkáit vártak. Milyen eredményről számolhatunk be ezen eseményhez kapcsolódóan?
8: Igen, itt nagyon büszkék vagyunk a diákunkra, Ricuk Ingára, Bihari tanárnő készítette föl, aki azt mondhatjuk, hogy kiemelkedően szerepelt ezen a versenyen. Ő ugye az oktatási ágazatban tanul, és az volt a feladat, az volt a pályamű, hogy a pénzügyi tudatosságra való nevelést mutassa be, és hát ez a szereplése, ez gyönyörű volt, és az iskola számára ez egy nagy sikert hozott. Ő még egy nagyon fiatal diák, de azért vagyunk büszkeik rá, 9-es, mert látszik az a tehetség, ami benne van, látszik az, hogy nagyon sok versenyen lehet szerepeltetni, és még egyszer hangsúlyozom azért ezt a kettősséget, vagy az ágazatok közötti kapcsolatot, hiszen ő oktatási ágazatban van, és mégis az oktatási ágazat, vagy ennek ellenére, vagy ezzel párhuzamosan, ami nagyon-nagyon jó, mutatta be a pénzügyi tudatosságra való nevelést. Olyannyira jól sikerült ez a pályaműve, hogy már voltak gyakorló óvónők, kollégák, akik elkérték ezt a munkát, hogy szeretnék természetesen a forrást megjelölve beépíteni a tervező munkájukba.
7: Iskolánk tanulói rengeteg versenyen vettek részt. Ilyen például a Szakmasztár, a Nemes Lihamér, vagy éppen a Kozma László. Milyen eredményeket értek el ezen versenyeken?
8: Minden ágazatban igyekszünk minden versenyen ott lenni. Nagyon fontosak a városi versenyek, de nyilvánvaló egy olyan megmérettetés, ahol akár megyei, akár pedig országos porondra lépünk, mégis egy nagyon határozott összehasonlítást ad az intézménynek. Ezeken a versenyeken mind megyei, mind pedig országos szinten, ugye mondhatom, hogy van olyan verseny, ahol dobogós, van olyan verseny, ahol az első 10-ben benne vannak. Azért ez az iskolában folyó, az ágazatokon folyó szakmai munkát dicséri, hogy igen, bármelyik ágazatban nézünk, és akkor amit itt felsoroltál versenyeket, ott mindenütt kiválóan megállják a helyüket a diákjaink. Nyilván a versenyeknek a tapasztalatait egy picit reflektálva a munkánkra be tudjuk építeni a tervező munkánkba is, tehát azért ezeken a versenyeken való szereplés, a megyei és országos versenyeken való szereplés, a nagyon jó helyezés, ami megszületik, és az, hogy benne vagyunk mindig az első, mondhatom, 10 között, és még egyszer hangsúlyozva van, ahol ugye dobogós helyen az első 3-ban, azért ez mindenképpen a munkánkat dicséri, a kollégáknak a munkáját dicséri.
7: Iskolánkban idén is megrendezésre került az egészségnap. Az érdeklődők 3 előadást hallhattak, miközben mindenkinek lehetősége volt különböző szűréseken is részt venni. Mennyire fontos a kerében az egészséges élet, vagy éppen az egészséges életre való nevelés?
8: Kiemelt feladat, és akkor minden betű annyit ér, amennyit végrehajtunk belőle, hogy egy programban, egy munkatervben, amikor ezt behelyezzük, és ott van mondatokba foglalva, akkor szépen hangzik. És ezek azok a gyakorlati dolgok, amikor számunkra is meglepetést okozott, pozitív értelemben, hogy mennyi diák vett részt a szűrésen, mennyi diák tartotta azt fontosnak, hogy igen, ott a doktornő elmondja, illetve a kollégái, az asszisztensek elmondják a véleményt, egy-egy értéket kiértékeljenek, megbeszéljék, hiszen azért az látszik, hogy a mai, ugye szokták mondani, hogy rohanó világ érinti a diákokat is, az egészségtelen táplálkozás, az energiaitalok fogyasztása, mind az előadások ugye azt célozták meg, hogy ennek a káros hatásaira felhívják a figyelmet, és a szűréseken pedig konkrétan, egzakt módon megfoghatóan kiértékelésre került, hogy egy-egy diáknak hol vannak gondjai. Nyilván akkor a doktornő ott előírta, vagy elmondta, hogy merre lépjen tovább, vagy pedig hol vannak olyan javaslatok, amit igen is be kell tartani ahhoz, hogy ne legyen későbbiekben probléma. Nyilván az előadásokban pedig még egyszer hangsúlyozva felhívták az előadók a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az egészséges táplálkozás, mennyire fontos az, hogy odafigyeljünk ezeknek az energiaitaloknak, vagy pedig ugye, főleg ugye a cukor, a rengeteg édesség, a mozgás szegény életmód, a sportra hívtuk föl a figyelmet, hogy igen, nagyon fontos a mozgás, a kirándulás, a sport, nem csak azért, mert ugye megnézik, gyönyörű tájakat láthatnak, hiszen azért itt vagyunk a Zemplén szívében, tehát meg is kell ismernünk itt ezt a gyönyörű környezetünket, a teremtett világot, egy-egy túra a Zemplénben egy gyönyörű lehetőséget ad arra, hogy felfedezzük a szépségét a zempléni tájnak, a teremtett világnak. Mellette pedig ezek a túrák, illetve a sport arra ad a lehetőséget, azt szolgálja, hogy épp testben, épp lélek legyen, és ez nagyon fontos.
7: Már hagyományosnak mondható, hogy a Bankcode versenydöntője nem zajlódhat le a katolikus keri diákjai nélkül. 2 évvel ezelőtt országos második hely, a tavalyi évben országos 6. hely lett a diákjainké. Hogyan sikerül ezen a területen folyamatosan ilyen egyenletes teljesítményt nyújtani?
8: Igen, javítanám, hogy a 4. hely, nem 6., tehát 4. helyen végeztek a diákok. Magában a bankkód egy komoly verseny. Ugye a pénzügyi tudatosság, a pénzügyi tudatosságra való nevelés, az szerintem minden korosztály számára fontos, főleg a diákok számára meghatározó, hogy igenis tisztában legyenek dolgokkal. Nyilván ágazatként nálunk ugye ez külön megjelenik, de nem csak a gazdálkodás és menedzsment ágazatban jelenik meg, hanem iskolai szinten is. És ez a verseny, ennek a versenynek a komolysága ugye azt eredményezi, azt hozza, hogy a diákok egy nagyon nívós versenyen vesznek részt országos szinten. Azt, hogy ugye most a negyedik helyet ismét sikerült elérni egy nagyon neves mezőnyben, ez pedig nyilván a szakmai, ahogy hangsúlyoztam az elején is, a szakmai munkát dicséri. Ugye a pénziránytű alapítvány koordinálja, a pénzmúzeum, tehát olyan komoly szakmai háttere van ennek a versenynek, amely szakmai háttér adja a versenynek a komolyságát, és az itt elért eredmény pedig tényleg megérdemli azt, hogy gratuláljunk a diákoknak, illetve a kollégáknak.
7: Idén a Szent István osztály címet az oktatói testület döntése alapján a 12. A gimnáziumi osztály nyerte el. Milyen szempontok szerint kerül kiosztásra ez a díj?
8: Több szempontot mérlegel a testület, mikor a díjat odaítéli. A tanulmányi eredmény, a versenyeken elért eredmények, a lelki élet, az iskola életébe való bekapcsolódás, és ugye a 12. A-nál ugye a javaslat szerint, vagy az elfogadott laudáció szerint meghatározó volt ezek a szempontok. A tanulmányi versenyek, a közösség, az, hogy az intézmény életébe, azért azt lehet mondani, hogy ők egy gimnázium osztály, 4 évig nem tudtunk olyant mondani, hogy onnan ne jelentkezzenek diákok, még az utolsó pedig most már a finishbe érnek, hiszen itt van az érettségi, a felsőoktatásban való bejutás, és hogyha megkérdezzük, akkor azonnal tesznek az intézmény érdekében. Tehát ez volt az, ami meghatározó volt. Ezen javaslat, és ezt a javaslatot fogadta el ugye a testület, és így ítéltük oda a Szent István osztály címet. De hát ugye ez egy nyitott kérdés, egy nyitott díj. A következő években itt van minden osztály előtt a lehetőség, hogy pályázzanak erre a díjra.
7: Pap Nikoletta, sátoraljaújhelyi diák bekerült a Szabó Kálmán tehetségprogramba. Hogyan valósul meg az intézményben a tehetséggondozás?
8: Nagyon nagy hangsúlyt helyez mind a két részre az intézmény, a felzárkóztatásra is és a tehetséggondozásra is. Itt ugye a 5-ös Lórán Tudomány Egyetem pályázatán vett részt, és ott felelt meg, és így került be ebbe a programba. Tovább tanulásában is ugye ezt az egyetemet jelöli meg. A tehetséggondozásban a kollégák nem csak egyéni foglalkozások keretében, a tanórákban való programban a beépítik ugye a tanórákba is a tehetséggondozást, hanem külön is foglalkoznak a diákkal, és ugye osztályfőnöke Pongó tanárnő, aki mentorálta és segítette, hogy ebben a pályázatban részt vegyen és megnyerje ezt a pályázat. Nem volt egyszerű. Ugye, ahogy elmeséli, ahogy elmondja, ez egy komoly megmérettetés volt, és nagyon örülünk, hogy bekerült ebbe a pályázatba.
7: Géci Márk, iskolánk 11. A-osztályos tanulója kapta meg a polgármesteri ösztöndíjat. Ez a díj minden évben átadásra kerül. Mit tudhatunk Márkról, illetve miért esett rá a választás?
8: Márk egy nagyon szorgalmas diák. Megint azt tudom elmondani, ahogy a osztály megítélésén és a tanulmányi versenyeken való részvétel, az iskolai életében való részvétel, és Márk személyiségében, lelkiségében pedig a egyházmegyei életbe való aktív bekapcsolódás is, hiszen ő nem csak folyamatosan szolgálatot teljesít, ugye a főplébánián, hanem a katolikus karitász munkájába bekapcsolódik. Ez ugye egy fontos dolog, nem csak nála, hanem bármelyik diákunknál, akit arra tudunk ösztönözni, hogy a karitász munkája aktívan, és ő nagyon aktívan részt vesz. Így esett rá a választás, így javasoltuk, és fogadta el, ugye polgármester úr, és kapta meg ezt a díjat. Ő is ezt hangsúlyozta, nyilván fontos a tanulmányi eredmény, az is fontos, hogy az iskola életébe tesz, aktív részt vesz, de nagyon fontos az, hogy a katolikus karitász munkájában önként a szabad idejét feláldozva, hiszen azért ez nem jellemző, vagy nem folyamatosan szabad idejét feláldozza, és a katolikus karitász munkájában részt vesz. Ezért esett rá a választás, és ezért kapta meg a díjat. Gratulálok neki innen. És ugye az, ami fontos, hogy azért általában 11-esként még nem szoktunk jelölni, hanem a 12-esek közül jelölünk. Nyilván ez is bizonyítja azt, kiemelve ugye az ő munkáját, hogy ő már 11-ben letett annyit az asztalra, hogy méltónak találtuk, illetve találta arra a grémium, hogy megkapja ezt a díjat.

0: Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
1: Műsorunkban riportot hallhatnak iskolánk a Sátoraljóújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium vezetőjével, Sebes Péter igazgatóúrral, akit az elmúlt második fél év eseményéről kérdezünk. A Vízvilágnapja minden év március 22-én megtartott esemény. Alkalmunk nyílik ekkor felhívni a figyelmet a vízek és a vízes élőhelyek élővilágának fontosságára, édesvízkészleténk megvédésére. Hogyan valósult meg idén ez az esemény?
2: Ugye a teremtés védelem az egy kiemelt és fontos, hangsúlyos rész az iskolai életében. Ehhez kapcsolódott ez a rendezvény is, ahol nem csak programokban, nem csak a tanórákon, nem csak az osztályfőnöki órákon, hanem ugye az oktatói testület is felhívta arra a figyelmet, demonstrálva ugye a kék színnel, illetve a vízcseppnek a formázásával az aulában, ami a diákok örömére szolgált, vagy először érdekesen figyelték, aztán kialakult, hogy felhívjuk a figyelmet erre, hogy mennyire fontos. Nyilvánvalóan a teremtésvédelemben számunkra, főleg itt ugye a Kárpát-medencében bizonyos dolgok evidensek, hogy van. És mikor a hiánya mutatkozik, akkor van óriási probléma. És az látszik, hogy és arra kell nevelnünk, és erre szeretnénk felhívni a figyelmet a diákoknak, hogy a mérhetetlen pazarlás, a fogyasztói társadalomnak a gondjai, problémái, azok már nekik is, de hát nyilvánvaló a későbbi korosztályoknak óriási problémát fog okozni. Tehát számunkra a víz, az édes víz, az egy érték, és szerettünk volna, vagy szeretnénk rámutatni folyamatosan arra, hogy ezeket az értékeket, a teremtett világnak az értékeit óvjuk, védjük, és figyeljünk oda rá. Ami számunkra természetes, hogy megnyitjuk a csapot, és akkor az mások számára érték, vagy olyan hiány, ami óriási problémát okoz társadalmi szinten. Talán, hogyha egy picit rá tudunk világítani, hogy figyeljenek oda arra, hogy takarékoskodjanak, figyeljenek oda arra, hogy egy akár profán dolog, de egy fogmosáskor ne úgy, hogy megnyitom a csapot, és egy fél óráig mosom, és közben pedig folyik ki az édesvíz. Hogyha rá tudunk erre mutatni, akkor szerintem már elláttuk a dolgunkat, és ez nem egy alkalom, hanem ez egy folyamat. Tehát folyamatosan fel kell erre hívni a figyelmet.
1: Március 25-e gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe. Az iskolánk milyen teremtésvédelemhez kapcsolódó programokat szervezett?
2: Ugye, ahogy mondtam, a kettőnek összefüggése van, illetve hát ugye a jövő hét egész hét erről fog szólni. Ugye már a áhítatunkat úgy kezdtük, hogy faültetéssel, itt ugye Galó atya a reggeli áhítat elmélkedés keretében elmondta, rámutatott arra, amit itt elmondtam, és ami a munkánkat is meghatározza, hogy a teremtett világ szép, a teremtett világ megóvására, a teremtett világ védelmére felhívja a figyelmet, és akkor hát a diák önkormányzat és atya ugye a virágültetés és a faültetés itt kint a Keri udvarán. Egy jelkép, egy szimbolikus, de mégis az a jelentősége, hogy ezt is folyamatosan hangsúlyozzuk, és a jövő hét az pedig egész héte arról fog szólni, hogy szemétszedésben veszünk részt, kirándulunk, tehát megnézzük azt, felhívjuk arra a figyelmet, hogy hol vannak azok a gondok és a problémák, és én nagyon-nagyon köszönöm azoknak a diákoknak, akik eddig is, és ezután is részt vesznek abba. Nagyon könnyen mondhatjuk, hogy nem a mi dolgunk lenne, mert vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy szemetelni lehet, szét lehet szórni, illegális hulladék lerakók felszámolásában vettünk részt, de igen, vannak ezek a diákok, és bízom benne, hogy ők lesznek többen, akik rámutatnak arra a viselkedésre, hogy igen, ez nem normális dolog, és igen, vannak olyan lelkes emberek, akik összeszedik másnak a szemetét, és felhívják arra a figyelmet, hogy igen, ez nem lehet. Az egész hetünk erről fog szólni. Munkatervünk szerint, ugye a teremtés és védelem külön munkaközösség foglalkozik nálunk ezzel, az beépül a mindennapi tervező munkánkba is.
1: Ahogy igazgató úr már említette, a katolikus keri oktatói az elmúlt héten az Erasmus Plus projektnek köszönhetően külföldi szakmai mobilitási programban vettek részt. Milyen tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodtak intézményünk oktatói?
2: Mindig jó, hogyha más iskolába ellátogatunk. Látunk ott jó tapasztalatokat, akár belföldön, akár külföldön. Ők is ugye oktatási intézményeket látogattak meg, cégeket látogattak meg, ahol munkaadókkal tárgyaltak, beszéltek, és azt a tapasztalatot, azt ide tudják hozni a Kerinek az életébe. A Erasmus programunk az egy ágazatban folyik, az informatika. Most ugye más ágazatokból is voltak kint kollégák, nem véletlenül, hiszen szeretnénk a többi ágazatba is átlépni, és a többi ágazatban is az Erasmus programot megvalósítani. Jó volt a tapasztalat, hasznos élményekkel tértek haza, amelyet be fogunk építeni a munkánkba. Természetesen az a kapcsolatrendszer, amit pedig kint kiépítettek, azt megint tudjuk használni, azt megint be tudjuk építeni majd a következő utazásokba.
1: Milyen egyházi események színesítették, gazdagították az iskola életét?
2: Hát ugye az egyik legfontosabb volt, és hadd köszönjem meg, és hadd emeljem ki a lelki napunkat, ahol ugye a Verbita szerzetesek érkeztek, és ugye jó ezt a többes számot kimondani, hiszen nem egy-két ember, hanem 5-6-an érkeztek az intézménybe, és így az egész program úgy épült föl, hogy a tanításon, a tanúságtételen, az elmélkedésen, a szentmisén túl egy hasznos programon vettünk részt, és töltöttünk együtt. Ez kiegészült, és tovább folyt, nem csak itt az iskolai keretek között, hanem ugye a oktatóknak is egy rekollekció keretében, illetve bekapcsolódtunk a plébánia közösségébe is, hiszen a plébánián is ez a missziós tevékenység tovább folyt a Verbita szerzeteseknek, ahol szintén részt vettek kollégák. Tehát azt mondhatom, hogy ez egy olyan komplex egység volt az intézmény, a oktatói testület és a plébánia életében, amelyet köszönünk, és élményekkel tele, lelkileg épülve tértünk haza.
1: Milyen tervek és célok vannak tervezve a következő hónapokra?
2: Hát ugye előttünk áll a, mondanám, hogy feladat, de inkább öröm. Szombaton lesz az alapítványnak a bál. Támogatók, öregdiákok, szülők érkeznek, és nagyon fontos, hogy ugye az alapítvány szervezi. Az alapítvány ebből a bevételből, ebből is, és más bevételéből is olyan diákokat támogat, akik nem engedhetnek meg maguknak bizonyos dolgokat, de tehetségesek, okosak, tovább szeretnének tanulni, és lehet pályázni, és találkoznak vele a diákok. Mindig az alapítvány minden év, tanév végén, most fogja szerintem majd kiírni a pályázatát, ahol lehet pályázni az alapítványhoz támogatásért, és elég komoly támogatás sokat oszt ki az alapítvány intézményi szinten, tehát azt mondhatom, hogy 50-60-70 gyereket tud támogatni, diákot tud támogatni, akik ezt az összeget, amivel az alapítvány támogatja őket, akár eszközvásárlásra, akár pedig egyéb dologra tudják fordítani. Tehát alapítványi a bál, az alapítvány támogatja azokat a diákokat, akik hátrányosabb helyzetben vannak, de tanulmányuk, szorgalmuk, példamutató, osztályfőnöki ajánlás szükséges hozzá, hogyha kell, akkor a szaktanárokkal konzultálunk. Ez a bál áll előttünk. Nagyon szépen köszönöm a támogatásokat, a szülőknek, a támogatóknak. Rengeteg támogatói egy fogyott tombolatájt felajánlást kaptunk, tehát ez is egy jó, hogy mikor kérünk, és elmondjuk, hogy miért kérünk, akkor szívesen adnak. Ez a feladat, ami előttünk áll, na de hát utána nem sokkal ugye a ballagás, az érettségi, a szakmai vizsgák, az alapvizsgák, a tradicionális rendezvényeink, ugye a főzőverseny, a 12 órás foci, tehát azt mondom, hogy az elkövetkezendő hónapokban nem fogunk unatkozni, hogyha előveszem a naptáramat, akkor nincs olyan nap, de hát hogyha szeptembertől venném elő, sőt augusztustól a naptáramat, akkor nem lenne olyan nap, amikor ne történne valami a Keribe, de igen, az előttünk lévő időben is rengeteg program lesz.
1: Köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre, és hogy tájékozódhattunk a Sátoraljóújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium eseményeiről. További sikeres munkát és jó egészséget kívánunk.
2: Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Sátoraljóújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium 2024. április 21-i műsorának ismétlését hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
3: A
0: Hangolót, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
3: Hangoló című műsorunk most elhangzott adását csütörtökön 15 óra 5 perckor ismét meghallgathatják.
4: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
5: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm vasárnapi kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Az önök kéréseit és kívánságait teljesítjük, zenés üzeneteit tolmácsoljuk a most következő fél órában. Érdemes lesz velünk tartani, hiszen ma is nagyon jó zenék, az önök kérései szólnak majd. Műsorunkhoz jó rádiózást és kellemes zenehallgatást kívánok! Nos, ismertetem akkor, hogy hova és kinek is szól az első zenés üzenet. Egerben Murgács Gyulát születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik családtagjai, barátai és kedves ismerősei. Isten éltesse őt sokáig erőben, egészségben, boldogságban. Az ünnepeltnek Erdélyi Mihály nótája szól, melynek címe Nem vagyok én már az, aki voltam. A nótát Bokor János énekli, kísér Sárközi Béla és zenekara. Hallgassa szeretettel a kért felvételt.

Egerben Murgács Gyuláné Icukát névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik népes családjának tagjai, sok erőt, jó egészséget és minden jót kívánnak neki a Jóisten bőséges áldásával. Az ünnepeltnek Havasi Viktor De jó így együtt című vidám dalát Kós János énekli. Hallgassa szeretettel!

Vác Szent Lászlón, Takácsi Cust névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik családtagjai, munkatársai, barátai és kedves ismerősei. Sok erőt, jó egészséget és sok boldogságot kívánnak neki. A szűzanya védelmező oltalma kísérje további életét. Valamint Miskolcon Kékesi Zsóka is szeretné meghallgatni kedvenc együttesének egyik dalát, amely nem lesz más, mint az Apostol Együttes Bármit mondasz, szeretlek című felvétele. Szóljon akkor a kért dal.

kívánságműsorunk folytatásában Miskolcon Pap Sándorné Júliát születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik gyermekei, unokái, tanítványai és kedves ismerősei. Jó egészséget, minden jót kívánnak neki, a Jóisten bőséges áldással kísérje továbbra is életét. Az ünnepelt ajándékként hallgassa szeretettel Korda György és Balázs Klári Találd ki gyorsan a gondolatom című dalát.

Miskolcon Barati Ferencné Emilliát névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti szerető férje Feri. Jó egészséget, minden jót és sok közösen megélt

Egerben Sós Istvánt születés és névnapja alkalmából is sok szeretettel köszöntik családtagjai, barátai és kedves ismerősei. Isten éltesse őt sokáig, erőben, egészségben, boldogságban. Az ünnepelt hallgassa szeretettel a Handouse Gitárzenekar Solitary River című felvételét.

Mai kívánságműsorunk utolsó felvételek következik. Tokajban Molnár Endrét névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik szerető felesége Márti és gyermekei Viola és Bence. Isten éltesse őt sokáig erőben, egészségben, boldogságban. Az ünnepeltnek ajándékként kedvenc énekesének egyik dalát küldik, amely nem lesz más, mint Fenyő Miklós Angyalföldi Pálmafák című felvétele. Hallgassa szeretettel!

Kedves hallgatóink, ezzel mai vasárnapi kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb jövő héten pénteken délután 16 óra 5 perckor jelentkezünk újabb adással. És minden vasárnap, így jövő héten vasárnap délután 16:30-tól is én várom majd Önöket, és tolmácsolom zenés üzeneteiket. Kéréseiket és kívánságaikat is várjuk elérhetőségeinken, amelyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, e-mail címünk pedig kívánság@szentistvánradio.hu. Üzenjenek zenés üzeneteket, és kérjenek jobbnál jobb felvételeket a Szent István Rádió kívánság műsorában, hiszen az egyik legszebb ajándék a jó kívánság, és az, hogy valaki szeretettel gondol ránk. A mai műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő volt. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, kellemes időtöltést, jó pihenést, és szép vasárnap délutánt is kíván Önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet, a viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Egerbe látogatott a német testvérváros Esslingen polgármestere. Kezdődik a színház évad Egerben is. Több lett a parkoló a Nyíregyházi stadion környékén. Ezek mai műsorunk főpírei, tartsanak velünk. Egerbe látogatott a németországi Esslingen Neckar polgármestere, hogy közös felültetéssel megerősítsék a testvérvári kapcsolatot a két település között augusztus 20-án. Egy hását ültettek az egri termálfürdőben található testvérvárosi ligetben. Esslingen városával 1991-ben jött létre a testvérvárosi kapcsolat, valamint rendkívül sok közös vonása van a két település történelmi múltjának. A faültetés megalapozza az összetartozást, hangsúlyozta Matthias Klopfler, Esslingen polgármestere.
3: It was my first tour to Eger yesterday, and I always say you always have one chance for the first impression, and the first impression is so fine. So I will come back to Eger, and I hope a lot of also young people.
4: Ez az első látogatásom Egerbe, és az első benyomásom rendkívül kellemes. Szeretnék majd visszatérni ide. 35 éve jött létre a kapcsolat Esslingen és Eger között. Célunk megerősíteni a partner kapcsolatot a két város között, és jövőre szeretettel invitáljuk Eger város vezetőségét, hiszen 1250 éves múltra tekint vissza Esslingen múltja. Megtiszteltetés, hogy a magyar államalapítás napján itt lehetek Magyarországon. Esslingennek körülbelül 100 000 lakosa van. A város 10 kilométerre található Stuttgarttól, Németország délkeleti részén. Stuttgart közel 3 milliós népsűrűségével elég erős gazdasági területnek számít. Manapság sok nehézséggel küzdenek az iparágak, sok adóbevételtől elesett városunk, azonban az esslingeni egészségügyi ellátásban közel 5000-en dolgoznak. Én már 8 éve vagyok polgármester, és 2029-ben lesz a következő választás. Nemzetközi város vagyunk, hiszen több mint 150 országból érkeztek állampolgárok városunkba, átlagosan 3-ból 2 gyermeknek külföldi szülője van Európából, Ukrajnából, Szíriából, Afganisztánból, Afrikából és Magyarországról is. A mi városunk is büszkélkedik egyetemmel, ahová 5000 diák jár jelenleg. Szeretettel várunk minden érdeklődőt november 24-től december 22-ig tartunk esslingeni karácsonyi fesztiválra.
3: Looking to the next year for 2027 for our celebration. Yes, we are a very international city. People from more than 150 countries are living in our city, and 2 from 3 children has international roots. So very international, a lot from Europe, but also a lot from Ukraine right now, a lot from Syria, a lot of Afghanistan, a lot from Africa, but also a lot from former Yugoslavia, also from Hungary. We've got a university in our city. That's nearly the same like in Eger, 5,000 students in our city. And we just voted for one of the nicest cities in Germany. And the Times always says every year one of the 20 best Christmas market in Europe is in Esslingen. So you have to come in November or December for a really famous Christmas market.
2: A klímaválság miatt rendkívül fontos szerepet kell, hogy betöltsön életünkben a fák védelme. Továbbá rendkívül büszkék vagyunk, hogy Egernek 16 testvérvárosa van. Ezeket emelte ki Gál Judita, a polgármester.
5: Alapvetően önkormányzatunknak az volt a célja, hogy a testvérvárosi kapcsolatokat felélénkítse, és lehetőleg olyan aktív együttműködés legyen a testvérvárosok között, ami hasznára válik egyrészt a diákságnak, másrészt pedig az Egerben élőknek. Esslingennel 35 éves már a kapcsolatunk. Valójában nagyon sok diák, nagyon sok pedagógus utazott már ki Esslingenben. Annak idején a képviselőtestület is meglátogatta Esslingen képviselőtestületét. Szeretnénk azt, hogyha a jövőben lehetőség lenne arra, hogy mi is tanulmányutat folytassunk, és megnézzük, hogy ők hogy vezetik a várost, hogy élnek, és ezzel a mai gesztussal pedig próbáljuk azt erősíteni, hogy lássák nem csak az idejövő testvérvárosi küldöttek, hanem az itt élők is, hogy milyen testvérvárosi kapcsolataink vannak, és hogy ez a fal ez legyen szimbólum annak, hogy ezt a jövőben is nagyon-nagyon sokáig szeretnénk majd fenntartani és együttműködni velük. Bízunk abba, hogy sikerül ebben is egy közös rendezvényt létrehozni. Mi is tervezzük azt, hogy a következő évben majd a testvérvárosokat szeretnénk meghívni, szeretnénk, hogyha sokkal élőbb lenne, mint az eddigi évek folyamán, és hogyha együtt is találkoznak, akkor esetleg eszmecserét tudunk folytatni arról, hogy hogyan működik egy-egy önkormányzat, hogy ez mindenféleképpen számunkra is tanulságos tud lenni.
2: Új társulattal, valamint korszakalkotó bemutatókkal indul a Gárdonyi Géza Színház új évada. A társulat alapelve a szeretetre és a tiszteletre helyezi a hangsúlyt, továbbá igényes szakmai munkát biztosítanak a közönség számára. A Quo Vadis, az ötödik pecsét, a karácsonyi ének, a sirató ének, a holdbeli csónakos, a jó gyerekek képeskönyve, az egy szerelem három éjszakája, valamint az osztálytalálkozó lesz látható újdonságként. A Quo Vadis premierjét október 9-én tartják Szabó Sebestyén László rendezésében, ezt követően pedig október 17-től lesz látható a stúdiószínpadon az ötödik pecsét című előadás Létmányi Attila rendezésében. Ezen felül ifjúsági műhely nyílik általános és középiskolás diákok számára Rákosi L. Ancsa, valamint Létmányi Attila vezetésével. Kondákor Ajsa Pankon, a színház tánctagozat vezetője az új tánctagozat szakmai felépítéséről, tovább a jövőbeli tervekről adott bővebb tájékoztatást.
6: Az volt az elsődleges célunk, hogy minél különbözőbb tánc, mondhatni címszó alatt válogassuk össze a darabokat, és azt gondolom, hogy sikerült is. Ami egy ilyen misszió tudat ebben az egészben az az, hogy minél inkább megmutathassa a táncszínháza sokszínűségét, a táncszínházi előadások, és az, hogy többféleképpen lehet az emberhez eljutni, vagy eljuttatni a táncot, nem csak egyféleképpen, mint mondjuk tiszta tánc, és az, hogy egy fúzió megjelenjen, tehát a képzőművészettel, a zenével együtt, minden egyéb olyan műfaj, amit a tánccal öltözni lehet. Ugye ezek vendégelőadások, mi ugye a fesztivált szervezzük és rendezzük. Van köztük babaszínház is, ami inkább ilyen népi elemekkel van megtartva, itt van, 0-tól 4 éves korig el lehet látogatni, ugyanúgy van, ami egy kicsit groteszkebb világ, ami azt gondolom, hogy a modern és kortárs táncban abszolút kibontakozhat, és inkább talán felnőttebbeknek való, vagy esetleg az elvontabb vonalak kedvelőinek, valamint a szöveget is használják, színészekkel dolgoznak együtt, tehát tényleg szerves része a tánc, van, ami csak úgymond csak tánc, de igazából nem műfajilag besorolható, csak ha nagyon muszáj. Jelenleg 6, 3 fiú és 3 lány. A korosztály tekintve ilyen 24-től 27-ig. Ugye így friss táncszakozott vezetőként ez egy nagy megtiszteltetés, hogy én vihetem tovább ezt, ez egyébként nagyon értékes, mondhatni már hagyományt itt Tegerben, és igyekszünk méltóak lenni ez a fesztivál nevéhez és minőségéhez, amit immáron 15. alkalommal rendezhetünk meg.
2: A karácsonyi ének egy családi zenés előadásnak készül, saját verzióban mutatják be Charles Dickens művét. A színpadi átiratot Vas Judit Gigi, a dalszövegeket Malek Andrea, a zenét pedig Kovács Adrienne alkotta meg, mondta rádióknak Szabó Sebestyén László, a Gárdonyi Géza Színház művészeti igazgatója.
7: Egyrészt lesz egy saját repertoárunk, aminek a címeit, a bemutatóink címeit már olvashatták a tavalyi évad végén, az évad hirdetés után a nézők, illetve elindítjuk a Horizont és Desszert vendégelőadás programjainkat. A Horizont előadásba olyan országos hírű alkotóbarátainkat és alkotótársainkat fogjuk vendégül látni, akiknek az előadásai kiegészíthetik a mi repertoárunkat, illetve a Desszert előadásban olyan könnyedebb, szórakoztatóbb előadások kapnak majd helyet, amik abszolút közönség kedvencnek számítanak. A Kóvalisznek a bemutatója október 9-én lesz. Egy igazi erőpróbának szánom én ezt az előadást. Az újraformáló társulat első bemutatkozása lesz ez az előadás. Nagyon sok mindennek ki kell majd derülnie közben, amilyen tapasztalatok, vagy amilyen kérdésekkel később tudunk majd foglalkozni. És igazából azért is választottam ezt a címet, mint első bemutató előadást, mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ember ezt a kérdést föltegye magának, hogy hová is megyünk, hová is tartunk. És azt hiszem, hogy ez egy, úgy is van a műfaj meghatározva, hogy útkeresés. Számunkra most a legfontosabb a világban az, hogy új utakat találjunk, amelyeken az élet még emberi módon élhető. Ez lesz a legfontosabb kérdés, amit fel fogunk tenni magunknak. Nagyon szeretnénk a közönséggel egy közvetlen kapcsolatot is kialakítani. Ez majd később az évadban is jelentkezni fog, közönség találkozók, vitaestek formájában is. Szeretnénk, hogy a színház egy fórummá, egy agórává váljon, ahova érdemes betérni, akkor is, ha éppen nincsen előadás, mert talán valami fontos dolog történik ott a színházban, ami miatt ott kell lennem. És ennek a gondolatnak tulajdonképpen az első lépése volt az, hogy először is csináltuk a nyitott térfesztiválunkat, ahol kiköltöztünk a dobótérre, és ott lehetett bérletet és jegyeket venni. Ez még május végén volt, aztán pedig Eger összes nagyobb rendezvényén igyekeztünk ott lenni. Gondolok itt az egri bor ünnepére, vagy a vinónapokra. Volt bérletestünk, közvetlenül a Lüde Szultánában lehetett egy beszélgetést szerveztünk a művészekkel, és a közönség találkozhatott egy kicsit a színház merev falain kívül is. Azt szeretnénk, hogyha ez a nyitott szellemiség, amit ott ezeken a rendezvényeken átélünk, ez be tudna költözni a színházba is.
2: Közel 500 parkolóhely áll a Nyíregyházi stadionba és a környékre érkezők rendelkezésére, miután az önkormányzat 187 új férőhelyet alakított ki a közelmúltban. A sportlétesítmény környezetében az utat is felújították, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést és bővült a közvilágítás is. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméteren újulnak meg a zöld felületek, hamarosan pedig további növényeket is ültetnek. A részletekről Pató Istvánt, a városfejlesztési osztályvezetőjét hallják.
8: 2024-ben erre vonatkozóan a város meg is kapta a támogatási 1 milliárd 230 millió forintot kapott erre a város, és erre a város nagy erőkkel is kezdte gyakorlatilag ezeket a területeknek a megszervését. Hát alapvetően terület megvásárlással, részben kisajátítással pedig sikerült megszerezni, illetve lebontani utána ezeket a garázsokat. Utána ugye elkezdte vizsgálni a város azt, hogy ennek a területnek a helyére mit lehetne tenni. Nyilván a vágy az volt, hogy ide egy közel 300 férőhelyes parkolóház épüljön. Erről volt szó is. Ugyanakkor azt kell látni, hogy a tanulmányterv, ami ugye a város részére elkészült, az azt mutatta, hogy ez több milliárd forintos beruházása valósítható meg csak. Közel 300 férőhelyes parkolóház lett volna ez, de valamilyen szinten a meglévő parkolókat is fel kellett volna neki érdekébe áldozni. Tehát olyan túl sokat nem lehetett volna ezzel nyerni. Lássuk be, ez nem lett volna kész még most semmiképp sem. Ezért a város úgy döntött, hogy inkább felszíni parkolókat fog építeni.
2: A beruházásnak köszönhetően már közel 500 parkolóhely áll így a stadionba és a környékére érkezők rendelkezésére, az új parkoló pedig biztonságos és megfelelő körülményeket biztosít a járművek elhelyezésére. Dicső Pétert, a Nyír VV Nonprofit Kft. Közterületkezelési igazgatóját hallják.
9: Itt épült 187 boly parkoló, illetve a stadion másik oldalán a meglévő közel 150 férőhelyes parkoló található, illetve a botanikus kert előtt szintén közel 150 parkoló fér el. Tehát összesen 500 parkoló körüli férőhelyen rendelkezik itt a stadion környékén. Én azt gondolom, hogy ez megfelelő, a városlakók, illetve a stadiont használók is használhatják ezeket a parkoknak. Van ennek a parkoknak egy olyan része, ahol jelen pillanatban a stadiont használók használhatják ezt, amit lehetőségünk lesz rá a jövőben, akkor nyilván ezen változtatni fogunk. Jelen pillanatban ez a szabályozás. Azt is el szeretném mondani, hogy nyilván itt ugye ezzel a parkolóépítéssel kapcsolatosan csapadék csatorna is épült, és a csapadék víz elvezetés egyik része pont ezen az érintett korlátozott parkolóterületen vízmegtartással készült, tehát nincs elvezetés, hanem itt ezen a területen szikasztjuk el, illetve használjuk fel a keletkező csapadékvizet.
2: Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hétfő hajnalban 12-14, napközben 28-30 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 23-án vasárnap.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Adásunk tartalma. Sikeresen lezajlott a miskolci Jukó közösségi házban a Légy te a hős, rajtad múlik elnevezésű interaktív drogprevenciós délelőtt. Rekord létszámmal zárult az általános felvételi eljárás a Miskolci Egyetemen. Augusztus 29-én befejeződnek a munkálatok a Miskolc-Nyíregyháza vasútvonalon, így újra közvetlen járattal érhető el a két megye székhely. Célegyenesbe érkezett a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő megnyitása. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
0: Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
1: Sikeresen lezajlott a miskolci Jukó közösségi házban a Légy te a hős, rajtad múlik elnevezésű interaktív drogprevenciós délelőtt. A rendezvény célja a helyi, veszélyeztetett környezetben élő 6 és 14 év közötti gyermekek önbizalmának és káros szenvedélyekkel szembeni ellenállásának az erősítése volt. A megnyitót követően 5 gyermekcsapat mérte össze tudását és gyűjtötte a pontokat a különböző tematikus állomásokon. A fiatalok akadálypályákon, játékos határhúzási gyakorlatokon, valamint a Drogambulancia Alapítvány jóvoltából VR szemüveges kvízeken vettek részt. A vármegyei és a városi rendőrség szakembereivel a szabályokról beszélgettek, végül pedig drogellenes képes feladatokat oldottak meg. A tartalmas és tanulságos program zárásaként a szervezők és a közreműködő szociális intézmények oklevelekkel, valamint tárgyi jutalmakkal ismerték el a gyermekek teljesítményét. A részletekről Béresné Buckó Viktória rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója nyilatkozott.
2: Szeretettel köszöntöm, milyen célból hozták létre ezt a mai napot?
3: Tavalyi évben kezdtük ezt a Légy te a hős elnevezésű programunkat, ahol a hátrányos helyzetű gyerekeknek szeretnénk felhívni a figyelmét a drognak a veszélyeire, illetve annak a büntető jogi következményeire, természetesen játékos formában, hiszen itt általános iskolások és leginkább alsó tagozatosok vesznek részt. Ahogy mondtam, második alkalommal több szervezet járult hozzá, tehát jön velünk. Itt a Miskolci Rendőrkapitányság szervezésében történik ez, de a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménynek a dolgozói, az iskolai szociális munkásai, a Drogambulancia Alapítvány, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatalnak a zöldház foglalkoztatója is részt vesz, akiknek szintén nem első alkalommal jelennek meg itt, hanem ők is folyamatosan kapcsolatban vannak ezekkel a gyerekekkel. Azt el kell mondanom, hogy én a Jukói Közösségi Házban havi rendszerességgel járok fiatalokhoz is, tehát fiatal felnőttekhez. Az aktuális problémákhoz szoktuk megbeszélni, illetve ezekhez az általános iskolai gyerekekhez is, úgyhogy nem vagyok ismeretlen a számukra. Itt tényleg játékos és interaktív formában hívjuk fel az ő figyelmüket arra, hogy hogyan ne váljanak áldozattá és elkövetővé sem.
2: Egy-két játékot meg tudna nevezni, hogy hogyan tudják a hallgatók elképzelni a közösségépítést?
3: Például a Drogambulancia Alapítvány részek szemüveggel hívja fel a figyelmet arra, vagy mutatja be azt, hogy hogyan, tehát hogyha valaki kábítószert fogyaszt, akkor milyen érzései lehetnek. Itt nálunk most a Miskolci Rendőrkapitányságon egy új játékkal jöttünk, itt a különböző kártyák közül kell választani a gyerekeknek, alkoholtól, cigarettán át családon keresztül, és hozzáfűzni egy jellegzetes érzést, vagy egy olyan fogalmat, ami kapcsolatban hozhat vele, és erről beszélgettünk a gyerekekkel. A kolléganőm a főkapitányságról, ő egy kis kockát hozott, amin szintén képek vannak, és különböző témákban beszélget a fiatalokkal, valamint a zöldház foglalkoztató is, a messzegyi pedig ilyen mozgásos feladatokkal járult hozzá a mai délelőthöz.
2: És mondhatjuk, hogy a szülők is profitálnak ebből, mert a nyári szünet kellős közepén azért jó, hogy így lekötik a gyerekeket.
3: Igen, mindenképpen erre próbáltunk fókuszálni, hiszen amikor én kint vagyok más alkalmakkor, akkor nem tudok csak az esti órákba jönni hozzájuk, de ezt a nyári alkalmat, nyári délelőtöt mindig megragadjuk, hogy itt egy egész délelőtt folyamán tudunk velük játékos formában ismeretet átadni a részükre.
2: Említette, hogy ez már a második alkalom, az elsővel mennyire volt elégedett, és mennyivel elégedett a mostani létszámmal?
3: Az első alkalom talán egy kicsit több résztvevővel zajlott, de ez nyilván nem azt jelenti, mert itt is mondják, hogy vannak egyéb elfoglaltságaik a gyerekeknek, tehát vannak, akik táborban vannak is egyéb helyeken, tehát nem feltétlenül, mert az más időpontban volt. Attól függ, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, nagyon vártak minket, nagyon örültek nekünk a gyerekek, hiszen már van egy alapkapcsolat közöttünk, és így próbáljuk szorosabbá fűzni, illetve azt is szeretnénk kérni, hogy bizalommal forduljanak ők is akár a rendőrséghez, vagy más szervezetekhez, hogyha segítségre van szükségük.
2: Említette, hogy amikor máskor is jár így felnőtt oktatásra is, akkor a felnőtteket hogyan lehet rávenni egy ilyen képzésre, beszélgetésre?
3: Nagyon nyitottak rá, én úgy gondolom. Nem olyan sok fiatal van itt a Jukói tanodában, de ők mindig, amikor tudják, hogy jövök, akkor itt vannak, és szívesen beszélgetnek velem, és én pedig szívesen segítek.
2: Hogy látja, hogy itt a közösségi ház itt Jukóban mit jelent az embereknek, az itt élőknek?
3: Mindenképpen valami pluszt. Pozitív, hiszen ők egészen a kisgyermekektől, tehát általános is, sőt óvodásokkal is foglalkoznak, már sőt kisgyermekes anyákkal is foglalkoznak, tehát aki esetleg most szült gyermeket, akkor nyugodtan jöhet ide, itt segítenek neki, sőt nyugdíjas csoportoknál is voltam már, tehát idősekkel is foglalkoznak. Én azt gondolom, hogy minden életkorban vannak, akiknek szükségük van segítségre, és itt megtalálják.
2: Mondhatjuk, hogy a Miskolci Rendőrkapitányság kiemelt figyelmet fordít a Jukó völgyre?
3: Igen, mondhatjuk, próbálunk legalábbis mindenképpen, hiszen tudjuk, hogy itt ezért hátrányos helyzetben élők vannak, akiknek nem feltétlenül adatik meg az, ami a belvárosban élőknek, és muszáj vagyunk hozzájuk mi kijönni, hiszen ők nehezebben jutnak el hozzánk.
2: Hány kollégával vesztek most részt ezen a programon?
3: Hál' Istennek sokan vagyunk, hiszen a miskolci területén lévő iskolaőrök is bekapcsolódnak ebbe a tevékenységbe. Ilyenkor nyáron ők is bűnmegelőzési tevékenységet végeznek, illetve, ahogy mondtam, a főkapitányság két kolléganője is itt van velem, és segítségemre van.
2: Nagyon köszönöm a riportot, és gratulálok a munkájukhoz.
3: Köszönöm szépen.

0: Rekord létszámmal, összesen 3739 jelentkezővel zárult az általános felvételi eljárás a Miskolci Egyetemen. Ez 11%-os növekedést jelent az előző évhez képest, ami 380-nal több elsőévest eredményez. A felvettek közül 2869-en állami ösztöndíjas képzésben kezdik meg tanulmányaikat. A sikeres felvételit a diákok a belvárosi Csengeip kertben tartott Pontot partin ünnepelték meg. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora kiemelte, intézményükben a hallgatói létszám 2023 óta töretlenül emelkedik.
1: 2026 általános felvételi eljárás. Mondhatni, hogy évek óta, különösen 2023-tól kezdve a Miskolci Egyetem expanzív időszakát éli, hála Isten, két kézzel az asztal alatt. Lekopogom, ez azt jelenti, hogy még ezekhez az évekhez képest jó az átlag 2023-tól, minden évben nőtt a hallgatói létszámunk, idén a legmagasabb. Az azt jelenti, hogy államilag támogatott hallgatókból több mint 16%-kal többet vettünk fel, mint tavaly. Ez azt jelenti, hogy az összes hallgatói létszám, akik bekerülnek általános felvételi eljárásban, az 3739 fő. Ennek a több mint 76%-a, 76,7%-a államilag támogatott képzésre jön, a többiek önköltséges képzésre. Ha úgy nézzük a számokat, hogy karonkénti bontásban, akkor bármilyen furcsa és hihetetlen, de idén a 8 kar közül a legtöbb hallgatót a bölcsész és társadalomtudományi kar veszi fel. Ugye ott bölcsészet, társadalomtudomány, pedagógus képzés folyik, és 892 főt vettünk fel, ami 25%-a több, mint tavaly. Így a karok közül a legtöbb. Aztán a gépész, gazdász több mint 700 hallgatót mindkét kar esetében. Ami nagyon örvendetes, hogy a 8 kar közül ugye kisebb karnak minősül a két kisebb műszaki, a műszaki föld és környezettudományi kar, illetve az anyag- és vegyészmérnöki kar. Az előbbinél, az MFK-nál nőtt a szakokon általában nőtt a hallgatói létszám, de nőtt a környezetmérnök szakon, és idén indítunk először egy nekünk unikális, országban nem, de először indítunk építőmérnök szakot, és úgy tűnik, hogy ez eléggé bejött, a vállalatok kérték korábban többször, hogy próbáljuk meg akkreditáltatni, elég hosszú időbe telt, amíg sikerül, de úgy tűnik, hogy abszolút sikertörténet, tehát több mint 30 fővel tudjuk indítani a szakot. Ha nézzük a anyag- és vegyészmérnöki kart, az anyagmérnök mellett a vegyész képzés az töretlen. Nem csak Miskolcon, hanem elindult levelezőképzési formában az alapszak Kazincbarcikán is, azért ez a Borsod-Kemmel való együttműködésnek az eredménye. Tehát én azt gondolom, hogy a két kisebb műszaki kar, ami ma lehetséges, azt szerintem ki tudták maxolni. A gépészmérnök és informatikai karon általában a gépészmérnökből szoktunk a legtöbbet felvenni, most is jók a számok, de a legtöbb a villamosmérnök lett idén. És az azért fontos, mert akármikor szembe jön velem egy vállalat, akkor az első kérdés, hogy tudunk-e nekik végzett villamosmérnököt küldeni, mert olyan óriási szükség van rá. Tehát ezt mindenképpen sikernek gondolom. Persze ott van a gépészmérnök és a logisztika még a top szakjaik között. Mondjuk a három műszaki karon, ha tovább lépünk, alapítási sorrendben, hogy az nálunk illik, a jogászoknál a nagyon népszerű változatlan az osztatlan jogászképzés, és idén többet tudtunk felvenni itt is, mint tavaly. Mindjárt megnézem a százalékot, bocsánat, nem, 17%-kal többet, mint a tavalyi évben. Az azt jelenti, hogy 573 fővel indul a legalábbis a mostani számaink szerint a tanév, és ebből a nagyobb szám az osztatlan jogászképzés, és a kisebbik az alapszakon az igazgatási, igazságügyi igazgatási szak. Gazdász szakok mindig népszerűek, nem csak nálunk, hanem országosan a top szakok között van, általában a gazdálkodási és menedzsment országosan a legnépszerűbb, ez nálunk is így van, a tavalyi évhez képest 15%-kal nőtt a gazdászképzésre jelentkezett, illetve felvett hallgatóinknak a száma, és amit külön kiemelnék a gazdász és jogász képzésnél, hogy nagyon magas ponttal, tehát a gazdászoknál van 440 ponttal felvett hallgatónk is, a jogászoknál pedig szintén egy magas, ezt mindjárt bocsánat, de muszáj megnéznem, a szakot, de 400, nem is tudom, 60 körül, 455 ponttal tudtuk felvenni, tehát az azt jelenti, hogy a növekedés nem azt jelenti, hogy a gyengébb diákok estek be, hanem tényleg magas szaknál. Bölcsészet és társadalomtudományi karnál az a, mondhatni, hogy érdekes, de egyébként magyar meg európai, meg mondhatni világtendencia, hogy a klasszikus bölcsészakok egy picit szorulnak hátrébb. Viszont helyette jönnek olyan új irányok, amelyek nálunk is, meg máshogy is vonzák a hallgatókat. Az egyik legsikeresebb szakunk változatlan a gyógypedagógia. Nagyon sok hallgatót veszünk fel, vagy vettünk fel tavaly is, és idén is, és másodjára hirdettük a tanítószakot, ami nagyon magas hallgatói létszámot vonzott, majd mindjárt mondok számokat is, de ami a lényeg, hogy a karon próbáljuk a pedagógus képzés teljes vertikumát lefedni, tehát a speciális igényre a gyógypedagógia, a kicsiktől a tanítókon keresztül az osztatlan tanárképzésig teljes a paletta, és ami szintén örvendetes hír, hogy második éven hirdetünk a humán bölcsészszakok mellett TTK-s tanárszakokat, matek, fizika, informatika, és az egyik legmagasabb osztatlan tanárképzési szakon a matematika szakra jelentkezőknek és felvetteknek az aránya. Tehát szerintem ez mindenképpen a hiány szakmák okán nagyon fontos, hiszen 5 éven belül azért a tanárok jelentős része nyugdíjba megy, és alig lehet találni matek, fizika, meg egyáltalán természettudományi szakos tanárokat. Külön kiemelném az egészségtudományi karunkat. Ugye azt tudni kell, hogy Magyarországon 4 orvosképző egyetem van. Mi nem rendelkezünk orvosképzéssel, de a 4 orvosképzési egyetemen kívül 2 helyen képeznek úgy egészségtudományi szakma számára szakembereket, hogy orvosképzési bázis nélkül, ez Győr és Miskolc. Tehát gyakorlatilag az olyan egészségtudományban dolgozó valamennyi segítő szakmát tudjuk képezni, gyógytornász, ápoló, képalkotó diagnoszta és védőnő képzés is, emellett vannak mesterszakok és persze szakirányú továbbképzések, de ezeket az alapszakokat elég magas érdeklődés mellett tudjuk működtetni. Külön kiemelném, hogy mi létesítettük és mi indítottuk először, idén már másodjára a képalkotó diagnosztika alapszaknak a mesterszakos kimenetét, ez a szonográfus mesterképzési szak. Ez azt jelenti, hogy a képalkotás területén a feladatkörök egy markáns részét át tudják venni az orvosoktól, akik már a képalkotó diagnosztika területén dolgoznak. A Bartók Béla zeneművészeti karnál 3 fő irányunk van. A komoly zene területén pedagógus képzés, előadó művészképzés, ez viszonylag új, Miskolcon és Budapesten működik most már 2 év, most ez a 3. felvételi, amit kezdünk, tehát 3. évesek lesznek a kortárs könnyűzene alapszakra jelentkező hallgatóink. Itt mindösszesen 23 hallgatót veszünk fel, de ennek az az oka, hogy egy nagyon komoly megmérettetés után kerülnek be, sokszoros túljelentkezés után a fiatalok, és nagyjából ennyi is a hallgatói létszám, amit mi szeretnénk, viszont az előadó művésszel és a könnyű zenével évek alatt megduplázódott a Bartók Béla zenővészeti karra jelentkezett és felvett hallgatóknak a száma. Ha általában kellene az idei évet jellemezni, akkor azt lehet mondani, hogy 2023-as folyamatos növekedés után idén vettünk fel a legtöbb hallgatót, a legtöbb államilag támogatott hallgatót, ami nagyon fontos, magas pontszámmal is fel tudtunk venni, ahogy említettem, közgazdászoknál, jogászoknál, de például a pedagógus képzésnél is vannak nagyon magas ponttal bekerült hallgatóink. Jogászképzésnél külön kiemelném, hogy általában egy adott tanévben 100 államilag támogatott hallgatót szoktunk tudni pár éve felvenni, idén kaptunk lehetőségét és engedély plusz 50, tehát 150 államilag támogatott hallgató felvételére. A mesterképzéseknél külön kiemelném a rövid ciklusú tanárképzésben, ahogy említettem, a 3,5 éves matematika tanárszakot, ahol magas hallgatói létszámmal tudunk indulni, és a szakmatanároknál a közgazdász tanárt, ami egy külön érdekessége a képzésünknek. Tehát ennyit az általánosról. A pótfelvételi más, mint az általános felvételi eljárás, ide csak az jelentkezhet, aki nem jelentkezett a normálban, vagy akit nem vettek fel, és egy intézmény, egy szakó, amit meg lehet jelölni a korábbi az általánoshoz képest. Elvileg minden szakunkat amit jogszabály szerint azokat a szakokat, amelyeket el tudunk indítani általános felvételi eljárásban, azokat hirdethetjük pótfelvételi eljárásban is. Tehát gyakorlatilag majdnem minden szakunkat tudjuk. Van, ahol csak önköltséges formában, ahol lehetőséget kapunk a minisztériumtól, és van a közfeladatfinanszírozási szerződésünkben még mozgástér, akkor ott tudunk államilag támogatott képzést indítani. Ha globálisan nézzük, ha az általános felvételi eljáráshoz egy becsült pótfelvételi létszámot hozzá tudunk tenni, plusz szakirányú továbbképzés, plusz az egyre növekvő számú nemzetközi hallgatói létszámot, akkor úgy satszoljuk, hogy az előbb említett 3700 fölötti hallgatói létszámhoz képest, ha szerencsénk van, akkor szeptemberben egy olyan 5800-5900 plusz hallgatóval tudunk indulni, és ha hozzáadjuk a bent lévő hallgatói létszámhoz, akkor lehet, hogy el tudjuk érni a lélektani 15 000 főt. Meglátjuk, lehet, hogy egy picit alatta lesz, vagy éppen elérjük, de ez azt jelenti, hogy 97-ben államvizsgáztam utoljára, akkor volt 14-15 000 fős hallgatói létszám az egyetemen, utána demográfiai okokból, felvételi szakpolitikai irányelvek miatt azért volt egy folyamatos csökkenés. 2020-ban 9800 körüli hallgatója volt az egyetemnek, ahhoz képest folyamatosan növekedtünk, így tudjuk talán elérni a körülbelül nagyságrendileg 15 000-et bent lévő meg a felvett hallgatóknál, tehát összességében én ezzel elégedett vagyok. Mindig nézzük a munkaerőpiaci trendeket, ha tudunk olyan szakot indítani, mint például az építőmérnök, akkor azt megtesszük. Van olyan szakunk, ahol látjuk, hogy évek óta nem akkora az érdeklődés, akkor arra kevésbé fordítunk energiát, de most én úgy látom, hogy a 64 hazai felsőoktatási intézmény közül olyan 11-12-ek vagyunk a hallgatói létszám tekintetében. Tehát ugye most hát 7 kollégiumunk van az Uni Hostellel együtt, a 7-ből, ugye a legújabb építés az Uni Hostel, karban tartjuk, de ez 2000-es évek elején épült, a többi az 50-es években, most augusztus-július végén, hát lehet, hogy egy kis csúszással, de augusztusban átadjuk az egyedüli kollégiumot, aminek a felújítása most zajlik, az EPER-2, az összes többit felújítottuk, ez nagyságrendben az Uni Hostellel együtt olyan 1750-60 körüli férőhelyet jelent. Volt valamikor egy picit több, mint 2000, de ennek egyszerűen az volt az oka, hogy most komfortfokozatot bővítettünk, tehát én még a 6-os kollégium 406-os szobájában, 5 ágyas szoba emeletes ágyán aludtam, ilyen már nincs. Tehát ezek mind felújított kollégiumok, annyi, hogy az látszódik, és ezt hagytam így a végére, hogy a növekvő hallgatói létszám miatt, plusz a hallgatói létszámon belül a növekvő külföldi hallgatói létszám miatt ez nem lesz elegendő. Tehát jó színvonalú, örülünk, hogy van, de keressük a lehetőségeket a férőhely bővítésre. Úgy tűnik, majd Helga kijavít, ha rosszul mondom a számot, de olyan 300 körüli külföldi hallgatónk volt 2020-ban. Ha szerencsénk van, akkor most szeptemberben meghaladja a 800 főt a külföldi hallgatóknak az aránya. A cél az, hogy 2030-ban egy 1000 fő legyen. Most az ő itt létükhöz nagy mértékben járul hozzá képzés minősége, az angol nyelvű szakok számának a bővítése mellett az, hogy tudunk férőhelyet biztosítani, vagy tudtunk, inkább így helyes, most pedig próbálkozunk azzal részben külső szálláshelyekkel, és hát vannak még a tervben saját férőhely bővítési lehetőségek kampuszon belül, meg azon kívül is.
0: Jól haladnak a munkálatok a Miskolc és Nyíregyháza közötti vasútvonalon, így a terveknek megfelelően augusztus végén újraindulhat a megszokott vonatforgalom. A Mezőzombor és Nyíregyháza közötti 45 kilométeres szakaszon a szakemberek ütemterv szerint végzik a sínek, a váltók és az ágyazat cseréjét, amivel teljesen felszámolják a korábbi lassú jeleket. A komplex beruházást a MÁV csoport mintegy 3,2 milliárd forint saját forrásból valósítja meg, amely során közel 17 kilométernyi sínt cserélnek ki, valamint 4 vasúti átjárót is teljesen modernizálnak. A munkálatok idején augusztusban a Miskolci Tiszai pályaudvar aluljárójának vízszigetelését is helyreállítják. A peronok alatti födémet leszigetelik és lefestik. A részletekről Váci Viktor, a Magyar Államvasutak szóvivője adott tájékoztatást.
2: Május 27-én kezdődött el ez egy jelentős pályakarbantartás, ami lényegében a Miskolcot Nyíregyházával összekötő 100 céljelű vasútvonalon történik a nyáron. Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon bő 3 hónapig, tehát augusztus végéig tervezett munkáinknak a célja, hogy megszüntessük a sebességkorlátozásokat, illetve javítsuk a pálya állapotát, és ezáltal pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsunk utasaink számára ezen a vasúti szakaszon. A változások érintik az Intercity-k és a személyvonatok utasait, illetve ezek közlekedését is egyaránt. A vonatok helyett Szerencs és Nyíregyháza között pótlóbuszokkal kell utazni, emiatt ezen a viszonylaton lényegesen hosszabb eljutási idővel és többlet átszállásokkal kell számolniuk az utasoknak. A főváros felől Nyíregyháza megközelítését elsősorban Debrecen felé a Nyírség Intercity-kkel ajánljuk, hiszen ebben az irányban átszállás nélkül közelíthető meg a megyeszékhely, és az is fontos, hogy a fővárosból Debrecenen át Nyíregyházáig közlekedő Intercity-k a nyári lezárás ideje alatt mindegyik vonat Nyírség Intercity néven közlekedik. A főváros felől Miskolcra utazók utazásában az hoz változást, hogy a vágányzár alatt a Tokaj Intercity-k helyett Tinva Intercity néven, de ugyanazzal a megszokott indulási időkkel közlekednek a vonatok a keleti pályaudvar és Miskolc-Tiszai között. A fel- és leszállási lehetőségek ugyanazon akkor az állomásokon a megszokott menetrendi időpontokban megvalósulnak, mint az alapmenetrend szerint. Miskolcon túl Szerencsik 2 óránként a megszokott Budapest felől közvetlen eljutást biztosító Zemplén Intercity-k maradnak meg. A másik órában, amikor a normál időszakban a Tokaj Intercity menne, a vágányzár idején Spinva elnevezéssel közlekedik Intercity Budapesttől Miskolcig, és ezekhez Miskolcon az ebben az időszakban közlekedő Bodrog-Sebes vonatok csatlakoznak majd. Ezek közlekednek lényegében a Miskolc-Szerencs-Sátoraljaújhely vonalszakaszon. A Nyíregyháza és Mezőzombor közötti szakaszon zajló átfogó pályakarbantartás keretében lényegében több mint 44 kilométeren szabályozzuk a vasúti pályát, és közel 17 kilométeren hosszú síneket cserélünk, valamint ágyazatrostálásra is sor kerül. 4 vasúti átjárót átépítünk, és összesen mintegy 50 váltót is szabályozunk, illetve a különböző időszakos karbantartásokat is elvégzik. Lényegében mintegy 200 szakember vesz részt ezekben a munkálatokban, nagy teljesítményű pályakarbantartó gépekkel, felsővezetékes munkagépekkel, illetve speciális kétértű járművekkel dolgoznak majd. A karbantartás egyik legfontosabb eredménye az lesz, hogy több szakaszon megszüntetjük az ideiglenes sebességkorlátozásokat, így a jelenlegi ideiglenes 20, 40, 60, 80 vagy akár 100 km/órás sebességkorlátozás helyett ismét 120 km/órás sebességgel haladhatnak majd a vonatok, így jelentősen javul majd a vonalszakaszon a menetrendszerűség és csökkenti a késések esélyét. A munkálatok mintegy 3,2 milliárd forint értékben zajlanak, ezeket a MÁV saját forrásból biztosítja. A vágányzár utolsó hónapjában, tehát lényegében augusztusban Miskolc-Tiszai pályaudvar aluljárójának vízszigetelését is helyreállítják. Ehhez ugye az aluljáró fölötti szakaszokon el kell bontani a vágányokat, így ez érinti a korlátozás majd Miskolc-Tiszain a 3., 4. és 5. vágányokat, illetve ezek mellett lévő peronokat, és ebben az időszakban Miskolcon nem minden csatlakozást tudnak majd biztosítani, hiszen más vágányokról fognak indulni a vonatok. Lényegében a szigetelés befejezése után visszaépítik az aluljáró fölé ezeket a vágányokat, illetve az aluljárót is kipestik. A munkálatok ideje alatt ugye pótlóbuszok közlekednek, de külön készültünk a kerékpáros utasainknak, így előre meghirdetett időpontban közlekednek olyan kisbuszok, amelyek kifejezetten a kerékpárok szállítását is lehetővé teszik. Ezek lényegében 2 óránként közlekednek Szerencs és Nyíregyháza között. A pontos indulások is megtalálhatóak a MÁV honlapján. Mindenképpen azt kérjük utasainktól, hogy nem megszokásból induljanak útra, és az utazásuk megtervezéséhez használják akár a MÁV Plusz alkalmazást, vagy akár a mavplus.hu weboldalt. Itt megtalálhatóak azok a menetrendek, amelyek a korlátozás ideje alatt érvényesek, illetve a csatlakozásokat is lehet követni, hogy mikor, melyik vonatról, melyik irányba, hogyan lehet tovább utazni a vágányzár idején. Illetve még egy fontos közvetlen eljutást kiemelnék, Miskolc és Debrecen között utazók számára indulnak közvetlen pótlóbuszok is 2 óránként. Ezek V100C jelzéssel közlekednek az M3-as autópályán.

0: rész és annak teljes gépezete is megújult. Bár a gyógyászati részleg a munkálatok utolsó fázisai miatt egyelőre még zárva maradnak, a miskolciok és a turisták végre ismét birtokba vehetik a közkedvelt és biztonságossá tett barlangi wellness világot. A részletekről Martini Emil, a Miskolci fürdők vezetője adott tájékoztatást.
1: Augusztus 20-án pár nap múlva megnyitja ismét kapuit a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő, amely egy nagyon nagy örömhír a város részére, a miskolciak részére, a Miskolc-Tapolcai vállalkozások, vendéglátósok, szállásadók részére, illetve az ország szinte valamennyi lakosa részére és a külföldiek részére is, mert hogy egy óriási kampányba is kezdtünk országszerte, hogy megnyílik a barlangfürdő Miskolc-Tapolcán, ismét megnyitja a kapuit, és rengeteg az érdeklődés, és ezt nagyon jó tapasztalni, hogy nagyon sokan tervezik azt, hogy már ezen a hosszú hétvégén el fognak látogatni Miskolc-Tapolcára. Én azt gondolom, a szálláshelyek teljesen meg fognak telni, de gondolom sok miskolci is fog majd kijönni erre a megnyitóra, illetve a következő napokra, és onnantól kezdve végig természetesen, hiszen nyitva lesz a barlangfürdő mindenki számára. Felvettük mi is a kapcsolatot, ugye szlovák-lengyel utazási irodákkal, belföldi utazási irodákkal, onnan is óriási az érdeklődés. Tehát nagyon örülünk annak, hogy dolgozóink, a Miskolci Fürdő Kft. Azon kollégáik, akik éveket, évtizedeket töltöttek már el itt a barlangfürdőben, ők nagyon-nagyon várják ezt az eseményt. Jó magam is, hiszen irányításom alatt sajnos még nem tudtam üzemeltetni a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőt, úgyhogy nagy a várakozás. 2024. szeptember 6-án történt ugye ez a tragikus tűzeset. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyfajta vészkiáltása is volt ez a barlangfürdőnek, mert az elmúlt években, évtizedekben rengeteget adott ez a barlangfürdő Miskolcnak, viszont nagyon keveset kapott vissza. De igazából a tűzeset a terápiás résznél kezdődött, és ez átterjedt a fürdőcsarnok tetőszerkezetére. A tetőszerkezet mellett azonban megsérült ott a légtechnika, amely egy, azt lehet mondani, a tüdeje a barlangfürdőnek. A tetőszerkezet alatt pedig ugye gépházak vannak, ahol pedig a szíve is megsérült a barlangfürdőnek. Gyenge áram, erős áramú rendszerek mentek teljesen tönkre. Gépészeti, vízgépészeti rendszerek, szivattyúk teljesen meghibásodtak, és gyakorlatilag ezt az egészet újra kellett gombolni. Tehát abban az esetben felelőtlenség lett volna úgy kinyitni, nem is tudott volna kinyitni a barlangfürdő, hogy csak a tetőszerkezetet visszaépítjük, hiszen egymásra épülő rendszerek voltak. Tehát neki kellett látni így a gyenge áram teljes kiépítésének, az erős áram teljes kiépítésének, az új gépészeti elemek kiépítésének, a légtechnikának, és hát újabb követelményeknek is meg kellett felelni az elmúlt időszakban, hiszen 25 éve épült azzá a barlangfürdő, ami sajnos ugye szeptember 6-án annak tetőszerkezete kigyulladt, de hát itt ugye az elmúlt években, évtizedekben olyan új előírások, szabványok, új szabványok kerültek ugye előtérbe, amelynek az újonnan rekonstrukció alatt álló barlangfürdőnek meg kellett felelnie. Az alatt egy fürdőtörvény is, nem is egy több, de az elmúlt években az 510-es fürdőtörvény is kijött, lábmosókat, zuhanyzókat kellett pluszban építenünk. Tehát ami a legfontosabb, és hát egy tűzesetet követően a biztonság. Tehát, hogy biztonsággal meg tudjuk nyitni ezt a barlangfürdőt. Ezért olyan tűzvédelmi rendszerek kerültek kialakításra a katasztrófavédelem és szakhatóságok szempontjából is, amelyek biztonságossá teszik ezt a barlangfürdőt. Itt a járatoknak a mélyítésére gondolok, azzal együtt komfortérzet, padlófűtés került be a járatokba, de számos olyan közegészségügyi, vagy éppen vendégforgalmi részek is felújításra kerültek, amelyek már bizony elkeltek az elmúlt évtizedekhez képest. Az elmúlt években, évtizedekben jeleztem, nagyon sokat adott ez a barlangfürdő, és műszaki szempontból keveset kapott vissza. Gondolok itt a, akár a napi, vagy negyedéves, éves karbantartások, a dolgozók elmondása alapján is toldozás-foldozások történtek. Nagyon népszerű volt ez a barlangfürdő, és reméljük az is marad, és lesz, és biztos is vagyok ebben. Azonban jó magam ugye a dolgozókkal és kollégákkal is beszélgetve, látva,

0: is azért az első tapasztalatom az volt, szállásadókkal, tulajdonosokkal is beszélgetve visszajelzések jöttek a vendégek részéről, hogy gyönyörű a barlangfürdő, tehát gyönyörű turisztikai attrakció. Azonban nem méltó a körülötte lévő környezet, illetve nem méltó már az a műszaki állapot, amiben van a barlangfürdő. Ezen változtatnunk kell a jövőben, és kellett most is az újonnan felújított részekben. Nem szabad elhanyagolni azt az értéket, amit adott ez a barlangfürdő. Ezért mi a jelenlegi tudásunknak megfelelően, ahol több éve, évtizedek óta itt vannak kollégák, ők tudják a dolgukat nagyon, és a karbantartásokat el tudják végezni, amelyeket pedig nem. Mi megkötjük azokat a karbantartási szerződéseket miskolci vállalkozókkal elsősorban, akik jönnek, és akár negyed évente, évente, amikor szükséges, ezeket a karbantartásokat el fogják végezni, mert nem csak kivenni kell, hanem adni is kell, és ugye nem csak a következő évet kell letudnunk a barlangfürdővel, hogy minél több árbevételt hozzon, hanem bizony nagyon hosszú távra kell terveznünk és gondolnunk. Tehát erre gondoltam, hogy egy segélykiáltása volt gyakorlatilag a barlangfürdőnek. Most volt egy forrásunk, ebből a forrásból, ahogy említettem, hogy a tetőszerkezetet ugye fel kellett újítani, meg kellett építeni gyakorlatilag, és én úgy szoktam fogalmazni, hogy ezek nem látványberuházások a többi, mert hogy az ajtók mögött, a falak mögött, a padlózatban van padlófűtés, a gyenge áram, erős áram, szivattyúk, vízgépészeti dolgok, de ezekről nem is kell a vendégeknek tudni. Az baj, hogyha tudnak róla, mert amikor bejönnek egy fürdőbe, akkor nekik élvezni kell az élményt, ki kell kapcsolódniuk, a fürdőzést kell, hogy előnybe részesítsék, és nem azon kell nekik gondolkodni, hogy mi van a háttérben, működniük kell, biztonságosan működniük kell. Ezek kerültek most elsősorban mondjuk az, hogy műszaki rekonstrukció alá. Természetesen azért vannak építészeti pluszok is, amelyek bekerültek. Elsősorban ugye a fürdőcsarnok, tehát a központi épületről beszélünk most, mint felújítandó rész, ugye a tűz által érintett terület ez volt elsősorban. Ilyen például a teljesen megújult és újra lett burkolva a fürdőcsarnok medencéje, megújult az öltöző, tényleg én azt gondolom, hogy egyik égköve a parizollal ellátott öltözője a barlangfürdőnek. Egy kicsit megújult, de természetesen a hagyományait megőrizte az aula rész. Úgyhogy vannak újdonságok, ezt fogják tapasztalni majd a vendégek. Azonban még egyszer mondom, hogy ez egy részleges nyitás, részleges azért, mert a terápiás rész egyelőre ugye nem nyílik meg, illetve egy részleges felújításról van szó, hiszen a fürdőcsarnok, a központi épület kapott most egy felújítást, egy rekonstrukciót. Azonban természetesen amennyire csak lehetett ez időt a külső rész, mert az is meg fog augusztus 20-án nyitni, szeptember 30-áig nyitva is lesz. Azért még a régi állapotokat fogja tükrözni, ugyanúgy, mint a szaunaház, de még egyszer mondom, azért ezeket felfrissítettük, egy kicsit csinosítottuk, úgyhogy én azt gondolom, hogy teljesen vállalható módon fogjuk a vendégeket várni ebben a tényleg megújult barlangfürdőben. Szerintem nagyon fogják élvezni. És nagyon jogos kérés az, hogy a terápiás rész minél hamarabb nyissa meg a kapuit. A 2025-ös tervezés és közbeszerzési eljárásokkal párhuzamosan, illetve a kivitelezéssel párhuzamosan már egy koncepciónak a kidolgozása megtörtént arra, hogy egyrészt a terápiás gyógyászati részleg megújuljon, illetve tovább is mentünk, hiszen szeretnénk egy 21. századi barlangfürdőt építeni, ami azt jelenti, hogy azokat a hiányosságokat, amelyek most szűk keresztmetszet a barlangfürdőben, ilyen például az öltözőknek a nagysága, jelen pillanatban azért szűkösen vagyunk, vagy ilyen az étterem, szintén szűkös, ezeket pluszban be kell tennünk ezekbe a koncepciókba, beletettük ezekbe a koncepciókba, de fókuszban természetesen a terápiás részleg áll, és ez az úgynevezett koncepció, én nagyon örülök annak, hogy a barlangfürdőben dolgozó vezetők, a terápiás részlegen dolgozók, illetve annak a vezetői, akik tényleg 10-20 éve dolgoznak a barlangfürdőben, az ő véleményük is benne van ebben a koncepcióban, hogy hogyan lehetne továbbfejleszteni ezt a barlangfürdőt, például, hogy a vízfelületet tudjuk növelni, családbarátabbá tudjuk elsősorban a gyermekek részére tenni ezt a fürdőt. És ez az elkészült koncepció, ez bekerült a minisztérium elé egy véleményezésre, a véleményezést követően pedig én úgy tudom, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban pedig a minisztérium elé is került már ez a koncepció, amely ugye támogatásra, forrásra vár, és hogyha ez a támogatás ez megvan, akkor természetesen a terápiás rész fókuszában tovább épülhet és szépülhet a barlangfürdő, kiegészülve azzal is, amit most ugye említettem, hogy ugye a külső részek még nem újultak meg, illetve a szaunaház nem újult meg, hogy ezek a részek is benne vannak, hogy megújításra kerülhetnének.
1: Kedves hallgatóink, ezzel értékadó műsorunk végéhez értünk. További tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották.
2: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
3: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
4: Kedves hallgatóink, rózsafizér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió Egri stúdiójából. Ma az Egri Bazilika ifjúsági ima csoportjával imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa augusztusi ima szándékára, a városok evangelizációjáért imádkozzunk. Imádkozzunk azért, hogy a nagyvárosokban, amelyeket gyakran a névtelenség és a magány jellemez, új utakat találjunk az evangélium hirdetésére, felfedezve a kreatív közösségépítés új útjait is.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Amen.
1: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Amen.
1: A harmadik tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanya eddigi segítségét, és kéri gyógyító erejét testi-lelki egészségére és édesanyja fájdalmainak enyhülésére. Ugyanebben a tizedben egy 92 éves nagymama kéri a szűzanya segítségét gyógyulásáért, lelki megnyugvásáért és fájdalmainak enyhüléséért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy édesanya fájdalmainak enyhüléséért, testi-lelki gyógyulásáért és egész családjáért kéri a szizanya segítő kegyelmét. Ugyanebben a tizedben egy édesapa gyógyulásáért kérjük a szizanya közbenjárását.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,
5: aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben imádkozzunk a lengyel zarándokbusz balesetében elhunytak, sérültek hozzátartozóinak vigasztalódásáért. Továbbá imádkozzunk a világban dúló háborúk áldozataiért, a sebesültekért, harcoló katonákért, orvosokért, ápolókért, a szenvedő lakosságért. Kérjük a szűzanya közbenjárását a békéért, és azért, hogy megszűnjön az Isten tanításától eltérő káros propaganda, és Európa visszatérjen keresztény gyökereihez.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafüzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Bazilika ifjúsági imacsoportjával imádkoztunk együtt.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Jóságos Istenem, nem panaszkodhatom férjemre. Senki sem angyal, ő sem az. Mégis derék és becsületes ember. Nem káronkodó, nem iszákos, nem durva. Hűséges, gondját viseli a családnak, tisztelt téged. Ha összehasonlítom másokkal, azt kell mondanom, köszönöm Istenem a jó férjet. Szent József, te a legpéldásabb feleség, legpéldásabb férje voltál. Őrizd férjemet, hogy kitartson a jóban, legyen minél jobb és tökéletesebb. Az Isten pedig bőségesen jutalmazza jó szívűségét. Kérlek, Szent József, segíts nekem is imádságos közbenjárásoddal, hogy mindig jó felesége legyek, hogy szívből szeressem és tiszteljem férjemet, tudjak áldozatot hozni az ő és a gyermekek boldogságáért, hogy mindig örömet és Isten békességét sugározzam a családunkban.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön Ternyák Csaba egriesek mutatott be szentmisét az Egri Bazilikában. A szentmisében áldotta meg a főpásztor az új kenyeret. Az érsek rámutatott, Szent István király évről évre visszatérő ünnepe alkalmat ad arra, hogy egyéni és közösségi életünk irányát hozzámérjük. Az ő személye mindenkorban eszménykép és ideál maradt a magyarság számára. A tőle örökölt lelki iránytű Jézus Krisztusra és a keresztény Európára mutat. A főpásztor 14. Leó pápa gondolatát idézte, aki szerint a keresztény örökség védelme nem csupán a keresztény szokások vagy hagyományok megőrzését jelenti, hiszen ez az örökség mindmáig inspirálja a művészeteket, a zenét, az építészetet, egyetemeket hozott létre és tart fenn, valamint védelmezője az emberi személy méltóságának. Ternyák érsek emlékeztetett, Szent II. János Pál pápa nagy célkitűzése volt, hogy elismertesse az Európai Unió akkori vezetőivel Európa keresztény gyökereit, de ezt akkor nem voltak hajlandóak belefoglalni az európai alapdokumentumba. Ha ezek után szűkebb hazánkra tekintünk, nekünk is van miről elgondolkodni és magunkba tekinteni. Számunkra elsősorban Szent István király az, aki példát és irányt mutat. Ezen az ünnepen nekünk is érdemes lelkiismeretvizsgálatot tartanunk és mérleget vonni. Vajon szűkebb hazánk, magyar népünk hogyan sáfárkodik ma a keresztény örökséggel? Megbecsüljük-e gyökereinket? Értékeljük-e őseink hitét és kitartását? Megteszünk-e mindent azért, hogy azt átadjuk gyermekeinknek, unokáinknak? Hozzátette, Szent István egy olyan nemes ágat oltott be a magyar kultúra fájába, amely mind a mai napig tápláló forrás és inspiráló erő nemzetünk számára. Ezért az ő tiszteletének megőrzése, megismerése és továbbvitele kiemelt feladatunk és megőrzendő kincs egyéni életünk, családjaink és nagyobb közösségeink számára. Drága ez az örökség, amelyet tovább kell örökítenünk az utánunk jövő nemzedékeknek. Bízzük ma életünket újra Krisztusra, újuljunk meg lélekben és gondolkodásmódban, töltsük meg ezt az ősi kultúrát újra élettel. Járjunk szenvedélyes lelkesedéssel azon a kitaposott úton, amelyet előttünk Szent István király, az Árpádházi szentek és többi szentjeink a nagyszerű példaképek bejártak, fogalmazott beszédében a főpásztor. Szent István király ünnepén templombúcsúra gyűltek össze a nyírkarászi hívek. Az ünnepi szentmisét Palánki Ferenc megyés püspök mutatta be a Szent István király tiszteletére szentelt templomban. A szentmise kezdetén a közösség nevében köszöntötték a főpásztort, majd az új kenyér megáldásának szertartására is sor került. A főpásztor homiliájában Szent István király örökségére irányította a hívek figyelmét. A Szent király életében olyan biztos alapokat láthatunk, amelyek ma is eligazítást adhatnak. Palánki Ferenc hangsúlyozta, ha nehézségek és viharok között is helyt akarunk állni, szükségünk van gyökereinkre. A szél kihívására a fa gyökereivel válaszol, idézte I.S. Gyula gondolatát, rámutatva arra, hogy a hithez, őseink hagyományaihoz és keresztény gyökereinkhez való visszatérés adhat erőt a megújuláshoz. A megújulás ugyanakkor nem csupán a múlt értékeinek őrzését jelenti, hanem azt is, hogy a mindennapokban képesek legyünk a megbocsátásra, az irgalmasságra és az újrakezdésre. A püspök arra hívta a jelenlévőket, legyenek készek bocsánatot kérni és megbocsátani egymásnak, valamint új lehetőséget adni a másik embernek. Az új kenyér megáldásához kapcsolódva pedig arra emlékeztetett, az új kenyér az új élet lehetőségét is hordozza, újuljatok meg lélekben és érzéseitekben, és öltsétek magatokra az új embert. Augusztus 28-a péntektől a 30-a vasárnapig tartják Eger Lajosvárosban a lajosvárosi búcsúi napokat. Pénteken este lelki gyakorlatos szentmisével, majd a fiatalok védőszentje Szent Karló Akutiszról szóló kiállítás megnyitóval, filmvetítéssel, szombaton délelőtt templomkerti főzéssel, közben a gyerekeknek ugrálóvárral és egyéb játékokkal, majd közös ebéddel, este pedig a templomkertben 18 órai kezdettel zenés műsorra várják a vasárnapi ünnep előkészületeként az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise Lajosváros védőszentjének, Szent Lajos királynak tiszteletére. A szentmise után megtartják az ilyenkor szokásos körmenetet a köztársaság téren. Idén a búcsúi ünnep szónoka főtisztelendő Kovács Lajos görögkatolikus parókus lesz. A Lajosvárosi Katolikus Egyházközség szeretettel vár mindenkit. 30 napos bentlakásos lelki gyakorlatot szerveznek a Bükkben, az Illéshajlékban. A szervezők szerint a felépülés az több, mint abba hagyni a káros szenvedélyeket. A függőségből való felépülés hosszú út. A szermentesség fontos mérföldkő, a tartós változáshoz belső megerősödése, új kapaszkodókra és új életirányra is szükség lehet. Az Illéshajlék 30 napos bentlakásos lelki gyakorlata ebben nyújt segítséget a felépülés útján járóknak. A hónap hosszú programot 3 utógondozó hétvége is követi. A program keresztény lelkiségi alapokon, szakmai megalapozottsággal segíti a tartós felépülést. A következő 30 napos program időpontja szeptember 1-től október 1-ig. A program kémiai és viselkedési függőségekből felépülők, valamint támogatás kereső hozzátartozók számára is nyitott. A részletekről Cof Éva Klára nővért hallják, a Szent Ferenc kisnővérei szerzetes közösségből, aki lelkivezető, lelkigondozó és mentálhigiénés szakember.
2: Egy reményteli kapaszkodót nyújtó kezdeményezésre szeretnénk felhívni a figyelmüket. Egy új lelki gyakorlatos ház nyitotta meg kapuit Bükkszentkereszt Hollóstetőn. Illéshajlék az ét szenvedélyért elnevezéssel. 2026 tavaszától a Pannonhalmi Bencés főapátság támogatásával a Ma Holnap Magyar Jóléti Alapítványhoz kapcsolódik az Illéshajlék Non-Profit Kft. Csonka Ferenc vezetésével. Lelki gyakorlatos programunk azoknak szól, akik valamilyen anyag vagy technika kényszerítő erejét szenvedik el életükben, és a függőségükből már határozottan elindultak a felépülés útján, legyen az alkohol, drog, nikotin, gyógyszer, játék, internet, pornó, mobiltelefon, evés, vásárlási munka, vagy akár kapcsolati társfüggőség, mert már belátják, hogy a hosszú távú józan élethez erős kapaszkodókra van szükségük. Nem szoros értelemben vett egészségügyi vagy szociális intézmény vagyunk, hanem egy spirituális lelkigyakorlatos tér, ahol a felépülés útján járó szenvedélybetegek testi, lelki és szellemi egészségükben megerősödhetnek. Az egy hónapos elvonulás célja, hogy az élet forrásával elmélyülő szeretet kapcsolatban oldódjanak a szorongások, elakadások, amelyek a szenvedélybetegség gyakorlásának abbahagyása után is jelentkezhetnek, és az élet mélységében tudjon rendeződni. A vallásosság és a vallási közösséghez tartozás nem feltétele a részvételnek, csak az, hogy a jelentkezők szabadon döntsenek a felépülés útja mellett, és már ne legyenek aktív szerhasználók. Alkohol és drog beteg esetén legalább egy hónapos abszinencia, más függőségeknél beszélgetés alapján eseti mérlegelés lesz. Tehát legyenek nyitottak ezek a jelentkezők arra, hogy magunkban emberek nem tudjuk megoldani az életünk nagyon nagy kérdéseit és a szabadságunkat, hanem ehhez nekünk Isten segítsége, egy felsőbb erő segítsége szükséges. És a lelki gyakorlatos program támogatást kereső hozzátartozók számára is nyitott. Ugye a felépülés több, mint abba hagyni. A függőségből való felépülés elég hosszú út, és a tartós változáshoz új életirányra is kapaszkodókra van szükség. Az Illéshajlék 30 napos bentlakásos lelki gyakorlata ebben nyújt segítséget a felépülés útján járóknak. Amit mi tudunk kínálni, egy csendes erdei környezet a Bükkben, a Nemzeti Parkban, Hollóstetőn igényes berendezett ingatlanban. 2 perc sétabusz megálló, kicsi létszámú, legfeljebb 10 fős közösséget várunk, őket, férfiakat is fogadunk, lelki és mentális és spirituális megerősödést kínálunk, elakadások feldolgozásában és új életvezetési minták kialakításában segítenénk. Ezt a 30 napos programot 3 utógondozó hétvége követi. A következő ilyen 30 napos program időpontja elég közeli, 2026. szeptember 1-től október 1-ig tart. Ha az érdeklődők közül bárkinek nehézséget okoz a lelki gyakorlat költsége vagy az időtartama, bátran jelentkezzen azzal a bizalommal, hogy találunk megoldást. A kapcsolat és jelentkezés és bővebb információk a www.illéshajlék.hu oldalon található. Telefonon is elérhetők vagyunk a 30-as hívószámon, 701-1625-ös telefonszámon, és e-mail címen is írhatnak nyugodtan, illeshajlék@gmail.com. Tehát a programunk keresztény lelkisegi alapokon, szakmai megalapozottsággal segíti a tartós felépülést. Jelenleg 12 fős a munkacsoportunk, főképp önkéntesek dolgoznak benne. Egy gondnokházas pár lakik a házban, 2 orvos, 2 pap, szociális munkatárs, gazdasági munkatárs, jogász, addiktológiai munkatárs is segít benne. Én szociális és családsegítő lelki gondozóként, mentálhigiénés, szakemberként és lelkivezetőként dolgozom itt.
1: Kémiai és viselkedési függőségekből felépülők, valamint támogatáskereső hozzátartozók számára szerveznek 30 napos 2 hónapos bentlakásos lelki gyakorlatot a Bükkben az Illés hajlékban. A részletekről Coff Éva Klára nővért hallották, a Szent Ferenc kisnővérei szerzetes közösségből, aki lelkivezető, lelkigondozó és mentálhigiénés szakember. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a háladás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve, a Migaczi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelyben a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. Vácot szeptember 19-én külön standdal készül a Szent István Rádió is. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.

0: Esti mese.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 9. részét, amelyet Pokorni Lia olvas fel nektek.
2: Az épülő ház mellett odáig lopakodott, még bentről hangokat nem hallott. Akadt egy falnak támasztott létra, Paddingtonnak már volt némi mászó gyakorlata, hát felkapaszkodott, amíg szinte egy az egyben hallotta a művezető szavait, mintha ott lenne ő is bent. Valami kis kályhá.

0: tök igazi. Paddington szédült, tehát a tök ügyébe Mr. Briggs bele van keveredve. Jól sejtette ő, és a fényjelek, ezeket még nem tudta pontosan megfejteni, hanem hogy Mr. Briggs akaratlanul is elszólta magát tök dolgában, ez őrület. Lefejtette álszakálát, letette napszemüvegét, csak ült ott, nem tudott magához térni. Valami mégis azt súgta neki, hogy el innen gyorsan, bármilyen jó védelmet nyújt is a téglarakás. Detektív munkának ez épp elengedő így egy napra. De eltökélte, hogy késő este elmegy, Mr. Briggs és csapata, ő bizony visszatér, átvizsgálja a terepet, de tökéletesen. Nem létezik, hogy ne találjon majd fontos nyomokat. Éjfélre járt, a ház rég nyugovóra tért. Pontban, hogy elütötte az óra híres hírhedett időpontot. Mrs. Brown, aki nyugtalanul aludt, felkönyökölt ágyában, és azt mondta: Harry, akármi legyek, de az az érzésem, hogy Paddington valamire készül. Már aztán miért külön eset ez? Ő mindig készül valamire, motyogta Mr. Brown álmosan. Hány óra van? Fogalmam sincs, felelte élete párja, de rossz érzéseim vannak. Valami álöltözetben fogadta Mrs. Bird-öt, aki szegény majdnem kiugrott a bőréből ilyettében, és a medvénk egész este jegyzetelt. Mit csinált? Hitetlenkedett ásítva Mr. Brown. Kaparászott abba a bizonyos naplóba, amire azt írta eredetileg, hogy naplopó, csak áthúzta.
1: Ez jó, nyögte nevettében Mr. Brown. De mi a baj? Olyan rejtélyes vagy.
0: Nem épp ez a rejtély, ez a jegyzetelés, mert ahogy később lopva belenéztem a kaparászós füzetébe, nem volt ott semmi. Semmi, érted? Ott, ahova annyit írt, és én láttam, nem volt ott semmi? Semmi, Henry, nem volt ott egy betű sem, sikkantott a folytott hangon Mrs. Brown.
1: Medvék, nevetett Mr. Brown. Nem, ezt szoktam mondani mindig, medvék. Most láthatod, mennyire igazam van.
0: Jaj, Harry, nem lehet mindig épp neked igazad.
2: Ebbe maradtak, és aludni készültek éppen, amikor Mr. Brown szólalt meg.
1: De esküszöm, mintha rendőrsíp hangját hallottam volna. Hogy micsoda?
2: De mivel Mrs. Brown ezt tényleg nem hihette, mindkettejüket elnyomta az álom. Utolsó gondolatuk az volt talán, hogy ejha, mióta Paddington a háznál van, annyi különös dolog történt. Talán az angyalok is rendőrsippal jelzik, hogy elég vége a napnak aludni. Viszont közben különös fejlemények következtek. Paddington még párszor megfújta a rendőrsípot, mire egy fekete autó kanyarodott a ház elé, és két egyenruhás férfi szállt ki belőle.
3: Hé, hé,
2: mondta az egyik. A másik gallérra ragadta Paddingtont az épülőház kerítése mellett, ahová az éleple alatt ő kimerészkedett.
0: Tolvajt lepleztem le,
2: mondta Paddington teljes öntudattal.
3: Kid? Mit?
2: Kérdezte döbbenten a másik, a medve ábrázatot csodálva.
0: Tolvajt!
2: Ismételte el Paddington, és a magával vitt zseblámpával a rendőri közegek arcába világított.
0: Szerintem ez az illető lopta el Mr. Brown tökét.
4: Mit?
0: A D-várományos tojástököt!
2: Vágta ki Paddington olyan büszkén, mint aki azt közli, a korona ékszerek a Towerben vannak.
3: És te, ön, hebegte az első rendőr, egy szót sem értek.
0: Bizony, Mr. Brown tojástökét lopta el, ő lopta el, most meg az én marmeládés szendvicsemet. Miket, miféle marmeládéról beszél ön?
2: Kérdezte a második rendőr. És Paddington elmagyarázta, hiába kopogtatták halántékukat, homlokukat a rendőrök, Paddingtont nem tudták elnémítani. Kiderült, hogy szerinte a tolvaj itt van az ajtó mögött. Ő egy ékkel

0: Be is szorította a nyílászáró szerkezetet, imádta Beddington ezt a kifejezést, boldogan használta végre, és ott lesznek az ő marmelád és szendvicsei is. A rendőrök köröző mozgást végeztek kezükkel a halántékuknál, egymásra néztek, keresték emlékezetükben a legilletékesebb elmegyógyintézet telefonszámát. Kezdődött a dolog azzal, magyarázta most már Paddington, hogy végre megértsék, hogy rejtélyes fényjelekre lettem figyelmes innen szemközről. Aztán lépések közeledtek felfelé, mutatta az ajtót, itt lesz bent, máshol nem is bújhatott. Mielőtt azonban a két rendőr bármit is szólhatott volna, bentről kétségbe esett, vagy inkább dühös kiáltozás hallatszott.
1: Hé, emberek, engedjenek ki!
0: Most aztán a két rendőr végképp úgy érezte, fejreállt a világ.
1: Szent ég, tényleg van bent valaki?
0: Rikoltotta a csendrendelettel, mit sem törődve egyikük.
1: Személy leírást tud adni, uram?
0: Kérdezte Paddingtont igen óvatosan a társa.
1: Mit tudom én, ilyen uncsi formisban volt,
0: felelte Paddington.
1: Hogy miben?
0: Hát bizonytalanodott el Paddington,
1: mint önök körülbelül. Te jó ég!
0: Nyitották az ajtót, és előbukkant, jócskán feldúlt állapotban egy harmadik rendőr.
1: Ez meg mi?
0: Kiáltották a kintiek Paddingtonnal egy pillanatig nem is törődve.
1: Bezárt engem! Ide, ez!
0: Üvöltötte a rendőr. Paddington ismét az érdeklődés középpontjába került.
1: Bezárt engem egy cirkuszi medve!
0: Kikérem magamnak a cirkuszi medvét! Tiltakozott vérig sértetten.
1: Mr. Paddington Brown vagyok, a szomszédház lakója, és gyanús üzelmekre lettem figyelmes, az éleple alatt különböző dolgok zajlottak.
0: Közben persze kezdte magát kissé kényelmetlenül érezni, közelebbről szeretett volna föld alá süllyedni menekülésképpen.
1: Dünnyögte értetlenül az első rendőr, és mit keresett maga egy üres házban ének idején? Kedves medvetársam, hé, barátocskám! És mi ez az állöltözet?
0: Csapott le a másik azonnal.
1: Ezt az őrsön kell majd megmagyaráznia.
0: Paddington rettenetesen szomorú lett. Ennyi meg nem értés a világ részéről, és a detektív öltözék teljes csődje is, nem vitás.
1: Kérem én, elmondom ezt szívesen, de hosszú a történet. Kezdődött a titokzatos fényjelekkel, aztán jött Mr. Brown tojástöke.
0: Az egyik rendőrből kipuffant a nevetés.
1: Ki csodája?
0: A kertben, jaj! S Paddington életében először legyintett az emberi meg nem értés reménytelenségeire. Egy szóval Paddingtont bevitték. És Mr. Brown volt aztán az, aki a legkevésbé akarta megérteni a történteket, hogy az én tojás tökömnek mi köze volt Paddington éjszakai letartóztatásához, kérdezte nejét egyre.
1: Paddingtont nem tartóztatták le, felelte Mrs. Brown. Bekísérték mindössze meghallgatásra, aztán minden tisztázódott, el is engedték. Vesszek meg, dühöngött csöndesen Mr. Brown. Akkor sem értem.
0: Felesége keserveset sóhajtott.
1: Harry, mondta, tartozom egy vallomással. A te tojástöködet?
0: Igen, az én tojástökömet.
1: Te jó ég! Én nagy vétkem. Tudtam, mennyire szereted a töltött tököt, és csak nagyon jót akartam. Elfelejtettem, hogy te azt a tököt kiállításra szánod. Ezt a te töködet ettük meg tegnap vacsorára.
0: Te voltál az tehát? Rikoltott a hajnal csendjét felverve Mr. Brown.
1: Én? Meg tudsz bocsájtani?
0: Szobájában újra Paddington legalább annak örülhetett, hogy újra meleg ágyába bújik.
1: Ah, holnap lesz mit mesélnie hű barátjának, Mr. Grubernek.
0: A rendőrőr szobán végighallgatták a történetét, és az uniformis közegek mind gratuláltak neki bátor viselkedéséért. A főfelügyelő vagy kicsoda külön kifejezte elismerését.
2: Szeretném, ha még több ilyen bátor, a közrendre éberen vigyázó medvénk lenne, amilyen ön, Mr. Brown, mondta.
0: Ráadásul a rejtelmes fények dolgára is fény derült. Az ablaküveg tükrözte az éjsötétben Paddington villogtatásait. Ami azt illeti, volt még így is szomorúság az elmaradt jutalom miatt. Nem lopták el a tojástököt. Tiszta félreértés volt az egész. Máskor határozta el Paddington, kikötésekkel fog élni. Tévedés fennforgása esetén a jutalomnak bizonyos százaléka biztos, ami biztos, jár. Egy dolognak örült csak, hogy Mr. Briggs nem bűnös. Kedvelte ő ezt a művezetőt. Annyira kedvelte. Mű vezetősége ellenére annyira természetes volt a modora és a többi. Felhőtlen örömmel nézte még egy darabig a kinti nagy szélben sebesen sodródó felhőket. Aztán elaludt.
3: Kedves gyerekek, ma este Michael Bond Paddington folytatja című mesének 9. részét olvasta fel nektek Pokornilia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Vasárnap már 800 megawatt fölött volt az atomerőmű termelése, közölt a miniszterelnök a helyszínen, hozzátéve, hogy már az egyes blokkban is üzemel egy turbina, és folyamatosan terhelik fel a hálózatra a teljesítményét. Mintegy 150 méter van még vissza addig, hogy a Duna két partjáról épülő fenékküszöb összeérjen, jelentette ki Magyar Péter. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentésért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben, ismertette a kormányfő. Aki igazán meg akarja védeni a környezetet, az nem lehet atomerőmű ellenes, válaszolta újságírói kérdése. A paksi atomerőmű négy blokja együtt majdnem 40%-kal termeli a magyar energiafelhasználásnak, emelte ki a miniszterelnök a reaktorcsarnokban készített videójában. Bemutatták, hogy az Iker blokkos kialakítás miatt az egyes és a kettes blokk közös helyiségben van, a videó készítésekor a kettes blokk üzemelt, ez 1475 megawatt hőenergiát állít elő, amelyből 460 megawatt villamos energia lesz. Beszélt arról is, a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokon felbuzdulva a kormány úgy döntött, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit úgy lenne méltányos és helyes, ha nem csak az adófizetők fizetnék, hanem a magyar kis- és nagyvállalatok, vagy akár a Magyarországon működő nemzetközi vállalatok is beszállnának a közös ünnepségbe. Teremtsünk ebből a hagyományt, hogy ne kelljen a miniszterelnöknek mindig szólnia, hogy van társadalmi felelősségvállalás, fogalmazott. Csaknem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mindaz öt támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Komoly tárgyalások kezdődnek a MOHU-val hamarosan, felülvizsgálják a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzáfűzte, kemény partnerek lesznek, a nemzeti érdek és a lakosság magas színvonalú kiszolgálása érdekében mindent elkövetnek. A hét elején érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is kifizetik, közölte a szociális és családügyi miniszter hétvégén a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyerekek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a www.kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között, 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az applikáció fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt, céljuk, hogy a MÁV Plusz valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. A következő fejlesztésként a grafikus helyfoglalást említette, amelynek révén az utasok a kocsi ülésrajzán láthatják majd a szabad helyeket, és kiválaszthatják, hogy pontosan hol szeretnének ülni. Az ukrán elnök szerint a háború idején megtartott választások szétzilálhatják az országot és megoszthatják a társadalmat, mondta az államfő újságíróknak. Volodymyr Zelenszky szerint az elnökválasztás az előbb a biztonsági kérdéseket kell rendezni, ha ez megtörténik, Ukrajna 69 napon belül kész a szavazásra. A Union hírügynökség beszámolója szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az orosz állami sajtónak adott interjújában arról beszélt, nem lehet szó a harcok leállításáról az ukrán államiság felszámolása nélkül. Úgy fogalmazott, az orosz állampolgárok többsége érti, miért harcolnak, és bár sokan szeretnék, ha mindez mielőbb véget érne, és nem kellene tartaniuk drónoktól, rakétáktól, ez az általa náci rezsimnek nevezett ukrán vezetés hatalma maradásával járna. Hatalmas erdőtűz tombol Szerbia északkeleti részén a Deliblati homokpusztán. A július végén kezdődött tűz eddig több ezer hektár fenyőerdőt perzselt fel a különleges természetvédelmi területen. Ez mintegy 80 kilométerre van a fővárostól, Belgrádtól. Szerbia hetek óta nem tudja megfékezni a lángokat. Az Európai Unió helikoptereket és tűzoltókat küld. Végül az időjárásról. Általában derült lesz majd az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.

Elmondottam a szélnek, lenn a kertben, s a hold is tudja már, hogy nem szeretlek. Virágaid és vallomásaid, tán azt hitted,

0: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Mai műsorunkban Mendelssohn pályáját mutatjuk be, akit Schumann a 19. század Mozartjának nevezett, Angliában II. Henrőként ünnepelték, és ő fedezte fel újra Bach zenéjét. Félix Mendelssohn 1809. február 3-án született Hamburgban, jómódú nagypolgári családban, négy gyermek közül a másodikként. 2 éves volt, mikor szüleivel Napóleon seregei elől menekülve elhagyták a várost, és Berlinben telepedtek le. Apja 1812-ben, amikor a család a zsidó vallásról áttért az evangélikusra, nevüket Mendelssohn Bartholdyra változtatta. A családi szalon gyakori vendége volt Hegel és Heine. A kis Félix és 4 évvel idősebb nővére Fanny a házi muzsikálások során szerette meg a zenét. Mendelssohn a legmagasabb színvonalú nevelést kapta. Nyelveket tanult, lovagolt, vívott, úszott. Festőnek sem volt tehetségtelen, és jártas volt a klasszika filológiában is. Még 20 éves sem volt, amikor kiadta dalait. Ezek közül többet nővére írt, de a korban elképzelhetetlen volt, hogy ezeket egy nő saját neve alatt jelentesse meg. Fannyt, akit apjuk is tiltott a komponálástól, ma már jelentős zeneszerzőként tartják számon. Életének 41 éve alatt mintegy 500 művet írt. Saját esküvőjére is ő szerezte a zenét. Hallgassuk most meg Fanny Mendelssohn D-moll triójának 2. tételét, Perényi Eszter és Varga Csilla előadásában.

Elhangzott Fanny Mendelssohn D-moll triójának második tétele. Akárcsak Mozartot, Mendelssohnt is csodagyerekként tartották számon. 6 éves korában kezdett zongorázni, első hivatalos koncertjét 9 évesen adta, 10 évesen már zeneszerzést tanult. 12 és 14 éves kora között tucatnyi szimfóniát írt vonósokra, első publikált zongorakvartettje 13 évesen jelent meg. 1824-re, mire 15 éves lett, megírta első szimfonikus zenekarra komponált hangversenyét is. Mire a Szent Ivánéi állom nyitányát komponálta, már rutinos zeneszerzőnek számított, és még mindig csak 17 éves volt. Az ember azt hiheti, hogy Mendelssohn más sem csinált egész nap, mint zenélt. Igazi polihisztor volt, művészetet, idegen nyelveket és filozófiát is tanult, a klasszikus irodalom pedig kifejezetten érdekelte. Rendszeresen vívott, lovagolt és úszott. Imádott festeni. Terjedelmes levelezéseit is szívesen illusztrálta egy-egy rajzocskával vagy karikatúrával. Bár a külvilág kiegyensúlyozott, boldog és béketűrő emberként ismerte, unokaöccse Sebastian Hensel emlékirataiból kiderül, hogy sokszor elvesztette a türelmét. Gyakori dűrohamai miatt sokszor kimerülten esett össze. 1837-ben vette feleségül Cecil Charlotte Sophie Jarrénót, egy francia református lelkész lányát. A Frigyből később 5 gyermek született, akik közül Karl fia híres történész, a Heidelbergi és Freiburgi Egyetem híres professzora, még Paul elismert vegyész, az anilin festék gyártásának egyik úttörője lett. Kortársaihoz képest Mendelssohn igencsak konzervatív életet élt, bár vannak rá utalások, hogy gyengéd érzelmek fűzték a svéd operaénekesnő Jenny Lindhez. Akárcsak Schumann, Mendelssohn is csodálta a múltat. Elévülhetetlen érdemei vannak benne, hogy Bach méltatlanul elfeledett Máté passiója, a mai régi zene mozgalom egyik előfutáraként él a köztudatban. Tudniillik 1829-ben többek közt az ő közbenjárására szervezték meg Berlinben azt a koncertet, ahol a világ újra felfedezte magának Bachot. Mendelssohn népszerűsége töretlenül nőtt, karrierje egyenesen ívelt felfelé. Munkásságát nem csak elismerték, de meg is fizették. Európa több országába is eljutott. A brit szigetek és kiváltképp Skócia különösen közel álltak a szívéhez. A skót felföldek zabollátlan szépségéből merített ihletet 2 talán legismertebb művéhez, a skót szimfóniához és a Hebridák nyitányhoz. Utóbbit egy skót szigeten lévő barlangban tett kirándulás után írta. A hely annyira nagy hatással volt Mendelssohnra, hogy a kezdő hangokat egy a nővérének címzett képes lapra skiccelte fel Septiben. Most hallgassuk meg Félix Mendelssohn Hebridák nyitány című művét a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara előadásában.

Elhangzott Mendelssohn Hebridák nyitány című műve a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában. Mendelssohn Angliában amúgy is nagy népszerűségnek örvendett, munkássága nagy hatással bírt a brit zenei életre, még Viktória királynőt és Albert herceget is rajongói közt tudhatta. Utolsó angliai útja nagyon kimerítette az amúgy is betegeskedő zenészt. A túlhajszolt Mendelssohnt még jobban megviselte imádott nővére elvesztése. Alig fél évvel Fanny halála után többszörös agyvérzést kapott, amiből már nem tudott felépülni. 38 évesen halt meg Lipcsében. Egyik levelében így írt a halálról. Remélem olyan hely, ahol van zene, de nincs több bánat és elválás. Befejezésül Balázs János zongorázik. Előadásában Mendelssohn Andante és Rondo Capriccio című művét hallgathatják meg.

0: Elhangzott Félix Mendelssohn Andante és Rondó Capriccio című műve ifjabb Balázs János előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk!
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
2: Kedves barátom, amikor a nemrégen ünnepelt Szent István királyunkra gondolunk, gyakran egy távoli történelmi alak jelenik meg előttünk. Egy király, aki több mint 1000 évvel ezelőtt élt, koronát viselt, törvényeket alkotott, templomokat épített, és egy fiatal országot vezetett be a keresztény Európa közösségébe. De vajon mit mondhat nekünk ma a 21. században? Mit üzenhet egy olyan korban, amikor néhány másodperc alatt elérhetjük a világ bármely pontját, amikor mesterséges intelligencia segíti munkánkat, amikor az információ mennyisége szinte felfoghatatlan, és amikor az ember mégis gyakran magányosnak, bizonytalannak vagy irányt vesztettnek érzi magát. Szent István öröksége nem pusztán történelmi emlék. Nem csupán ünnepi beszédek visszatérő témája, nemzeti jelképekhez kapcsolódó név, vagy egy régi korból ránk maradt legenda. Öröksége élő. Hogyan lehet egy közösséget úgy vezetni, hogy közben ne veszítsük el emberségünket? Hogyan lehet megőrizni a múlt értékeit úgy, hogy közben képesek legyünk megújulni? És hogyan lehet egyéni életünkben rendet teremteni, felelősséget vállalni tetteinkért, és a hitünket napi szinten megélni? Kedves barátom! Szent István első nagy öröksége talán éppen az, hogy fölismerte, átmeneti korban él. A magyarság ősi hagyományai, törzsi szerkezete és vallási világa találkozott a keresztény Európa rendjével. Ez nem lehetett egyszerű. Bizonyára sokan féltették a régi szokásokat, és sokan idegenkedtek az új úttól. A változás mindig hordoz veszteségeket, félelmeket és konfliktusokat. István megértette, hogy a fennmaradáshoz egy népnek intézményekre, törvényekre, műveltségre és erkölcsi alapokra van szüksége. Olyan rendre, amely nem csupán engedelmességet követel, hanem keretet ad az együttélésnek. Ez a felismerés ma is időszerű. A 21. század embere sok tekintetben szabadabb, mint elődei voltak. Több lehetőségünk van tanulni, utazni, választani és kapcsolatot teremteni. Ugyanakkor a szabadság önmagában nem ad irányt. A sok lehetőség néha éppen azért nehéz, mert nem tudjuk, melyik a helyes út, melyiken induljunk el. A technika gyorsan fejlődik, de az emberi természet lassabban változik. Ma is vágyunk szeretetre, biztonságra, elismerésre és közösségre. Ma is küzdünk irigységgel, félelemmel, önzéssel és hatalomvággyal. Szent István öröksége ezért nem avul el. Az emberi élet alapvető kérdései nem lettek mások attól, hogy okostelefont használunk, vagy digitális térben éljük mindennapjaink egy részét. Kedves barátom! A második fontos Szent Istváni örökség a felelősség. Szent István számára az uralkodás nem pusztán kiváltság volt, hanem szolgálat. A király nem önmagáért kapta hatalmát a Jóistentől. Feladata az volt, hogy népének jövőt biztosítson, rendet teremtsen, védelmet nyújtson, és olyan országot építsen, amely túléli őt. Ez az elv nem csak királyokra vagy politikai vezetőkre vonatkozik. Mindannyiunknak van valamilyen felelőssége. A családban, a munkahelyen, az egyházközségben, a lakóhelyünkön, vagy akár az online közösségekben is hatással vagyunk egymás életére. Lehet, hogy nem vezetünk országot, de vezetjük a saját életünket. Döntünk arról, mit adunk tovább gyermekeinknek, milyen példát mutatunk kollégáinknak, hogyan bánunk az idősekkel, a gyengébbekkel, az idegenekkel, vagy azokkal, akik másképpen gondolkodnak. A felelősség gyakran nem látványos. Sokszor abban jelenik meg, hogy valaki elvégzi a rábízott munkát, megtartja ígéretét, gondoskodik egy beteg hozzátartozóról, megőrzi egy közösség emlékeit, vagy egyszerűen nem továbbít egy rosszindulatú hírt. A történelem nagy alakjai mögött mindig ott vannak ezek a csendes, mindennapi döntések. Egy országot nem csak nagy törvények, hanem megbízható emberek is fenntartanak. Kedves barátom! Szent István keresztényi hite és élete számunkra is sugall egy megválaszolandó kérdést. Mit kezdünk azzal, ami ránk van bízva? ránk lehet bízva egy család, egy intézmény, egy templom, egy könyvtár, egy levéltári anyag, egy honlap, egy szakmai tudás, vagy egy másik ember bizalma. Ezek mind olyan értékek, amelyek nem a mieink véglegesen. Megőrzésre tovább.

Az örökség megőrzése tehát nem a múltba fordulás. Éppen ellenkezőleg. Felelősség a jövő iránt. Kedves barátom! Szent István harmadik nagy üzenete a nyitottság. Gyakran úgy beszélünk róla, mint aki megteremtette a keresztény Magyarország alapjait. Ez igaz, de érdemes észrevennünk azt is, hogy országa nem elszigetelődésből született. István felismerte, Magyarország akkor maradhat fenn, ha kapcsolódik Európához, ha tanul más népektől, és ha befogadja azokat az ismereteket, amelyek erősítik az országot. A nyitottság viszont egyáltalán nem jelenti, nem jelentheti saját identitásunk feladását. Aki biztosan tudja, honnan jött, az képes mások felé is érdeklődéssel fordulni. Aki ismeri saját nyelvét, történelmét és hitét, annak nem kell félnie semmilyen idegen hatástól. A 21. században különösen nagy szükségünk van erre az egyensúlyra. Egyetlen gomnyomással más kultúrák, gondolatok és vélemények között találjuk magunkat. Ez gazdagíthat, de össze is zavarhat. A nyitottság mellett szükség van belső mércére. Nem mindent kell elfogadnunk csak azért, mert új. De nem is kell elutasítanunk mindent csak azért, mert idegen vagy szokatlan. Meg kell tanulnunk különbséget tenni az igazi értékek és csillogó látszat, az igazság és a manipuláció, építő vita és romboló támadás között. Szent István korában is döntéseket kellett hozni arról, mit érdemes átvenni másoktól, és mit kell megőrizni a saját hagyományból. Ez a feladat ma sem könnyebb, csak más formában jelentkezik. Kedves barátom, a negyedik örökség a talán legfontosabb, az irgalom. Szent István törvényalkotó király volt, akinek a törvényei mai szemmel nézve kegyetlennek is tűhetnek, azonban a mai tudásunkat és szemléletünket nem szabad az ezer esztendővel ezelőtt élő és teljesen másképp gondolkodó eleinkre kiterjesztenünk. Első királyunk tudta, hogy törvények nélkül nincs rendezett társadalom. De az ország nem válhat élhetővé pusztán szabályok által. A törvénynek igazságot kell szolgálnia, és igazságnak pedig nem szabad elszakadnia az irgalomtól. Az ember nem csupán feladatokat teljesítő és időnként hibákat elkövető lény. Mindenki hordoz sebeket, félelmeket és nehézségeket, amelyeket kívülről nem mindig látunk. Ezért egy közösség értékét nem csak az mutatja meg, hogyan bánik az erősekkel, hanem az is, hogyan bánik a kiszolgáltatottakkal. A modern világban sokszor teljesítmény alapján értékeljük egymást. Fontos, hogy valaki gyors legyen, sikeres, hatékony és versenyképes. De az emberi méltóság nem a teljesítményből származik. Nem attól vagyunk értékesek, hogy mennyit termelünk, hány követünk van, vagy milyen eredményeket tudunk felmutatni. Szent István keresztény öröksége emlékeztet arra, hogy a gyengék védelme, a vendég befogadása és a rászorulók segítése nem mellékes erkölcsi feladat. Ezek mutatják meg, milyen közösséget építünk. A jövő Magyarországa nem csak attól függ, milyen gazdagok vagy technikailag fejlettek leszünk. Attól is függ, hogy marad-e bennünk együttérzés. Képesek vagyunk-e meghallgatni egymást? Tudunk-e bocsánatot kérni és megbocsátani? Meglátjuk-e az embert, a vélemény, a társadalmi helyzet vagy a származás mögött? Kedves barátom! Szent István öröksége azonban a hit dimenziója nélkül nem érthető meg teljesen. A kereszténység számára a hit nem egyszerűen hagyomány vagy kulturális jellegzetesség. A hit kapcsolat Istennel, amelyből erkölcsi iránytű, remény és szolgálat fakad. Szent István számára az ország építése és a keresztény életrendje összetartozott. A 21. században sokan úgy gondolják, hogy a hit a magánélet kérdése, és nincs helye a közös élet nagy döntéseiben. Sokan viszont úgy látjuk, hogy hit nélkül a társadalom könnyen elveszíti azt a nyelvet, amelyen a méltóságról, a felelősségről, az áldozatról és a reményről beszélni tud. Nem kell választanunk a modernség és a hit között. A modern ember az értelmét, ha úgy tetszik, a hasznosságát keresi mindennek. A digitális eszközeink pedig megkönnyíthetik a munkát, de nem válaszolnak arra, miért érdemes élni. A tudomány sok mindenre magyarázatot ad, de nem helyettesíti a hitet és a szeretetet. A gazdasági fejlődés jólétet teremthet, de nem biztosít belső békét. A hit nem menekülés a világ elől. Inkább olyan látásmód, amelyben a világért és egymásért vállalt felelősségünk mélyebb értelmet kap.

0: Szent István örökségét talán akkor értjük meg legjobban, ha nem szoborként tekintünk rá, hanem utitársként. Nem azt kell kérdeznünk, hogyan másolhatnánk le pontosan az ő korát. Erre nem is lenne lehetőség. Azt kell megkérdeznünk, az ő alapvető döntései hogyan segíthetnek a mi döntéseinkben. Ő országot szervezett. Nekünk a közösségeinket kell megerősítenünk. Ő törvényeket alkotott. Nekünk felelő szabályokat és tisztességes intézményeket kell működtetnünk. Ő templomokat és egyházi szervezetet épített. Nekünk ezeket meg kell őriznünk az utódaink számára, és olyan tereket kell létrehoznunk, ahol az emberek találkozhatnak, tanulhatnak, imádkozhatnak, és segítenünk kell mindenkit abban, hogy amennyiben szükség van rá, egymás terhét is tudjuk hordozni. Ő a jövőre gondolt. Nekünk is úgy kell cselekednünk, hogy döntéseink ne csak a jelen kényelmét szolgálják. És ő tudta, hogy egy ország nem pusztán földrajzi terület. Haza ott születik és ott van, ahol az emberek felelősséget éreznek egymásért. Kedves barátom! Szent István öröksége akkor marad élő, ha nem csak emlékezünk rá, hanem meg is valósítunk belőle valamit. Ha tisztességesebben dolgozunk, ha felelősebben használjuk a ránk bízott tudást, ha nem engedjük, hogy a gyűlölet meghatározza beszédünket, ha segítünk valakinek, aki egyedül nem boldogul, ha gyermekeinknek nem csak sikert, hanem tartást is szeretnénk adni. Egy ország jövője nem egyetlen nagy döntésben születik meg. Sok apró, mindennapi döntésben alakul. Abban, ahogyan egymással beszélünk, ahogyan a múltunkhoz viszonyulunk, ahogyan a gyengébbeket kezeljük, és ahogyan a jövőről gondolkodunk. Szent István több mint 1000 éve egy fiatal ország előtt álló bizonytalanságban vállalta a felelősséget. Nekünk a 21. század embereinek saját bizonytalanságaink között kell helytállnunk. A feladatunk más, de az alapvető kérdés ugyanaz. Képesek vagyunk-e olyan világot építeni, amelyben nem csak élni, hanem emberhez méltóan lehet élni? Szent István öröksége erre bíztat. Legyen bátorságunk a megújuláshoz, hűségünk az értékekhez, türelmünk egymáshoz, és hitünk abban, hogy a jövő nem eleve elrendelt sors, hanem közös felelősség. Ezért, amikor augusztus 20-án ráemlékezünk, nem csupán egy királyt ünneplünk. Egy döntést is ünneplünk, a döntést, hogy a magyarság közösséget, hazát és jövőt akar építeni. Ezt a döntést nekünk is újra meg újra meg kell hoznunk. Kedves barátom, kívánom, hogy Szent István öröksége ne csupán a történelemkönyvek lapjain, hanem a mindennapi életünkben is tovább éljen. Elsősorban a hitünkben és az ebből fakadó egymás iránti felelősségünkben, a munkánkban, a másik ember iránti figyelmünkben. Neked és szeretteidnek egyaránt áldott napokat kívánva ölel, barátod.
1: Kedves hallgatóink, Balog Ferenc hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A háború, a polarizáció és a társadalmi megosztottság elleni legerősebb érveit ismételte meg San Marinóban és Riminiben 14. Leó pápa, párbeszédre és barátságra szólítva fel a híveket a több darabra tört világban. Riminiben több ezer fiatal előtt mondott beszédében a Szentatya óvott attól a kultúrától, amely újra fegyverrel látja el az elméket és a nemzeteket, és azzal érvelt, hogy a keresztényeknek könyörületességgel és a béke melletti elkötelezettséggel kell felelniük erre. A pápa, aki a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozó díszvendége volt, hangsúlyozta, a békét olyan emberek teremtik meg, akik szeretnek egymással találkozni és nem félnek elkötelezni magukat egymás iránt. Hangsúlyozta, az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. Előzőleg a 35 ezer lélekszámú San Marinóban 14. Leó a helyi vezetőkkel találkozva emlékeztetett a városalapítók Szent Marinus és Szent Leó örökségére, mert ők a szabadságban, a kölcsönös tiszteletben és a közösségben gyökerezett társadalmat hoztak létre. Vasárnap már 800 megawatt fölött volt az atomerőmű termelése, közölte a miniszterelnök a helyszínen, hozzátéve, hogy már az egyes blokkban is üzemel egy turbina, és folyamatosan terhelik fel a hálózatra a teljesítményét. Mintegy 150 méter van még vissza addig, hogy a Duna két partjáról épülő fenékküszöb összeérjen, jelentette ki Magyar Péter. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben, ismertette a kormányfő. Aki igazán meg akarja védeni a környezetet, az nem lehet atomerőmű ellenes, válaszolta újságírói kérdése. A paksi atomerőmű négy blokja együtt majdnem 40%-át termeli a magyar energiafelhasználásnak, emelte ki a miniszterelnök a reaktorcsarnokban készített videójában. Bemutatták, hogy az Iker blokkos kialakítás miatt az egyes és a kettes blokk közös helyiségben van, a videó készítésekor a kettes blokk üzemelt, ez 1475 megawatt hőenergiát állít elő, amelyből 460 megawatt villamos energia lesz. Beszélt arról is, a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokon felbuzdulva a kormány úgy döntött, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit úgy lenne méltányos és helyes, ha nem csak az adófizetők fizetnék, hanem a magyar kis- és nagyvállalatok, vagy akár a Magyarországon működő nemzetközi vállalatok is beszállnának a közös ünnepségbe. Teremtsünk ebből hagyományt, hogy ne kelljen a miniszterelnöknek mindig szólnia, hogy van társadalmi felelősségvállalás, fogalmazott. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Komoly tárgyalások kezdődnek a MOHU-val hamarosan, felülvizsgálják a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzáfűzte, kemény partnerek lesznek, a nemzeti érdek és a lakosság magas színvonalú kiszolgálása érdekében mindent elkövetnek. A hét elején érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is kifizetik, közölte a szociális és családügyi miniszter hétvégén a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyerekek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a www.kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között, 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az applikáció fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt, céljuk, hogy a MÁV Plusz valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Hatalmas erdőtűz tombol Szerbia északkeleti részén a Deliblati homokpusztán. A július végén kezdődött tűz eddig több ezer hektár fenyőerdőt perzselt fel a különleges természetvédelmi területen. Ez mintegy 80 kilométerre van a fővárostól Belgrádtól. Szerbia hetek óta nem tudja megfékezni a lángokat. Az Európai Unió helikoptereket és tűzoltókat küld. Végül az időjárásról. Általában derült lesz majd az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Kovács Krisztina zenei szerkesztő és a technikus Karkus István. A hírszerkesztő bemondó Debnár Ádámot hallják. Következik a múltunk pillérei, történelmi sorozatunk mai adásában Bakócz Tamás egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélget Klész Beáta. A 21 órai híreket követően a napfelsét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk, Tardra, a falunapra látogatunk, majd a tokai írótáborba. A tokai vételkörzetben 21 órától Téka, Kisújszállási és Törökszentmiklósi frekvenciáinkon Leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyházfórum keddi adását ismételjük meg. A kiégés jelensége nem csak időskorban jelenhet meg, nem csak azokat érinti, akik 10-20 éve szolgálnak, dolgoznak, vagy gyermekeket nevelnek, családot működtetnek, bármely korosztályt és bármely szakmában dolgozót érinthet. A legfontosabb dolog felismerni és idejében kezelni az ilyen állapotot. Dr. Velsegi Beáta Mária nővér hittanár, lelkipásztori munkatárs, szupervízió alapú, reflektív coach arról beszél, mit is jelent pontosan a kiégés, milyen fázisai vannak és hogyan ismerhető fel. 23 órakor híreket, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, ezután a hétvégi levél hangzik el ismét, és esti imát adunk közre. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk, békés estét kívánunk!

0: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a stúdióban Buda Péter atya teológiai tanárt és a rádió elnökét, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Gyorsan rögtön frissen köszöntöttelek Péter atya, csak nehogy belekavarodjak a felvezetőmbe, hiszen ugye mi most frissen benne vagyunk az előző adás végében, amikor is ugye Bakócz Tamás kalandos útját, bel- és külpolitikai szerepét beszéltük, és nagyjából indulunk abba az irányba, amikor ő odaérkezik arra a bizonyos pápa választó konklávéra, ahol őt tudomásunk szerint majdnem pápává választották. Tehát körülbelül hol vagyunk mi most években, ez 1500-as évek elején, egészen pontosan mikor?
2: Már a 10-es évek elején vagyunk, amikor is a pápa, második Gyula, egy érdekes politikai manővert hajt végre. Tehát az a célkitűzése, hogy ki kell a barbárokat űzni Itáliából. A barbárok azok az északiak. Most már korábban sikerült megszabadulni a német befolyástól, viszont éppen a franciák azok, akik betették a lábukat, hogy elfoglalják Milánót, Észak-Itáliában terjeszkednek. A pápa pedig ugye korábban Velencével háborúzott, hogy visszaszerezze a Velence által a kontinensen, vagy illetve a szárazföldön megszerzett korábbi egyházi birtokokat, ezeket ő visszaszerzi, és utána pedig gyorsan békét köt Velencével, meg szövetséget köt a spanyolokkal, hogy kiűzzék a franciákat. És akkor igen ám, de a franciák, 12. Lajos azonban, mondhatjuk így, hogy ellentámadásba megy át, mert hogyha a pápa támadja őt a politikai ambícióiban, hogy Itáliában kiterjessz a francia hatalmat, akkor ő pedig megpróbálja megtorpedózni a pápának az egyházi hatalmát. Ezért egy zsinatot hívat össze néhány francia püspökkel méghozzá Pízába, tehát Itáliába. Most ugye ez a zsinat, ez nem egyetemen zsinat, ez mondhatjuk azt, hogy tényleg egy szakadár zsinat, ami politikai érdekeket szolgál, és ugye arra megy ki a dolog, hogy minél több püspököt azért oda bevonzanak, és a pápa ellenes hangulatot keltsenek. Persze második Gyulát sem kell félteni, mert hogy ő pedig akkor összehív a Lateránba egy egyetemen zsinatot 1512-re. Na, nézzük meg gyorsan, hogy hol is van ebben az egészben Bakócz Tamás. Tehát ő már elindult, hogy azon a határozaton volt, hogy elmegy erre a pízai zsinatra, és akkor a pízai zsinaton ő lesz majd a pápa ellenzékének a vezére. Ugye francia kapcsolatai vannak, azt már láttuk, tekintélye van, és akkor ő tulajdonképpen pápának az ellenzékévé tud lenni. Igen ám, de amikor a pápa meghirdeti a lateráni egyetemes zsinatot, ugye ez az 5. lateráni zsinat, 1512-től 17-ig, akkor egy fordulat áll be, mert közben Gyula pápa seregei győzedelmeskednek a francia király fölött, ugye a francia király visszavonul, így aztán a Bakócz Tamás a pízai zsinatra megy, hanem arra a zsinatra, amit a pápa hívott össze, és amire ő is természetesen, mint katolikus püspök, sőt, ugye az Anyaszentegyház bíborosa, meghívást kapott. Ráadásul Rómában, ahol azért szintén vannak már beépített emberei, onnan már üzeneteket kap, hogy jöjjön, mert itt most már annyira kaotikus a helyzet, itt a politikai és az egyházi helyzet, hogy ki kivel van, hogy jöjjön és tegyen rendet, mert itt már csak egy nagyon erőskezű ember tud rendet teremteni ebbe az egész káoszba. Úgyhogy amikor ő megérkezik, akkor viszont úgy jelenik meg Rómában, mint a béke angyala, aki próbálja a pápát is rábeszélni arra, hogy a legjobb dolog lenne, hogyha megegyezne a franciákkal, tehát mindenképpen békét kötnének, nem folytatnák tovább ezt a háborúskodást. És közben elkezdődik a zsinat is május 10-én, ahol szintén ő nagy tekintélynek örvend. Azt még nem is mondtam, hogy amikor bevonult Rómába, akkor az ő bevonulása az külön egy népünnepé volt, tehát már elindult itthonról 1511 októberébe, és csak januárban érkezik meg Rómába, de ez a bevonulás, ez egy nagy-nagy népünnepé volt.
1: 3 hónapig tartott az út akkori viszonyok között is?
2: Egyrészt tél volt, tehát ez lényegesen akadályozza, másrészt nem sietett annyira, mert ha útközben különböző helyeken megállt, akkor
1: egy-két napokat eltölthetett.
2: Igen,
1: akár.
2: Igen. Tehát nem volt lényeges, hogy most gyorsan érkezzen oda. Tehát amikor megérkezik január 26-án, akkor tényleg óriási ovációval fogadják, már csak azért is, mert aranyat szórt a nép közé. Tehát az óriási vagyonát azt például erre fordított. A későbbiekben ezt mondják is történészek, hogy igazából itt hibázta el a dolgot, mert megnyerte a római népet. A római nép imádta Bakósz Tamást.
1: De én ezt értem, de ugye nem a római nép választ pápát.
2: Így van. Hogy az aranyait inkább a bíborosok megkenésére kellett volna fordítani. Most persze nem, ezt nem én mondom, nem az én véleményem, ez a kortársak véleménye, hogy rossz helyre költötte el a vagyonát.
1: Amúgy ezt nem tudhatjuk. Azt nem tudhatjuk, hogy ő olyan irányú lépéseket tette.
2: Nem tudjuk, arról nem maradt fönn, hát ugye vannak bíborosok, akikről fönn maradt, őróla ez nem. Nyilván megpróbált ő is befolyásolni azért a bíboros társait, különböző ígéretekkel és így tovább, ez teljesen szokásos dolog volt. Tehát egyelőre még nem tartunk itt.

0: ő januárban bevonul, ő ott nagyon komoly pozícióban van, ugye a pápa kénytelen őt fogadni, a béke törekvéseivel nagy népszerűségre tesz szert, közben elkezdődik az egyetemen zsinat, amit a pápa meghirdetett, ugye ez elkezdődik májusban, azonban olyan nagy dolog nem történik, a zsinat csak úgy lassan csordogál, nincsenek is túl sokan, komoly határozatok nem születtek egyébként az egész zsinat alatt, néhány gyenge reformhatározat. A franciákat sikerül közben kiűzni Itáliából, viszont 1513-ban, februárban a pápa hirtelen meghal. És akkor érkezik meg ugye a lehetőség, hogy akkor konklávét kell tartani, ugye ő maga ott tartózkodik, sőt, ugye akkor a tekintélye van, hogy az interregnum idejére, tehát amíg nem választanak új pápát, addig Bakócz Tamás az egyik a három bíboros közül, aki átveszi az ügyeknek az intézését és az egyházi államnak a kormányzását. A bíborosok közül 25 volt jelen ezen a konklávén, több is volt, csak ugye nem mindegyik tartózkodott Rómába, de a lényeg az, hogy ezen a konklávén amennyire tudni lehet, egy kicsit mi néha eltúlozzuk a dolgot, tehát Bakócz Tamás sosem vezetett a szavazatok számánál, hanem igazából a legtöbb szavazatot már az elején a Medici jelölt, ugye Medici bíboros Giulio Medici szerezte.
1: És a későbbi tizedik Leó.
0: Így van, és a második legtöbb szavazatot szerezte Bakócz Tamás, és innen még bármerre dőlhetett volna egyébként a dolog, de végül is azért az itáliai bíborosok nem akartak kockáztatni, tehát azért ők úgy vontak vele, hogy az egyházi állam most viszonylag biztonságban van, és akkor jobb lenne, hogyha mégis egy itáliai, egy olasz pápa lenne.
1: Na most igen, ezek olyan érdekes dolgok, hogy mennyi esélye van arra, mert hogy akkoriban azért főleg itáliai pápák voltak, nem? Tehát azért ritka volt az, hogy egy francia vagy nem tudom én, tehát hogy igen, van egy olyan politikai háttér, ami nem biztos, hogy beengedett volna egy közép-európait, vagy nem tett volna jót a pápai államnak.
0: Hát,
1: tehát maradjanak inkább úgy határon belül, vagy házon belül.
0: Igen, de azért ez sem mindig így volt. Tehát az előző 100 évvel korábban Temérdek francia pápa volt, Avignoni fogság alatt, de már előtte is volt. Nem sokkal ezután, a tizedik Leó után pontosan egy külföldi, egy német alföldi, Hadrián következik. Uh-huh. Igen, mondjuk ő az utolsó aztán, aki nem itáliai, mert legközelebb az már csak Szent II. János Pál lesz. Uh-huh. De abban az időben, tehát az egyház annyira nemzetközi volt. Tehát nem, igazából nem probléma, hogy honnan jön. Egyház, mindenki tud latinul, az egyház jog mindenhol ugyanúgy érvényes, tehát a nemzetiség abban a korban nem számított annyit, mint most. Ugye most viszont már azt mondjuk, hogy azért lehetséges az, hogy mindenféle pápák követik egymást, mert hogy az, közben az egyház annyira kitágult, és tényleg annyira globálissá lett, hogy az egész földön elterjedt az egyház.
1: Jó, akkor inkább úgy fogalmazok, hogy ugye itt most azért a Borgia meg a Medici pápák itt azért, ahogy váltogatták egymást, tehát azért helyi szinten
0: A rovéreket se felejtsük, a második Gyula pápa, ő a Della Rovere családból származott.
1: Ami szintén egy
0: nagy család, igen.
1: Olasz család,
0: igen.
1: Itáliai család. De hogy, tehát hogy azért ilyen helyi szinten azért nekik lényegesen
0: pillanat,
1: nagyobb...
0: Pillanat, a Borgiák, ők spanyolok?
1: Azt tudom, hogy spanyolok.
0: Tehát azért mondom, ők nem itáliai.
1: Nem, csak hogy a Mediterráneum, tehát hogy ilyen értelemben mondom, de hogy azért nekik lényegesen nagyobb a helyi befolyásuk, mint mondjuk azt, hogy hirtelen ide jön magyar honból egy pápa, nem? Szóval én azt gondolom, hogy azért itt a Medici meg az olasz hatás, nem tudom, tehát hogy én nagyon csodálkoztam volna, hogyha akkor ott, itt, ebben az évben, tehát 1513-ban a Bakócz nyer.
0: Pedig tényleg nem volt esélytelen, mert hogy ő már a korábbi pápákkal is komoly kapcsolatban volt, tehát VI. Sándorral, Második Gyulával. A bíborosokat, azokat ismerte. Ugye, hát voltak, akikkel problémája is volt, ugye például az Ascanius Sforzával, hát azért, mert ő is akarta az egri püspökséget. Uh-huh. Hatodik Sándor is akarta az egri püspökséget, úgyhogy ővelük azért annak idején konfliktusba is került, de aztán utána ezek kiegyenlítődtek. Ugye a Sforzák az megint egy nagyon jelentős család, hiszen övék Milánó. A Mediciek, ugye most azok Firenze.
1: Firenze, igen.
0: Igen, bár Firenze néha elűzi a Mediciéket, tehát nem mindig olyan kedvesek a firenzeiek számára. A rovérékük Észak-Itáliából való, de mondom, az egész Borgia família, amely azért ugye két pápát csak adott az egyháznak, és hát utána is, ugye második Gyulának még meggyűlt a baja a Borgia családdal, hiszen amikor őt megválasztják pápának, akkor az egyházi államban úgy is rendet kellett tenni, hogy hatodik Sándornak a gyermeke, Cesare Borgia, az egy kvázi önálló fejedelemséget szervezett az egyházi államnak az északi részében. Tehát először őt is ki kellett onnan verni. Tehát az annyira bonyolult, de az, hogy most ki honnan jön, annyira abban az időben nem volt probléma.
1: Nem, csak hogy én úgy értem, hogy a helyi befolyás azért, tehát most Itáliában vagyunk, nem tudom, hogy akkoriban...
0: Alapvetően én is ezt mondtam, hogy nem akartak kockáztatni, igen, az itáliai bíborosok.

0: Akkoriban a pápai állam, meg Itália valahogy így jobban együtt volt? Tehát ez ilyen anya országa, vagy csak az van hozzá közel, és hát csak az befolyásolja.
1: Benne van. Igen. Tehát Itália, ugye ez a mai Olaszország, a Csizma, ott Európa déli részén, és annak a középső sávjában létezett az egyházi állam, vagy pápai állam, illetve még hozzátartozott ugye Avignon környékén a Venaissant nevezetű terület. De az öt jelentős itáliai állam közül az egyik volt az egyházi állam, ugye Milánó, Velencei köztársaság, Toszkána, a Firenzei köztársaság, az egyházi állam, és délen a nápoly-szicíliai király. Tehát ez az öt is, ez egy tulajdonképpen az 1400-as évek második feléig ez egy nagyon jól működő társaság volt, úgy többé-kevésbé kiegyensúlyozták egymást. Most azt mondanánk, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere, az egymással kötött állandó szövetségek és háborúk, azok úgy jól kiegyenlítették egymást, és a változást az hozta meg, hogy a 15. században elindulnak az inváziós hadjáratok Itália ellen. Tehát részben a Német-Római Császárság is újra igényt tart Itáliára. A franciák is kiszemelték maguknak, hogy Itáliába pozíciót szereznek, illetve hát a spanyol királyság is, ugye, amely ebben az időben emelkedik föl, hiszen akkor születik meg az egységes Spanyolország, és ugye ne felejtsük el, hogy a déli királyság, ugye a Nápoly-Szicília, az aragóniai, tehát spanyol gyökerű. Úgyhogy így aztán az öt itáliai kisállam és a három nagyhatalom, európai nagyhatalomnak a küzdőterévé válik Itália. És ilyen szempontból ugye ez még Bakósznak kedvezett is, hogy igazából ő egy, mondhatjuk így, hogy egy semleges, egy külsős, akinek nincsen közvetlen érdekeltsége, bár azért láttuk, hogy igen, mert Velence egyértelműen őt támogatta, a Német-Római Császárság is támogatta őt.
0: Az előbb említetted, Péter atya, hogy ezen az ominózus pápaválasztó konklávén 25 kardinális vett részt, és ugye hát nyilván több fordulós volt, mire az a bizonyos...
1: Összesen három.
0: Három. Jó, a de ez mondjuk az több, mint egy, tehát igen. Hogy végül is mire az a bizonyos fehér füst felszállt. Amikor pápaválasztó konklávé van, csak és kizárólag azokból a kardinálisokból lehet választani, akik ott vannak, tehát aki mondjuk, nem tudom, betegség vagy bármilyen akadályoztatás miatt nincs ott, akkor azt nem is választhatják meg?
1: De megválaszthatják, sőt.
0: Volt is már olyan, hogy valaki távollétében
1: választottak? Sőt, olyat is választottak, aki nem is volt kardinális. Tehát a pápa választásnál a lehetőségek azok sokkal nagyobbak, mint ahogy azt
0: gondolnánk.
1: Hát azért, mert hogy hát végülis így alakult, hogy általában egymás közül választanak a bíborosok.
0: Milyen alacsony a pozícióval lehet valaki pápa?
1: Hát mindenképpen, tehát egyrészt férfinak kell lenni, igen, papnak.
0: Akkor esélytelen vagyok.
1: Így van, most már ugye, most az is benne van, hogy papnak kell lenni.
0: Ja, mert volt olyan, hogy nem volt benne.
1: Még olyat is választhattak, aki korábban, aki nem volt pappá szentelve, aztán utána gyorsan intézik. Uh-huh. De ez már, ezek korábban voltak.
0: De minimum érsek legyen?
1: Nincs ilyen.
0: És akkor egy nagyon bátrat kérdezek, tehát akár Péter, hogyha téged is megválasztatnának egyszer pápának? Elvisíkon?
1: Tehát én jelen pillanatban mondhatom is, hogy papábilis vagyok. Tehát, igen, tehát nem csak én itt a körülöttem lévő, egerben lévő atyáknak a többsége szintén.
0: Mert hogy férfiak vagytok és felszentelt papok, tehát ennyi már elég ahhoz, hogy valaki esélyes legyen pápának.
1: Igen.
0: Most 2026.
1: Hát persze hozzá kell tenni, hogy egy a nem tudom hány millióhoz az esélye, de nincs megkötve. Tehát nem szükségszerű, hogy maguk közül válasszanak. Uh-huh. Még csak az se kell, hogy püspök legyen. Tehát az egyház történelemben vannak olyan pápák, akik úgy kerültek oda, hogy nem a bíborosi gyűlésen résztvevő személy, hanem egy külsőst választottak meg. Uh-huh. És akkor utána gyorsan küldenek követet, hogy na hát akkor ő van megválasztva.
0: Tudjon már róla, hogy
1: jöjjön,
0: mert valami történt, igen.

0: Jó, minden esetre itt most két esélyesről beszéltél, Péter, hogy tulajdonképpen a harmadik választás egy egyértelmű
1: ilyet
0: hozott.
1: Igen, a harmadik forduló az meghozta az eredményt, és akkor Giulio Medici-t megválasztották pápává, és akkor ilyenkor ugye az a kérdés, hogy na, de akkor mi lesz Bakócz Tamással, aki azért továbbra is nagyon nagy tekintélynek örvend.
0: Hát jó, de az eredmények azt mutatták, hogy nem ő kapta a több voksot, tehát ezt tudomásul kell venni, nem?
1: Igen, de hát ilyenkor jön az osztozkodás, hogy igen, most ugye az egyházi államot azt újraosztják idézőjelbe. Ugye az előző pápa halálával a viselt tisztségek azok elévülté váltak, hogy kinek mi a dolga a pápai államon belül. Úgyhogy szépen sorshúzással újra elosztották a jelentős városokat, hogy kikinek lesz a kormányzója.
0: És ilyenkor az esélyesek, tehát, hogy most nem tudom, hogy a Bakócz is a tizedik León kívül volt-e még egy-két szavazat másoknak, tehát akiknek bizalmat szavaztak, azok között osztják szét a tisztségeket?
1: Nem, a bíborosok.
0: Tehát a 25 bíboros között.
1: Hát ugye most már csak 24, mert hogy egy már pápa lett, ugye ő fölemelkedik, és akkor onnantól kezdve itt most ugye kiosztják az egyházi állam tisztségeit. Tehát például Bakócz Tamás is megkapja Viterbónak és Bolognának a kormányzását. Ezek fontos városok, ugye Bologna elsősorban a tudományosság, meg a nagysága miatt. Viterbó, ez ugye sokkal közelebb van Rómához, nagyon szép vidéken. Tehát egyszerűen ezeket megkapja, és azon kívül még ugye egyéb tisztségeket is osztogatnak. Viszont azért nyilvánvaló, hogy tizedik Leó számára Bakócznak a személye az...
0: Nem kívánatos ott sokáig.
1: Kényelmetlen. Bakócz pedig úgy döntött, hogy hát ő most már az Anyaszentegyház bíborosa, most kuriális bíboros lesz, ott marad Rómába.
0: Amúgy mit tudna tenni? Most én értem, hogy ő volt a legnagyobb ellenlábasa, de onnantól fogva, hogy megvan választva pápának, akkor a másik intelligens annyira, hogy tudomásul vegye, mert mit tudna tenni? Vagy miért kell félni, vagy tartani esetleg egy olyantól, aki mellettem mondjuk majdnem nyert?
1: Hát azért kell tartani, mert a bíborosokat tudja hangolni ellenem, mármint a pápa ellen.
0: Hát jó, de nem ölik meg, és már pedig azért újabb pápa választás nem
1: ölik
0: lehet csak
1: meg,
0: a halálával.
1: Jó, de kormányozni kell az egyházi államot és az egyházat, és nem mindegy, hogy ez flottul megy, simán.
0: Vagy pedig a széthúzás.
1: Vagy pedig mindig van valaki, aki kerékkötőként mindenbe beleköt és akadályozza a munkát.
0: Ez amúgy szörnyű.
1: Igen.
0: Haza akarta inkább küldeni, gondolom.
1: Így van, tehát el kell távolítani. Na most ez azzal jár, hogy akkor ugye különféle megbízatásokat kell neki adni, úgyhogy ki is állított három bullát a számára. Az egyik az, hogy ugye megerősíti őt az esztergomi érseki székbe, vagy privilégiumokat ad neki, és így tovább. A második bulla, ugye ez egy érdekes dolog, mert hogy a püspökségeket adományoz még neki, méghozzá olyanokat, amik itt vannak a környéken, ugye a Zengi püspökség, Zeng ez most azt hiszem Szeny, vagy valami ilyesmi nevet visel, Horvátországban található a Dalmát tengerparton, egy nagyon kedves kis város, de nagyon ősi püspökség. Azon kívül az Otocsászi és a Milkói püspökséget hivatalosan is neki adományozza, és utolsó ilyen bulla pedig arról szól, hogy fölhatalmazza őt arra, hogy keresztes hadjáratot indítson a török ellen, és hogyha ezt megindította, akkor utána visszatérhet Rómába. Tehát azért ez egy fontos bulla, mert mutatja azt, hogy a pápák, talán az európai uralkodók közül, Magyarország királyát leszámítva, komolyan veszi a török veszélyt. Tehát az, hogy na itt van most egy ilyen nagy tekintélyű bíboros, aki ráadásul otthon is nagy tekintélynek örvend a király mellett, tehát ezt föl kell használni arra, hogy a török ellen egy komoly támadást szervezzen meg, és hogy ráadásul még Európát is mozgósítani lehessen jobban, ezért legátusnak nevezi ki, pápai küldöttnek. És akkor hogy hova nevezi ki pápai küldöttnek, hát tulajdonképpen...
0: Fél Európának.
1: Így van. Tehát nem csak Magyarországra, hanem Csehországra, Morvaországra, Lengyelországra, Poroszországra, Svédországra, Horvátországra, azon kívül Dánia, Norvégia, Litvánia, Oláország, tehát a Vlachia, ugye az ős Románia, Szilézia, Lausitz, Erdély, Szlavónia, Dalmácia és Moszkva. Tehát gyakorlatilag Európa közepétől kezdve Csehországtól Moszkváig, Norvégiától a Vlahokig meg Szlavóniáig. Ő a pápai megbízott, a pápai legátus, a pápai küldött. Ez azért fontos, mert mint pápai legátus, akkor ezekben az országokban is tud mozgósítani. Akarják.
0: Tehát gyakorlatilag ez a pápai legátusi cím, ez őt arra jogosítja fel jelen esetben, hogy ezekben a említett, tehát Európa kétharmadában körülbelül, tényleg úgy közép és kelet és északi részen, ő keresztes hadjáratba szólítsa az embereket a török ellen? Tehát tulajdonképpen ez most jelen esetben erre jogosította őt?
1: Erre is. Ugyanis a legátusság ez több dolog, tehát tulajdonképpen a pápának a jobb keze, uh-huh. A pápának a megbízottja.
0: A pápa helyi helytartója.
1: A pápa nevében jár el ezekben az országokban, bár nem tudjuk azt, hogy Bakócz elment volna valaha is ezekbe az országokba. Magyarországra eljött, uh-huh. Tehát a következő év elején már megérkezik Budára, tehát 1514 elején már itt van. Hozza magával a pápai bullákat, ugye, ami egyben ugye mindenki számára mutatja, hogy esztergomi érseksége tovább van erősítve, újabb püspökségekkel, illetve hát, hogy a pápának a bullája a keresztes hadjárat meghirdetésére, ami ugye elsősorban Magyarországot illeti, de hát a többi országban is meg lehet hirdetni, de mint látjuk majd erre, aztán már nem kerül sor egyáltalán, mert hogy ez a magyarországi török elleni pápai bulla sem azt az eredményt hozta, amire számítani lehetett volna, hanem ugye április 16-án kihirdetik a bullát, kijelölik a gyülekezési helyet, ugye Pest mellett Rákosmezőn, kinevezik a hadjáratnak a parancsnokát, ugye Dózsa György személyében, és akkor utána pedig gyülekeznek a hadak, csak hát ugye tudjuk, hogy ez nem egészen úgy sült el, ahogyan azt szándékoztak, mert hogy nem a török ellen indult a sereg, hanem egy országos kiterjedésű parasztlázadás lesz belőle.
0: Így van, hát nyilván a nemesség és hát a helyi viszonyok, illetve a szegénység ellen történik. Hát amit utána elfolytanak, elég véres körülmények között, de gyakorlatilag ez a keresztes hadba hívás, akkor innentől fogva meghiúsult.
1: Igen.
0: Tehát ez nem történt meg.

0: Bakócz Tamás megkapja ezt a pápai legátusi kinevezést, hazajön, mondjuk ezt a keresztes hadjáratot nem tudja elindítani. Arról esetleg van információ, hogy ő ezt a eredménytelen, tehát számára nem kedvező pápa választást hogy élte meg, vagy erről így nem nagyon szólnak a források, tehát ezt, hogy mennyire veszi tudomásul, vagy...
1: Hát tudomásul veszi, de mégis itt nincs mit tenni, tehát ez már faktum. Viszont, tehát 1513-14-ben ő még mindig jó erőben van, tehát jó, a Medici pápa sokkal fiatalabb, viszont azért sokkal, hát elnézést a kifejezésért, de puhányabb is. Hát, hogyha az ember megnézi a róla készült képeket, úgyhogy még az sincs kizárva, hogy ő még arra is számíthatott, hogy esetleg a következő konklávén is van esélye. De jó, de ezt még nem tartunk. Meg ezt úgyis kivágod, ezt a kis megjegyzést így majd.
0: Persze.
1: Jó, tehát igazából a fontos, ami itt ővele kapcsolatos, hogy sokkal izgalmasabb, hogy hogyan éli meg ezt a parasztháborút. Ugyanis ennek következményei vannak. Nem csak a parasztokra nézve, hanem Bakócz Tamásra nézve is. Ugyanis a keresztes hadjáratnak a félre sikerült voltát azt egyesek Bakócz Tamásnak tulajdonítják. Nem felejtik el, hogy Bakócz Tamás maga is jobbágy származású. Tehát alulról jött ember, és bár nyilván a parasztháborút azt ő is elítéli, meg az egyházi hadak is, például az egri püspöknek, akkor már Hippolita püspök, hada is részt vesznek a parasztok leverésében,

0: király ne nevezhessen ki se püspökké, se érsekké olyan szemét, aki a jobbársorból származik.
1: Oké, de aki már ki van nevezve,
0: az marad,
1: csak innentől
0: aki van,
1: fogva.
0: Így van. Uh-huh. Így van. Tehát, hogy nem kell nekünk több ilyen, mint amilyen ez a Bakócz Tamás. Ha mégis megtenni a király, akkor viszont lehetőség van arra, hogy meg lehet tőle tagadni a tized megfizetését. Most magyarul anyagilag akkor ellehetetlenítik. Uh-huh. Úgyhogy ez a törvény, tehát egyértelműen, hogy Bakócz ellen irányul, tehát olyan szempontból, hogy a közhangulat ellene fordul. Hát ez igazából egy hangulatkeltés Bakócz Tamás ellen, és éppen ezért ő észre is veszi ezt a dolgot, hogy emögött elsősorban Szapolyai János meg Verbőci Istvánnak a gondolatai nyilvánulnak meg, úgyhogy ő veszi a lapot, és ezután ő szépen fogja magát, és vissza is vonul. Ugye ebben még belejátszik az is, hogy 1516-ban meghal második Ulászló, akinek ő nagyon sokat köszönhet. Hozzá kell tenni, hogy Ulászló is nagyon sokat köszönhetett Bakócz Tamásnak, de Ulászló azért ő nagyon sokszor védte Bakócot a nemesség hangulatával szemben. Amikor azonban a király is meghal, akkor tényleg visszavonul, és bár névlegesen ott van még a királyi tanácsban, de gyakorlatilag Esztergomban éli le az életét, és egészen 1521-es haláláig ott tartózkodik. Tehát a későbbiekben, életének az utolsó 5 éveiben már nem vesz részt tevőlegesen a nagy politikában.
1: De esztergomi érsekként hal meg.
0: Esztergomi érsekként hal meg, így van. És ami még érdekes, hogy amikor meghal, akkor a végrendeletében elrendeli azt, hogy amennyiben az ő családja, tehát ez az erdődi Bakócz família kihal, akkor a birtokok azok nem szállhatnak vissza a királyra, hanem az esztergomi káptalanra. Tehát, hogy még egy ilyen utolsó gesztussal próbál az egyházzal jót tenni, tehát az egyházat jutalmazni.
1: Arról még nem beszéltünk, hogy az esztergomi érseksége alatt ő az esztergomi érsekséghez építkezéssel hozzájárult-e?
0: Elérkezünk talán a legszebb részhez Bakócz Tamással kapcsolatban, mert azt már említettük, hogy ugye nagy formátumú politikus, azt is említettük, hogy ugyanakkor az egyházi mecenatúrának is egy fontos tagja. Tehát ő nem véletlenül tanult Itáliában, hozza magával a reneszánsz kultúrát. Tehát ő nem az a kifinomult humanista, mint korábban Vitéz János vagy Janus Pannonius, de mindenképpen a reneszánsz életstílust és a reneszánsz kultúrát mégiscsak hozza magával, leginkább nem annyira irodalmi szinten, mint inkább a matéria szintjén, az anyag szintjén, vagyis, hogy ő maga is az építkezéseit azt már reneszáns stílusban fejti ki, és ugye a legfontosabb az, hogy az akkori esztergomi székesegyházhoz épített a szűzönye tiszteletére egy kápolnát, amely ugye Magyarországnak a legszebb reneszánsz emléke, ami hála Istennek megmaradt, tehát túlélte az esztergomi várnak a többszöri ostromát, sőt, még azt is túléli, hogy amikor ugyebár a régi székesegyház helyett a 19. században fölépítik ezt a mostani új esztergomi székesegyházat, akkor ezt a kápolnát, ezt átmentik, és helyet kap az új székesegyházban, ugye méghozzá ugye Bakócz kápolna néven.
1: Tehát ez igen, a nevét őrzi. Még annyit olvastam itt a Sugárféle könyvben, hogy a kincseit a halála után a török ellenes háborúkra fordították, de fennmaradt a főpapi keresztje, lánca, kejhe, mise ruhája, graduáléja, valamint Mátyás király úgynevezett kálváriája.
0: Így van.
1: Ezeket hol, ott Esztergomban őrzik?
0: Igen, az Esztergomi Keresztény Múzeumban van ezekből a legtöbb. Ugye a Mátyás kálvária, hát ez egy nagyon különleges darab, tehát nem csak azért, mert hogy ugye nemes fémből van, hanem szép tűzzománcokkal, meg egyéb dolgokkal van, zománcokkal van díszítve, gyönyörű. Hát azt is mondhatjuk, hogy tényleg az egyik ebből az időszakból származó fennmaradás.

0: csodálatos emlékünk ez a Mátyás Kálvária.
1: Tehát én azt gondolom, Bakóc Tamás tényleg így summázva azt az eltelt három adást, hogy azért nyilvánvalóan az ő nevét sokan ismerhették azok is, akik talán nem annyira mélyülnek el a történelemben, vagy egyház történelemben, hiszen ő volt az első bíborosunk, aki majdnem pápa lett. Anyagiakban sokat adott, de egy törtető volt, tehát mondjuk nem egy humánus bíboros volt, de azt gondolom, hogy nem véletlenül maradt fent a neve, hiszen azért nagyon kalandos és nagyon gazdag történetet hagyott maga után, de a következő adásban kanyarodjunk vissza majd arra az esztei Hippolitra, aki ugye az esztergomi széket átadta neki, és az egri püspökök sorát gyarapította, és ő az, aki miatt mi visszamegyünk egy kicsit az időben, és 1497-től töltötte be az egri püspöki széket, hogy itt mit tett, mi fűződik a nevéhez, erről már csak a következő adásban fogunk beszélni.
2: A mai adásban Bakóc Tamás egri püspökről, Budapéter teológiai tanárt, a Szent István Rádió elnökét hallották.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Vasárnap már 800 megawatt fölött volt az atomerőmű termelése, közölte a miniszterelnök a helyszínen, hozzátéve, hogy már az egyes blokkban is üzemel egy turbina, és folyamatosan terhelik fel a hálózatra a teljesítményét. Mintegy 150 méter van még vissza addig, hogy a Duna két partjáról épülő fenékküszöb összeérjen, jelentette ki Magyar Péter. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentésért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben, ismertette a kormányfő. Aki igazán meg akarja védeni a környezetet, az nem lehet atomerőmű ellenes, válaszolta újságírói kérdése. A paksi atomerőmű négy blokja együtt majdnem 40%-kal termeli a magyar energiafelhasználásnak, emelte ki a miniszterelnök a reaktorcsarnokban készített videójában. Bemutatták, hogy az ikerblokkos kialakítás miatt az egyes és a kettes blokk közös helyiségben van, a videó készítésekor a kettes blokk üzemelt, ez 1475 megawatt hőenergiát állít elő, amelyből 460 megawatt villamos energia lesz. Beszélt arról is, a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokon felbuzdulva a kormány úgy döntött, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit úgy lenne méltányos és helyes, ha nem csak az adófizetők fizetnék, hanem a magyar kis- és nagyvállalatok, vagy akár a Magyarországon működő nemzetközi vállalatok is beszállnának a közös ünnepségbe. Teremtsünk ebből hagyományt, hogy ne kelljen a miniszterelnöknek mindig szólnia, hogy van társadalmi felelősségvállalás, fogalmazott. Csaknem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mindaz 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Komoly tárgyalások kezdődnek a MOHU-val hamarosan, felülvizsgálják a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzáfűzte, kemény partnerek lesznek, a nemzeti érdek és a lakosság magas színvonalú kiszolgálása érdekében mindent elkövetnek. A hét elején érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is kifizetik, közölte a szociális és családügyi miniszter hétvégén a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyerekek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a www.kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között, 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az applikáció fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt, céljuk, hogy a MÁV Plusz valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. A következő fejlesztésként a grafikus helyfoglalást említette, amelynek révén az utasok a kocsi ülésrajzán láthatják majd a szabad helyeket, és kiválaszthatják, hogy pontosan hol szeretnének ülni. Az ukrán elnök szerint a háború idején megtartott választások szétzilálhatják az országot és megoszthatják a társadalmat, mondta az államfő újságíróknak. Volodymyr Zelenszky szerint az elnökválasztás az előbb a biztonsági kérdéseket kell rendezni, ha ez megtörténik, Ukrajna 69 napon belül kész a szavazásra. Végül az időjárásról. Általában derült lesz majd az ég kevés gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: A napverse.

0: Sík Sándor, nyárvégi reggel. Aranyporos nyárvégi reggel, gyomlálsz a kertben szorgalmas kezekkel. Pedig a nyár lassan lejár, a kardlilium kardja hegye sárgul. Hull a szirom az öntözött virágról, lassan elkezdi csomagolni már zöld podgyászát a fák alatt a nyár. Nyár, szép arany nyár, jó meleg, engedd, hogy szépen kérjelek, csak egy nagyon-nagyon picit lassítsd lehellett lépteid. Hadd hallgassuk még egy picinkét a vadgalambot, meg a cinkét. Hadd ültetünk még egy nehány margarétát, meg tulipánt. Hadd legyen még egy csepp nyarunk, gyomlálni kócos udvarunk, fáradt szívünkbe gyűjteni, ami a nyárban isteni, hogy ködöt, esőt megelőzve suhannánk át a sárga őszbe. A sárga csendbe, magunk körül, piros tavaszt teremtve.
1: Sík Sándor nyárvégi reggel című költeményét Jakó Beáta mondta el.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Vaszinger Jenő nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma a Tardi falunapra és Tokajba látogatunk el. Augusztus 15-én rendezték meg a falunapot Tardon, mégpedig a Sándor völgyben. Kulturális programok és kenyérszentelés várt a falu lakosait, most ebből nyújtunk át egy kis csokrot. Elsőként dr. Linzenbold Levente plébános beszél nekünk, majd Molnár Csenge énekét követhetjük, ezután pedig Kleszó Tibor polgármester köszöntőjét halljuk, és végezetül a kenyérszenteléssel zárjuk kis összefoglalónkat. Most beszéltük meg, hogy régen találkoztunk, ugye, éppen kenyér szentelés előtt, vagy áldás is lesz? Tehát református sok ilyenkor nem jönnek? Egyedül akkor?
1: Tardon nincsenek reformátusok, baptisták vannak, egy kis gyülekezet, akikkel jó a kapcsolatunk, de ők ilyen ünnepségekre így nem jönnek hivatalosan, és ilyenkor szoktuk falunapon a kenyér megáldást is megejteni. Nagy Boldogasszony ünnepén erről is fogok egy pár szót szólni. Ugye augusztus 15-én az a nap, amikor Szent István király halála napján felajánlotta az országot, meg magát is. És hát igazából ez pont így a kettő, akit megemlékezi Szent István, a kenyér megáldása, illetve Nagy Boldogasszony ünnepe így pont ezen a jeles napon együtt van, és hát azt is szóvá teszem, csak egy-két mondat erejéig, hogy a benedikció, amikor áldunk, az életet szimbolizál, a kenyeret megáldjuk, akkor a latin benedikció szó azt jelenti, hogy áld jót mondani. És valójában abban a világban ma, amikor a közbeszéd a megbántásról, a tiszteletlenségről és a mások megsértéséről szól, nagyon is fontos, hogy a hivatásunkat teljesítsük, hogy jót mondjunk magunknak, másoknak, másokról. Úgyhogy ebben mindenképp szeretném buzdítani a közösséget, hogy tartson ki a jót mondásba, azaz az áldásban.
0: Ugye tudom, hogy tanítasz, és azért vagy itt közelbe Egerhez. Egyébként egy ilyen nem túl nagy faluban ilyen élni egy plébánosnak, akinek hát úgy munkája van, de azért a fő szerep az oktatás, ugye?
1: Igen, tehát...
0: Hát nem itt, hanem Egerben.
1: Nyilván a tanítás, bírósági munka, ugye most már második ciklusban viszem a bírósági feladatot az Egri Egyházmegyében, mint helynök, amelyik ellátja a Debrecen Egyházmegyét is a bíráskodás tekintetében, de hát jó nekem hazajönni, és nem csak egy falun van, Tard, hanem Cserépvárra és Bükzsérc, három egyházközség tartozik hozzám, és a legfontosabb, hogy egy zárt közösség, vallásos közösség, szeretik az emberek a papot is, az egyházat is, a liturgiát, a szertartásokat, és a többi egyházközségről is ezt tudom mondani. Bükzsérc az egy református közegben van, de ott is nagyon jó a kapcsolat a református egyházzal, Cserépvárra is mindig is tartozott, úgyhogy a három egyházközség az egy kicsit bázis, ahonnét indulok, és ahová hazaérkezhetek a tanításból és a bíróságból.
0: Viszonylag régen vagy itt, ez azt is jelenti, hogy már meg is szoktak meg, meg is szerethettek, és hát ragaszkodnak hozzád. Ugye a papokat általában viszonylag gyakran helyezik, hát itt nagyon nagy fájdalom lenne, hogyha neked más sorsot adna az érsekatya, de hát egyelőre úgy tűnik, hogy még itt van rá szükség.
1: Igen, hát felettem két személy is diszponál. Első a Debrecen Egyházmegyés vagyok, és a debreceni püspök a legfőbb előjárom. És mivel itt tanítok már 30 éve Egerben, ezért az érsekatya természetesen, ha az ő területén látok el közösségeket, akkor ő a másik közvetlen előjárom. És hát ennek is köszönhető az, hogy most már 15 éve itt vagyok Tardon.
0: Ugye mondtam, hogy 25 éve, amikor indult a rádiónk, akkor mentem ki szólásra hozzád, óriási megfázás után szeptemberben, nem tudom, hogy jött össze. Azt hittem, hogy ebből semmi nem lesz. 2-3 mondatot kellett mondanom, de kiegészítettél. Hát mondjuk kapcsolatunk valamilyen szinten volt, hát ezért ismertük egymást bizonyos szintig, és akkor megköszöntem, hogy kihúztál a szárból. Ugye azért nem emlékeztél te se rá, de hát volt sok minden más, amire kellett eddig emlékezni. Mi a legjobb, amit itt megéltél?
1: Tartom.
0: Még, hát meg itt a Egri Egyházmegyének ezen a részén.
1: Én megvallom őszintén, minden közösségbe, ahová helyeztek, mindig jól éreztem magam. A hívektől függ az, hogy mennyire segítik a papot, nyilván tőlünk is, hogy szolgáljuk őket. De hát egy jó riporter, visszatérve a kérdésre, a jó riporter elég csak egy-két kérdést föltesz, és akkor már beszél is az alany, úgyhogy gratulálok neked is a sok évtizedes munkához. Jól tudsz kérdezni, és hála az Úrnak, reméljük, hogy a lelkek üdvösségére és a hallgatóknak a nagy örömére szolgál a munkád eddig is, úgyhogy köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, most már készülöd is kell valamit, meg kell egy kicsit le kell ülni is.
1: Jó, hát akkor együtt ünnepeljünk tovább, és köszönöm szépen. Mindörökké, amen.

jelentését. Elférre, barátom, én is hadd beszéljek. Még olyan asszonytól, mint te vagy, nem félek. Ösmertem apádat, hogy mi nő gazdagú. Falu végén lakott száz batyú rongyavú. Nincs

0: Csak hallgass!
1: Tisztelt ünneplő közösség, kedves tardiak, kedves vendégeink! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és engedjék meg, hogy először is még a megjelent plébános urat is köszöntsük. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Tart Község augusztus 20-ai ünnepségén és falunapján. Augusztus 20-a különösen nagy számunkra. Ezen a napon Szent István királyra, államalapításunkra és több mint 1000 éves hazánkra emlékezünk. De ez az ünnep ennél többről is szól. Szól mindarról, ami összeköt bennünket, a hazáról, a szülőföldről, a családról, a közösségről, azokról az emberi kapcsolatokról, amelyek megtartanak bennünket a mindennapokban. Mi, akik egy kisebb településen élünk, talán még jobban tudjuk, milyen nagy érték a közösség. Egy falu ugyanis nem csak utcák, épületek összessége. Egy falut az emberek tesznek otthonná. Azok, akik itt élnek, dolgoznak, gyermekeket nevelnek, segítik egymást, őrzik a hagyományainkat, és akiknek fontos, hogy mi lesz Tarda a holnap, egy év, vagy akár egy évtized múlva. A mai világban talán minden eddiginél nagyobb szükségünk van egymásra. Sokszor rohanunk, intézzük a dolgainkat, dolgozunk, aggódunk a holnap miatt, és közben könnyű megfeledkezni arról, hogy életünk legnagyobb értékei nem tárgyakban mérhetők, hanem azokban az emberekben, akik körülvesznek bennünket. Egy készfogásban, egy jó szóban, egy beszélgetésben a kapuban. Abban, amikor észrevesszük, ha valakinek segítségre van szüksége, és abban, amikor együtt tudunk örülni egymás sikereinek. Ahogy Széchenyi István mondta, egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Úgy gondolom, hogy egy kis település életében ennek különösen nagy igazsága van. Tard jövőjét sem egyetlen ember építi. Mindannyiunk munkájára, odafigyelésére és tenni akarására szükség van. Lehetnek köztünk különbségek, gondolkodhatunk másképp bizonyos dolgokról, de van valami, ami közös bennünk. Ez a település mindannyiunk otthona. Augusztus 20-a egyben az új kenyér ünnepe is. A kenyér ősidők óta az élet, a munka és a gondoskodás jelképe. Benne van a föld ereje, a gazda munkája, az eső, a napsütés, az emberi szorgalom és remény. Amikor megszegjük az új kenyeret, gondoljunk arra is, hogy az asztalunkra kerülő kenyér mögött mennyi munka, türelem és kitartás áll. A kenyér ugyanakkor megosztás jelképe is. Hiszen az igazán jó közösség olyan, mint a közös asztal. Mindenkinek jut hely mellette, falunapunknak, és ez lenne az egyik legfontosabb üzenete. Legyünk ma együtt. Beszélgessünk azokkal is, akikkel talán régen találkoztunk. Keressük egymás társaságát, elevenítsük fel közös emlékeinket, és teremtsünk újakat. Mert egy település erejét nem csak az mutatja meg, hogy milyen épületei, útjai vagy intézményei vannak, hanem elsősorban az, hogyan tudnak az ott élő emberek egymás mellett egymásért élni. Kedves tardiak! Legyünk büszkék arra, amit elődeinktől kaptunk. Őrizzük meg hagyományainkat, becsüljük meg értékeinket, és közösen gondoljunk azokra a fiatalokra is, akik majd utánunk viszik tovább mindazt, amit építettünk. Azt kívánom, hogy Tard továbbra is olyan település legyen, ahol jó hazatérni, ahol ismerjük egymást, ahol számíthatunk egymásra, és ahol nem csak egymás mellett, hanem egymás közösségében élünk. Köszönöm mindazok munkáját, akik hozzájárultak a mai ünnep és falunap megszervezéséhez. És köszönöm mindenkinek, aki jelenlétével megtiszteli közönségünket. Kívánom, hogy az új kenyér jelképezze számunkra a bekövetkező esztendőben is a biztonságot, a bőséget, az összetartozást és a reményt. Isten áldja Tard községet, Isten áldja az itt élőket, Isten áldja Magyarországot. Kívánok mindannyiuknak méltó ünneplést, jó egészséget és örömteremes falunapot.
2: Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Polgármester úr elvette a kenyeremet, mert nagyon szép és sokat mondó beszédet mondott a mai ünnepek kapcsolatban. Én egy kicsit rövidebb leszek, ahogy szoktam. Ma Nagy Boldogasszony ünnepén arra a Szent István királyra is emlékezünk, aki halálának napján, augusztus 15-én egyéni és a közösségi életét, az ország, a Boldogságos Szűz országát, a Boldogságos Szűz anya oltalmába ajánlotta. Amikor megáldjuk az életet szimbolizáló kenyeret, akkor azt se felejtsük el, hogy az áldás, ahogy szoktam mondani, latinul a benedikció annyit jelent, hogy jót mondani. A polgármester úr beszédében ezt a jó szót emelném ki magam számára. Jót mondani nem könnyű abban a világban, amikor a közbeszéd mások bántásáról, megalázásáról és tiszteletlenségéről szól. Ezzel szemben legyen a mi hivatásunk az, hogy jót mondunk a másikról és a másiknak. Ez egy jó alkalom, hogy ezt ma megtegyük. Mondjunk jót magunk és a mások életére, és így nem csak áldottak leszünk, hanem áldás is mások számára. Könyörögjünk. Dicsőítünk téged, Atyánk, Istenünk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki a pusztában megáldotta az öt kenyeret és megszaporította, hogy táplálja vele az összegyűlt sokaságot. Urunk, aki megadtad, hogy Szent István királyunk, országunk védőszentjére emlékezve, és a Nagy Boldogasszony ünnepén együtt ünjük, aki hétről hétre megtöröd és szétosztod köztünk az eukarisztia ígi kenyerét, áld meg ezeket a kenyereket, mindennapi életünk táplálékait, és taníts meg bennünket arra, hogy mindennapi kenyerünket mi is megosszuk másokkal, hogy megízlelhessük az igazi testvéri szeretet ízét, Szent neved dicséretére és dicsőségére, Krisztus, a mi Urunk által. Dicsétessék Jézus Krisztus!
0: Elhangzott összeállításunkban Molnár Csengét, Kleszó Tibor polgármestert és dr. Linzenwald Lemente plébánost hallották.

0: Maradjunk még Tardon, ahol ma is fontos a hagyományőrzés. Most erről lesz szó.
1: Majnár Mónika vagyok, Noszvajról. A Tardi Gyöngykalár is hagyományőrző együttesnek a tagjai léptek most föl. Jobbágytel ki és magyar palackai táncokat táncoltak. Azért is nem most Tardival készültünk, mert hát azt már úgymond a könyökükön jön ki, ha lehet így fogalmazni, de persze nem felejtjük el, nem felejtették el a saját táncukat, azt mindig szoktuk gyakorolni, feleleveníteni.
0: Tehát akkor eléggé sűrűn lépnek fel ahhoz, hogy megunják.
1: A legtöbb rendezvény, amin fellépnek, az Tardi. Ugye Tardi nyilván akkor a saját táncukat illő, hogy hozzák, de most azért már kezdünk így vegyíteni, Erdélyből is tanulunk táncokat, egy kicsit így vérfrissítésnek nem árt.
0: Kavarom egy kicsikét az egész dolgot, Noszvajról, Veszőtárkány, Tard, tehát a csapat az Tardi, akik táncolnak, az oktatók pedig importáltak, ugye?
1: Olyasmi. Több helyről is járnak, így igen? A környékről a táncosok, a legtöbbjük Noszvajról, de például köztük is van olyan, aki erdélyi származású. Jó, hát már nem Erdélyből jár ide, nyilván, de vannak tardiak is, igen. Régebben volt Bogácsról is, szóval ez ilyen inkább a környékről, szűk környék.
0: Hallottam, megláttam, nem azt mondom, hogy profik, de azért a színvonal az megvan. Ehhez azért dolgozni kellett.
1: Igen, igyekszünk több mindent fejleszteni a táncpróbák alkalmával, szóval nem csak tánctanulás, táncoktatás folyik, hanem ritmikai fejlesztés, forgásgyakorlatokat is szoktunk
0: vinni.
1: Persze. Hogy tudjuk emelni, igen, a színvonalat.
0: Milyen gyakran tudnak próbálni?
1: Heti egyszer szoktunk 2 óra hosszás próbát tartani. Most a nyári szünet zajlott le, akkor nyilván nem próbáltunk, de a fellépés előtt egy ilyen gyors próbát tettünk, hogy aminek mennie kell.
0: Beleleveníteni a tudást.
1: Persze.
0: De egyébként, hogy ahhoz, hogy igazából komolyan tudjanak működni, ahhoz több próba is kellene, gondolom.
1: Persze, rendszeres, heti szintű próbák, azok mindenféleképpen kellenek.
0: Egy egyetemi, vagy egy középiskolás csapatnál teljesen más a helyzet, ott vannak helyszínen, oda mennek, vagy pedig hát hétvégén hazajárnak, de itt, ahol ki kell jönni, vagy el kell menni valahová, nehezebb a helyzet. Én tudom, az amatőr táncosoknál, énekkarnál mindenütt nehéz a helyzet összetartani, de azért úgy látom, hogy azért össze van ez a csapat rázva egy kicsit.
1: Igen, én úgy látom, hogy akik járnak ide az együttesbe, akár az énekkarnak a tagjai, vagy a mi táncos csapatunk, hogy azért nagyrészt azért járnak össze, mert szeretik ezt művelni. Szeretnek egymás társaságában lenni. Nem feltétlenül az a cél, hogy most a nagyon kiemelkedő táncosok legyünk, vagy nagyon kiemelkedő legyen az ének, hanem inkább maga a közösség.
0: Ugye ahhoz, hogy egy fellépő szint legyen, ruhák kellene, megfelelő próbamennyiség, vezető kell, aki összefogja őket, művészeti vezető, stb. Hát aki megszerzi esetleg az utazási költségeket, vagy pedig megszervezi azt, hogy hová menjenek, és el tudják-e vállalni, mert ugye ingyen valahogy nem vagyok megutazni önöknek sem. Tehát azért egy szervezőnek is. Ön miben segít? Mindenben?
1: Igen, nagyon sokat segít a szervezőnk, szóval nem én szervezem, hanem Évike az egyik táncosunk, és hát én mindig el vagyok képedve, hogy mennyi mindent a kezében tart, akár pályázatokon át, utazások, fellépések, leszervezése, kommunikáció, szóval innen is köszönöm neki a munkát, az odaadást, mert azért szerintem nem csinálna, hogyha nem lenne itt a szíve meg a lelke a csapatban.
0: Milyen korú a színpad elől, nem nagyon láttam, de olyan 30.
1: Igen, most a legfiatalabb tagunk 30 év körül van, a legidősebb 65 körül. Nem mertem úgy pontosan mondani, mert hölgytagról van szó, de igen, eléggé nagy a szórás. de hát most én a táncosokra vetítettem le csak
0: igen,
1: ezt.
0: Hát tulajdonképpen akkor itt csak
1: igen.
0: A szeretetből, szerelemből teszik, csinálják.
1: Persze. Sőt, nemrég volt nálunk pár évig csatlakozott egy 18 éves tag is, és nagyon szeretett is hozzánk járni, szóval nem azért hagyta el a csapatot, mert esetleg kedvét vesztette, hanem tovább tanulás miatt, de reméljük, hogy még majd fogjuk viszont látni a csapatban őt is például.
0: Hát, ha az idősebbek hozzák majd a
1: persze.
0: Gyereket vagy az unokát.
1: Persze, igen, igen.
0: Hát mondjuk egy ilyen csoportnak azért az életmódot ad, ugye? Egy olyan életmódot, ami úgy meghatározza a hétvégéjét, vagy a próbák idejét, de mégis a fellépés öröme az, ami ott tartja, együtt tartja a csapatot, gondolom. Nem a próba, vagy az is?
1: Mindkettő. Mindkettő. Szoktunk a próbán kívüli közös programokat is szervezni, és akkor hát beszélgetünk, együtt mulatunk, nem feltétlen a táncon van a hangsúly, hanem inkább az együtt lét öröme, nótázás, ilyesmi, igen, ez így hozzáad a csoporthoz.
0: Látom a számat, nótázgatnak?
1: Persze, akár ugye a környékre való nótákat, amit például az idősebb asszonyok is szívesebben énekelnek, jobban tudják, ugye, vagy akár erdélyi nótákat is szívesen énekünk egy-egy ilyen összejövetel alkalmával.
0: Ami tulajdonképpen felkészülés az esetleges előadásokra is?
1: Persze, persze.
0: Hol próbálok, mindjárt elmegyek én is. Hát már nem kérek be a 65.
1: Tardona! Teleházba, itt a falu központba.
0: Fölötte vagyunk, úgyhogy nem biztos, ha már kikoptam akkor. Mm. Tehát ez a korszak már elmúlt.
1: Sosincs késő.
0: Most még délben, mikor süt a nap, biztos nincs késő.
1: Hát igen.
0: Köszönöm szépen, de ezt a jó kedvet, ezt azért onnan is hozzam, meg egyébként megvan önbe is. Folyamatosan ez a jó kedv?
1: Folyamatosan talán nem. Azért néha megfárad az ember szerintem, de igyekszem, mint női oktató azért hozni azt a, nem tudom, lelkesedést és örömet, amit valamilyen szinten példát kell mutatni. Még akkor is, ha jóval idősebbek tőlem a táncosaim, de valamiben érdemes így ebben is szerintem példát mutatni.
2: Majnár Mónika táncoktatót hallották.

0: Szikszai Imre régi ismerősöm, ha a faluban járok, mindig megkeresem néhány szóra. Most is így volt ez.
1: Imre bátya, nem tudom, hogy hanyadjára találkozunk már, nem kell számolni sem, de hát azért ez a kenyérszentelés utáni kis, meg közben lévő kis műsor, azért egy régi, jó tanítóhoz megfelelően ment le.
2: Hát remélem, hogy igen. Hát az ember igyekszik azért megfelelni a elvárásoknak, a dolgoknak. Ilyen hosszú távon, miután ezt csinálom, de rögződött az emberbe az, hogy dolgozni csak pontosan, szépen, és úgy kell beszélni a tömeghez is. Sokszor beszéltem már nem csak gyerekeknek, hanem a falu lakóinak, sokszor fel kérnek, hogy beszéljenek le egy ünnepséget, akár egy tobor kotorúzást, vagy emlékmű kotorúzást, vagy éppen egy tér átadása. És mivel elég régen csinálom ezt, és vannak emlékeim mindenhez szinte, így szívesen vállalom.
1: Tudom az évszámokat, de itt elég szép számok kerekednének ki, mikor ide jöttél Tardra, és azóta folyamatosan itt vagy. Talán tanítóként kezdhet, hogyha jól emlékszem, történelem és énekli. Tudom én milyen szakos tanár, illetve mindennek a mindenese, hiszen a tájházak alapító jártól kezdve, énekkartól és tánckartól kezdve, amit csak lehetett Tardon megcsináltál. Hány év munkája ez?
2: Ó, hát ha én most mondom, hogy 1969. novemberében, november 24-én kerültem ide, és már a következő év elején már fel is kértek először ifjúsági klub vezetésére, és hát úgy kerültem ide akkor, hogy még nem végeztem el a főiskolát, levelezőt akarosan végeztem, de feladatot adtak bőven, és vállaltam is, és kezdetben, mint kép nélküli nevelő, rövidítve így mondom, voltam, majd miután a főiskolai diplomámat megkaptam, még jobban be tudtam vetni magamat a munkába. Voltam 13 évig helyettes iskolában, 8 évig igazgató is, és mellette természetesen a kulturális életnek, hogy úgymond, továbbvitele vagy színesítése fontos feladatomnak tartottam, és színjátszókört alakítottam kezdetben. Fiatalokkal foglalkoztam, de a színjátszócsoport hozta meg a kedvet ahhoz, hogy tovább építsem magamat is. Majd az országos mozgalomban is bekapcsolódtam, és tagja lettem az ELTÉ-n székelő történelmi tanárok egyesületének, és ott is aktívan vettem részt ki magamat, azért, hogy továbbképzésekre nem csak hogy eljártam, hanem én szakmailag is úgy éreztem, hogy reagálni kell bizonyos dolgokra, és itt konferenciát is szerveztem. A történelmi tanárnak országos konferencia volt az ELTE-vel közösen, és 5 alkalommal egy-egy hetes kurzus volt. Nagyon élveztem azt a munkát is. És természetesen mellette, mikor már éreztem, hogy nyugdíjas is leszek, akkor hát felkértek engem. Először is a megyénél voltam, hogy vezessem a nyugdíjas klubot, de akkor még nem voltam, mondom, nyugdíjas, 2-3 év még hiányzott, és azért a hagyományőrzést nem hanyagoltam el. És éppen ezért lényegében, amikor, hát jó 30 évvel ezelőtt, 40 már lesz sajnos, múlik az idő, a Magyar Televíziótól kerestek meg engem, hogy Matyó Menyegző címmel a matyóságról egy hagyományápoló nagyon szép lakodalmat készítenek. Itt tart Mezőkövet Szent István is, még Bogács is helyszín volt. Na és annyira aktívan kellett ott dolgozni, megszervezni nagyon sok, kicsit nagyon kat, nagyon sok embert, és ez kedvet kapott nekem arra, hogy akkor a hagyományozó csoportot megalakítsam, és már ez a változat, ami most kezelek, hogy úgymond, 35 éves, mert 91 őszén kezdtem el, és belevetve magamat a munkába, azért nagyon sok helyen eleget tettünk a felkéréseknek. A mostani fellépésünk az 540-valahanyadik volt, nem kevés, és jártuk mi az országot, eljutottunk, hogy úgymond Ipoly-Tarnóztól kezdve Pécsváradon át, Szilling, ott a nyugati megyében van. Természetesen a helyben, illetve a környező településeken is sokszor részt vettünk, úgyhogy próbáltam mindig azt bemutatni, hogy milyen feladat járt, hogy fontos volt a hagyományápolás, és ez számunkra, vagy számomra mai napig is egy elkötelezett munka.
0: Mióta ismerlek, még Mezőkövesdben voltam a műfázban, akkor már össze-vesze futottunk, hiszen közös kulturális igényük volt a hagyományőrzésre, és utána pedig hát történelem tanárként még te aktív is voltál, vagy ha már nyugdíjas is voltál, de akkor is aktívan tetted a dolgaidat, és hát végül is akkor tudtam meg, hogy a tájházakat szervezed, és tulajdonképpen nyugdíjasként nem nyugszol, állandóan mozgásban vagy. Hát most is a csapatot ott volt a színpadon, te is ott voltál a színpadon, szépen elmondtad, hogy tulajdonképpen mi is ez a kenyérszentelés. 69 óta oktatod Tardot. Tulajdonképpen te az örök oktató vagy itt Tardon akkor?
2: Hát így is lehet.
0: Nevelő is mondjuk.
2: Igen, és hát a munkámhoz tartozik, hogy elvállaltam a felkérést, hogy mint kulturális szakember is mondjuk a tájházak szerepéről is ne feledkezzünk el, mert tagja lettünk a Tájház Szövetségnek, és nagyon sokáig lényegében olyan építő munka folytott, és gyűjteményi munka, hogy manapság már olyan eszközökkel rendelkezünk, olyan anyaggal, pontosabban anyagokkal, hogy nagyon gazdag a gyűjteményünk. Egyik tájházat azt most sikerült felújítani, és éppen folyamatosan rendezem be a kornak megfelelően helytörténeti gyűjtemény címen megy ez a program, és várom azt a segítséget, hogy a legrégebbi tájházak egyike az országban a budgyos tetejű tájház is méltóképpen fel legyen újítva, mert az idővasfoga ezeket kikezdte. Igyekszem a ide látogatóknak, és vannak csoportok, úgy megszervezni a látogatásukat, hogy ez részükre öröm legyen. Tavaly is volt már, de az idén szinte heti alkalommal olyan 10-15 fős, vagy éppen 20 fős olyan csoport is látogat el ide, és hát tudni kell azt, hogy a két tájház mellett van a hagyományőrző központ, amelyet annak idején pályázati úton készítettünk. Ez azt jelentette számomra, hogy megint bele kell vasznem magam a munkába, hogy élettel telítsem azt a hagyományőrző központot, és akkor 2-3 Tardi beöltözött Tardi matyósokkal fogadjuk a vendégeket, és én ki mit kér, visszakanyarodok tart eredetéhez, visszakanyarodok a legfontosabb tart eseményekhez, élvezettel hallgatják, hogy mi is történik, hogy mi az, hogy tarbi matyó, vagy mi az, hogy matyóság, hiszen a matyó művészet, mint ilyen hungarikum, és ennek örülök, hogy ebbe részt vehettem annak idején, és elismeréssel adóznak a tájházba, vezetek egy emlékkönyvet, vendégkönyvet, és igazán nagyszerű szavakkal méltatják a mi munkánkat. És hát mindig inspirál engem valamire.
0: Inspirál arra, hogy tovább, tovább, tovább, te folyamatosan dolgozol. Igaz, hogy a dolgozást te nem munkaként kezeled, hanem azért az életednek a része. Ugye sokan mondják, hogy ha nem csinálnám, már nem is élnék, vagy legalábbis másképp élnék. Nem bírod ezt abba hagyni, csak az egészség, hogyha úgy szolgál, akkor addig viszed, amíg bírod.
2: Igen, nagyon jól látod ezt a dolgot, mert hát ugye a magánéletem is úgy alakult, hogy két családom van, azok Gödöllő, illetve Pesten élnek. Én itt ragadtam, a feleségem sajnos 10 évvel ezelőtt meghalt. Az anyósommal éltünk egy portán, de nem egy lakásban. Ő 2 évvel ezelőtt halt meg, és teljesen egyedül maradtam. Most ebben az egyedüliségben a remény az, ami tovább visz még, és az, hogy minden nap átmehetek szinte a tájházakhoz, mert ott lakok nem messze. Ha más nem, akkor szétnézem, ha más nem, ezt kiigazítom, ha más nem, megnézem, hogy minden rendben van-e. És ez leköt, úgy leköt, hogy el is feleltem a búvomat, bánatomat, mert hát ebben a korban már ez is előjön, az is előjön, de nem azzal foglalkozom, van nekem más dolgom.
0: Köszönöm, újra megszólalt a zene, most egy kis pihenés akkor kell nekünk is.
2: Igen, köszönöm szépen, hogy meghallgattál, és régi ismerősként ugye találkozunk itt-ott-ott, hiszen valóban több évtizede már, hogy itt én a községet szolgálom, itt a környéket is, és a Szent István Rádióban is volt már többször a riport is. Ülök.
0: Szikszai Imre tanárurat, a falu animátorát hallották Tardról.

0: Végezetül a tokai írótáborba megyünk, ahol Szentmártoni János József Attila díjas költővel beszélgetünk a mai magyar irodalomról, illetve a mai magyar valóságról.
1: Egy írószövetség elnökének nem az volt a feladata, hogy minél ismertebbek legyenek?
2: De ez volt a feladatom, és hát ma is ez a feladata minden írószervezetnek természetesen, hogy a kortárs írókat jobban megismerjék az emberek. Csak sokkal nagyobb zajban élünk, mint 50 évvel ezelőtt mondjuk, és ugye a digitális forradalom óta még nehezebb utolérni a potenciális olvasókat, azt a szélesebb érdeklődési kört mozgósítani, amely ugye a kortársakat is, nem csak a klasszikusokat, hanem a kortársakat is népszerűsíteni. Az Írószövetség számos programot indított az én időmben is annak érdekében, hogy kimozdítsuk az írókat az elefántcsont tornyukból, és részt vegyenek a társadalom életében aktívabban. Például különböző programokkal, fesztiválokon vettünk részt, vagy színházakban talk show sorozatot indítottunk, vagy megnyitottuk a székházunkat, a budapesti székházunkat, a múzeumok éjszakáján különböző programokkal. Tehát számos ilyen rendezvény volt, és kezdeményezés, vagy éppen a világhálón új honlapot indítottunk, ugye a közösségi médiában is részt vettünk, és hát egy másik szervezetet említsek, a Tokai Írótábor Egyesületnek is feladata. Bár megjegyzem, azért ez a tábor, a Tokai Írótábor inkább szakmai kérdés.

0: hogy meg tudnának-e élni, úgyhogy itt az is cél lehetne, nem, hogy egy kicsikét azért fixebb, biztosabb pontot adni azoknak a művészeknek, akik jobban látják a társadalom problémáit, mint mondjuk itt az utcaembere. Vagy akár én is, bár én is elég sokat császkálok, mászkálok, de azért egy művész jobban bele tudja úgy képzelni, élni magát ebbe az életbe, tehát nagyon megbecsülés kellene. Nem az írásai alapján, hanem a gondolatai alapján.
1: Hát szívemből szólt, mert valóban nagyon-nagyon méltatlanul kevesek a honoráriumok, amit a lapok tudnak fizetni, egy-egy könyv honoráriuma is, amit adott esetben egy regényíró több évig ír. Annak a tiszteletdíja is megalázóan kevés szokott lenni, még nagy kiadók sem tudnak sokat fizetni, nemhogy a kis kiadók, akik igazából az életükért küzdenek. Tehát alapvetően itt valóban van teendő, bőségesen a mindenkori kultúrpolitikának. De azért kiegészíteném ezt a gondolatot azzal, hogy nem volt olyan korszak azért, amikor az írók többsége abból élt, hogy verset írt vagy regényt írt. Mindig kevesen tudtak csak ebből megélni, mindenkorban kevesen tudtak megélni, sőt, némi humorral még azt is mondhatnám, hogy régen ez úri passzió volt, hiszen ha mondjuk a magyar irodalom történetet nézzük, az első jeles költőink, mondjuk gondoljunk Balassi Bálintra, vagy a későbbi évszázadokból, akire emlékeztünk is, hiszen évfordulója van, Berzsenyi Dánielre, ugye arisztokraták írták a nagy verseket. Természetesen idővel, amikor polgáriasult a hivatásunk, akkor megjelentek a vándordeákok, ugye a vándorköltők, az egyik zsenink, Csokonai Vitéz Mihály sem dúskált például a pénzben. Ugye ő tőle van az elhíresült mondás, hogy az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon. Tehát ez sajnos nem sokat változott, és később, amikor intézményesült a hivatásunk, ez a reformkorra tehető, tehát amikor folyóiratok, kiadók alakultak, akkor gyakorlatilag szintén keveseket tudott csak eltartani a szakma. Szerelemből csinálták sokszor, hiszen a legtöbben jogászok voltak civil állásban, vagy tanárok, vagy újságírók, de volt köztük orvos is, tehát mindig voltak civil állások a háttérben, hogy meg tudjanak élni az írók, és ők egy idő után, és nagyon kevesen tehették meg azt, hogy a műveik eladásából, vagy a műveik jogdíjából el tudják tartani a családjukat.
0: Ugye csak így most, hogyha visszatekintünk, sokan úgy gondoljuk, hogy igen, ők abból éltek meg, persze, tudom én, csak hát valahogy ki kell ugrasztani a nyulat a bokorból, de azért mégiscsak szerencsésebb lenne, hogyha úgy mondom, a színe java a magyar irodalomnak, ugye, hogy az meg tudna élni olyan módon, hogy nem éhezne, mert ugye ezek éheztek is, költők, írók, festők, stb. Nem kell felsorolni, hát ismerően is az egész történetet. Társadalmi megbecsülés mikor kezdődik el egyébként? Ugye nagyon kevés olyan mai embert ismerünk, aki mondjuk például, mint ön, hogy József Attila díjas, de nem nagyon ismerik az iskolában.
1: Az oktatást valóban közelíteni kellene még intenzívebben a kortárs művészeti élethez. Természetesen ennek vannak azért hagyományai, tehát több írószervezet vagy könyvkiadó elküldi a szerzői iskolákba rendhagyi irodalomórákat tartani. Ennek mindig örülnek a diákok, mert egyrészt látják, hogy nem csak a tankönyvekben léteznek a rég meghalt írók, hanem köztünk járnak, ugyanúgy lélegeznek, ugyanúgy esznek, ugyanúgy szerelmesek, mint mindenki más, csak éppen máshoz értenek. Nem asztalt tudnak faragni, hanem verset tudnak írni, vagy regényt tudnak írni, amelyek majd a lelki építkezésünkhöz és a szellemi gazdagodásunkhoz járulnak hozzá. Hosszú távon mindenféleképpen fontosak ezek a találkozások, de valóban lehetne több olyan programot, központi programot is indítani akár, hogy a diákság még több kortárs költőt, még több kortárs írót ismerhessen meg, mert aztán később belülük kerülnek ki az olvasók is, tehát nem csak az új alkotók, hanem az új olvasók is közülük fognak kikerülni, akik esetleg a találkoztak egy kortárs költővel, íróval, akkor megkedvelik, megveszik a könyvét, olvasóivá válnak, eljárnak majd a rendezvényeire, a találkozóira. Tehát ez egy nagyon fontos hagyomány, amit tovább kell erősíteni mindenféleképpen, mert még gyerekcipőben jár sajnos.
0: Meg kell ahhoz halni egy nagyon jó írónak, költőnek, hogy utána úgy elismerjék, mert amíg él, addig szinte olyan, hogy nem is lehetne mondjuk szobrot sem felállítani neki, nem lehetne odaállítani nagyon nagy példának, mert még elkövethet valami hibát. csak halála után lehet valaki jó. Hát régebben azért jó.

0: József Attiláék azért életben is voltak nagyon jók, és elismertek.
1: Általában igen, tehát, de ez sem az új kornak a belejárója, vagy tünete. József Attilát is igazából a halála után kezdték el a tehetségén és a súlyán mérni, és tisztelni és becsülni. Igazából a szakma ismerte őt jobban, a költőtársak és szerkesztőtársak, akik nagyon nagyra becsülték az ő képességeit, az ő tehetségét, de bizony van az a történet is róla, hogy egy író-olvasó találkozón egy vagy két könyvet tudott eladni, pedig akkor már neves költő volt, ahogy mi ezt szoktuk mondani. Tehát bizony sokszor a halál után, nem tudom mennyi idővel, tudjuk megbecsülni az íróinkat, költőinket, amely nem elegáns. Ugyanakkor viszont egy picit módosíthat a képen mondjuk a világhír, és azért most már büszkélkedhetünk két Nobel-díjas íróval is, és nagyon nehéz átküzdenünk magunkat igazából a nyelvi bezártságon, mert bár meggyőződésem, hogy a világ egyik leggyönyörűbb nyelve a magyar nyelv, egyik leggazdagabb. Ezt külföldiek is mondják, hogy bár nehéz megtanulni, de amikor megtanulják, akkor rájönnek ők is, hogy milyen árnyalt, mennyire metaforikus és milyen gyönyörű gazdag nyelv ez. De mivel kis nyelv vagyunk, ezért nehéz a világhírig is elvergődni, hogy leforítsák ugye az alkotóinkat külföldi nyelvekre, világnyelvekre, hogy aztán ismerté váljanak. Úgyhogy sajnos ez egy olyan kereszt, egy olyan teher, amit cipelnünk kell életünk végéig, aztán halálunk után is.
0: Hát köszönöm, nem akarom a halállal befejezni, hanem az élettel, azzal az élettel, ahogy gratulálok. Azért én ritkán ülök egy olyan emberrel szembe oldalt, akinek azért már vannak elismerései, díjai is. Nehéz volt egyébként megkapni, vagy hát azért a művek adták, vagy pedig volt benne egy kis úgymond baráti segítség is, akik tudták, hogy tehetséges.
1: Biztos, hogy volt minden, mind a kettő, tehát én bízom benne, hogy a képességeim és a tehetségem, vagy a megírt könyveim minősége miatt is kaptam természetesen szakmai elismeréseket, és az odafigyelés az persze a rokon szemben is alapul, nem csak a tehetségen, a rokon szemben is alapul, hogy ki kire tud odafigyelni, ki kivel tud együtt lélegezni, ki kivel tud azonos platformra helyezkedni, vagy közös gondolatot kialakítani, de még fontosabb az olvasóknak az elismerése, amely sokkal, hát erről beszélgettünk az elmúlt percekben is, hogy sokkal nehezebb. Ez a dió. Nagyon fontosak az elismerések, a díjak, mert szakmailag legitimálják az embert, és megbecsülve érzi magát, de az olvasók, akik életben tartják, levegőztetik azokat a műveket, amelyeket egy író, egy költő megír, és belekapaszkodnak, és társul viszik magukkal az életük során, azok a visszajelzések még fontosabbak.
0: Nagyon köszönöm, még munkája van bőséggel, még ugye menni kell, ott sok minden lesz. Hát azért gratulálok, és nagyon örülök neki, hogy meghallgathatják a rádió hallgatók is, hogy azért vannak nekünk olyan embereink, akiket érdemes megbecsülni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelő volt beszélgetni. Köszönöm szépen.
0: Szent Mártoni János, József Attila díjas költőt hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hírek a Szent István Rádióban.
3: Vasárnap már 800 megawatt fölött volt az atomerőmű termelése, közölte a miniszterelnök a helyszínen, hozzátéve, hogy már az egyes blokkban is üzemel egy turbina, és folyamatosan terhelik fel a hálózatra a teljesítményét. Mintegy 150 méter van még vissza addig, hogy a Duna két partjáról épülő fenékküszöb összeérjen, jelentette ki Magyar Péter. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben, ismertette a kormányfő. Aki igazán meg akarja védeni a környezetet, az nem lehet atomerőmű ellenes, válaszolta újságírói kérdésre. A paksi atomerőmű 4 blokja együtt majdnem 40%-át termeli a magyar energiafelhasználásnak, emelte ki a miniszterelnök a reaktorcsarnokban készített videójában. Bemutatták, hogy az Iker blokkos kialakítás miatt az 1-es és a 2-es blokk közös helyiségben van, a videó készítésekor a 2-es blokk üzemelt, ez 1475 megawatt hőenergiát állít elő, amelyből 460 megawatt villamos energia lesz. Beszélt arról is, a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokon felbuzdulva a kormány úgy döntött, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit úgy lenne méltányos és helyes, ha nem csak az adófizetők fizetnék, hanem a magyar kis- és nagyvállalatok, vagy akár a Magyarországon működő nemzetközi vállalatok is beszállnának a közös ünnepségbe. Teremtsünk ebből hagyományt, hogy ne kelljen a miniszterelnöknek mindig szólnia, hogy van társadalmi felelősségvállalás, fogalmazott. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Komoly tárgyalások kezdődnek a MOHU-val hamarosan, felülvizsgálják a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, közölt az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzáfűzte, kemény partnerek lesznek, a nemzeti érdek és a lakosság magas színvonalú kiszolgálása érdekében mindent elkövetnek. A hét elején érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is kifizetik, közölte a szociális és családügyi miniszter hétvégén a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyerekek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a www.kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között, 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az applikáció fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt, céljuk, hogy a MÁV Plusz valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. A következő fejlesztésként a grafikus helyfoglalást említette, amelynek révén az utasok a kocsi ülésrajzán láthatják majd a szabad helyeket, és kiválaszthatják, hogy pontosan hol szeretnének ülni. Az ukrán elnök szerint a háború idején megtartott választások szétzilálhatják az országot és megoszthatják a társadalmat, mondta az államfő újságíróknak. Volodymyr Zelenszkij szerint az elnökválasztás az előbb a biztonsági kérdéseket kell rendezni, ha ez megtörténik, Ukrajna 69 napon belül kész a szavazásra. A Union hírügynökség beszámolója szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az orosz állami sajtónak adott interjújában arról beszélt, nem lehet szó a harcok leállításáról az ukrán államiság felszámolása nélkül. Úgy fogalmazott, az orosz állampolgárok többsége érti, miért harcolnak, és bár sokan szeretnék, ha mindez mielőbb véget érne, és nem kellene tartaniuk drónoktól, rakétáktól, ez az általa náci rezsimnek nevezett ukrán vezetés hatalma maradásával járna. Hatalmas erdőtűz tombol Szerbia északkeleti részén a Deliblati homokpusztán. A július végén kezdődött tűz eddig több ezer hektár fenyőerdőt perzselt fel a különleges természetvédelmi területen. Ez mintegy 80 kilométerre van a fővárostól Belgrádtól. Szerbia hetek óta nem tudja megfékezni a lángokat. Az Európai Unió helikoptereket és tűzoltókat küld. Végül az időjárásról. Általában derült lesz majd az ég kevés gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a mai műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Manapság sokakat érint a kiégés veszélye. A kiégés jelensége nem csak időskorban jelenhet meg, nem csak azokat érinti, akik 10 vagy 20 éve szolgálnak, dolgoznak, vagy gyermekeket nevelnek, családot működtetnek. Bármely korosztályt és bármely szakmában dolgozót érinti. A legfontosabb dolog felismerni és idejében kezelni az ilyen állapotot. Dr. Versegi Beáta Mária nővér, hittanár, lelkipásztori munkatárs, szupervízió alapú reflektív coach arról beszél, mit is jelent pontosan a kiégés, milyen fázisai vannak, és hogyan ismerhető fel. Tartsanak velünk a mai adásunkban.

Én a Központi Otter Egyesületnek az elnöke vagyok, és ez a mostani küldetésemnek a közepe, mármint hogy az eukarisztia tiszteletét hát így bemutassam, de most nem erről lesz szó. Otthon azzal viccelődtem, hogy az egyházban igény van a kiégésre, és ezért most ezzel a témával készültem. Illetve nem most készültem, hanem az elmúlt 47 év, azt hiszem, mert hogy Miklós atya mondta, hogy a kríziseinkre az jó, ha időben elkezdünk készülni, és akkor hát én időben elkezdtem készülni a krízisre, aztán át is mentem rajta, meg ki is jöttem belőle. De most a fókusz az először magának kiégésen lenne, mint téma, tehát ezt át gondoljuk egy kicsit, és aztán utána pedig lesz majd egy ének, és aztán egy nagyon röviden mondanék egy pár gondolatot, hogy a saját tapasztalatomról, főleg arról, hogy nekem mi segített felépülni. De akkor kezdjük a témánkkal, magával a kiégéssel, ami egy ilyen óriási téma, és nyilván egy szeretet fogunk tudni itt áttekinteni. Én igyekeztem olyan szeretét hozni erre a találkozóra, ami nekünk, mint egyházi szolgálattevőknek is segít, tehát önmagunkon egy kicsit gondolkodhatunk, hogy hogy vagyunk, illetve talán az is, hogy a lelkipásztori munkában, amikor hozzánk fordul valaki, és nyilván nem feltétlenül úgy, hogy én most a kiégésben vagyok, ebben a fázisban itt tartok, és akkor most hogyan tovább, hanem majd valamit mond. És akkor, amikor valamit mond, akkor mi az, ami mögé, vagy jó hallani azt, amit mond, és mi az, amit érdemes egy kicsit így mélyebben hallgatni, vagy utána nézni, hogy azok mögött, a tartalmak mögött, ami mondjuk akár egy Szent Jónásban előkerül, mint bűn, azok mögött milyen életvezetési helyzetek lehetnek. És nagyon köszönöm Miklós atyának mindazt a távlatot, amit nekünk már felvázolt, mert ez már rengeteg támpontot adhat, azt gondolom, a megelőzés szempontjából is. Aztán tegnap Isten atya beszélt, hogy felidézte nekünk Ödön atyát ezzel a szösszel, hogy szeretettel, örömmel, meg szabadon megélni, és ehhez szeretnék egy-két szempontot, mert ez olyan jó, hogy Ödönnek sikerült. Meg mi is úgy vágyunk rá, hogy mikor éppen szenvedünk, akkor szabadon, örömmel, szeretettel. De nem tudom, hogy közülünk bárki, aki éppen belezuhant egy szenvedésbe, vagy rázuhant a szenvedés, vagy nem tudom, éppen. Tehát azban a szakaszban volt, amikor úgy hú, akkor pont azt érezte, hogy ő most szabadon, örömmel és szeretettel. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy igaz, de ahhoz egy egész nagyon komoly és egy elég tudatos utat kell végigjárni, hogy megszülessék a szabadság, hogy megszülessék az öröm, és hogy a szeretet növekedjen. És nekünk sokszor az a bajunk szerintem, én lelkiség történetet is tanítok, és nagyon szeretem a szenteket, csak az a bajunk néha, hogy mindig a célvonalon állunk. Tehát azt gondoljuk, hogy nekünk már ott kéne lenni. Hát persze, a Avilai Teréz így csinálta, Szent Ferenc így csinálta. Én meg még mindig nem tartok ott. Ez egy jó kis lelki elkeseredést adhat sokunknak, hogy hát pedig ő sokkal fiatalabb volt, mint én. Tehát azért, hogy a kis Szent Teréz 24 évesen ott tartott, hát könyörgöm, azért 50 évesen már tarthatnék valahol, és hát nem tartunk sok esetben. Na de ezért is mondom, hogy az a fókusz, amit én most hozok, az ilyen nagyon emberi lesz, éppen azért, hogy ezeket az alaplépéseinket, hogy fokról fokra a szabadságunkban, az örömünkben, meg a szeretetünkben növekedjünk, azokat meg tudjuk lépni, ezeket a lépéseket. Hát ehhez egy eszköztár talán, amit én most hozni tudok. És akkor hát vágjunk bele, magában az előadásban lesz egy ilyen definíció, hogy mi a kiégés, mivel, hogyan definiáljuk, mi az. A következő egy nagyon nagy blokk, hogy vannak jó kis elhárító mechanizmusaink, azokkal, mert miben segítenek és miben gátolnak, és aztán utána lesz szó a programról, hogy milyen programot futtatunk itt, vagy úgy egyáltalán, és milyen eszközeink lehetnek. Tehát ez lesz körülbelül így a menetrend az előadásnak. Akkor nézzük a kiégés. A címe az előadásomnak még, hogy legyen a tűzből élet. Ez azért is adtam ezt, mert ugye a kiégés az, hát égés, tűz. És a tűzből ahhoz, hogy élet legyen,
ahhoz azért egy, tehát lehet élet, mert a fűtés is ugye tűz, meg akkor ételt főzünk, ahhoz is tüzet használunk, de ha elszabadul, akkor az katasztrófa, akkor halálos kimenetelő, és tényleg egy katasztrofális kimenetelő. Tehát hogy az, hogy ez az életenergia, ami bennünk van, az a tűz, az a lendület, abból hosszú távon élet legyen, és megérjük, ha Jóisten is úgy akarja, a sztareckort, tehát hogy legalább ellene ne tegyünk, hogy előbb meghalljunk. Tehát, hogy az élet az úgy tudjon haladni, hát ahhoz mindenképp kérjük a Szent Lelket, az ő támogatását, bölcsességét, és tekintsünk magunkra. Mi a kiégés? Mit értünk alatt? Tehát ennek van egy jó körülhatárolt definíciója. A kiégés egy olyan fáradtsági szint, most nem biztos, hogy azt fogom elmondani, amit van írva, de lényege ugyanaz, tehát egy olyan fáradtsági szint, amit nem lehet egy hétvégés pihenéssel, vagy egy hetes pihenéssel, vagy egy kéthetes pihenéssel regenerálni. Ezt azért is mondom így sorba, hogy mindenki eldöntheti, hogy az előző évben egy hétvégét pihent, egy hetet pihent, vagy két hetet. Tehát, hogyha egyiket se, akkor például mindjárt egy jó ilyen alarm, egy jó jelző rendszer, hogy akkor hogy állok én a pihenés és energiavesztés, energiavisszaszerzés állapotával. Tehát egy mély fáradtság, ami magával az alvással, meg szabadidővel közvetlenül nem tud regenerálódni, kimerültség, amit nem lehet, amit mondtam, és csupán kipihenni. Ez azt is jelenti, hogy praktikusan, hogy garantáltan életmódot kell váltani. Hogy aztán milyen pontokon, az egy másik kérdés, vagy viszonyulást sokban meg kell változtatni a viszonyulásunkat. Az is fontos tudni, hogy az érintettek, akik ebben a spirálba beleszaladtak, és ebben a spirálban, mint egy örvénybe belekerültek a kiégés örvényébe, ők önmagukat nem fogják tudni kirántani. Tehát ez az életmódváltás, vagy a viszonyulásváltás az életünkhöz, az nem vagyunk elegek magunknak. És ezt is ugye Miklós, hogy olyan szépen mondta, hogy ott van az a négy barát a bénával, akik megfogják és elcipelik oda, ahol az élet van Jézushoz. És ezt is nyugodtan elismerhetjük, hogy ha nekünk egy olyan fáradt állapotunk van, ami ismétlődik, azt érezzük, például ez egy jó kis jel, hogy na végül is elmentünk szabadságra. Jó, tehát elmentünk szabadságra tényleg két hétre, és utána gyomorgörcsel, félelmekkel, szorongással kezdjük az első szolgálati vagy munkanapunkat, akkor szeretném mondani, hogy nem pihentük ki magunkat. Pihentünk, elmentünk, csak ki nem pihentünk. Tehát ez azt is mondhatnám, hogyha energiaszinteket nézünk, hogy mondjuk ennyi a átlag, és akkor így idáig lementünk, és az az érdekes, hogy amikor pihenünk, akkor azt várnánk, hogy ez így jön föl, és azt érezzük, hogy nem jön föl, hanem két hét után kevesebb van. Ez nagyon megrázó élmény. Erre mondom azt, hogy amikor két hét pihenés után kevesebb van, mint érzetre, tehát lehet, hogy valamennyit töltöttünk már rá, de érzetre kevesebb van, mint előtte, akkor az azt jelenti, hogy nincs elég muníciónk. Magyarul, vagy ilyen praktikusan azt is mondhatnám, hogy a benzintartályba töltöttünk 2 liter benzint, csak az ugyanúgy 5 kilométerre elég. Tehát nem elég a következő hétre, vagy nem elég a következő egy hónapra, vagy nem elég a következő egy évre. Tehát pont arra volt elég, hogy összepakoljuk a koffert, és hazamenjünk vele. Arra elég volt. De a következő lépésre már nem. Jó, tehát a kifáradást így értelmezhetjük. Ilyenkor szoktuk felmenteni magunkat, de mindjárt oda megyünk, hogy de hát ilyen az élet, nem? Hát ilyen az élet. Akkor mit foglalkozzunk az energiaszintünkkel? Mindenki fáradt. Bemutatom nagyon röviden a 3 fázisát a kiégésnek. Ezt lehetne még árnyalni, meg még pontosítani, de akkor tényleg itt ülnénk még estig, szóval most nem ez a cél, hogy ebbe egy nagyon belemenjünk az örvényünkbe, hanem csak kicsit megyünk bele. Tehát 3 fázisa, ezt Bergner írta le, akinek van egy nagyon jó és nagyon tudományos könyve a kiégésről. Tehát van egy aktív fázis, aztán egy visszavonuló és a belső üresség fázis, és akkor nézzük meg egyesével, hogy melyik mit jelent, mit érthetünk alatta. Az aktív fázis. Magas fordulatszám.
magas fordulatszámon pörgünk, forgunk, csináljuk a dolgunkat, bedobjuk magunkat ezerrel. És az erős aktivitásban az energiavesztésünk, amikor történik, ez egyáltalán nem tudatos. Tehát úgy gondoljuk, és főleg életközépig, ezt úgy tudjuk is gondolni, vagy hogy elhitetni magunkkal, hogy sose lesz vége. Ugye ez is, amit Miklós atya mondott, hogy sose lesz vége. Van elég, tudom, beleteszem magam, de nem tudatosítjuk azt, hogy amit beleteszem magam, az energiával jár. Egész egyszerűen. Tehát itt egy ilyen erős aktivitás van, és nem tudatosítjuk, hogy az, amit teszünk, az mivel jár. Senkit nem akarok lebeszélni az aktív életről, tehát nem az a kérdés, hogy aktívan éljünk, vagy ne éljünk aktívan, hanem az a kérdés, hogy tudjuk-e, hogy mit csinálunk, amikor nagyon aktívak vagyunk. Tehát reflektálunk-e magunkra, vagy ahogy annak, ugye Isten atya mondta tegnap, hogy ödön, amikor megbetegedett, leült egy székre, szembe vele a másik szék, és elkezdett beszélgetni. Tehát én ezt értem alatta, hogy tudom-e, hogy mit csinálok. Vagy úgy sodor az élet, víz, és tehát már nincsen semmi hatásom a történésekre. Elvileg én mondom, hogy igen, meg nem, de igazából a belső átélésem az egy ilyen sodródás, szinte elmosnak a dolgok. És ez az, ami a belső elégedettség nincs meg. Nem érezzük feltétlenül ezt a beteljesedett életet. Most a beteljesedett élet alatt azt értem, hogy rendben van a dolog úgy, ahogy van. Tehát ezért itt a mondatok, amiket így hallhatunk magunkból, hogy elégedett vagy? Igen, de. Ez az igen, de. Jól sikerült a hittanórád? Igen, de holnap 3 lesz. Jó volt a... Igen, de. Tehát azt még tudjuk, hogy képesek vagyunk megtenni azt, ami a dolgunk, igen, de. És egyébként ez is egy ilyen mentális, hát nevelés akár, hogy amikor magunkat rajta kapjuk ezen az igen, de stíluson, viszonyuláson, akkor hogyan tudjuk ezt a, mert ugye ez egy viszonyulás, és ez nem csak egy mondat, hanem a mondataink mögött viszonyulások is vannak. Az igen, de az egy elégedetlen, nem elég jó. Nem elég jó ez az élet, vagy ez a helyzet, vagy ez a munka, vagy ez a, amit éppen teszek számomra. És ezt, hogyha van egy ilyen mondatunk, amit így megfogunk, akkor ezzel is lehet pár beszédet folytatni, hogy mi ez az igen, de. Nekem egyébként pont 2 hete történt, hogy valaki így rákérdezett, hogy ugye milyen jó helyen vagytok, örökimádás templom, és mondom, igen, de. És annyira szíven ütött, amikor ezt én magamon hallottam, hogy igen, de. És mondja, igen, de, és mi van? De szerencsére olyan valaki volt ott szemben, aki hallotta, hogy én mit mondok. És akkor rájöttem, hogy igen, de én most folyamatosan misszióban vagyok egy éve. Igen, jó helyen van a szolgálati helyünk, de én nem vagyok otthon. De ez jelentette. Ezzel nyilván mérlegelnem kellett, hogy ha ez nekem igen, de akkor ehhez most hogy viszonyulok? Azt mondom, hogy igen, ez az időszak erről szól. Igen, egy misszióval kevesebbet vállalok, vagy nem tudom. Tehát, hogy párbeszédbe kezdünk az igen, de mondatainkkal. A másik ez a pihentél, ugyan már. Ugyan már? Vannak ilyen különböző szintjeik, vannak ennek az ugyan már, ugyan már? Hát nekem, hát csinálom, ne viccelj, hát ki pihen itt az esperesi kerületben? Senki nem pihen, hát ugyan már, nehogy már pont én legyek, aki most elkezd pihenni, hát milyen ciki lenne, vagy a hittanárok közül, vagy ugyan már. Tehát van egy ilyen kicsit ilyen arrogáns ugyan márunk, aztán ez az ugyan már, ez úgy lehet, így csökkenhet így energia szintünk, és akkor ugyan már, vicce, akinek jut az eszébe. Vagy azt is mondhatom, hogy nem pihentem. És akkor ez a mondat megint azt jelenti, hogy mert kéne szerinted, vagy. Igen, utoljára 2 hete pihentem. Az jó volt. Az volt egy napom, és akkor nem tudom, elmentem kirándulni. Tehát ez is egy viszonyulás, hogy mert ebből a szakaszból, ebből az aktív szakaszból, amikor nem érezzük, hogy bármi kockára lenne téve, hiszen minden megy, hiszen minden működik, csak egyszerűen beleléphetünk olyan mechanizmusokba, és fenntarthatunk, és gerjeszthetünk olyan mechanizmusokat, amit mondtam, hogy ez örvénynek tekinthető, amivel elindultunk már lefelé. És hogyha időben fekszünk rá, akkor hát akkor tudunk könnyebben korrigálni. Mélyről nehezebb korrigálni, mint a felszínről. Nem vagyok egy örvényszakértő, tehát ez most inkább egy ilyen lelki
oldalról mondom, tehát lehet, hogy fizikailag nem pont ez a, de lelkileg azt hiszem, hogy értjük.

0: Folytatjuk adásunkat, melynek mai fő vezérfonala a kiégés három szakasza és ezek felismerése. Az előadó Versegi Beáta nővér.
1: Második szakasz, ez a visszavonulásnak a szakasza, a visszavonuló fázis. Először észrevétlenül, majd láthatóan csökken a teljesítmény. Ez az a pont, amikor végre meghúzzuk a határokat, úgymond. Tehát ez így mondjuk, hogy na, hát azért velem se lehet mindent megcsinálni, nem? Tehát azért itt vannak a határok, azért vannak. Viszont az az izgalmas itt, hogy feszülten és idegesen viszonyulunk ezekhez a határainkhoz. Ezen tetten érhető, hogy feszülten és idegesen viszonyulunk. És sok esetben ugye ez a velem nem lehet mindent megcsinálni dolog. Ez a mondat, tehát a többiek olyanok, a rendszer olyan, mindenki más, boltos, a szomszédnéni, és így fokozhatnánk, hogy ki mindenki. Tehát feszülten reagálunk, tehát a saját korlátainkhoz, saját határainkhoz, saját emberségünkhöz való viszonyunk, az így befeszül. És olyan szép volt tegnap hallani megint Isten Atya, hogy mondta, hogy Jézus emberként akart igent mondani, hogy emberként mondott igent az Isten akaratára, az Atya akaratára. Jó, tehát Jézus emberként mondott igent az Atya akaratára. Vállalta az emberséget, emberré lett értünk, ilyen emberi testben, emberi korlátokkal, az időhöz, a fizikai valósághoz érkezett meg, és ebben az emberségben mondott igent. Vagyis tanulhatjuk tőle, hogy a határainkkal, a korlátainkkal megbarátkozhatunk, része a történetnek. Nekem a nagyon kellemetlen múlt heti határtalálkozásom az az volt, mikor itt jelenlévő Attila atyával megbeszéltük, hogy én holnap megyek hozzájuk, és realizáltam, hogy én másra számítottam, egy másik meghívásra, azt hittem, hogy hitoktatókkal találkozom, és kiderült, hogy gyerekekkel. Ezt egyébként én értettem félre, és mondtam, hogy hú, én valamit megígértem, de nem tudok ezután, a konferencia után 6 osztállyal eltölteni. És nagyon kemény találkozás volt, mert ugyanis ezt már mi 2 éve próbálunk találkozni egymással, és mondtam, hogy ez nem igaz. És a 2 verzió volt, nagyon jól éreztem a gyomrom tájékán a feszültséget, hogy totál befeszülök, hogy én ezt nem fogom tudni. A hitoktatókkal tudtam volna, mert ez egy másik típusú figyelem, amire fel tudtam készülni, illetve készültem is. Ezt viszont nem. És akkor éreztem, hogy jó, ez itt rendesen befeszült. Magamban való csalódottság, igen, mondtam. Azzal való találkozás, hogy hát nem igaz, hát most lelkipásztori napokon előadok, hát nem igaz, hogy nem tudom megcsinálni, hát stb. Tehát ennek a határa való találkozás megvan az életünkben. És hogy Jézus ezt az emberi határokat, amivel ő találkozott, amit megélt, azt nem agresszívan élte meg. Tehát nem lamentált, hogy ő most miért is nem ugorhat le a toronyból, meg miért nem fog csodát nem tehet a kövekkel, hanem döntött amellett, hogy emberként a határokkal együtt fogja leélni az életét. Jó, tehát a második, ez a visszavonuló fázisnak a tipikus mondatai, amik majd előkerülnek valószínű, na ezt azért már nem. Hogy lehet, hogy még ez is? Ne játszanak már velem. Miért ne felejthetném el, ez már egyébként a csökkenő energiaszint, miért ne felejthetném el, vagy mulaszthatnám el én is ezt vagy azt, hiszen én tényleg nagyon sok mindent csinálok. Miért ne felejthetném el? Hát most nehogy már fele annyit csinálnak emberek, azok is elfelejtik, én miért ne? Persze, hogy elfelejthetjük, de itt nem is ez a kérdés, hogy mit felejtünk el, meg én, meg mit nem, hanem hogy viszonyulunk ehhez. Tehát önigazoló mondatokkal, agresszióval, magunk felé, feszülten, idegesen. És akkor ebben a fázisban már nem csak a magunk felé jelenik meg, hanem mások felé is. És ugye nekünk ez egy nagyon kritikus dolog, hiszen a Jóisten szolgálatában vagyunk, és valahogyan őt képviseljük mindenhol. Tehát az, hogy egy megfelelő állapotban legyünk, egy megfelelő energiaszinten, az nem a saját wellness érzetemért van elsősorban, hanem abban a küldetésben, amiben beleálltam. Tehát, hogyha nagyon szép dolgokat mondok a Jóistenről a hittanórán, vagy a prédikációban, de mivel nincsen, nem vagyok normális állapotban feszült vagyok, és ahogy kifordultam a teremből, vagy a templomból, már nem lehet közelíteni hozzám, mert akkor az üzenet az nyilván nagyon ellentmondásos. Tehát amikor én így nagyon szívesen beszélek a kiégés prevencióról, akkor azért is teszem, mert azt gondolom, hogy a saját szolgálati utunkhoz, a hitelességhez, azt, amit képviselünk, ahhoz szükséges önmagunkat karbantartani. Felelősek vagyunk magunkért és magunk által, tehát ha magunkért felelősek vagyunk, akkor tudunk igazán felelősek lenni másokért. Jó, tehát a visszavonuló fázisban, mondom, elkezdi a határokat az ember, de nagyon rigid módon, nagyon ideges módon és kicsit sértődötten, vagy nagyon sértődötten így meghúzni a kiégésnek ebben a szakaszában. És persze egyre jobban megérkeznek azok a gondolatok is, hogy hát engem nem ért meg senki. És akkor ilyenkor van ez az olcsó spiritualitás, amit Miklós atya is mondott, vagy olcsó antropológia, mondjuk így, hogy de hát Jézust se értették meg. Igen, de Jézus nem azért nem értették meg, mert ő nem volt megfelelő állapotban, hanem a küldetését nem értették meg. Tehát ezek olyan panelek, amikkel nem kell szembenézni a saját felelősségünket. Tehát ez egy nagyon banánhéjas dolog, hogy ezeket a egyébként teológiai igazságokat, azokkal mi felmentjük magunkat, és azt mondjuk, hogy hát nekem nincs felelősségem. Hát. Vagy pedig azt mondjuk, hogy szembenézek a magammal, szembenézek Jézus életvitelével, és ezzel együtt haladok az önátadásban. Nem elveszik, hanem magam adom oda.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben a kiégésről, a testi-lelki fáradtságról és azok felismeréséről, valamint kezeléséről beszél Versegi Beáta nővér.
1: A harmadik fázis a belső üresség fázisa. Ez egy erős kimerültség, passzivitás, az életkedv elvesztése. Ez az a pont, ahol így könnyen elhangzik, hogy elegem van, szenvedek, hagyom mindenki békén, miért nem számíthatok végre én is. Tehát ezek azok a mondatok, amik már annyira kimerült állapotban vagyunk, hogy egyre jobban ez a bizonyos burok, amit megint Miklós atyánál láttunk, ez a burok, ez így megteremtődik. Tehát magunk is hozzájárulunk ennek a megteremtéséhez. Elszigetelődünk. Tehát a szenvedésben, vagy a kiégésnek ebben a szakaszában egyre inkább elszigetelődünk. És hát nyilván ezek azok a pontok, amikor olyan feszültségoldó eszközöket kereshet az ember, ami közvetlenül hat, és elköteleződéssel nem jár. És ez bármi lehet tulajdonképpen, tehát közvetlenül hat, legyen negyed órán belül hasson, és ne kelljen elköteleződni, ne legyek felelős azért, mert azt már nem bírom, az már túl sok. Tehát ebben az állapot van. Viszont mivel a belső üresség nagyon nagyra nőhet, itt elviselni ezt, az hát mondjuk mondhatom azt is, hogy lehetetlen. Ezért nagyon nem mindegy, hogy amikor ez a lehetetlen állapotba kerül az ember, akkor tényleg megvan-e az az eszköztára, az a telefonszám, az a kapcsolati rendszer, az a szakmai segítő kör, akikhez fordul. Mert egyedül nem fog menni, de nagyon nem mindegy, hogy itt ezt az elviselhetetlenség állapotát, azt mivel oldja az ember. Mert utána annak lesznek meg a következményei. Utána már azt kell majd kezelni, ami aztán akár életvezetésében, élethivatásában stimmel, elviszi onnan, szervileg, függőségeket okozhat, stb. Tehát akkor már nem elég úgymond a kiégésből fölépülni, hanem ezeket a feszültségoldó szerekkel kell először megküzdeni, hogy az egész energia visszatérjen. Ha viszont van egy eszköztár, akkor az ember tudja, hogy merre mehet, merre keressen segítséget. Kik a veszélyeztetettek? Hát jó hírem van, akik nagyon jól akarják csinálni, tehát szerintem így, akik itt vannak mindannyian, de most ez nem ilyen krimi akar lenni, csak aki nagyon jól akarja tenni az életet, és még többet bele akar tenni, és még jobban szeretné, annak könnyű elveszíteni, tehát nagyon meg kell lenni talpalva, hogy ne veszítse el a súlypontját. Aztán a szent szakmák, ugye hát ide tartoznak nem csak mi, a egyháziak, hanem orvosok, pedagógusok, szociális munkások, terapeuták, tehát mindenki, akinek a hivatása, hogy sokat adjon a másiknak, hogy beleadja magát, és hogy önmagát adja, tehát hogy nem egy eszközt nyújt oda, hogy ezzel csináljon valaki valamit, hanem maga az eszköz, maga a segítő, a személy. Tehát olyan szakmák, hivatások, akiknek a szerepe folytán ezek a humán interakciók, az emberi kapcsolódások középpontjában állnak, és a személyiségükkel dolgoznak, önmagukkal dolgoznak. És persze a Szentlélekkel együtt, de a Szentlélek ugye 24 órában ébren tud lenni, nálunk meg mindenki elmondhatja, hogy ki hány órá alvásra van szükség. Tehát, hogy ezt érzékeljük, hogy nem az a kérdés, hogy a Szentlélek adja az ő kegyelmét meg erejét, hanem az a kérdés, hogy ez a kis törékeny cserépedény, ez tud-e működni. Jó? Tehát, hogy ezek a veszélyeztetettek köre. Aztán van az idealizmus is, és ez is hát kifejezetten így számunkra jelen van, hogyha túl idealizáljuk a saját küldetésünket, szakmánkat, és nem érzékeljük az emberi valóságot benne, és mindig a célvonalon állunk, és nézzük magunkat stopperrel, hogy mondom, tartunk-e már ott, mint kis Szent Terész 24 éves korában, akkor ugye mindig lesz egy ilyen frusztráció, hogy hát még nem. És akkor mi van? Egy kicsit ott kell tartanunk, ahol vagyunk, és ahhoz kérni a kegyelmet, hogy onnan hogyan tovább. És persze a példaképek, azok meg vonzást gyakorolnak ránk. A vonzás az pedig lendületet, erőt ad. De nem az, hogyha magunkat mindig így leellenőrizzük, abban az értelemben, hogy még mindig nem tartok ott, mert ez egy komoly frusztrációt eredményezhet. Tehát az úton lenni, Emmauszi úttal fejezte be Miklós atya, az úton lét tudománya, az nagyon sokat segít abban, hogyha ezekben a szent szakmákban vagyunk, ezekben az idealizmus, az ideák vezetnek bennünket, abban a lábunk azért a földön maradjon. És természetesen a különböző teljesítményorientált szervezetek dolgozói is, tehát akik akár lelkipásztori gondozásunkra vannak bízva, önálluk is ez a folyamatos teljesítmény, kényszer, a folyamatos visszaszámlálás, hogy igen, teljesítettél, maradhatsz a munkahelyen, nem maradsz a munkahelyen. Tehát ezek nagyon nagy elvárások, elvárástényezők, amik önmagukban energiát vonnak el, energiát igényelnek. A kiégés egy komplex tünet együttes, ezeknek a részleteiben most nem fogok belemenni, de vannak pszichés mutatói, vannak fiziológiai tünetei, testi, szervi, szomatikus tünetei, magatartásbeli, amit az előbb is mondtam, hogy nincs elég türelmünk már másokra, és vannak kapcsolati képességek, szociális tünetek. A kialakulás maga is komplex. Tehát nem attól ég ki az ember, hogy sokat dolgozik, vagy buzgón dolgozik. Tehát nyugodtan lehet sokat is dolgozni, meg buzgón is dolgozni, tehát nem elég ennyi hozzá. Még egyszer mondom, senkit nem akarok lebeszélni a lendületes életről. Nem is ok-okozati összefüggés, tehát nem arról van szó közvetlenül, hogy ez történt, és ebből így lineálisan ez következett. Tehát mondjuk 10-20 hittanórám volt, vagy 50, vagy nem tudom, és akkor ebből az következik, hogy kiégtem. Tehát nem ennyire egyszerű. Mert ha ennyire egyszerű lenne, akkor ugye csak most persze vagy meg lehet oldani, vagy nem, tehát kevesebb hittanóra kell, és akkor ennyi a megoldás. De sajnos nem ennyire egyszerű, tehát nem ilyen egyszerűen okokozati eltér. Benne van a munka, szolgálati környezet elvárás hálózata, a különböző szerepeink, különböző szerepek, és az ezekhez kapcsolódó elvárások, feladatkörök. De még egyszer mondom, nem is annyira maga az, hogy mennyit kell dolgozni az egyes szerepekben, hanem hogy ki vagyok abban. Mit várnak el ott tőlem? Mert ez egy nagyon erős lelkiismereti konfliktus lehet mondjuk egy több gyerekes édesanyának, akinek közben mondjuk egyházi szolgálata van, hogy most akkor a gyerekét még fél óráig meghallgassa a dolgozatáról, vagy már elmenjen hittanórát tartani, de közben most csörgött a telefon, kihívta, és erről beszélek, hogy a szerep konfliktus megjelenik, melyik a fontosabb. És ezt nem feltétlenül, mert gondoljuk át ott azonnal, hanem vergődünk. És tudom, ha ezt választom, akkor az marad el, ha azt választom, akkor ez marad el. Na most akkor mit válasszak? És ezért mondom, hogy a viszonyulásunk a szerepekhez, az egy kulcs, tehát sajnos nem elég kevesebbet dolgozni. Ha kevesebbet dolgozok, akkor is valahogyan viszonyulok. Valahova leteszem a voksomat egy-egy helyzetekben, és ezzel valamit tudnom kell kezdeni. Ugye ezt is szokták tőlem kérdezni, hogy de hát ennél sokkal komolyabb történelmi korszakok voltak, és nem beszélt senki a kiégésről. Vannak olyan tünetegyüttesek, amikről hát vagy nem beszéltek, mert nem foglalkoztunk vele, vagy nem volt történet tényleg adekvát. Például az anorexia, az a középkorban nem volt kérdés, mert mindenki örült, ha ehetett. Tehát nem volt ilyen tünet. Ez egy olyan pszichológiai helyzet, ami a 21. századnak a betegsége. Előtte nem volt, úgymond. És egy kicsit ugyanezt mondanám a kérdés, hogy nem az a kérdés, hogy a történelmi helyzet a nehezebb vagy könnyebb, hanem más. És ez a kérdés ebben a történeti kontextusban megjelenik, itt van. Nyilván egy mentális állapot, és nyilvánvalóan összefügg azzal a felgyorsult világgal, amiben élünk, és amiben a szerepeink is, tehát nem stabilak. Édesanyám mindig mondja, hogy hát ő nagyon szereti szerette a szakmáját, már nyugdíjas, és mondta, hogy hát neki tényleg erről szólt az élet. Tehát elkezdte, és 40 akárhány évig egy helyen dolgozott. Most ma melyik az az ember, aki 41 év, akárhány évig egy helyen dolgozik? Ez ma már a mai fiataloknak körülbelül értelmezhetetlen fog, tehát nem is értik, hogy, és nem is tudnak, tehát még akarnák, és nagyon keveseknek adatik meg, hogy a cég addig működik, hogy nem lesz átszervezés, hogy nem lesz leépítés, stb. Stb. Tehát az, hogy ez a fajta mobilitás, ez a fajta állandó alkalmazkodó képesség, amit megkövetel ez a mai kor, és ez a gyors váltás a szerepek között, ez azért egy táptalaja például a kiégésnek. Tehát ehhez más energiaszint kell, mint amikor tudom, hogy itt vagyok, és az mivel jár, és még holnap után is valószínű, hogy itt leszek, vagy ott leszek. No, tehát, hogy ezért is, tehát ez nem egy ilyen úri huncutság a 21. század emberének, hogy most mi mindannyian itt kiégünk, hanem ez egy helyzet, amit tudnunk kell, ebben a társadalmi helyzetben működnünk, és megtanulnunk, hogy ebben hogyan talpon maradni.

0: Dr. Versegi Beáta Mária nővér, hittanár, lelkipásztori munkatárs, szupervízió alapú reflektív coach beszélt a kiégés három szakaszáról és azok felismeréséről, valamint kezeléséről. Műsorunkat egy hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Az előadás az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon hangzott el 2019-ben. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A háború, a polarizáció és a társadalmi megosztottság elleni legerősebb érveit ismételte meg San Marinóban és Riminiben 14. Leó pápa, párbeszédre és barátságra szólítva fel a híveket a több darabra tört világban. Riminiben több ezer fiatal előtt mondott beszédében a Szentatya óvott attól a kultúrától, amely újra fegyverrel látja el az elméket és a nemzeteket, és azzal érvelt, hogy a keresztényeknek könyörületességgel és a béke melletti elkötelezettséggel kell felelniük erre. A pápa, aki a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozó díszvendége volt, hangsúlyozta, a békét olyan emberek teremtik meg, akik szeretnek egymással találkozni és nem félnek elkötelezni magukat egymás iránt. Hangsúlyozta, az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. Előzőleg a 35 ezer lélekszámú San Marinóban 14. Leó a helyi vezetőkkel találkozva emlékeztetett a városalapítók Szent Marinus és Szent Leó örökségére, mert ők a szabadságban, a kölcsönös tiszteletben és a közösségben gyökerezett társadalmat hoztak létre. Vasárnap már 800 megawatt fölött volt az atomerőmű termelése, közölte a miniszterelnök a helyszínen, hozzátéve, hogy már az egyes blokkban is üzemel egy turbina, és folyamatosan terhelik fel a hálózatra a teljesítményét. Mintegy 150 méter van még vissza addig, hogy a Duna két partjáról épülő fenékküszöb összeérjen, jelentette ki Magyar Péter. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben, ismertette a kormányfő. Aki igazán meg akarja védeni a környezetet, az nem lehet atomerőmű ellenes, válaszolta újságírói kérdése. A paksi atomerőmű négy blokja együtt majdnem 40%-át termeli a magyar energiafelhasználásnak, emelte ki a miniszterelnök a reaktorcsarnokban készített videójában. Bemutatták, hogy az Iker blokkos kialakítás miatt az 1-es és a 2-es blokk közös helyiségben van, a videó készítésekor a 2-es blokk üzemelt, ez 1475 megawatt hőenergiát állít elő, amelyből 460 megawatt villamos energia lesz. Beszélt arról is, a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokon felbuzdulva a kormány úgy döntött, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit úgy lenne méltányos és helyes, ha nem csak az adófizetők fizetnék, hanem a magyar kis- és nagyvállalatok, vagy akár a Magyarországon működő nemzetközi vállalatok is beszállnának a közös ünnepségbe. Teremtsünk ebből hagyományt, hogy ne kelljen a miniszterelnöknek mindig szólnia, hogy van társadalmi felelősségvállalás, fogalmazott. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Komoly tárgyalások kezdődnek a MOHU-val hamarosan, felülvizsgálják a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, közölt az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzáfűzte, kemény partnerek lesznek, a nemzeti érdek és a lakosság magas színvonalú kiszolgálása érdekében mindent elkövetnek. A hét elején érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is kifizetik, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter hétvégén a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyerekek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a www.kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között, 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedés és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az applikáció fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt, céljuk, hogy a MÁV Plusz valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Hatalmas erdőtűz tombol Szerbia északkeleti részén a Deliblati homokpusztán. A július végén kezdődött tűz eddig több ezer hektár fenyőerdőt perzselt fel a különleges természetvédelmi területen. Ez mintegy 80 kilométerre van a fővárostól Belgrádtól. Szerbia hetek óta nem tudja megfékezni a lángokat. Az Európai Unió helikoptereket és tűzoltókat küld. Végül az időjárásról. Általában derült lesz majd az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vétes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: Leó pápa szombat délutáni programja Riminiben. A Szent Atya a betegekhez, fogyatékkal élőkhöz és szegényekhez. Itt Riminiben otthon vagytok. A pápa beszéde a Rimini meeting résztvevőihez. A jövő ígéret, nem pedig fenyegetés. A Szent Atya homíliája Rimini kikötőjében. Az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent.
1: 14. Leó pápa betegekhez, fogyatékkal élőkhöz és szegényekhez. Itt otthon vagytok. 14. Leó pápa augusztus 22-én Riminiben tett látogatása során a székesegyházban találkozott beteg, fogyatékkal élő és szegény emberekkel. Rövid köszöntőjében arra emlékeztetett, hogy Jézus mindig befogadta és a középpontba állította a szenvedő és rászoruló embereket, visszaadva számukra az emberi méltóságuknak megfelelő életet. A Szent Atya arra buzdította őket, hogy ne csupán befogadói, hanem aktív résztvevői legyenek az egyház életének. Leó pápa mindenekelőtt köszönetet mondott Rimini püspökének és a helyi karitásznak a találkozó megszervezéséért, majd közvetlenül a jelenlévőkhöz fordult. Ez a Rimini székesegyház, és itt ti otthon vagytok.
2: Questa la cattedrale di Rimini. E qui voi siete a casa.
1: 14. Leó felidézte Jézus magatartását, aki, amikor beteg, fogyatékkal élő vagy szegény emberekkel találkozott, befogadta és a középpontba állította őket, hogy meggyógyítsa és visszaadja számukra a méltóságuknak megfelelő életet. Így mutatta meg mindenkinek Isten szeretetének, végtelen irgalmasságának jeleit, hangsúlyozta a pápa. Hozzátette: akiket Jézus meggyógyított és felemelt, gyakran követőivé váltak, és beléptek tanítványainak közösségébe. A Szent Atya rámutatott, hogy a keresztény embernek ugyanezt az utat kell járnia. Engednie kell, hogy Krisztus meggyógyítsa, megbocsásson neki és megtérítse, majd pedig együtt kell haladnia másokkal az egyházban. Az egyház ugyanis az a közösség, amelyet Krisztus azért hozott létre, hogy mindenkihez elvigye a bűn és a halál fölött aratott győzelmének örömhírét.

0: 14. Leópápa a Rimini Meetingen. A jövő ígéret, nem fenyegetés. 14. Leópápa augusztus 22-én Riminiben találkozott, a 47. alkalommal megrendezett találkozó a népek közötti barátságért résztvevőivel. Beszédében a népek közötti barátság és a béke építésének fontosságáról, az irgalmasság erejéről és a keresztények felelősségéről szólt. Különösen is a nagy számban jelenlévő fiatalokhoz fordult, végül pedig a Communione e Liberazione mozgalmat az egyház egységének megőrzésére és a kölcsönös meghallgatásra buzdította. Leó pápa beszéde elején hangsúlyozta, hogy a jelenlegi történelmi helyzetben még világosabban felismerhető az a profétai üzenet, amelyet csak nem fél évszázada a találkozó nevében fogalmaztak meg.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli.
0: Meeting, azaz találkozó, a népek közötti barátságért. Ferenc pápa Fratelli Tutti, azaz minnyájan testvérek kezdetű enciklikájára utalva, 14. Leó megállapította, hogy a társadalmi barátság a testvériség nyilvános és konkrét arca. A békét ma is azok az emberek őrzik és terjesztik, akik szeretnek találkozni egymással, és nem félnek attól, hogy szembesítsék egymással gondolataikat, fogalmazott. Amikor felismerjük egymásban Isten gyermekeinek méltóságát, képessé válunk meghallgatni egymást és barátokká válni, személyekként és népekként egyaránt. A határok, a meghatározások és az intézmények előtt mindig ott vannak az emberek.
1: Ci sono sempre le persone.
0: Szögezte le Leó pápa. Az idei Rimini Meeting mottója Dante isteni színjátékának utolsó sorából származik. A szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot. 14. Leó rámutatott. Ez a szeretet nem tűnt el, és nem veszített erejéből. Még ha csendesen működik is, szemben azokkal a hangos erőkkel, amelyek megrázzák világunkat. Igen, a szeretet mozgat, hangsúlyozta, majd hozzátette. A valóság megfullad számításainkban, és fellélegzik Isten ingyenességében. Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa tanítását felidézve, a Szent Atya az isteni irgalmasságot állította szembe korunk hatalmi logikájával. Krisztus követése, hangsúlyozta, egy világos felismerésből indul ki. A rosszat nem lehet rosszal legyőzni. A katolikus kultúrának ezért a fegyverkezésre ösztönző hamis realizmussal az irgalmasság realizmusát kell szembeállítania, amely szerint még ellenfeleink is testvérek, akiknek a szemébe kell néznünk, és akikkel az igazságban kell találkoznunk. A pápa konkrét feladatokat is megfogalmazott. Szabadítsuk meg az együttélést a gyanakvástól, a kultúrát az erőszakosságtól, az oktatást az ideológiától, a munkát a profit bálvány imádásától, a technológiát és a pénzügyeket a halál üzleteitől. Fel kell tárni azokat az igazságtalan hatalmi viszonyokat is, amelyek a szegénység, az egyenlőtlenség, a háborúk és a környezeti katasztrófák hátterében állnak. Ehhez olyan bátor úttörökre van szükség, akik saját életük megváltoztatásával teszik hitelessé a mindenkitől megkívánt megtérést. Beszédének egyik leghangsúlyosabb részében 14. Leó közvetlenül a meetingen jelenlévő fiatalokhoz fordult. Kedves fiatalok! Sokan vagytok itt, közületek sokan önkéntesként. Annak jelei vagytok, hogy a jövő ígéret és nem fenyegetés.
1: Siete segno che il futuro è una promessa, non una minaccia.
0: Arra buzdította őket, hogy merjenek kockázatot vállalni. A szeretet mozgat, sürget, felébreszt a dermedtségből. Új hivatásokat ébreszt, és arra hív, hogy kockáztassunk. Vállaljátok a kihívást. Leó pápa arra kérte a fiatalokat, hogy nyíljanak meg egy valódi katolicitás előtt, és lépjenek túl minden túlságosan szűk hovatartozáson. A mozgalom, a csoportok és a közösségek ne váljanak zárt világokká, hanem legyenek ugródeszkák, amelyek segítségével belemerülhetnek a teljes valóságba. Induljanak el más kultúrájú és származású testvéreik, különösen a legszegényebbek felé. 14. Leó hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációját csak szabadságban lehet építeni. A szeretetben soha nincs kényszer, indoktrináció, Soha nincs csábítás, megtévesztés vagy toborzás. Szeretet csak szabadságban, élő párbeszédben és önmagunk nagylelkű odaajándékozásában létezik. A Szent Atya szerint ma sokakat meglep a fiatalok Krisztushoz való ragaszkodása és az egyházhoz tartozása. Nem elsősorban a számok a fontosak, még ha figyelemre méltó is az a több ezer fiatal, aki a leginkább szekularizáltnak tartott társadalmakban kéri a keresztséget. A szabadságról van szó. Az igazsággal csak szabadságban lehet találkozni, mutatott rá, majd elődei tanítását idézte. Az egyház nem folytat prozelitizmust, inkább vonzás által növekszik. Beszéde végén 14. Leo a Communione e Liberazione mozgalom tagjaihoz fordult. Kedves barátaim, szeressétek mindig az egyházat.
1: Amate sempre la Chiesa.
0: Szeressétek és őrizzétek annak a közösségnek az egységét, amelyen keresztül Krisztus elért benneteket és magához vonz. A jelenlegi korszakváltás és a világot sújtó válságok közepette arra hívta őket, hogy fedezzék fel újra a meghallgatás értékét, Isten igéjének, egymásnak és azoknak az embereknek a meghallgatását is, akik keresik az igazságot, még ha nem is tartoznak az egyházhoz. A szinodalitás nem egy folyamat neve, hanem annak a népnek a természete, amely a barátságban és a másikkal való találkozásban felismeri, hogy egyedül Istenhez tartozik, hangsúlyozta 14. Leo. Arra buzdított, hogy tegyék kézzelfoghatóvá és hitelessé. Minden karizma a közösség javát szolgálja, minden gazdagság megsokszorozódik, ha megosztják, és minden félelem legyőzhető. Leo pápa végül a Szentlélek segítségét kérte a szeretett közösség építéséhez, majd Dante szavaival zárta beszédét. Vezessen továbbra is bennünket az a szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot.
1: Che muove il sole e le altre stelle.
2: Leo pápa homiliája Riminiben. Az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent. A Rimini meetingen tett szombati látogatás utolsó programjaként Leo pápa város kikötőjében este 6:30-kor szentmisét mutatott be, mintegy 25 ezer hívő előtt, akiknek zöme a találkozó fiatalja volt. Leo pápa nagy örömmel celebrált a szentmisét Rimini egyházáért egy intenzív nap csúcspontján, amelynek során ellátogatott San Marino köztársaságba és a népek barátságának találkozójára. Most, hogy belépünk az Úr napjába, itt az ideje, hogy megünnepeljük azt a misztériumot, amely értelmet ad mindennek, és amely minden lelkipásztori tevékenységünk csúcspontja és forrása, kezdte homíliáját a Szentatya. A vasárnapi evangéliumban Jézus megkérdezi tanítványaitól, kinek tartotok ti engem? Péter mindannyiuk nevében így válaszol, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Két évezred után, folytatta a pápa, arra kaptunk hivatást, hogy megújítsuk ugyanezt a hitvallást. Azért vagyunk itt, mert hisszük, hogy Jézus a Messiás, az Atya örökfia, aki felkentek és elküldtek a világba, hogy szolgáljon és életit adja váltságul sokakért. Igen, kedveseim, szólt a pápa, Péter szavaival felismerjük az igazságot, amely örömmel és reménnyel tölt el minket, és megtaláljuk az életre vezető utat. Isten útját, aki az emberiség szolgálatába áll, a mesterét, aki lealjul, hogy megmussa a tanítmányai lábát, a pásztorét, aki feláldozza magát nyájáért. És ebben a fényben tekintünk Jézus gesztusára, amikor átadja Péternek a kulcsokat, mert az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent.
1: Perché nella chiesa, ad ogni livello, l'autorità è servizio,
2: állapította meg a Szentatya. A pápa, a püspökök, a papok és a diákonusok az elsők, akik így éljenek, és Isten egész népének csatlakoznia kell hozzájuk, mindegyikük a maga sajátos hivatása szerint. Az egyházban ugyanis a kötés és oldás küldetése miközben egyrészt azok szerepére vonatkozik, akik az Úr nevében hivatottak a tekintély gyakorlására, másrészt egy olyan stílust és feladatot ír le, amely minden megkeresztelt embert érint. Átölelni, újra egyesíteni, befogadni, megszabadítani, megbocsátani és felszabadítani mindazokat, akik a bűn és annak következményeinek fogjai. Igaz és bölcs sáfárai lenni mindazon javaknak, amelyeket Isten ránk bízott, hogy mindannyian együtt, szeretetben, mindenki javára munkálkodhassunk. Az első olvasmányban Izaiás próféta Sebnáról szólt, egy tisztviselőről, akire Ezekiás király nagyszabású vallási erkölcsi társadalmi megújulási tervét bízta Jeruzsálemben és Júda királyságában. A becsvágy és a kapzsiság miatt azonban ez a hatalmas ember visszaélt a ráruházott hatalommal, vagyont gyűjtött magának, barátainak és rokonainak és másokon uralkodott. Ezért elbocsátották és küldetését Eljakimra bízták, aki egy becsületes, a befolyásolástól mentes ember volt, akinek igaz lelkűsége olyan szilárd volt, mint a falba vert szög, a próféta szavai szerint. Az üzenet világos. Minden, amíg vagyunk és amíg van, Isten ajándéka, amelyet ránk bíztak, hogy az ő kezében az igazságosság üdvösségének eszközei lehessünk egymásért, kezdve azokon a helyeken és embereken, akikkel nap mint nap élünk és dolgozunk, hogy nagy és nyitott szívvel elérhessük az egész világot. A második olvasmányban Szent Pál Isten terveiről beszél és azt mondja, hogy azok kifürkészhetetlenek, nem is annyira érvelésének bonyolultsága miatt, hanem szeretetének lefegyverző mérhetetlensége miatt, amely felülmúlja minden képességünket és elvárásunkat, mert tőle, mondja az apostol, és általa, és érette van minden. Isten egyszerű, mert tiszta szeretet, és arra hív minket is, hogy olyan szívvel szeressük, mint az övé. Útjainkat az ő útjaihoz, és gondolatainkat az ő gondolataihoz igazítsuk. Az őszinteség, a nagylelkűség és a jóindulat ezen értékei köztudottan kedvesek Románia népének, szólt a pápa, akik őszinték, vidámak, szorgalmasak és segítőkészek. Ezt bizonyítja a számos szent és boldog példája, akik itt születtek.
1: Ne sono testimoni, i numerosi esempi di santi e beati.
2: Így gyakorolták a szeretetet, és megélték az evangéliumot, néha a vértanúságig menően. Ezt bizonyítja a folyamatos elkötelezettség a különböző egyházi csoportokban, prébániákban, családokban, a katolikus akcióban, különféle mozgalmakban és egyesületekben, valamint a keresztény nevelésben és a karitatív munkában. Bizonyára e gazdagság, valamint az addriai partvidék és a hátország természeti és művészeti szépsége miatt érkezik ide minden évben annyi ember nyaralni Olaszország és a világ minden tájáról, szólt elismeréssel Leó pápa a népszerű és közkedvelt tartományról. Ezzel kapcsolatban a Szent Atya arra buzította a romániai híveket, hogy folytassák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy ez a régió ne csak a pihenés és a szórakozás révén legyen befogadó, hanem a lelkülete által is.
1: Anche per lo spirito.
2: Szent II. János Pál pápa, aki sok évvel ezelőtt itt járt, erről a hivatásra beszélve hangsúlyozta, hogy a pihenés nem azt jelenti, hogy elszakadunk önmagunktól, inkább azt jelenti, hogy találkozunk önmagunkkal, és megbékélünk önmagunk legbensőbb lényével, tanította az 1982. augusztus 29-én itt bemutatott szentmisén. A világ, amelyben élünk, számos kikapcsolódási formát kínál, amelyek közül néhány azonban inkább szétszóródáshoz és romláshoz vezet, mintsem az igazi önmagunkhoz való visszatéréshez, és ürességet hagy a szívben. Vannak, akik menekülésnek nevezik ezeket, mintha a hétköznapi élet egy börtön lenne, amelyből ki lehet szabadulni. De mi tudjuk, hogy a legigazibb hely a pihenésre, az Istennel való találkozásra és az igazán egymással való találkozásra nem kívül a káoszban van, hanem önmagunkban, lelkünk legmélyén. Keresztény közösségként ezért különösen arra vagyunk hivatottak, hogy ápoljuk ezt a tapasztalatot és adjuk tovább azt a nyitottság és a vendégszeretet által, mind személyesen, mind intézményesen, egyházaink gondoskodása és összeszedettsége által, a segítőkészségünk és a szeretet felajánlásának készsége révén. Ez vonatkozik mindazokra, akik egy évnyi munka után megérdemelt pihenésre vágynak, mind azokra, akik testileg és lelkileg sebzetten menedéket, élelmet és segítséget keresnek hazájuktól távol. Püspökötök az egyházmegyéhez írt levelében ezt írta: az ima, az egység, a meghallgatás, a bátorság, az egyszerűség, a hála, a szépség olyan magatartást kíván jelezni, amely mindig jelen van az élet minden területén.
1: In ogni frammento della vita.
2: Kedves fivéreim és nővéreim, miközben ismét ezt a fontos meghívást intézem mindnyájatokhoz, elmélkedéstek és elkötelezettségtek számára, ismét köszönöm a fogadtatást, a hittel és örömmel teli részvételeteket és a boldogságos Szűz Mária Szent Gaudentius püspök és védőszentjeitek közbenjárására bízlak benneteket, zárta a Rimini kikötőjében tartó záró szentmise homiliáját 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
2: Kedves barátom, amikor a nemrégen ünnepelt Szent István királyunkra gondolunk, gyakran egy távoli történelmi alak jelenik meg előttünk. Egy király, aki több mint 1000 évvel ezelőtt élt, koronát viselt, törvényeket alkotott, templomokat épített, és egy fiatal országot vezetett be a keresztény Európa közösségébe. De vajon mit mondhat nekünk ma a 21. században? Mit üzenhet egy olyan korban, amikor néhány másodperc alatt elérhetjük a világ bármely pontját, amikor mesterséges intelligencia segíti munkánkat, amikor az információ mennyisége szinte felfoghatatlan, és amikor az ember mégis gyakran magányosnak, bizonytalannak vagy irányt vesztettnek érzi magát. Szent István öröksége nem pusztán történelmi emlék. Nem csupán ünnepi beszédek visszatérő témája, nemzeti jelképekhez kapcsolódó név, vagy egy régi korból ránk maradt legenda. Öröksége élő. Hogyan lehet egy közösséget úgy vezetni, hogy közben ne veszítsük el emberségünket? Hogyan lehet megőrizni a múlt értékeit úgy, hogy közben képesek legyünk megújulni? És hogyan lehet egyéni életünkben rendet teremteni, felelősséget vállalni tetteinkért, és a hitünket napi szinten megélni? Kedves barátom! Szent István első nagy öröksége talán éppen az, hogy fölismerte, átmeneti korban él. A magyarság ősi hagyományai, törzsi szerkezete és vallási világa találkozott a keresztény Európa rendjével. Ez nem lehetett egyszerű. Bizonyára sokan féltették a régi szokásokat, és sokan idegenkedtek az új úttól. A változás mindig hordoz veszteségeket, félelmeket és konfliktusokat. István megértette, hogy a fennmaradáshoz egy népnek intézményekre, törvényekre, műveltségre és erkölcsi alapokra van szüksége. Olyan rendre, amely nem csupán engedelmességet követel, hanem keretet ad az együttélésnek. Ez a felismerés ma is időszerű. A 21. század embere sok tekintetben szabadabb, mint elődei voltak. Több lehetőségünk van tanulni, utazni, választani és kapcsolatot teremteni. Ugyanakkor a szabadság önmagában nem ad irányt. A sok lehetőség néha éppen azért nehéz, mert nem tudjuk, melyik a helyes út, melyiken induljunk el. A technika gyorsan fejlődik, de az emberi természet lassabban változik. Ma is vágyunk szeretetre, biztonságra, elismerésre és közösségre. Ma is küzdünk irigységgel, félelemmel, önzéssel és hatalomvággyal. Szent István öröksége ezért nem avul el. Az emberi élet alapvető kérdései nem lettek mások attól, hogy okostelefont használunk, vagy digitális térben éljük mindennapjaink egy részét. Kedves barátom! A második fontos Szent Istváni örökség a felelősség. Szent István számára az uralkodás nem pusztán kiváltság volt, hanem szolgálat. A király nem önmagáért kapta hatalmát a Jóistentől. Feladata az volt, hogy népének jövőt biztosítson, rendet teremtsen, védelmet nyújtson, és olyan országot építsen, amely túléli őt. Ez az elv nem csak királyokra vagy politikai vezetőkre vonatkozik. Mindannyiunknak van valamilyen felelőssége. A családban, a munkahelyen, az egyházközségben, a lakóhelyünkön, vagy akár az online közösségekben is hatással vagyunk egymás életére. Lehet, hogy nem vezetünk országot, de vezetjük a saját életünket. Döntünk arról, mit adunk tovább gyermekeinknek, milyen példát mutatunk kollégáinknak, hogyan bánunk az idősekkel, a gyengébbekkel, az idegenekkel, vagy azokkal, akik másképpen gondolkodnak. A felelősség gyakran nem látványos. Sokszor abban jelenik meg, hogy valaki elvégzi a rábízott munkát, megtartja ígéretét, gondoskodik egy beteg hozzátartozóról, megőrzi egy közösség emlékeit, vagy egyszerűen nem továbbít egy rossz indulatú hírt. A történelem nagy alakjai mögött mindig ott vannak ezek a csendes, mindennapi döntések. Egy országot nem csak nagy törvények, hanem megbízható emberek is fenntartanak. Kedves barátom! Szent István keresztényi hite és élete számunkra is sugall egy megválaszolandó kérdést. Mit kezdünk azzal, ami ránk van bízva? ránk lehet bízva egy család, egy intézmény, egy templom, egy könyvtár, egy levéltári anyag, egy honlap, egy szakmai tudás, vagy egy másik ember bizalma. Ezek mind olyan értékek, amelyek nem a mieink véglegesen. Megőrzésre, továbbadásra kaptuk őket. Ez különösen fontos a gyorsan változó digitális világban. Ma sok mindent könnyű létrehozni, de nehéz hosszú távon megőrizni. Egy fénykép, egy levél, egy hangfelvétel, vagy egy régi dokumentum nem csak adat. Emlékezetet hordoz. Egy közösség identitásának része lehet. Aki digitalizál, katalogizál, rendszerez vagy archivál, valójában hidat épít a nemzetékek között. Lehetővé teszi, hogy a múlt ne tűnjön el a feledésben. Szent István templomokat, intézményeket és törvényeket hagyott utódaira. A mikorunk embere már inkább digitális archívumokat, rendezett adatbázisokat, hozzáférhető tudást és hiteles emlékezetet épít. Az örökség megőrzése tehát nem a múltba fordulás. Éppen ellenkezőleg. Felelősség a jövő iránt. Kedves barátom! Szent István harmadik nagy üzenete a nyitottság. Gyakran úgy beszélünk róla, mint aki megteremtette a keresztény Magyarország alapjait. Ez igaz, de érdemes észrevennünk azt is, hogy országa nem elszigetelődésből született. Isten felismerte, Magyarország akkor maradhat fenn, ha kapcsolódik Európához, ha tanul más népektől, és ha befogadja azokat az ismereteket, amelyek erősítik az országot. A nyitottság viszont egyáltalán nem jelenti, nem jelentheti saját identitásunk feladását. Aki biztosan tudja, honnan jött, az képes mások felé is érdeklődéssel fordulni. Aki ismeri saját nyelvét, történelmét és hitét, annak nem kell félnie semmilyen idegen hatástól. A 21. században különösen nagy szükségünk van erre az egyensúlyra. Egyetlen gomnyomással más kultúrák, gondolatok és vélemények között találjuk magunkat. Ez gazdagíthat, de össze is zavarhat. A nyitottság mellett szükség van belső mércére. Nem mindent kell elfogadnunk csak azért, mert új. De nem is kell elutasítanunk mindent csak azért, mert idegen vagy szokatlan. Meg kell tanulnunk különbséget tenni az igazi értékek és csillogó látszat, az igazság és a manipuláció, építő vita és romboló támadás között. Szent István korában is döntéseket kellett hozni arról, mit érdemes átvenni másoktól, és mit kell megőrizni a saját hagyományból. Ez a feladat ma sem könnyebb, csak más formában jelentkezik. Kedves barátom, a negyedik örökség a talán legfontosabb, az irgalom. Szent István törvényalkotó király volt, akinek a törvényei mai szemmel nézve kegyetlennek is tűhetnek, azonban a mai tudásunkat és szemléletünket nem szabad az ezer esztendővel ezelőtt élő és teljesen másképp gondolkodó eleinkre kiterjesztenünk. Első királyunk tudta, hogy törvények nélkül nincs rendezett társadalom. De az ország nem válhat élhetővé pusztán szabályok által. A törvénynek igazságot kell szolgálnia, és igazságnak pedig nem szabad elszakadnia az irgalomtól. Az ember nem csupán feladatokat teljesítő és időnként hibákat elkövető lény. Mindenki hordoz sebeket, félelmeket és nehézségeket, amelyeket kívülről nem mindig látunk. Ezért egy közösség értékét nem csak az mutatja meg, hogyan bánik az erősekkel, hanem az is, hogyan bánik a kiszolgáltatottakkal. A modern világban sokszor teljesítmény alapján értékeljük egymást. Fontos, hogy valaki gyors legyen, sikeres, hatékony és versenyképes. De az emberi méltóság nem a teljesítményből származik. Nem attól vagyunk értékesek, hogy mennyit termelünk, hány követünk van, vagy milyen eredményeket tudunk felmutatni. Szent István keresztény öröksége emlékeztet arra, hogy a gyengék védelme, a vendég befogadása és a rászorulók segítése nem mellékes erkölcsi feladat. Ezek mutatják meg, milyen közösséget építünk. A jövő Magyarországa nem csak attól függ, milyen gazdagok vagy technikailag fejlettek leszünk. Attól is függ, hogy marad-e bennünk együttérzés. Képesek vagyunk-e meghallgatni egymást? Tudunk-e bocsánatot kérni és megbocsátani? Meglátjuk-e az embert, a vélemény, a társadalmi helyzet vagy a származás mögött? Kedves barátom! Szent István öröksége azonban a hit dimenziója nélkül nem érthető meg teljesen. A kereszténység számára a hit nem egyszerűen hagyomány vagy kulturális jellegzetesség. A hit kapcsolat Istennel, amelyből erkölcsi iránytű, remény és szolgálat fakad. Szent István számára az ország építése és a keresztény életrendje összetartozott. A 21. században sokan úgy gondolják, hogy a hit a magánélet kérdése, és nincs helye a közös élet nagy döntéseiben. Sokan viszont úgy látjuk, hogy hit nélkül a társadalom könnyen elveszíti azt a nyelvet, amelyen a méltóságról, a felelősségről, az áldozatról és a reményről beszélni tud. Nem kell választanunk a modernség és a hit között. A modern ember az értelmét, ha úgy tetszik, a hasznosságát keresi mindennek. A digitális eszközeink pedig megkönnyíthetik a munkát, de nem válaszolnak arra, miért érdemes élni. A tudomány sok mindenre magyarázatot ad, de nem helyettesíti a hitet és a szeretetet. A gazdasági fejlődés jólétet teremthet, de nem biztosít belső békét. A hit nem menekülés a világ elől. Inkább olyan látásmód, amelyben a világért és egymásért vállalt felelősségünk mélyebb értelmet kap. Szent István örökségét talán akkor értjük meg legjobban, ha nem szoborként tekintünk rá, hanem utitársként. Nem azt kell kérdeznünk, hogyan másolhatnánk le pontosan az ő korát. Erre nem is lenne lehetőség. Azt kell megkérdeznünk, az ő alapvető döntései hogyan segíthetnek a mi döntéseinkben. Ő országot szervezett. Nekünk a közösségeinket kell megerősítenünk. Ő törvényeket alkotott. Nekünk felelős szabályokat és tisztességes intézményeket kell működtetnünk. Ő templomokat és egyházi szervezetet épített. Nekünk ezeket meg kell őriznünk az utódaink számára, és olyan tereket kell létrehoznunk, ahol az emberek találkozhatnak, tanulhatnak, imádkozhatnak, és segítenünk kell mindenkit abban, hogy amennyiben szükség van rá, egymás terhét is tudjuk hordozni. Ő a jövőre gondolt. Nekünk is úgy kell cselekednünk, hogy döntéseink ne csak a jelen kényelmét szolgálják. És ő tudta, hogy egy ország nem pusztán földrajzi terület. Haza ott születik és ott van, ahol az emberek felelősséget éreznek egymásért. Kedves barátom! Szent István öröksége akkor marad élő, ha nem csak emlékezünk rá, hanem meg is valósítunk belőle valamit. Ha tisztességesebben dolgozunk, ha felelősebben használjuk a ránk bízott tudást, ha nem engedjük, hogy a gyűlölet meghatározza beszédünket, ha segítünk valakinek, aki egyedül nem boldogul, ha gyermekeinknek nem csak sikert, hanem tartást is szeretnénk adni. Egy ország jövője nem egyetlen nagy döntésben születik meg. Sok apró, mindennapi döntésben alakul. Abban, ahogyan egymással beszélünk, ahogyan a múltunkhoz viszonyulunk, ahogyan a gyengébbeket kezeljük, és ahogyan a jövőről gondolkodunk. Szent István több mint 1000 éve egy fiatal ország előtt álló bizonytalanságban vállalta a felelősséget. Nekünk a 21. század embereinek saját bizonytalanságaink között kell helytállnunk. A feladatunk más, de az alapvető kérdés ugyanaz. Képesek vagyunk-e olyan világot építeni, amelyben nem csak élni, hanem emberhez méltóan lehet élni? Szent István öröksége erre bíztat. Legyen bátorságunk a megújuláshoz, hűségünk az értékekhez, türelmünk egymáshoz, és hitünk abban, hogy a jövő nem eleve elrendelt sors, hanem közös felelősség. Ezért, amikor augusztus 20-án ráemlékezünk, nem csupán egy királyt ünneplünk. Egy döntést is ünneplünk, a döntést, hogy a magyarság közösséget, hazát és jövőt akar építeni. Ezt a döntést nekünk is újra meg újra meg kell hoznunk. Kedves barátom, kívánom, hogy Szent István öröksége ne csupán a történelemkönyvek lapjain, hanem a mindennapi életünkben is tovább éljen. Elsősorban a hitünkben és az ebből fakadó egymás iránti felelősségünkben, a munkánkban, a másik ember iránti figyelmünkben. Neked és szeretteidnek egyaránt áldott napokat kívánva ölel, barátod.

Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.

te Péter vagy, és erre a sziklára építem egyházamat, és az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyország kulcsait, amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva. Olvasom a Máté evangéliumban. Jézus követése egész embert kíván. Az apostolok és nyomukban Krisztus tanítványai ezer számra életüket adták oda tanúságként a Mesterért. Senki sem lehet apostol, ha nem kész arra, hogy mindent feláldozzon embertársai üdvösségéért. Harangi László írta: Uram Jézus, már mindent értek. Ó, most már tudom, ki vagyok. Légyen a te akaratod. Lehet, hogy már nem sok van hátra, jól van úgy minden, ahogy kellett, nem kérek mást, csupán kegyelmet. Mégis, ha füled nyitva szomra, oly drága nékem minden óra, és minden perc egy nagy ajándék, az élet, amit úri módban durcás gyerek módjára szórtam, oly drága szentség most nekem. És az édesek, kik mellém ülnek, meleg szókat fülembe súgnak, mind olyan szentek, olyan újak. Pihegő, gyenge szívverésem örök erők árama hajtja, azok segítik diadalra. Apró munkák, aprócska élés, mindenben annyi most a mélység, és minden egyet énekel. S én ámulok, Uram, mi lettem? Ki életemet hordja most helyettem, láthatatlan előre visz. Lelkem piciny fuvallatával a nagy viharral együtt szárnyal, mit a lélek szent szárnya ver, alig lüktet az érverésem, s mégis a te munkádat végzem, világot váltok és megszentelek. Ameddig, addig. Ó, felséges, csodást alkotó beteg élet, áldassék érte szent neved.

Kedves hallgatóink, a vasárnap perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után jön a szerzetesek fél órája, Pem Gilbert Antal Ferences szerzetessel, a Miskolc Vasgyári plébánia plébánosával beszélget hivatásának bontakozásáról Papp Ildikó. Majd következik az ökumené. Az egyórai hírek után jön Cseperedő című műsorunk. Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal a szorongásról beszélget a szerkesztő Berecz Renáta. Ezután következik a Sziluett női magazin. Bakos Réka grafikussal életének fordulópontjairól, munkájáról és saját képregényének készítéséről beszélget Szajk Ornita. 2 óra után a Lélek útjain jön, majd a Közelkép adása, 3 órakor híreket mondunk, aztán pedig következik a Krisztus kereszt az erdőn, Tikovics Ernő szakrális kisemlékekkel foglalkozó műsora. A kérem a következőt magazinunkban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket, a narcizmusról Barcs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal Monos Márta a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője beszélget. A 4 óra hírek után zenei válogatással szórakoztatjuk önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Iva, Kovács

Krisztina, Kriston, Tamás, Kvaszinger Jenő, Papildikó, Péderi Zsolt, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Vasvári Bernadett. Az igazgató főszerkesztő Bélcesi András és a rádió elnöke Budapéter atya nevében is további jó rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A hírszerkesztő bemondót Debner Ádámot hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Vasárnap már 800 megawatt fölött volt az atomerőmű termelése, közölt a miniszterelnök a helyszínen, hozzátéve, hogy már az egyes blokkban is üzemel egy turbina, és folyamatosan terhelik fel a hálózatra a teljesítményét. Mintegy 150 méter van még vissza addig, hogy a Duna két partjáról épülő fenékküszöb összeérjen, jelentette ki Magyar Péter. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentésért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben, ismertette a kormányfő. Aki igazán meg akarja védeni a környezetet, az nem lehet atomerőmű ellenes, válaszolta újságírói kérdése. A paksi atomerőmű négy blokkja együtt majdnem 40%-kal termeli a magyar energiafelhasználásnak, emelte ki a miniszterelnök a reaktorcsarnokban készített videójában. Bemutatták, hogy az Iker blokkos kialakítás miatt az egyes és a kettes blokk közös helyiségben van, a videó készítésekor a kettes blokk üzemelt, ez 1475 megawatt hőenergiát állít elő, amelyből 460 megawatt villamos energia lesz. Beszélt arról is, a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokon felbuzdulva a kormány úgy döntött, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit úgy lenne méltányos és helyes, ha nem csak az adófizetők fizetnék, hanem a magyar kis- és nagyvállalatok, vagy akár a Magyarországon működő nemzetközi vállalatok is beszállnának a közös ünnepségbe. Teremtsünk ebből hagyományt, hogy ne kelljen a miniszterelnöknek mindig szólnia, hogy van társadalmi felelősségvállalás, fogalmazott. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az öt támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Komoly tárgyalások kezdődnek a MOHU-val hamarosan, felülvizsgálják a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, közölt az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzáfűzte, kemény partnerek lesznek, a nemzeti érdek és a lakosság magas színvonalú kiszolgálása érdekében mindent elkövetnek. A hét elején érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is kifizetik, közölte a szociális és családügyi miniszter hétvégén a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok, olyan utalványformájában, amelyet a gyerekek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a www.kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között, 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az applikáció fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt, céljuk, hogy a MÁV Plusz valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. A következő fejlesztésként a grafikus helyfoglalást említette, amelynek révén az utasok a kocsi ülésrajzán láthatják majd a szabad helyeket, és kiválaszthatják, hogy pontosan hol szeretnének ülni. Az ukrán elnök szerint a háború idején megtartott választások szétzilálhatják az országot és megoszthatják a társadalmat, mondta az államfő újságíróknak. Volodymyr Zelenszkij szerint az elnökválasztás az előbb a biztonsági kérdéseket kell rendezni, ha ez megtörténik, Ukrajna 69 napon belül kész a szavazásra. Végül az időjárásról. Általában derült lesz majd az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Szerzetesek fél órája.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban Pem Gilbertontól, ferences szerzetessel, a miskolci vasgyári plébánia plébánosával beszélgetünk hivatásának bontakozásáról. A riporter Papildikó.
3: Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények minden év elején, tanév elején kapnak egy mottót a főpásztortól, a fenntartótól, és idén Assisi Szent Ferenc naphimnuszából vett idézet, áldott légy Uram, ez a tanév mottója. Készülve erre a beszélgetésre azért felmerült bennem az, hogy reguláris harmadrendhez, harmadik rendhez tartozó ferences szerzetes nyilván nap mint nap kimondhatja különböző formában ezt a mondatot, de vajon mikor hallottad ezt a mondatot? Ha nem is ebben a formában, de a lényegét tekintve először életedben.
4: Hogy mikor hallottam ezt a mondatot, azt most így nem tudnám megmondani, de hogy ennek a szelleme mikor érintett meg, azt könnyebben. Annak idején, ugye ez egy kicsit hosszabb történet, a 80-as éveknek nagyjából a karizmatikus megújulásába csöppentünk bele. Tehát a közösségünk tagjai gyakorlatilag egymástól függetlenül ott értek meg, ott értem meg én is, és ennek a lényege egy új közösségi élmény volt. Azt hiszem ez volt a kiindulópont. Egy olyan közösségi élmény, ami nem csak arról szólt, hogy jól érezzük magunkat egymással, miközben ez egy lényeges része volt a tapasztalatnak, hanem ez egy egészen új életérzésből fakadt, valami egészen új istenkép, és egy ilyen helyenként gyors, de időnként így lelassuló átalakulási folyamat jellemezte. Ez volt akkor az újdonság. És valahogyan, én már nem is tudom, hogy ez kinek köszönhető, valószínűleg a Júlia nővérnek, akinek egyébként is nagyon sokat köszönhetünk, így a közösség létrejöttét illetően, talán így rajta keresztül jött ez a gondolat, hogy igen, az újdonság az, ami az adott kornak, meg ugye mi generációnknak a nagy újdonsága volt, ennek valahogyan kapcsolódnia kell a régihez. Tehát valahogyan ahhoz, amit már megéltek, ami hitelesnek bizonyult, és az idő próbáját is kiállta. És így valahogy teljesen spontán módon jött ez a ferences lelkiség, olyan módon, ahogyan ma Ferencnek az írásaiból, meg a róla szól életrajzokból tükröződik. És akkor talán ott a karizmatikus megújulásban az imádságnak ez az új élménye, a dicsőítő imádság, tehát a dicsőítésnek ez az ereje, amit egyébként megéltünk, meg annak az átalakító erejét is megéltük, tehát az a dicsőítésben rejlő erő ebben az újban, meg a régiben, ahogyan ezt Ferenc megéli, meg ahogyan ezt az ő útján itt újra meg újra tapasztalja. Na ez így találkozott. És valahogy én így kölcsönösen megtermékenyítette egymást, talán így mondhatnám.
3: Nem is kifejezetten arra gondoltam, hogy már a későbbiekben, közösségben hogyan találkoztál ezzel, hanem utaltam ebben a kérdésben nagyon rejtve arra is, hogy mennyire a családban, gyermekkorodban érintett meg téged az Isten hit.
4: A szüleimtől egy nagyon, testvéreimmel együtt egy nagyon értékes örökségként kaptuk a hitet. De ez ugye annak idején egy unalmas mesterség volt. Tehát templomba járni, imádkozni, miközben ugye gyerekként már tudtuk, hogy ez fontos, ezt a szüleinktől és a szüleinken keresztül tudtuk, mert nekik is fontos volt, de ez a feladatok világába tartozott. Tehát így emlékszem, alkudoztunk a szüleinkkel. Az esti imádságnál, a közös esti imádságnál, hát most akkor egy kicsit fogjuk rövidebbre, mert ezért, meg azért, meg amazért. Vasárnapi szentmiséknek, ugye emlékszem, rendszeresen visszatérő mozdulata volt, hogy így apukámnak így megcibáltam a kabátját, vagy én nem tudom én a nadrágját, és kérdeztem, hogy mikor lesz már vége. Ott inkább az jött át, hogy ez egy fontos dolog, ez egy kötelesség, és azt a részét, ami a szüleimnek erőt adott, azt még akkor nem értettem, se én, se a testvéreim.
3: Hányan vagytok ti testvérek?
4: Hárman. Hárman vagyunk testvérek. És ez nagyon lényegesnek bizonyult, mert pontosan nagyjából 20 éves koromban, amikor megtértem, akkor ez az egész gyerekkortól kapott keresztény nevelés, ez egy teljesen új színben tűnt fel. Mint ahogyan én ezt addig megéltem. Addig az a helyzet, hogy időnként irigyeltem azokat a cimboráimat, akiknek ilyen kötelezettségei nem voltak.
3: Volt eltávolodásod a 20 éves kori megtérésed meg e között a kötelezettség között?
4: Eltávolodásom ilyen nagy és látványos eltávolodás nem volt. Alkatilag nem egy lázadó vagyok. Alkatilag én nem a forradalmár típusa, hanem inkább a reformernek a típusa vagyok. Az egyik az robban, a másik meg állandóan kritizál. Erre most is figyelnem kell, és ezt a hívek időnként boldog mosollyal, hogy mondjam, konstatálják, hogy én erről tudok. Mert erről ők is tudnak. Tehát igazából nem voltam soha egy forradalmár. Inkább azt mondanám, hogy az a gyerekkori hitem és a megtérésem utáni hit, az mindig is távol volt egymástól. Egy fontos alap volt, annyit átadtak a szüleim, és ennyit sikerült befogadni, hogy ez egy fontos dolog. Tehát az Isten létében és az Isten jóságában sosem kételkedtem. De nem tudott, tehát egyre inkább kibontakozó, meg önállóvá váló életemre ez nem túl nagy hatással volt. Tehát, hogy kívülről nézett volna valaki, mondjuk ilyen 15-16 éves koromtól egészen a megtérésemig, akkor ugyanazt látta volna, mint az ateista, meg a nem hívő, meg a gyakorlati ateista cimboráimnál.
3: Gondolkodom azon, hogy 20 éves korod megtérése, hogy ez már a egyetemista évek, vagy esetleg a katonaság idejéhez köthető, hogy köthető ez konkrét eseményhez, történéshez?
4: Na, nagyon is. A katonaság alatt volt egy nagyon fontos találkozásom. Nagykanizsán voltam katona, 83-tól 85-ig, és ez alatt az idő alatt ott a törzs ütekben volt egy fiatalember, a Mérci Józsi, aki úgy nagyon elütött a többiektől. Tehát egyrészt nagyon jó humora volt, semmiféle agresszió nem jellemezte, de mindig legyőzte azokat, akik őt viszont támadták. Mert hogy nem rejtette véka alá, hogy ő keresztény. Ez ugye még a fényes szelek idejében volt. És nagy hatást gyakorolt rám, és egyszer leültünk beszélgetni, és akkor tette fel nekem a kérdést a Józsi, hogy mit jelent nekem az, hogy én keresztény vagyok. Mert ugye ezt mondtam, hogy én is keresztény vagyok. És akkor nem nagyon tudtam erre választ adni. Tehát valamit mondtam, már nem tudom, hogy mit mondtam, de ez a kérdés, ez ott maradt bennem. Innentől fogva hozott nekem olyan olvasmányokat, amik tényleg ebben itt segítettek, tőle kaptam az első szentírásomat, és akkor ott a nagykanizsai Gábor Állón laktanya törzsütegének a raktárában egy szép estén, amikor arról az imádságról olvastam, amit egyébként a szüleim gyakoroltak meg, amire megtanítottak engem is. Arról olvastam valamit, semmi rendkívüli nem volt, de olyan mélyen érintett, hogy azt mondtam, hogy ezt most ki kell próbálni, hogy akkor innentől fogom most vagyan személyesen megszólítani az Istent. És akkor ott a törzsütekbe szépen bezárt, törzsütek raktárának az ajtaját bezártam, letérdeltem, és elkezdtem mondani. Azt, ami így belülről jött. Nagyon furcsa érzés volt az elején. De aztán utána valami történt, és ezek valahol nagyon mélyen történhettek, mert nem tudtam számot adni magamnak arról, hogy mi történik, csak azt tapasztaltam, hogy jó volt visszamenni másnap, harmadnap, és onnantól fogva minden nap.
3: Ugyanoda a raktárba?
4: Ugyanoda. És akkor ugyanúgy ezeket, azt, ami bennem, nem is tudom pontosan miket mondtam, de valahogyan ez egy életemnek az első személyes imája volt, amikor arról beszéltem, ami ott legbelül volt, és amit nagyon furcsa volt hallani, mert ugye belülről az ember ezt így éli, érzi, de amikor ezt így kifelé megfogalmazza, az olyan furcsán hat vissza. És érdekes, egy különös élmény volt a jelenlétnek a megélése. Ez volt talán a lényeg, és akkor ezzel párhuzamosan kezdtek változni a dolgok. Tehát egy nagyon-nagyon konkrét átalakulás volt, egy teljesen új életérzés volt az eredménye. Egy teljesen új életérzés. Egy teljesen új világlátás érdekes módon.
3: Meg tudod ezt fogalmazni részletesebben, hogy mi változott?
4: Talán egy dologgal tudom szemléltetni, de egyébként nehéz visszadni ezt. Amikor hazamentem katonaságtól eltávra vagy szabadságra, ugye ott Alpok alján, ahol éltem, ott ilyen nagy tölgyerdők voltak, vannak még most is, és valahogy amikor kimentem az erdőbe, amit egyébként gyerekkoromban is gyakran megtettünk, akkor ott valami egészen más volt. Tehát valahogyan az élő valóság egészen új módon érintett meg. Tehát, hogy az a mondjuk egy ilyen tölgyfának, vagy egy ilyen tölgyerdőnek az a kisugárzása, amivel ezt a stabilitást, az életet, az életerőt így hordoz, az nekem teljesen új volt, ahogyan az így hatott rám. Egy egészen új életérzés, a természettel való kapcsolatomban is. Tehát talán ezt az egyet tudom így kiemelni, illetve hát azt is, hogy onnantól fogva, hát mondjuk a nem éppen dicséretes, hogy is fogalmazzak intelligensen, nem éppen dicséretes erkölcsi életemnek a normái nagyon gyorsan eltaláltak oda, amire a szüleim nevelni próbáltak, de nem túl nagy sikerrel. Tehát ott rövid idő alatt olyan dolgoktól, olyan bűnöktől szabadultam meg, amiktől addig talán nem is akartam. Tehát ez mondjuk tényleg egy nagyon markáns változás volt, és onnantól fogva valahogyan ez a fogalom, hogy a szív tisztasága, ez is egy új erővel hatott rám. Ez is egy teljesen új fogalommá vált számomra.
3: Katonaság előtt milyen elképzelések vagy vágyak, célok lebegtek a szemed előtt, hogy mi szerettél volna lenni?
4: Akkoriban olvastam egy könyvet. Én eredetileg német nemzetiségű vagyok. Hienc. Ez a fogalom ma már kikopott, még a 19. században, még a Jókai regényeiben is szerepel ez a népcsoport, a hiencek. Liszt Ferenc is hienc származású volt, tehát ilyen bajor ősöktől származó magyarországi németek. És ezért ugye nekem ez az anyanyelvem igazából, és akkor emlékszem, olvastam egy könyvet, Liebe ist nur ein Wort, tehát a szeretet az csak egy szó. Egy ilyen elég dekadens szerelmi regény volt az, és ilyen egyáltalán nem volt happy end a vége, hanem egy ilyen, nem is tudom, tényleg dekadens módon kezdődött, dekadens volt a tárgyalása és a befejezése is. És ezzel tudtam azonosulni. Ilyen az élet. És akkor gyakorlatilag, amit ki lehet hozni belőle, hozzuk ki. Én tulajdonképpen a Kádár rendszernek ezeket az utolsó évtizedeit ilyen ideológiai szempontból én átaludtam. Tehát nem voltam forradalmár, nem foglalkoztam velük. Ez is ugyanolyan, mint úgy alapvetően a világ. Nincsen túl sok értelme, valahogyan boldogulni kell. Talán így tudnám megfogalmazni, hogy nem találtam az élet értelmét, amiről tudtam, hogy kéne lennie, meg is kéne találni, de miután nem tudom, hogy mi az, ezért valahogyan el kell boldogulni ebben a világban. És ezért gyakorlatilag majdnem kitűnő lett az érettségim, de nem úgy döntöttem, hogy nem tanulok tovább. Tehát elmegyek, dolgozni kell, elmentem a szombathelyi járműjavító üzembe dolgozni, és akkor ott gyakorlatilag 4 éven keresztül dízelszerelőként dolgoztam, mozdonyokat javítottunk. És nagyon érdekes volt egyébként, hálás vagyok nagyon azért az időért, azok az emberek ott, akik munkatársaim voltak, nagyon értékes emberek. Tehát nem gondoltam volna, hogy ilyen mélyen érző és mélyen gondolkodó emberek vannak. Na nem mindenki persze, nem kivétel nélkül, de mindmáig nagy hatással vannak rám, ahogyan ez így tudatosodik, és ott gyakorlatilag éltem ezt az átlagos, különösen nagy célok nélkül életet. Nem voltak céljaim. Nem voltak.
3: De elégedett voltál akkor úgy az életed?
4: Nem. Nem. Kerestem valamit, amiről nem tudtam, hogy mi az, és talán ezt ma így fogalmaznám meg, hogy elfogyott az a remény, hogy ez változhat valaha. És így utólag megértem azokat, akik ebben az életállapotban gyakorlatilag a Carpe Diem ideológiának a képviselője, én is ez voltam. Tehát azt, amit a nap esetleg felkínál, hát azt szakítsuk le. Ez nagyjából ez volt, egy eléggé dekadens állapot, de ezzel én nem voltam egyedül. Jócskán voltak hozzám hasonlóak. Ez talán egy kicsit a korosztályomnak is a korszelleme volt bizonyos értelemben.
3: Aztán jött a katonaság, jött ez a megtapasztalás, ez a fordulat, amikor el kellett azon gondolkodnod, hogy mit jelent valóban számodra az, hogy hit meg kereszténynek lenni.
4: Sőt, ezen a ponton egy nagyon mély meggyőződésem alakult ki, hogy van valami küldetésem. De van valami feladatom. Nem tudom, mi az. És a képzeletem is cserben hagyott ebből a szempontból, mert elképzelni sem tudtam, hogy most akkor merre tovább. Azt tudtam, hogy elméletileg van 3 lehetőség. Az egyik lehetőség, hogy családot alapítok, egyébként ez is egy teljesen új színben tűnt fel. Tehát családot alapítani, családban élni, megtalálni a páromat, a korábbiakhoz képest ez is itt egy ilyen teljesen új színben tűnt fel. Tehát ez az egyik lehetőség. A másik, hogy az a küldetés, amim lesz, vagy amim van, csak még nem tudom, mi az esetleg azzal jár, hogy egyedül kell leélnem az életemet. Érdekes módon ez is így elméleti lehetőségként előjött, És a harmadik, amit a legkevésbé tudtam elképzelni, hogy esetleg papi hivatásom van. De ez az abszolút elképzelhetetlen kategóriája volt, érdekes.
3: Na, de legalább már felmerült a fejem.
4: Felmerült, mint elméleti lehetőség, amit, ha én hűséges vagyok az Úrhoz, már pedig ez ott nagyon fontos volt, akkor ezt nem zárhatom ki. Na és akkor innentől fogva elkezdtem ezért imádkozni. Uram, akkor mutasd meg. Most akkor a három közül melyik az én utam? És nagyjából egy ilyen 2 éves folyamat volt ez, mert ugye időközben otthon a családdal elkezdtünk építkezni. Ugye a katonaság után ez így tervbe volt véve, és akkor a szüleimmel, testvéreimmel nekiálltunk építkezni, és miközben ez zajlott, érdekes volt, hogy ilyen lelki gyakorlaton megfordultam, olyan lelki gyakorlaton megfordultam, kerestem a közösséget, tehát így a közösségnek az ereje az nagyon korán megérintett. Azoknak a közössége, akik valami hasonlót éltek meg, mint én. És szép számmal voltak ilyen fiatalok, fiúk, lányok, vegyesen. Onnantól fogva volt közösségem a katonaság után Szombathelyen, Kálvária közösségbe jártam, és jöttek ilyen apró érdekességek, hogy az egyik lelki gyakorlaton, az pont Leányfalun volt, és ráadásul nem is a saját korosztályommal, hanem ilyen idősek és nyugdíjasok közösségébe csöppentem bele, ahol egy viszonylag fiatal ember volt, akivel aztán tényleg hosszan el is beszélgettünk, de ahol így a bemutatkozásnál a lelki gyakorlatot vezető papbácsi azt mondtam, hogy én dízelszerelő vagyok, és a vasúton dolgozom. Tolhatott-e még az Isten dízel mozdonyát? Még kicsit képzavar volt, de úgy meglepett, mert ez is egy ilyen célzás volt. De ezek nem hatottak rám. Vagy mondjuk, miközben imádkoztam, és másokat is kértem, hogy imádkozzanak értem, hogy itt kitisztuljon a kép, hogy mi az én dolgom ebben a világban. Vasúton utazom, nem is tudom honnan, hová. Velem szemben ül egy szimpatikus hölgy, nem is beszélgettünk, egyszer csak megszólít, hogy fiatalember, ne haragudjon, hogy megkérdezzem. Ön véletlenül nem szeminarista, nem kispap? Hát mondtam, hogy nem. De ez is bennem maradt. Ez a kérdés is bennem maradt. Nem hatott, hogy mondjam, tehát a döntéseimet ezek nem befolyásolták. És akkor találkoztam megint csak egy fiatal sráccal, akivel sokat beszélgettünk, és neki is ez volt a dilemmája, hogy felmerült a papság, de igazából nem annyira akart igent mondani rá, azt mondta, hogy nem annyira, inkább a másik irány. Na mindenesetre itt azt vettem észre, hogy idővel ez az elképzelhetetlen egyre közelebb jön hozzám. Tehát azt hiszem, hogy alkatilag ez egy lényeges adottságom, hogy amíg valami mellett nem hoztam döntést, addig az ügy érdekében nem sok mindent tudok csinálni. Tehát körülbelül ebből adódott az, hogy amikor már ugye megszületett később a döntés, és bementem a szemináriumba, ott úgy ledöbbenve láttam, hogy itt jó néhányan vannak, akik még nem döntöttek a papság mellett. És akkor annak idején a Bosák Nándor atya volt a rektor. És akkor beszélgettünk, mondtam neki, botránkoztam, hogy hát hogy lehet? Hát a papságra készülnek emberek, és nem döntötték el, hogy mit akarnak. És akkor ő azért a nagy élettapasztalatával elmagyarázta nekem, hogy hát ezt azért nem lehet megkövetelni mindenkitől, ez nem mindenkinél így működik, hogy eleve már egy kész döntéssel megy a szemináriumba. Van, akinél így van, van, akinél a szeminárium évek érlelik a hivatást. És hogyha nem ment volna be, akkor nem is tisztázódna neki soha. De nyilván tisztázódni kell, és ott kell akkor megszületni döntés. Na jó, neki volt akkor a tekintélye, hogy ezt elfogadtam, elhittem neki, de alkatilag én az vagyok, akinek először kell bizonyosság, ami alapján eldönti, és akkor utána tud abba az irányba menni. Na mindenesetre volt egy lelki gyakorlat, megint csak ilyen véletlenszerűen, egy idős jezsuita atya meghívott a Stellába. Tehát az ő éves lelki gyakorlatát végezte, ez még 86-ban volt talán, meghívott erre a lelki gyakorlatra, és mondta, hogy ha akarok, akkor én is részt vettek rajta. Na és ez nem gondoltam volna, hogy erre az időre ez a kérdés már olyan intenzívé vált számomra, hogy ott a lelki gyakorlaton jött el egy pillanat egy ilyen délutáni szentségimádás alatt, hogy így valahogyan egy ilyen belső hang, de nem egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen misztikus, ilyen nem tudom én milyen élmény keretében, de valahol úgy legbelülről jött ez a hang, hogy ez most már megérlelődött, most már kimondhatod. És nagyon érdekes volt, hogy pillanatot leizzadtam, ott az oltári szentség előtt, heves szívvel, és pillanatnak a jelentősége úgy érződik, és akkor mondtam az úrnak, hogy nem, még nem tudom kimondani. De érdekes, hogy volt egy ilyen csendes bizonyosság, hogy most már tudom az irányt, és előbb-utóbb ki fogom mondani. Most még nem tudom. Tehát gondoltam, hogy majd hetek, hónapok, ki tudja, évek múlva. De aztán pár nap eltelt, és ugyanott, oltári szentség előtt, egy ilyen csendes imádság alatt, megint ugyanez. Tehát ez megérlelődött, eldöntetett, kimondhatod. Semmi kényszer nem volt benne, egy ilyen nagyon, amit valószínűleg ritkán él meg az ember, hogy szabad és dönthet. Na és akkor kimondtam. Akkor így kimondtam az igent az úrnak a papságra, hogy igen, vállalom, akarom, és hálát adok az Istennek, hogy ez soha nem kérdőjeleződött meg. Tehát ilyen típusú krízisem nem volt, ami mondjuk azt a kérdést vetette volna fel, hogy tényleg ez-e a hivatásom. Ezért nagyon hálás vagyok az Úrnak. Krízisek voltak, de az nyilván az sokféle lehet, ez a hivatás tudat onnantól fogva nem kérdőjeleződött meg, és érdekes, ott is valamilyen szintkülönbség lett hirtelen, mert addig valamilyennek elképzeltem a papi hivatást. De ez az én képzeletem volt. És onnantól fogva, amikor az igent kimondtam rá, valami egészen új, valami egészen más képem lett, vagy tapasztalatom lett arról, hogy milyen az, amikor ugye ezt a döntést meghozta az ember. Nagyon meglepő volt.
3: Mi változott?
4: Úgy képzeltem el, nyilván ugye ezt tudjuk, a cölibátus itt a legnagyobb kérdés. És a cölibátust valahogy úgy képzeltem el, hogyha valaki a papi hivatásra igent mondott, és azt komolyan akarja élni, tehát becsületesen akarja élni, azt úgy képzeltem el, hogy guggolva is ki kell bírni a végéig körülbelül, valami ilyesmi. De ez nem így működik. Az, amit kegyelemnek mondunk, az így fogalmilag, az egy nagyon, nagyon szegényes valami, de ez a kegyelem ott nekem tartalommal telt meg. De nem tudnám ezt elmondani, nem tudnám részletezni. Sőt, meg se próbálom azért, mert egy kicsit ilyen...
3: Van, amire nincsenek szavak.
4: Igen, igen. Tehát úgy lehúz valamit, mikor az ember így a fogalmakat ráaggat, és úgyhogy így dőlt el.
2: Kedves hallgatóink, Pem Gilbertontól, ferences szerzetessel, a Miskolcvasgyári plébánia plébánosával Papi Ildikó beszélgetett.
0: Ökumené, a testvéregyházak műsora.
1: Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.

0: egyre jobban rájöttem, hogy mennyire igaz, és hogy mennyire logikus, mennyire áldásos, és mennyire ideális az, hogy van ekkora szeretet, és van ekkora megbocsátás, mint Jézusban, és hogy ez nem e világi. Tehát, hogy ez nem tőlünk lehet, ez valami más, és valami nagyon szép. I do.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, erdészné Kárpáti Juditot hallják. Mai vendégünk személytelen, univerzális Isten fogalomból indult el, és személyes Istent talált a kereszténységben. Gabriel Marcella, Sztélo Gábor evangélikus gimnázium korábbi tanulója, jelenleg egyetemi közegben igyekszik képviselni Krisztust, aki őt kiemelte a depresszióból és függőségéből. Hallgassák őt szeretettel!

0: Neked a kereszténység hogyan érkezett az életedbe?
1: Nekem a kereszténység a gimnáziumba való felvételkor érkezett, ugyanis akkor mély ponton voltam, és nagyon depressziós voltam, és ott hallottam először Isten igéjéről az iskola lelkészünk által. Gyerekként burokban nőttem fel, és ezért hálás vagyok a szüleimnek, de ugyanakkor nem találkoztam a világgal úgy, ahogy van. És engem például a konzervatív neveltetés miatt, amiért hálás vagyok, nagyon érzékenyen érintett, amikor megláttam akár az én korosztályomban, vagy akár így a világban máshol is azt, hogy van, aki például meleg kapcsolatban van, ez az identitása, vagy ilyesmi, mert én nem így nőttem fel, és éreztem, hogy ez így nem helyes. És ugye akkor még nem tudtam választ adni, hogy ez miért nem helyes, csak éreztem, hogy mintha belém lenne írva, hogy ennek nem így kéne lennie, ez nem így a természetes.
0: Tehát nem is keresztény családból származol, és nem is a kereszténységed alapján zavart, ezt mondhatjuk?
1: Igen, igen. Ez a kontextus ez, hogy édesanyám nem hívő, és édesapám pedig inkább ilyen keleti vallások felé nyitott, ilyen hindu, buddhista és jóga irányzatokban. Tehát úgy nőttem fel, hogy vallottam, hogy van Isten, de hogy nem valláshoz köthető, vagy így bármilyen felekezethez. Úgyhogy így toppantam be a Sztélo gimnáziumba, hogy mély ponton vagyok, és hogy dühös vagyok másokra, és aztán később már magamra is.
0: Miért az evangélikus gimi volt a választásod?
1: Itt azt várná mindenki, vagy legalábbis a többség, hogy hát megtetszett, meg hogy én végig oda akartam járni. Ez amúgy nem így van, tehát ez teljesen Isten kegyelmének köszönhetem, ugyanis nem tudtam, hogy milyen gimnáziumba járjak. Nagyon céltalan voltam ebből a szempontból, és ezért a hozzám közeli gimnáziumokat kerestem meg először, és ugyanakkor nem is a Sztélóba, hanem mellette a Karinti Frigyes gimnáziumba akartam járni, és oda nem vettek fel sajnos. De úgy érzem, hogy ez végig Isten terve volt. Isten tervét érzem ebben kibontakozni.
0: Önszántadból akkor léptél először templomba, amikor elkezdtél járni a gimnáziumba?
1: Ez teljesen így van. Én nem is úgy mentem oda a gimnáziumba, hogy én most akkor hívő leszek, vagy ilyesmi. Eleve úgy választottam meg a hittant, hogy megnéztem, hogy melyik a legszimpatikusabb, és a hittételek alapján, és amiatt, mert evangélikus a gimnáziumos, emiatt döntöttem az evangélikus mellett. Tehát akkor ez tűnt logikusnak.
0: Érdekelne, hogy mi szűrődött át a te gyerekfejedbe a szüleid hitvilágából. Elmondtad, hogy szeretetben neveltek, és volt egy értékrend mögött. Mi az, amit hoztál mégiscsak a gondolkodásmódodban?
1: Igen, mindenképpen hordoztam. Én egy ideig próbáltam is követni a példát, és próbálkoztam a jógával is, vagy esetleg az egész filozófiával, de igazából nem volt hatása. Tehát, hogy nem volt mögötte semmilyen hatalom, vagy tényleges erő, isteni erő, mondhatjuk így is. De mégis a szemlélet az megmaradt. Tehát a karma, a reinkarnáció, ezek mind ott voltak, és ezek is befolyásolták. És az a gondolat is, ami manapság népszerű, főleg a nyugati világban, de a keleti vallások az eredete ennek az egész gondolatnak, hogy minden úton ugyanoda vezet, és hogy még hogyha ellentéteset mondanak is, akár a Biblia, és mondjuk a hindu upanisád, vagy a többi ottani könyv, mégis egy útra vezet, mert hogy hát egy Isten van, és hogy hát hogyha Isten mindenhol ott van, akkor hogy ennek igaznak kell lennie, és hogy csak máshogy jutunk el oda. És elsőnek így is próbáltam közeledni Istenhez. Tehát amikor hallgattam a prédikációkat, ott érintett meg először az Isten igéje. Győri Gábor Dávid lelkészen keresztül, ő volt akkor az iskola lelkészünk, és ott kezdett el ez így érdekelni, hogy ebben ott lehet az igazság. De ugyanakkor még a keleti részről próbáltam közeledni ehhez. Az csak később jött, hogy próbáltam összeegyeztetni, mert annak ott az az alapja, hogy minden tanítás összeegyeztethető, mert hát mindegyik Istentől van, és rájöttem, hogy ez nem így van. Tehát, hogy vagy az egyiknek van igaza, vagy a másiknak, mert a kettő egyszerre nem lehet, az nem lenne következetes Istentől.
0: Hogyan kell elképzelni mégiscsak azt a hatást, amit elért benned a hittanóra, az áhítatók, tehát az iskola légköre, mennyire lehet átitatott Isten tanításaival és jelenlétével egy evangélikus intézményben szerinted, és te mit éltél meg ebből? Vagy ez inkább személyes szinten dől el?
1: Szerintem mind a kettő kell hozzá. Nálunk ott a gimnáziumban megvolt ez. Tehát ott a prédikációk és az egész lelki légkör az ott volt. Tehát, hogy az iskola lelkész tényleg hitből csinálta, és mondta. És mondjuk ez így is helyes. Ugyanakkor az is kell hozzá, hogy engem Isten oda helyezzen, hogy megérintsen az üzenete is, mert ugyanakkor ezt végül is ki lehet mondani, hogy általában nyilván vannak kivételek, de általában gáznak gondolják ezt az egészet, és hát az a légkör is van körülötte. Tehát ugyanakkor van egy nyomás azokon, akik mégis szeretnének hinni. De ott van az a kevés ember, akit Isten azért helyezett oda, hogy az az egy prédikáció szíven üsse, és erültesse benne azt a magot, azt a csírát, amit utána majd ki tud növeszteni Isten.
0: Mi ebben a szerepe a már hívő fiataloknak? Tehát egymásra hogyan tudtatok hatni?
1: Abszolút, teljesen. Egyik jó barátom a Pestszentlőrinc ifibe is jár. Ő hívott először a helyi ifire. Én magamtól nem gondoltam oda elmenni, mert még nem tartottam ott fejben, és ugyanakkor van, amikor az embernek szüksége van egy kis noszogatásra Istentől, hogy na hát most már lépj tovább, mert itt a következő lépcsőfok, mert hajlamosok vagyunk legalábbis én mindenképpen megragadni így a hitnek a lépcsőfokain, hogyha ezt lehet így nevezni. Úgyhogy mindenképpen kellett egy kis noszogatás, de utána éreztem, hogy annyira összeállnak a dolgok, és annyira, mint hogyha ez tervszerű lenne. Úgyhogy mindenképpen éreztem azt, hogy ez egy jogos noszogatás volt, és hogy ennek így kellett lennie.

0: Lélekhangoló evangélikus műsorunkban Gábriel Marcellel beszélgetünk. Arról már ejtettél pár szót, hogy milyen lelkiállapotban vagy szakaszban voltál, amikor a gimnáziumba kerültél, és hogyan indultál akkor el ezen a lelki úton, és mikor és hogyan vált személyessé számodra Isten? Egy távoli, transzcendens valaki, ha a keleti vallásokra tekintünk, ott nincsen egy személyes Isten kép.
1: Talán 2021 és 22 között valamikor, hogyha le kéne teljesen ezt szűkíteni. Hát ott elkezdtem ugye hallgatni az állítatokat, meg ugye van kötelező templomba járás, nem sokszor, tehát hogy nem volt ennyire vaskalapos a gimnázium, de ott volt az is, és ugyanakkor elhívtak az osztálytársak vagy évfolyamtársak, illetve tanárok. Közösen elmentünk egy katolikus, de ökumenikus szervezésű zarándoktáborra, és nekem az az egy hét is, ami ott tettünk egy zarándoklatot, Mária Nosztráról, Mátra Verebé Szent Kútig talán. Ez és az, hogy emellett még az IFIN is elkezdtem ott lenni a templomban, ezek ugye mind növelték azt, hogy én több időt töltök Istennel. És akkor így egyre jobban rájöttem, hogy ez mennyire igaz, és hogy mennyire logikus, vagy legalábbis mennyire áldásos, és mennyire ideális az, hogy van ekkora szeretet, és van ekkora megbocsátás, mint Jézusban, és hogy ez nem e világi, és hogy pont ezért isteni. Tehát, hogy ez nem tőlünk lehet, ez valami más, ez valami új, és valami nagyon szép.
0: Hogyan változott a gondolkodásmódod abban a tekintetben is, amit említettél, hogy nagyon megítélted például a meleg társadalmat és annak a megnyilvánulásait, vagy akár ahogy a fiatal körökben, ahol mozogtál, ez közvetlenül is veled szembe jött?
1: Most mindenképpen meg kell említenem kontextusnak, hogy igaz, hogy szüleim nem voltak keresztények, de megkereszteltek, és valamennyire jelen is volt ugye Istennek a tudata, amit már említettem is, de nagyon burokba neveltek, és szerintem ez amúgy így is volt helyes. Viszont így, amikor bekerültem a mély vízbe, így egyszerre ért ez sok hatással, hogy hát mennyire máshogy vannak a dolgok máshol. Nincs meg ez a stabil alap például, mint nálunk meg volt családi háttér. És amit erre mondtam, hogy tudtam, hogy ez így nem helyes, amit tesznek. Például akik meleg kapcsolatban vannak, vagy ezt akarják megélni, vagy például emellett az is, hogy manapság mennyire olcsó lett az intimitás, mennyire nincs értéke annak, hogy elköteleződés, főleg az én korosztályomban, vagy akár annak, hogy házasságig várunk a szexel. Ez abszolút nincs jelen, és ez is egy kihívás, tehát hogy külső nyomás, vagy ilyesmi. Emiatt én akkor nagyon dühös voltam, és ugye Isten nélkül voltam, és az Isten nélküli emberben először a gyűlölet van mások iránt. És ugye keresztényként azt mondja Isten, hogy szeresd a bűnöst, és ítéld el a bűnt. Akinek nincs meg Isten, az nem csak a bűnt, hanem a bűnösöket is utálja, az embert. Hogy ők akkor már el vannak dobozolva, hogy ők akkor most már el fognak veszni, vagy bármi is van az élet után a túlvilágon. De ugyanakkor be kell vallanom, hogy ezt utána később valamilyen szinten vissza is kaptam, hogy hát bűnösök el fognak veszni, meg ilyesmi, mert sokan a korosztályomban, meg sokan akár a gimnázium évek alatt én is így megismerkedtem, vagy akár előbb is, ne adj Isten, megismerkedtem ugye a pornográfiával. Ezt nem lehet szépíteni, és utána már nem csak másokra voltam dühös, hanem magamra is, mert próbáltam legalább következetes lenni, hogy ne legyek kétszínű, hogy jó, hát akkor ők csak csinálják jól, de én megtehetem, mert én nem vagyok meleg, például. De ez nem így volt jelen. Tehát azt is utáltam, akivé én lettem, és így kerültem a sztélóba depressziósan. Ott jött utána szembe velem az, hogy próbáltam keresni az igazságot. Egyrészt arra is a gyógyírt, hogy én hogy lehetek ilyen, és hogy van-e számomra esély, és arra is, hogy ugyanakkor tudom, hogy nem jó, amit ők tesznek. Akkor még nem gondolkodtam azon, hogy nekik van-e megbocsátás. Isten előtt még igen önzőbb az ember. Tehát ezt is utána kapja meg általában az ember kegyelemből. Az se természetes, hogy ilyen sok az intimitás ilyen kevés idő alatt. Tehát, hogy mondjuk egy hónap alatt valakik eljuthatnak olyan szintű intimitásra, mint más házasság után. Ez nagyon-nagyon rossz volt látni. Főleg egy stabil szülői háttér után. Itt jutottam el ahhoz, hogy megérintett az Isten igéje, mert ott hallottam először, hogy igen, ez így nem helyes, nem így teremtette őket Isten. De ugyanakkor engem sem teremtett arra, hogy pornográfiát nézzek például. És itt jutottam el szépen lassan ahhoz, hogy Isten lehámozta rólam a keleti vallásoknak is a nézőpontját, hogy minden út ugyanoda vezet, mert igazságból csak egy lehet. Ha valaki szöges ellentétét mondja a másiknak, akkor nem lehet mind a kettőnek igaza. És így jutottam el oda, hogy rájöttem, hogy megtaláltam az igazságot, és Jézus az. És nem csak az igazság, hanem az élet és az út is.
0: És hogyan érezted meg Jézusnak a bocsánatát, hogy azt is lefejti rólad, ami miatt gyűlölni kezdted már magad, és meghasonlottál magaddal?
1: Ez nem is jöhetett volna jobbkor. Ez tartott legalább 2 évig szerintem. Én ott többször elgondolkoztam azon, hogy öngyilkos legyek például. Megnéztem otthon a kenyérvágókést, hogy amúgy ezt egész könnyen át tudnám szúrni magamon, vagy ilyesmi, de sosem tettem végül. Sosem tettem végül, és szerintem ebben is Isten keze van benne, mert akkor nem állhatnék ma itt, vagy nem lehetnék ott másoknak most. Abba az ördögi körbe hurcolt a sátán, hogy egyrészt először azt, hogy te megteheted a pornográfiát, hogy hát ez nem akkora dolog, meg ilyesmi, meg hogy ezt mindenki csinálja. Viszont miután megtettem, utána meg pedig azzal jött, hogy én mekkora rossz alak vagyok, és én hogy tehetek ilyet, és hogy számomra nincs megbocsátás. És hogy igenis jól áll az a kenyérvágókés. És ekkor jött Isten, hogy nem ilyennek teremtett, se őket, se engem. Hogy van egy másik út, az ő útja. Abban igazam van, hogy ők se jó, amit tesznek, de közben bennem is volt nagyon-nagyon sok, és még most is van nagyon-nagyon sok olyan dolog, amiben nincs igazam, és nem járok jó úton. És ott nem is az volt nekem a lényeg, hogy nekem legyen igazam velük szemben, mert az igazságot kerestem, és így jutottam el azon a mélyponton oda, hogy elfogadjam Istent, ahogy ő adja magát, és nem pedig előítéletekkel közeledjek hozzá, hogy ha te vagy Isten, akkor most nyisd ki azt az ablakot, és akkor elhiszem, hanem azért hiszem el, mert ő ad megbocsátást, mert ő az, aki igazán szeretett. Még azelőtt, hogy megszülettem volna, vagy akár lett volna gondolat arra, hogy ebbe a világba jöhessek, és ekkora szeretettel nem találkoztam máshol. És ekkora kegyelemmel, hogy sok mindent elrontottam, és ő mégsem ez definiál engem. Hogy mégis van egy más út, egy más, valamilyen szinten identitás. Úgyhogy így jutottam el ideig a kegyelemig.

0: Milyen szerepet játszik az életedben a Biblia?
1: Főleg az elején annyira rácsodálkoztam, hogy gyakorlatilag az élet minden területén megvan a válasz a Bibliában. Kezdve ott, amikor arról van szó, mondjuk akár a példabeszédek könyvében, hogy a kimondott szónak ereje van, és hogy a nyelv az tud mérget is csöpögtetni, tehát az lehet romboló is, de lehet építő is, és az apostoli levelekben pedig ott van az, hogy csak az építőt szóljuk, csak az, amivel építeni lehet, és hogy legyünk lassúak a válaszra, hogy átgondoltam mondjuk, és nem csak azt, ami hirtelen felindulásból jön. És ezeknél csodálkoztam rá, hogy annyi minden rossz dolgot lehetne kihagyni, vagy elhagyni az életből, vagy annyi minden megelőzhető lenne, ezt a szót kerestem, hogyha tényleg azt követnénk, amit Isten mond, és tényleg szeretetből élnénk, hogy ez elmondhatatlan.
0: Miben érzed feladatodat a társaid felé, a hozzád hasonló fiúk és lányok felé, vagy akik között mozogsz? Mi lehet a feladatunk keresztényként mások számára? Neked mi a fontos?
1: Mindenképpen példával előjárni. Hallottam egy ilyen idézetet, hogy keresztényként van, aki csak bennünket lát. Tehát valaki sosem fogja a Bibliát olvasni, és így csak azt látja, hogy mi hogyan cselekszünk, és ez alapján ítéli meg, hogy itt tényleg jelen van Isten, vagy ha nem csinálunk valamit, vagy ha nem próbálkozunk, és letérünk az útról, akkor pedig azt fogja jönni neki, hogy ez nem következetes, ugyanúgy csinál dolgokat, amiket én is, ez nem lehet az igazi. Szóval mindenképpen van felelősségünk szerintem abban, hogy keresztényként következetesen előjárjunk mások előtt. Mert láthatják akkor, hogy van máshogy is. Hogy nem csak vizet prédikálunk és bort iszunk, és ez nem csak egy ilyen sztori, amit magunknak mondunk lefekvés előtt, hogy akkor mi jól érezzük magunkat, hanem ez egy teljesen más életstílus és élet. Nem csak stílus, hanem tényleg élet Isten kegyelméből élni. És hogy ennek igenis vannak meglátható, tapintható gyümölcsei az ember életében, ahogy a Szentlélek ott van, és elkezdi betölteni és megtisztítani minden előző rossz szokásaitól például. Mostanában divatos mondani, hogy hát mindenki azt csinál, amit akar, és hogyha nem bánt másokat ezzel, addig hadd csinálja. De nem ez az igazi szeretet, hanem ahogy Isten is, amint meséltem, hogy engem is ő rántott ki a depresszióból. Én nem tudtam, hogy hogyan kell ebből kilábolni, nem tudtam, hogy Istent kell keresni. És ő jött oda elém. Ő szólított meg, és nem is megszólított, hanem igazából nem is engedte, hogy ebbe belemélyüljek. És nem is engedte, hogy bekerüljek például oda, ahova szerettem volna, hanem oda, ahova nekem szükségem volt. Így szerintem keresztényként az a kötelességünk, hogy akkor is, hogyha valaki azt mondja, hogy mondjuk ő szeretne drogozni, és hogy neki ez a döntése, és a baráti körben mások azt mondják, hogy hát hagyjad, amíg nem erőszakos tőle, meg ameddig csak magának árt, addig az ő dolga. És szerintem igenis nem. Szerintem az a legjobb kérdés erre, hogy ha öngyilkos szeretne lenni az egyik barátod, és ő mindenképpen szeretne öngyilkos lenni, akkor te nem segítenél neki, nem mondanád azt, hogy nem, ne csináld. Akkor is, ha szeretné, tudom, hogy ez nem jó. És tudom, hogy később te is megbánnád ezt. Nem segítenénk neki. És szerintem ennek a tükrében kell ilyenkor mindig cselekednünk. És ez nehéz, mert ugyanakkor az emberben van egyfajta megfelelés is, hogy megfeleljen a másiknak. De ugye az igazi barát az nem az, aki bólogat, hogy igen, nagyon jól csinálod, az igazi barát az, aki tényleg, ha valamit rosszul csinálsz, igenis megmondja neked, és igenis próbál segíteni, hogy később ne üsse meg az ember a bokáját.
0: Te hogyan tapasztalod a megszentelő munkáját Istennek? Mi az, amiről te lemondasz, vagy máshogy gondolkodsz róla, vagy képviselsz főként?
1: Nem kertelek, ebben a korosztályban szerintem a legnehezebb.

0: vagy valaki, hogyha szexelsz, akár minél több emberrel, és ennek is lett az emberek között ilyen presztízse. És ugye a nyomás az, hogy hát mi van akkor, hogyha valamiből kimaradsz, amiből mások nem. Ezekkel valamikor nap, mint nap meg kell küzdeni, de ugyanakkor tudom, hogy nem hagyok ki semmit, mert ezt Isten akarja így, és Isten csak jót akar nekünk. És csak akkor veszel valamit egy ideig, például ezt, hogyha utána egy sokkal jobb dolgot ad nekünk. Amit mi most valamilyen szinten megböjtörünk, azt utána később fogjuk meg sokszor az a visszakapni. És mások például ott vannak azzal, hogy 40 évesen sem találtak stabil párt, és ott már az emberek, főleg akik ebben a körökben mozognak, akik mondjuk lazábban veszik ezt az egészet, utána annyi traumával fognak találkozni, hogy nehéz is olyan párt találniuk, hogy úgy megnyílniuk annyi trauma után, hogy meg tudjanak állapodni. Tehát ez egy folytonos harc lesz utána egy csomó embernek, úgyhogy emiatt áldásosnak érzem, és így a barátnőmet is az egyik legnagyobb áldásnak érzem az életemben Istentől. És ugyanakkor itt van a legtöbb kísértés, tehát ez az, amit a sátán a legjobban akar lerombolni az életemben. És ezért tudom, hogy ez az, amit az egyik legjobban meg kell őriznem, mert ez már nem csak rólam szól, ez rólunk szól majd, jövőnkről.
1: Hogyan lettetek biztosak abban, hogy ti egymásnak valók vagytok, és hogy ilyen komoly tervekkel nézhettek a jövőbe, házasságban terveztek?
0: Egyrészt sokat imádkoztam ezért, tehát sokat imádkoztam érte is. Egy nehéz időszakon ment keresztül ő is, és én ott szerettem volna lenni neki, és ott is voltam, és hát ahogy összeismerkedtünk, úgy egyre inkább rájöttünk, hogy mind a ketten azt keressük, hogy a másikat tisztán szeressük, hogy legyen egy stabil pont az életünkben, hogy bízhassunk egymásban, és hogy ez egyfajta szövetségkötés is legyen. És utána ráadásul kiderült, hogy annyi mindenben kiegészítjük a másikat, hogy nem tudom egyszerűen véletlennek hinni, és tényleg olyan boldogok vagyunk, és olyan jól megvagyunk, és egyetértünk, de ugyanakkor megvannak a vitáink, de hát kinél nincsenek.
1: Mi az, ami leginkább a szíveden van, és amit képviselsz, amit így végszóként elmondanál még a hallgatóknak?
0: Azt, hogy sokan tudhatják, hogy ez a korosztály, ami mi vagyunk, ez a fiatalabb, aki már így beleszületett ebbe az egész digitális kultúrába, itt van a depressziósnak a legnagyobb aránya, és a legtöbb annak, akinek elveszettnek érzi magát, és nincsen stabil talaj. És ezért is van annyi minden, ez a negatív, ez a depresszió, ez a szomorkodás, vagy akár az, hogy valakik ilyenekben próbálják meg menedéket keresni, mint amit mondtam is, hogy akár egyre olcsóbbá teszik az intimitást, tehát kapcsolatról kapcsolatra mennek, vagy akár a kereteken kívül próbálnak, hogy hát az megoldást jelent egy nem hetero kapcsolat, és ezek nem megoldások. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy én almát szeretnék, és valaki ad egy körtét. És van megoldás. Ez a legfontosabb, hogy igenis van megoldás, és van kiút a depresszióban is, és akármilyen ilyen nehézségből, és az Isten az. És az a, amit mondanak is, a sálom, az a béke, ahol minden és mindenki a helyén van, ott, ahol lennie kell, mert Isten nem ránk akar erőltetni az ő tervét, azért, mert ő úgy gondolja, hanem ő formált meg minket, édesanyánk méhében, és már akkor is ott volt velünk, még a születésünk előtt is, így ő tudja a legjobban, hogy mi a legjobb számunkra. Így lehet stabil alapunk, és így tudunk mi is stabil fiatal felnőttek lenni, és stabil következő generáció, hogy legyen mit tovább adnunk utána, ami értékes is.
1: Nagyon köszönöm az őszintességedet és mindent, amit elmondtál.

nem jó. Gábriel Marcell egyetemi hallgató volt a vendégünk, aki buddhista, hinduista, vallásos háttérből érkező fiatalként hallotta keresztények tanításairól és istenéről a budapesti Sztélo Gábor evangélikus gimnáziumban. Elmondása szerint Krisztusra volt szüksége ahhoz, hogy a depressziótól és a pornófogyasztástól megszabaduljon, és egy egészen új úton indulhasson el. Beszélgetésünket megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a rádió menü alatt is, a missio.lutheran.hu webcímen, illetve az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján, a lélekhangoló pedig megtalálható ezen a néven a Spotify-on is. Visszajelzéseiket örömmel fogadjuk.

címen, az evemis@lutheran.hu címen, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. Kívánjuk, hogy vigyék magukkal hétköznapjaikba műsorunk biztatásait és jó hírét. Erős vár a mi Istenünk!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A háború, a polarizáció és a társadalmi megosztottság elleni legerősebb érveit ismételte meg San Marinóban és Riminiben 14. Leó pápa, párbeszédre és barátságra szólítva fel a híveket a több darabra tört világban. Riminiben több ezer fiatal előtt mondott beszédében a Szentatya óvott attól a kultúrától, amely újra fegyverrel látja el az elméket és a nemzeteket, és azzal érvelt, hogy a keresztényeknek könyörületességgel és a béke melletti elkötelezettséggel kell felelniük erre. A pápa, aki a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozó díszvendége volt, hangsúlyozta, a békét olyan emberek teremtik meg, akik szeretnek egymással találkozni, és nem félnek elkötelezni magukat egymás iránt. Hangsúlyozta, az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. Előzőleg a 35 ezer lélekszámú San Marinóban 14. Leó a helyi vezetőkkel találkozva emlékeztetett a városalapítók Szent Marinus és Szent Leó örökségére, mert ők a szabadságban, a kölcsönös tiszteletben és a közösségben gyökerezett társadalmat hoztak létre. Vasárnap már 800 megawatt fölött volt az atomerőmű termelése, közölte a miniszterelnök a helyszínen, hozzátéve, hogy már az egyes blokkban is üzemel egy turbina, és folyamatosan terhelik fel a hálózatra a teljesítményét. Mintegy 150 méter van még vissza addig, hogy a Duna két partjáról épülő fenékküszöb összeérjen, jelentette ki Magyar Péter. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentésért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben, ismertette a kormányfő. Aki igazán meg akarja védeni a környezetet, az nem lehet atomerőmű ellenes, válaszolta újságírói kérdése. A paksi atomerőmű négy blokkja együtt majdnem 40%-kal termeli a magyar energiafelhasználásnak, emelte ki a miniszterelnök a reaktorcsarnokban készített videójában. Bemutatták, hogy az Iker blokkos kialakítás miatt az egyes és a kettes blokk közös helyiségben van, a videó készítésekor a kettes blokk üzemelt, ez 1475 megawatt hőenergiát állít elő, amelyből 460 megawatt villamos energia lesz. Beszélt arról is, a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokon felbuzdulva a kormány úgy döntött, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit úgy lenne méltányos és helyes, ha nem csak az adófizetők fizetnék, hanem a magyar kis- és nagyvállalatok, vagy akár a Magyarországon működő nemzetközi vállalatok is beszállnának a közös ünnepségbe. Teremtsünk ebből hagyományt, hogy ne kelljen a miniszterelnöknek mindig szólnia, hogy van társadalmi felelősségvállalás, fogalmazott. Csaknem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az öt támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Komoly tárgyalások kezdődnek a MOHU-val hamarosan, felülvizsgálják a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzáfűzte, kemény partnerek lesznek, a nemzeti érdek és a lakosság magas színvonalú kiszolgálása érdekében mindent elkövetnek. A hét elején érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is kifizetik, közölte a szociális és családügyi miniszter hétvégén a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyerekek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a www.kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között, 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az applikáció fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt, céljuk, hogy a MÁV Plusz valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Hatalmas erdőtűz tombol Szerbia északkeleti részén a Deliblati homokpusztán. A július végén kezdődött tűz eddig több ezer hektár fenyőerdőt perzselt fel a különleges természetvédelmi területen. Ez mintegy 80 kilométerre van a fővárostól Belgrádtól. Szerbia hetek óta nem tudja megfékezni a lángokat. Az Európai Unió helikoptereket és tűzoltókat küld. Végül az időjárásról. Általában derült lesz majd az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége Sipos Gál Eszter, óvoda pszichológus, akivel a szorongásról beszélget a szerkesztő Berecz Renáta. A 2026. január 27-i adásunk ismétlését hallják.
2: A mai témánk tehát a szorongás lesz, és azért is fontos talán ezzel foglalkozni, mert hogy olyan gyakori, tipikus tüneteket mondhatnánk arra, hogy szorongó a gyerek akkor, hogyha csendben van, ha visszahúzódó, ha keveset beszél, de hogy ez általában véve egy sokkal nagyobb területet foglal magába. Üdvözöllek, Eszter, itt a stúdióban. Milyen tünetekről beszélhetünk?
3: Üdvözöllek én is téged meg a hallgatókat. Hát ez egy egészen széles skálán mutatkozó tünetegyüttes, és természetesen függ a gyermeknek a személyiségétől, temperamentumától, de alapvetően, amit mondasz, igen, az gyakori, sőt, mondjuk közösségben kutatások alapján is megfigyelt viselkedésmód ez, hogy valaki egyedül játszik sokat, vagy a játékban csak szemlélődő szerepet tölt be, tehát hogy vágyakozva nézi a többieket, de nem mer csatlakozni, ezt óvodában megfigyelték, de akár kisiskolásoknál is igaz lehet, de ezen túl azért még van két mesélye ennek, ami szerintem, vagy két végpontja. Az egyik az, hogyha ellenkezik, vagy visszautasít a gyermek helyzeteket. Nem akar óvodába menni, nem akar a nagymamánál aludni, nem akar felöltözni, hogy ki kell menni az utcára, és akkor ennek tényleg ilyen esetenként nagyon váltogatja magát. De vannak azok a szorongó gyerekek, akik azért lesznek, vagy azért tűnnek fel később, ugye a szülők, vagy a felnőttek számára, mert ők viszont behódolnak. Tehát nem mutatják egyből az ellenvetésüket olyan dolgok iránt, amitől ők félnek, hanem egész egyszerűen alávetik magukat a felnőttek akaratának, hogy igen, mondjuk most ez az óvis példa nagyon itt lebeg, hogy igen, elmegy óvodába, de nagyon fontos, hogy milyen kedvel, tehát és mennyire aktív volt, mennyire nyitott a többiek felé, tehát hogy nem biztos, hogy az ellenállás vagy az ellenkezés az egyetlen, ami ezt megmutatja. És ugye hát nem mindegy, hogy milyen szakaszában vagyunk annak, hogy valaki elkezd szorongani, mert amikor még csak egy kezdeti szakasz, és úgymond van egy nagyon konkrét dolog, amitől szorong, akkor ugye nyilván ott vannak azok a vegetatív jelenségek, amiket egyébként is ugye a félelemnél mindenki ismer magára, hogy szapor a szívverés, ugye magas pulzusszám, berejtékezés, megfeszül a teste, de ezen túl a testi tünetekben, hogyha elhúzódó szorongásról beszélünk, és több mindenre kiterjedőről, na akkor jelennek meg az ilyen dolgok, hogy hasfájás, fejfájás, hányinger, ugye ezek nagyon jellegzetes tünetek, de hát egyéb testi tünetben is megmutatkozhat, de mondjuk ezek a leggyakrabban jelentkezők. Ami pedig az érzelmeket, lelki dolgokat illeti, hát az ilyen gyerekeknek nagyon gyakran alacsonyabb az önértékelése, egy kicsit ilyen csökkent értékűséget élnek át, kisebb rendűnek érzik magukat a többieknél, ugye ebből is fakad az, hogy mondjuk nem mernek becsatlakozni egy tevékenységbe, egy játékba, mert ők azt gondolják, hogy nem fognak tudni olyan gyorsan futni, ők nem fogják tudni elkapni mondjuk a fogóban azt, akit el kell kapni, vagy kidobni a kidobóban a társukat. Illetve hát ugye, igen, ez a csendesség, zárkózottság, ez abszolút igaz lehet.
2: És mi van akkor, hogyha a tünetek nem így egyszerre jelennek meg, hanem mondjuk a gyerek csak folyamatosan, akár ez a mondat, amit mondtál, hogy én ezt úgyse tudom megcsinálni. De alapvetően mást nem tapasztalunk rajta.
3: Ez nagyon jó kérdés. Alapvetően a szorongás esetén azért elég széles körű az, hogy milyen fajta szorongásokról is tudunk beszélni, mert az, hogy ugye a leggyakrabban szerintem az embernek ez a félénkség, szociális szorongás jut eszébe ezzel kapcsolatban, főleg ugye, hogyha gyerekekről beszélünk, mert mit nézünk mindig. Van-e barátod az óvodában, vannak-e barátai a gyermeknek az iskolában, de van, aki mondjuk ebben teljesen jól működik, ahogy mondod, és igen, akár teszem azt is nagyon gyakori, hogy népszerű gyermek, és sikeres gyermek, és jó eredményekkel végzi az iskolát, vagy az óvodában is ugye gyakran kiemelik, megdicséri, de valami bukkan, mégpedig ezt úgy hívjuk, hogy teljesítményszorongás, ami egy egészen vad válfaja a szorongásnak olyan szempontból, hogy ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, mert nagyon erősen makacsul ragaszkodnak a gyerekek hozzá, és pont ez, amit mondasz, hogy ez megmutatkozhat ilyenben, hogy nem csinálom, mert nagyon nem bírom elviselni a kudarcot, tehát a kudarckerülésben is megmutatkozhat, illetve abban is, hogy beleáll a bizonyos ilyen helyzetekben, de ha nem jön össze, akkor nagyon kívül. Vagy már előtte, tehát hogyha tudja, hogy mondjuk neki lesz egy megmérettetése, teszem azt egy kisiskolásnak egy dolgozat, akkor már előtte nem eszik úgy, nem alszik úgy. Ez is egy nagyon gyakori szorongásos tünet, az alvás zavar, ugye sokszor megszakítja az alvását, felébred éjszaka, nehezen alszik el este, nem tudja ugye megnyugtatni magát úgy, hogy ő álomra szenderüljön. Tehát, hogy igen, tehát nem mindig annyira szembeötlő ez, és van, akinél például a teljesítményszorongás kifejezetten gyakori sikeres gyerekeknél. Pont azért, mert nagyon sokszor hallja vissza azt magára, hogy ó, de ügyes vagy, ó, milyen szép vagy, ó, milyen okos vagy, és akkor hirtelen, ha valami nem sikerül, akkor mit von le ebbe? Hát akkor én már nem vagyok ügyes, én már nem vagyok okos, én már nem vagyok szép.
2: Hát igen, ugye erre mondják, hogy számokban mérik most már ők is ilyenkor a teljesítményüket, hogy mennyit is értek el. De akkor ez mondjuk, mikortól jelezheti számunkra azt, hogy kell, szükséges a szakember?
3: Mindig azt kell megnézni, hogy alapvetően a szorongás az egy természetes életjelenség egyébként, tehát az, hogy valaki szorong, izgul, az nem lehet kizárni egy ember életéből, ugyanolyan, mint mondjuk az öröm, vagy bármilyen más ilyen érzelem, hogy
2: bizony, de erre mondják, hogy szükséges rossz.
3: Tehát szükséges, és nem mindig rossz, mert hogy a szorongás képes arra is, hogy mondjuk a teljesítményt fokozza. Tehát amikor mondjuk gondoljuk bele, hogy izgulunk, akkor egy kicsit kiélesednek az érzékszerveink, és lehet, hogy pont, hogy összeszedettebbek vagyunk, jobban meg tudjuk fogalmazni a gondolatainkat, jobban teljesítünk. Ugye sokszor vannak azok a gyerekek, akik hát én nem nagyon tanultam a dolgozatra, aztán csak ír egy ötös, vagy letagadja, vagy tényleg nem tanul, de ugye csak sikerült pont a szorongásnak a teljesítményfokozó hatása miatt összeszednie magát. Ugyanúgy a szorongásnak nagyon fontos jelző funkciója van, ugye akár az életben maradáshoz is, mondjuk már régebben, de még most is fontos szerepet játszott az életben maradásban is, hiszen az, hogy valamitől félek, valamitől tartok, az egy fontos jelző funkció. Az, hogy én elkerülök helyzeteket, mondjuk nem sétálok végig egy sötét sikáraton egyedül éjszaka, az egy, hát igen, az egy életmentő dolog. Tehát fontos a szülőkben ezt tudatosítani, mert gyakran látom, hogy már ilyen apróságokon is megijednek, hogy hát ugye idegen környezetben a gyermek nem nyílik meg egyből. De ez egy teljesen természetes dolog, hogy olyan emberekkel, akiket ő nem ismer, nem látott még soha, az lenne fura, hogyha a nyakukba ugorna. Hiszen jó, hogy tehát ez neki kell az életben maradáshoz, hogy legyen benne egy kis szkepticizmus, hogy én nem tudom, ki vagy, megvárom, hogy meglássam, hogy ki vagy, és mikor látom, hogy mondjuk átjönnek a szülőkhöz a barátok, és hogy milyen jól érzik magukat, és milyen jókat nevetgenek, akkor már ő is oda mer menni, és bekapcsolódik mondjuk a beszélgetésbe, játékba, de hogy igen, tehát viszont, hogy ne térjek el teljesen a kérdéstől, hogy mi az a pont ezen a skálán, amikor már szakemberhez kell fordulni, az segít ebben, hogy mennyire van kihatása az életminőségére. Tehát az, hogy neki néha nincs kedve elmenni óvodába, mert tudja, hogy aznap mondjuk tornán egy olyan foglalkozás lesz, vagy egy olyan játékeszköz, amit nem szeret, az egy egészséges dolog. De az, ha minden nap nehezen lehet vele elmenni, nem akar felöltözni, nem akar reggelizni, akkor van, tehát hogy az életminőségét milyen szinten befolyásolja, végülis ez a kulcsa annak, hogy mikor menjenek el a szülők, és mikor forduljanak szakemberhez. Ettől függetlenül vannak eseti szorongások, tehát hogy van olyan gyerek, akinek lelki alkata alapján mondhatjuk azt, hogy viszonylag elég szorongós, és sajnos így generalizálódik a szorongása, és nagyon sok mindenre kiterjed, és már ugye nem is köthető konkrét tárgyhoz, hanem csak van ebben egy ilyen általános félelemérzet. Ugye hát ők azok, akiknek egyből érdemes terápiás megsegítés, illetve itt ilyenkor a szülőknek is érdemes elgondolkodni, hogy de vannak az eseti szorongók, akik viszont történik velük valami, akár egy trauma, és annak következtében kezdenek el szorongani, olyankor is érdemes szakembert felkeresni, főleg, hogyha nem annyira úgy érezzük, hogy átmeneti lehet, mert akkor lehet, hogy elég egy-két alkalom, egy tanácsadás. Mondok példát, van, aki mondjuk éjszaka nagy vihar van, és akkor a vihartól fél. És akkor ez tényleg egy ilyen eseti szorongás, hogyha ő egyébként nem szorongós alkatú, és akkor ebben tud segíteni egy szakember, de ilyenkor azért van, mikor magától is rendeződik ez a szülők, azért azt kell, hogy mondjam, hogy ösztönösen is sokszor jól reagálnak ilyen helyzetekben.
2: Az előfordulhat, hogy a már észlelt szorongás, most visszakanyarodok megint erre a példára, hogy a teljesítménykényszer, ez fokozhatja a gyerekben azt, hogy ő még akár másra is szorongást mutathat?
3: Igen.
2: Tehát, hogyha ezt nem kezeljük, akkor mondjuk ez halmazati?
3: Nem feltétlenül, tehát nem előfeltétel, hogy most akkor legyen valami kicsi, és utána nagy, de előfordulhat bizony ezek így ilyen öngerjesztő folyamatok. Például most, ha valakinek először ugye mondjuk szociális szorongó is, és a közösségtől fél, és elkezd fájni a hasa, akkor ugye észleli, hogy fáj a hasa, akkor már elkezd szorongani a betegségektől is, és így tovább, ez azért tudja ezeket. Vagy mondjuk egy teljesítményszorongó mégis bekerül egy olyan helyzetbe, hogy mondjuk mások előtt nem teljesít úgy, harmadik lesz egy versenyen, mondok valamit, vagy akár második, ami mondjuk egy teljesítményszorongónak már maga a világ vége lehet akár, akkor már jöhet az vele, hogy akkor ő már nem szívesen megy közösségbe, mert mit fognak róla gondolni, jaj, ő az, aki második lett a futóversenyen, holott ugye az embereknek nem így működünk, de a szorongásnak egy nagyon kellemetlen része az, hogy ilyenkor azért ilyen nagyon elképzelt kis forgatókönyveket futtat le az ember az agyában, és nagyon nehéz ezeket leállítani.

0: Most, hogyha arra gondolok, hogy vannak ezek a trauma okozta szorongások, itt azért beszélhetünk arról is, hogyha valaki fél a víztől. Miért félhet a víztől? Akár valamilyen trauma érte a vízzel kapcsolatban gyerekkorában. Vagy fél a rovaroktól. Akár ez is okozhatott volt történés az életében, amitől ő fél. De hogy ezek a traumák, tehát ezt észre se veszi talán az ember a gyerekén, hogy mi történhetett, ami benne mondjuk ilyen gátat okozott.
1: Igen, és hogyha nem is biztos, tehát az életkorától is függ a gyermeknek, hogy mennyire tudunk ennek is 100%-ban utána járni. Én azt gondolom, hogy ilyenkor már főleg azzal kell foglalkozni, hogy hogyan tudunk neki segíteni. És amit mondasz, és szerintem elég gyakori, hogy mondjuk rovaroktól fél, víztől fél, nagyon fontos és nagyon jól működő módszer az a fokozatos visszaszoktatás. Tehát, hogyha mondjuk valaki fél a és elkerülés annak, hogy hirtelen egy ilyen óriási szembesítés legyen. Ha valaki fél a rovaroktól, akkor nem dobok a hátára egy szarvasbogárt, hogy jó van, fiam, majd megszokod, mert valószínűleg csak tovább traumatizáljuk vele a gyermeket, de hogyha először csak képeket nézegetünk esetleg a rovarokról, meg ugye hát nyilván azért egy nagy szerencsénk kis hazánk, majd viszonylag változatos méretű és színű és egyéb rovarokat láthatunk, el lehet kezdeni a hangyáknál. El lehet kezdeni azzal, hogy találunk bennük olyan tulajdonságokat, ami főleg ugye még óvodáskorú gyermekeknél nagyon mágikus, még a gondolkodásuk, nagyon szívesen ruháznak fel emberi tulajdonságokkal, állatokat, tárgyakat, akkor lehet ugye a hangya egy szorgos, meg hogy milyen kedves, mennyit segítenek a társaiknak, építenek egy hangyavárat, és akkor utána van vörös hangyány, és katicebogra, hát most nem akarom mutatni a hallgatókat, valószínűleg mindenki szépen tovább gondolja ezt, de hogy sokat lehet ezzel segíteni. Tényleg akár azzal, hogy akkor először csak képeket nézünk, meg csak mesélünk, meg elképzeljük, és akkor elkezdünk pozitív ingereket is kapcsolni ehhez, és szépen alakul. De nyilván egy erősebb fóbiát, tehát az, hogy mondjuk valaki kicsit fél, azzal szerintem egyébként le lehet élni egy életet. De láttam már olyan gyermeket, aki nem tudott elaludni, mert légy volt a szobában. Az már megint csak, és ez a példát azért hoztam fel, szerintem ez is jól érzékeltető, hogy mennyire hat ki az élet minőségére. Hogyha ő ennyitől nem tud elaludni, hát valószínűleg lesz még légy a szobájában, meg a táborok szobájában, meg a barátnője szobájában, hogy ő sorolhatnám, tehát hogy ezzel érdemes foglalkozni, és mondjuk ebben is lehet szakember segítségét kérni, hogyha a szülő nem boldogul magától, és ezt nem kell szégyelni, mert hogy ez a szorongás, ez egy ilyen elég erős mumus az emberben.
0: Említed ezt az életminőséget, hogy mennyire hat ki mondjuk a gyerek életére, és nyilván így a környezetére is, de a testi tünetekre, ha gondolok, azért az már akkor egy súlyosabb tünet. Tehát, hogyha már a teste is jelez, hogy ő valamit nagyon nem szeret, akár ciklikusan, vagy visszatérően, akkor ott már tényleg szükség van ugye a terapeutára.
1: Igen, ez így van, de azért azt is kell nézni, hogy hát, tehát, hogyha egyszer van hány ingere, mert fél a dolgozattól, akkor nem. De hogyha krónikusan és visszatérő, akkor igen. Tehát, hogy lehet, hogy amúgy is egy fáradtabb, nehezebb napja van, és tényleg mondjuk fáj a hasa, mert izgul, de ha egyébként nem jellemző rá, akkor azért nem kell annyira megélni. De valóban a testi tünet az már akkor jelenik meg, amikor már egy kicsit elmélyül.
0: Tehát ha a gyerek folyamatosan emlegeti, hogy fáj a hasam.
1: Az bizony, az igen. Uh-huh. Ettől függetlenül a testi tüneteknél mindenképp meg kell említsem azt, hogy mindenképpen ki kell orvosi úton zárni az organikus okokat, mert a kettő nem zárja ki egymást. Tehát lehet valaki vesebajos úgy, hogy közbe szorong, és attól még a vesebaját ugyanúgy kezelni kell. Tehát orvosi vizsgálat, és azt kell mondani, hogy részletes orvosi vizsgálat, tehát egy ilyen, tényleg ilyen több mindenre kiható, nem pedig, hogy ránézünk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor menjen el pszichológushoz. Az azért érdemes szerintem ezekben a helyzetekben, még akkor is, hogyha mondjuk így felnőttként látjuk, meg össze tudjuk rakni az okokozati tényezőket, hogy miért szoronghat, meg tényleg szorong, még akkor is azt mondom, hogy orvoshoz akkor is el kell menni.
0: Mi az a szint, állapot, amikor még a szülő segíthet a gyereknek, és hogyan tud ő egyáltalán segíteni a gyereknek ebben?
1: Hát az esetieknél szerintem, hogyha nem erős trauma van, vagy mondjuk fél a sötétben, nehéz ezt megmondani, mert hogy mindig esetek, tehát egy esetspecifikusan könnyebb válaszolni, de ami viszont Így általánosságban véve azt gondolom, hogy segíthet, és hagyj ajánljak egy könyvet, ami szerintem fantasztikus ebben a témában, a Deli Ága Éva és Lovász Hajnalkának a Mit kezdjünk a szorongással című könyve, ami én nagyon nagy szeretettel szoktam elni a szülőknek, mert nagyon szépen, érthetően és sok példával alátámasztva mutatja be a szorongást, a gyerekek szorongásos tüneteit és a megoldásokat is, és van benne 8 plusz 1 megoldás, ami szerintem nagyon jó, mert ugye szülőknek tényleg néha a konkrétumok hiányoznak az életükből, de amit el tudok mondani így általánoságban, és gyakorlatilag ez így nagyjából megfeltethető ennek a könyvnek is, mert tényleg szerintem ez egy nagyon jó átfogó irodalom. Egyrészt az, hogy milyen példát mutat, meg mennyire megértő a gyermeke felé azokban a helyzetekben, amikor ő szorong. Tehát, hogyha mondjuk most volt ez az idegenek közé megyünk, és ezt azért hozom fel máshogy erre, mert tényleg nagyon gyakori szülőktől hallom, hogyha ő nem akar egyből köszönni az idegen bácsinak, meg nem akar a nyakába ugrani, meg nem akar puszit adni a rokonnak, akit fél évente egyszer lát, akkor megértéssel kell fogadni, a rokont kell edukálni, hogy hát ő már nem emlékszik rá, hát kicsit várjunk, és majd biztos feloldódik.
0: Hát ez valahol, bocsánat, hogy közbevágok, valahol ambivalens is, hiszen azt várjuk el a gyerektől, hogy idegenekkel ne is kommunikáljon, akár ha az utcán, buszon, bárhol
1: vagyunk.
0: Hát ez
1: az, igen. Igen, hogy mi magunk se tudjuk néha, hogy mit szeretnénk, nincs ezzel semmi baj. Plusz azért ott van a szorongó gyerekeknek, hát meglepő módon sokszor a szüleik is szorongóak. És hogyha mondjuk van egy teljesítménykényszeres szülő, akibe mondjuk így megjelenik a nagybácsi fél évente, és jön, és akkor a kislány meg, vagy kisfiú meg nem akar oda menni hozzá, akkor két csengő szólal meg, egy az, hogy támogatom a gyerekemet, megvédem, meg segítem, kettő meg az, hogy mit fog gondolni a nagybácsi rólam, hogy én hogy nevelem ezt a gyereket, hogy ő nem megy egyből puszit adni. Tehát, hogy nyilván ugye ez tényleg az egésznek a rákfenéje, hogy bizony azért ugye a szülőknél is gyakran egy ilyen mintázat követésre van az a gyerek részére, hogy a szülők is szoronganak, és ő is ugye ezeket átveszi, még akkor is, hogyha nem direktben van ez neki leközvetítve. Tehát, hogy visszatérve arra, hogy hogyan lehet még segíteni, hát önismereti munkával is nagyon sokat lehet segíteni ezeken a helyzeteken, illetve sokat lehet segíteni azzal, hogyha önállóságot biztosítunk neki, mert túllóvó, túlféltő szülő gyerekeinél is gyakori például a szorongásos tünetek felbukkanása, hiszen ő mit tanul meg magáról, én nem vagyok rá képes, megcsinálják mindig helyettem, akkor én biztos nem tudok ugyanannyit, mint mások, mert nekem mindig helyettem kell megcsinálni dolgokat, meg nekem engem féltenek úgymond a széltől is, akkor engem biztos hamarabb elfúj, mint a többieket. De ha az életkorának megfelelően önállóságot biztosítok neki, az mindig épít egyet az önértékelésében, és az segít a szorongás leküzdésében is például. Tehát rengeteg ilyen módszer van. Ugye, amit mondtam, a fokozatos hozzászoktatás a rovaroknál, rovaros példánál, meg hát a helyzetbehozás, ugye ezt így pont a Deli Ága Éváék írják így szó szerint, hogy helyzetbehozás, hogy bizony annak ellenére, hogy mondjuk tart egy helyzettől, annak ellenére mégis, tehát nem hagyjuk, hogy elkerülje, mert akkor csak azt tanulja meg megküzdési mechanizmusként, hogy én elkerülöm a számomra félelmet keltő dolgokat, már pedig fogok még izgulni sokat, hanem kis biztatással, meg egyéb technikákkal, ami például nagyon jó, hogyha kap egy ilyen kis kabalát, valami kis tárgyat, ami arra emlékezteti őt, hogy ő egyébként milyen bátor, milyen erős. Ezt közösen is elkészíthetjük, akár emlékekből is. Tehát, hogyha mondjuk neki van egy, próbálok ilyen bagatell dolgokat mondani, hogyha ő félt a bábszínháztól, de aztán elment menni, és akkor megvan az a bábszínház jegy, akkor abból lehet, mondjuk az lehet egy kis hajónak a vitorlája, és akkor azt a kis hajót magával viszi, kirakja a táskájára. Tehát valami olyan kulcstartó jellegű, vagy kis kabala jellegű tárgyak, akár közös elkészítése, vagy közös vásárlása, de valami, ami őt arra emlékezteti, hogy ő egy valaki, mondjuk megmentett egy cicát, akkor egy kis plusz cicát visz magával, hogy ő milyen bátor volt, hogy megmentette azt a macskát. Tehát próbálok érzékletes példákat hozni. Lényeg a lényeg, hogy legyen nála egy kézzel fogható valami, ami emlékezteti a benne rejlő belső erőre, és akkor már azzal könnyebb helyzetbe hozni őt. Tehát ezek a módszerek azért még össze is függhetnek, meg egymásra is épülhetnek.
0: Visszacsatolnék oda, hogy a szülő működése, és ugye most a csapból is az folyik, hogy a minták, amiket hozunk magunkkal transzgenerációs úton, hogy amúgy ezzel tényleg érdemes akkor foglalkozni, hogy mi milyen mintákat hozunk magunkkal, mert lehet, hogy teljesen tudattalanul tápláljuk a gyerekben magát, azt a fajta szorongást, amit mi hozunk magunkkal.
1: Persze, sőt az is lehet, hogy mondjuk egy 3-4-5 generációval mondjuk egy olyan szokás, ami még akkor az életben maradást szolgálta, mára már csak egy ilyen szorongáskeltő, meg szorongásra alapuló szokás marad, mondjuk egy ilyen, de hogy mivel belénk ültették, ezért marad.
0: Hát akkor egy kis önismeret is szükséges ide a szülőkhöz.
1: De mindenképp úgy, hogy ne ítéljék el magukat, hanem inkább próbáljanak segíteni saját maguknak, mert azt gondolom, hogy ezek mind olyan dolgok, amik bárkivel előfordulhatnak, és fontos, hogy ne a szégyen érzed diktáljon egy szülőben, hanem az, hogy hanem a törekvés arra, hogy ő maga is egy kényelmesebb, kiegyensúlyozottabb életet él, és ezáltal a gyermeke is.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal a gyerekkori szorongásról beszélgettünk. A 2026. január 27-i adásunk ismétlését hallották. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
5: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban megismételjük a 2025. november 30-ai adásunkat, melyben Bakos Réka grafikussal életének fordulópontjairól, munkájáról és saját képregényének készítéséről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Nagy meglepődéssel fogadtad a megkeresésemet, mert hogy nem olyan egyszerű a saját életünkről beszélni. Mi futott végig a fejedben, amikor először megkerestelek ezzel, és amikor azt kértem, hogy beszélgessünk. Te már voltál podcast vendég is, ugye?
1: Igen, nemrég kerestek meg, és hát én már a podcast megkeresésnél sem teljesen értettem, hogy miért pont velem akarnak megcsinálni egy podcastot. Igazából én azt gondolom, hogy így navírozok a saját kis életvízemen, és így próbálok túlélni, és nem gondolom, hogy ez így kimagasló lenne egyébként a magyar átlag életvitelben. Nem éppen gondolom, hogy én egy extra dolgot képviselnék a személyemben, de akkor lássunk neki hátha.
0: Hát dehogy nem, ugyanis hogyha egy kicsit részletesebben majd most bemutatod az életedet, akkor azért abból kiderül, hogy több mindennel foglalkoztál, és foglalkozol most is. Ugye te nem törzsgyökeres egri vagy, viszont már pár éve itt élsz, és most Felsőterkenyben dolgozol egy kávézóban. Na de mi volt ezelőtt? Hogyan indult a te pályád, és egyáltalán honnan indítanál, ha most meg kéne mutatni magad?
1: Én Pesten születtem, én ott is éltem 13 éves koromig, ahol aztán utána elköltöztünk Ráckevére, és aztán nyilván mindenhova kevert az élet. 16 éves koromtól fogva dolgoztam már iskola mellett. Hát először mindenféle, tehát tényleg ilyen apró, mindenféle jellegű munkáim voltak, amik ilyen nagyobb lépések voltak, vagy ilyen nagyobb klikkek. Ugye ez egy cukrászipari munka volt az egyik, amit ugye majdnem 9 évig csináltam. Aztán utána a szakmámban is elég sokat dolgoztam, ugye én egyébként textiltervező grafikus vagyok, végzettség szerint, bár én a grafikus jelzőt azt jobban szeretem, mert ez az irány az, amit aztán a gyakorlatban én tovább alkalmaztam. Aztán tényleg mindenfelé sodort az élet, és végül aztán ugye Egerbe költöztem, és aztán itt kezdtem el a régészekkel együtt dolgozni. A vicc és a sorsfura fintora, hogy én már egy részüket ismertem, mert tinédzserkori hobbim volt az életmódrekonstrukció.
0: Ez mit jelent?
1: Ez kérlek szépen, ez azt akarja, hogy egy baráti csoportot képzelj el, nemzetközi kapcsolatokkal és minden egyebbel, akik összedolgoznak a régészekkel, hogy a leleteket a gyakorlatban kipróbálhassák, és gyakorlatilag beépítsék az oktatásba. Ehhez van egy csoport, ezek az életmódrekonstrukcióval foglalkozó emberek, akik kipróbálják, hogy a valós körülmények között ezek a tárgyak hogy viselkednek, hogy kopnak, hogy tényleg a gyakorlati használatban milyen funkciókat látnak el. És én nagyon, nagyon sokáig az Őskultúra Alapítványnak voltam ugye a tagja, sőt, hát igazából a mai napig tagja vagyok, mert hát végül is ez egy ilyen nagyobb család. És én ott ismertem ugye a régészeket, mivel hogy ugye együtt dolgoztunk, és már nem ismeretlenül jöttem bele ebbe a munkába. Digitalizáló grafikus vagyok náluk, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden grafikai munka, amit a régész kéne elvégezzen, azt én végzem el. Egy régész a szakmájához ért, és ahhoz ért 100%-osan. De elvárják tőle, hogy a dokumentációk olyan dolgokat tartalmazzanak, amikhez kell neki egy grafikus. És ekkor jövök én a képbe. Tehát gyakorlatilag segítem az ő munkájukat, akár tárgyrajzzal, akár ugye az ásatási rajzokkal, minden egyéb, ami a dokumentációhoz szükséges. És ez egy ilyen oda-vissza dolog volt, hiszen ők örültek neki, hogy én ugye segítettem őket, én örültem a helyzetnek, mert egy olyan munkahelyem volt, amit ugye nyilván kedveltem is csinálni. Ráadásul ugye nem kellett túlmagyarázzanak nekem dolgokat, mert nem csak a grafikai vonalon tudtam megállni a helyemet, hanem ugye a történelmi viseletek és mi egyéb szférájában én azért ráláttam erre. Tehát nekem elég volt félszavakból mondani valamit, hogy megértsem, hogy mit akarnak viszont látni.
0: De hát azért ez már gyerekkorodtól jött. Gondolom azért volt egy történelem iránt érdeklődés erősen, amit már be tudtál építeni később.
1: De nyilván, mivel 90-es gyerek vagyok, ezért azt gondolom, hogy minden 90-es gyerek valahol régész akart lenni, de amivel még szoktunk viccelni, tengerbiológus, és azt gondolom, hogy ezek a dolgok eredendően vonzottak. Nagyon klassz, régész baráti társasággal képesek voltunk feldolgozni egy csomó anyagot. Itt például meg kell említsem, hogy a Zajor Saját, ő például ismert ebben a szakmában, és ezen a vonalon eléggé nagy névnek számít. vel is tök sokat dolgoztunk, és tök sokat agyaltunk együtt, mert nyilván egy történész és egy régész másképp lát dolgokat át, mint mondjuk valaki, aki a másik vízről evez. És ez így tök jó, hogy így össze tudtuk hangolni. Nagyon érdekes, Heves megyének a leletanyaga szerintem páratlan. A szomorú az, hogy erre nagyon kevés lehetőség adódik, hogy ezt valóban a múzeum, mint intézmény megmutathassa. Uh-huh. Ez nyilván anyagiak kérdése. Uh-huh. Maga a Heves megyei leletanyag az olyan gazdag, és olyan elemeket tartalmaz, amik szerintem tényleg nem csak a szakmán belüliek számára érdekes, hanem akár a teljes laikus közönség számára is teljesen érdekfeszítő lehet. Ha egy ilyen kiállítás vagy egy ilyen publikáció felmerül, akkor nyilván én vagyok az a személy, aki egy kicsit a kettő között van. Tehát én vagyok valójában az a személy, aki a laikust és a szakembert valamilyen szinten összepróbálja kötni. Nyilván én nekem olyan szemmel kell néznem, mondjuk kapok mondjuk egy ruhaleletet, vagy kapok egy viseleti elemet, egy díszt, egy ékszert, bármit. Nekem ezt úgy kell szemléltessem, hogy a laikus ember, hogyha ezt meglátja, akkor egy átfogó kép kerüljön az agyába róla. Egy ruhakapcsot, ha kirakunk, akkor egy vendég számára, aki arra jön mondjuk a kiállításban megnézni, akkor olyan szép ruhakapocs, oké. De hogy ez a gyakorlatban hogy néz ki, vagy hogy nézheted ki, vagy esetleg személyessé tenni, hogy mondjuk egy emberen az hogy néz ki, milyen szerepet vagy funkciót töltheted be, ezt szemléltetni, ez igazából az én dolgom lenne.
0: Tehát ez az, ha jól értem, hogy amikor látjuk a szöveg vitrinekben például az ékszereket, és mellé van téve egy kis lap, amin ott van egy rajz, akkor gyakorlatilag ez a te munkád.
1: Igen. Vagy esetleg, hogyha rekonstrukciós rajzok kerülnek elő. Tehát mondjuk adva van ugye mondjuk egy sír, és annak kéne egy rekonstrukciós rajz, hogy ezt elképzeljük, hogy ez hogy nézhetett ki az illető, vagy milyen viseleti elemei lehettek a síron belül, az is ugye az én munkám. És ez persze a régészekkel egy ilyen, nyilván ők adják a szakmai hátterét, én meg adom a vizuális részét, hogy minél nyilván abszolút hülyen a tárgyhoz, meg az eredetiségéhez bemutathassuk, megpróbáljuk ugye ezt a kettőt összeereszteni.
0: Ez a történelmi viselet, erről most eszembe jutott, nem tudom, mennyire beszélsz róla majd szívesen vagy nem szívesen, de úgy tudom, hogy nektek az esküvőtök is a most már sajnos volt pároddal ilyen történelmi viseletben bonyolodott le, láttam képeket, és egy fantasztikus.
1: Igen, egy 11. századi bizánci viselet volt rajta. Kézzel készült, tehát azt teljesen én csináltam, egy évben volt rá. Kézzel van hímezve, meg kézzel van varva az egész. Annak idején volt egy tanárom, ő volt a viselettörténet tanárom, és ő mondta, hogy van ismerettsége, hogy ő szeretné, hogyha elindulnék ezen a pályán. És mondtam neki, hogy hát ez nagyon gyönyörű, ez szép, és csak egyszer finanszírozni nem tudnám, és soha nem tudtam ilyen jellegű dolgokat finanszírozni, mindig megpróbáltam a jéghátán élni, és ez akkor sem volt másképp, úgyhogy én ebben nem tudtam tovább mozogni. Uh-huh. De nem is baj igazából.
0: Erről még beszélünk majd meg az útkeresésről, ami nagyon sok mindenkit érint. Én azt gondolom, most főleg erről a generációról beszélünk majd, hiszen te édesanyja is vagy, ebből a szemszögből is tudod látni. De most még térjünk vissza oda, hogy grafikusság. Van egy csapat, akikkel együtt dolgoztok, Violence Comic. Ilyen néven vagytok ti, illetve van egy történet, amit képregénybe öntötök. Hogy jött ez egyáltalán az életedbe?
1: Ezt a képregényt 5 éve készítjük, jövőre lesz 6, jövő év elején. Ez nagyon érdekes. Ezt akkor kezdtem el csinálni, amikor az derült ki, hogy nem lehet gyerekem. És nagyon kattogott az agyam, én mindig szerettem volna, és így azt gondoltam, hogy valamivel le kéne foglaljam az agyamat. És ez a történet már nagyon régóta volt bennem, én eleve nagyon szerettem mindig is rajzolni, nagyon szerettem mindig is meséket, meg történeteket kitalálni, és ez a történet már nagyon régóta megvolt. És a barátnőm unszolására vágtam bele végül, és kezdtem el a Violence Comicot elkészíteni. Egyedül, leülve elkezdtem rajzolgatni. Gyakorlatilag ezzel vettem le az agyamat arról, hogy ne ezen kattogjak. Egyfajta terápiaként indult. És aztán ez egy nagyon érdekes dolog volt, ugyanis amikor elkezdtem rajzolni, és kiadtam az első három részt, így megtalálgattak az emberek, így a baráti körből is jöttek, hogy akkor tök szívesen segítenének benne, és akkor így nem teljesen értettem, hogy én miért vonzom ezzel oda az embereket. Volt, hogy ismeretlenül kerestek meg, hogy akkor én meg csinálnék nektek egy weboldalt, és akkor így álltam, és néztem, hogy nem tudom teljesen értelmezni, hogy mi történik körülöttem. De akkor gyere te is!
0: Valamit az élet,
1: igen.
0: És a sors adta ezt a kezedbe, hogy na akkor ezzel most már kezdened kell valamit, ha megcsillogtad.
1: Igen, és nagyon belendültünk, és nagyon elkezdtük csinálni, akkor lettünk egy csapat ezekkel az emberekkel, és nagyon-nagyon-nagyon sokat is köszönhetek nekik, nagyon sokat segítettek. És aztán, amikor belendült, akkor aztán kiterült, hogy babát várok. És hát nyilván, mint mindenkinek az idő fogalma, az itt teljesen átszerveződött az életemben, és hát azóta is nyilván próbálom a mérleg nyelvét valahogy beállítani, mert igazából szeretem ezt csinálni, és szeretném is folytatni, és fogom is, és csinálom is, csak hát nyilván nekem is 24 órából áll az egy nap.
0: Miről szól ez a történet pontosan? Ki a főszereplő, és milyen egyéb szereplők vannak, és mi volt egyáltalán ezzel a cél, hogy ezt a történetet így az emberek elé tárt?
1: A történet szerint a főszereplő fiú egy új-zélandi srác, Kellen Lance Nata. Ő egy olyan srác, akit maorik fogadtak örökbe. Egy másik országba kell kényszerüljön, ez a történetben még nem derült ki, hogy miért, úgyhogy nem is akarom leszpoilerezni azoknak, akik esetleg olvasák. Viszont ebben a másik országban ő nappal grafikusként dolgozik, éjjel pedig pluszbérkiegészítésként olyan családon belüli erőszakok és egyéb elég kényes ügyekhez megy ki, amikor már nem elég a szép szó, amikor már nem elég az, hogy valamit finoman oldjunk, meg esetleg a bürokrácia nem engedi megoldani a problémákat. Gyakorlatilag ez egy nagyon kényes téma, és én azért kezdtem el ezen a vonalon ezt a történetet kibontakoztatni, mert nagyon sok olyan emberrel találkoztam az életem során, akik ezt így a való életben megtapasztalták. És amik történetek elhangzanak benne, a személyes történeti részek, azok mind-mind egyébként valós elemek. Ezeket különböző emberek osztották meg velem, akiknek egyébként tényleg a bizalmukat ezúton is nagyon köszönöm. És ezeket próbáltam átdolgozni és átadni. Igazából a történet átmegy utána egy krimibe, egy félig meddig való krimibe, meg nyilván egyfajta balanszként a mindennapi életbe is bele-bele kóstol.
0: Mintha egy szuperhős lenne ő, ugye, a főszereplő, ha jól értem, aki megvéd ezeket az embereket, családokat, akiket valamilyen sérelem ér.
1: Igen, bár ugye a szuperhős műfajt nem súrolom, mert ugye ő egy mindennapi srác, tehát ő ugyanúgy sérülékeny, neki ugyanúgy van veszteni valója, őt ugyanúgy befolyásolják a dolgok, amint ugye az a történetben is, én erre például nagyon kényesen ügyeltem, hogy a történetben is világosan látszódjon az, hogy igenis van effektje annak, amilyen hatások érik őt. Amikkel ő találkozik, amiket ő lát, amiket ő hall, annak van hatása rá. És pszichésen ez megváltoztatja az embert. És ezt külön ki is hangsúlyozom egyébként a történetben végig. Maga a sztori egyre nehezebb, egyre komplikáltabbba kezd válni, és a karakterek benne is egyre több mindennel kell, hogy szembenézzenek. És ezáltal egyébként változnak is benne. Úgyhogy ennek mentén próbáltam ezt meglovagolni.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Bakos Réka grafikussal életének fordulópontjairól, munkájáról és saját képregényének készítéséről beszélgetünk.
1: Ma mennyire jellemző, hogy a gyerekek, vagy a felnőttek adott esetben képregényt olvasnak? Mert ugye ez régebben azért jellemző volt szerintem, hogy fogtál egy magazint, egy újságot, ma már ez sem nagyon van, hanem online, és ha jól tudom, akkor te is online készíted ezt, és csak online elérhető, de hogy milyen helyzet ezzel? Szerinted?
2: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, ez pont a podcastban is elhangzott, hogy ugye bizonyos korosztály nem igazán veszi komolyan a képregényt, mint műfajt. Nálunk Magyarországon a képregény az a különböző újságoknak a töltelék, adalék része volt. Viszont ez a szubkultúrán belül, ez egy nagyon-nagyon komoly vizuális technika. Én pontosan a könyv és a film közé sorolnám, mert abszolút ugyanazokkal az elemekkel próbálja elmesélni a maga kis történetét. Sőt, én például nagyon erősen rá is feküdtem erre. Én nekem, ha valaki megnézi a képregényt, nekem pont a filmes storyboard szerinti méret arányok vannak majdnem minden kép kockához megadva, mert ugye ebbe dolgozik egyébként a film és az animációipar. Én kicsit másképp dolgozom, mint a többi képregényes. A többi képregényes a képregényes szakmán belül egyfajta kicsit kötöttebb vonalon indult el. Én bennem viszont van egy történet, ami ugyanúgy pörög az agyamban, mintha egy rajzfilmet néznék, és én ezeket kockákra lebontva állítgatom meg, és így vetem papírra. Tehát nálam egyben megvan, mint egy rajzfilm, és gyakorlatilag állítgatom meg különböző jeleneteknél, amiket aztán ugye belerajzolok. Először, amikor elkezdtük ezt csinálni, akkor a többiek azon röhögtek, hogy hát ugye elkérték a teljes, hát nem a teljes történetet, mert a teljes történetben nem akartak belelátni, hanem ők mindig előrébb látnak egy-két résszel. És aztán, mikor meglátták, hogy nekem ezek ilyen sárga posztitokon vannak, akkor így közölték, hogy na jó, hát ezt nem. És akkor így mondtam nekik, hogy az a helyzet, hogy az egész itt van a fejemben, és feleslegesnek érzem ezt még külön leírogatnom. Aztán rájöttem, hogy ez nagyon nem jó hozzáállás, úgyhogy össze kell szedjem magam, és valamilyen szakmai komolyságot erőltetnem az egészre, és aztán elkezdtem összeszedni a teljes szövegkönyvet és mi egyebet, hogy külön is meglegyen, és ahogy haladok a szövegkönyvvel, én ugye látom, hogy ez milyen képkockánál van, az én agyamban ott van. És igen, én digitálisan rajzolom meg, van egy digitális táblám, egy Wacom táblám, azon feskiccelem először, aztán utána a line, tehát a vonalazás megy, ugye a fekete-fehér vonalazás, és utána gyakorlatilag kap egy szint, egy fényt, egy tónust, és utána van összeszerkesztve panelekbe, amit ugye aztán utána szövegeznek, és mi egyéb. Úgyhogy így készül el egyébként egy rész. Nagyjából az egy rész nálam 260 és 310 képkocka között mozog, ami egy magyar képregényes viszonylatban nagynak számít. Ha nagyon nekifeküdnék, és nem lenne semmi más dolgom, én egy hónap alatt meg tudok csinálni egy részt. Beteggé tudom magamat amúgy ilyenekbe dolgozni, de hát nem. Az élet nem ilyen, nekem dolgoznom kell mellette, ráadásul ugye két helyen is dolgozom. Most ez egyre inkább csúszik ki a kezem közül, amit nekem most már összép kéne egy kicsit rántanom. A legutóbbi részünk, ez a nyolcadik rész, ami a legtovább tart, hogy elkészüljön. Egyrészt azért, mert rengeteg jelenet van benne, ami rengeteg munkát igényel, illetve azért, mert nyilván az élet úgy hozta, hogy ezt a 24 órát muszáj valahogy beosztogassam, és ez így megy.
1: Hát így van, és ráadásul ugye az anyaság az egy nagyon fontos szerep, ha már így belekezdtél, és már említetted a kisfiad. Jelenleg ugye egyedülálló anyaként neveled, mondhatjuk. A gyermekedet, ez sem könnyű, ahogy egyébként szerintem az életed egyes szakaszai sem azok, mert mondtad, hogy voltak itt viszontagságok. Tehát milyen most?
2: Hát ugye ez egy évvel fönt, a volt férjemmel mi egyáltalán nem vagyunk haragban, nem úgy váltunk el, hogy ez bármiféle keserűséget okozzon, bármennyire is keserűen indult, és nyilván nagyon sajnálatos ez a dolog, bár én azt gondolom, hogy mi nem működik, azt nem kell erőltetni, csak azért, hogy a társadalom felé elmondhassuk, hogy mi milyen nagy boldog család vagyunk. Tehát ezt nem kell fenntartani, ezt az állapotot. Mert azt gondolom, hogy ez toxikus hosszú távon. Nem gondolom, hogy az a megoldás, hogy elmegyünk a végletekig valamit megmenteni, amit egy oldalon akarunk megmenteni. Ez nem működőképes. Szerintem felnőtt emberként fel kell ismerni azt, hogy eljut egy olyan pontra két személy, ahol nem tudnak egymás mellett fejlődni. Eljut egy olyan szakaszra, ahol egyszerűen a hatások már nem ugyanazt váltják ki belőlük, és nem tudnak egyszerre szépen együtt menni benne. Az egyiknek teljesen más igényei vannak, mint a másiknak, és nem akar összetalálkozni ez a kettő. És én amúgy sem tudok jeleni. Tehát én eleve nagyon önazonos vagyok. Ha én érzek valamit magamban, akkor az kívülről látszik. De nyilván, mivel egy vizuális személy vagyok, duplán egyszerűen látszik rajtam, és azt gondolom, hogy ebben sem jó felnőni. Egy nagyobb gyerek esetén meg azt gondolom, hogy látja ezt amúgy. Nekem ugyan egy 4 éves kisfiam van, és lekopogom, hogy ő nem sínlette meg ezt a dolgot. Nagyon ügyes, nagyon okos, és

0: segítséget kérni. Én nekem ez ilyen fizikai fájdalmat jelent, ha én nekem segítséget kell kérnem valakitől, és csak olyantól szoktam segítséget kérni, akinél én azt érzem, hogy tudok. Ha tényleg valódi segítségre van szükségem, akkor csak is olyan felé szoktam fordulni, akiben 100%-ig megbízok.
1: Beszéljünk egy kicsit még az útkeresésről, meg erről a sok mindenről, amit te is, meg szerintem nagyon sok fiatal, akár most a 30-asok csinálnak. Én azt gondolom, hogy elveszettek vagyunk sokan, bizonytalan világban élünk, digitális kultúra, digitalizációt, és minden fölgyorsult, és ezeket így össze akarod adni, keresed benne a helyet, és nagyon nehéz közben magunkat meglátni mindenben. Hogy találtad meg azt, amit igazán csinálni akarsz?
0: Aki 90-es gyerek, vagy aki előbbi, tehát ez a 80-as, 70-es, az félig analóg, félig digitális. Tehát mi mind a kettő részen egész jól ellavírozunk, egész jól érezzük magunkat, és egész jól kiismerjük, mert ki kellett ismerjük, és pont ennek határán, amikor ez berobbant, akkor volt mindegyikünk gyerek. És én azt gondolom, én legalábbis azt gyakorlom a mindennapjaimban, hogy önmagamhoz próbálok autentikus lenni. Ha valamit csinálok, és ezt szenvedéllyel csinálom, akkor ez az én vagyok, abban én vagyok benne. Ha én ezt az állapotot fent tudom tartani bármiben, az az embereknek szimpatikussá fog válni. Én azt gondolom, hogy ez az útkeresés, az egy olyan dolog, hogy én nem nagyon keresgélek utat, én így járok, és akkor így visszanézve igen, az alkotott egy utat, és akkor így lesz, ami lesz, és így alakul, és vagy szimpatikusak leszünk valakinek, vagy totálisan nem, de akkor is ezt fogom tudni vállalni.
1: Én köszönöm szépen a beszélgetést, és kívánok neked mindenhez egy nagyon-nagyon szép utat és sikereket, bármibe is kezdesz, és akkor várjuk majd a képregény folytatását is.
0: Szuper, ne viccelj, nagyon szépen köszönöm a meghívást, Anita, köszönöm szépen.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bakos Réka grafikussal, életének fordulópontjairól, munkájáról és saját képregényének készítéséről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A háború, a polarizáció és a társadalmi megosztottság elleni legerősebb érveit ismételte meg San Marinóban és Riminiben 14. Leó pápa, párbeszédre és barátságra szólítva fel a híveket a több darabra tört világban. Riminiben több ezer fiatal előtt mondott beszédében a Szentatya óvott attól a kultúrától, amely újra fegyverrel látja el az elméket és a nemzeteket, és azzal érvelt, hogy a keresztényeknek könyörületességgel és a béke melletti elkötelezettséggel kell felelniük erre. A pápa, aki a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozó díszvendége volt, hangsúlyozta, a békét olyan emberek teremtik meg, akik szeretnek egymással találkozni és nem félnek elkötelezni magukat egymás iránt. Hangsúlyozta, az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. Előzőleg a 35 ezer lélekszámú San Marinóban 14. Leó a helyi vezetőkkel találkozva emlékeztetett a városalapítók Szent Marinus és Szent Leó örökségére, mert ők a szabadságban, a kölcsönös tiszteletben és a közösségben gyökerezett társadalmat hoztak létre. Vasárnap már 800 megawatt fölött volt az atomerőmű termelése, közölte a miniszterelnök a helyszínen, hozzátéve, hogy már az egyes blokkban is üzemel egy turbina, és folyamatosan terhelik fel a hálózatra a teljesítményét. Mintegy 150 méter van még vissza addig, hogy a Duna két partjáról épülő fenékküszöb összeérjen, jelentette ki Magyar Péter. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben, ismertette a kormányfő. Aki igazán meg akarja védeni a környezetet, az nem lehet atomerőmű ellenes, válaszolta újságírói kérdése. A paksi atomerőmű négy blokja együtt majdnem 40%-kal termeli a magyar energiafelhasználásnak, emelte ki a miniszterelnök a reaktorcsarnokban készített videójában. Bemutatták, hogy az Iker blokkos kialakítás miatt az 1-es és a 2-es blokk közös helyiségben van, a videó készítésekor a 2-es blokk üzemelt, ez 1475 megawatt hőenergiát állít elő, amelyből 460 megawatt villamos energia lesz. Beszélt arról is, a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokon felbuzdulva a kormány úgy döntött, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit úgy lenne méltányos és helyes, ha nem csak az adófizetők fizetnék, hanem a magyar kis- és nagyvállalatok, vagy akár a Magyarországon működő nemzetközi vállalatok is beszállnának a közös ünnepségbe. Teremtsünk ebből hagyományt, hogy ne kelljen a miniszterelnöknek mindig szólnia, hogy van társadalmi felelősségvállalás, fogalmazott. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Komoly tárgyalások kezdődnek a MOHU-val hamarosan, felülvizsgálják a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, közölt az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzáfűzte, kemény partnerek lesznek, a nemzeti érdek és a lakosság magas színvonalú kiszolgálása érdekében mindent elkövetnek. A hét elején érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is kifizetik, közölte a szociális és családügyi miniszter hétvégén a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A támogatás